0: Úgy tudod, tehát most, ha visszagondolsz akár erre a junior Európa-bajnokságra, az U20-as Európa-bajnokságra, van-e jelentőség egyáltalán annak, hogy az ember az anyanyelvén buzdítja, vagy paprikázza fel a játékosait?
1: Hát ez lehet, hogy egy kicsit úgy, ez egy illúzió, de én azt gondolom, hogy azért magyarok vagyunk, és az, annak ellenére, hogy beszél valaki, mindenki angolul, de nem lehet úgy átadni.
0: Tehát én is ezt gondolom.
1: Nem tudja olyan mélységig, vagy olyan finomságokkal átadni adott esetben azt a gondolatot. Szerintem a szakmai anyagot azt át lehet adni, a szakmai részt, mert az elég egyértelmű.
0: És az nem, nemzetközi?
1: Igen, azt nem lehet cifrázni. Viszont vannak olyan egyéb részek, ahol ennek úgy mondom, rész, sokkal inkább be lehet menni a részletekbe, és sokkal több információt át lehet adni.
0: Akkor most a szív után beszéljünk a fejről, mert ugye ezt nagyon fontos dolognak tartod, és tartjuk, és ez a mostani 20-as Európa-bajnokság is úgy eklatás példája volt annak. Olyan hangokat is hallottam, képzeld, de ez lehet, hogy teljesen távoli a valóságtól, hogy azon a bizonyos mérkőzésen a svédek ellen elaltattátok őket, tehát, hogy ez egy hogy nem teljesen a véletlen műve volt ez a 16 gólos vereség, de hát nyilván valami nagyon mással kellett előrukkolni a döntőben, független attól persze nyilván ők is hát nem úgy készültek rátok, tehát lehet, hogy lett bennük egy könnyelműség azok után, ugye, hogy 16 góllal nyertek ellenetek, nem tudom, de minden esetre szóval mi az, amit te most abban a fajta mentális munkában hozzá tudtál tenni ennek a csapatnak az önbizalmához és oly sok mindenhez, ami ezek szerint a te megfogalmazásodban jóval fontosabb, mint hogy ezt eddig kezelték egyesek?
1: Igen. Számomra ez mindig is fontos volt, és akkor onnét kezdem, hogy a munkánkat ezúttal is segítette ugye egy mentális táb, akit ugye Palencsár Miklós és Kevin Vermillon vezet, és ők segítettek nekünk a 2003-as csapatnál is, uh-huh. Amikor VB ezüstöt szereztünk.
0: 2023-as.
1: Igen, 2023-as, bocsánat. És nekünk nagyon fontos volt az, hogy ugye megvolt a taktikánk, de volt egy mentális elemzés az ellenfélnek, tehát a személyiség összetétel, az éppen a buktatópontjai, és a saját magunké is fel volt térképezve.
0: Egyénileg is
1: csapatszinten is, tehát megvolt az, hogy krízis helyzetben, ugye a hétköznapi embernek a krízis helyzet nem sokszor jön el az életében, viszont a sportban minden héten, vagy minden mérkőzésen krízis helyzetek vannak, és ugye főleg a végjátékban egy-egy döntésnek, egy-egy tiszta helyzetnek éppen a belövése, vagy a kihagyáshoz látjuk, hogy milyen következményekkel jár, és ezekre a buktatópontokra próbáltuk felkészíteni egyrészt a mi csapatunkat, másrészt pedig mindig ugye az ellenfelet próbáltuk betámadni, és a taktikán keresztül, tehát, tehát ez a kettő, ez így, én igyekeztem ezt úgy összefogni, és azt a részt átvinni a taktikába, ami nekünk segít. Tehát most felhoztod a svéd példát, egyébként nem adtuk oda a svéd meccset, hanem ott az volt a taktika, hogy a svédeket elemeztük, és hogy a svédek a mérkőzés elején nem tudjuk őket megfogni, akkor ők beindulnak, aha, akkor ők egy gépezet, és akkor megállíthatatlanok, hiszen nem véletlen, hogy az All-Star-ban 5 svéd volt, és egyénileg elképesztően nagyok, és erősek, és hihetetlen mekkorát lőnek. Tehát óriási különbség volt a két csapat között, hogyha egyénileg megnézzük a játékosokat.
0: Akkor pláne elképesztő, hogy mégis
1: döntőben igen, és de azért nyilván őket. Az első mérkőzés, amikor elment, ott már én elkezdtem próbálgatni taktikai variációkat, embereket, de az egy olyan nap volt, hogy mindig van egy világversenyen, jó esetben egy jó csapatnak van egy Lukas meccse. Hát ott mi mondtam is a srácoknak, hogyha két hétig játszunk, akkor sem nyerünk, mert az nekünk egy Lukas meccs volt. Viszont le kellett szűrni a tanulságokat, és a döntőre például egy külön mentális taktikával készültünk a svédek ellen, aminek az volt a lényege, hogy benn kell őket a ködbe tartani. Ez volt egy kis film, szenzációs volt, és hogy ebből a ködből ne tudjanak kijönni, hogy bizonytalanítsuk el őket, főleg a kulcsjátékosokat, aki az Európa-bajnokságnak az MVP-je lett, és hogy ne tudják, hogy mi jön a következő pillanatban. És ezért volt az, hogy ugye folyamatosan változtattuk a védekezéseket, és egy védekezésen is belül folyamatosan változtattuk a kilépő embereknek a személyét, illetve hát nyilván összefügg minden, ugye a taktika is ezzel összefüggött, a védekezés támadás, illetve összefüggött azzal, hogy a kondicionálisan, hogy én mindig

0: forgattam a csapatot, és hogy van egy struktúránk, de volt egy, az volt a cél, hogy
1: kialakul. Eljutottuk a struktúra szóig, mert gondoltam, hogy ez is majd szóba kell, hogy kerüljön.
0: Igen, igen, abszolút, én ebben hiszek, és az volt, hogy ezt alakítsuk ki, ezt a struktúrát, amiben kompatibilisek a lehető legjobban a játékosok, és amikor nekünk cserélnünk kell, akkor ne az legyen, hogy visszaesik a teljesítmény, hanem legalább hozzon egy átlagot, aki bejön. Most olyan cseréink voltak, hogy hozzátettek még, tehát nagyon-nagyon jó cseréink voltak, hozzá tudtak tenni a játékosok, és gyakorlatilag nem egy sorra kellett játszanunk, és hallottam már olyat is, hogy valaki itt a rendszer meg a struktúra ellen van, mert hogy az egyéniségek. Igen, csak az egyéniségek, hogyha rossz napjuk van, akkor azt gondolom, hogy akkor elmúlt a varázs, vagy elmúlik a varázs nagyon gyorsan. Én abban hiszek, hogy azon a struktúrán belül, mint hogy a döntő mutatja, hogy a döntőben a Gazsó Peti, de korábban volt, hogy az Eknamovics Márko, a Fazekas Máté, a Pintér Koppány, és sorolhatnám így egymás után a Gáncs Pető Máté, a Kapusok. Mindig volt valaki, aki a rendszeren belül az adott időszakban nekünk tudott segíteni. Tehát én ebben a filozófiában hiszek.
1: És ez azt jelenti, hogy akkor sok játékost is tudsz tűzben tartani, mert lehet arra tervezniük, meg számítaniuk, hogy bármikor nekik úgy kell belépni, hogy ott minőséget kell hozni?
0: Igen, már amikor átvettük a srácokat, már akkor hangsúlyoztam, hogy nem tudjuk lejátszani az EB-t 6-7 emberrel, hogy mindenki úgy készüljön, és ebből volt is probléma. Tehát volt ebből a cserélésből, hogy általában ugye nálunk gondolkozni is kell, és amikor valaki gondolkozik, nem csak fut meg dob, akkor sokkal hamarabb elfárad.
1: Aha. De valahol mégis ez a titok, nem? Tehát, hogy dolgozás nélkül nem megy.
0: És ugye úgy kérdezik, hogy miért? Hát azért cserélünk, mert látszik rajta, hogy jár az agya, és fut közben, és elfárad, 10-15 percig bírják ezt az emberek, és utána vagyunk kénytelenek cserélni. És az elején nagyon nehéz volt megértetni azt a játékosokkal, hogy ott ülsz 10-15 percig a padon, hogy bemenj, és akkor nagyon nagy teljesítménycsökkenés volt mindig. Úgyhogy erre rámentek mérkőzéseink, és azért is elég hullámzó volt a felkészülési meccsek, de én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy jó, hát felkészülési meccs, de amikor élesbe fordul a dolog, akkor ezekből kell tanulni.
1: Ugye ebben, amit most elmondtál, hogy ugye jelezted nekik, hogy nem lehet 6-7 játékosra lejátszani, tehát mindenkire számítasz. Ez persze azt is jelenti, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbját tűzben kell tartani, készen kell állni. Ez azt Abszolút. Is jelenti, hogy a te filozófiádban, ha jól értem, nagyon-nagyon benne van az, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbjának a kiteljesítésével kapcsolatban van felelőssége. Gondolok itt, amit mondasz, a táplálkozás, a pihenés, a koncentráltság, a minél kevesebb digitális ártalom, stb. Erre van valami fajta, hogy mondjam, most idézőjel mondom, direktíva, hogy mi az elvárás, vagy ezt neki ki kell tapasztalniuk egyénileg, hogy ahhoz, hogy azt a teljesítményt, amit elvársz tőlük, tudják hozni, ahhoz ezeket hogyan kell részleteiben összerakni.
0: Igen, azért külön kell választani az utánpótlás és a felnőttkori játékost, és az utánpótlásban mi mindig próbáljuk rávezetni a játékosokat, és mindig próbálunk ajánlásokat adni.
1: Tehát mert nekik még kell, hiszen még ők azért befolyásolhatók vagyunk.
0: Igen, igen, tehát nagyon, az már nem működik, hogy na most tedd le a telefont, na most akkor az működik, hogy a kajánál nem szabad telefonozni, meg a megbeszélések alatt nyilván, de kell egy szabadságot adni, például a meccs előtt mindig volt erőfejlesztés, de ott is, hogy van, akinek lehetett választani 4-5 program közül, van, akinek ezt lehetett csinálni, a másik, amit akart, az, hogy neki az volt a jó, a harmadik, amaszt. Tehát kell kezükbe adni fogódzókat, és kell folyamatosan ajánlásokat adni a táplálkozásra, mindenre is. Hogyha ők, már pedig abból indulunk ki, hogy egy válogatott játékos, profi játékos, akkor mire odaérkezik, neki ezt tudni kell.
1: Neki egy kész játékosnak kell lenni, kész embernek, aki bármikor tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy a legoptimálisabban tudjak teljesíteni.
0: És szerencsére, hogy ennyire ugye most már mindenhol információkat lehet kapni az igazán nagy sztároknak, úgymond a napi rutinjukról, vagy a magánéletükről
1: is. Követik ezt szerinted? Tehát,
0: én bízom benne, tehát van, akinek mondjuk a Cristiano Ronaldo a kedvenc, és látja, hogy a Cristiano Ronaldo hogy étkezik, hogy mekkora...
1: És ez sporták független, ez inkább a személyiség, abszolút, meg a viszonya
0: műfajhoz, ugye? Hogy mennyire profi játékos, ez arról szól, és hát én azt gondolom, hogy egy válogatott játékos ez hozzátartozik egy ilyen sportolóhoznak az életéhez, ez hozzátartozik. Ez egy nagyon, nagyon szép dolog, és szerintem a profizmus az megsüvegelendő, és arra van szükség, mert anélkül nagyon nehéz eredményt.
1: Hát meg a maximalizmus, ugye, amit veled kapcsolatban már az első mondatban idéztem tőled, hogy te maximalista vagy, és ha jól értem, akkor pontosan ezeknek a résztudományoknak a legjobbjait igyekszel beintegrálni a munkádba.
0: Igen. Én a maximálisan megbízom a stábomban mindig, és igyekszem olyan szakemberekkel körülvenni magam, akik az adott területen a legjobbak.
1: Hogy fog ez a stáb kinézni most, hogy a felnőtt szövetségi kapitány vagy?
0: Még nincs végleges formában, tehát még nem tudok neveket mondani, okay. de az biztos, hogy szakmailag, amit említettem, és nagyon fontos, hogy emberileg is olyan gárda legyen, akik tudnak együtt dolgozni. Most nagyon jó példa erre a junior válogatott, ahol hihetetlenül jó stábunk volt, nagyon jól éreztük magunkat, és nem arról van szó, hogy nem lehet nekem ellent mondani, sőt éppen ellenkezőleg, tehát hozzá minden információ befutott, mindent megbeszéltünk, de abszolút megvolt a visszakérdezésem is sokszor, uh-huh. hogy na most ez hogy legyen, na most ezt hogy csináljuk, szerinted mi legyen a legjobb, mert én azt nem akartam meghatározni, amiben én nem vagyok jó. Uh-huh. Tehát én a taktikát szerettem volna meghatározni, azt, hogy a játékosok a legjobbjukat nyújtsák, de egy stábnak nagyon fontos, hogy emberileg fogadjuk el egymást, bízzunk egymásban, jó hangulat legyen, uh-huh. erről nem szabad elfeledkezni, mert egy kicsit egyébként ez, amit az elején említettél, hogy az Európa Bajnokság csak rá erősített, most így utólag nem árulok el az a titkot, hogy a tárgyalások már megkezdődtek az Európa Bajnokság előtt.
1: Hallottuk.
0: Szinte pont került a végére, csak én nem akartam ezzel foglalkozni. Persze. Az Európa Bajnokság alatt, de amit kezdtem
1: a hangulatot, mondani. A hangulatot, hogy ez mennyire fontos, hogy tulajdonképpen egy építő jó hangulat legyen.
0: Igen, igen. Nagyon nagy mert eszembe jut, már öregszem, elfejtettem a lényeget.
1: Sok felé kalandoztunk el, de minden esetre azzal én is egyetértek, hogy egy jó munkahangulat nélkül nyilván nincs fejlődési lehetőség. Viszont akkor engedd meg, hogy én tereljem tovább egy picikét a szót azzal kapcsolatosan, hogy amit elmondtál, én abból azt érzem, hogy neked egy elképesztő integráló erővel kell bírnod, amiben akár a különböző egyéniségű játékosokat, és ugye a különböző szakembereknek a tudását kell tudnod végül is azért a felelősség döntésével tovább vinni és eldönteni, hogy akkor mi lesz ebből. Ez egy szép nagy feladat. Viszont akkor kicsit bontsuk ezt most le a játékosokra. Ugye azért az látható, hogy akár az U23-as világbajnoki ezüstérmes csapat, akár most ez az U20-as EB arany, azt sejteti, vagy abban a reményben tarthat minket, hogy van itt egy nagyon erős felnövő generáció. De ugye a nagy kérdés, és ezt már az előző órában elkezdtük egy kicsikét kibontani, hogy hogyan lehet ezt átkonvertálni az U35-tel való találkozásra, hogy most ezt ide fordítsuk le. Mennyi idő ez, illetve a jelenlegi felnőtt válogatott vonatkozásában kik azok azok a tartó oszlopok, akik nélkül ez nem megy tovább, kik azok, akikben azt látod, hogy viszonylag hamar integrálhatóak lesznek ebben a generációban, és nyilván össze kell azért ezeket az embereket valamilyen szinten neked gyúrnod egy csapattá. Mennyire nehéz ez? És akár személyekre is lebonthatod.
0: Az utánpótlás világbajnokság, az U20, U21, az mindig egy utolsó lépcsőfok a felnőtt válogatottság felé vezető úton, de utána még vannak akadályok, tehát nem automatikusan érkezik meg az egész csapat, és vannak nehézségek. Az utána következő hónapok, évek döntik el, hogy ezek a játékosok, akik abszolút tehetségek, hogy eljutnak-e arra a szintre, hogy tényleg egy felnőtt válogatottba lehet őket integrálni. És amit már említettem, hogy érződik egy markáns technikai különbség, egy markáns fizikai különbség, tehát ezeken én pont azt írtam a srácoknak egy elköszönő üzenetben, hogy ezeken dolgozzanak. Tehát ne azt indukálja az Európa-bajnokság, hogy hú, de most tényleg mi vagyunk a világon a legjobbak, és ez így is lesz mindig, hanem ez egy tök jó visszajelzés volt, hogy jól végezték a feladatokat, végrehajtották azt, amiért jöttünk, egy nagyon jó csapat voltak, de viszont viszont még kell tovább menniük. Tehát abszolút nincsenek még olyan szinten, és nagyon óvakodnék egy ilyet kijelenteni, hogy ebből a csapatból X vagy Y most ekkor meg akkor be tud kerülni a válogatottba. A következő időszak eldönti a csapatában mennyit játszik, a csapatában milyen edzés munkát végez, és a csapatában az a játékidő, amit a pályán tölt, az milyen minőségű. Ezen azt értem, hogy krízis helyzetben mennyit van a pályán, mérkőzés végén mennyit van a pályán. Tehát ez fog dönteni. Egyébként pedig egy válogatottat ugye ugyanúgy, mint egy stábot, tehát szakmai és emberi alapon kell felépíteni. Tehát olyan játékosok kellenek, akik szakmailag és emberileg is alkalmasak arra, hogy a legmagasabb szintet képviseljék, Magyarországot képviseljék.
1: Az, hogy minél több komoly európai ország bajnokságában játszanak a mélyeink, vagy éppen itthon, mennyire fontos? Tehát ugye azért azt beszéltük már nyilván a beszélgetésünk legelején is, ugye, hogy a két csúcs csapatba még akár magyar játékosnak sem könnyű bekerülni a Veszprémbe vagy a Szegedbe, hiszen más a klub érdek sok esetben, és azt is látjuk olykor, hogy néha ellentétesen mozog ez a válogatottal átmenetileg, ez azért nem egy könnyen feloldható ellentét, és sokszor nyilván ahhoz, hogy ezek a játékosok megkapják ugye azt a tesztet krízis helyzetben, ahhoz el kell menni egy másik ország bajnokságába. Szóval hogy látod ennek a lényegét, hogy mikor kapsz te igazán tetrekész és krízis tűrő játékosokat?
0: Ugye a jelenlegi magyar válogatottat, hogyha összehasonlítjuk egy élvonalbeli francia, dán, német válogatottal, azt különbözteti meg, hogy hányan játszanak a BL-ben heti szinten, a legmagasabb szinten, vagy a legmagasabb szintű francia vagy német bajnokságban. Most ebből a szempontból már azt gondolom, hogy egy kicsit hátrányban vagyunk, mert a csapatnak egy része tényleg játszik, rendszeresen a BL-ben feladatot is kap, komoly feladatot, viszont a csapat nagy része nem. Tehát az Európa Ligából, a magyar bajnokságból, meg pedig főleg nagyon nehéz ütőképes válogatottat építeni. Én itt látok egy problémát. Nyilván, ahogy az előbb is említettem, én nem tudok beleszólni a kluboknak az életébe, és nem is akarok, távol álljon tőlem. Viszont a magyar kézlabdának az lenne az érdeke, az teljesen egyértelműen megfogalmazható, hogy a BL-ben játszanak a magyar válogatott játékosok, lehetőleg minél többet, és legyenek a pályán minél többet, és ugye a játékosokat is én mindig arra próbálom terelni, a fiatalokat, hogy menjenek, próbálják ki magukat egy külföldi erős bajnokságba, próbálják ki magukat külföldön, hogy jussanak el arra a szintre, hogy egy magyar BL csapat igazolja le őket, úgyhogy tényleg ott nem a kispadon, hanem a pályán játszanak minél többet. És szerintem hogyha lesz ilyen, eljutnak ezek a játékosok ilyen szintre, akkor le is fogják őket igazolni, de ez az kell tényleg, hogy ők mutassanak valamit, és mutassanak olyan teljesítményt, hogy ez megtörténjen.
1: No, hát akkor zárásképpen ugye már az előző fél óra végén azért elmondtad, és nincs is már sok időnk, hogy a személyes élményeid alapján is vágynád azt, és szeretnéd, hogy ez a generáció akár a Los Angeles Olympia élményét megélhesse, és az addig vezető út azért nem könnyű, de akkor közelítsünk onnan, hogy te személyesen válogatott szövetségi kapitányaként a következő akár 1-2-3-4 évben hogy látnád, mi lenne az az út, amivel elégedett lennél a saját munkádat, vagy a csapatod munkáját illetően, ami végül is mondhatni, hogy egy ilyen személyes küldetés, mik lennének azok a fázisok, amivel azt mondod, hogy igen, tulajdonképpen az utánpótlás sikereket szépen lassan át tudom konvertálni felnőtt sikerekké.
0: Hát talán itt meg is fogalmaztad igazából, tehát ez az átkonvertálás, illetve túl ezen egy olyan csapatnak a kialakítása, amelyik ütőképes, amelyik elhiszi magáról, hogy tud versenyképes lenni, és ez tényleg nagyon nehéz, tehát én nem akarok illúziókat kelteni senkiben, ez nem egy egyszerű feladat.
1: Nagy a verseny,
0: nyilván
1: óriási.
0: Nyilván megvan az elképzelésem, hogy lehet közelíteni, de az elejébe beférni, azt lássuk be, az nagyon-nagyon nehéz, és annak ahhoz nagyon sok faktornak stimmelnie kell. Tehát Én szeretnék, én a fejlődésnek vagyok mindig a híve, tehát ugye a kérdésre egy kicsit talán ez is a válasz, hogy én azt szeretném, hogy az a válogatott akkor mérkőzésre fejlődjön, és menjen előre, és akkor majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég. De hogyha megtettünk mindent, és ez lejön, a maximumot, a tudásunkat kihozzuk mindenféle szempontból, ami a lehetőségeink, annál többet azt mondom, hogy nem tudok kérni.
1: Akkor én azt kívánom, hogy ezek a faktorok, ezek a részelemek, ezek is adják meg a lehetőséget neked, hogy egy szép folyamatos fejlődési pályára álljon ez a magyar férfi kézilabda válogatott a te vezetéseddel. Szívből gratulálok a kinehezéshez, és nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm. Soltonyi László volt a vendégünk itt a Hazafutásban.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában az U20-as és U23-as országos rekordot jelentő 6407 ponttal Európa-bajnoki 6. helyezett Krisz Saroltát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Óriási mosolyal az arcodon, akik nézik az élő közvetítést, láthatják. Ülepszik már, hogy mit értél el?
3: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Hát szépen lassan igen, azért biztos, hogy kell még egy pár nap, pár hét, vagy esetleg a következő nagy versenyig egy kis idő, még ez leülepszik. Próbáljuk feldolgozni szépen lassan.
2: Az U20-assal helytállót mondtam, az még igaz, vagy az U23-as az igaz?
3: Nem igaz az U20-as, U23-as.
2: Akkor, na, köszönöm, a saját magamat kijavíthattam, hogy butaságot mondtam. Nem, mert ebben nem voltam teljesen biztos, annyira szemtelenül fiatal vagy hölgyek esetében nem illik ezt szóba hozni. Honnan, meddig menjünk vissza a történetbe, hogy elkezdjük felgöngyölíteni? Honnantól számítod ezt az Európa-bajnokságot, felkészülést, a hangolást, egyáltalán az egésznek, a tényleg honnantól datálod, hogy az már az Európa-bajnoksághoz tartozik közvetlenül?
3: Hát ez egy nehéz kérdés. Valahol vagy az áprilist mondanám, vagy a novembert. Nálunk két szezon van, két felkészülés. Úgy igazán novemberbe kezdtünk el a 26-as szezonra készülni, de ott közben jött egy sérülés, és a felett pályát azt nem is sikerült túl jól abszolválnom. És
2: nem
3: akkor...
2: mertem beleszólni ezzel a sérüléses dologgal, mert mondom, KK-n mégse keresünk csomót, meg negatív dolgokról nem beszélünk. Na de akkor a sérülésből hogy sikerült ilyen jól visszajönni, vagy mikor mutatkozott-e, bármilyen jel mutatkozott erre vonatkozóan, hogy ez ennyire zseniálisan jó lesz ez a Birminghami Európa-bajnokság? Mert egy sérülés után azért ez óriás lutti, tehát ez elsülhetett volna, Isten őriz, hogy máshogy, de akár az is benne lehetett volna a pakliban.
3: Szerencsére nem volt egy akkora sérülés, ezért nagyjából egy 3 hetet kellett kihagynom, amire pont a fedett pályás szezonom ment rá. Viszont utána április óta zavartalanul tudtam edzeni, tényleg nagyon jó körülmények között, úgyhogy szerintem nem nagyon szólt már ez a sérülés bele ebbe.
2: 19 éves vagy, ugye mondtam, hogy hölgyek esetében nem illik, de legalább egyszer jegyezzük meg. Bármilyen, ugye első felnőtt Európa-bajnokság különlegességben, nem tudom, versenydrukban jelentette ez bármivel másabb, mint egy korosztályos. Nyilván másabb, de miben másabb?
3: Az volt a szerencsém, hogy már voltam felnőtt Európa-bajnokságon előtte, csak nem 7 próbában, hanem váltóval már. Én 22-ben Münchenben is ott voltam a csapattal, ott először tartalékként, aztán 2 év múlva Rómában pedig már futottam is. És,
2: szóval ez mégis első bál volt, de mégsem egy olyan igazi első
3: igen,
2: bál.
3: Igen. Kicsit úgy voltam vele, hogy itt össze kell rakjam azt, amit a váltó élményekből eddig kaptam, meg amit a korosztályos versenyeken eddig 7 próbában csináltam, szóval mégsem lesz teljesen új az egész. Meg szerencsére azért már a felnőtt mezőnyel is meg tudtam ismerkedni ilyen párnapos versenyeken, ami nem egy ilyen világverseny. Úgyhogy nem volt teljesen újdonság, és próbáltam is úgy kezelni, hogy én nem már voltam ilyesmi helyzetben, és itt a helyem.
2: Mennyit készülsz, ami nem atlétika, az ilyen jellegű mentális felkészülésre? Dolgozol-e bárkivel, aki a felkészülésedben segít ilyen tekintetben?
3: Dolgozom sportpszichológussal. Igazából erre talán idén jöttem rá, hogy ez mennyire fontos része az élsportnak. Már régóta kezdtem el vele dolgozni, nem is tudom, pár évvel ezelőtt, viszont az elmúlt talán 1-2 évben így fél évente, ha megjelentem nála, hogy bejelentkezzek, hogy még élek, de most idén azért rendszeresebben ellátogattam hozzá, és részt vett ő is a felkészülésben, mert hát ha van konkrét probléma, ha nincs, azért ez egy nagyon fontos része az élsportnak.
2: És ez most aktuális, ugye itt, amikor arról beszélünk, hogy azért első bálozó, nem első bálozó, ezt innen a stúdióból olyan könnyű mondani, hogy hát élete első felnőtt Európa-bajnoksága ebben a számban, vagy ezekben a számokban, de hogy azért ezt megélni sokkal nehezebb, ugye? És akkor az okos ember tanul a másik kárán, aki meg menet közben jön rá, az meg milyen jó, hogy rájön, ugye? Hogyha jól foglalom össze.
3: Igen.
2: Na, kicsit nézzük, hogy hogyan is indult át ez a birminghami történet, mert hogy egyik ámulatból estünk a másik ámulatba. Kezdjük a 100 gáttal, és ezzel a 13-38-ra, ami 16 századdal jobb az idei legjobbadnál, és mindössze 3 századdal marad el az egyéni csúcsottól. Itt volt az első olyan, hadd mondjam egy kicsit pestiesen szólva, amikor így leesett az állunk, és elkezdtük visszarakni a helyére, hogy atyavilág, mi lehet ebből?
3: Azért futottam igazából ennél jobb gátat már idén, csak nagy volt a hátszél, és ezért nincs benne az eredményeim között. Szóval ez számunkra nem volt egy olyan nagy meglepetés, sőt igazából utána azt mondtuk, hogy hát ez lehetett volna jobb, de azért így is jó volt, ez egy jó kezdés, ez jó lesz. Szóval igazából annak örültem, hogy azt már meg tudtam csinálni végre egy nagy versenyen azt a gátfutást, amit úgy nagyjából tudok, és akkor utána inkább a magasugrás volt az, aminek mi is tudtunk nagyon örülni.
2: Mert hogy ott mi volt, ami miatt rezgett a léc, akár a szószoros értelmében is rezeghetett volna, de végül ugye 1.71-es szezon csúcs.
3: Hát ott idén nem tudom, hogy pontosan mi történt a magasugrással, de annyira nem úgy sikerült, ahogy mi azt terveztük. Nem is kerültem az egész szezonban 170 fölé, és tényleg egy szenvedés volt az összes verseny és az összes edzés is igazából, és fölimádkoztuk magunkat 170 fölé, ennyi volt a kérésem a verseny előtt magamtól, hogy csak ugorjak 170 fölött, és akkor jó lesz. És próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy hol van a léc, meg hol tartunk, meg mi van, de nagyon-nagyon megkönnyebbültem azért, mikor ez sikerült.
2: Mázsás? Vagy tonnás kövek gördültek inkább?
3: És bármelyik lehet,
2: mindegy,
3: de nehezek
2: súlyos,
3: voltak.
2: Súlyos kövek. Ha már ezt említed egy pillanatra az eredmények felidézése kapcsán, álljunk meg, vagy egy picit szakítsuk meg azzal, hogy néz ki a heti edzésmunkád, mert mondtad, hogy amikor készültél a magasugrásra, hogy az edzésmunka sem ment naponta mást, vagy minden nap egy kicsit mindenbe belekóstolsz, egy picit beengedsz a kulisszák mögé, megmutatsz valamit ebből, hogy néz ki, mert azért itt tényleg mindenben otthon kell, hogy legyél, és vagy nyilván végére érünk mindegyik versenyszámnak, de hogy tényleg érdekel, hogy hogyan néz ki a felkészülésed.
3: Általában úgy van, hogy egy hét alatt azért szeretjük mindegyik számot érinteni, plusz emellett kell kondizni is, meg ugye vannak futóedzések, és egy nap pedig legtöbbször egymás után több számot csinálunk. Tehát az én fejemben az van meg, hogy nem edzem többet 5-6-nál egy héten, de igazából egy edzés, azt fel is foghatjuk akár 3 edzésnek, mert van, hogy 3 számot csinálok egy edzésen.
2: Szóval ez időben van, mit akar? 3 óra? 4 óra?
3: Van, hogy elhúzódik 3-3 és félre, az a ritkább eset, de azért az is előfordul, igen.
2: Ha választani lehetne, vagy lehet választani, van kedvenc számod egyébként? Tehát az, ami most kiderült, hogy nem a magasugrás, az legalábbis az idejek alapján nem az. Tehát lehet ilyenkor, lehet kedvenced? Például megengedi akár a sportpszichológus, akár az edző?
3: Valamiért mindenki ezt kérdezi, hogy mi a kedvenc számom.
2: Nem, de én azt kérdezem, hogy lehet-e, bocsánat, akkor hagyd tűnjük.
3: Lehetne, ha lenne.
2: De akkor ezek szerint nincs.
3: Én nagyon szeretem egyben az egész hét próbált, és ilyenkor szoktak mindig nevetni az emberek, hogy igazából, hogyha egy számot kéne választanom, az lehet, hogy nem a hét próbából egy szám lenne. Mert én egyébként nagyon szerettek 400-at és 400 gátat is futni, viszont magát a hét próbát azt azért jobban szeretem. Meg mindig húz az embernek afelé a szíve, ami épp jobban megy, az pedig szezononként tud változni.
2: Most... De akkor talán pont ezért is, és bocs, hogy közbeszólok, pont ezért is vagy nagyon jó, mert hogy nincs olyan, hogy kedvenced, viszont a magasugráson kívül nem biztos, hogy nagyon szívesen lemondaná bármelyik másikról, ha jól értelmezem.
3: Hát lehet, igen. Igen.
2: Na, akkor kanyarodjunk vissza itt az edzésmunkába, és egy picit belepillanthattunk, ugye a magasugrás és a szezoncsúcsot jelentő 1.71 után. Jött, ugye itt egy pénteki napot írunk, amikor jött a folytatás, és jött a súlylökés. Na most sok mindent el tudok képzelni hölgyekről, csak pont nem azt, hogy a súlylökés az alapértelmezetten választott kedvencük, hogy állsz a súlylökéshez.
3: Kicsit semlegesen állok a súlylökéshez, azért az sose ez a számom, vagy nem volt még eddig sosem, ami így a élmezőnybe tartozott volna. Valahogy úgy állunk hozzá, hogy az nem ad, ha lehet így fogalmazni, nem ad túl sok pontot, nem fizet olyan nagyon jól, mint mondjuk egy futószám, vagy egy ugrószám, tehát kicsit kevesebb talán rajta a hangsúly. Meg hát, ahogy mondtad is, nem is talán egy nagyon nőies, nem is egy ilyen látványos
2: szempont
3: szám.
2: Egyébként? Már milyen szinten? Nem lehet szempont,
3: nem,
2: ugye?
3: Nem, persze. Szempont, nem szempont egyáltalán. Úgyhogy azért sose volt a kedvencem a súlylökés, de most azért utólag kiemeltem, hogy az volt talán az egyik legjobb szám, aminek a legjobban tudtam örülni.
2: Megint egy egyéni csúcs, 13 méter 26 centiméter. Ugye én azt mondtam, hogy rögtön az első számnál már, az első próbánál pestélyesen szóval, hogy azt mondtam, hogy leesett az állunk és vakartuk össze. Itt azért péntek estére már eljutottunk oda, hogy ténylegesen mindenki dörzsölte a szemét, a tenyerét és mindenét. Menet közben, amikor itt voltál, hogy a súlylökésen is túl voltál, mert mennyire fogtad föl, voltál tudatában annak, hogy tényleg extra jó pozícióban, vagy akár az eredménysort nézve is, de akár hogyha az egyéni eredményeket nézzük is, tehát ez egyik jobb, mint a másik. Sőt, mind a három, ugye itt most a magasugrásról is beszéltünk, hogy az idei szenvedések után az 1.70 felett, ami a cél volt, az is megvolt.
3: Én igazából innentől tudtam, hogy nagyon jó lesz. Hogyha minden jól sikerül, akkor nekem általában a súlylökésnél kell a leghátrébb legyek a mezőnyben. És azt hiszem, talán ott is 20. helyen belül voltam, tehát ilyen 18. hely környékén.
2: Valahol ott, igen.
3: És tudtam, hogy nekem onnan csak előrébb kell jönni, hogyha minden jól megy. És előzetesen azt mondtam magamnak, ugye 18. helyen kvalifikáltam, de hogy ilyen 15. hely körül volt az egyéni csúcsom. Hogyha már a körül vagy azon belül végzek, akkor örülni fogok. És mivel az volt ugye a legidézőjelben a legmélyebb pont, tehát ahol a leghátrébb kell álljak a versenyben papírforma alapján, ezért valószínűsíthető volt, hogy onnantól azért jó lesz az a verseny, mert csak előrébb jövök.
2: A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is Kriszt Sarolta, aki megdöntötte elődje Krizsen Szénia U23-as csúcsát, ez pedig azt jelenti, hogy a birminghami atlétikai Európa bajnokságon a hétpróbázók versenyében a nagyszerű 6. helyezést szerezte meg. A Nemzeti Sportnak azt nyilatkoztat, hogy nem izgultál, és hogy éretten tudtál versenyezni. Ez szinte rögtön a verseny után volt, nem sokkal. Na most ez az... Én erre abból, vagy arra következtetek ebből, hogy amikor ennyire jók az eredmények, az ember akarva akaratlanul is, ebben az esetben meg akarva is felszabadul. Tehát ez az egész, hogy nem izgultál, ez gondolom én ebből kellett, hogy jöjjön. Nem egy idő után, amikor már látod, érzed, a vívók szokták mondani, ugye náluk ilyen egynapos versenyek vannak, hogy valakinek napja van, és hogy ha megy, akkor onnantól kezdve a falon is át tud menni. Bár ez nektek kétnapos, és majd mindjárt kitérünk arra, hogy a második napod mindig jobb szokott lenni, mint az első, ugye erre utaltál most a súlylökés kapcsán, de hogy mennyire közelítem meg jól a dolgot, hogyha innen nézem, hogy tehát ez kell, hogy kihatásra legyen a szereplésedre, vagy az eredményeidre.
3: Nálunk azért bármi előfordulhat. Nagyon-nagyon ritka az, hogy 7 számból mind a 7 jól sikerül, vagy elfogadhatóan sikerül, és meg is kell tanuljuk azt, hogy főleg, hogyha az elején valami nem megy, akkor is ugyanúgy kell hozzáállni a többihez.
2: Hú, ez de nehéz lehet.
3: Hát igen, nehéz. Szerencsére azért elég hamar megtanulja az ember, mert főleg az elején, amikor elkezd hétpróbázni az ember, biztos, hogy nem úgy fognak menni a számok, ahogy ezt előre elképzelte az
2: Mondja
3: ember.
2: Mondja ezt a 19 esztendős rendkívül rutinos Krisz Sarolta.
3: Jó, igen, nagyjából az 5 hétpróba, amit eddig életemben csináltam, az megtanítottam.
2: Na, hát ez mindenképpen előre
3: igen, de
2: mutat.
3: Hát eddig nem nagyon volt olyan hétpróbám, ahol főleg ezt mondtam pont az edzőmnek az első 2 szám után, hogy olyat még nem csináltam, hogy elfogadható volt a gátam és a magasugrásom is, mert hogyha nem direkt, de ha az egyik jól ment, akkor eddig a másik az nem ment jól. Tehát igazából már ott úgy voltam vele, hogy már előrébb vagyok, mint eddig bármikor, mert már ez a 2 szám összejött.
2: Na és akkor az első nap zárásaként 223.58, ez összességében az első nap végére 3.701 pont, hogyha jól jegyzeteltem, illetve jól kerestem vissza, és ez a 11. helyet jelentette. Ugye a súlylökésnél már említetted, hogy ott van az a pont, hogy onnan biztos vagy benne, hogy előrébb fogsz menni. Mi volt itt a gondolat, ha visszaemlékszel rá a 3.701 pont, vagy akár a 11. hely láttán, hallatán, tudatában?
3: Nagyon próbáltam egész nap nem ránézni az eredményekre, és nem számolgatni, mert azért bele tudok esni abba a hibába, hogy számolok, hogy akkor a következő szám mennyi kell legyen, meg a következő mennyi kell legyen, és itt most ezt egész nap nem csináltam, és csak mikor lejöttem a pályáról 200 után felpillantottam az eredményekhez, és akkor láttam, hogy 3700 pont fölött vagyok. Én eddig szerintem sose voltam 3600 fölött az eddigi hét próbáim során, tehát azért... Eddig is tudtam, hogy jól állok, de megláttam, hogy ennyire. Igen, azért az feldobott, meg eddig az előző hét próbáim során nézegettem is, hogy na majd, amikor én leszek 3700 pontnál az első napon, akkor tudom, hogy nagyon jó lesz majd a vége. Szerencsére így is lett, de ott sem néztem rá többet az eredményekre, tehát a telefonomon nem nyitottam meg, nem kezdtem el számolni, hogy hány pontra vagyok és kitölt, de azért reménykedtem, meg tudtam, hogy innen remélhetőleg csak följebb van.
2: Ugye 3600-at említettél, ez a 2025-ös U20-as EB ezüstéremnél is így volt valahol, vagy ott hol jártál?
3: Én úgy emlékszem, hogy ott is 3500 valamennyi volt, lehet, hogy ott érintettem a 3600-at, de nem gondolom.
2: Tehát mindenképpen egy szemmel látható jelentős ugrás volt. Hogy telik ilyenkor az embernek az estéje?
3: Hát,
2: ilyenkor megint gondolom, jön a sportpszichológus, van valamilyen bevett taktika, technika, hogy hogyan kellene elaludni, ha el tudna, mert nekem azt szokták mesélni, és a sportáktól független, hogy ez egyéni, vagy csapatsporták, amikor az emberbe dolgozik az adrenalin, akkor mindent lehet, csak aludni, nem?
3: Így van, nekem ezzel mindig nagyon sok problémám volt, hogy főleg a verseny előtti napon nem tudtam aludni, de a két nap között is nagyon nehezen, és talán életemben most először egyébként előtte is sikerült. A két nap között sikerült volna, ha lett volna időnk, de nagyon-nagyon nehéz volt az időrend ebből a szempontból, és másnap reggel azért szerintem egy órán keresztül szittem magamban azt, aki ezt összeállította, mert tényleg az volt, hogy amint beértem a 200-on, arra koncentráltunk, hogy minél hamarabb ágyba kerüljek, és...
2: Ez időben mit írunk?
3: Mikor este? Kerültem ágyba? Éjfél után. Mert jégkádazni kell, le kell vezetni, gyuratni kell, vissza kell buszozni a szállásra, ami még fél óra volt a pályától. Vacsorázni is kell, hogyha
2: úgy van. A szurkolók pár az igazak álmát aludták, miközben te még a kis teendőiddel.
3: De ezzel ugye mindenki így volt, persze. Tehát nem csak én szenvedtem ezt el, és másnap pedig 7.30-kor ment már ki a busz a pályára, és akkor előtte összekészülni, reggelizni, összepakolni, stb.
2: Hát akkor ez 6 óránál több alvás nem
3: egy
2: volt?
3: Egy 5.5 órát sikerült, igen. Igen, mert azért még, mikor így rohanva bekerül az ágyba az ember, akkor ugye rögtön azért nem tud elaludni. De szerencsére azért régebben, mivel mikor már lett volna időm aludni, akkor nem sikerült. Tehát csináltam már úgy elég sokszor hétpróbát, hogy nem aludtam a két nap között, ezért így nem estem pánikba.
2: Vettem egy nagy levegőt, ezt így végighallgatva, hogy ez valakinek verseny közben így tudja menni. Na, gyorsan nézzük akkor, ugye a szombati volt a második nap, ott az első szám a távolugrás volt, 6 méter 44 centiméter, rögtön nyitásként, ezt hogy értékelted?
3: Jól éreztem magam, meg egész évben úgy voltunk a távolugrással, hogy bármikor kijöhet egy jó, és nagyon jó volt a hátszelünk is, úgyhogy nem gondoltam pont arra az ugrásra, hogy ez olyan jó lesz, mert belülről nem éreztem olyan jónak, meg az edzőm is mondta, hogy mikor elugrottam, akkor már jelengedte, hogy hát ez nem volt jó, ez a neki futás, ez nem lesz jó, és akkor néztük, hogy 6.44 nagy volt a szél, tehát nem egy érvényes egyéni csúcs, de azért nagyon örültem. Normál esetben nem biztos, hogy ilyenkor tovább ugrottam volna, mert ez egy jó eredmény, és akkor minek fárasztam magam, de hát úgy voltunk vele, hogy ez technikailag nem volt egy túl jó ugrás, tehát ebben van még, úgyhogy folytattam, de végül ez marad, de ennek is nagyon tudtunk örülni.
2: Mennyit kell taktikázni? Ugye most említetted itt, hogy normál esetben nem biztos, hogy fárasztottad volna magad. Mennyire kell erre figyelni? Mert sok mindenre gondolna az ember, de talán erre nem, hogy még erre is kell. Ez mekkora részét teszi ki a versenyzésnek?
3: Azért az ritka, hogy valaki elsőre tényleg egy olyat tud teljesíteni, hogy azt mondja, hogy utána nem ugrom le a következő egy-két ugrás, vagy nem dobom le, meg mindig az is benne van az emberben, hogy mi van, hogyha még mindig lehet nagyobb, akkor ott hagyok benne pontokat. Szóval azért ritka, hogy azt mondja az edző és a tanítvány együtt, hogy akkor ennyi hagyjuk, ez nagyon jó, és akkor menjünk pihenni.
2: Ebben az esetben neked mennyi beleszólásod volt most ebbe, hogy inkább próbáljátok tovább?
3: Lehetett volna, tehát hogyha én azt mondom, hogy ezzel megelégszem, akkor biztos, hogy azt mondja az edzőm, hogy jó, de én nem vagyok nagyon ilyen, aki ezt mondaná, inkább az edző mondaná azt, hogy figyelj, ne ugorjunk tovább, mert ez már nagyon jó, és akkor elgondolkozom, és azt mondom, hogy na jó, oké.
2: Kifejezetten tetszik nekem az a hozzáállás, amiket olvastam veled kapcsolatban, már a versenyzés után, hogy nem lepett meg, tudtam, hogy képes vagyok ehhez, és ilyen is ehhez hasonló eredményre, nem izgultam. Csodálattal is, ámulattal nézem, és egy kicsit hadudvaroljak szemtől szembe, hogyha valaki ennyire fiatalon, ennyire szerintem könnyedén tudja, ez nem magyarokra nem jellemző, vagy szerintem korábban nem volt jellemző ez a hozzáállás. Ez sokszor visszatértem már, és visszakérdeztem, ugye beszéltünk a sportpszichológusról, hogy mint fő motivum, de ugye a jó eredmények az egyéniségedből, a lényedből, vagy a sportos családból, vagy honnan fakad az, hogy az ember tudatában van annak, hogy jó? Mert vagy elhallgatjuk, hogy jók vagyunk, és ilyen álszerénynek tűnünk, vagy nagyon nagyképű, Szoboszlai Dominikot folyamatosan nagyképűzik, és mindennek elmondják, holott tudatában van annak, hogy mire képes. Most félre ne, és nem akarlak se nagyképűnek, se álszerénynek beállítani. Nekem mondom, nagyon-nagyon tetszik ez. Mi az, ami még ahonnan ered ez a jófajta hozzáállás?
3: Én úgy gondolom, hogy kell egy egészséges ego az e-sporthoz, mert hogyha én nem hiszem el magamról, hogy én vagyok a legjobb, akkor majd valaki más elhiszi a pályán, és ő fog nyerni.
2: Ez is de jó hozzáállás.
3: Szóval mindig, hát érdekesen, meg kicsit csodálattal is néztem, főleg az amerikaiakról hangoztatjuk nagyon, legalábbis az atlétikában, hogy milyen magabiztosak, meg talán rájuk azt is mondjuk, hogy túl magabiztosak, de valahogy mégis mindig 90%-ba bejön az a magabiztosság, és először elhiszik magukról ők, aztán be is bizonyítják, és utána már mindenki el fogja magát róluk hinni. Úgyhogy igazából nem
2: ez
3: is
2: tudom. Ez akkor valamennyire egy picit tanulható is ezek szerint?
3: Biztos vagyok benne, hogy tanulható, legalábbis remélem. Szerintem én ezt nem tudom, hogy tanultam-e, igazából láttam, tetszett, és így gondolom, és nevezhetjük követendő. Ezt annak, és hogy tanultam.
2: És követendő. A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokságon a hét próbázók versenyében a csodálatos 6. helyet megszerző Krisz Sarolta. Ugye az első napi versenyszámokat végig vettük már itt a kis visszatekintésbe, visszaemlékezésben. Ugye a második nap első próbáját, a távolugrást is szintén felelevenítettük. Jött a gerelyhajítás, 46 méter, 67 centiméter. Egy rövid jelzőt kérek. Jó, nagyon jó, nem jó, milyen jó, mennyire jó, hogy jó?
3: Jó volt, elment. Igazából ott egyedül nem volt szerencsénk a széllel, amit nem is nagyon lehetett szerintem kívülről látni, de hogyha utólag megnézzük az eredményeket, senki nem dobott egyéni csúcsot idei legjobban se.
2: Most bocsánat, mondtad itt a zene alatt egyébként, hogy Saci, úgyhogy a Saroltát a hivatalos formula kedvéért mondtam, és elnézést kérek, ha bárkit ezzel a hallgató közül bántott volna. Van, aki nem szereti ezt, hogyha ilyen nagyon barátkozós formában beszélgetünk, de engedd meg, hogy így mondjam. Szóval ez a 6. legjobb eredmény volt, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a távolugrás is önmagában a 6. legjobb, tehát ez kifejezetten jó azért.
3: Dobtam ennél idén nagyobbat, de tényleg...
2: Imádom ezt a hozzáállást, és nagyon dicsérem, és azt mondja, nem rossz, de igen. Jó még.
3: De tényleg abban nem volt szerencsénk a széllel, mert ott az szembe fújt, és abban nagyon nehéz, nagyon jól el kell találni a gerejt ahhoz, hogy jól menjen, és majdnem 47 méter, szóval azért tudtam örülni annak is.
2: Na, ezzel összetettben 5485 ponttal a 6. helyre léptél föl. Mondtad, hogy az első nap igyekeztél nem nézegetni, és sikerült betartani a második napon is?
3: Sikerült. Az volt, azt fogadtam meg, hogy 800-ig nem számolok, nem nézem. Előtte meg már muszáj.
2: Én úgy tudom, azt csicseregték nekem, hogy az korábban általában nagy plénum előtt is kijelentetted, hogy 800-on idén adós vagy egy jó futásra.
3: Ezt kijelentettem, de ez nem sikerült.
2: Na! Nem
3: hát időeredményben legalábbis nem sikerült, úgy gondoltam ezt a kijelentést, hogy még időeredményben vagyok adós, mert tavaly ennél sokkal jobbakat futottam 800-on, volt egy 2-10-em, aminek már nem örültem, mert volt 2-0-8-am is, és idén 11-12-t, és ez meg már majdnem 13 lett, de...
2: Nem. Igen, 2-12-93 a vége, ugorjunk oda. Igen. És a hajrában azt láttuk, én ugye itthonról követtem az eseményeket, hogy ott azért volt olyan pillanat, amikor az életedért küzdöttél, és úgy tűnt nekem, hogy vesztésre állsz.
3: Igen, ez egy jó megfogalmazás.
2: De aztán minden jó, ha a vége jó, vagy nem?
3: Van.
2: Ugye ott a lengyere kellett nagyon figyelni, aki sokáig élen állt az összetetbe, aztán utána oda esett vissza hozzád, és ő volt a legfontosabb, most én nem mondom ki a nevét, mert az sose kommentátor barát, hogyha Magyarországról próbálunk lengyel neveket kimondani, de hogy szóval, hogy a célt értél végül is ezzel, hogy őt sikerült magad mögött tartani, úgyhogy neki ugye óriási 2-0-8-83-as legjobbja volt, ami a te legjobbadhoz képest is nagyon-nagyon extra jó, tehát majd két másodpercen felül van, tehát hogy minden tekintetben én azt gondolom, hogy itt akkor bármennyire is marad benned hiányérzet, azért ezt valahol helyén kell kezelni, hogy mégiscsak jó volt ez.
3: Igen, azért ehhez még hozzáadnám, hogy így utólag nem tudtam csalódott lenni ezért a 800-ért, nem csak a lengyelt kellett figyelnem, hanem az olaszt is, mert ő is azért azt hiszem 50 pontra volt mögöttem, és neki is van egy nagyon jó 800-a, meg tudtam is, hogy ő menni fog, mert neki nincs vesztenivalója, csak az, hogy megy, úgyhogy azért is kellett ott hagynom a lengyelt útközben, és figyelni az olaszra, de azért ez egy olyan 800-as élmény volt, ami eddig nem nagyon adatott meg, mert azért itthon más egy-egy ember,

0: jobb, mint Krizsán Szénia 2015-ös U23-as csúcs. Ugye itt a beköszönésnél jó fél órával ezelőtt belementem egy U20-as történetbe is, ami bárcsak igaz lenne, de hát a szemtelenül fiatal mi voltod ellenére sem tudsz már U20-asnak számítani, úgyhogy ezt inkább hagyjuk, hogy az U20-asnál hogyan és miként javíthattál volna, ha ez oda számítana. Az U23-nál viszont az tényleg a valóság, egy 2015-ös rekordot adtál át a múltnak. Mi ilyenkor az első gondolat, ami megfogalmazódik az emberben? Tint egyet, hogy nem olyan rossz?
1: Hát végül is igen, néztem évelején ezt az országos csúcsot, azt hiszem 6321 volt, és pont 6320 pont volt idén erre az Európa-bajnokságra a kvalifikációs szint, amivel biztos, hogy oda kerültem volna az EB-re, és az volt a célom előzetesen évelején, hogy ezt még az EB előtt megcsináljam, és akkor meg lesz a szintem, és biztos kint vagyok. Na hát ez előtte nem sikerült, de ezért is még jobban tudtam örülni, hogy utána azért bőven felülmúltam.
0: Na most többször utaltam már, hogy az edzőmmel így, az edzőmmel úgy, az edzőmmel amúgy. Azért azt fedjük már fel azt a kártyát, hogy az edző pontosan kicsoda is. Azok kedvéért, én ezt a végére akartam hagyni, és kíváncsi voltam, hogy hogyan nevezed meg, de hogy milyen relációban vagytok.
1: Sokan tudják, hogy az edzőm az édesanyukám is egyben. Én egyébként szoktam, vagy szeretem...
0: Körmendi Katalinról van szó, igen. Nevezzük meg, igen.
1: Igen. Szeretem édesanyukámnak is hívni.
0: De ilyenkor, amikor verseny van, ilyenkor ő az edződ.
1: Igen.
0: Nekem ez is nagyon tetszik. Már annyit udvarlok itt, hogy a feleségem hallgatja ezt a beszélgetést, lehet, hogy ki fogok kapni, hogy egyébként ennyit udvarlok, de tényleg viccet félretéve... Hogy lehet ezt úgy szétválasztani, hogy ez jól működjön? Mert gondolom én, hogy a vasárnapi asztalnál lehet egyszer, figyelj anya, így, de aztán utána meg kedves versenyzőm úgy. Tehát lehet ilyen hang nem is, meg lehet olyan hang nem is, vagy az egyik marad az edzés helyszínre, a másik meg ami otthon van, az meg az anya-lánya kapcsolat.
1: Mi lehet, hogy van, akinek sikerül ezt teljesen szétválasztani, nekünk azért nem megy teljesen, és idén jött is egy változás kettőnk kapcsolatában, már pedig az, hogy én elköltöztem otthonról, és nem volt az, hogy hazamentünk edzésről, és akkor elkezdtük megbeszélni az edzést, meg mindent kitalálni közösen, hanem kicsit függetlenebb lettem, és ez kicsit az edzésre is kihatásabb volt. Szerintem nekünk az annyira nem jött be, vagy hát igazából nem is próbáltuk meg, hogy nem beszélünk az atlétikáról az edzésen kívül, meg szerintem nem is nagyon tudnánk, mert az egész családnak köze van hozzá,
0: ezt
1: nem csak
0: mondani,
1: az édesanyukának.
0: Igen, édesapukád is, mindenki érintett ebben a történetben. Egy példát tudok erre mondani, a kézilabdás példa, az Elek Szucsánszki házaspár, Elek Gábor, mint edző, és a tanítványa felesége gyermekének édesanyja, Szucsánszki Zita, állítják mind a ketten, és mivel viszonylag jól ismerem őket, nem kételkedek abban, amit mondanak, hogy ahogy beülnek az autóba az edzés után, megszűnt létezni a kézilabda. Én ezen körülbelül 15 éve csodálkozom, hogy mondom, ez hogyan lehet, és mindig, amikor ilyen sztorikat hallok, hogy családon belülről vagy kicsit megerősített bennem, hogy nem véletlenül csodálkozom, mert hogy én azt gondolom, hogy nem lehet ezt teljesen függetleníteni, nagyra értékelem, hogyha valakinek ez megy. Hogyan sikerült az az elköltözéses dolog, akkor ezek szerint hozzáadott ehhez a dologhoz, ehhez a kapcsolathoz?
1: Hozzáadott mindenképpen, kicsit más lett talán edzésen is a viszonyunk, meg mind a kettőnknek azért szokni kell, ezt tanulni kell. Most elég úgy néz ki, hogy jó irányba haladunk, az eredmények azt mutatják.
0: Igen, meg tudom erősíteni.
1: Ez így marad.
0: A stúdióban továbbra is Kriszt Sarolta, egy Európa-bajnoki hatodik helyezés után beszélgetünk, mármint egy felnőtt Európa-bajnoki hatodik helyezés. Ugye itt én egy 2025-ös U20-as EB ezüstérmet már megemlítettem. Rengeteg utánpótlás eredményedet, ha nem haragszom, most nem hoznám ide, bár tényleg beszéltünk róla, hogy szemtelenül fiatal vagy. Egy ilyen kiváló eredmény után, egy olyan hozzáállás után, amiről szintén sokat beszéltem már, és beszéltél már, és kérdeztem is, nem izgultál, nem lepett, meg egy egészséges önbizalommal felvértezve. Célok, tervek a jövőt nézve, mert azért itt most így tokostól rúgtad be az ajtót a felnőtt mezőnybe, és jelezted, hogy jó napot kívánok, megjöttem.
1: Igyekeztem.
0: Örülünk, de majd visszaépítik azokat a tokokat, meg az ajtókereteket, ha ki akarja.
1: Próbálok továbbra is így hozzáállni a következő nemzetközi versenyekhez.
0: Az mikor lesz a következő? Mert ugye most csapatbajnokság lesz, ha jól tudom.
1: Igen, felnőtt nemzetközi verseny hétpróbában jövőre lesz. 2027. szeptemberében lesz Pekingben egy világbajnokság. még nyilván ki kell oda jutni.

0: de remélhetőleg ezzel az eredményemmel azért ez már sikerülni fog, és próbálok ugyanúgy hozzáállni a következő versenyekhez, mint ahhoz, mint ahogy ehhez is hozzáálltam. Mert még mindig úgy gondolom, ahogy te is sokszor említetted, hogy még mindig nagyon-nagyon fiatal vagyok, tehát
1: ezt
0: igazából...
1: nem kell így gondolnom, ez egy ténykérdés.
0: Igazából nincs semmi, ha ez nem úgy sikerül, ahogy most már el fogják várni, vagy én elvárom magamtól.
1: Na, ezt látod, egy nagyon érdekes kérdést említesz. Magadtól várod el, vagy szerinted a közönség várja jobban tőled? Mind a kettő szerintem egyformán, vagy majd csak egyformán, de ez belülről te hogyan érzed, érzékeled?
0: Hajlamos vagyok én többet elvárni magamtól, mint a körülöttem lévők tőlem, de engem általában motivál az, hogyha külső nyomás van, vagy elvárás.
1: Szerintem te ezt nem nyomásként éled meg, tehát ez, amennyire én most így megismertelek, ez minden csak nem nyomás, ez így lepereg rólad.
0: Én szeretem, hogyha van elvárás, mert az azt jelenti, hogy ott vagyok a legjobbak között.
1: Na most említetted már is egy picit, ha még megengeded, kutakodnék vagy vájkálnék a magánéletedben, hogy elköltöztél. Úgy tudom, hogy szeretsz főzőcskézni. Ilyenkor, amikor az ember egy kicsit leválik az otthoni dolgokról, hogy jobban ki tud teljesedni ilyen jellegű dolgokban is?
0: Abszolút, igen. Azért azt is meg kellett tanulnom, meg most már belekóstoltam abba, hogy milyen magamat ellátni, nyilván magamnak vásárolni, magamnak főzni, magamnak takarítani minden. Azért ez egy új dolog, de szeretem.
1: Azt látom, hogy most egy mosolyogsz, hogy egyébként tetszik.
0: Tetszik, igen. Nekem csak idősebb testvéreim vannak, és már emiatt régóta azt látom, hogy ők külön élnek, már elköltöztek otthonról, van egy saját életük, és nagyon jól, nagyon élvezték, megélvezik azt a saját életüket, és ezért én is mindig szerettem volna ezt.
1: Erre az útra léptél. Azt is tudom, hogy szeretsz állítólag nyelveket tanulni, hogy állsz a nyelvtanulással, van-e most bármi, ami éppen zajlik, vagy éppen halad? Van-e egyáltalán időd az edzések mellett ilyesmire?
0: Én végül nem egy olyan egyetemre mentem, mint amit előzetesen szerettem volna, és megígértettem magammal, hogy cserébe akkor még egy nyelvet tanulok. Az angolt tudom szerintem elég jól, és emellett németet tanultam a középiskolában. Az nem mondtam, hogy nagyon jól megy, megértettem magam.
1: Az nehéz az angol után németet tanulni, mert a német nyelvtan az követhetetlen az angolhoz képest.
0: Igen, szóval azt még nem döntöttem el teljesen, hogy most egy újba belekezdjek, vagy a németet próbáljam meg felhozni, de mindenképp szeretnék, rajta van a listámon, de azért most ez egy kicsit lassabb. Ezt megértettem.
1: Figyelj csak, és mi a helyzet a matekkal és az informatikával, mert csiripáltak nekem matematika és informatika beállítottságot, meg érdekeltséget, amit így bevonom őszintén nyelvi nyitottsággal, főzős érdeklődési körrel, a matekot és az informatikát nehezen tudtam összepárosítani. De mondom, üsse kavics, ha már jegyzeteltem, és próbáltam utána nézni, akkor mondom, megkérdezem, hogy ez hogy van.
0: Kíváncsi lennék, hogy ki volt a forrásod, de egyébként...
1: Vakon vagyok?
0: Nem.
1: Na, meg jó van, megnyugodtam.
0: Jó helyen jársz. Igen, én gimnáziumban matematika és informatika fakton voltam, aztán az informatikát egy év után ott hagytam, mert rájöttem, hogy nem fog kelleni az egyetemhez, de igazából a matek se kellett volna, de azon maradtam, mert nagyon szerettem, és szeretem is még mindig.
1: Hát mondjuk igen, a 7 próbálnál van, akinek az 1 meg 6 is nehezen megy, úgyhogy itt azért ez meg egy kicsit többet igényel, igen. Most viccet félretéve.
0: Igen, úgyhogy én sokáig mérnöki szakra szerettem volna menni, meg igazából lehet, hogy még mindig szeretnék is, de úgy gondoltam, hogy talán az azzal a szintű e-sporttal, amit én szeretnék, nem teljesen összeegyeztethető, úgyhogy végül nem is mentem el olyan irányba. Nem tudom, hogy vissza fogok elmenni, majd még meglátjuk.
1: Hogy van ennyi időd, energiád? Oké, fiatal vagy, ez egy dolog, erről már sokszor beszéltünk itt a mostani interjú, hogy beszélgetem, szeretem ezt, hogy interjú beszélgetés kapcsán, de azért ezt ennyi mindent bele kell szuszakolni egy 24 órába, ennyi energiának kell lenni, hogy azért beszéltünk róla, hogy van egy edzés, van, hogy elhúzódik akár 3 órásra egy edzés, ott mindent elképzelek, hogy utána az embernek sok minden van, de mondjuk életkedve talán a legkevesebb. Energia szintje meg talán még annyi sem biztos.
0: Igen, hát pont ezért, ahogy mondtam is, hogy végül nem olyan irányba mentem az egyetemen, mint én azt gondoltam, hogy fogok, és próbáltam egy kicsit, talán nevezhetjük könnyebb útnak, könnyebb utat válaszolni, könnyebb szakot, és azért egyéni tanrendem is van.
1: Nem, annyiban vitatkozhatok, hogy egyébként bárki, aki főállás mellett, legyen az munka, vagy legyen az élsport mellett, bármilyen felsőoktatási intézményt végez, szerintem ott nincs olyan, hogy könnyű vagy nehéz, hanem csak kalapemelés van.
0: Annyi szerencsém van, hogy tudok egyéni, vagy hát kedvezményes tanrendet hivatalosan kérni a legtöbb tantárgyra, ami felmentést ad az óra látogatások alól.
1: Jó esetben. Mondjuk így a 6. helyen, igen.
0: Ez a tanárokat annyira nem szokta érdekelni. Meg nem is kell, hogy érdekelje.
1: Ajánljuk figyelmükbe ezt a beszélgetést, visszahallgatható lesz majd mindenféle platformon, úgyhogy érdemes egy kicsit, hát ők is átszellemülnek, hallják azt, hogy mennyi energia és milyen munka van ebben. Még egy kérdés foglalkoztat itt a végére, hogy kézilabdát, kosárlabdát, szertornát és úszást is állítólag kipróbáltál gyerekként, amikor még nagyon-nagyon-nagyon, még ennél is számtalanul fiatalabb voltál. Van-e bármilyen kedvenc sportágad, amit követsz? Tehát mondjuk például nyáron volt labdarúgó világbajnokság. Minden hölgy vendégtől, aki megfordult itt a stúdióban, megkérdeztem, hogy ki, hogy áll ehhez a kérdéshez hozzá, mert mégiscsak a világ, ezen lehet vitatkozni, az olimpia vagy ez, de hogy mindenképpen top 3-as nagy sportesemény. Szóval például most a foci VB jutott eszembe, de ha éppen nem tudom én a kézilabdát szeretett, szóval van-e bármi, amit követsz, jut-e még arra is pluszban idő, energia, vagy van-e olyan fanatizmus bármilyen csapat, játékos, bárki iránt?
0: Én egy hatalmas sportnéző vagyok. Nagyjából a focin kívül mindent szeretek, úgyhogy beletrafáltál.
1: A foci évében akkor nagyon szép volt, igen.
0: Valószínűleg ehhez hozzátartozik az, hogy édesapukám is mindig is nagyon szerette sportokat, és nézte is otthon, és akkor én mindig leültem mellé, és néztem. Nagyon szeretem a kézilabdát, vízilabdát, úszást, de a kosárlabdát is, Forma 1-et is, tehát elég sok mindent fel tudnék a focin kívül sorolni.
1: Van olyan kedvenced, akár csapat, akár nem tudom, versenyző, mondjuk ha például a Forma 1-et nézzük, aki tényleg közelebb áll a szívedhez az átlagnál, vagy az a sportfogyasztó vagy, aki úgy nyitott mindenre, és nincs igazi nagy kedvenced?
0: A legtöbb sportágban a magyarokat szeretem nagyon nézni, meg nekik szurkolni.
1: De mondjuk egy Fradi Győrnői kézi rangadón, akkor melyik kis ujjadba harapsz bele? Hát, vagy egy Veszprém Szegeden, ha most már kézilabdánál maradok?
0: Ott is, főleg édesapukám miatt azért a Fradinak szoktam szurkolni, mert ő örök Fradis, de egyébként inkább csak az ilyen nemzetközi versenyeken a magyarokat próbálom keresni és nézni.
1: Óriási élmény volt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és befáradtál hozzánk a stúdióba. Az elmúlt egy órában Krisz Saroltával idéztük fel az Európa-bajnoki 6. helyezéshez, a 7 próbában az Európa-bajnoki 6. helyezéséhez vezető utat. Kicsit a vezeték neved is, meg ez a 7 próba 6. helyen is feladtad nekem a leckét, de ez annyi, hogy nekem is egy kicsit többet kell majd gyakorolni, hogyha legközelebb jössz, mondjuk egy világbajnoki top 4. 5.
0: Az is lehet, de 6. maradjunk a 8-10-nél.
1: Oké. Egy világbajnoki top 8 után, hogy akkor már se a vezeték nevedben ne botoljak bele, vagy törjön bele a nyelvem, illetve hogyha eredményekről kell beszélni. Tényleg nagy élmény volt Krisz Saroltának, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és sok sikert, sérülésmentes időszakot még most a versenyidőszakból, ami hátra van. Aztán rengeteg sportnézést, sportrádió hallgatást, nem maradsz le velünk útközben se semmiről, ajánlom figyelmet, illetve ajánlom magunkat, és várunk vissza legközelebb is. Köszi, hogy itt voltál.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: sportban történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport a legjobban.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra töltött című magazinműsor 14. részét hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott 5 különböző mérkőzés mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bírói hibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes kinyert, hanem az is, mi történt valójában.
3: Harcos vagyok, nekem így jó, hogy nem rám számol a bíró. Ha kérdeznétek, igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
2: 1962. június 2-a. Chile, Olaszország, 2-0. A Santiago-i csata néven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
4: Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért, ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eredetnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile. De aztán végül önállóan kandidált a két ország.
2: 1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelnek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a tornarajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértőcikk sorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
5: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyomba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
2: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
4: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű, vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai, az olasz válogatottban négy dél-amerikai játékosi szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
2: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
6: Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
2: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
4: Közben azt nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilek egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschio-nak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Foote-nak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezés, és mondott egy kiáltott spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
2: A Jaime Ramírez és Jorge Toro góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
7: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik: ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
2: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mint a két különböző mérkőzést láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
8: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
2: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Ken Ashton elfogult bíráskodása miatt. Sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Ken Ashton utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
7: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
2: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
4: A csoportszakaszban a chileiek továbbjutottak és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a Calcióba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
9: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
4: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. De hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miután az észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknak a góljával, jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban reptették haza, hanem különböző városokban szállt le a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
2: Ha nem is közvetlenül, de a santiagói csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározóításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Ken Ashton később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Ashtonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1978. június 21-e. Argentina-Peru 6-0. A rozáriói buntagyanú. A világbajnokság történetének mindmáig egyik legvitatottabb, legtöbbet elemzett mérkőzése. Bár a FIFA még az előző kormány pályázatát elfogadva adta Argentinának a VB rendezési jogát, a torna idején már Jorge Rafael Videla vezetésével véres katonai diktatúra irányította az országot. Ebben a helyzetben a hatalom számára a világbajnokság nem egyszerű sportesemény volt, hanem inkább propaganda eszköz, amivel be akarta bizonyítani a világnak, hogy Argentina stabil, egységes ország. Akkoriban ugyanis Argentinát az állami terrorral, a kínzásokkal és az embertelen bánásmóddal azonosították. Ahhoz, hogy a későbbieket megértsük, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője Ballai Attila segítségével érdemes kicsit bővebben szótejteni a világbajnokság hátteréről.
10: Argentina győzelemre ítéltetett. Azért rendezték meg a világbajnokságot, hogy ez a csapat most már végre egyszer révbe érjen. Egyébként az Európán kívüli VB-knek mindig volt ilyen hangulatuk, hogy most vagy soha. Rögtön az elején 1930 Uruguay függetlenségének a 100 éves évfordulát ünnepelte. Uruguay-Argentina döntő volt, majdnem háború robbant ki a két ország között. Még abba se tudtak megegyezni, hogy milyen labdával játsszák a döntőt, ezért az első félidőt argentin labdával játszottak, a másodikat Uruguayval. Nem mellékesen az argentin labdával az argentinok 2-1-re vezettek, aztán Uruguay 3-0-ra hozta a saját labdával a második félidőt. 1950-es VB-n ugye a brazilok, amikor mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezt ők fogják megnyerni, és a Maracanában az utolsó meccsen 200 ezer nézőt 2-1-re kikaptak Uruguaytól. A szemtanúk szerint többen onnan vetették magukat a mélybe a stadionnak az ormerőt, a öngyilkosok lettek. 1962 Chile, akkor éppen nem volt katonai hunta Chilébe, két hunta között egy aránylag demokratikus berendezkedési országból, de ettől még az olaszok elleni meccsen amilyen segítséget kaptak a chilek, és amilyen botrányos volt a meccs, az ugyancsak párját ritkítja, Európában elképzelhetetlen lenne. Aztán jött a 78-as VB, és 2002-ben én ott voltam Koreában, amikor Dél-Koreát becsalták a négybe, és a dél-koreai elnök a spanyol elleni negyeddöntő után azt mondta, hogy ez az ország 5000 éves történetének legboldogabb napja. Most ennyit úgy általában. Ez a világbajnokság pedig nem csak az a fontos, hogy Európán kívül és Argentínában volt, első ízben Argentínában, hanem az is, hogy mikor. A Jorge Videla féle katonai huntának a kellős közepén. Egy olyan országban, ahol aki ellenzéki gondolatot megfogalmazott, azt inkább fizikailag semmisítették meg, de politikailag biztosan. Elképesztő korrupció, rohanó, szárnyaló infláció, romokban lévő gazdaság, sikert kellett felmutatni. És ennek a sikernek egyetlen eszköze volt az argentin futball válogatott, ezért aztán amögé mindent oda tettek. Ennek első szenvedő alanya a magyar csapat volt, ugye, hiszen Argentínával egy csoportba játszottunk, 2-1-re kikaptunk. A magyar futball vezetőség óriási hibája volt, hogy komolyan gondolt, hogy mi azt a meccset meg tudjuk nyerni, és arra tettünk fel mindent. Ezért aztán nem csak egy meccset, hanem mindent el is vesztettünk. Argentina így haladt tovább, győzelemre ítéltetve egészen a bizonyos Peru elleni mérkőzésig.
2: Az első csoportkörből a hazaiak Olaszország mögött, Franciaországot és Magyarországot megelőzve a második hely jutottak tovább. A második csoportkörben pedig a Lengyelország elleni 2-0-es győzelmet a Brazíliával szembeni 0-0-es döntetlen követte. Ez utóbbi találkozó magyar vonatkozásáról Ballai Attila beszélt.
10: amikor nyilvánvaló volt, hogy hogyan fog kinézni a két középdöntős csoport, a két négyes csoport, akkor az első pontban lehetett tudni, hogy Argentina és Brazília küzd majd a világbajnoki döntőért. Mert nem volt elődöntő, hanem a két négyes csoport győztese egyből VB döntőt játszott. És a második körben, a középdöntő második körben az Argentina-Brazília mérkőzés egy 0-0-ás döntetlent hozott. Tehát ha azt a brazilok megnyerik, akkor ők vannak ott, nincs mese. És ez a mérkőzés megmaradt a normalitás keretei között, és ebben óriási szerepe és érdeme van a játékvezetőnek, bizonyos Palotai Károlynak, aki úgy lefújta azt a meccset, hogy az egész világ leborult előtte. Mert ott aztán tényleg puskaporos volt a hangulat. De ezután nyilvánvalóvá vált, hogy a gólkülönbség fog dönteni a két nagy között, és mivel, ahogy mondod, a brazilok előbb lejátszották a meccsüket, lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut.
9: A két dél-amerikai gigász döntetlenje után a Peru elleni meccs döntött arról, melyikük jut be a döntőbe. A képlet egyszerű volt. Az argentinoknak legalább 4 góllal kellett nyerniük a fináléhoz, minden más esetben a brazilok játszottak a világbajnoki trófáért. Az argentin-perui meccset megelőző hangulatot Balai Attila idézte fel.
10: Lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut. Ez az addigiak alapján nem tűnt egyszerű történetnek, mert az argentinok összesen lőttek 6 gólt, Peru pedig parádésan kezdett. Én akkor szerettem bele Peruba a 78-as VB első meccsén, amikor Skóciát 3-1-re úgy megverte olyan egyéni teljesítményekkel és futballal, mint az álom. Aztán azért valamelyest kezdett ez a csapat kifulladni szerintem, mert a középdöntő első meccsén például 3-0-ra simán kikapott a braziloktól. De amit ezen a 6-0-ra elveszített mérkőzésen műveltek a peruiak, ugye a magyar tévét közvetítette ezt a meccset, és megvolt az előélete még itthon, a magyar sajtóban is. A meccs napján megjelent Népsport idézett egy brazil újságot, amelynek az volt a szalag cím, hogy óriási disznóság készül ellenünk, de semmit nem tehetünk ellene. Tehát nagyjából azért már elég sokan felvázolták, hogy mi várható. Például azt, hogy a peruiak kapusa az egyébként kiváló Quiroga, nem csak hogy Argentínába született, hanem Rosarióba a meccsnek a színhelyén, tehát ott elég komoly és élénk hatások érhették, és már előre beszéltek mindenféle ilyen kormányközi egyeztetésekről, egyebekről. Ez vagy igaz, vagy nem. Hozzáteszem, ha igaz, akkor utóbb egyik félnek sem állt érdekében, hogy ezt bizonyítsa. Az viszont tény, kép is van róla, hogy Argentina köztársaság elnöke, Jorge Videla, a mérkőzés előtt bement a perui öltözőbe, ahol hosszasan esetelte a két ország békés baráti viszonyát, és hogy reméli, hogy ez így is marad, csak azt nem mondta, gyerekek, ehhez minimum 4-et ki kell kapnotok.
9: Az imént említett eset az Argentina elleni meccsre készülő Peru játékosok pályafutása talán legbizarabb pillanata lehetett. Erről a csapatkapitány Héctor Csumpitász később így nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
8: Az öltözőnkben egyszer csak megjelent Jorge Rafael Videla és az amerikai külügyminiszter Henry Kissinger. Úgy tűnt, mintha csak azért jöttek volna, hogy üdvözöljenek minket. Azt mondták, remélik jó meccs lesz, mert az argentin szurkolókban nagy a várakozás. Sok szerencsét kívántak és kimentek. Egymásra néztünk és azon tűnődtünk, miért hozzánk jöttek be. Nem inkább az argentin öltözőbe kellett volna menniük? Mi folyik itt? Sok szerencsét kívántak nekünk. De miért? Ez elgondolkodtatott minket.
9: Perut 1978-ban Francisco Morales Bermudez tábornok, a perui forradalmi fegyveres kormány vezetője kormányozta. Az öltözőben a tőle érkező levelet is felolvasták, a szöveg a két ország barátságát és együttműködését hangsúlyozta. Az öltözői eset különös utóélete, hogy bár a perui csapat játékosai egyöntetően állítják, Henry Kissinger és Jorge Rafael Videla ott jártak az öltözőben, az amerikai külügyminiszter később erre nem emlékezett. A narrátor Szilágyi Dóra.
11: Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy Peru öltözőjében jártam volna Videlával.
9: A perui csapat játékosai ilyen előzmények után igencsak furcsa hangulatban futottak ki a pályára. A VB addigi meccsein legfeljebb 2 gólt szerző argentinok 2-0-ás félidő után 6-0-ás sikerrel kvalifikáltak a világbajnoki döntőbe. A történeti hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Peru az azt megelőző 5 meccsen összesen 6 gólt kapott. A Népsport június 23-ai számában megjelenő tudósításban alig leplezett módon a sorok között rejtették el a lényeget. A felolvasó ismét Szilágyi Dóra.
11: Úgy festett ez a mérkőzés, hogyha az argentinoknak 10 góllal kellett volna nyerniük a döntőbejutáshoz, akkor annyival győztek volna. A két csapat, mintha nem ugyanazon a találkozón játszott volna. Az argentinok megszállottakként eltökélten, sokszor az eszközökben sem válogatva küzdöttek a döntőbejutásért. A peruiak pedig, mintha barátságos mérkőzést játszottak volna a VB végén. Az argentin csapat ezen a VB-n még nem játszott ilyen jól, de ellenfelük hihetetlenül gyenge teljesítménye volt csillogásuk oka.
9: Az argentinok döntőbe jutása, majd ott a hollandok legyőzése és a VB-arany egy ideig felettette a történteket, utólag azonban számos teória látott napvilágot az argentin-perui mérkőzés kapcsán. A gyanú egyik központi alakja Ramon Quiroga a perui kapus volt, aki Argentinában, Rosarióban született, majd honosított perui válogatott lett. Ez önmagában természetesen nem bizonyíték, de a 6-0 után sokakat elgondolkoztatott, hogy az argentin születésű kapus éppen Argentin ellen kapott 6 gólt egy döntőbe jutást eldöntő meccsen. A másik sokat emlegetett név Rodolfo Manzo, perui védő. Egyes későbbi állítások szerint ő is érintett lehetett, sőt olyan történtek is keringtek, miszerint pénzt vagy klubkarrierrel kapcsolatos előnyt kaphatott. José Velázquez az 1978-as perui válogatott középpályása 2018-ban a perui Trome című lapnak adott interjújában konkrét vádakat is megfogalmazott. A cikkből felhasznált részletet Tóth Béla narrálásában hallják.
8: A mérkőzés előtti estén Marcos Calderón szövetségi kapitány bejelentette, nem Quiroga fogja védeni a kapunkat, mivel argentin származású. Aztán persze ő kezdett. Rodolfo Manzo, Raúl Goriti, Ramón Quiroga és Juan José Muñante adták el a becsületüket. Sőt, rosszabb, eladták a hazájukat egy maroknyi pénzért. Persze ezt soha nem fogják beismerni, de legalább életük végéig magukkal hordozzák ezt a szégyent.
9: A megvádolt játékosok tagadták az állításokat, mondván ezekre nincs bizonyíték. Quiroga Velázquezt elmebetegnek nevezte, majd így folytatta. Narrátor Szegő Tibor.
7: Nem adtam el magam. Ha pénzt fogadtam volna el, nem tudnék végig sétálni Limán. 4 évvel később is ott voltam a világbajnokságon, és a perui szurkolók mindig tisztelettel bántak velem. Ha veszíteni akartam volna, egy nappal sem tudtam volna tovább élni ebben az országban. De lám, több mint 40 éve itt élek.
9: A 6-0-ás eredménnyel záruló argentin-perui találkozó utólag Peru mellett Argentinában és a közvetetten érintett Brazíliában is éles visszhangot váltott ki. Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője ezeket is felidézte.
10: A perui visszhang minimum ellentmondásos volt. Argentinában ott akkor még abban a pillanatban szerintem legfeljebb egy-két nagyon vágyfülű vagy ellenzéki emberbe vetődhetett fel, hogy ez így nem volt jó. De például hosszú évekkel később Leopold Luque az egyik csatár, aki az ellenünk például az egyenlítő gólt szerezte, és ezen a meccsen is rugott 2-t, úgy fogalmazott, hogy hát ha akkor tudtam volna, vagy így utóbb, nem nagyon vagyok büszke arra, ami történt. De mi akkor nem is sejtettük, hogy mi az egész, csak futballoztunk. Hát a brazilok azok egyértelműen álltak elő a különféle összeesküvés elméletekkel, amelyek aztán lehet, hogy gyakorlatok is voltak. Először nagyjából arról volt szó, hogy ugye nem kell mondani, hogy a dél-amerikai államok a 70-es években gazdaságilag nem álltak túl jól. Egy-egy rosszabb évjárat a termésekben az éhínséget is okozhatott. És Peruban pont ez volt a helyzet. És hogy született állítólag kormányközi egyezmény arról, hogy nagyon komoly gabona export vagy import, attól függ, melyik ország szempontjából nézzük, következhet, hogyha ha kikapnak ennyivel. A 2010-es években valamikor egy komoly bírósági tárgyalás volt arról egyébként, hogy a két ország közti kiadatási egyezmény dacára olyan peruiakat szöktettek át Argentínába, akiket Argentínának vissza kellett volna toloncolni a Peruba, de Jorge Vidal elnök azt mondta, hogy maradhatnak egy esetben, ha kedvező eredmény születik az Argentina-Peru mérkőzésen. Ez bírósági tárgyalás volt, erre tanúk vannak, tehát ez nem valami légből kapott információ. És akkor ugye ott van még ez a Quiroga száz szegény, pedig ez egy elképesztő kapus volt Quiroga, tehát volt, hogy a félpályán cselezett, őrült volt, de ezen a meccsen igazi potyagolt nem kapott. Más kérdés, hogy olyan óriási bravót sem mutatott be, mint amineket amúgy szokott.
9: A magyar futballban is volt egy hasonló trauma. Az 1986-os VB-n Irapuátóban a szovjetektől mi is 6-0-ra kaptunk ki. Az a vereség máig érezhető sebeket ejtett a magyar futballon, mint hogy az 1978-ban történtek kétségkívül hatással voltak Peru következő évtizedeinek labdarúgására. Ballai Attilától azt kérdeztük, lehet-e párhuzamot vonni a két eset között?
10: Abszolút benne lehet, és nem csak konkrétan az, ami nálunk történt, hogy ahogy mondtuk, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is, hanem ott az az önvád, ami lehet, hogy a hivatalos kommunikációkban nem kapott teret, de a perui futball akkor megszégyenült úgy, hogy saját magát szégyenítette meg, és Peruban a futball ugyancsak, mint Dél-Amerikában máshol vallásnak számított. A játékosok az 1978-as VB meccsei előtt egy oltárképhez imádkoztak az öltözőben például. Na most, hogyha ilyen lelki beállítottság után úgy kapsz ki 6-0-ra, hogy te se teszel semmit azért, hogy ne legyen ilyen megalázó a vereség, abba bele lehet rokkani lelkileg, morálisan generációkat tehet tönkre, meg hosszú időre egy sportágat. Nagy bánatomra ez történt, és hogyha most megnéztük a jelenleg zajló világbajnokságnak a selejtező sorozatot, amikor azt láttuk ugye, hogy 10 dél-amerikai csapat játszik körmeccset, 6 közvetlenül kijut a világbajnokságra, még a 7. is folytathatja interkontinentális selejtezővel, és Perunak, ennek az egykori kiváló futballhatalomnak még a 7 bejutásra sincs esélye, akkor most azt lehet mondani, hogy nagyon hosszú ez az árnyék.
9: Akadnak elméletek, melyek szerint a szálak a játékosok szintjénél jóval magasabbra vezetnek, a találkozó kapcsán magas szintű államközi egyezményről szólnak. A The Sunday Times tényfeltárása szerint Argentina a meccs után nem sokkal 35 ezer tonna ingyen gabonát szállított a gazdaságilag összeomlott Perúnak. Emellett az argentin jegybank feloldott egy 50 millió dolláros zárolt hitelkeretet a perui kormány számára. Fernando Ledesma volt perui szenátor, később egy argentin bíróság előtt eskü alatt vallotta, a 6-0-ás meccs a diktatúrák közötti politikai alku része volt. Perú baloldali politikai menekülteket és disszidenseket adott át az argentinoknak, cserébe a perui kormány utasította a válogatottat, hogy súlyos vereséget szenvedjen. Bizonyíték persze erre sincs. A VB történelem legkülönösebb mérkőzéséről a pontos igazságot még most, 48 évvel később sem ismerjük, a bunda gyanú azonban megingathatatlan. Videla és Kissinger öltözőbeli látogatása, Perú második félidei összeomlása, a perú játékosok nyilatkozatai, az akkori katonai diktatúrát jellemző gyanús körülmények, s végül az argentinoknak kedvező végeredmény mind egy irányba mutatnak. Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. 1982. június 25-e, Gijón. NSK Ausztria 1-0. A futball VB történetében a gijóni szégyenként bevonuló találkozó. Itt szó sem volt politikai háttéralkuról, ellentétről, pénzről, bundáról, a botrányt kavaró meccs lényege ennél felszínesebb és cinikusabb. Olyan eredmény elérése volt a cél, amely mindkét félnek megfelelt, a játékosok pedig ennek érdekében meg is tettek mindent. Mindent, amit ez esetben a semmi szinonimájaként kell érteni, nem csoda, hogy a mérkőzést a gijóni szégyen mellett a gijóni meg nem támadási egyezményként is emlegetik. Mindez azért is volt fájó a FIFA-nak és a világbajnokság szervezőinek, mert egyébként az 1982-es spanyolországi volt minden idők egyik legjobb világbajnoksága. Ezt a véleményt osztja el Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője is.
12: Én nem nagyon ismerek olyan embert, aki mondjuk... Ugye általában az 1970-es VB-re szokták azt mondani, hogy minden idők legjobb VB-je. Na most azt én még pont nem láttam, készségére hiszem, hiszen aki látta, az azt mondja, de aki nem látta a 70-es VB-t, én még nem találkoztam olyannal, aki szerint a 82-es lett volna minden idők legjobb VB-je. Én is úgy gondolom, hogy volt legalább 6-7 olyan csapat, amelyik oda-vissza a környékbeli VB-ket, mindegyiket megnyerte volna, de hát ezt csak egy nyerhette meg, egyébként ugye az olasz. De hát az általam valaha látott legjobb brazil válogatott ott játszott, be se jutott a négybe. Fantasztikus. A címvédő argentinok annyit változtak 78 óta, hogy még Diego Maradonájuk is volt, be se jutottak a négybe. Szenzációs francia csapat, 2 évvel később Európa bajnok lett, nem jutottak döntőbe. A németek extrák voltak, nem nyerték meg a VB-t. Az olaszoknak volt egy óriási mázliuk, egy Paolo Rossiuk és egy fantasztikus szériájuk a végén, amivel aztán megnyerték a világbajnokságot, de a lengyelek is extrák voltak, tehát szenzációs, mert angolok nagyon jók voltak, tehát, és még mi magyarok is, hát ez volt az a VB, ahonnan legalább nem szemlesütve kellett hazakullognunk, mi mégiscsak itt állítottuk fel a VB körök gólrekordját, a 10-1-et Salvador ellen, és negyed órával a vége előtt még továbbjutásra álltunk Belgium ellen, amelyikkel két évvel az előtti EB ezüstérmes, 4 évvel későbbi VB elődöntős Belgium ellen játszottunk 1-1-et. Ma már Jean-Marie Pfaffot kiállították volna, mert utolsó emberként elütötte Fazekast. A bármelyik későbbi, ez volt az első 24 csapatos VB, bármelyik későbbi 24 csapatos VB-n a 3, vagy akkor még ugye győzelemért 2 pont járt, vagy később 4 pontunkkal, a 10-1-es győzelmünkkel vidáman tovább jutottunk volna, mint legjobb csoport harmadik, de itt nem ez volt a lebonyolítás, úgyhogy itt nem jutottunk tovább. És azért ezen a VB-n játszották azt a olasz-brazil középdöntőt, Paolo Rossi 3 góljával nyertek az olaszok 3-2-re, ami tényleg minden idők egyik legnagyobb VB meccse, a másik az teljesen szubjektív. Számomra a német-francia elődöntő minden idők legnagyobb VB meccs, ami 3-3 lett hosszabbításban, csak ollózós gólból volt 3 azon a meccsen, és aztán 11-es párba jutottak tovább a németek. Ez volt az a meccs, ahol Schumacher elütötte Batistont, és azért is ma már piros lap járna, ott pedig semmiféle következménye nem volt, de egyébként az a meccs nem arról szólt, mert az a meccs az amúgy is szenzációs volt, mint ahogy az egész világbajnokság.
9: Foglaljuk össze az NSK Ausztria mérkőzés előzményeit. A világbajnokság második csoportjában Algéria 2-1-re legyőzte az NSK-t, Ausztria 1-0-ra Chilét, ezt követően az NSK Chile meccs 4-1-re, az Ausztria-Algéria találkozó pedig 2-0-ra végződött. Az utolsó fordulóban 1982. június 24-én Algéria 3-2-re nyert Chile ellen, így a másnapi NSK-Ausztria összecsapás előtt már tudták a csapatok, hogy legfeljebb 2 gólos NSK siker esetén mindketten továbbjutnak, Algéria pedig kiesik. A továbbításról döntő találkozónak 4 évvel korábbról volt némi előélete, erről El Pap István beszélt.
12: A 78-as VB-n ott 2-4-es középdöntő csoport volt, az még egy 16 csapatos VB volt, és ott a németek és az osztrákok, a hollandokkal és az olaszokkal voltak egy 4-es csoportban. Egyébként ott a másik ágon az argentinok a Perút verték 6-0-ra, úgyhogy tudták, hogy egyébként 4-el is elég lett volna nyerniük, tehát nem kellett volna 6-tal nyerniük, de nyertek 6-tal, tudták, hogy ha 4-el nyernek, akkor döntősök. A németeknek a bronzmeccs volt a tét, az osztrákok elleni utolsó meccsen, az Kordobában volt, Argentinában. Emlékszem, a 80-as években volt egy Wurlitzer című kívánságműsor az osztrák tévében, én Szombathelyen laktam, és állandóan osztrák tévét néztünk, és két dolog volt, amit minden héten legalább egyszer kértek. Ez egy ilyen önökkértékszerű, de videó kívánságműsor volt, tehát zenék is, meg tévés bejátszások. Minden héten legalább egyszer kérték azt, amikor 1955-ben a Belvedere erkélyéről Ausztria semlegességét, az osztrák államszerződést kihirdetik, hogy eltűnnek a hadseregek, és azt a semleges lesz, a másik pedig a 78-as kordobai meccsen Hans Krankl győztes gólja, amivel 3-2-re megverték a németeket, mert ez nekik hihetetlen fontos volt, úgyhogy ezért is én elég kevésbé hiszek a megegyezésbe, de abba igen, hogy miután tudod, hogy ami van, az neked jó, nem kockáztatod. Itt ezen a meccsen inkább erről volt szó.
9: A németek centere Horst Rubesch már a 10. percben megszerezte a vezetést, ám ezt követően a két együttes a maga részéről gyakorlatilag befejezetnek tekintette a találkozót. A hátralévő 80 perc értékelhetetlen produkciót hozott. A Nésfort másnapi száma erről így írt. A felolvasó Szilágyi Dóra.
11: Békés passzolgatás volt, a komoly futball megcsúfolása. Minden meggyőződés nélkül terelgették a labdát a játékosok, említésre méltó esemény szinte nem is történt. Azt természetesen nehezen lehetett volna elvárni a 22 labdarúgótól, hogy kiélezett küzdelemben kockára tegyék továbbjutásokat. Az azonban már ugyancsak bosszantó volt, hogy sem a stadionban helyet foglaló szépszámú közönséget, sem pedig a tévénézők millióit nem méltatták még csak annyira sem, hogy egy picit elhitessék velük, VB mérkőzésről és nem békés testmozgásról van szó. A Mundiál első úgymond bunda mérkőzése alig ha kerül be a futball aranykönyvébe.
9: A lelátón ülők már a mérkőzés közben tiltakoztak. A spanyol nézők azt skandálták, fuera, fuera, vagyis kivelük. Közben pedig Algériát éltették. Az angol Guardian beszámolója szerint algériai szurkolók pénzt lengettek, pénzt égettek és bundát kiáltottak. Egy német szurkoló pedig tiltakozásul állítólag elégette a saját zászlóját. A helyi spanyol sajtó különösen keményen fogalmazott, a meccset gúnyosan Anschlussként emlegették, utalva Ausztria 1938-as németországos csatolására. A Guardian összefoglalója alapján a nyugat-német sajtó is támadta a csapatot, szégyenként minősítette a pályán történteket. Az Algériai Labdarúgó Szövetség hivatalos tiltakozást nyújtott be a FIFA-nak, amiben többek között ezt írták. Katona László narrálását hallják.
6: Az volt a benyomásunk, hogy a két csapat megállapodott az eredményben. Ebben partnerük volt a skót játékvezető,

0: VB-n van körülbelül 20, és azért szedegetnek szépen pontokat. Ott az, hogy egy 5-foki szigetek pontot szerez, tudom, az 5-foki szigetek nem volt ott, de mondjuk ha ott lett volna, vagy aki helyén ott volt, az szinte lehetetlen volt. És az, hogy Algéria nyer egy meccset, az egész egyszerűen csodaszámba ment. Észak-Korea volt ilyen még a 66-os VB-n, hogy szájtátva állt a világ, hogy itt mi történik, vagy kiverte az olaszokat, meg majdnem a portugálokat is. De csak majdnem, tehát végül ott se ödöltek le a fák. De ez az algériai győzelem, ez megágyazott volna egy ilyen óriási bravúrnak. Erre azt mondom, hogy meg kellett volna jobban verniük Chilét. Tehát most komolyan tetszik, nem tetszik, akkor nem tudtak volna a németek meg az osztrákok ráülni az eredményre. Jelzem, hogyha nem ülnek rá, akkor szerintem a németek, mert az még egy olyan típusú német válogatott volt, amelyik ha nagyon kellett, akkor fel tudta szívni magát. És hiába volt nagyon jó az osztrák csapat, és mondom jobb, mint az algériai, azért a német annyival jobb volt mind a kettőnél, hogyha ha itt az a tét, hogy a németeknek 3 góllal kell nyerni, akkor inkább a németek nyernek 3 góllal, mint nem.
1: A nyugat-német és az osztrák válogatott hozzáállása, különösen a második félidőben, arcpirító volt. Az Opta nevű adatelemző cég nemrégiben feldolgozta az 1982-es mérkőzést. Hallgassunk meg ebből néhány sokat mondó megállapítást. Ezeket az érdekességeket Szilágyi Dóra idézi önöknek.
2: A második játék részben csak 2 lövés volt. Egyik sem találta el a kaput. Az utolsó lövés az 54. percben érkezett, vagyis az utolsó nagyjából 40 percben senki sem próbált gólt szerezni. A második félidős labdaérintéseknek mindössze 0,9%-a történt az ellenfél 16-osán belül, ami az adatbázisunk szerint modern VB történeti mélypont. A második félidőben a passzok 58%-a saját térfélen történt, miközben a VB meccsek átlaga az elmúlt 6 évtizedben 41% körül van. Azaz a meccs nem csak szemre volt passzív, az adatok szerint is extrém módon kockázatkerülő lett.
1: A lefújás követően természetesen az összes érintett tagadta, hogy előzetesen megegyeztek volna, és ez soha nem is sikerült bebizonyítani, mégis mindenki pontosan tudta, mi történt. Az osztrák szövetségi kapitány Georg Schmidt később szégyenletes előadásnak nevezte a mérkőzést. Jupp Derwall, az NSK kapitánya viszont először sértődötten utasította vissza a vádakat, később azonban már ő is visszafogottabb és árulkodóbb nyilatkozatot tett. Narrátor Tóth Béla.
3: Tovább akartunk jutni, nem futballozni.
1: A hangulatra jellemző, hogy az osztrák televíziós kommentátor Robert Seeger már a mérkőzés közben azt tanácsolta a nézőknek, kapcsolják ki a tévét, majd a meccs végén elhallgatott. A német kommentátor Eberhard Stanek élőben úgy fogalmazott, ami történik, a szégyenletes és semmi köze a futballhoz. A nemzetközi futballvilág fontos szereplői is megszólaltak a történtek kapcsán. Elsőként Franz Beckenbauer gondolatait hallják Katona László felolvasásában, az ezt követő idézeteket Szegő Tibor és Tóth Béla narrálja.
4: Remélem, a FIFA levonja a következtetéseket és megváltoztatja a VB lemonyolítási rendszerét. Nem szabad lehetőséget adni ilyen gyanús mérkőzésekre.
5: Michel Hidalgo, francia szövetségi kapitány. Ha rajta múlna, az NSK és Ausztria válogatottját felterjeszteném a Nobel békedíjra.
3: Hennes Weisweiler, nyugatnémet edző. Hosszú pályafutásom alatt még nem láttam ilyen botrányos összecsapást. A felelősség elsősorban a mi játékosainkat terheli, amiért nem próbáltak meg újabb gólokat lőni.
1: Az NSK és Ausztria békés játszadozásának áldozatul eső Algériában is felháborodott cikkek és nyilatkozatok sora jelent meg. A felolvasók sorrendje Szilágyi Dóra, Katona László és Szegő Tibor.
2: El Mujahid című algériai sportlap. Ha létezik igazság, megsemmisítik az eredményt. Sajnos Rummenigge és Breitner, az algériai gyerekek 2 példaképe járt elől a manipulációban.
4: Nureddine Kurici, algériai labdarúgó. Az ilyen összecsapások a futball halálát okozhatják.
5: Alemi Szekkál, az algériai labdarúgó szövetség elnöke. Megtettük észrevételünket, hogy erkölcsileg lehetetlen helyzetbe hozzuk a világszövetséget. Ha ugyanis nem hoznak szankciókat, közvetett formában részt vállalnak a VB mérkőzések eredményeinek manipulálásában.
1: Az óriási felháborodás miatt a FIFA nem mehetett el szó nélkül az eset mellett, a mérkőzés másnapján 3,5 órán át tárgyalta az algériaiak beadványát. Az eredményről René Kurt, a FIFA szóvivője tájékoztatta a közvéleményt. A közleményt Tóth Béla idézi.
3: A Algéria labdarúgó szövetségének indítványa nincs összhangban a FIFA alapszabályainak szellemével, ezért a testület, bár megfontolta, elutasítja azt.
1: Nem volt mit tenni. A szabályok ugyanis lehetővé tettek egy erkölcsileg elfogadhatatlan, de formálisan nehezen büntethető magatartást. Ettől függetlenül a Hihoni szégyenre, mint a világ labdarúgásának egyik fontos reformját kikényszerítő találkozóra is emlékezhetünk. A hatalmas presztízsveszteség miatt ugyanis a FIFA szabálymódosítást vezetett be. A világ és Európa bajnokságok csoportköreinek utolsó mérkőzéseit azóta kötelezően ugyanazon a napon, azonos időben kell lejátszani, hogy a már ismert eredmények tudatában a csapatoknak ne legyen lehetőségük a taktikázásra.

0: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia, 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyeddöntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. 4 évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradonának és a belismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 ezer néző előtt került sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bölzdi egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
1: A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körívén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmélt a leggyorsabban, és az ötösön felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játék vezető azonban határozottan középre mutatott.
0: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
2: Közben nézzük angol támadást, próbálkozást, de a bal oldalról befejezt labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giussi, majd már Baptista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Echeához. Olartico, akitől az Echeát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, továbbit Maradona egy nagyon ügyes cselel viszi el, vezeti el a labdát Hodu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás Valdanoé, aztán Maradona fejel gól! Talált gól mindenféleképpen! Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához, megint mások a partjelzőhöz rohannak, talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember elhűlve figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltán ott már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujába.
0: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
3: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előreívert labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
0: A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
4: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jelez a kezezést. Mivel elindult a felezővonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
0: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idézi önöknek.
5: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
0: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradónát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
6: A gól kicsit Maradóna fejével, egy kicsit Isten kezével született.
0: A Maradónára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradóna csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó, Szilágyi Dóra.
1: Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
0: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adósa válasszal. Ismételten Tóth Bélája a szó.
6: Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradónára, mert ők korábban csaltak, mint én.
0: Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátó volt Maradónával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
5: Nincs bennem düh, be kell vallanom, kedveltem Diegót, becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt, amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
0: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradona kezezős gólja miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Népsport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
1: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradonának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
0: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
2: Utána a sarokzászlóval hajmolódott egy kicsit, most viszont mint a kése vajon megy át, a 16-osa belül van, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-2! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten. A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és tapozott még egyet a labdát, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
0: Az Hector Henriquétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Beardsleyt, Peter Reedet, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, uruguayi sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
4: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szent Isten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél, te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
0: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezés gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
3: Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak hogy a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a negyed döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és bal lábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyed döntőben a világbajnokság két legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, ha támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már 3 angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor 5-en feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
0: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
5: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
0: A szóló során kétszer is kicselezett, Terry Butcher sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
6: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
0: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton, az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
5: Az első gól egyértelmű csalás volt, és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
0: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó alig ha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával.

0: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 2002. június 22-e, Kvangcsú. Dél-Korea Spanyolország, 0-0, 11-esekkel, 5-3. Avagy ahogy Spanyolországban emlegetik, az évszázad bűnténye. A 2002-es torna eleve szokatlan volt, miután ez volt az első ázsiai rendezésű világbajnokság, ráadásul két ország, Japán és Dél-Korea kooperációjában. Ahhoz, hogy az itt történteket jobban megértsük, érdemes felidézni, hogy Dél-Korea hogyan várta a tornát. Ebben a Sport TV főszerkesztő helyettese Monc Attila volt a segítségünkre, aki akkoriban a Nemzeti Sport munkatársaként a helyszínről tudósított a világbajnokság alatt.
1: Nekem ugye a sokkal vegytisztább Dél-Korea jutott 4 hétig, ahol a futballal való viszony kicsit más volt, mint Japánban. Japánban már akkor értették a futballt, tudták a futballt, hogy ez miről szól. Dél-Koreában viszont nagyon sok mindent még tanítani kellett. Én arra emlékszem, hogy egyszer így üdögéltem a nézőtéren, bőven egy koreai meccs előtt, szerintem talán nyitó meccs volt, azt vette észre az ember, hogy egy kanyar megtelik szurkolóval, és elkezdik nekik betanítani a különböző szurkolói ritmusokat, amiket aztán a mérkőzésen elő kellett venniük meghatározott intésekre. Tehát volt pár ember, aki azt mondta, akkor most ezt. És nem volt belülről jövő szurkolás feltétlenül, hanem ilyen betanított rendszerben szurkoltak, viszont nagyon hangosan és nagyon jól.
0: A társházigazdák közül Dél-Korea addig soha nem nyert VB mérkőzést. 2002-ben viszont Hu Hsi-ting vezetésével hirtelen olyan csapattá vált, amely fizikailag, sebességében és mentálisan is felvette a versenyt az európaiakkal. A csoportban megverte Lengyelországot, döntetlent játszott az Egyesült Államokkal, majd legyőzte Portugáliát. Már az ezek után következő dél-koreai olasz nyolcaddöntős indulatokat generált. Ennek okait Monc Attila foglalta össze.
1: Ugye Byron Moreno vezette azt a mérkőzést, ez egy ekvádori csodálatos játékvezető volt, aki már azzal kezdte, mindjárt a meccs elején adott egy 11-est Dél-Koreának, de azt Buffon megfogta, és ugye még az egyenlítő gól előtt az olaszok simán eldönthették volna a továbbjutást, mert ha jól emlékszem, talán Vieirinek talán 2 zicsere is volt, mind a kettőt kihagyta, és aztán Sol Ki-hyun mentette hosszabbításra a meccset, ahol aztán elszabadult a pokol. Ugye addigra már volt egy olyan, hogy Kokót lekönyökölték, Zambrottát agyonrúgták, Maldinit talán tarkon rúgták, volt, aki ütött, ugye ebből Del Piero kapott. Mégis a kiállítást az egyetlen egy ember kapott Totti a 103. percben, ami hát a helyszínen nehezen volt látható, legalábbis én rossz szögben ültem hozzá, de utóbb azért a felvételek alapján kiderült, hogy azért második sárga lapot adni, az súrolt a pofátlanságot. Az olaszok mégis rúgtak egy aranygolt, ugye Tomázi lőtte, ott elvileg vége kellett volna, hogy legyen a találkozónak. A VAR viszont sehol se volt, bírói stáb azt mondta, hogy les, maradt az 1-1, és aztán An Jung-fan juttatta tovább Koreát, ugye, ami abban pech volt, az, hogy Maldini mellől szerezte a gólt pont.
0: Azt feltétlenül érdemes hozzátenni, hogy a Francesco Totti kiállítását jelentő második sárgalapot az ekvádori Byron Moreno játékvezető azért adta, mert a 16-oson belülre betörő olasz sztár szerintem műeséssel akart büntetőt kiharcolni. Az pedig még pikánsabbá tette a történteket, hogy a dél-koreai győztes gólját szerző An Jung-fan akkoriban az olasz Perugia légiósa volt. Nem csoda, hogy Luciano Gaucci klubelnök magából kikelve nyilatkozott a meccs után. Ezt Tóth Béla narrálásával hallják.
2: Azt megígérhetem, hogy Ann többé nem teszi be a lábát Perugiába. Eszemágában sincs olyannak fizetni, aki romba döntötte az olasz futballt.
0: Olaszországban a meccs után szinte nemzeti ügy lett a kiesés. Politikusok és futballvezetők is a válogatottjukat ért méltánytalanságról beszéltek. A több százezer dühös üzenettől egy időre a FIFA e-mail rendszer is összeomlott, az olasz sajtó pedig ösztűz alá vett a játékvezetőt, és persze a FIFA-t is. Monc Attila szerint mindez már ott a helyszínen is érzékelhető volt.
1: Nem szabad 2026-os szemmel megítélni a 2002-es médiát, hogy akkor még a napilapoknak és a printnek egyszer volt erre, és nyilván az olaszok azok akkor még főként a napilapban tudtak hisztítni, hiszen a Gazzetta dello Sport akkor például a legnagyobb példányszámú európai sportlap volt, és ezért már osztották nagyon Morénót, pedzegették azt, hogy csalás, meg hogy FIFA nyomásra kellett tovább ütni a Koreának, meg hasonlók, de igazából a bűnlista az később lett teljes, ugye a spanyol meccse. Ugye az olaszoknak az a pekük is megvolt, hogy amikor ők utaztak haza, a szöuli reptéren találkoztak Byron Morenoval. Cannavaro volt az, aki hát meg akart rohamozni a bírót, de aztán valahogy a többiek így lefogták, és nem lett belőle nagyobb perpatvar, de nyilván Olaszország azért ezt erősen zokon vette, hogy egy sehonnai csapat így kiejtse őket ekkora hátszéllel. De hát azért az olasz futball múltját, meg köszön múltját ismerve, az ottani bírói túlkapások azok megvoltak, csak most éppen őket sújtották. Tehát ugye, azért, ha belegondolunk a bajnoki küzdelmekbe, hát a Juventus ezt évekig iparszerűen űzte, hogy ahogy a bírók hogyan kedvezzenek neki. Tehát nem volt újdonság az országban, csak mindig nagyon rossz szembesülni azzal, hogyha éppen téged sújtanak, és nem neked kedveznek.
0: Az eset kétségkívül beárnyékolta a világbajnokságot, de aki azt gondolta, ezzel vége a dél-koreai válogatott megkülönböztetett bánásmódjának, tévedett. Ez ugyanis csak a kezdet volt. Az olaszok elleni mérkőzés követően még lehetett azt mondani, az olaszok túl sok minden saját üdöztetés tudatukon keresztül látnak, a spanyolokkal szembeni negyeddöntőt viszont már nem lehetett elintézni egy kézlegyintéssel. Itt ugyanis nem csak néhány kétes ítéletről volt szó. A Daily Telegraph így kommentálta a történteket. Az újság által leírtakat Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A jegyzőkönyv szerint Dél-Korea kiejtette Spanyolországot, de a jegyzőkönyv hazudik. A világbajnokság bohózattá süllyedt.
0: Az argentin La Nación című lap is sommás véleményt fogalmazott meg. A narrátor Katona László.
4: A világbajnokságot akár semmisnek is lehetne nyilvánítani.
0: Idézzük fel, mi is történt pontosan. A 49. percben a spanyol Javi de Pedro végzett el szabadrugást a jobb oldalról, a középre érkező labda a dél-koreai Kim Tae-jung hátáról a kapu jobb oldalába pattant, de az egyiptomi játékvezető Gamal Argandur Iván Elherra állítólagos lökése miatt a gólt érvénytelenítette. A 90 perc 0-0-ás döntetlennel zárult, a hosszabbítás második percében Joaquin a jobb oldalon az alapvonal közeléből beadta labdát, amit Fernando Morientes a kapuba fejelt, a Michael Raguna Trinidad és Tobagói partjelző szerint a labda a beadás pillanatában már elhagyta a játékteret, ezért ezt a gólt is visszavonták. A lassításokból egyértelműen kiderült, a partjelző tévesen intett, a gól szabályos volt. Tegyük hozzá, ezen a VB-n az aranygól szabálya volt érvényben, vagyis ha a játékvezető megadja a találatot, a mérkőzésnek azonnal vége lett volna, és Spanyolország bejut az elődöntőbe. Így viszont 11-esek döntöttek, s ebben az ázsiaiak 5-3-ra nyertek. Hallgassunk meg néhány mérkőzés utáni reakciót Szegő Tibor, Katona László és Tóth Béla narrálásában.
5: Iván Elguera, a spanyol válogatott védője. Mindenki látta, hogy két teljesen szabályos gólt szereztünk. Spanyolország csak azért nem nyert, mert egyszerűen nem hagyták, hogy nyerjünk. Ez szintiszta rablás volt.
4: José Antonio Camacho, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. Azt gondoltam, egy világbajnoki negyeddöntőben sokkal korrektebb lesz a játékvezetés. Ez viszont botrányos volt. Nem csak a gólokról van szó, hanem arról is, hogy valahányszor támadást indítottunk vagy helyzetbe kerültünk, a partjelzők azonnal felemelték az ászlójukat.
2: Fernando Morientes, a spanyol válogatott támadója. Világbajnoki negyeddöntőről beszélünk, nem egy barátságos meccsről, amit akárhol le lehet játszani. Két meg nem adott gól, ilyet még soha senki nem látott. Elképesztő, ami itt történt.
0: A nemzeti sportot a 2002-es világbajnokság alatt a helyszínről tudósító Monc Attila számára lelátónőve is nyilvánvaló volt, hogy a játékvezetés finoman szólva sem korrekt, sőt, ennél erősebb kifejezést használt.
1: A mocskos csalásnak a fogalmát ez már kimerítette ez a mérkőzés. Tehát ott ugye elvettek két gólt, nagyjából másfél, de inkább kettő volt jogtalan abból, hogy elvették. Ott már érződött az, hogy itt kell segítség, és igen, akkor vigyük el őket a négyig, hogy legyen még két jó bevétellel kecsegtető mérkőzés ezen a tornán. A 11-eseknél már lehetett tudni azt, hogy ez Spanyolország nem éli túl. Ilyenkor vannak olyan törvényszerűségek, meg vannak olyan jelei a testbeszédnek, amiből arra rájössz, hogy ez egy felé fog menni.
0: A spanyol sajtó másnap hatalmas szalagcímekkel jelent meg, és az indoklást, ami miatt az első gólt visszavonták, kohamánynak nevezte. A címlapokon a játékvezetőket államtolvajoknak nevezték, a mérkőzés pedig az évszázad bűntényeként, sőt utalva a játékvezető egyiptomi származására, fáraói rablásként is minősítették. Talán mondani sem kell, Huus Hiddink, de akkor a holland szövetség kaptánya egészen más szemüvegen átlátta a mérkőzést. A felolvasó Szegő Tibor.
5: A vesztes csapatnak a tükörbe kellene néznie. Ha egy olyan tapasztalt csapat, mint a spanyol, nem tudja kihasználni a hibáinkat a 120 perc alatt, akkor nem a külső körülményekre kellene fognia a vereséget.
0: A negyeddöntő után az egész világ felháborodott. Monc Attila a helyszínen azonban azt tapasztalta, a legjobb négy közé jutó dél-koreaiakat, ez cseppet sem érdekelte.
1: Nem érdekelte őket. Ők tovább jutottak, és ők ott vannak a világ négy legjobb csapata között. Eddig tart a mondat. Se de, se ám, se bár, se semmi nem volt. Hiddink meg, tulajdonképpen Isten volt. Én azafelé jövet volt az a szerencsém, hogy amikor a reptéren voltunk, ott találkoztunk vele, és láttuk, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Tehát ez a személyi kultusznak a nem tudom hányadik hatványa volt. Csak és kizárólag neki tulajdonították a sikert, és voltak utána a játékosok. Tehát Hiddink szerintem ott, hogyha lett volna másnap egy választás, akkor 100%-os szavazati aránya megnyerte volna, bármiért indult volna az államelnöki posztra, a miniszterelnöki posztig, bármit, mindent.
0: A világ botrányt nem lehetett elkerülni. A dél-koreai olasz nyolcaddöntő után még óvatosan fogalmazó kis arcátlan csalásról, a rendezőország csapatát gátlástalanul segítő rendszerről beszéltek. A FIFA-nak nem volt választása. Keith Cooper, a szervezet kommunikációs igazgatója, sajtótájékoztató keretében reagált a vádakra. Ezt Katona László narrálásával idézzük önöknek.
4: Szó sincs előre eltervezett csalásról vagy manipulációról Dél-Korea javára. Az összeesküvés elméletek az élet minden területén felbukkannak, és az esetek 99%-ában alaptalanok. Ez a mostani is a 99%-ba tartozik. Azt azonban el kell ismerni, valóban történtek olyan komoly és aggasztó játékvezetői hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.
0: Az ausztrál televíziónak nyilatkozó FIFA elnök Sepp Blatter a játékvezetés kritizálva próbálta a saját és a FIFA nevét tisztára mosni, de közben odaszúrt a spanyoloknak is. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A negyeddöntők előtt külön kértem a játékvezetői bizottságot, hogy a legfelkészültebb, legjobb bírókat küldjék a pályára, származási helytől függetlenül. Az üzenetemet nyilvánvalóan megértették, de nem hajtották végre. Nehezen érthető a dél-koreai meccsekre küldött asszisztensek és bírók kiválasztásának logikája. Ugyanakkor, ha nagy csapat vagy, a rendes játékidőben le kellene győznöd egy kis csapatot. Könnyű mindig a bírókat és a partjelzőket hibáztatni. Ők is emberek, ők is hibáznak, ahogy a játékosok és az edzők is.
0: Ami pedig az oly sokat emlegetett Gamal Argand úrt illeti, az akkor 45 éves egyiptomi nemzetközi nyomás és a rázuduló gyűlölet cunami miatt azonnal visszavonult a profi játékvezetéstől. A spanyol iSport napilap nem sokkal a meccs után megvádolta, hogy a FIFA dél-koreai alelnökétől, Chung Moon-juntól a továbbításért cserébe luxusautót kapott ajándékba, mire Argand úr rágalmazásért beperelte az újságot. Az esetleges megvesztegetés és a találkozó tudatos elcsalása soha nem nyert bizonságot. Argand úr 2022-ben a spanyol sportnapilapnak a Márkának adott interjút, amelyben így beszélt saját és asszisztensei teljesítményéről. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel.
5: Kiválóan vezettem a mérkőzést. Ha megnézik a felvételeket, az összes döntésem helyes volt. Nem adtam sárga lapot feleslegesen, kézben tartottam a feszült játékosokat, és az első meg nem adott gólnál is jól láttam a szabálytalanságot. Viszont a játékvezető nem láthat mindent az alapvonalnál. Bíztam a partjelzőm jelzésében, aki határozottan azt mutatta, hogy a labda kiment. A szabályok szerint nekem el kellett fogadnom az asszisztensem jelzését. Az a hiba az ő hibája volt, nem az enyém.
0: Ugyanebben az interjúban az egyiptomi játékvezető a spanyolokat is kiosztotta. Narrátor Szegő Tibor.
5: A spanyolok egyszerűen nem tudtak emelt fővel veszíteni. Nem a játékvezető tehet arról, hogy 120 perc alatt képtelenek voltak gólt lőni egy náluk sokkal gyengébb csapatnak, és a 11-eseket is elhibázták.
0: A legjobb négy között már eltűnt a dél-koreaiak hátszele, az elődöntőt a németekkel szemben 1-0-ra elveszítették, a bronzmeccsen pedig 3-2-re kikaptak a törököktől, mindkét meccset korrekt játékvezetés jellemezte. Viszont az olaszok és a spanyolok a tőlük elvett lehetőséget soha nem kaphatják vissza, s bár nekik ez nem igaz, a történtek ezúttal is szabálymódosításra kényszerítették a FIFA-t. Mivel a nyelvi és kommunikációs hiányosságok vezettek a botrányokhoz, 2002 után eltörölték azt a gyakorlatot, miszerint a VB meccsekre különböző nemzetiségű és sokszor alacsonyabban jegyzett bajnokságokból érkező partjelzőket és bírókat sorsolnak össze. Önök az újra töltve című magazinműsor 14. részét hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Olyan mérkőzéseket, amelyek valamiért különösen alakultak. Kézzel szerzett gól, 75 percig passzolgatás a félpályán, bírói segítséggel megtámogatott rendező ország. Reméljük érdekes történeteket hallottak. Amennyiben kíváncsi a sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sport Helio Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
6: Ez volt az újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor. A stúdióban Dósa Dániel, kétszeres világbajnoki bronzérmes tőröző. Köszöntelek és gratulálok. Hongkongban szerezted ezt a bronzérmet, ami immáron a második, és még egy jelentősége lehetett ennek, hogy a küldöttségnek ez volt az első érme. Ez mit szokott jelenteni a csapat többi tagja számára?
3: Köszöntök mindenkit, köszönöm szépen. Az első érem, hát őszintén szólva az én tapasztalatom az, amikor látom, hogy egy csapattársam az első versenynapon, vagy pedig egy előttünk lévő versenynapon érmet nyer, az rám mindig motiváló hatással van, és így nagyon remélem azt, hogy a csapat, vagy a küldöttség többi tagjára igazából ez egy motiváló hatást tudott kiváltani.
2: Az, hogy mondjuk más nyeri az első érmet, most gondolok például Tbilisire, amikor Szemes Gergő nyert egy bronzérmet, pont előtted, hogy az rád doppingoló hatást vált ki mondjuk a csapatra való tekintettel?
3: Hát igen, ez egy más helyzet volt, hiszen a Szemi úgy nyert tavaly világbajnoki bronzérmet, hogy pont engem vert meg a négybejutásért, az éremért, szóval hogy az egy teljesen más helyzet volt, mint az, hogy mondjuk a többi versenynapon a küldöttség többi tagjára milyen hatással van az, hogy mi érmet nyerünk. Tavaly az biztos, hogy amikor ugye kikaptam és a Szemi érmes lett, akkor az hát ott nagyon nagy hiányérzetem volt, és ott teljesen biztos voltam abban, hogy éremre akarok hazamenni erről a világbajnokságról, ugye a tavalyról, és igen, ott végül sikerült is összehozni csapaton, szóval hogy az biztos, hogy egy ilyen nagyon-nagyon nagy motivációt adott, hogy a Szemi érmet nyert, és nagyon meg akartuk csinálni csapaton is ezt az érmet, és az összejött.
2: Akkor ugye egy nagyon hosszú sorozat szakadt meg, egy intervallum, ugye Kamuti Jenő 1973-ban szerzett utoljára világbajnoki bronzérmet, és ezt adtátok át a múltnak, ennek a hosszú intervallumnak a bevégzettével. Mi lehet az oka annak, hogy 73 és 2025 között nem volt világbajnoki bronzérem?
3: Hát az igazság, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés, ugye én életben sem voltam még ennek az időintervallumnak egy nagyon nagy részénél. Én arról tudok nyilatkozni, arról az időszakról, amikor én ugye elkezdtem a felnőtt karrieremet, hogy onnantól kezdve mi változott, vagy az évek alatt hogyan változott az egész szakágunk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 5-6-7-8 évben rengeteg tehetség tudott akár már kadett junior szinten eredményeket elérni, és utána ezeket a tehetségeket sikerült az egyesületeknek megtartania, illetve a szövetségnek megtartania. Ugye nagyon sok olyan versenyzőnk volt, akik tényleg ügyesek voltak, jó edzőpartnerek is lettek volna, és még nemzetközi szinten is volt bennük abszolút potenciál, csak túl korán abba hagyták, nem voltak motiváltak. Az elmúlt időszakban pedig pont ez változott, hogy sokan vagyunk, és sok erős tőrvívó van jelenleg Magyarországon. Keretedzésre is, hogyha lemegyek úgy, hogy tényleg ott vagyok a világranglista elején, és nem csak én, hanem Szemi is ott van a világranglista elején, úgy, hogyha nem figyelünk oda egy edzésen, akkor nagyon sok olyan csapattársunk van, még akár junior szinten is, vagy junior korosztályból is, akik meg tudnak verni minket edzésen, és én azt gondolom, hogy ennek a színvonalnak a növekedése vezetett ahhoz, hogy igazából most az elmúlt két világbajnokságon 3 érmet is tudtunk nyerni, 2 egyénit, 1 csapatot. Ez szerintem szinte példátlan férfi tőrben.
2: 2013-ban ugye Budapesten rendezték a kadett kontinens viadalt talán,
3: igen,
2: és
3: igen.
2: Ott volt az első pont, amikor feltűntél, és hogyha jól emlékszem, bronzérmet szereztél.
3: Így van.
2: Akkor Belisza és Andorral beszélgettem, és ő azt mondta nekem, hogy te leszel az, aki, ha más nem jön, akkor a hátán fogja vinni a magyar tőr szakágat.
3: Hát igen, ez nagyon hízelgő. jött más áll az égnek, szóval, hogy ki kellett várni, ugyanis volt tényleg egy olyan időszak volt a karrierem során egy jó pár év, amikor nagyon egyedül éreztem magamat, mert a jelenlegi csapattársaim még ugye fiatalak voltak, és még nem tudtak odaérni a felnőtt mezőnyben, és a kortársaim azok meg nem feltétlenül vették annyira, nem vették annyira komolyan, vagy külföldre mentek egyetemre, vagy elkezdtek egy komolyabb egyetemet, és így igazából így kikoptak, vagy nem tudtak annyi időt belefektetni a vívásba, hogy nemzetközileg is eredményesek legyenek. Igen, azok nem voltak egyszerű évek, ott tényleg arról volt szó, hogy csak is kizárólag az egyénire tudtam koncentrálni, és a csapat az meg arra volt jó, hogy lehetőleg több asszót vívjam, és így gyakorlatilag edzek az egyéni versenyekre, de már egy jó pár évvel ezelőtt, ugye, amikor a Sammy feltűnt, amikor megnyert az első világkupa érmét, ez nem is tudom, amikor volt, 2021-2022-ben talán, nem emlékszem pontosan, akkor ott kezdődött egy teljesen új időszámítás, hiszen akkor éreztem először azt, hogy basszus, nem vagyok egyedül, és hogyha már két jó, erős vívó van a csapatban, már
2: pedig... Az már majdnem csapat.
3: Az már majdnem csapat, és a harmadik meg tényleg tudhat hozni egy olyan szintet, ami elég ahhoz, hogy a másik kettő megnyerje igazából, és ott kezdtünk el tényleg azon morfondírozni, hogy fú, basszus, ebben nagyon sok potenciál van.
2: A te pályafutásod azért elég sok törzőt érintett, mert hogyha visszanézzük az Innsperger Mészáros Balog csapatot például, hogyha vissza tudsz erre emlékezni.
3: Persze.
2: Aztán Mátyás Mészáros Német, aztán a Szabadosok, aztán szintén Némettel, aztán Innsperger Samu Mészáros, szintén Német. Tehát Szabados Mátyás. Tehát, hogy gyakorlatilag te, akik számítanak a törben, mindegyikkel vívtál egy csapatban. Tehát tulajdonképpen te vagy most a magyar törvívás történelme.
3: Igen, talán a jelenkori történelme. Hát én is ugye legfiatalabbként kezdtem egyszer ebben a felnőtt válogatottban, még junior 3-osként vagy 2-esként kerültem be először a csapatba, és valóban olyan emberekkel vívtam, akik ma már edzők, vagy magas szintű klubvezetők, szakosztályvezetők, válogatott edzők, szóval igen, valóban elég sok mindenkivel találkoztam fiatalkoromban a Páston, és valóban elég sok ideje benne vagyok már ebben a rendszerben. Igazából nagyon jó érzés látni azt a, vagy megélni, inkább azt mondanám, végigkövetni személyesen azt a folyamatot, ahogy eljutottunk odáig, hogy világbajnoki éremről, illetve bajnoki csapatéremről tudunk beszélni, onnan, hogy még tisztán emlékszem arra is, amikor felnőtt csapatba kerültem, és akkor még a 16-ba jutásért küzdöttünk állandóan, és ez számomra egy nagyon nagy büszkeség, hogy én akkor is ott voltam, amikor még küzdöttünk a 16-ért, és nagyon gyakran még be se tudtunk jutni a 16-ba, és most meg világbajnok, illetve európa-bajnoki dobogóra tudtunk már állni a csapattársaimmal. Ez egy elképesztően nagy... elképesztően jó érzés számomra, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezt a fejlődést, ezt végig tudtuk csinálni.
2: Említhetjük mérföldkőként ezt a világbajnoki bronzérmet, ezt a hongkongi dobogót?
3: Említhetjük, hiszen ez az első egyéni európa-bajnoki vagy világbajnoki érmem, szóval mindenképpen egy mérföldkő a pályafutásomban, aminek rettenetesen örülök, és nagyon sokat dolgoztam érte, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokszor jutottam el már egy EB vagy egy VB, egyéni EB-VB éremnek a kapujába, és rendre rosszul alakultak azok a helyzetek, nagyon kicsiken múlott az, hogy érmes lehessek, és igen, most büszke vagyok arra, hogy ez sikerült, és hogy most már egyéni világbajnok érmesnek is mondhatom magamat.
2: A törőző Dósa Dániellel beszélgetünk, és ha már szóba hoztuk Belicai Sándort, akkor mindenképpen hozzuk szóba Szirmai Benedeket, mert hogyha jól számolom, akkor nagyjából 10-11. Éve dolgoztok együtt. Hogyha jól emlékszem, akkor 16 környékén fejezted be a közös munkát Belicai Sándorral, és utána valamikor kezdtetek Benedekkel, nem?
3: Volt egy ilyen átfedés a kettő között, amikor hivatalosan lezárult a, amikor hivatalosan átkerültem a Sanyi bácsitól Benedekhez, de igazából valójában már korábban elkezdtünk a Benedekkel dolgozni, ugye Sanyi bácsi nem igazán tudott velem versenyekre utazni, korától fogva, és ezért Benedek volt az, aki már nagyon sok junior világkupára is elkísért, és így már hát igazából volt egy ilyen átfedése között a két időszak között, de nagyjából valójában igen, stimmelhetnek ezek a dátumok.
2: Milyen a kapcsolatotok? Mert beszéltem olyan versenyzővel, aki az edzőjével több időt tölt, mint a szerelmével, jegyesével. Te ezt hova tudod elhelyezni ezt az időmennyiséget, amit Szirmai Benedekkel töltesz?
3: Hát az időmennyiség az sok, de hát pláne most ez a júliusi hónap, amikor tényleg 6 napot voltunk itthon, és a maradék 25 napot azt meg ugye külföldön töltöttük, ugye először Olaszországban edzőtáboron, utána meg a világbajnokságon, Hongkongban. Hát ebben a hónapra lehet azt mondani, hogy több időt töltök vele, mint a feleségemmel, de hála az égnek azért a szezonnak a többi részében ez azért nem így van. Benedekkel nagyon jó kapcsolatunk van, én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez a klasszikus értelembe vett edző tanítvány viszony az általában egy ilyen aláfölé rendeltséget foglal magába. Mi ebből ki tudtunk egy kicsit törni, és sokkal inkább partnerként tekintünk egymásra. Mind a ketten kölcsönösen tiszteljük egymást. Az utolsó szó mindig az övé, de eljutottunk tényleg arra szintre már több évvel ezelőtt, hogy nagyon érdekli a véleményem dolgokról, és hogyha valamiről például én azt állítom, hogy nekem ez így jobb lesz, és még akkor is, hogyha nem feltétlenül ért vele egyet, akkor is elfogadja azt, hogy én így látom, de mindenben vétójoga van, és tiszteletben tartom azt, hogy ő az edzőm, és ez a rendszer így nagyon-nagyon jól tud működni vele, aminek meg is van az eredménye.
2: Akkor tekintsük át a hongkongi világbajnokságot, ugye a 32 közé egy katari Ovajda nevű vívóval kezdtél. Azért ragadnék le egy picit ennél, mert az, hogy katari tőröző van a világbajnokságon, az mióta jellemző?
3: Katariak már nagyon régóta vannak. Hát igazából rengeteg nemzet van. A férfi tör, most a világbajnokságon a harmadik legnagyobb mezőny volt, hogyha megnézzük a nevezettek számát, átlagosan a világkupa versenyek, illetve a Grand Prix versenyeken, akkor a férfi tör a második legnagyobb mezőny a férfi párbajtőr után. Rengeteg olyan nemzet van jelen, rendesen a világkupa szezonban is, szóval nem arról van szó, hogy a katariak azok most csak feltűntek, egy világbajnokságra utaztak és szerencsét próbáltak, hanem ők kőkeményen lenyomják az egész világkupa szezont, mind a 8 versenyt.
2: Mondjuk anyagi gondjaik nem nagyon vannak utazás szempontjából.
3: Anyagi gondjaik nincsenek, azért a sportban nagyon sokat fektetnek ott, hogyha jól tudom. Egy portugál edzőt igazoltattak, már nagyon rég oda dolgozik együtt a csapattal, és nekik is ez egy történelmi jelentőségű világbajnokság volt, hiszen ez volt az első olyan alkalom, hogy katari vívó 64-be jutott felnőtt világbajnokságon. Csak hát sajnos utána velem kellett.
2: Hát igen, 32-ben már nem jutott, 15-4-re nyertél. A következő ellenfeled volt az a Borodacsov, aki ugye orosz, és volt egy időszak, amikor az oroszok nem indulhattak a nemzetközi versenyeken. Ők hogy tudtak úgy készülni, hogy meg tudják tartani azt a szintet, amire az ukrán háború előtt már képesek voltak?
3: Nem tudom, hogy ők erre hogyan tudtak készülni. Viszont nálunk egészen korán elkezdtek már visszajönni, szóval már 2023-ban a Párizsi Olimpiai Kvalifikációs ciklusban is volt olyan verseny, például Kairóra emlékszem, amikor már 4 orosz is elindult, szóval, hogy férfi törben nagyon korán visszajöttek igazából az oroszok. Igen, volt egy kihagyásuk, de ha jól tudom, akkor nagyon sok ilyen hazai versenyt rendeztek nekik, nagyon komoly pénzdíjakkal, hogy motiválják a sportolóikat arra, hogy ne hagyják

0: FIA is igyekszik úgy rendezni a versenyeket, hogy ne olyan helyszínen legyenek, ahol az oroszokat nem engedik be. Most például az Európa-bajnokságot is azért kellett áthelyezni Franciaországba, azt hiszem Észtországba, nem tudom pontosan, hogy jöhessenek az oroszok, mert az észtek nem engedték volna be az orosz versenyzőket, és azért utolsó pillanatban vállalták el a franciák az Európa-bajnokságnak a megrendezését. Visszatérve az asszóra, hát ez egy nagyon kemény asszó volt, én tisztában voltam azzal, hogy nekem gyakorlatilag ez lesz a nap legkeményebb asszója. Ugye az oroszokkal csapaton már nagyon sokszor összekerültünk, és rendre sajnos nem jöttünk ki jól ezekből az asszókból, és én sem tudtam olyan szinten teljesíteni ellenük, amennyire azt elvártam volna magamtól, és volt bennem mindig egy ilyen érzés, hogy de egyszer egyéniben, egy 15-ösben akarok velük összekerülni, amikor van helyem vívni, amikor van helyem taktikázni, gondolkozni, ráérezni, és nem pedig egy 5-ösben, amikor pikpak vége van gyakorlatilag mindennek. És hát úgy is mentem bele az asszóba, hogy volt egy taktikám, tisztában voltam azon, amit szerettem volna csinálni, és ez működött egy darabig, de nagyon képzett versenyzőről van szó, szóval, hogy most az Európa-bajnokságon harmadik lett például, ami egy nagyon jó eredmény, és ő is nagyon elő van a világranglistán, és tisztában voltam azzal, hogy ez nem fogja könnyen adni magát. Nagyon izgalmas az szó volt, az elején vezettem, aztán feljött 7-7-nél, utána megint vezettem 11-nél, utána megint feljött 11-11-re, és utána sikerült befejeznem 15-11-re, szóval a 11-11 után adtam 4 túst Zsinórban, ami szerintem arról adtam a bizonyságot, hogy mentálisan nagyon erős voltam ezen a versenyen, és 4 különböző akcióval gyakorlatilag meg tudtam ott oldani ezt az asszót. Elképesztően örültem ennek a sikernek, már nagyon régóta szerettem volna összekerülni egy orosz versenyzővel 15 túsban, és pont ezért volt nagyon jó érzés, hogy sikerült is megoldanom.
1: Csak zárójel, 15 tus egyéniben van, csapatban van 5 tus, mert ugye ott ötönként váltják egymást. Így a sportolók. Van. Azt mondtad utána, hogy nagyon jól ment ellene, dacára annak, hogy szorosra sikeredett, de egy kicsit én úgy éreztem, hogy itt vetted föl azt a tempót, ami aztán végig is vitt ezen a versenyen.
0: Így van, az első asszomban amúgy egyáltalán nem éreztem jól magamat, szóval, ahogy említetted, a Katari ellenfél ellen, hát ott nem gondoltam volna, hogy az...
1: Az mindig nagyon nehéz az első, nem?
0: Hát inkább ilyen rozsdás érzés volt, amikor így szenvedtem a páston, és igazából utána Benedek meg is nyugtatott, mert mondta, hogy ne várjak el magamtól csodát, még nyilván nem tudtam azon a szinten vívni ellene, mint amilyen szinten egy világbajnokságon vívni szeretnék, hiszen nem adott rá okot, hogy olyan szinten vívjak, szóval hogy nyugodjak meg, ő kívülről azt látta, hogy minden legnagyobb rendben van, és csak foglalkozzak a következő asszommal, nem kell izgulni azon, hogy ez most nem volt olyan színvonalú, az ellenfél volt az oka, és hogyha az ellenfél akar velem vívni, már pedig a második ellenfél, ugye mert az orosz volt, akkor biztos, hogy menni fog ez nekem jobban is, és ez hála az ének így is lett.
1: Hát igen, ilyen az ember, amikor maximalista.
0: Igen.
1: Jött a következő ellenfélőt, úgy hívták, hogy Choi, ami kevésbé érdekes, ami sokkal érdekesebb, hogy hongkongi volt, és itt fel is vetődik mindjárt egy kérdés, hogy mennyi néző volt
0: abban a csapatban. Rengeteg. Én a párizsi olimpiához tudnám hasonlítani azt a néző mennyiséget, amennyi kijött erre a versenynapra. Ugye Hongkongban a törvívás magasan a legnépszerűbb fegyvernem. Ugye, hát ez egyértelmű is, hiszen van egy kétszeres egyéni olimpiai bajnokuk, ugye a Cheung, illetve a Choi, akivel én most vívtam a nyomozó jutásért, ő pedig tavaly nyert Ázsia bajnokságot is, és világbajnokságot is egyszerre. Szóval ő is egy végtelenül eredményes és nagyon erős vívó. És hát ugye nagyon népszerűek is ezek a sportolók, és elvileg sold out volt az a hatalmas expo terem, ahol ugye megrendezték a világbajnokságot, mint férfitör egyéni, mint pedig a férfitör csapatnapján.
1: Kb. Mennyien fértek be?
0: Hát ebben nem vagyok annyira jó. Ezt nem tudom, megmondani. Ezren. Hát az biztos, hogy több ezren, de nem... És
1: lehet, hogy nem neked drukkoltak?
0: Biztos, de nagyon érdekes volt, mert egy csomó magyar számolt be arról, hogy hongkongiak, helyiek nekem drukkoltak, amit nem is igazán értettem, de tényleg sztoriztak utána, hogy kézzed ideültek mellénk hongkongi gyerekek, és mondták, hogy go, Dani, go, és én nem is igazán értettem a helyzetet, hogy de hát ők ilyen nemzeti hősök gyakorlatilag ezek a törvívók Hongkongban, és mi vette rá vajon ezeket a gyerekeket, illetve embereket, hogy nekem drukkoljanak. De hát

0: A többség az természetesen a hazai ellenfelet bíztatta, és a hazai ellenfél tusainak örült. Ez engem annyira nem zavart.
1: Szóval... Kérdésem is van ezzel kapcsolatban, hogy mennyire tudod kizárni asszó közben a körülményeket? Mondjuk azt, hogy több ezren az ellenfelednek drukkolnak, vagy fordított esetben mondjuk egy budapesti versenyen neked drukkolnak.
0: Engem jobban feszélyezne az, hogyha nekem drukkolnának, őszintén szólva. Én több olyan verseny szituációm is volt már, amikor nagyon sokan drukkoltak ellenem, és ezeket rendre meg tudtam oldani. Én tisztában vagyok azzal, hogy milyen súly az, hogyha hazai közönség előtt vívunk, vagy egy tényleg nagyon követett sporteseményen vívunk, ugye az olimpián is ez volt, rengeteg néző volt, ugyanott nem feltétlen nekem drukkoltak a helyszínen lévő emberek, vagy akár a 2019-es pesti világbajnokság, amikor viszont tényleg tömve volt a bokcsarnok, és mindenki nekem drukkolt.
1: Azt terhet rak rád?
0: Régebben igen, most már nem hiszem. Nagyon sokat fejlődtem mentálisan, és azt gondolom, hogy most már igazából élvezem is azt, hogyha drukkolnak nekem, és élvezem azt, hogyha egy kicsit tudok, hát most ez így csúnyán fog hangzni, de szerepelni a páston.
1: Csaj, tehát Pipa 15-13-ra megverted őt. Igen. Mennyire volt ez, a 15-13 az nem mutat nagyon sima a szót, de mennyire volt ez belülről egyszerű vagy bonyolult?
0: Hát igen, hát sokkal simább volt ez a szó, mint amennyire ez a 15-13-as eredmény mutatja. Ugye alapvetően én az elmúlt 3-4 évben többször összekerültem vele világkupa versenyeken, vagy Grand Prix versenyeken, és rendre megvertem. Szóval, hogy az elmúlt 3 éve vívtunk 5-ször, és mind az 5-ször én nyertem. Azóta nem vívtunk, amiatt a világbajnok, meg Ázsia bajnok lett egyéniben, azóta nem vívtunk, és biztos voltam abban, hogy nagyon sokat fejlődött ő is az elmúlt időszakban, és hogy nem lesz ez annyira egyszerű, de igazából az első pár túsba vezetett még, ha jól tudom, 3-1-re, ha jól emlékszem, és utána feljöttem, átvettem a vezetést, és 14-7-re is vezettem. Szóval pontosan tudtam, hogy mit kell csinálnom, és éreztem az elejétől kezdve, hogy egy kicsit tartott is tőlem, és ennek fényében tudtam igazából alakítani a taktikámat.
1: Igen, de szerzett 6 tust zsinórban.
0: Hát az egy ilyen, az nagyon pekes volt, mert igazából 14 hét volt az állás, kaptam 2 tust, az benne van, kaptam 2 tust zsinórban. Utána, hát én adtam egy tust, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa szituáció volt, ami igazából nem így konvencionálisan vagy szakmai szemmel nem kellett volna, hogy furcsa legyen. Mindenki azt gondolta, hogy tust adtam. Egy teljesen egyértelmű videón is visszanézve is teljesen egyértelmű találat történt, de valamiért az amerikai zsűri az azt gondolta, hogy ezt most ellenem fogja megadni. Ez azért is nagyon furcsa, mert amint ez szóval, amint vége volt az asszónak, ugye végül nyertem 15-13-ra, rohant oda a lengyel zsűri az edzőmhöz, hogy bocsi, nehogy azt a lengyel volt a videó zsűri. És ugye amikor kikértem a videót, akkor ugye az amerikai és a lengyel zsűri, azok megbeszélték ezt az akciót. És a lengyel videó zsűri elmondása alapján az amerikai az azt hallotta, hogy 2 pengeérintkezés volt. Visszanézték a videón, és a videón ez teljesen látszódott, hogy csak 1 pengérintkezés van, ő támadott, én kivédtem és megszúrtam.
1: Szóval ezzel egyébként visszavetted a támadás jogát is.
0: Így van, ugye a pengérintkezéssel én visszavettem a támadás jogát is, szóval gyakorlatilag kivédtem és visszaszúrtam, és akkor nekem kell adni a tust a konvenció alapján. És a lengyel zsűri mondta az amerikainak, hogy de látod a videón, hogy itt 1 pengérintkezés van, és az amerikai azt válaszolta, hogy igen, ő 2 hallott. És
1: mi az erősebb, amit lát, vagy amit hall?
0: Hát én nem tudom, hogy szóval, hogy ez tényleg egy nagyon egyértelmű akció volt, de valószínűleg kicsit nyomta az amerikai zsűrinek a vállát az, hogy a közönség kedvencnek zsűrizik, és hogyha már egyszer megadott egy találatot valahogy, akkor azt már nagyon kellemetlen lenne visszavonni ott. Ezzel amúgy én tisztában voltam, hogy valószínűleg valami ilyesmi történni fog. Én azt gondoltam amúgy, hogy többet fognak neki zsűrizni. Hozzá kell tenni, hogy az amerikai zsűri végig nagyon korrekt volt, ez volt az egyetlen hibája, és még a pikantéria sztorinak az az, hogy megkérdezte a lengyel zsűri az amerikait, amikor ugye ezt a videózást nézték, hogy jó, de hogyha most ezt megadod, és a csaj feljön, és nagy Isten nyerj, akkor mit fogsz csinálni? Mert akkor gyakorlatilag rajtad ment el az asszó. És mondta az, amikor, hogy nem fog megtörténni, nem fog feljönni. És akkor amikor 14-13 volt már az állás, akkor mondta a Benedek az edzőm, hogy teljesen elsápadt az amerikai zsűri, hogy Jézus, hogy Úristen, mit csináltam. De én végig higgadt tudtam maradni, még akkor is, amikor ugye 14-10 után még kaptam 3 tuz zsinórba. Tudtam, hogy igazából egy jó kézről lábra vett tempóra kell várnom, és hogyha ott meg tudom csinálni az előre kigondolt akciómat, akkor jó lesz, és ez így történt igazából, meg tudtam oldani a helyzetet, és még akkor is, hogyha látszólag zsinórba kaptam ott 6 tust, se az volt, hogy ilyen teljesen fogalmatlan voltam, és lefagytam volna, hanem egyszerűen egy a világranglista 2-es aktuális világbajnokkal vívtam, aki igen, elképzelt, hogy tud adni zsinórban 6 tust, sőt, még többet is, de nem zökkentem ki, figyeltem és koncentráltam arra, hogy mi lesz a következő akció, és 14-13-nál sikerült beadnom a győztes tust.
1: Jött a negyed döntő és a brazil toldó. Itt is, hogyha csak az eredményt nézzük, 15-10, az egy bővebb győzelem, tehát egy magabiztosabbnak tűnő győzelem, de mindig más a pástan.
0: Igen, ott ugye az történt, hogy alapvetően egy nagyon erős ágam volt, szóval rajta volt egy csapatolimpiai bajnok Japán, rajta volt a világranglista 5-ös kétszeres olimpiai bronzérmes Itkin Amerikából. Szóval nagyon-nagyon sok rajta volt még a kvalifikációs ranglistát megnyerő egyiptomi Hamza, és akkor a Csoly, én, szóval nagyon sokan voltunk azon az ágon, akik tényleg nagyon jó, nagyon erős vívók voltak, és ennek az ágnak a másik oldalán hát ilyen kikapott az összes jó. És így egy ilyen az első asszóban kikapott a Hamza is, az egyiptomi is, illetve az amerikai is kikapott, és hát mi ott ennek az ágnak a felső részén ugye végverekedtük a Borodecsevvel, a Csolyjal ezt az egészet, és akkor ők lent meg ott kikaptak el az első asszóban, és így igazából a toldó, aki amúgy nem egy gyenge vívó, hiszen a 2016-os olimpián ő 8-ba volt, és amúgy meg Olaszországban élt több mint 10 éven keresztül, és a legerősebb törvívókkal edzett nap, mint nap, szóval, hogy egyáltalán nem szabad lebecsülni őt. Ő jutott be a 8-ba, és így mi találkoztunk egymással igazából a 4-be jutásért. Próbáltam kizárni azt, hogy itt most mi a helyzet, hogy ez nekem most egy világbajnoki éremért megy, és hogy ez mekkora szansz. Próbáltam ezeket a dolgokat kizárni, hogy most hú, nála sokkal jobb vagyok, meg szóval nem gondoltam semmi ilyesmire. Igyekeztem úgy hozzáállni ez a szóhoz, hogy gyakorlatilag ez lehetne a 64 között is ez az asszó, és úgy is vívok, mint hogyha ez a 64 között lenne, szóval egyszerűen, higgadtan, nem siettettem a dolgokat, mint hogyha még nem melegedtem volna be. De hát ez nem igazán jött össze. Szóval ez volt a taktika, ehhez képest meg túlbonyolítottam, siettem, rohantam össze-vissza, és nem voltam túlságosan fegyelmezett, és ekkor volt nagyon-nagyon szükségem a Benedekre, az edzőmre, aki viszont hát elég karakám módon minden egyes fegyelmezetlenségem után hát üvöltött velem, hogy ezt azért nem gondolom komolyan, szóval, hogy ez nem ezt beszéltük meg. És hogy egy ilyennél lényegesen egyszerűbben, és lényegesen türelmesebben kéne csinálni a dolgokat. És hát addig-addig mondta, amíg hát nem jött, hogy 8-5-re vezetett a brazil ellenfelem, szóval az asszó első felét megnyerte, és onnan, hát ott jött át igazából Benedeknek már, szegénynek már a hangja elment a végére, annyit mondta nekem a magáé, de teljesen jogosan akkor jött át igazából az üzenete, és ott leültem a fenekemre, és egy jelentősen visszafogottabb és fegyelmezettebb stílusban folytattam az asszót, aminek meg is lett az eredménye, hiszen utána már csak 2 tust kaptam összesen, szóval ott egy 10-2-t sikerült összehozni, ugye 5-8-ról. És igazából kétszer mellé szúrtam, és úgy kaptam még 2 tust, szóval... De hogyha a Benedek ott nem áll bele ennyire határozottan abba, hogy nekem most itt már pedig átnyomja rajtam, hogy ezt most is sokkal egyszerűbben csináljam, akkor simán benne van a pakliban, hogy túl reagálom ezt a helyzetet, és nem tudok megküzdeni ez a helyzetet, és ott kikapok, és megint elvérzek a világbajnoki érem előtt. Szóval nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt ott tényleg ennyire lelkét is kikiabálva átnyomta rajtam, hogy nyugodjak le egy picit.
1: De nem buktál el. Elődöntőt vívtál a hongkongi világbajnokságon. Azzal a, nem tudom jól mondom a nevét, mert olyan furcsán rengeteg mással hangzó van egymás után,
0: segítség,
1: mint az Mrzlina nevű fagylásnál. Szóval a cseh.
0: Csupenics.
1: Csupenics, oké. Okay. Őről tudni kell, hogy hát ezért elég komolyan a világ élvonalába tartozik, ha jól tudom.
0: Nagyon.
1: És hát az, hogy kemény ellenfél, az egy nagyon enyhe kifejezés.
0: Igen, olimpiai bronzérmes, európa-bajnoki érmes, világbajnoki érmes, és már világbajnok is. Hát igen, az egész világkupa szezonja az szinte hihetetlen volt, hiszen ha jól emlékszem, akkor 8-ból 5 versenyen, vagy 8-ból 6 versenyen is akár érmes volt, szóval, hogy tényleg ilyen brutális teljesítmény nyújtott ebben a szezonban. Ismerjük, nagyon sokszor jön mostanában Magyarországra edzeni hozzánk, ami nekünk nagyon pozitív, hiszen egy nagyon erős edzőpartnerrel tudunk készülni, de ez ugye adja magát, hogy ezáltal ismerjük is az ő stílusát. És ugye tavaly Szemi megvert őt a világbajnokságon a nyolcaütásért, és én is abszolút úgy gondoltam, hogy én nagyon-nagyon pariba vagyok vele.
1: Zárójel, Szemi egyenlő Szemes Gergő.
0: Igen. Szemi az Szemes Gergő csapattársam, így van. És hát úgy is mentem oda, hogy ez meg lesz, hogy én ezt most meg akarom csinálni, és meg nyilván úgy mentem oda. Az elején jól is alakult igazából az asszó, még vezettem is, ha jól tudom, 5-2-re is, illetve még talán 8-6-ra is, vagy még talán 8-6-ra is vezettem, bár nem emlékszem pontosan, viszont sajnos utána nagyon, szóval teljesen elvesztettem a ritmusomat, teljesen elvesztettem a távolságérzetemet, a pontosságomat, és ő meg pont akkor kapcsolt rá, és ezzel gyakorlatilag pillanatok alatt be tudta fejezni az asszót, úgyhogy...
1: 9 tus szerzett zsinórba.
0: 9 tus szerzett zsinórba, és tényleg végtelenül pofátlanul, nagyon taktikusan, szóval nem igazán tudok mentségeket találni, hiszen nagyon-nagyon keményen megvert abban az utolsó részében az asszónak, és tényleg le a kalappal előtte, és ebből biztosan nagyon sokat tanulhatok én is, mert ez egy nagyon komoly teljesítmény volt, amit lehetett ugye az asztalra. Utána a döntőben is ugye vitte tovább ezt a formát, a világbajnoki döntőben ez a srác 13-0-ra vezetett az olimpiai ezüstérmes olasz Macchi ellen. Szóval, hogy az, amit ő aznap művelt, az tényleg elismerésre méltó.
1: Majd nyert 15-2-re.
0: Így van.
1: És ezzel bronzérmes lett Dósa Dániel, és Bockó Gábor szövetségkapitány is olyasmit mondott, mint amit én a beszélgetésünk elején, hogy Dósa Dani évek óta cipeli a hátán a magyar férfi törvívást, megjárta a hadak útját, megérdemelte nagyon ezt az érmet. Személyes kedvencem, ha mondhatok ilyet kapitányként.
0: Köszönöm szépen a Bocáknak. Igen.
1: A magyar férfi törcsapat a hongkongi világbajnokságon is szerepelt. Ezt csak azért mondom így, mert ugye az elején beszélgettünk arról, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt annyi törőző férfi, hogy egy csapatot össze lehessen állítani.
0: De mindig elindultunk a világbajnokságon.
1: Hát igen, de a sikerektől azért messze.
0: A sikerektől messze, de ott mindig ott voltunk. Igen.
1: És Algériát verte a csapat 45-16-ért, mindenképpen mondjuk el, hogy rajtad kívül Mihály Andor, Szemes Gergő és Tóth Gergely szerepelt még ebben a csapatban.
0: Így van, a tavalyi bronzérmes kvartettel indultunk idén is.
1: Mert ugye tavaly Szemes Gergő szerzett bronzérmet Tbilisziben a világbajnokságon, és a csapat is bronzérmet
0: van,
1: szerzett, és miután te idén szereztél bronzérmet, így tudsz kétszeres világbajnoki bronzérmes
0: így
1: lenni.
0: Van, így van.
1: Szóval, hogy a 16 közé 45-16 Algéria ellen, ami szintén a külső szemlélő számára egyszerű történet, mert jóval több tust szerzett a magyar csapat, mint az algériai együttes. Őnekik milyen a stílusuk? Mi az, amire nagyon figyelni kell náluk?
0: Hát igazából ők kontravívók, és arra várnak, hogy hibázzunk. Nagyon sok ilyen csapat van, akik igazából csak abból élnek, hogy hogy hibázik az ellenfél, és megpróbálják kihasználni. Szóval ők nem olyan szintű vívók, hogy ebből a négyesből bárkit egy szóval meg tudjanak verni. Nyilván, hogyha ötször mellé szúrunk, vagy ötször nem találjuk el, akkor meg fog tudni szúrni, de azért olyan szinten vagyunk már, hogy egyik asszó sem jelentett igazából kihívást egyik csapattársamnak, illetve nekem sem. Ez igazából tudtuk, hogy egy bemelegítő asszó lesz, amit lassan, de biztosan végig kell csinálni, nem kell rohangászni, le kell ülni a fenekünkre, és egyszerűen meg kell őket verni igazából. Ez így is lett. Az első két asszóban volt talán egy pici, ilyen még kora reggeli, nem is volt annyira korán amúgy, ilyen kis reggeli lassúság, de ott is már igazából vezettünk több mint 5 tussal 2 asszó alatt, szóval utána meg aztán tényleg mindenki hozta az asszóit. Addig is mindenki hozta az asszóit, szóval ezt nem is igazán kell túl ragozni ezt az asszót.
1: De szükség is volt a bemelegítésre, mert a lengyelek következtek ezután, és ők pedig egészen más kategória.
0: A lengyel csapat az egészen más kategória, ugye ők jutottak ki az európai zónából a 2024-es olimpiára. Egy nagyon, nagyon profi csapat, rengeteget edzenek, nagyon jó körülmények között tudnak készülni. Ugye a lengyel sport az tényleg nagyon magas szinten van, és ez ugye meg is látszik rajtuk is, szóval támogatva vannak, jó életpályát tudnak befutni igazából válogatott sportolóként, és tényleg egy nagyon profi csapat, akik amúgy eredményesek is, szóval, hogy például a csapatban van a Andrei Zsatkovszki, aki most a legutolsó Grand Prix versenyen ezüstérmes lett Sánkhájban, illetve utána az Európai Bajnokságon is ezüstérmes lett. Szintén csapattagja Rajszki, aki 43 évesen is olyan fizikuma van, és olyan elképesztően fegyelmezetten tud vívni csapaton, hogy mindig borsot tör az orrunk alá, és ugye fiatalok is vannak nagyon erősek náluk. Szóval ez egy nagyon erős csapat, akikkel többször vívtunk már a szezon során. Rendre mi nyertünk, most az Európai Bajnokságon is megvertük őket, akkor ugyan más felállásban voltak, de tudtuk azt, hogy egy intelligens csapat, akik tudnak vívni, felkészültek ránk, ugye az Európai Bajnokság előtt, illetve a világbajnokság előtt is közös edzőtáborban voltunk velük, szóval, hogy nagyon könnyedén borsot tudnak törni az orrunk alá, és nem is volt egy egyszerű asszó, ugye 45-40 lett a vége, és voltak olyan pillanatok, amikor még vezettek is, illetve voltak olyan pillanatok, amikor nagyon közel voltunk az EGA-hoz. Egy nagyon-nagyon erős és kemény asszóba sikerült bejutnunk a 8-ba, és büszke vagyok a csapatra, hiszen volt egy cserénk a 7. asszó, amikor a Mihály Andor jött be, és pont ennek a nagyon rutinos Rajszkinak osztott ki egy 5-1-et, azt hiszem, de hogy ilyen 5 különböző tussal, ilyen csodálatos volt nézni, tényleg nagyon jó volt nézni, amit csinált, és egy nagyon kemény tét helyzetben, nagyon fegyelmezetten, nagyon kreatívan tudott helytállni, és én azt gondolom, hogy ez a 7. asszó volt a sorsdöntő, ami után már igazából ugye már én jöttem, utána a 8. asszóban, illetve a Szemi a fejező asszóban, és azt, hogy az Andor ott azt az 5-1-et kiosztotta egy ilyen rutinos versenyzőnek, az volt a kulcs pillanat ennek a csapat asszónak.
1: Következett a negyed döntő, és megint a házigazdákról kell, hogy kicsit beszéljünk, mert a hongkongiakkal vívtatok a 4 közé jutásért, és beszéltünk már itt az előző részben a közönségről, hogy sold out, tehát hogy teljes telt ház volt, minden egy elkelt abban az Expo csarnokban, ahol rendezték a világbajnokságot. Na, itt milyen hangzavar volt?
0: Hát a hangzavar, szóval nagyon intelligens közönség a hongkongi közönség, és nagyon hozzáértő közönség, szóval ők nem úgy működnek, hogy amint világít a lámpa, egyből kiabálnak, hanem megvárják azt, hogy a zsűri megadja, akkor örülnek, amikor behúzták a találatot, nincsen fújolás, nincsen, és ez egy nagyon intelligens közönség, és tényleg élmény volt előttük vívni. Itt talán már nem volt telt ház, mert ugye ez hétköznap volt már, és ugye a munkamorál Kínában azért, illetve Hongkongban elég kemény, és erre már nem jöttek ki annyian, de erre is rengeteg, szóval tényleg nem vagyunk hozzászokva az, hogy ilyen közönség előtt vívunk, ilyen mennyiségű ember előtt vívunk. Nagyon drukkoltak a sajátjaiknak, és igen, de egy nagyon hozzáértő közönség volt, szóval semmi fújolás, vagy korán tapsolás, vagy semmi ilyesmi nem volt ez a szó során, szóval tudtunk végig az asztóra koncentrálni.
1: Viszont a hongkongiak jobbak voltak.
0: Igen, igen, ezt sajnos ki kell jelenteni. A hongkongi ez tényleg egy nagyon erős csapat, szóval kétszeres egyéni olimpiai bajnok, Cheung, a világbajnok és Ázsia bajnok Choi a második helyen, illetve az idén amúgy 17 éves és kadett világbajnokságot nyerő, hirtelen nem jut eszébe a nevem a srácnak, valamilyen Harris, ők álltak fel ellenünk, és tényleg nagyon, nagyon felkészültek voltak, ugye rám, meg a személyre szerintem kifejezetten sokat készültek, meg velünk ugye sokat is vívtak egyéniben is, meg már a csapaton is, és egy nagyon, hát nem igazán találtuk az ellenszert ellenük, Andor vívott, megint csak őt tudnám kiemelni, hogy ő vívott egy nagyon, nagyon jót, illetve ő tartott minket asszóban, amennyire asszóban voltunk tartva, ez ellen a rettenetesen erős csapat ellen, és igen, sajnos ezzel most nem tudtuk, ezt most nem tudtuk megugrani. Sajnos valójában azt kell, hogy mondjam, annyi önkritikával azért kell itt ebben a helyzetben élnem, és önszintjének kell lennem magamhoz, hogy valójában én azt gondolom, hogy itt nekem kellett volna jelentősen többet nyújtanom a csapat versenyen, nem csak ezen az egy asszó, nem csak ebben az egy asszóban, Hongkong ellen, hanem az egész nap folyamán nem tudtam azt a szintet hozni, amit elvártam volna magamtól, és sajnos nem vagyok benne biztos, hogyha jobban vívtam volna, akkor ez elég lett volna Hongkong ellen. Végül ezüstérmesek lettek, és egy tussal kaptak ki az olaszoktól a döntőbe, szóval rettenetesen jó formában voltak, és felkészültek voltak, és összeszedettek voltak. Nem vagyok benne biztos, hogy jobban alakult volna, vagy nyertünk volna, de abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy egy sokkal szorosabb asszó lett volna, és egy teljesen más helyzeteket kellett volna megoldani a páson, hogy én többet hozzá tudok tenni ez a csapat teljesítményhez.
1: Dósa Dániellel beszélgetünk, aki már kétszeres világbajnoki bronzérmes, és a csapattal nem jutott be a legjobb négy közé. Az ilyen pillanatok mentális helyzetére lennék kíváncsi, hogy amikor az ember ott áll a kapujában az éremszerzésnek, az éremszerzés lehetőségének, nem jut a legjobb négy közé, és az derül ki, hogy az 5.-8. helyért kell vívni. Ilyenkor mi átszódik le a sportoló, illetve a csapat, illetve az edző fejében?
0: Hát azért teljesen őszintén szólva, a világbajnokságon 5-8 között vívni olyan történelemmel, vagy ilyen háttérrel, mint ami a férfi tör csapatnak van, az nem egy olyan tragikus helyzet. Szóval pont az Andorral beszéltük a nap végén, hogy ő mennyire rosszul érzi magát, hogy csak hetedikek lettünk, és akkor így ránéztem, hogy Andor, én nekem ez volt a, nem is tudom, 8. vagy 9. világbajnokságom, és ez volt az első olyan alkalom, amikor így 8-ban voltunk, mert ugye tavaly jutottunk be először a 8-ba világbajnokságon, viszont akkor ugye egyből érmesek lettünk, és hogy én az elmúlt 7-8 világbajnokságomon én sose jutottam 8-ba csapattal. Szóval, hogy ez nem egy olyan rossz eredmény. Arról nem is beszélve, hogy ugye a kvalifikációt, mindig a kvalifikáció körül forog, az olimpiai kvalifikáció körül forog minden, amikor a csapatvívásról van szó. És ott ugye a helyzet az, hogy az első négy az automatikusan kijut, és utána a kontinensenként van egy-egy hely. És igen, az a legjobb, hogyha a világbajnokságon érmesek vagyunk, és a világbajnokságon nagyon jól vagyunk, hiszen ez rengeteg pont a világranglistán, de hogyha ötödikek vagyunk, és az első négy az ugye majd négyben van a világranglistán is, akkor egy ötödik, akár hatodik helyen is, hogyha legjobb európaiak vagyunk, ki tudunk jutni. És ezzel nem azt mondom, hogy nem az éremszerzés a cél, mert az mindig az, sportolók vagyunk, vívók vagyunk, ami egy rettenetesen erős sport, és itt tényleg minden az
1: érmek körül. Magyarország egyik legeredményesebb sportága.
0: Így van, szóval itt tényleg érmet kell nyerni, de hogy az sem tragikus, hogyha mi az 5-8 között vívunk, és az 5-8 között tudunk asszókat nyerni, vagy nyerünk asszókat.
1: Különös tekintettel arra, hogyha olyan csapattal vívtak az 5-8 között, aki ugyanúgy azért az európai kvótáért harcol, mint ti.
0: Így van.
1: Márpedig itt ugye az oroszokkal vívtatok.
0: Igen, hát kikaptunk, és nem is volt sajnos egy szoros asszó. Tegyük hozzá, az én személyes véleményem az, hogy az orosz csapatnak amúgy top 4-ben van a helye. világranglista kettes, illetve a testvére ugye a másik srác, akivel ugye vívtam egyéniben is, meg mellette a másik két ember is, aki csapatban van, bika erősek, szóval az egy nagyon erős csapat, ezt le kell szögezni. Ez nem azt jelenti, hogy jobbak, mint mi, hiszen ennél gyakorlatilag csak szorosabbakat vívtunk velük világkupákon, illetve Európa-bajnokságokon, mindig szorosabbat vívtunk velük. Itt is sajnos nekem kellett volna szerintem többet hozzátennem ez a csapat teljesítménye, ez ugyanúgy a Hongkong ellen is, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Igen, szóval, hogy én azt gondolom, hogy ennek a csapat, hogy ez a csapat amúgy előbb vagy utóbb, még hogyha lemegy egy szezon, akkor kvalifikáció lett, akkor ők valószínűleg be fognak jönni a negyedik helyre, Japán ki fog csúszni majd az ötödik helyre, és utána nekünk a franciákat meg kell előznünk, és gyakorlatilag hatodiknak kell lennünk, és úgy kell bemennünk a kvalifikációba, és hogyha ez megvan, akkor gyakorlatilag kvalifikáló helyről indíthatjuk majd a kvalifikációs szezont, ami egy nagyon, hát, nem kényelmes, de ideális pozíció, hiszen megtartani egy helyet az valószínűleg az egyszerűbb, mint előzgetni még a kvalifikációs időszak során, és így amúgy minden esélyünk megvan arra, hogy kvótát szerezzünk majd ugye a 2028-as olimpiára.
1: Hetedik lett tehát a csapat úgy, hogy a hetedik helyért a mérkőzést Egyiptommal nem kellett levívni, mert hogy az egyiptomi csapat nem állt ki.
0: Hát ezt már nagyon sokszor játszották ellenünk. Nem szeretnek velünk vívni, meg tudom érteni őket, én sem szeretnék magunk ellen vívni. Nekik teljesen más az a szint, amit meg kell ugrani, ugye az afrikai zónából kvalifikálni, ők már azzal is nagyon elégedettek voltak, hogy 8-ba sikerült jutni a csapatuknak. Ha nem jutottak volna 8-ba, akkor is jó helyen lennének, akkor is kijutnának az olimpiára, szóval hogy nekik nagyon máshol van az a szint, amit meg kell ugrani, és ők miután megugrották, illetve túl is teljesítették azt, amit ők szerettek volna elérni, akkor ők onnantól már nem veszik annyira komolyan, és ők inkább nem álltak ki egy, hát nem tudom, hogy mi lett volna a vége, valószínűleg nyertünk volna, így is, úgy is. Ennyire azért bőven bízok a csapatomban, illetve magamban is.
1: Ezután, a csapatverseny után azt mondtad, hogy elképesztő őszintesség van ebben a csapatban, itt semmi sincs a szőnyeg alá söpörve.
0: Igen, ezt a tavalyi világbajnoki bronzérünk után mondtam, így van.
1: Uh-huh. Ami azt jelentheti, hogy a következő időszak, ugye, hát nem egész két év van hátra a Los Angeles-i olimpiáig, hozhat ezzel a csapategységgel olyan eredményeket, amelyek kapcsán talán optimistán nézhetünk a jövőbe.
0: Én ennél jelentősen határozottabb lennék ebben a témában, és az a tapasztalatom, hogy merni kell kimondani a céljainkat, merni kell hangosan felvállalni azt, hogy mit szeretnénk elérni, és én kimerem mondani, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy ezzel a csapattal kijussunk a 2028-as olimpiára. Ez egy nagyon jó csapat, tényleg nagyon jól tudunk együtt működni, szeretjük egymást, jól dolgozunk együtt, és én azt gondolom, hogy ha ezzel a csapattal nem, akkor nem lesz már olyan csapat, amivel meg fogjuk ezt tudni oldani, és szinte biztos vagyok abban, hogy ezt nekünk meg kell tudni csinálni ebben a ciklusban. Mindenki nagyon koncentrált, mindenki nagyon oda teszi magát, folyamatosan fejlődnek a srácok. Ezt hozzá kell tenni, hogy ez egy fiatal csapat, szóval 24 talán ilyen idősek a csapattársai, most bocsánat, nem tudom pontosan, de nem olyan
1: jó. Te vagy a rangidős.
0: Én vagyok a rangidős, de hogy 23-24 évesek, és ők is évről évre rengeteget fejlődnek. Ugye Szemi már ott van a világ, Szemes Gergő már ott van a világ elején, és az Andor is most az Európa-bajnokságon megverte az egyesként, vagy akkor azt hiszem a világranglista a kettes vagy hármas helyen álló olasz Bianchit a nyolcadjutásra, ami egy hihetetlen eredmény. A Tóth Gergő világbajnok olasztól kapott ki szintén a nyolcadjutásért két tussal. Szóval, hogy nagyon ügyesek a srácok, Szemi világbajnoki érmes, és szóval, hogy és folyamatosan fejlődnek. Edzésről edzésre, hétről hétre oda tesszük magunkat, és tényleg egyre jobbak vagyunk, és ez a fejlődés kell ahhoz, hogy ezt a kvalifikációs időszakot sikeresen tudjuk venni, ezt az akadályt majd, és teljesen biztos vagyok abban, hogy ez a csapat ez meg fogja tudni oldani ezt a feladatot.
1: A távirati irodának ma elemezte a szövetség, illetve annak vezetője a szerepléseteket, így szól, 7-én zárt a Dósa Szemes Tóth Mihály férfi törnégyes, és ezzel ugyan nem tudta megismételni tavaly bravúros teljesítményét, amely bronzérmet nyert, ugyanakkor az, hogy az első 8-ban fejezte be a versenyét, semmiképpen nem nevezhető kudarcnak, sőt, azt jelzi, hogy a válogatott stabilizálta a helyét a bő élcsoportban.
0: Ezzel nem tudom, ki írta, de teljesen egyetértek vele. Nem írhatott volna ennél objektívebben igazából a teljesítményünkről, teljesen egyetértek, és ez így van.
1: 11. helyen állsz a világranglistán, ezt ma reggel néztem meg, hogyha valaki ma délelőtt nem előzött meg, akkor még mindig ott állsz, ami mire lehet elég? Ugye beszéltünk arról, hogy miként lehet csapatként kvalifikálni az olimpiára, miként lehet egyéniben.
0: Én erről beszélni sem akarok. Tényleg, én erről beszélni sem szeretnék, én nekem nem az egyéni kvalifikáció célom. Az biztos, annyiban fontos az egyéni világranglista, hogyha kiítunk csapattal, akkor jó, hogyha nem 32-es, 3-as, 4-es, vagy 20-valanyas helyen vagyunk rangsorolva a versenyen, az egyéni versenyen, hanem igenis elő vagyunk rangsorolva, illetve amiatt is nagyon fontos, mert ugye a világkupa versenyek azok ilyen háromnapos formátumban vannak megterendezve, péntek, szombat, vasárnap általában, és hogyha nem vagyunk 16-ban a világranglistán, akkor le kell vinni egy pénteki napot, le kell vinni egy szombati napot, és akkor utána vasárnap jön a csapatverseny, ami a kvalifikáció szempontjából a legrelevánsabb nap, és egyáltalán nem mindegy az, hogy az ember egy napos verseny után áll ott vasárnap, vagy egy kétnapos verseny után áll ott vasárnap a csapatversenyen, ugye mondhatni a kvalifikációs időszakban a legfontosabb napon. Ilyen szempontból releváns az egyéni világranglista valóban, de én nem szeretném, hogy a kvalifikáció szempontjából az egyéni világranglista legyen releváns, mert akkor az azt jelenti, hogy csapattal nem állnak jól a dolgaink, és nekem a kvalifikációs időszakban teljes mértékben a csapat teljesítményen lesz a hangsúly, nem egyéniben szeretnék kijutni. Nyilván az olimpián szeretnék egyéniben is és csapatban is jól szerepelni, amihez fontos a világranglista helyezés, de a kvalifikáció szempontjából nem tartom az előbb elmondottak alapján annyira relevánsnak.
1: Dósa Dániellel beszélgetünk, és hogyha valaki megpróbál az interneten hosszabb Dósa Dániel interjúkat keresni, az szedje össze magát, mert nem nagyon van. Miért nem nyilatkozol? Ezek az ilyen flashek, hogy megtettünk mindent, sikerült, nem sikerült, ezek megvannak ilyen 1 perc, és, tehát 0-30 és 1-10 között, de nem nagyon szoktál hosszabb interjúkat adni, ez ilyen introvertált személyiségre utal, vagy nem keresnek az újságíró?
0: Hát egyáltalán nem vagyok introvertált. Régebben volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen egy bizonytalanságom, hogy tudok-e jól beszélni, vagy nem beszélek annyira jól interjúkban. Szerintem a külső visszajelzések alapján azt mondhatjuk, hogy elég jól sikerül összeszedem a gondolataimat. Az az igazság, hogy megint csak azt tudom mondani, mint egy pár gondolattal ezelőtt elmondtam, hogy a magyar vívás az olyan egy hihetetlenül erős sportág, hogy ahhoz, hogy az ember releváns legyen benne, ahhoz nagyon komoly eredményeket kell elérni. Én teljesen megértem az újságírókat, hogy eljönnek egy sajtóedzésre, vagy egy sajtónyilvános eseményre, egy Európa Bajnokság, Világbajnokság, vagy olimpia előtt, akkor a Szilágyi Áronnal, Szatmári Andrással, férfi párbajtőrözőkkel, vagy Muhari Eszterrel, háromszoros világbajnok női karcsapattal szeretnének beszélni. Hát olyan eredmény dömping van ebben a sportban, hogy ez valami hihetetlen, és nagyon-nagyon büszke vagyok erre a sportágra. Nem tudom hibáztatni őket, hogy nem a most már kétszeres világbajnoki bronzérmes Dósa Dániellel szeretnének interjút csinálni. Nagyon szívesen nyilatkozom mindenkinek, mindig a szolgálat, hogy ott vagyok.
1: És miért nem hallgatod vissza a saját interjúidat?
0: Hát ez egy jó kérdés. Ezen majd változtatunk.
1: Mennyire vagy jelen a közösségi médiában?
0: Ez már megint egy jó kérdés. Jelen vagyok, igyekszem odafigyelni rá. Ugye tudom, hogy a mai világban a sportoló értékét, azt ugye elsősorban nyilván az eredményesség az, ami meghatározza, de nagyon sok olyan visszajelzést kaptam már, hogy ugyan rettenetesen szimpatikus ember vagyok nagyon sok szponzornak, de hogy igen, social médián egy kicsit jobban kéne bemutatnom magamat, hiszen nagyon jó sztorim van, nagyon tudnak azonosulni vele az emberek, hogyha valakinek négy szem közt elmesélem, akkor mindenki, Jézusom, nagyon menő, tök jó, nagyon ügyes vagy, nagyon büszke lesz magadra, de ezt valahogy jobban ki kéne, át kéne tudnom adni az embereknek. Nem egy ennyire egyszerűen, ugye nagyon, hát hogy mondjam, biztos mindenkinek megvan az a határa, mennyit szeret kirakni magáról a nyilvánosság elé. Nekem ez a határ eléggé szűk, de igyekszem a social media jelenetet is építgetni.
1: Nincs valaki a környezetedben, az egészen szűk környezetedben, aki tudna segíteni ebben a témában?
0: De van, hát hogy ne lenne a feleségem is, amúgy ezzel foglalkozik részben, szóval hogy persze ő nagyon profi benne, hogy ezeket meg csinálni, tudnánk egy kicsit jobban csinálni. Én azt gondolom, hogy ez jönni fog, ahogy egyre eredményesebb leszek, úgy egyre több jó, releváns anyag fog készülni, akár mint ez az interjú, amiket ki lehet rakni, amiket az emberek meghallgatnak, és egyre több és több embert kezd majd érdekelni az én sportolói karrierem, és ez szépen majd így magától épülgetni fog. Természetesen nekem is van benne ebben munkám, igyekszem folyamatosan jelentést adni gyakorlatilag ezeken a felületeken a versenyekről, az eredményekről, arról, hogy mi a helyzet, hogy állunk, a sikerekről nyilván mindig beszámolok, igyekszem a kudarcokról is, hogy azért ne legyen annyira egyoldalú ez a kommunikáció, és őszinte legyek a helyzetekkel kapcsolatban, és igen, ez jó meglátás, és többször megkaptam már ezt a kritikát, még hogyha nem is kritikaként fogalmaztad meg, de erre valóban jobban kell figyelnem, és remélem, hogy tényleg így magától, ahogy az eredmények jönnek, úgy majd ez a jelenlét is komolyodni fog.
1: Hogy kapcsolsz ki? Mondjuk Punani Masszív koncert?
0: Igen, nagyon szeretem őket. Többek között, de a magyar zenét is ugye nagyon sok előadó van, akiket imádok, szóval, hogy akár úgy is. Egy nagy szerelmem a vitorlázás. Nagyon-nagyon szeretek vitorlázni. Nem a sport.
1: Most lett vége a kék szalag.
0: Igen, tudom, de nem követtem, mert ugye kint voltunk, ugye Hongkongban is, és hát ugye a versennyel foglalkoztam. De inkább ez a hobbi vitorlázás, szóval nem a sportvitorlázás, hanem tényleg ez a menjünk ki a vízre, húzzuk fel a vitorlát, kicsit pörgessük meg a hajót, és utána meg hallgassunk zenét, ugráljunk, strandoljunk. Azt nagyon szeretek, illetve igazából otthon lenni, jelen lenni a feleségemmel, illetve a kiskutyánkkal, az is nekem nagy kikapcsolódás, illetve ami nem újdonság már, de ami nagyon sok nehéz helyzettel segített már megküzdeni, illetve nagyon ki tud kapcsolni, az a futás. A futás az egy ilyen, hát nem újabb, már több éve futok, de hogy az még milyen furcsa lehet, hogy futással pihenek, de ugye nekem a vívás ugye meg egy nagyon mentálisan nagyon megterelő sport, és ezért nekem inkább olyan pihenési formák tetszenek, amik ugyan fizikálisan lehet, hogy megerőltetőek, de olyan szinten elvonják a figyelmemet, hogy ne tudjak a víváson gondolkozni. És ugye a futás is ilyen, a vitorlázás is ilyen, ott folyamatosan figyelni kell, és akkor igazából így nekem az a pihenés, amikor nem tudok a víváson gondolkozni, és a víváson morfondírozni, hanem teljesen le tudom kötni a figyelmemet.
1: Dósa Dániel, köszönjük szépen!
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmat!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Megjuttat most a csend.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na, itt vagyunk, drága hallgatók, 6 óra után egy kicsivel augusztus 29, szombat reggeli 105-dik, ugye? 105-dik.
2: Igen.
1: Be vagyunk állítva?
2: Be.
1: Hallottunk?
2: Igen.
1: Jó, Gergőké, meg vagy?
3: Meg vagyok, jó reggelt mindenkinek.
1: Na, akkor elindítjuk. Szia, Andi, jó reggel, ciao.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: Gergőkém.
3: Szervusztok, köszöntök mindenkit, Szalai Kristóf.
1: Újra, is. Újra itt, újra együtt Máté. Nagy Máté, hangmérnökünk, csáó Máté, jól nézel ki, csak úgy, mint mi. 0-0-at, hát ezt vártam amúgy. Tudjátok, hogy miért mondtam ezt? Azért vártam ezt, mert egy jó fél évvel ezelőtt kiszállt játszint a buliból. Az megvan? És most 6 óra 7 perc, és ebben a pillanatban villant nekem az SMS fal, hogy sziasztok, szép szombatot kívánok, Székesfehérváron jelenleg 21 fok, és 28 lesz a csúcs, és jelenleg szeles, záporos idő van, játszint az állandó hallgatótok. Na, hát így van, mindjárt másképp indul a reggel.
2: Igen, határozottan.
1: Ugye? Teljesen eltűnt a játszín, nem tudom, hogy miattam, mert volt, én is eltűntem. Lehet, hogy azért, de most visszatért, úgyhogy amikor találkoztunk jégkorong meccsen, akkor mondta neki, hogy mindig írjom. Picit meg is haragudtam, hogy nem írt mindig, de most akkor visszatértünk. Jó van, örülök. Na, akkor van egy visszatérünk, már ti hogy vagytok?
2: Nem minden rendben igazából. Debreceni hetemnek vége.
1: Debrecenben milyen idő van? Mert itt, jó, mindig megbeszél,
2: nagyon jó idő
1: itt
2: van.
1: Ez most már kezd picit, nem lesz drasztikussá válni, de nekünk az mindig rossz érzés, amikor már később jön föl a nap, viszont este már nagyon hamar lent van, és kezd hideg lenni reggelente.
2: Jó, hát ez ilyen éghajlati változások Debrecenben is pont ugyanúgy zajlanak le, mint Budapesten.
1: Ja, jó.
2: Igen, de jó idő volt alapvetően, esténként se volt hideg, talán nem is tudom, szerda este volt, hogy melegítőt vettünk fel a késői mérkőzések alatt. De alapvetően nagyon jó idő volt.
1: Jó idő volt. Igen, és akkor ez hogy volt ez a hét? Mikor mennyi Debrecen volt benne?
2: Hát múlt hét vasárnap mentem le, akkor már volt egy edzésünk, és igen, tegnap jöttem föl, de tegnap ilyen délután.
1: Múlt hét vasárnaptól tegnapig?
2: Igen, de még ma és holnap is van lent Debrecenben esemény, de hát ezt nem tudtam megnézni, hogy ugye jöttem ide ma reggel.
1: Vissza. És mész vissza, vagy?
2: Nem.
1: Már nem mész.
2: Nem.
1: Már nem mész vissza. Jó van, Gergő Kim, ti találkoztatok?
3: Nem, sajnos egymást váltottuk, képzeld el. Néhány óra eltéréssel én csak az esti programra érkeztem, pedig jó lett volna, hogyha tudom úgy időzíteni, aha, a programot, igen, hogy Andiék egyik mérkőzését, igen, is megtekintem, mint Szolnokon. Annak idején ugye nyár elején ott is volt egy ilyen hasonló 3-3-as kosárlabda fesztivál, viszont nagyon jó kis meccsek voltak este is, a Women's

0: Iris, tehát női torna volt, és a hollandok nyerték egyébként. Wow. Rögtön itt az elején szerintem tegyünk tisztába egy
1: az
0: olyan...
1: Az argentinok indultak?
0: Nem, ezt tisztába tesszük. Egyébként chilei csapat volt, tehát ez most tényleg nemzetközi, voltak dél-amerikaiak, argentinok, ha jól tudom, nem. Viszont az ember azt várná, ugye, hogy az 5-5 elleni kosárlabdában az Egyesült Államok dominálja ezt a sportágat. Na most ebben a szakágban képzeljétek el, hát Andi nyilván tudja, és ennek a miértjére is vagyok kíváncsi, hogy egyáltalán nincs így. Az amerikaiak nem is jutottak döntőbe ezen a tornán, de az olimpián is azt hiszem talán a nők szereztek egy bronzérmet. Hogy ennek mi az
2: nem,
0: oka?
2: A tokiói olimpiát az amerikaiak nyerték, uh-huh. Amerikai nők nyerték. Fú.
0: És akkor Párizsban voltak harmadikak.
2: Igen, ugye a Tokióban úgy volt, hogy az olimpia előtt összeraktak 4 WNBA-s játékost, megnyerték az olimpiát, és most fiatalokat játszatnak, javarészt fiatalokat, vagy hát próbálnak egy csapatot építeni, de alapvetően szerintem majd a Los Angeles-i olimpia előtt is pont ugyanez lesz, hogy összerántanak 4 embert. Az a baj ezzel az egésszel, legalábbis számomra, hogy én a FIBA 3-3 helyében ezt nem pártolnám. Nem lelkesednék azért, hogy aztán majd megjelenik egy Kelsey Plum, és akkor hajbókolunk előtte, hogy itt van arra 3-5-7 napra, amíg a verseny tart, hát a versenyet az olimpia tart. Mert szerintem ez... Ez nekem nem visz előre, vagy hát szerintem ez nem visz előre. Természetesen Amerikában mások a viszonyok, nagyobb a merítési lehetőség, jobb minőségből tudsz választani, ott működőképes lehet ez, hogy összeraksz 4 embert, sehol máshol a világon nem.
1: Na jó, most belementünk már nagyon a kosárba, meg sportba, beszélünk majd erről később, most azért de kapcsoltassuk ki, vagy rakassuk át, ha 5 perccel megszólás után már ennyire mélyen belemegyünk. Azért kérdeztem, hogy találkoztatok-e, hogy itt a végén volt-e neked valami érdekesebb hazajöveteled Debrecenből, vagy most minden rendben ment, vagy volt-e sprint a vonat után, esetleg kalausz probléma, esetleg rossz vonatra száll, ilyen történt-e, ezért kérdeztem.
0: Hát ha döntőt is megpróbáltam volna megtekinteni, akkor sprintelnem kellett volna, mert akkor az utolsó vonatot esélytelen elérni. Ugye 9 óra után néhány perccel indul Debrecenből Budapestre, de hát az elődöntők után ott hagytam az eseményt, mert most próbáltam egy kicsit racionalizálni az állomás megközelítését, tanulva a korábbi győri tapasztalatokból, úgyhogy szerencsére zökkenőmentesen ment minden.
1: Nem volt semmi?
0: Most nem
1: történt
0: most
1: semmi
0: nem.
1: Debrecenben?
0: Most nem, de egy nagyon jó kis esemény volt,
1: de
0: kellemes nyáreste.
1: Ott lét alatt sem?
0: Semmi.
1: Most minden rendben? De ilyen is van neked, amikor úgy minden terv szerint meg
0: Képzeld el. Na de mi történt veled mondjuk olyan, nem tudom, csütörtök este 21 óra, 21 óra 30 perc körül?
1: Igen. Az csütörtök este, nem azért kérdezett, hogy moziba voltam el, vagy esetleg a páromban voltam el randizni.
0: Meglepődnék.
1: Nem, Fradi volt. Te ott voltál egyébként?
0: Igen, az utolsó pillanatban. Képzeld el, annak köszönhetően, hogy a Trabzonspor szurkolók nem jöhettek
1: és
0: európai
1: kupa meccsre,
0: és a vendégszektort is megnyitották a magyar szurkolóknak. Hogy
1: mi,
0: élted
1: mi
0: meg
1: nem
0: ezt?
1: Szóltál egyébként? Akartam írni, de ezt nem értem a csávot. Tehát mindig mondom neki, hogyha ott van, akkor az írjon, vagy szóljon. Erre most akkor ott voltál, és nem írtál.
0: De ez teljesen külön terület a vendégszektor.
1: Az igaz, hogy ott bent most nem tudtunk volna összefutni.
0: Igen. Szóval milyen volt ez a Fradi meccs?
1: Jó volt nagyon, szerintem ez volt a legjobb Fradi meccs, amióta a Grupa Maréna megvan. Azt mondom, hogy azért gyakorlatilag majdnem az összesen ott vagyok, ott voltam.
2: Jelentés.
1: Ez az, de olyan érzése volt az embernek, mint egy EB-n. Mint ilyen fesztivál hangulat volt. Tehát a legelejétől kezdve olyan hangulatot teremtett a tábor, a B közép, szinte teltház volt, szerintem 95%-os teltház volt, hogy mondtam is, hogy magamnak, hogy ilyen hangulatban nem lehet kikapni. És akkor még 0-0 volt a 11 a 11 ellen. Tehát nem azért mondom, mert a végén 9 emberre játszott a Trabzon, hanem nem, az a legelső perctől kezdve azt lehetett érezni, hogy itt nem lehet, hogy ne nyerjen a csapat, annyira ment minden. Összeállt az egész, a hangulat, a szurkolók, a játékosok, mindenki jó, őről játszik, hogy van játék a csapatnak. Kicsit azt éreztem, képzeljétek el a végén, hogy most már tudom, hogy milyen Barca szurkolóként elmenni meccsre. Amikor tudod, hogy úgyis nyersz, mert sokkal jobb vagy a másiknál. Tehát ez picit az volt bennem, úgyhogy az egy örömünnep volt.
2: De ez az érzés benned a mérkőzés után alakult
1: aha,
2: ki?
1: Igen.
2: Igen. Gondoltam már, hogy a meccs előtt azért nem, persze, nem hiszem, persze, hogy így ment hát oda nyilván, bárki, persze, hogy jobb vagyok, mint a Trabzon.
1: Persze, de utána abszolút, de most már érzem, hogy milyen a Real vagy a Barca szurkolóknak elmenni egy meccsre. Zseniálisak voltunk, úgyhogy örültem nagyon, hogy ez így
2: kijött. Királyi többes.
1: Igen, hát ha Beneferi megengedi magának, akkor én meg határozottan megengedem magamnak, hogy ilyenkor így beszéljünk. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jók voltunk, nekem nagyon tetszett az este. A végén még utána ott maradt az ember, de nem csak mi, hanem szurkolók 80%-a megvárta, amíg körbe megy a csapat a stadion, a stadionban mindenki megtapsolta őket, aztán a tábor megénekeltette még őket, de ők viszont 100%-osan ott maradtak, tehát nem szivárgott el senki. Aztán pedig lent a büféknél ugyanúgy ott maradtak a szurkolók. Tehát, és még most a biztonságig is hagytak időt, hogy ott hadd maradhassanak a nézők. Egy jó fél órán keresztül még ott lehetett beszélgetni, iszogatni, és csak utána kezdték el kitessékelni. Jók voltak a zenék, lehetett táncolni, tehát olyan hangulat volt, ami mondom, Fradi meccsen talán még soha, úgyhogy azért mondtam, hogy szerintem a Grupa Arena történetében ez volt az eddigi legjobb Fradi teljesítmény.
0: De erős kijelentés, de nem nagyon tudok vitatkozni vele. Megkérdezzük majd Bánki Józsefet, és akkor, ha az előbb azt mondtuk, hogy szakmázásba nem menjünk bele, ez itt hatványozottan igaz, hiszen 9 órától erről a meccsről rengeteget lehet beszélni, már csak azért is, mert azóta kisorsolták a csoportkör, most mondjuk úgy inkább alapszakasz főtábla 8 ellenfelét a Ferencvárosnak. Nagyon-nagyon jó hangulatú meccs volt, és én azt gondolom, hogy még 11 a 11 ellen is a Ferencváros ki tudta volna harcolni a továbbjutást, mert nyilván az első percekben azért a Trabzon kezdeményezett, de hogy mondtad, olyan hangulat volt, annyira támogatólag lépett fel az egész stadion, és úgy kontrollálta főleg a középpályát a Fradi, hogy aztán a kiállítástól kezdve meg tényleg nagyon-nagyon zökkenőmentesen, gördülékenyen és hatékonyan játszott a csapat. Mintha nem is a Trabzon lett volna az ellenfél, és ez a Ferencváros dicsérete elsősorban, és nem a törökök kritikája, hát kritizálják őket a török szurkolók, mert van miért, de mi meg dicsérjük a Fradit, mert tényleg nagyon szórakoztató játékkal jutott fel a főtáblára ismét.
1: Igen, úgyhogy ez volt csütörtök este, pénteken, az tegnap volt, ugye? Igen, tegnap volt egy kis padel, kis játék, és moka. Képzeljétek el, ha hiszitek, ha nem. A padel történelem során, amióta én játszom, elszenvedtem első vereségemet.
2: Hát nem voltam ott.
1: Igen. Valószínűleg igen, ez lehetett a probléma. Hát elszenvedtem, de nagyon simán. Tehát annyira nem ment, hogy ilyen gyengén még talán soha nem ment a padel. Annyi ki nem kényszerített hibával, és annyi nem tudom, fegyelmezetlenség, vagy fejben nem voltam ott. Úgy érkeztem meg nagyjából, mint ide. Tehát már a bemelegítés utolsó labdáit ütötték ők hárman, amikor én megérkeztem, és nem mondtam, kezdjük el. Tehát nem ütöttem egyet se a labdába előtte, lehet ez volt a probléma, de mind a három szett izégatja, úgyhogy ne, lehet, hogy azért, mert a párom sem volt most top formában, vagy én szoktam őt főhúzni, és most én nem tudtam azt hozni, amit hoz, de első vereség.
0: Volt ütőtörés, vagy a földhöz vágtad?
2: Szerintem
0: vagy
2: csak
0: valami?
2: Zengett az egész terem.
1: Zengett, és azért, és a Fradi mezbe mentem. Tehát lehet, hogy gondolták azt, hogy na, Fradista gyerek, itt elkezd kiabálni a tegnapi nagy sikerre való tekintette, stb. Nem, tehát nem ezért, de nem ment. Igen, zengett egyrésztről, meg a labda, a tetőn ott maradtak a labda nyomai, ahogy föllettek egyszer-kétszer küldve, de nem ment sajnos, úgyhogy olyan sima vereség volt, hogy én sem hittem el, tehát mondtam a páromnak, hogy többet nem jövök, nem fog játszani a játékkal, mert úgy megutáltam.
0: De holnapra meggondolod magad, hogy ismerlek.
1: És akkor jött a kérdés, holnap mit csinálunk? És akkor inkább nyilván újra padel. Na, úgyhogy ez volt nagyjából a hét, úgyhogy mi szerdán találkoztunk, itt reggeleztünk ketten, képzeld el, kettecskén reggeleztünk Gergővel, akkor is volt szó, erről mondom, azért hozom be, hogy hát ha azóta jött valakinek valami affinitása, hogy a padelt kipróbáljuk, vagy sem. Mit csinálunk még a hétvégén? Mentek-e valamerre?
2: Hát sportesemény az maximum tévében. Most a héten már én úgy gondolom, hogy ezt a hetet kimaxoltam sportterén. Nem is aktivitás, saját aktivitásom terén, de...
1: De és akkor te nem is voltál otthon most egész héten?
2: Aha.
1: És akkor ilyenkor többiek el vannak? Kénytelenek.
2: Hát most eszembe jutott, amikor a párommal megismerkedtünk, és barátaik kérdezték, hogy én mivel foglalkozom, mondtam, hogy profi kosárlabdázó vagyok Pécsen, és így kérdezik, hogy és lenn is laksz? Mondom, nem, hát naponta kétszer lejárok edzésre. Hogy lehet ezt ilyet kérdezni? Aha. Lent is laksz.
1: Aha.
0: Igen, vannak egyébként, akik ingáznak, de mondjuk 50 kilométer maximum. Úgyhogy alapvetően...
1: A Pécs azon az az ingázó.
2: Debrecen meg ráadásul nagyon messze van.
0: Igen.
2: Igen.
1: Melyik?
2: Debrecen nagyon messze van.
1: Ja,
2: most,
1: Debrecen?
2: Ahogy jöttünk haza, a másodedzők, vagy én vagyok a mező másodedzője, tavaly volt fordítva a felállás, szóval a vezetőedző kollégámat hoztam föl, és nem sose akarunk felérni Budapestre, pedig nem is volt forgalom.
1: Lehet, nem nyomtad neki eléggé.
2: De.
1: Nyomtad. És figyelme, és akkor így mondtad, hogy hát én profi kosárlabdázó vagyok így, és igen. Akkor utána erre mi a viszont válasz? Vagy mi az, amire...
2: Hát ebből meg lehet élni.
1: Tényleg?
2: Igen, de ilyesz a... És ebből meg lehet... Ja nem! Hát a profi kosárlabdázó vagyok, és nem is dolgozol.
1: Nem dolgozom mellette semmit. De tényleg, ilyenek vannak, de jó.
2: Teljesen sporton kívüli brigád volt. Aha. És feltették azt a három kérdést, amitől így eredt vágok.
1: Aha.
2: Tényleg, hogy mondom. Jó, persze, aki benne él a sportban, az teljesen máshogy gondolkozik, mint aki a sporton kívül él, úgyhogy nem tudok mit kezdeni az ilyen típusú kérdésekkel, de hát...
1: Ebből meg lehet élni? Hát, meg. Szerényen meg. Igen. Na, Gergőkém, te merre utazom, mert te biztos vagy benne, hogy mész valahova, valamilyen vagy NB1-es meccset, vagy itt Budapesten, vagy vidéken meg fogsz tekinteni.
0: Hát először is le kell dolgozni az izomlázat, mert én strandon is úgy vagyok, ugye sportújságíró kollégákkal, barátokkal, hogy reggeltől estig vízilabdázunk. Tehát nem az, hogy fürdőzgetünk, csúszdázgatunk, pihengetünk, hanem tényleg így az elmúlt napokban a Balatont is meglátogattuk, ugye ott a Hajdúságba is ezért mentünk, mert van egy nagyszerű fürdőváros, ahol lehet játszani, úgyhogy egyelőre minden porcikámat érzem. Valahogy erre még rá kell dolgozni a héten, ez ami a fizikai aktivitást illeti, és hát a labdarúgás veszi át a főszerepet, hiszen ma két budapesti mérkőzés is van, a Honvéd és az Újpest is otthon játszik, úgyhogy valamelyikre azért csak jó lenne kijutni. Holnap pedig tudósítok, MB2-ből Soroksár Csákvár, ha minden igaz.
1: Sori Csákvár. Ebből Honvéd lesz, én azt érzem.
0: Azt mondod?
1: Aha, ebből Honvéd lesz. Én is ott leszek. Én is ott leszek, de most meg másokból nem fogunk tudni találkozni, de ettől függetlenül azt érzem, hogy te honvédos leszel.
0: Meglátjuk. Minden esetre azért az is egy érdekes meccs lesz, amit lehet pedzegetni 9 órától. Ma tényleg csak tabella szomszédok találkoznak, igen, ha megnézitek. És ugye a Honvéd és az Alegerszeg jelenleg kieső pozícióban, hát 4-5 forduló után azért ne vonjunk le messze menő következtetést, de Zalaegerszegen nagy problémák lehetnek az elmúlt hetek híreit. Halva maradt ott egyáltalán magyar játékos egyébként? Erről nem tudom, mit tudtok.
1: Csonka Andris cimborám ott maradt, nem?
0: Szerintem nagyon-nagyon sok kulcsember távozott, elsősorban magyar meghatározó játékosok.
1: Barátomat azért kedvelem nagyon, mert 21. születésnapomra, mi egy általános iskolába jártunk, egy sportiskolába, 21. születésnapomra három másik cimborám, akkor a Fradiba játszott még a Csonka, és 21. születésnapomra vettek nekem egy Fradimest, három cimborám, az Andrissal beadták az öltözőbe, hogy írasd már alá játékosokkal. És aláírattam mindenkivel, úgyhogy van olyan 6 évvel ezelőtti Fradi mezem, hazai, zöldfehér, aláírva az összes akkori játékos, és rajta hátul, hogy szólai 21, mint a
0: óriási. Az év.
1: Úgyhogy az...
0: Zalaegerszeg mezed van tőle? Vagy az még nincs?
1: Nincs. Az nincs, és valószínűleg nem is lesz.
0: Az nem. Lehet, hogy lassan már spanyolul kell kérni, ugye, hogyha a dél-amerikai játékosok jönnek. Egyébként nagyon tehetségesek ezek a fiatalok, tényleg van bennük potenciál. Gyorsak, ügyesek, jól bánnak a labdával, csak hát idő kell, hogy felépítsenek egy csapatot, így, hogy azért Várkonyi, Szendrei, Agbe Viktor is, Kribek nagyon-nagyon fontos láncszemek hiányoznak.
1: Na, igen. Mennyit aludtatok ma egyébként erre a mai reggelire ráfordulva?
2: 6:01.
1: 6:01.
0: Valahogy én is úgy, 5:30 mondjuk.
1: Kézzétek, azért kérdezem, mert én most sokat aludtam. De ha hiszitek, ha nem vagyok egy nagy alvó, főleg, hogyha jönni kell reggel, de én 10-kor lefeküdtünk este, 10 órakor. Még ment a Bayern, ment a City.
0: És neked elképzelhetetlen, hogy este 10 órakor
1: teljesen,
0: aludni.
1: Teljesen. De nem volt semmi folyékony, és nem úgy, tehát mentek még a meccsek, és annyira elfáradtunk, letöltünk, és ilyen 10 órakor, emlékszem, ránéztem a telefonomra, 21 óra 56, 57.
0: Ez nagyjából, amikor kész. A Loki MTK véget ért. Tehát azt még megnézted, így, és akkor
1: úgy, igen. És kint a kanapén, úgyhogy én éjfél tájra be a hálóba, és onnantól kezdve én 4:30-ig megállás nélkül, tehát én azért most egy 6,5 órát én is beletettem a 4,5-hez képest, úgyhogy ahhoz képest nekem ez most sok volt. Én rendesen kipihentem, ébredtem, úgyhogy na, mondom, nagy lendülettel vagyok, aztán épp, hogy beértünk. De itt vagyunk. Na jó van, elmenjünk hírekre. Jó, mit szóltok? Elmenjünk hírekre, és utána kosárlabda témánkkal folytatjuk. Azért mondtam, hogy annyira nem menjünk bele a legelején, mert még fogunk azzal foglalkozni. Aztán miről beszélnénk, hogyha ott már nincs mit megbeszélni? Ugye, akkor már hülyén veszik, hogy ki mennyit aludt, stb. De nem cseréltük meg szerencsére. Na, drága hallgatók, elmegyünk egy picit, eszünk-iszunk valamit. Jönnek a hírek, és utána jövünk vissza azonnal, úgyhogy nem érdemes elmenni és itt hagyni minket. 159 Nemzeti Sportrádió, 6:30 lesz, 5 perc múlva érdemes velünk maradni a folytatásban is.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: A Mohács 500 emlékévben a veszteség mellett a helytállásra, a túlélésre és az újrakezdés erejére is emlékezünk. Tisztelgünk azok előtt, akik Magyarországért helytálltak, és tovább visszük mindazt, amiért ők küzdöttek. Mohács 500. Állami események közvetítése. Ma 10 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Unger Anna lett a vagyon visszaszerzési hivatal elnöke. Duplájára emelte a kormány a szociális tűzifa program keretét, folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Még az idén elindulnak az első vizsgálatok, hangsúlyozta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke a Telexnek adott interjújában. Unger Anna úgy fogalmazott, mindenek előtt fel kell állnia a hivatalnak, és ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát. Mint mondta, fel kell tárni, hogy mennyi vagyon tűnt el, és minél többet vissza kell szerezni belőle. Unger Anna arról is beszélt, okkal vélelmezhető, hogy az előző kormánynál politikai irányítás volt az állami beruházások kiosztása mögött. Eközben 24 órás rendőri védelmet rendelt el Magyar Péter az NVVH elnökének és nyomozati elnök helyettesének. A miniszterelnök szerint Unger Anna és Tasnádi Katalin a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkozott. Hétfőtől megszűnnek jelen formájukban a közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Feladataikat az állam veszi át. A jogi helyzet rendezéséről szóló határozatok megjelenése után több alapítványnál már konkrét intézkedéseket is bejelentettek. Az új Európa alapítvány mintegy 40 milliárd forintnyi pénzügyi és 300 millió forintnyi tárgyi eszköze a MOL-hoz kerül. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány esetében Áder János volt államfő kuratóriumi elnök, a bírósághoz fordul az állami tulajdonba vétel miatt. A Közép- és Kelet-Európai Önkológiai Akadémia Alapítványt, amelynek működésében az állami számvevőszék súlyos hiányosságokat tárt fel, megszüntetik. Hazatérhetett a kórházból az a vadászpilóta, akinek katapultálnia kellett hétfőn, miután gyakorlat közben meghibásodott a Gripenje. A hírt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelentette be, és egyúttal jobbulást is kívánta az 51 éves őrnagynak. A pilótát gerincsérüléssel kellett megműteni, az operáció sikeres volt, várhatóan teljesen felépül. 500 éve volt a Mohácsi csata. Az Oszmán Birodalom erői 1526. augusztus 29-én győzték le a II. Lajos király vezette Magyar Királyság haderejét. Az évfordulóról egész napos programfolyammal emlékeznek meg a Baranyai városban. 10 órakor beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök, később Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik a program. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Megduplázta a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg. Az indoklás szerint a programra szánt forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett. A piaci és a környezeti feltételek azonban jelentősen megváltoztak. A kormány a szociális tűzifa keret megemelésével párhuzamosan 27-ről 5%-ra csökkenti a fűtőanyag áfáját. Kármán András pénzügyminiszter közölte, akár évi 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés. Átadta a szakmai javaslatcsomagját a kormánynak és a fővárosnak a Magyar Színházi Társaság. Bodor Johanna, a szervezet elnöke az évadnyitó szakmai fórumon elmondta, arra keresik a választ, hogyan lehet olyan rendszer felépíteni, melynek működése és működtetése logikus, átlátható és biztonságos. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szólt a készülő színház művészeti etikai kódexről és arról, hogy a megkapott javaslat alapján együtt gondolkodás indul. Karácsony Gergely főpolgármester a fenntartó felelősségről és a függetlenek színházak finanszírozásáról beszélt.
0: Közlekedés.
3: Az M60-as autópályán az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény bolycsomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leálló sávot. Csak a belső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél levő szalki pihenőhely sem használható az érintett oldalon.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, a szél megélénkül. Napközben 28-34 fok várható, délkeleten lesz melegebb. Hűvös lesz az éjszaka, egyes helyeken akár 10-12 fokig csökkenhet a hőmérséklet. Majd holnap napközben kánikulára számíthatunk 30-35 fokkal.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Döntetlen a labdarúgó NB1 hatodik fordulójának nyitó mérkőzésén. A Milánnal és a Juventusszal is összecsap a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga főtábláján. Két magyar aranyérem született tegnap a poznányi kajakkenu világbajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: A labdarúgó NB1 hatodik fordulójának tegnapi nyitómérkőzésén az MTK 2-2-es döntetlent játszott a Debrecen vendégeként. A fővárosiak Jurek Gábor révén kétszer is vezettek, a DVSC azonban Dénes Vilmos és Dzsuzsák Balázs góljával egyenlített. Először hallgassák a debreceniek első góljának szerzőjét, Dénes Vilmost, akit Zinger Kocka Henrietta kérdezett.
5: Ami múlt héten kimaradt, az most bement. Közel álltatok a győzelemhez, miért nem lett meg szerinted?
6: Meg lent volna a győzelem, de nem tudom, ugyanazt éreztem, mint az Eto ellen, hogy kezünkben volt a mérkőzés az elejétől kezdve, nem is tudom, szóval az első 15 percben, ha nem volt 5-6 szögletünk, akkor egy semmi támadtunk. Aztán dobtunk egy hibát, ugyanúgy, mint az Eto ellen, egyéni hiba, gól. Felborul a lélektan a meccsnek, és utána, amikor fordítani kell, akkor már nem biztos, hogy elég, akár 2, most 3 gól kellett volna. Javítani kell, össze kell álljon sok minden, ezen próbálunk dolgozni, hogy megfeleljük a válaszra.
4: A debreceni Dénes Vilmos után az MTK két gólt szerző támadóját, Jurek Gábort is megszólaltatta Zinger Kocka Henrietta.
5: Ismét dupláztál, és hogyha múlt héten arról kérdeztelek, hogyha az összes közül a legszebbet szerezted, de akkor a legszerencsésebbet?
7: Igen, úgy gondolom, hogy kellett előtte szerintem a 11-es is, ami önbizalmat adott, hogy elkezdjünk focizni, és jókor tudtuk megszerezni a másodikat. Úgy gondoltam, hogy egyből ellövöm, sajnos beragadt, de így maradt előttem, és be tudtam kotorni.
5: Mosolyogsz, de mennyire bosszant, hogy ezzel sem lett meg a győzelem, és hogyan bírtátok a debreceni nyomást?
7: A győzelemért jöttünk, de az, hogy kiesett 6-8 ember betegség miatt, és ráadásul ugye a kezdőcsapatból is helytáltunk, megint karaktert mutattunk, ki tudtuk védekezni, elégedjünk meg az egy ponttal.
4: Ma újabb 3 találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 hatodik fordulójában. 14 óra 45 perctől a Nyíregyháza a Paksot, 17 órától a Kispest Honvéd az Alaegerszeget, 19 óra 30 perctől az Újpest a Vasast fogadja. A meccseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokság 3. fordulójában a Villarreal 1-0-ra kikapott az Alaves otthonában. A vendégeknél a kapus Gulácsi Péter a kispadról nézte végig a találkozót. A német labdarúgó Bundesliga első fordulójának tegnap esti nyitányán a címvédő Bayern München hazai pályán 5-1-re kiütötte a Stuttgartot. Két olasz nagy csapattal, a Milánnal és a Juventusszal is játszik a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga főtábláján. Az FTC a milánói együttessel idegenben, míg a torinói csapattal itthon csap majd össze. A Fradi további hazai ellenfele a Cseh Viktória Pilsen, a szlovén Celje, a portugál Torrens lesz, míg idegenben a skót Celtic, a lengyel Lech Poznány és a német Hoffenheim otthonában lép pályára. A sorozat szeptember 16-án kezdődik. Az ellenfelekről a Ferencváros sportigazgatója Hajnal Tamás beszélt Berta Regő Farkasnak.
8: Nagyon magas színvonalú ellenfeleket kaptunk nagy részében, gondolok itt azért Juventusra, Milánra, Celticre, Hoffenheimra, tehát itt a 8-ból már kapásból 4-et ugye felsoroltam, és akkor a többiekre nem szeretnénk megfeledkezni, egy Lech Poznan vagy egy Pilsen, akiket nagyon jól ismerünk. Cseje is ugye BL playoffot játszott, és ugye a portugál csapat, aki meglepetést okozott a tavalyi bajnokságban, ugye jól emlékszem, a Sportingot verték meg a kupadöntőben. Nagyon színes, színvonalas mezőny szerintem ez a 8 mérkőzés, főleg nagyon-nagyon nehéz idegenbeli mérkőzésekkel, ahol mennünk kell, de ugyanakkor nagyon nagy kihívásokkal és nagyon attraktív feladatokkal, de szerintem ez mint klub óriási kihívás San Siróban játszani, vagy a Celtic ellen idegenben játszani, vagy egy Bundesliga csapat ellen, hogy csak most róluk beszéljek, de ugyanakkor a játékosainknak is szerintem egy óriási lehetőség újból bizonyítani, megmutatni magunkat, magukat. Természetesen szeretnénk minél jobban képviselni a klubot és a magyar labdarúgást is.
9: Ahogyan te is említetted, azért ez a két BL győztes olasz sztárcsapat kiemelkedik. Melyik hangzik egyébként jobban, az, hogy Juventus itthon, vagy az, hogy Milán idegenben a San Siróban?
8: Mind a kettő jól hangzik. A szurkolók, foci kedvelők nagyon örülhetnek, hogy egy ilyen sztárcsapatot, ki többszörös BL győztes és óriási hagyományokkal rendelkező csapat, mint a Juventus látogat Budapestre. Ennek mindenki örülhet, és mindent meg fogunk tenni, hogy egy jó eredményt is érjünk el ellenük, és nekem úgy régóta a San Siro, a Milán egy olyan név a labdarúgásban, amelyik nagyon nagy érákat határozott meg a labdarúgásban, és nagyon-nagyon sikeres időszakokat élt meg. Most egy újjá alakuló időszakban van újjá formálódó csapat, illetve klub is, menedzsment is, de ez a mítos San Siro szerintem ott játszani, ez szintén egy óriási lehetőség és élmény lesz majd mindenki számára.
4: A Ferencváros sportigazgatóját, Hajnal Tamást hallották.
1: Nemzeti Sportkrónika.
4: Fejes Dániel Holt versenyben a cseh Martin Fuchsával aranyérmet nyert kenu 1-es 1000 méteren a Poznányban zajló gyorsasági és para kajakkenu világbajnokságon. Így Vajda Attila 2013-as sikere után született ismét magyar VB cím ezen a távon. Magabiztos versenyzéssel 3 másodperces előnnyel győzött Csikós Zsóka is kajak 1-es 1000 méteren, megvédve ezzel címét ebben a számban. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállításuk kajak 4-esünk az 5. helyen zárt 500 méteren, a kis Ágnes Nagy Bianka kenu 2-es pedig 7. lett, szintén 500 méteren. Csikós Zsókát Tóth Béla kérte interjúra a döntő után.
10: Óriási teljesítmény, hogy ilyen fölénnyel is, de megnyerted ezt a döntőt. Hogy érzed egyébként, hogy az eddigi pályák közül, amit itt mentél Poznányban, milyen volt? Tehát ez hova kívánkozik az eddigi előfutamok, középfutamok közül? Talán ez volt a legjobb?
11: Igen, rajtolom még kell csiszolni, azt azért hozzá kell tennem, hogy 500-on nem szabad így rajtolnom majd a döntőben, de nagyon jó utazót jöttem, azt nem mondom, hogy megcsináltam a végét, mert ott inkább csak biztosra mentem. Még nem mentem maxos pályát, azt még tartalékolomra, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz elég.
10: Mennyire sikerült most megbirkózni a körülményekkel, hogy szembeszél az továbbra is jellemző itt, és lötyögős a víz?
11: Délután szerintem az egy kicsit csillapodott, meg valahogy így át tudtam magam ezen kattintani, nem mondom, hogy a rajtba, de azon kívül így nagyjából a melegítésnél a pálya alatt el tudtam ettől vonatkoztatni, így kell hozzáállnom, kell robbanni egy nagyot az elején, aztán meg majd lesz, ahogy lesz.
10: Említetted korábban, hogy azért nehéz éved van, nehézségekkel teli. Az, hogy most itt 1001-esben nyertél méghozzá fölényesen, az mennyi önbizalmat, vagy mennyi plusz tud neked adni majd az 501-esre?
11: Sok minden miatt volt nehéz ez az év, nem feltétlen az 1000 miatt, hogy most az van, vagy nincs. Nagyon örülök, hogy tudtam nyerni. Az EB-n egyébként én nem szerettem volna ezret indulni, azért, hogy lássuk, hogy a párosunk az, hogy tud nemzetközi szinten versenyezni, úgyhogy nem hajtom szét magam mondjuk 1000-en, de sokat jelent, hogy most nyerni tudtam.
10: És akkor mennyi maradt benned az 501-esre? Mondtad, hogy ez nem volt maxos pálya.
11: Igen, éhes vagyok. Nem érzem azt, hogy most ez nagyon sokat kivett volna belőlem, meg tényleg ez egy nagy adrenalin löket, ahogy tudtam nyerni, úgyhogy fejelek.
4: Csikós Zsóka után a másik magyar aranyérmes, a kenu 1-es 1000 méteren győztes Fejes Dániel is nyilatkozott Tóth Bélának.
12: A befutó után 3-4 perc volt mire, vagy hát érzésre annyi volt, mire megtudtam itt a stégen, hogy volt verseny. az eredményt, ami valójában kijött, azt meg csak a ceremóniára sétálva tudtam meg, hogy Fuchsával lettünk holt versenyben elsők, nem pedig Petrovval. Én őt nem is láttam egész pálya közben, inkább jobb oldalamra fókuszáltam. Hogyha Petrovot el tudom csípni, akkor az rossz nem lehet. Érzésre az volt bennem, amikor beértünk, hogy ez lehet, hogy megvan. Egy picivel előrébb láttam magamat, és valóban Fuchs, ez meg meglepetés volt, hogy bejöttünk, de örülök neki, hogy vele lettem holt versenyben első.
10: Az mennyire lepett meg, hogy Petrov nyitott egy ilyen erős tempóval, mert hogy féltávnál is 750-nél is még ő vezetett, mert azt a bivai erős tempót azt fent tudta tartani.
12: Valamennyire számítottam rá, mert végig ilyen jobb, hogy szembeszél volt, és én szerintem a pályaerőnyre játszott, bár menet közben az nyugtatott, hogy én nem éreztem ebből, hogy ez olyan nagy oldalszél is lenne, úgy voltam vele, hogy ez csak nem bírja ki. És tényleg örülök, hogy teli szél volt, és akkor itt a végén nem tudott megcsúszni, sőt, még fel is tudtam rá csúszni, és le tudtam hajrázni.
10: Elképesztően sokat dolgoztál érte. Folyamatosan az elmúlt években ugye az volt várható, hogy valamikor csak eljön az áttörés, valamikor csak odaérsz. Ez az az áttörés, ami aztán még feljebb vezethet?
12: Nagyon remélem, és bízok benne. Emészgetni kell, de nem hiszem, hogy most fogom megemészteni. Készülök nagyon, mert meg kell csinálni az 501-est is, meg a fiúkkal a 4-est, mert ott abszolút aranyesélyesek vagyunk, ugyanúgy, mint tavaly. Nagyon jók a srácok, és már csak értük is meg akarom csinálni.
10: Olyan nevek mellé kerültél fel, mint Vajda Attila, Tatai Tibor, Parti János, Vikman Tamás, Pula Imre. Ők ugye mind világbajnokok lettek férfi C1 1000 méteren. Ez mit jelent számodra, hogy ilyen nevek mellett vagy most már ott a magyar kajakkenu történelemben?
12: Tényleg nem gondoltam volna, hogy így fog alakulni ez a szezon. Titkor reménykedtem benne, de inkább az éremben reménykedtem, mint hogy az első helyen. Ez eszembe se volt, hogy most kik azok otthon, akik ebbe a számba tudtak nyerni. Nem hiszem el, hogy sikerül, de most már el kell.
4: Fejes Dánielt hallották. Koleszár Mihály és Szép Balázs is döntőbe jutott az öttusázók Kínában zajló világbajnokságán. A tavalyi EB-n ezüstérmes Koleszár az elődöntőből a hetedik, a második elődöntőből a VB bronzérmes Szép Balázs pedig a hatodik helyen került a fináléba. Az olimpiai bajnok és címvédő Márton Viviana meglepetésre egy vereséggel már a 32 között búcsúzott a 62 kg-os súlycsoportban a Kínában zajló női taekwondo világbajnokságon, amelyen a 46 kg-os Salim Kamilach a 9. helyen végzett. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra alul maradt Szlovéniával szemben az Európa-bajnokság isztambuli csoportkörének utolsó fordulójában, így nyeretlenül fejezte be a kontinens viadalt. Együttesünk a lengyelektől, a törököktől és a németektől egyaránt 3-0-ás vereséget szenvedett az EB-n, míg a lettektől 6 mérkőzés labdáról kapott ki 3-2-re. Az már az előző kör után eldőlt, hogy csapatunk nem juthat a 8-döntőbe. A válogatott 24 éves liberójával, Kertész Petrával Virányi Zsolt összegezte az EB-t.
13: 5 meccs, 5 vereség, te ott voltál legutóbb is az EB-n, és játszottál Tóth Ruzsival, felválta több meccset is. Mi a legfőbb tanulság ennek az 5 vereségnek, mert akárhonnan közelítjük meg, azért itt most lehet keményen is bírálni a csapatot, de ugyanakkor egy fiatal csapat. Te hogy látod, aki? Azt mondom, hogy az idősebbek közé tartozol, akkor azért ez vicces, de mégis igaz.
14: Nagyon fiatal csapat vagyunk. Voltak nagyon nehéz ellenfeleink, akik ellen szerintem tudtunk nagyon jó röplabdát játszani, és azt érzem, hogy a lettek elleni meccsen és a szlovénok elleni meccsen talán ott jött ki egy kicsit az, hogy mennyire is fiatal a csapat, de hozzáteszem, hogy amikor a pályán vagyunk, a küzdeni akarás, akkor ott senki sem azon gondolkozik, hogy ki hány éves, hanem egy csapatként küzdünk. Nagyon kevesen vannak még a csapatból, akik ilyen magas szinten röplabdáznak akár külföldön, és teljesen más egy magasabb szintű csapatnál a játék gyorsasága, a játék olvasása, szerintem ez is okozott nekünk nehézséget. A lett meccs miatt nagyon csalódott vagyok, mert szerintem abba több volt.
13: 6 meccs labdátok volt ugye a 3-1-hez.
14: Most a szlovénok elleni meccs után is nagyon csalódott vagyok, mert a szlovénok, ők is egy nagyon jó csapat, de azt éreztem rajtuk, hogy lehetett volna az a nap, hogyha nem is megnyerni a mérkőzés, de egy sokkal szorosabbat játszani velük.
13: Érdekes, hogy ezt mondod, mert ugye ez 9-5-ig az első játszmában igaz, de utána az történt a pályán, amit a szlovének akartak, szétserélhették magukat bátran. Más kérdés, hogy már mi is, mert közel voltatok, de mégsem volt esély.
14: Igen, az eredményen nem látszik, de úgy a testbeszédükön, meg tényleg amit az első szett közepéig, ha azt tudtuk volna nyújtani az egész mérkőzésen, akkor úgy gondolom, hogy egy sokat szorosabb mérkőzést tudtunk volna velük játszani.
13: Mekkora jövője lehet ennek a válogatottnak, mert a kora alapján azt gondolhatjuk, hogy itt évekig megvannak a válogatott játékosok, de hát nyilván eredményeket is most már el kell érni, meg 5 éve nem nyert a válogatott EB-n.
14: Nagyon fiatal csapat vagyunk, nagyon sokat kell még tanulnunk, mint mentálisan, fizikálisan, de szerintem a jövőben még jobb csapat lehetünk. Hogyha beletesszük azt a munkát, amit eddig is, és mindenki több tapasztalatot szerez, akkor én úgy gondolom, hogy egy nagyon eredményes csapat lehetünk.
4: A magyar női röplabda válogatottból Kertész Petrát hallották. Piros Zsombor feljutott az amerikai nyílt teniszbajnokság főtáblájára, miután az egyes selejtezőjének harmadik fordulójában ellenfele az ausztrál Christopher O'Connell 1-1-es játszmálásnál feladta a mérkőzést. A 32 közé jutott az Újpest a futsal bajnokok ligájában, mivel az előselejtező harmadik meccsét is megnyerte. A magyar bajnok a koszovói Drenicát győzte le 4-2-re a Sterbinski Amália sportcsarnokban. Vereséggel kezdett a házigazda Buda Őrs a női asztali tenisz bajnokok ligája első csoportkörének első fordulójában. A 9-szeres magyar bajnok együttest az orosz és kínai légióssal felálló cseh Hodonyin együttese verte 8-2-re. A norvég Andreas Leknesund nyerte a spanyolországúti kerékpáros körverseny a Vuelta España 7. csak nem 150 kilométeres szakaszát, honfitársa Tobias Halland Johannesen előtt. Walter Attila az 56. helyen ért célba. A szakaszt a 19. helyen záró szlovén Tadej Pogacsár továbbra is vezeti az összetettet, amelyben Walter Attila jelenleg a 33. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon, a zene után pedig folytatódik a Sportreggel, itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
16: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már itt is vagyunk, drága hallgatók, 7 óra előtt. 6 perccel, augusztus 29, szombat reggel, 105. reggeli adásunk. Itt vagyunk Károly Andival, hello Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Patai Gerivel,
3: szia Csucsu! Szervusztok, szervusztok! És az elnyűhetetlen, a megunhatatlan Szalai Kristóf.
1: Ez jó!
3: Szerkesztő műsorvezető kollégánk. Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
1: Jó reggelt, drága hallgatók! 109 Nemzeti Sportrádió, úgyhogy itt vagyunk. Itt sporttal foglalkozunk és arról beszélünk. Így. Ez lesz most is a témánk, úgyhogy igen. Na de előtte 06-30-55-55-605-ösre jöhetnek az üzenetek, mint ahogy jönnek is. Szép számmal, mindjárt olvasgatunk belőle, szemezgetünk. Addig előtte, Gergőkém, egy ajándékcsomag nyereményt elmondasz?
3: Természetesen, hiszen ma is várjuk a naphallgatójától a legjobb üzenetet, és amit a naphallgatója nyerhet, az egy Nemzeti Sportrádiós törülköző, egy Nemzeti Sportrádiós kulacs, van egy baseball sapka is, egy igen, nemzeti színű kihúzó, és egy tornazsák, hátizsák, amin szintén ott van a logónk.
1: Nagyon jó nyomjátok, igen, így leszünk. Jó, na, akkor kosárlabda, ugye?
3: Ugyanúgy beszéltük már. Kicsit, szép, igen.
1: Dobjuk rá. Igen, már szépen egészség. Már szépen elkezdtétek 6 óra után, 4 perccel a megszólalás után, úgyhogy most ki lehet bontakozni. 3-3, vagy már a VB-re készülünk? Hát, mint most ebben a témánkban.
2: Azt gondolom, amit hogy a VB-re készülés az egy központibb kérdés, mint most. De mondjuk az utánpótlás 3-3.
1: Most akkor pici legyen.
3: Jó. Egy csipetnyi, mint a hozzávalók. Mint amikor, egy csipetnyi 3-3, egy nagy kanál 5-5.
1: Mint ahogy Gergő szokta mondani a Danyi Gábornál, akit fogunk majd hívni 7 óra 40-től, hogy egy pici kézilabd legyen, egy kicsi snooker, most egy pici fallabdát szeretnék a Gáborral megbeszélni, ugye?
3: Igen, és a végén egy kis tenisszel még meghintjük.
1: És a végén tenisszel megfűszerezve, meg egy kis közélet. Tehát így. Na, jól van, akkor VB-re már készülünk? Mika, mert azt mondtad 2 héttel ezelőtt, hogy jó a hangulat. Nem, ez megmaradt, hogy még mindig jó a hangulat, vagy már kevésbé, vagy
2: gondolom,
1: már fókuszáltabbak.
2: Gondolom, Mika, de hírek? Azt is remélem, hogy azért már sokkal fókuszáltabb a társaság. Most már csak 13-an vannak, még egy ember fog kimaradni, már Juhász Dorka is szerintem megérkezett.
1: Ez olyan, mint a kesztyűmese, hogy most már csak 5-en vannak, de most már csak 4-en vannak. Ez olyan, vagy még kevesebben lesznek?
2: Tehát 12 a keret.
1: Akkor igen. Még egy kiesik.
2: Igen, még egy játékos kiesik. Nekem meglepetés volt, hogy Tóth Frankát kihagyták, főleg annak tudatában, hogy Varga Aliz és Tomán Petra a 4-es poszton esett ki a selejtezőhöz képest ti keretből, és ehhez képest mondjuk egy nagyon jól teljesítő Tóth Frankát most kihagytak. Ugye ő Tóth Frank, a vízilabdázónak a lánya.
1: Igen, a svájci pénznem, igen.
2: Igen.
1: Na igen.
2: Úgyhogy én ezt egy kicsit furcsáltam, de nem az én tisztem igazából eldönteni, hogy ki alkotja a csapatot. Nagy valószínűséggel Franka azért maradt ki, hogy majd a 3-3-as Európa-bajnokságra el tudjon utazni.
3: Csak bejött a 3-3, ahogy kérted.
2: Igen. Egyébként most volt a felnőtt női válogatott is ott volt Debrecenben, és mi nekünk kellett összerakni a csapatot Debrecen néven, mert minden rendezőnek van egy szabad kártyája is, különböző eseményekre. Hát sajnos egyik csapatunknak se sikerült meccset nyerni, úgyhogy a tegnapi napon már nem volt érdekelt a felnőtt női csapat. Ez nem feltétlenül úgy sikerült ez a nyár 3-3 szempontjából, mint ahogy eltervezték. Ez a pontgyűjtés miatt szerintem nagyon, nagyon nem jól alakult. Nagyon lecsúsztunk a világranglistán. De hát ez sem az én tisztem erről.
1: Na hát mondja nyugodtan, én is
2: véleményem lehet.
1: Szélesíről beszéltem múlt héten, mondja te is nyugodtan.
2: Véleményem lehet, szerintem alapvetően ha példát veszünk mondjuk a hollandokról, vagy mongolokról, akik tavaly VB ezüstérmesek lettek, akik tényleg az egész nyarat végig dolgozzák. Most ott volt egyébként Debrecenben a pekingi csapat, a kereskedelmi csapatuk. A debreceni tornával eddig összesen 15 darab Women Series állomáson vettek részt, ami azt jelenti, hogy egyik helyről utaztak. Igen. Általában ezek a csapatok Igen. azt csinálják, hogy Európában van egy központjuk, és akkor az a bázis, ahova visszatérnek, hogyha Igen. nagyobb idő van a két torna között, nem utaznak Igen. vissza Kínába.
1: Ehhez képest? Mondom,
2: hát ehhez képest mi voltunk Debrecennel együtt négyen. Uh-huh. Ami nem sok, amivel nem, egyszerűen nem lehet Igen. pontot gyűjteni ahhoz, hogy te jó helyen elhelyezkedj a világranglistán. De visszatérve...
1: Na de várj, ezt most értem, Igen. de miért nem indulunk el több versenyen? Több Women Series-en?
2: Erre nem tudok neked válaszolni. Nem tudom, hogy mi a konkrét indok mögötte, amiért... Jó, természetesen, ha nincs kereskedelmi csapatod, mert a kereskedelmi csapatoknak garantálva van 9 darab állomás.
3: Ez mit jelent pontosan, hogy kereskedelmi Igen. csapat? Tehát ugye nem válogatottról van szó, hanem nem. egy adott város
2: Igen,
3: képviselnek.
2: A kereskedelmi csapat az 4 évre befizet valami horror összeget a FIBA 3-3-nak, de úgy, hogy ezt egyébként szerintem jól csinálja a FIBA, hogy először, nem tudom hány részletbe kell fizetni, és először a harmadik, negyedik évet fizetett ki, mint a Star Wars-ba. Mm-hmm. Hogy érted,
1: hogy
2: a negyedik résztel kezdődött az egész.
1: Igen.
2: Hogy a harmadik, negyedik évet fizetett ki, hogy mindenképpen végigcsináld azt a 4 évet, igen, mert ugye nagyon sokan csinálták azt még a Párizsi olimpia előtt, hogy csak úgy...
1: Beugranak, megnézik, mi újság, aztán kijönnek. Mint a jégkorongban is ez le van fed, vagy előre 2 évnyi pénzt le kell tenni, igen. és nem tudsz kibeugrálni. Igen.
2: De hogy itt ilyen 300 millió forintról beszélünk, vagy még több, 350 millió volt, ezt hiszem, amikor még nekünk is volt kereskedelmi csapatunk, akkor 3 évre befizettük, és az 350 millió forint volt. Uh-huh. Ami azért nem kis összeg. Na szóval, hogyha van ilyen csapatod, akkor annak garantálnak 9 darab tornát, és ezen felül még lehet jelentkezni tornákra, és hogyha kevés jelentkező van, vagy van egy ilyen sorsolási szisztéma, ami berakja a csapatokat. Úgyhogy ők meg hát több csapattal is tudsz indulni. Uh-huh. Kereskedelmi uh-huh. csapatokkal válogatottból egy indulhat mindig, de indulhat például U25-ös válogatottad, uh-huh. kereskedelmi csapatod is, hát Fülöp-szigetek, ahol aztán tudjuk, mennyire jó a kosárlabda.
1: Hírhet.
3: Volt egyébként világbajnokságot nemrég a férfiaknak.
2: Hát rendeztek.
3: Rendeztek, igen.
2: Igen.
1: De nem azért, mert jók.
3: Nem.
2: Négy darab csapatja van nevezve a Women Series-re. 4. Mongoloknak 3, hollandoknak 3, franciáknak 3.
1: De várjál,
2: 3.
1: tehát akkor lehet több is, nem egynek kell lenni, hanem lehet több is.
2: Igen, hát csak ugye pénzbe kerül.
1: 350x3 vagy 4.
2: Hát a válogatottért nem kell fizetni, hogyha válogatottat nevezed be, de a kereskedelmi csapatokért kell fizetni.
3: Igen, ez nagyon speciális lebonyolítás.
2: Nagyon alapvetően.
1: Most fel is kell tűnöm a székemből.
2: És hát ugye minden ilyen állomásért kapod a pontokat, és gyűjtöd, és most a Los Angeles-i olimpia előtt 2 év pontjait nézik, gyűjtik. Ami pontgyűjtés 25 november 1-én elindult, és tart 27 november 1-jéig. Uh-huh. És hát ebből hiányzik igazából ez a nyár, mert nem gyűjtöttünk szinte semmi pontot. Úgyhogy nem állunk jól, de bízom. Mondom, hogy igazából abba lehet bízni, hogy rendezünk. Olimpiai selejtezőt rendezünk. 4 olimpiai selejtező lesz, és ebből a kis csapatos azon országok, akik az elmúlt 2 olimpián 5-ben nem szerepeltek, azok vehetnek rajta részt. Most saját jogon ebbe se férünk bele, csak akkor, hogyha rendezünk. Ez meg hát nagyon sok mindentől függ.
3: Világos. Tehát akkor itt tart most a 3-3-as szakág. Igen. Elmondtuk, hogy a lányok világbajnokságra készülnek 5-5-ben. Igen. Mi a helyzet a férfiakkal? Ugye, ha nem is olimpia, de világbajnokság ott is ugye zajlik a selejtező, és fölcsillant a remény, hogy adott esetben alakulhat úgy a csoportunk, hogy sporttörténelmet írhat a magyar férfi válogatott. Legyőztük az észteket 85-67-re, és Szlovénia következik Doncsics nélkül, jól tudom?
2: Igen, Doncsics nélkül. Mondom azt most, hogy hála jó Istennek, hogy ő nincs. Ahogy mondjuk a szerbeknél Nikolaj Jokic ott van, és a hátán cipeli a csapatot, bomba formában van az ember, ahhoz képest, amilyenben volt. Igen, az észteket

0: Ebben és holnap pályára lépnek 8-kor, közvetítjük is, itt a Nemzeti Sport Rádión. Hát most ott vannak a csoport harmadik helyén, 3 csapat kijut a világbajnokságra. Jól állunk, mert most már pozitív a mérlegünk, 4-3-mal, a franciák vezetnek 6-1-jel, utána jönnek a, mindjárt mondom, finnek, ők is 4-3-mal, mi is 4-3-mal.
1: Igen, talán és ez a kettő, amit mondtál, a francia, finn kimagaslik, a francia mindenképpen, de hát ha a harmadik helyért pont ez a szlovén meccs érdekes lehet. Egyébként amikor kim voltam Svédországban, láttam egy svéd észt mérkőzést, ugye még az előző fordulóból, hát nem gondoltam volna, hogy mindkét csapatot megkapjuk végül, úgy alakul, és egyik válogatott sem tűnt egyébként erősebbnek a magyarnál, úgyhogy lehet, hogy tényleg itt a szlovénnal lesz egy kiki csata, de már az is nagy dolog, hogy egyáltalán itt tartunk, hogy erről beszélgethetünk.
0: Hát most, hogyha belegondolunk, hogy tavaly nyáron, amikor elkezdődött ez az egész a románokkal és Észak-Macedónia, talán így voltunk hárman egy csoportba, és ott azért nagyon nyökvenyelős volt a játék. Ott nem gondoltuk volna, hogy a következő kört is abszolváljuk, és akkor eljutunk oda, hogy most már nagyon idézőjelben csak be kell lépni a világbajnokság kapuján.
2: Így. Ide aztán sikerült.
0: Igen.
2: Úgyhogy aztán picit szomorú volt ez a téma, így 7 óra után picivel, de valahogy fel kell virágoztatni akkor ezt a Women's Series-en való indulásokat a női 3-3-nak. Ugye erről beszélgettünk egy picit, mert olyan lelombozó volt, hogy majdnem azt néztem, hogy Máté itt elmorzsolta az első könycseppeket, de aztán valahogy fel kellett hozni őt is. Úgyhogy, na drága hallgatók, elmegyünk egy picit, zenélünk, aztán picit foglalkozunk kajakkenu világbajnoksággal.
1: Dübörög,
2: és aztán jövünk vissza Danyi Gáborral, jó? Tehát ez lesz Gáborral US Open tenisztől kezdve minden, nem tudom, készültél-e külön Gábornak valami kérdéssel, már most jöksz, úgyhogy biztos.
1: 7 óra 40 után kiderül.
2: Igen. Na jó, drága hallgatók, mindjárt jövünk vissza, hamarosan itt vagyunk, folytatjuk.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már itt is vagyunk, drága hallgatók, 109 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a szombat reggeli 105. kezdőkör adásunk. Nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy mi történt pénteken a kajakkenő világbajnokságon, tehát senki, de ezért most elmondja nekünk Balogh Bence, hogy mi történt a tegnapi nap folyamán.
2: Javában tart a lengyelországi Poznányban a gyorsasági és para kajakkenő világbajnokság. Péntek délután 4 magyar érdekeltségű döntőt rendeztek a máltatavi regatta pályán. Előbb a kenu 1000 méteres fináléban Fejes Dánielnek szurkolhattunk, aki egészen elképesztő körülmények között nyert világbajnoki aranyérmet.
3: Fejes Dániel eddig a poznányi világbajnosságon brillírozott, tényleg tegnap a középdöntőben egy olyan pályát teljesített és verte meg többi közt a brazil Guimarães Queirost és Petrovot is, hogy hát az alapján azt mondtuk, hogy akár ő éremre is esélyes lehet ezen a VB-n. Petrov az első 100 méter megtétele után vezet, egy fél hajóval előzi meg Szergej Tarnovszkit, a moldávot, aki egyelőre tehát a második, Fejes Dániel pedig a harmadik helyen halad, Wu tőle jobbra a negyedik, a brazil, valamint Fuxa is egyelőre megbújik a mezőnyben. De hát nagyon sok van még hátra, 250 méterhez közelítenek majd csak még a versenyzők. Ugye ebben a versenyszámban az Európa bajnokságon magyar szempontból Juhász Istvánnak lehetett szurkolni. Ő Montemorban a 8. lett, a helyét tehát Fejes Dániel vette át, aki egyébként érdekesség, hogy Portugáliában EB bronzot szerzett párosban. Tarnovszki növeli a csapás számot, és így tesz hozzá hasonlóan Fejes Dániel is, aki továbbra is dobogó közelben a harmadik helyen halad. De még hátra van azért a táv utolsó negyede. Utolsó 100 méter, Fuxára is figyelni kell, mert ő is megindult ott a legszélső pályán, az egyesen. Petrov továbbra is vezet. Fuxát figyelni kell, Dani, mert már előtted van. Tarnovszki még egyelőre a második. Fuxa nagyon megindult a szélen. Négyen elő, Fejes Dániel is megindul. Utolsó 10-20 méter. De gyerünk, Dani! Gyerünk, Dani! Meg lehet akár a győzelem. És a célba ki fog először beérni. Utolsó 5 méter. Nagyon kell húzni! Fuxa az aranyérmes! Nem, Fejes Dánielt írják aranyérmesnek! Na ki lett a győztes? A számítógép Fejes Dánielt jegyzi elsőként. De szemre, mintha úgy látszott volna, hogy Fuxa az aranyérmes. Milliméterek fognak dönteni. Petrov a végére elfárad, de hát abban biztos vagyok, hogy ő ott lesz még a dobogón. 1000 métert mentek a versenyzők, és a végén milliméterek döntenek. Hát milyen elképesztő versenyt hozott a férfi C1 1000 méter. Frissítgetem a számítógépet, hogy Martin Fuchs a világbajnok, ez most már hivatalosnak tűnik, valóban azért szemre ő lett az első. De vajon Fejes Dániel, aki szemre másodiknak érkezett meg, a számítógép is úgy hozza-e ki, hogy van egy magyar ezüstérem ezen a poznányi világbajnokságon. Martin Fuchs továbbra is 4 perc 7,44 század másodperces idővel úgy tűnik, hogy címet véd az utolsó 500 méterre a cseh olimpiai bajnoknak, valami egészen betyáros volt, mert tényleg a vert mezőnyből érkezett meg, hát nem is az utolsó 500 méter, az utolsó 250 méter, mert hogy 750-nél még csak az 5. volt Martin Fuchsa. Na de Fejes Dániel meg tudta-e előzni az utolsó centimétereken Petrovot, és megvan-e az az ezüstérem? Továbbra sincsen hivatalos végeredmény, egyelőre csupán annyit ír a számítógép, hogy Martin Fuchsa a világbajnok, és hát sorozatban harmadjára szerzi meg az aranyérmet az év fő versenyén. De hát a legkíváncsibbak természetesen arra vagyunk, hogy Fejes Dániel a célfotó alapján hova kerül a dobogón, a második vagy a harmadik helyre. Tényleg elképesztő az, hogy 1000 métert mennek ezek a versenyzők, és hát az utolsó centimétereken dől el, hogy ki a világbajnok, ki az ezüstérmes, ki a bronzérmes. Tényleg a rajtba szinte egyszerre esett be 3 versenyző, Fuxa, Fejes és Petrov a célba. Most én azt mondom, hogy azért meg kell, hogy legyen az az ezüstérem. A hivatalos végeredmény pedig, hát talán most már megjelenik itt a helyszínen, az alapján pedig Fejes Dániel világbajnoki ezüstérmes, de Holt versenyben végzett Fuchsával világbajnok Fejes Dániel, mert úgy tűnik, hogy ezred másodpercre ugyanolyan időt ment, mint Martin Fuchs. Fejes Dániel Holt versenyben világbajnok! A számítógép szerint Martin Fuchsával Holt versenyben Fejes Dániel világbajnok. Ezred másodpercre ugyanolyan időt jöttek, hát ez egészen elképesztő. Jönnek 1000 métert, és ezredek sem tudnak dönteni köztük. Fejes Dániel Holt versenyben világbajnok, és 2013 után ismételten a férfi kenusok király számában van egy magyar világbajnok. Gratulálunk Fejes Dánielnek!
2: A döntő után így értékelt Fejes Dániel, a riporter Tóth Béla.
4: Befutó után egy 3-4 perc volt mire, vagy hát érzésre annyi volt, mire megtudtam itt a stégen, hogy volt verseny. Az eredményt, ami valójában kijött, azt meg csak a ceremóniára sétálva tudtam meg, hogy Fuchsával lettünk volt versenyben elsők, nem pedig Petrovval. Én őt nem is láttam egész pályaközben, inkább jobb oldalamra fókuszáltam. Hogyha Petrovot el tudom csípni, akkor az rossz nem lehet. Érzésre az volt bennem, amikor beértünk, hogy hát ez lehet, hogy megvan. Egy picivel előrébb láttam magamat, és valóban Fuchs, ez meg meglepetés volt, hogy bejöttünk, de örülök neki, hogy vele lettem Holt versenyben első.
3: Az mennyire lepett meg, hogy Petrov nyitott egy ilyen erős tempóval, mert hogy fél távnál is 750-nél is még ő vezetett, mert azt a bivai erős tempót azt fent tudta tartani.
4: Valamennyire számítottam rá, mert végig ilyen jobbos szembeszél volt, és én szerintem a pályaerőnyre játszott, bár menet közben az nyugtatott, hogy én nem éreztem ebből, hogy ez olyan nagy oldalszél is lenne, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ez csak nem bírja ki. És tényleg örülök, hogy teli szél volt, és akkor itt a végén nem tudott megcsúszni, sőt, még fel is tudtam rá csúszni, és le tudtam hajrázni.
3: Elképesztően sokat dolgoztál érte folyamatosan az elmúlt években, ugye az volt várható, hogy valamikor csak eljön az áttörés, valamikor csak odaérsz. Ez az az áttörés, ami aztán még feljebb vezethet?
4: Hát nagyon remélem, és bízok benne. Emészgetni kell, de nem hiszem, hogy most fogom megemészteni. Készülök nagyon a holnapi napra, mert meg kell csinálni az 501-est is, meg a fiúkkal a 4-est, mert ott abszolút aranyesélyesek vagyunk, ugyanúgy, mint tavaly. Nagyon jók a srácok, és már csak értük is meg akarom csinálni.
3: Olyan nevek mellé kerültél fel, mint Vajda Attila, Tatai Tibor, Parti János, Vikman Tamás, Pulai Imre, ők ugye mind világbajnokok lettek férfi C1 1000 méteren. Ez mit jelent számodra, hogy ilyen nevek mellett vagy most már ott a magyar kajakkenu történelemben?
4: Tényleg nem gondoltam volna, hogy így fog alakulni ez a szezon. Titkor reménykedtem benne, de inkább az éremben reménykedtem, mint hogy az első helyen. Ez eszembe se volt, hogy most kik azok otthon, akik ebbe a számba tudtak nyerni. Nem hiszem el, hogy sikerül, de most már el kell.
3: És hogyha végig gondolod, akkor azon kívül, a munkán kívül, amit te beletettél, kiknek a segítsége, támogatása van még benne ebben a világbajnoki aranyéremben?
4: Hát nem tudnám felsorolni, mennyi ember dolgozott ezért. Sok edző munkája van benne, kis részt, nagy részt, de nagyon köszönöm a mostani edzőmnek, vele tudtuk ezt elérni. A családomnak nagyon köszönöm, a feleségemnek, mert végső soron ők azok, akik végig izgulják ezeket a idegőrlő versenyeket, és ők azok, akik segítenek nekem elhinni, hogy jó tudok lenni ebbe a sportágba.
2: A női kajak 1000 méteres döntőben a címvédő Csíkos Zsóka a 6-os pályáról indulhatott, és magabiztos győzelmet aratott. Most hallgassuk meg, hogyan lett világbajnok.
3: Csikós Zsóka a címvédő, ő a 6-oson, egy 25 éves szolnoki kajakos, aki Milánóban aranyérmet szerzett 1001-esben, valamint bronzérmes lett 501-esben, tavaly a Racsicei Európa-bajnokságon triplázott, 3 aranyéremmel távozott Csehországból Csikós Zsóka, akinek tehát tavaly 2025-ben jött össze az áttörés, és itt 1000 méteren egyelőre negyed távhoz közelítve vezet. Még mindig van hátra 300 méter, most megérkeznek a tribüneli a versenyzők az utolsó negyedére ennek az 1000 méteres versenyszámnak. Csikós Zsóka pedig úgy tűnik, hogy rajtcélgőzelmet arathat. Egyébként Csikósnak eddig ezen a VB-n a rajtok nem igazán sikerültek, mind a hányszor indult, a rajtgépet megvárta, amíg teljesen lecsukódik, vagy víz alá ereszkedik, úgyhogy biztonsági játékot játszott a rajtoknál, hát 1000 méteren nem az induláson múlik minden. 250 méterrel a vég előtt Csikós Zsóka vezet, majdnem két teljes másodperccel a spanyol Pelax előtt, és érkezik az utolsó 200 méterre úgy Csikós, hogy hát nem látok most a mezőnyben olyan versenyzőt, aki elvehetné tőle a címvédésnek a lehetőségét. Nagyon szépen tartja a csapásszámot Csikós, rendezett a mozgása, most egy picit megindítja a hajót, és már másfél hajónyival vezet Pelax előtt. Itt azt hiszem, hogy nincsen kérdés, nincsen kételje felől 100 méterrel a vég előtt, hogy Csikós Zsóka a női kajakegyesek 1000 méteres távján a legjobb. Csak az a kérdés, hogy mekkora fölénnyel nyeri meg ezt a viadalt, mekkora előnnyel ér be a célba. Lassan két hajónyival vezet, az utolsó 20 méterre érkezik, rajtcélgyőzelem és világbajnoki címvédés a szolnokiak versenyzőjétől. Csikós Zsóka másodjára is világbajnok.
2: A friss győztes boldogan nyilatkozott Tóth Bélának a sikert követően.
3: Emlékszem, hogy Milánóban kaptál egy kis kávét, egy csomag kávét is, itt most egy kabala kecskét. Melyiknek örültél jobban?
5: Nagy kávés vagyok, úgyhogy a kávéfőzőnek is nagyon örültem, de amint megláttam, hogy van egy ilyen kecske, egyértelmű volt, hogy szeretnék egy kecskét is, úgyhogy nem tudom, hogy melyiknek örültem jobban, de mindkettő nagyon, nagyon jól esett a lelkemnek.
3: Hasonló volt egyébként a futam, mint Milánóban. Óriási teljesítmény, hogy ilyen fölénnyel is, de megnyerted ezt a döntőt. Hogy érzed egyébként, hogy az eddigi pályák közül, amit itt mentél Poznányban, ez milyen volt? Tehát ez hova kívánkozik az eddigi előfutamok, középfutamok közül? Talán ez volt a legjobb?
5: Igen, még a rajtolom még kell csiszolni. Azt azért hozzá kell tennem, hogy 500-on nem szabad így rajtolnom majd a döntőben. De nagyon jó utazót jöttem. Azt nem mondom, hogy megcsináltam a végét, mert ott inkább csak biztosra mentem. Igazából még nem mentem maxos pályát, azt még tartalékolom holnapra, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz elég.
3: Mennyire sikerült most megbirkózni a körülményekkel, hogy szembeszél, az továbbra is jellemző itt, és lötyögős a víz?
5: Most délután szerintem az egy kicsit csillapodott, meg úgy valahogy így át tudtam magam ezen kattintani, nem mondom, hogy a rajtba, de azon kívül így nagyjából így a melegítésnél a pálya alatt el tudtam ettől vonatkoztatni. Úgyhogy holnap is így kell hozzáállnom, kell robbani egy nagyot az elején, aztán meg majd lesz, ahogy lesz.
3: Említetted korábban, hogy azért nehéz éved van, nehézségekkel teli. Az, hogy most itt 1001-esben nyertél méghozzá fölényesen, az mennyi önbizalmat, vagy mennyi plusz tud neked adni majd az 501-esre?
5: Sok minden miatt volt nehéz ez az év, nem feltétlen az 1000 miatt, hogy most az van, vagy nincs. Nagyon örülök, hogy tudtam nyerni. Az EB-n egyébként én nem szerettem volna 1000-et indulni, azért, hogy lássuk, hogy a párosunk az így, hogy tud nemzetközi szinten versenyezni, úgyhogy nem hajtom szét magam mondjuk 1000-en, de sokat jelent, hogy most nyerni tudtam.
3: És akkor mennyi maradt benned az 501-esre? Mondtad, hogy ez nem volt maxos pálya.
5: Igen, éhes vagyok, szóval nem érzem azt, hogy most ez nagyon sokat kivett volna belőlem, meg tényleg ez egy nagy adrenalin löket, ahogy tudtam nyerni, úgyhogy fejelek.
2: A nap másik két magyaros döntőjében a Kis Ágnes Nagy Bianca kettős 7. helyen ért célba, női kenu 500 méteren, míg a férfi kajak 500 méteren a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor 4-es az 5. helyen végzett.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hétről hétre különleges vendégek,
5: óriási csaták,
6: és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
4: Ki tud többet Magyarországról?
5: Szerintem az én csapatom.
4: Majd meglátjuk.
6: Készen állnak az új évadra?
7: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Döntetlen a labdarúgó NB egy hatodik fordulójának nyitó mérkőzésén riadóztatták a kecskeméti gripeneket, gyengén felhős, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
8: A labdarúgó NB egy hatodik fordulójának nyitó mérkőzésén az MTK 2-2-es döntetlent játszott a Debrecen vendégeként. A fővárosiak Jurek Gábor révén kétszer is vezettek. A DVSC azonban Dénes Vilmos és Zsuzsák Balázs góljával egyenlített. Ma újabb három találkozót rendeznek a labdarúgó NB egy hatodik fordulójában. 14 óra 45 perctől a Nyíregyháza a Paksot, 17 órától a Kispest Honvéd a Zalaegerszeget, 19 óra 30 perctől az Újpest a Vasast fogadja. A meccseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Két olasz nagy csapattal, a Milánnal és a Juventusszal is játszik a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga fő tábláján. Az FTC a milánói együttessel idegenben, míg a torinói csapattal itthon csap majd össze. A Fradi további hazai ellenfele a cseh Viktoria Plzen, a szlovén Celje és a portugál Torrens lesz, még idegenben a skót Celtic, a lengyel Le Poznány és a német Hoffenheim otthonában lép pályára. A sorozat szeptember 16-án kezdődik. Fejes Dániel holtversenyben a cseh Martin Fuchsával aranyérmet nyert kenu 1-es 1000 méteren a Poznánban zajló gyorsasági és parakajak kenu világbajnokságon. Magabiztos versenyzéssel 3 másodperces előnnyel győzött Csikós Zsóka is kajak 1-es 1000 méteren, megvédve ezzel címét ebben a számban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Még idén elindulnak az első vizsgálatok, hangsúlyozta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke a Telexnek adott interjújában. Unger Anna úgy fogalmazott, mindenekelőtt fel kell állnia a hivatalnak és ki kell dolgozni a vizsgálati módszertant. Mint mondta, fel kell tárni, hogy mennyi vagyon tűnt el és minél többet vissza kell szerezni belőle. Megduplázta a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg. Az indoklás szerint a programra 100 forrásösszege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett. A kormány a szociális tűzifa keret megemelésével párhuzamosan szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökkenti a fűtőanyag áfáját. Ismét riadóztatták a kecskeméti gripeneket, egy francia kisrepülőgép Szlovénia felől Ausztrián keresztül Csehország felé tartott, de nem létesített kapcsolatot az ausztriai polgári légi irányítással. Az osztrák készenléti gépek elől lépett be a magyar légtérbe, vagy visszatért Ausztria fölé. A honvédelmi tárca légtérsértés és légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tett. Kihantolják Jan Masaryk volt csehszlovák külügyminiszter földi maradványait. A prágai hatóságok abban bíznak, hogy tisztázhatják, hogyan halt meg a politikus. Jan Masaryk holttestét 1948. március 10-én reggel találták meg a lakása ablaka alatt. A korabeli vizsgálatok szerint öngyilkos lett, az esetet a hatóságok azóta már többször is kivizsgálták, de egyértelmű, biztos eredményre soha nem jutottak.
0: Közlekedés.
8: Az M43-as autópályán Csanádpalota határ felé vezető oldalán a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát lezárták. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik.
0: Időjárás.
8: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, elszórtan kialakulhat zápor, néhol zivatar, a szél megélénkül. Napközben 28-34 fok várható, délkeleten lesz melegebb. Hűvös lesz az éjszaka, egyes helyeken akár 10-12 fokig csökkenhet a hőmérséklet majd holnap. Már 30-35 fokos kánikulára is számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8. Na most már itt, na most vagyunk itt igazából, 3-1-8 lesz, drága hallgató, 2 perc múlva, jó reggelt mindenkinek, ez a 105.9 Nemzeti Sportrádió, benne a 105.9 és a 105. reggeli, ugye? De most veszem észre, most kapok, jó, megjöttem, jó reggelt.
2: Mindig találunk valami így, érdekességet.
1: Így, itt vagyunk, úgyhogy végeztünk mindjárt megkérdezzük egyébként Gábort, hogy mi a bajnokok reggelije. Tehát ott a Győri Audi Eto KC-nál nagyon kíváncsiak, hogy mondjuk egy Nora Mörk vagy egy Nyíkegrót mit reggelizett, vagy meg volt-e neki mondva, hogy mit reggelizett, na mindjárt megkérdezzük. A 0-30-55-55-605-ösre pedig várjuk az üzeneteket, SMS-eket, hozzászólásokat. Itt van Andi, ciao Andi, Károly Andi.
3: Jó reggelt, sziasztok.
1: És Patai Geri, hello Geri.
2: Szervusztok, és a csoporttársam a Katica csoportban, Szalai Kristóf.
1: Tényleg ez is milyen rég volt már, igen.
2: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok.
1: Jó reggelt mindenkinek. Na jól van, hogyha szombat és 7 óra 40 perc környéke, akkor állandó vendégünk Danyi Gábor, ez most sincsen másképp. Szia Gábor, jó reggelt.
4: Jó reggelt, szervusztok.
1: Hogy vagy Gábor, mesél.
4: Köszönöm szépen, minden rendben. Egy frissítő esőn vagyunk túl. Ilyen fél hat óra magasságába esett egy picit az eső, de már süt a nap, úgyhogy mi baj lehet.
1: Így. Jól van, hát akkor örülök, hogy minden rendben. Te ugye korán kelő vagy, mindig fönt vagy. Én írtam Gábornak hétközben egy üzenetet, hogy tudunk-e beszélni, de 9 óra előtt. Gábor visszaírt, hogy 9-ig teniszezek. De kora reggel.
2: Ez a papírforma az esetében erre 1-0-1-es ott volt, ezt tegyük hozzá.
1: Igen, valószínűleg így volt. Na, és akkor Gábor, ugye már felhoztam ezt a bajnokok reggelije, de tényleg kíváncsi vagyok, mert Gergő mindig tepertős pogácsát kér. Most sajtos pogácsát kér.
4: Szimpatikus.
1: Igen, mondtam is neki, hogy a kutya meg a macska, tehát nem fér meg egymás mellett a kettő igazából, de valahogy mindig ezt szeretné. Akkor Andi mindig ilyen görög joghurtos történetet eszik, igen. Ugye? Tehát nálunk ez a bajnokok reggelije, én kávézok csak.
2: Te azt teszel, amire meghívlak adott esetben.
1: Én kávézok.
3: És tényleg.
1: És te mit szoktál Gábor reggelizni? Reggelizel egyáltalán ilyen korai időben nálad ez hogy van? Illetve aztán majd kíváncsi vagyok, hogy volt a csapatnál, az Etónál, hogy ott a hölgyek mit reggeliztek? Reggeliztek-e egyáltalán?
4: Igen, ugye két része van, illetve két részre bontanám. Az egyik az, hogy hát nyilván ki mit szokott meg, kinek mi a kedvence, vagy ki mit szeret, vagy hogy alakult ki az életébe, ez az egyik dolog. A másik pedig, hát nyilván ami egy ilyen sportolónak azért ha tetszik, ha nem, de úgy kell afelé menni, hogy beleilledjen abba, hát hogy mondjam, étkezési protokollba, ami egy napjára, vagy egy periódusába, aminek nagyon-nagyon fontos jelentősége van az étkezésnek. Nálam ez nagyon egyszerűen néz ki, én egy ilyen balkán típusú, hogy mondjam, utat járok, 5 kávét iszok meg.
1: Reggelre!
4: Igen.
3: Igen.
4: Úgyhogy nyilván nem gondolnám, hogy ez a példa, vagy ez az út, de én ezt szoktam meg, én nem szoktam reggelizni, de hát nyilván mindenki, amit gondol, az a tepertős pogács, az nagyon szimpatikus, meg ez nagyon, nagyon, hogy mondjam, egy ilyen jól lehet kezdeni vele a napot. Nyilván a sportolóknak azért hogy mondjam, amit említettel, a Nyíkegrót, a Nora Mörköt, Norvég, Holland, de akár a franciák is nagyon-nagyon tudatosan étkeznek, és nagyon, hát hogy mondjam, nem a szalonnás tojás rántotta fehér kenyérrel, és akkor mit tudom én, utána lefolytva még egy almás pitével, nem így kezdik
1: meg a
4: napot.
1: Meg a Rákóczi Turos,
4: igen, hanem hát megvolt az a fajta rost, gyümölcsöt nagyon sokat ettek, de nyilván ettek olyan tésztát, vagy olyan fajta pirítósokat, amik beleillenek abba a státuszba, ami nekik kell, és akkor el tudták kezdeni ugye a napot. Kávét azt nem is nagyon láttam, hogy ittak egyébként. Nagyon sok joghurtot, teákat, és ezt napközben is, amikor repültünk valahova, akkor ugye hozták a repülőn a repülő, amit a megszokott étkezést, akkor ők elkészítették maguknak azt a ilyen vákumos dobozokba azt a húsokból és rengeteg zöldséggel és gyümölcsel összeállított étkezésüket, és nagyon odafigyeltek rá. Egyébként ez az edukáció, ez többé-kevésbé azért a magyar játékosokra is hatott, de nem mindenki tudta ezt követni, maradjunk ennyibe.
1: Vékon mesdjén mozgok, mert ugye ez mégis nem kézilabda, de inkább gasztronómia. De mégis kézilabdából hozunk példákat, hogy ez még talán belefér így első témának. Mert csak azért kérdezem, mert hogy volt nálatok annó Győrben? Mit követeltél meg? Hánykor kellett találkozni? Közös volt-e a reggeli? Közösen kellett-e utána ebédelni esetleg? Hogy nézett ki egy nap? Azért kérdezem, hogy mit ehettek, hogy ezt ti közösen csináltátok-e? Hogy nézett ki?
4: Abszolút megvolt a protokoll, és hát nagyon következetesen ragaszkodtam hozzá, illetve az Ambros Martin, aki ugye egy nagyon komoly időszakban volt az Audiától vezetőedzője, és ott együtt dolgoztunk, én voltam a segítője, és nagyon komolyan ragaszkodtunk ahhoz, hogyha reggel 8 óra, akkor ott volt reggel 8 óra, akkor mindenki telefon nincs, nem hozhattak le, tehát meg voltak a szabályok, és ezt be is tartották. Nyilván volt olyan, amikor nagyon későn kerültünk ágyba, akkor egy tólig volt megadva, hogy mondjuk 9-ig mindenkinek le kell érni, de ugye aki nagyon korai kelő, mint például én, annak nem kellett a szobába nézni a falat már, mint a 6:30-tól, és akkor, hanem le lehetett menni előbb, és akkor 9-ig viszont mindenkinek be kellett fejezni a reggelit. De amikor a normál helyzet volt, akkor ott gyülekező, és nem is nagyon emlékszem, hogy talán amikor egyszer valaki beszorult a liftbe, vagy nem is tudom, akkor ugye még velem fordult elő, hogy én zártam be mindig utoljára mérkőzés szünetében az öltözőt, én jöttem ki utoljára, és a Heidi Lökkét bezártam a WC-be.
1: Tényleg?
4: És ez ott derült ki, nem kezdődött a második
1: egyébként. És nincs ott a Heidi.
4: És nincs ott a Heidi, igen. Azt hittük, hogy eligazolt gyorsan. Úgyhogy, de mindenki tartotta ezt a protokollt.
1: De várj, és hogy lett meg? Leesett valakinek, hogy le vagy kopogott, hát, és meghallotta valaki?
4: Igen, mindenki nézett körbe, hogy hol lehet. És akkor rám néztek, és én tudtam, hogy én vagyok a hunyó, és akkor gyorsan visszarohantam. Heidi ott dörömbölt, és ott...
1: De komoly! De
3: jó. 98-as világbajnokságon pontosan nem tudom, hogy a csapatból ki, de Mirált Géber Lászlót zártuk be az öltözőbe. De lényegében úgy tudtuk meg, hogy be volt zárva, hogy már kimenekült, mert az öltöző ajtaján alul volt egy ilyen kis rácsos...
1: Csapóajtó.
3: Mint egy ilyen, tudod, egy ilyen kutyaajtó, csak nem nyílt, hanem ő valahogy szétszerelte, és azon keresztül kimászta.
1: Öltönyben meg nyakendőben?
3: Aha.
1: Az jól nézett ki.
3: És utána mesélt el, hogy hát... Mi történt?
1: Óriási. De jó sztori volt.
4: Jó. És még csak egy gondolat, igen, is akkor, hogy a csapat ugye annyi, hogy mondjam, világ annyi tájáról verbóválódott össze az Audiától, hogy olyan nem volt, hogy akkor most mindenkinek kötelező ezt tenni, vagy azt tenni, hanem inkább arra szóltak az útmutatások, hogy mit ne egyenek. Tehát mik azok a cukros, vagy nagyon, nagyon nehéz ételek, igen, és akkor ebbe azért úgy megállapodás született, hogy mondjuk a meccs után nem egy 4 sajtos pizzát kell lenni mindenkinek, mert nem biztos, hogy az a megoldás.
2: Pedig amikor említetted, hogy balkán típus vagy, az jutott eszembe, hogy akkor csevappal vagy egy pieskavicával indítod a reggel, de ezek szerint nem ez volt a szokás.
4: Ez megtörtént, de pont Gergő, múlt héten megtörtént, mert itt tartottunk itt Balatonon csevapos. Igen, és másnap reggel én szakítottam a hagyományjal, mert nem egyszer nem lehetett ott hagyni
2: reggel
4: azt a 4-5 darabot. Hát furcsa érzés volt. Tenisz közben az ember, tudom én, jön föl a csevap illat. jó hatással van.
3: Azt képzeld el, Gábor, hogy amikor lent voltunk Szolnokon, az ausztrál kajakkenő válogatott lent volt. Július 18-tól augusztus 22-ig edzőtáboroztak Szolnokon, több mint egy hónapot, és mesélték ott, vagy hát nem is mesélték, mert láttuk, saját szememmel láttam, hogy reggeliük az abból állt, hogy 6 darab pirítós a tányéron, és mindegyik pirítóson nagyjából olyan 4 tojásból rántotta.
4: Igen.
3: Hát Egy olyan halom rántotta volt a tányérjukon, hogy így néztem, hogy hát ebbe belehalnék, ezt meg kéne ennem.
2: Igen, és a Szolnoki élelmiszerboltokban pedig tojás hiányi azokban a napokban, mert ugye 6x4, 24, ahogy számolom, azért az emberes adag játékosonként, vagy versenyzőnként.
3: Igen.
4: Igen. Katrin Lundénak volt egy ilyen protokollja, hogy a mérkőzés előtti taktikai értekezlet még a szállodában, vagy ilyen utolsó videós átbeszélés, és akkor snacket ott szolgáltak, és ő egy barna magos kenyérre rávágott egy banánt. És elhűlve néztem, hogy úristen, ezt most betolja, akkor hogy tud fölállni. Aztán hát fölállt, és végzett 40%-kal a mérkőzésen.
1: És akkor gyengébb
4: napja
1: fontos,
4: volt. Nagyon fontos, hogy ki mihez szokott hozzá. Tehát az nagyon fontos, hogy tehát mi ne akarjunk a norvégok szerint enni, vagy a franciák szerint inni. Igen, vagy mit tudom én, hanem mindenki találja meg az, ami neki jó, de azért nagyjából Franciaországban, meg Norvégiában, vagy Magyarországon is azért a nem helyes dolgok, mondjuk a kóla, meg a chipset, azt nem hogy mondjam, nasízzuk mondjuk dél és kettő között.
1: Aha. És hogyha már így egész napon lassan végigmegyünk, együtt zártátok a napot is? Tehát a vacsora is együtt volt, és ott is lehetett látni ilyen finomságokat mindenki, hogy mit kíván, mit szeret, hogy eszi, akkor ott is voltak ilyenek.
4: Abszolút, így van. Tehát együtt csináltunk, az egy nagyon komoly szempont volt, hogy a csapat együtt megy mindenhová, egyszerre jelenik meg, a viselkedés szabályokat betartja mindenki pályán kívül, és ebben nem volt kivétel, bár mekkora sztár is volt az illető, de nem is nagyon emlékszem egyébként, hogy valakinek lett volna olyan ingerenciája, hogy akkor most ő külön szeretne, vagy nem. Nagyon, nagyon jóba voltak egyébként a csapaton belül a hölgyek, úgyhogy ez is egy szerencsés együttállás volt.
1: Na, hát akkor megtudhattuk, hogy anno a Győri Eto hogy reggelizett, illetve vacsorázott, és Gábor miket kért, követett tőlük ilyenkor. Azért voltak finomságok itt is, amiket lehetett adni. Itt a végén a Lundénak a barna szezámmagos kenyérre felvágott banánja az. Hát igen. Na jó. De szépen azért kanyarodtunk erre a témára, hogy mert mi tényleg ilyenkor jövünk vissza, és kíváncsiak voltunk, hogy te, illetve nálatok ez hogy működött tanú csapatnál. Viszont csapatról egyéni vizekre is át tudunk evezni, hiszen holnap kezdődik az év utolsó Grand Slamje a US Open New Yorkban. Lesz magyar mind női, mind férfi fronton főtáblán, és legutóbb tegnap Piros Zsombor jutott föl, azt hiszem, főtáblára. Úgyhogy mennyire várod, hogy várod, hanyadik helyen szerepelnád a rangsorban a US Open a Grand Slamek között?
4: Nagyon várom, ez természetes. És hát nekem azért a sor végén van, de ez nem kisebbít. Nyilván nekem a Wimbledon, Roland Garros, Ausztrál Open, és akkor talán a negyedik, de még egyszer mondom, ez semmit nem volt le az értékéből. Nagyon-nagyon várom, és a héten ugye már elkezdődtek a páros felvezetők, és láttuk Roger Federert is, ami egyszerűen fantasztikus és félelmetes volt, és annyira impresszív volt megint látni azt, ahogy ő ott mozog, meg nagyon komoly volt, és hát nyilván most az Alcaraz visszatérése egy nagy kérdés, ugye nincs Sinner, sok-sok kérdés van, illetve talán ugye a női vonalon is azért van most egy a Szabalenkának egy megtorpanása, és talán egy másik hullám, aki előre tör.
1: És nem a közösségi médián van megtorpanás, hanem a pályán.
4: Igen, és remélem, hogy nagyon, hogy mondjam, olyan mérkőzések lesznek, amik nagyon élvezhetőek. Én nagyon-nagyon szurkolok Djokovicnak, továbbra is, változatlanul. remélem, hogy az időjárás és az egyéb tényezők nem befolyásolják a teljesítményét. És hát így nyilván nagy kérdés, hogy az Alcaraz mit tud, és hogy meddig tud jutni, de ő is nagyon elől áll a szívemben.
1: Ha már Alcaraz, akkor ugye vegyes párosozott Serenával, nyertek is meccset Serena Williams-el, és jó volt látni egyébként őket egyszerre a pályán, hogy játszanak. Érdekes is volt abból a szempontból, hogy majd kétszer annyi korban Serena, mint Alcaraz, de tényleg olyan nem tudom, előttem az utódom, nyilván itt most a mixeket figyelmen kívül kell hagyni, hogy Alcaraz is egy nagy legenda a korszak egyik, a mostani időszak egyik legnagyobb játékosa, meg Serena is egy korábbi korszak, hát azt már ki lehet mondani, hogy legnagyobb játékosa volt, és most ők mégis egyszerre egy pályán, meg Serena valóban komolyan gondolta ezt a visszatérést, hiszen csinálja ugyanúgy a párosokat is, nővérével is, nem tudom, mindjárt megnézzük, hogy egyéniben elindul-e, de hogy egyszerre játszottak ők ketten egy vegyest.
4: Igen, és ugye a Monfils, ugye
1: Svitolinával,
4: meg voltak ott nagyon jó párosok. Egy picit ilyen, hogy mondjam, inkább a show jellege dominál nekem, mint a sportértéke, de hát azt látni, hogy telt ház előtt van, és hát ez a fantasztikus érdeklődés. Nekem inkább a reakciók, meg a viselkedés az talán az, ami érdekesebb, mint maga a tenisz. Annak talán, ha szabad mondani, még egyszer mondom, számomra nem akkora, de jó látni ezeket a sztárokat együtt, hogy tudnak együtt dolgozni, vagy milyen reakcióik vannak. Hát nagyon-nagyon szimpatikusak voltak, meg nagyon-nagyon jó volt, igen, hát nem tudom, anya-fia,
1: igen,
4: hogy mondjam, helyzet is előállhatna, de az biztos, hogy akár ez nagyon tiszteli Serenát, és jó látni, hogy két külön generáció is mennyire együtt tud dolgozni, úgyhogy nagyon nagy a várakozás, és nagyon remélem, hogy jó mérkőzések lesznek.
1: Meg egy Gyoko Szabalenka is volt, ők is elindultak vegyesben, de nem tudom, tehát ennek ez lesz a jövője a vegyes párosnak, hogy a legnagyobb nevek összeállnak, és gyakorlatilag, nem tudom, bemutató szinten teniszeznek, versenyeznek, de mégis versenykörülmények között, tehát a vegyes párost gyakorlatilag talán az egyik hát a sorban, ahogy mondtad, az utolsó helyen van az egyéni, a páros, sok versenyében a vegyes páros az, amelyik talán leghátrébb helyezkedik el, hogy így lehet fölhozni azt a versenyszámot, hogy a nagyokat összerakjuk?
4: Én biztos vagyok benne, hogy ennek ez a, hogy mondjam, a kulcsa, és e felé szeretnék ezt felhozni, így van, mert azért nyilván a világranglista 62. női helyezettje összeáll a 26. férfival, az egyszerűen, hát
1: nem tudjuk, hogy kik ők,
4: de hát nem az, ami, és akkor maga a tenisz az, ha nem is akkora minőségű, de viszont akik játsszák, például akikről beszéltünk, azért ez tud adni egy olyan fajta, hogy mondjam, érdeklődést, és még egyszer, hát a telt ház, ott 10 000 ember ott szurkolt, meg ott nézte, meg evett, ivott, meg ott különféle műsorokat vágnak le a nézők a lelátón, hát az mókás.
2: Mondtad, hogy neked nem a US Open a kedvenced, vagy nem ez az első a sorban, de a már említett Piros Zsombornak alig, ha nem igen, hiszen ugye, ha emlékeztek, tavaly is ott volt a főtáblán, de akkor volt egy kis betegség, ami miatt nem tudta kihozni magából a maximumot. Most pedig egy nagyszerű menetelés végén ugye úgy jutott fel, hogy az ellenfele sajnálatos sérülés miatt a második szettet követően feladta a küzdelmet. Ezt a szituációt hogyan reagálod le, amikor egy ekkora sikert elérsz, nyilván az ember ünnepelne, óriási eredmény, és még az is lehet, hogy a játéka alapján ugye Zsombi volt lélektani előnyben, tehát nincs a sérülés, akkor is megnyeri ezt a meccset, de nyilván nem ünnepelhetsz úgy, mert közben az ellenfeled pedig mondjuk adott esetben a bokáját fájlalta, szóval hogyan csapódott le ez a mérkőzés szerinted, akár Zsombiban, akár benned kívülről nézőként?
4: Hát ugye nyilván az, hogy mindenki szeretne nyerni és tovább szeretne jutni, ez egy érzés, és nyilván van egy másik érzés, amikor az ember, hát van egy sajnálat, vagy ebben együtt egy tisztelet és egyfajta, hogy mondjam, együttérzés, hogy az ellenfelem, ami a sportnak egy, én azt gondolom, nagyon nagy meghatározó, hogy tisztelem az ellenfelemet, és úgy szeretném legyőzni, hogy ő a legjobbját nyújtja, és akkor megnézzük, hogy az én tudásom mire lesz elég. Ugye ezekben a helyzetekben ez nem áll fent, mert sajnos megsérül az ellenfél. Szerintem a piros zsombornak azt kell nézni, hogy most talán a Belucci-val játszik, tehát nem ő lesz megint a favorit, és mindent meg kell tenni, lépett egyet előre, és csak, hogy mondjam, egy olyan fajta pozitív hozzáállást kell nyújtani, hogy itt neki minden pillanatot élvezni kell, megragadni, kihasználni, és azt meglátjuk, hogy mire lesz elég. Hát ugye ráfér a férfi teniszünkre azért mondjuk egy 2-3 körös ilyen ATP-n, vagy
2: egyszerűen,
4: hogy menjünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez lenne az a fajta hozzáállás, és azért nagyon szimpatikus fiatalember a piros zombor, már amennyire ismerem, illetve a nyilatkozatait, hogy meg kell ragadni minden lehetőséget. Szerintem ez így is lesz.
1: Na, ki nyeri szerinted ezt a US Open-t? Ugye a Djokovicnak kegyetlen ága van, tehát már a második körben... Gyokónak például kegyetlen ága van, hát már a második körben a Wawrinka Berrettini meccs győztesével játszott, és akkor egy ágon van később Rublevvel, például a végefelemek, hát ugye jönnek majd a legnagyobb nevek. Hiába nem indul Sinner, most lehet egy repülőgép szállt el Gábor feje mellett, azért lehetett én behallani.
4: Kukásautók jönnek, tudjátok.
1: Igen. Mert hogy már fesztiválosok nincsenek ott. Szóval, hogy odaérhet egy Oku a végére, vagy Zverevnek megint esélye van a második Grand Slam győzelemre?
4: Igen, az emocionál is tippem a Gyokó. A realistább meg az Zverev. Igen. A legnagyobb kérdés pedig Alcaraz. Hogyha ugye az elején neki ugye nagyon komoly, először a csuklójával, aztán ugye mentális problémái voltak, meglátjuk, hogy tér vissza, ha jó a visszatérése, akkor az Alcaraz tenisze miatt, meg az ő karaktere miatt, akkor nyilván ő neki. De azért hát valószínű, hogy itt hónapos kihagyások után azért egy rendszlemet azért azt nem úgy működik, hogy behúzom. Úgyhogy Djokovic, Zverev, Alcaraz, nekem ez a tippem. De ugye hagyományosan jó tippelő vagyok, majd meglátjuk, hogy mi lesz.
1: És lehet mind három az első körben valamilyen oknál fogva feladni kész,
4: igen,
1: és Medvegyev nevető negyedikén.
4: Lehet, hogy ez erre volt, hogy a teniszütőítésre indul.
1: Igen. Na Gábor, hogy telik a hétvégéd majd? Mit csinálsz? Merre jársz majd? Mi lesz a program?
4: Itt lesz a Nekán egy felkészülési mérkőzés, még a fiúknak, azt megnézem, és holnap azért félve

0: És hát indul a Wembley a hétfő szokásos. Természetesen a hétvége se telhet el tenisz nélkül.
1: Igen, és aztán egy kis vizet valahogy öntsetek a Balatonba, tehát mindenki egy másfél literes vizet töltsön meg, és akkor öntsétek bele ugye a lakosság, és akkor valahogy mesterségesen vissza lehet tölteni a tónak a szintjét valamilyen szinten.
0: Rendben.
1: Jó van, Gábor, köszönjük szépen, hogy megint beszéltünk veled. Jövő héten hívunk majd, jó? Ugyanígy, ugyanebben az időpontban. Köszi, Gábor, szép hétvégét.
0: Szia.
1: Danyi Gáborral beszélgettünk az elmúlt percekben, a Győri Audiato korábbi BL győztes trénerével. Érdekes volt megtudni ezeket a reggelis szokásokat, nem? Tehát tök jó volt hallani, hogy a kézilabdás világsztárok, hogy milyen rutinnal reggeliztek.
2: Nekem inkább azt jó hallgatni ebbe, hogy tényleg odafigyelnek rá, mert nagyon sok olyan sportolót ismerek, aki egyáltalán nem reggelizik. Inkább az utolsó pillanatba kell föl, csak hogy sokat tudjon aludni, és mindenféle étkezés nélkül elmegy edzeni. Hogy azért ott a tudatosság az nem feltétlenül van a toppon.
3: Pontosan, és mennyire meghatározó. Tehát miközben tényleg az elmúlt években már elmentünk ebbe a nagyon adatközpontú irányba, és mindent elemezni, mindent statisztikailag, számmisztikailag lehet már mérni, azért azok az alapvetések, mint például a regeneráció hossza, minősége, vagy éppen a megfelelő étkezés, azok nem változtak, nem? Tehát ezekre ugyanúgy kell figyelni, és ezeknek rendbe kell lennie.
2: Igen, hát maximum az étkezések összetétele változott, mert jönnek elő olyan valószínűleg tudományos felmérések, hogy miből mennyi a kellő, hogy azt a formát tud kihozni magadból, de azt, hogy enned kell, az szerintem egy alapvetés, főleg úgy, hogy azért a reggeli a legfőbb étkezés az összes közül.
1: Így. Ezt mondták nekem is annó, még az óvodában is.
2: Igen. Hát egyébként, amikor normál esetben, ha mondjuk hétre kell mennem valahova, akkor én fölkelek időbe, hogy tudjak reggelizni. Mondjuk, amikor ide jövök, akkor
1: menet
2: azért...
1: közben?
2: Azért nem. Nem, mert nem? Kényelmesen.
1: Ja, mert te menet közben énekelsz tényleg.
2: Igen.
1: A beéneklés.
2: Igen.
1: Van egy olyan hallgatónk, aki azt írja, hogy én banánnal, nem mint a Lunde, banánnal indítom a reggelt, utána jöhet a kávé. Azért a Gábor, az annyi, hogy 5 kávé egymás után reggel.
2: Hát szerintem azért az 5 az egy kicsit túlzás volt, de igen, vannak ezek a típusú emberek, akik iszonyat mennyiségű kávét tudnak meginni egy nap alatt. Völgyi Péter szerintem, ha 10 kávét nem iszik meg egy nap, akkor egyet se, és még az utolsót lefekvés előtt bedobja.
3: És az sem mindegy.
1: Előtt is?
2: Aha, és simán alszik.
3: Az sem mindegy, hogy milyen kávét. Mert ugye, igen. Ha már Balkán szokás, akkor mondjuk
2: hát
3: egy...
2: ott aztán, igen.
3: Egy török kávé adott esetben, vagy egy flat white, ugye, ami már dupla presszó, nem? Szóval, hogy akkor az már nem is 5-nek számít, hanem 10-nek. Úgyhogy hát lehetne még fokozni azért az élvezeteket. Minden esetre nagyon jó volt, hogy a végén Gábor szóba hozta a kézilabdát. Nem is kellett föltennem azt a kérdést, hogy mi lesz vasárnap. Gyerekek, végre kezdődik az idény, jön a szuperkupa nőknél, férfiaknál, úgyhogy ennél jobb nem is lehetne.
1: Már mindenhol elkezdődött, tehát tényleg, ahogy tegnap mondtam, hogy játszott a Bayern, játszott a City, jön a kézilabda idény, úgyhogy szépen lassan így szeptember elejével, augusztus végével visszatér minden.
3: Nagyon vártuk már,
1: a sport kerékvágásában. Nátok volt valami olyan érdekes reggelizési szokása a karriered során, aki úgy eszedbe jut, hogy amikor lementetek reggelizni, hogy jó, hogy te mi van a tányérodon, mint amit itt a Katrina Lunde produkált.
2: Nem ilyen nagyon különlegesség nem volt, azzal viszont maximálisan együtt tudok érteni, amit Danyi Gábor mondott, hogy a csapat együtt reggelizik, együtt ebédel. Szerintem ez a csapatépítésnek egy nagyon elengedhetetlen pontja az, hogy hát ha azt meg tudja csinálni, vagy meg tudták csinálni, még a telefont se vitték le a játékosok.
3: Na ez az, hogy úgy együtt, hogy tényleg
2: az,
3: együtt.
2: Az igen. Külön, ahhoz külön gratulálok, mert az tényleg nagyon nem könnyű, de az, hogy beszélgess, még a játékosokkal is. Én egy teljesen külön más világot élek, mint úgy általában az edzők, mert én tényleg szeretem azt, hogyha a játékosaim, nem is azt mondom, hogy a barátaim, idő után azok is lesznek, de hogy tényleg egy olyan egységet alkossunk, ahol nem az, hogy mindenki

0: Mi mindenről tud a másik életéből, de azért ismeri, és nem csak az edzésen találkoznak. Úgyhogy ezzel maximálisan egyet tudok érteni. Nekünk volt olyan, ha még belefér az adás időnkbe. A 14-ben mentünk világbajnokságra, lehet, hogy aztán már meséltem ma ezt a sztorit, nem tudom. És a szobákban nem volt net Moszkvában, és mindig lent a hallban vagy az étterembe találtunk netet, és az első reggelinél ugye mindenki csak úgy a saját tányérjába volt feledkezve, és bújta a telefonját, és akkor megbeszéltük, hogy akkor a második reggel mindenki fönt hagyja a szobájában a telefonját. 3 órát reggeliztünk, amiből mondjuk a reggeli ez egy 20 perc volt nagyjából.
1: A szokásos 20 perc, tehát 3 óra.
0: 3 órát ültünk az étterembe, és beszélgettünk, már amikor ebből befejeztük, már az ebéd volt kitálalva a szállodában.
1: Rájöttetek, úgy, hogy szerint... tök jó fejek a csapattársak.
0: Igen, és tényleg szerintem ezek nagyon-nagyon fontos dolgok.
1: Igen. Ez való, főleg ahogy megyünk előre az időben. Igen. Most már szinte ez elképzelhetetlen, de talán még egy 10 évvel ezelőtt meg lehetett ezt tenni. Jó, na, Danyi Gáborral beszélgettünk, illetve a Győrje tó korábbi reggelizési szokásairól, hiszen ez volt az első témák, aztán persze teniszről is beszélgettünk, hiszen indul holnap a US Open. Szusszanunk egyet, elmenjünk, zenélünk, és jövünk vissza már labdarúgással, ugyanis Xavi Hernández kinevezték holland szövetségkapitánynak, de nem akárhogyan, erről fogunk majd beszélgetni.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejött. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb között.
2: De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
3: Na már itt is vagyunk, drága hallgatók, 4:09 után 2 perccel a 105. szombat reggeli adásunk a 105.9 Nemzeti Sportrádióban augusztus 29-én élőben. Itt van Károly Andi, hello Andi,
4: ciao, ciao. Jó reggelt, sziasztok.
3: És Patai Geri, szia Geri.
5: Maria Nárok mélységű tisztelettel köszöntök mindenkit, jó reggelt, Szalai Kristóf, továbbra is szerkesztő, műsorvezető, mondjak megint valami jelzőt. Kiváló, elnyűhetetlen, zseniális. Drága lesz ez neked.
3: Igen, igen. Na, köszönöm szépen. 06-30-55-55-605-ös. Az megvan nektek, amikor a repülőgépen, ha utaztok, azt nem értem, hogy amikor mindig, amikor én megyek valahova, akkor ez a Kevin Crew nevezető ember mindig ott van ő is. És mindig, amit rosszalkodik, már állandóan bemondják, hogy ladies and gentlemen, Kevin Crew, please ready for the take of the board. Szóval azt nem értem, hogy ez a csávó, ez kicsoda, hogy mindig valamit csinál, és mindig ott van, ahol én ott vagyok. Ti találkoztatok már vele? Láttatok
4: már? Minden alkalommal.
3: De ugye neked is bemondja mindig.
4: Nálunk is állandóan ott.
3: Nem értem.
5: Kicsit ilyen Kalambó felesége, nem?
3: Kevin Crew mindig ott van. Mindig ott van és mindig rosszalkodik, és állandóan le kell szállítani őt a képre, vagy valamit mindig vele kapcsolatban mondják meg. Na jól van, csak itt a legjobb interjú pillanatokról beszélgettünk, meg próbáltunk visszaemlékezni, és az egyik az természetesen ide köthető Kevin Crewhoz, úgyhogy majd amikor most megyünk Litvániába, akkor kíváncsi vagyok, hogy megint ott lesz-e, és lehet majd hallani, hogy valamit rosszalkodik. No de, szóval a témánk most pedig, ha hiszitek, ha nem, nem tudom, volt-e már veletek olyan, hogy hallgattatok egy sajtótájékoztatót. Sajtótájékoztató méghozzá nem akármilyen meccs utáni vagy meccs előtti, hanem olyan, ahol egy szövetségi kapitányt mutatnak be. Jelen esetben Xavi Hernándezt a héten, mint Spanyolország a világbajnok játékos, bemutatták, mint holland szövetségkapitány. Furcsa volt a párhuzam alapból, bár mint korábbi barszás játékos, azért ugye Cruyff miatt Hollandiával mégis valahogy össze lehet hozni az ő párhuzamukat. Ez így is volt, Xavi Hernández megjelent a sajtótájékoztatón, és számomra nem csak az a mondat, amit mondott a technikai igazgatója a holland válogatottnak, hanem hogy ki a holland válogatottnak a technikai igazgatója. Az, hogy Nigel de Jong úgy ismerős az embereknek, hogy ő volt az, aki melbe kungfuszta talpalt a Xabi Alonsót a 2010-es VB döntőben. Úgyhogy nem is kapott érte semmit, ha jól emlékszem. Nem kapott azért sem piros lapot. De az megvan, tehát az de Jong. Ez az ő habitusa, az ő agresszivitása, hogy fajult odáig, hogy ő a holland válogatott technikai igazgatója legyen. Nem tudom, de hagyjuk is, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ez az ember, de Jong azt mondta élőben ott a sajtótájékoztatón, hogy idézem. Az első választásunk Pep Guardiola volt, de ő egy évszünetet akar tartani. Aztán a második, B opció, Arne Slot, de ő a klubfutballt választotta. Úgyhogy így jött a harmadik választásunk. Xavi, aki itt ő mellettem szeretné bemutatni, köszönjük szépen! Ezt hogy? Az hogy lehet, hogy hozol egy szövetségkapitányt, és elmondod róla országvilág előtt, hogy ő egy ilyen C-terv volt, és az ő azért van itt, mert az A meg a B az nemet mondott, és ezzel bekategorizálod egyébként Xavit is, mint edző, hogy Guardiolát jó, hogy nyilván Guardiolát fölé helyezi az ember, de hogy még Arne Slotot is Xavi fölé helyezte, hogy még őt is hamarabb hívták volna meg szövetségkapitánynak, mint a végül kinevezett edző. Tehát a kérdés az, hogy ezt miért kell elmondani, tehát ez oké, megmaradhat ember és ember között, erről nem kell, ezt nem kell nyilvánosságra hozni. Másik oldal pedig az, hogy elvállalja egy edző azt, úgy a pozíciót, hogy közben ő így most már nyíltan tudva, hogy a harmadik lehetséges választási lehetőség volt.
4: A második kérdésedre a válasz szerintem van az a pénz, amire elvállalják, akkor is, hogyha felfestik az álbetűt a homlokára. Igen? De ez nekem is nagyon-nagyon furcsa volt, hogy ezt miért kell lenyilatkozni. Előbb-utóbb úgy is kiderült volna, hogy most kik álltak előtte a sorban, max persze. Azt mondják, hogy nem így volt, de az nagyjából minden csoda 3 napig tart. De ez, hogy így konkrétan a bemutatásokor, ez nekem teljes talány. Elképzelhető, hogy esetleg ott a háttérben van valami konfliktus De Jong és
3: Xavi között.
5: Jól indul.
3: De így mennyire vállalod el szívesen? Tehát ha most a pénzt félretesszük, vagy az elbetűt a homlokon, hogy így mennyit teszel bele munkába, energiába, hogy tudod, hogy igazából messze nem téged akartak.
4: Hát ha elvállalja.
3: Mennyire vagy lelkes?
4: Ha elvállalja, akkor nem kérdés, hogy mennyit kell beletennie. Uh-huh. Azonnantól már az embernek a...
3: Hát ott már saját magadatét.
4: Az tényleg saját magadatét.
3: Nem veszi vissza a motiváció? Meg az elszántságot?
4: Akkor ne vállalja.
3: Aha. De hogyha már elvállalta és ott derült ki mellette, hogy amúgy én csak harmadik voltam?
4: Hát nem hiszem, hogy ez neki ott egy újdonság lett volna. Aha. Szerintem ő erről pontosan tudott. Lehet, hogy azon meglepődött, hogy most itt országvilág előtt hülyet csinálnak belőlem, de érdekes.
5: De jól reagálta le. Tehát igen, abszolút. Igen. Viccelődött, hogy igazából dobogós, az is szép eredmény, meg igazából mindegy, hogy most a harmadik vagy a tizedik opció, a lényeg az, hogy megkapta ezt a lehetőséget. Szóval ez a része meg nagyon szimpatikus volt.
4: Igen.
5: Én is kicsit értetlenül állok előtte, hogy erre mi szükség van. Lehet, hogy meg akarták törni ugye a sajtótájékoztatóknak azt a szokásos menetét, hogy szinte mindig ugyanazt mondják. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, nagyon örülünk, hogy egy ilyen tudású edzőt szerződtetek.
3: Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a legjobb eredmény.
5: Ez most egy kicsit más volt, és hát tényleg napok óta erről beszélnek a nemzetközi médiában, úgyhogy ebből a szempontból elérte a célját, mert lehet, hogy valaki nem kapta volna fel a fejét a híre, hogy új szövetségi kapitánya van a holland válogatottnak, akkor emiatt igen. Bár alapvetően szerintem ez a hír ez önmagában megér egy misét, hogyha csak azt nézzük, hogy tényleg említetted Kristóf, azért az akadémián, meg aztán a Barcánál játékosként ezeket a holland elemeket szerintem el tudta sajátítani. És én nagyon bízom benne, annak ellenére, hogy azért nem éreztem az elején az ő edzői pályafutásában azt, hogy rögtön meg tudná valósítani mondjuk akár a Barcelonával, amit eltervezett, de mégiscsak ez a labdabirtoklásra, kontrollra épülő támadó futball, ez illik hozzá, és ez a holland futballnak is alapvetése. Rögtön mondta is, hogy az 5 védőt elengedi, nyilván 4-3-3-at fog játszatni, úgyhogy én azt gondolom, hogy meg kell adni neki a bizalmat, meg a lehetőséget. Még az is érthető, hogy ahogy említetted, 2 másik tapasztaltabb kollégájára gondoltak adott esetben első ízben. Tényleg ennek a kommunikációja volt visszás és furcsa, de Xavi nagyon profi módon elvette az élét ennek, úgyhogy innentől kezdve bizonyítani kell. Éppen azt hiszem, hogy németekkel kezdenek, ugye Jürgen Klopp szintén, az egy pikáns, igen, jó kis meccs lesz.
3: Valaki azt hitt, hogy én leragadtam ott, hogy De Jong technikai igazgató, egyébként én is. Amikor ezt megtudtam, hogy került oda. Azért erre a posztra biztos lett volna alkalmasabb ember is a hollandoknál. Igen, tehát lehet, hogy ott keresendő egyébként a probléma. Ez a legjobb, ez tetszik. Azt írja valaki, De Jongnak Xabi Alonsot kellett volna kineveznie a régi közös emlékek miatt.
5: Köszönjük szépen. Az milyen sajtótájékoztató lett volna. Emlékszel, amikor...
3: Igen, de ugye ők, ezt mondtam, hogy ők 2010-ben De Jong talpalta melbe Xabi Alonsot a VB döntőben.
5: De egyébként te hogy értékeled a Xavinak a pályafutását, vagy akár a barcás időszakát, mert azért akkor nehéz helyzetben volt a klub, tegyük nagyon, hozzá minden szempontból.
3: És azért a mostani sikereknek a megágyazója azért az nagy részben Xabi volt az, aki elkezdte azt a folyamatot, amit most Flick úgy mondhatni learadt, tehát ne felejtjük, hogy Lamine Yamalt Xabi debütáltatta, mint ahogy Xabi debütáltatta Kubarsitól kezdve, Gaviékat, úgyhogy ő az, aki azt a magot felhozta a La Masiáról az első csapathoz, és oda tette ezt a kínálatot, hogy na velük lehet majd mit kezdeni, csak hát akkor 15 meg 16 éves játékosok voltak. Tehát
5: nem nagyon bátran nyúlt a fiatalokhoz, igen, csak ugye nyilván a babérokat nem ő aratta le.
3: Hát nem volt rá ideje, mert akkor még nyilván nem érett annyira össze az a csapat, meg az a fiatal mag, hogy eredményt is tudjon hozni.
5: És azért ez egy olyan közeg, ahol persze. Az eredményt azt
3: hát várják. Azonnal, persze. És most pedig azért Flick lehet látni hozzá a bajnoki címeket, kupagyőzelmeket, gyakorlatilag otthon évek óta nyer mindent meg a Barca. Azért Fermín López ezeket mind Xavi hozta föl. Ő tette oda a térképre, hogy amúgy ilyenjeink is vannak. Úgyhogy én azt mondom, hogy Xavi zseniális edző, ha lett volna még ideje neki, vagy most lenne ő a Barca edzője, akkor az egy ilyen Guardiola szintű Barca lehetett volna. Csak hát pont abban a köztes időszakban volt ott, ahol még Koeman is ott volt előtte, amikor nagyon gyenge volt a Barca önmagához képest. De amiért a Barca ilyen hamar visszatérhetett oda, ahova tartozik, az szerintem nagyban köszönhető Xavinak is, mert fantasztikus volt, amit ő leművelt. Amit még érdekességként fogtam fel itt De Jong nyilatkozatában, hogy Arne Slotot hogy helyezem ettől függetlenül Xavi fölé?
5: Na ez igaz, ezt akartam mondani, hogy azért lehetett volna második számú opció, már csak a kötődése miatt is, meg nyilván a...
3: Oké, hogy holland a Slot azért, de tehát ő a Liverpool-lal azért lett először bajnok, mert Klopp akkor még nyíltan a háttérből segítette a munkát. Amint már levette róla a kezét, akkor a Liverpool tavalyi szezonjára emlékszünk.
5: Meg tehát... látod, a mai világban nem feltétlenül az számít, hogy milyen nemzetiségű, hogy adott játék filozófiát, amit mondjuk a holland válogatott szeretne majd játszani, azt mennyire ismeri és mennyire sajátítatta korábban a csapataival. És azért ebből a szempontból én is egyetértek, hogy lehet, hogy egy kicsit a rangsorban előrébb kellett volna helyezni Xavit, vagy valahogy máshogy tálalni, tehát ez egy annyira direkt összehasonlítás volt, nem? Tehát ez az első, harmadik, igen. Ez tényleg mint egy világbajnokság végeredménye, és akkor kiosztod az érmeket. Erre nincs szükség, meg nem is lehet az almát a körtével ilyen mértékben.
4: De mindenáron meg akarták törni azt a nemzetközi átkot, hogy külföldi edzővel még nem nagyon nyert.
3: Igen.
4: Semmit egy adott ország.
3: De Jong az eszéről volt híres a pályán is. Ja nem. Ez is te egy hallgatunk. Köszönjük szépen. Igen, 06-30-55-55-605-ösre lehet nekünk írni folyamatosan. Van már egy olyan, ami előretekintő üzenetünk, hogy a Fradi szuper volt, remélhetőleg az is lesz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Dodi mit mond a meccsről. Igen, Dodi majd 9 órakor csatlakozik be hozzánk telefonon keresztül, akkor lehet majd őt is bombázni kérdésekkel, és akkor beszélünk a Ferencvárosról. Na, szóval Xavi lett a holland szövetség kapitány, és érdekes módon mutatták be Nigel de Jong, mint technikai igazgató, hogy került oda, azt is nyugodtan meg lehet írni, mert mi még nem tudtunk rájönni, de ott van. Na, drága hallgatók, elmegyünk hírekre, és utána jövünk vissza még hozzá, megint focival, még mindig focival, ugyanis Gianni Infantino 2.0-ás tervével fogunk foglalkozni, nem tudom, hogy hallottátok-e, 212 csapatos U15-ös utánpótlás VB-t szeretne létrehozni, úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni a továbbiakban.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A Mohács 500 emlékévben a veszteség mellett a helytállásra, a túlélésre és az újrakezdés erejére is emlékezünk. Tisztelgünk azok előtt, akik Magyarországért helytálltak, és tovább visszük mindazt, amiért ők küzdöttek. Mohács 500. Állami események közvetítése. Ma 10 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Döntetlen a labdarúgó NB1 hatodik fordulójának nyitó mérkőzésén. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Gyengén felhős, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A labdarúgó NB1 hatodik fordulójának nyitó mérkőzésén az MTK 2-2-es döntetlent játszott a Debrecen vendégeként. A fővárosiak Jurek Gábor révén kétszer is vezettek. A DVSC azonban Dénes Vilmos és Zsuzsák Balázs góljával egyenlített. Ma újabb három találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 hatodik fordulójában. 14 óra 45 perctől a Nyíregyháza a Paksot, 17 órától a Kispest Honvéd a Zalaegerszeget, 19 óra 30 perctől az Újpest a Vasast fogadja. A meccseket a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Két olasz nagy csapattal, a Milánnal és a Juventusszal is játszik a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga főtábláján. Az FTC a milánói együttessel idegenben, míg a torinói csapattal itthon csap majd össze. A Fradi további hazai ellenfele a cseh Viktoria Plzen, a szlovén Celje és a portugál Torrens lesz. Míg idegenben a skót Celtic, a lengyel Lech Poznány és a német Hoffenheim otthonában lép pályára. A sorozat szeptember 16-án kezdődik. Fejes Dániel holtversenyben a cseh Martin Fuchsával aranyérmet nyert kenu 1-es 1000 méteren a Poznanban zajló gyorsasági és para kajak kenu világbajnokságon. Magabiztos versenyzéssel 3 másodperces előnnyel győzött Csikós Zsóka is kajak 1-es 1000 méteren, megvédve ezzel címét ebben a számban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. Többeket már sikerült kihozni, de még több százan lehetnek elzárt bejáratú alagutakban. A halálos áldozatok száma közben 616-ra emelkedett. Csak nem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. 24 órás rendőri védelmet rendelt el Magyar Péter az NVVH elnökének és nyomozati elnök helyettesének. A miniszterelnök szerint Unger Anna és Tasnádi Katalina legveszélyesebb feladatra a maffia elleni küzdelemre vállalkozott. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét tegnap választotta meg az országgyűlés. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumi és felügyelő bizottságai, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A tagság 98%-a lecserélődött. Az új kuratóriumok feladata az alapítványok átvilágításához szükséges adatszolgáltatás biztosítása, valamint a kekvár megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Új rakodó és parkolóhelyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, közölte a BKK. A fejlesztés részeként a Sejber-Sándor utca és a Korvin negyed közötti szakaszon hatékonyabbá tették az áruszállítást, így biztonságosabbá vált a gyalogos közlekedés és a kerékpározás is. amint egy 30 millió forintos beruházás uniós forrásból valósult meg. Akadálymentes turisztikai napot rendeznek szeptember 5-én a Baranya vármegyei Orfűn, a többi közt sárkányhajózást, motorcsónakozást, lovaglást és motorozást is kínálnak a szervezők a fogyatékossággal élő látogatóknak. Az esemény üzenete, hogy a turizmus élményei mindenki számára elérhetők.
0: Közlekedés.
2: Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es kilométernél a Vémént Palota-Bozsok csomópont fel- és lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták, kerülni a Pécs felé vezető oldalon haladva a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomóponton keresztül visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, elszórtan kialakulhat zápor, néhol zivatar, a szél megélénkül, napközben 28-34 fok várható, délkeleten lesz melegebb, hűvös lesz az éjszaka, egyes helyeken akár 10-12 fokig csökkenhet a hőmérséklet, majd holnap már 30-35 fokos kánikulára számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már újra itt vagyunk, megint drága hallgatók, 3:09 múlt 3 perccel. A 105.9 Nemzeti Sportrádióban pedig folytatjuk a 105. Szombat reggeli kezdőkor adással augusztus 29-én élőben itt vagyunk, és itt van mellettem Károly Andi is. Szia Andi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Sziasztok, igen, így elsőre, meg másodikra. Szia Gergőkém!
3: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok, és Szalai Kristóf továbbra is.
1: Így, 06-30-55-55-605-ösre pedig várjuk az üzeneteket továbbra is. Nézzük csak, mellékesen már voltam kétszer a nap hallgatója, de akkor még nem járt ajándékcsomag. Hát, igen. Na, hát ez van ilyen, akkor még nem találtuk ki.
3: Most viszont jár, amiben van ugye törülköző, igen. Van kulacs, van nemzeti színű kihúzó, van baseball sapka és tornazsák is természetesen, úgyhogy hova kell írni?
1: 06-30-55-55-605? Azt hittem, hogy a saját telefonszámodat bemondott, hogy oda írjanak neked. De nem. Na, lassan ráfordulunk az utolsó órára, és akkor majd Bánki Józsefet fogjuk hívni Dodit telefonon keresztül, hiszen a Fradi fantasztikus győzelmet aratott a Trabzonspor elnése miatt, és ezzel főtáblás lett az Európa Ligában megint csak. No de, akkor a továbbiakban pedig van egy zseniális témánk, ami foci, tehát megágyazunk az utolsó órára. Nem tudom, hogy olvastátok-e azt a hírt, hogy Gianni Infantino megrendezi az első U15-ös labdarúgó világbajnokság fesztiválját. Na de ez miért fesztivál? Tehát nem azért, mert itt most véget értek a nagy koncertes fesztiválok, és oda mennek át a fellépők október végén. Októberben kerül majd megrendezésre ez az U15-ös első foci fesztivál, amit a VB-nek fognak titulálni, nevezni, de ez azért érdekes, és azért mondtam azt, hogy ez a Infantino terv 2.0, hogy az első az azért ment füstbe, mert ott kiszerették volna értékesíteni a nagy foci VB-nek a kereskedelmi jogait különböző cégeknek, cikkcsoportoknak, közvetítői platformoknak, streaming szolgáltatóknak, de ez az U15-ös VB, ez azért érdekes, mert meghívott minden FIFA tagállamot. Mindegyiket. 211 csapatot egészen pontosan, mindenki meg van hívva, nincsen kvalifikációra, mindenki, aki szeretne jönni, az eljöhet. Ez olyan, mint nem tudom, a Váci búcsú. Tehát aki oda jön, az ott részt vett rajta, és nyugodtan meg lehet közelíteni a rendezvényt, az eseményt. Most első körben úgy volt, hogy ez is Amerikában lesz, Orlandóban, Floridában, sőt a nyitó ceremónia az még, ahogy mondtad Gergő, a Disneylandben lenne. Ehhez képest most végül úgy néz ki, hogy október végén Azerbajdzsán lesz a rendezője ennek az U15-ös futballfesztiválnak, és jelen állás szerint ez így is van. Viszont 211 csapat. Ráadásul belefoglalja a történetbe még olyan alpontokat is, hogy Izrael-Palesztina lesz a nyitó meccs. Nyugodtan nevességek, én már láttam mosolyok. Tehát tudjuk még fokozni.
3: Mondd még.
1: Tudjuk még fokozni azzal. Hát igen, az egyik az volt, hogy Disneyland, a másik pedig az, hogy Izrael-Palesztin mint nyitó meccs. Köszönjük szépen. 211 csapattal. Na. Tehát vannak kérdéseink, hogy tudsz 211 csapatot elszállásolni, hogy tudod őket pályára küldeni egy hét leforgása alatt, úgy, hogy véget is érjen valamikor az a torna?
2: Jó, alapvetően egyébként rövidített mérkőzések, kisebb pálya, gondolom lehet, hogy a létszám is kisebb, úgyhogy ilyen szabálymódosítások lettek volna, de teljesen agyament. Azt gondolom, hogy a 48 csapatos felnőtt VB is aha, már feszegeti a határokat, de 211 csapat, meg egyébként minek?
1: Hát az egész világ, hogy találkozzon.
2: De a labdarúgásnak szüksége van még ilyen szintű reklámra? Vagy a FIFA-nak annyi pénze van, hogy most nem tudja mire elkölteni.
3: Vagy éppen pont egy elnökválasztás közeledik, ahol jól jön az adott tagállamok.
1: Találkozik mindenki vezetőjével, mindenkinek a
3: támogatása, és egy kis gesztust tenni nekik. Nyilván adott esetben én próbálom a jó oldalát nézni, hogy már ha lehet, mert nyilván, ahogy mondtad, hogy vannak kérdéseink, csak kérdéseink vannak a lebonyolítást illetően.
1: Igen, nem látjuk át, hogy ez hogy lehetne lebonyolítani.
3: Pontosan, pontosan, de alapvetően azt önmagában jó ötletnek tartom, hogy mint globális sportág és a labdarúgás ebből a szempontból nyilván piacvezető, összehozza a különböző országokat. Ahogy mondtad, ezt a nyitó mérkőzés ötletét, hát vannak benne erőltetett elképzelések, de önmagában ezzel még nincs gond. Nagyon remélem, hogy ezek a hátsó szándékok, ezek csak ilyen rossz indulatú feltételezések, és nem erről van szó, de mégiscsak megjelent azért egy a már említett Disneylandes tervnél egy olyan ötlet, hogy akkor oda magánbefektetőket bevonni, mint ahogy mondtad ugye a nagyvilágbajnokságnál, esetleg tárgyalni közvetítési jogokról, tehát megint csak az üzlet része dominált az első tervnél, és nem véletlen, hogy ezt ugye kicsit most már finomították, elengedték azt a verziót. Remélem, hogy ha ez tényleg megvalósul, akkor itt a sportértéke, a fesztivál jellege és a labdarúgásnak az egyesítő ereje kerül majd előtérbe, és nem az üzleti érdekek, és nem lobby érdekek, és semmi más szándék nem vezérli ezt az ötletet. Mert ha így van, akkor onnantól kezdve már az a kihívás, amit itt beszélgettünk, hogy tudod ezt úgy megrendezni, egyrészt logisztikailag, bár az azeriek minden ilyet bevállalnak, tehát emlékeztek, az első európai játékokat is megrendezték. Tehát, hogy náluk ez nagyon-nagyon jelentős a szándék, és az elköteleződés az ilyen nagy sportesemények rendezésére. Ez minden korábbinál nagyobb logisztikai kihívást jelentene, viszont amire figyelni kell szerintem, hogy ne legyenek olyan különbségű mérkőzések, amit már más sportágakban is beszéltünk, amivel egy életre el lehet venni ezeknek a gyerekeknek a kedvét a futballtól. Tehát legyenek együtt, oké, de mindenki a saját szintjének megfelelő ellenfelekkel találkozzon, mert óriási a szakadék azért 211 ország esetében, itt nagyon nagy különbségek is lehetnek, ami ebben a korosztályban tényleg lélektromboló.
1: Területi beosztás, hogy az adott kontinensről jövők játszanak együtt, és majd nem tudom, csak a kieséses
2: hát
1: szakaszban
2: nem
1: találkozom.
2: Nem feltétlenül, hát hogyha egy helyen akarják, akkor igazából teljesen mindegy, hogy de most adott kontinensen nem feltétlenül vannak egyforma tudású csapatok, de előttetek van a kép a TV közvetítés a Bermuda háromszög Maldív szigetek U15-ös mérkőzésről.
1: Nincs. Nincs, de általában a Járda szigetek is szeretne.
3: Igen, te felvetettél, hogy páros legyen és jobban kijöjjön a sorsolás egy 212. csapatot a Járda szigetek, ezt említettem.
1: Igen. Igen. De ez számomra azért szürreális, mert én ugye tudjátok, hogy én ott voltam mindig a Infantino mellett, hogy a 48 csapatos VB, meg klub VB megreformálva, szerintem az jó dolog. Ezt olvas, hogy 211 csapatos U15-ös futballfesztivál, ötlet maga jó, de hát a világ összes országát elhívni egy helyre, hát az nem, én a logisztikai szervezési szempontból nem tudom átlátni, hogy azt hogy lehet megcsinálni. Tehát akkor, mert még tudok olyanokat hozni a szabályokat, ahogy mondod, hogy lerövidített meccsek, nem tudom, kiskapu, vagy az egyik kaput fejjel lefele fordítjuk, és úgy kell belelőni a labdát, vagy csak gyengébbik láb külsővel, de ezt, hogy 211 csapat, ezt én is kikerekedett szemekkel fogadtam. Te nem tudom, Gergőként, te szervezési szempontból te inkább otthon vagy, mint mi Andival, de hogy látod ezt, hogy lehetne megoldani, meg lehet-e egyáltalán oldani, vagy egyáltalán az ötlet, mint olyan, hogy fogalmazódhat meg egy emberben?
3: Adott esetben, hogyha arról beszéltünk nyilván sportszakmai szempontból, hogy figyelni kell ezekre, hogy mennyire van, vagy mennyire domborodik ki a játékerő különbség két csapat között, ez egy viszonylag hosszú rendezvény lenne, ha jól tudom. Azt is talán megoldási javaslatként föl lehet vetni, hogy időben elcsúsztatva érkezzenek meg a csapatok, mondjuk nem tudom, az első 60 megérkezik az első 3 napra.
1: Az első 60.
3: Ugye, az se kevés.
1: De jó.
3: Igen. Ők lejátszák a mérkőzéseket, és mondjuk úgy alakul a szisztéma, hogy abból 8 ott marad, nekik foglalnak még szállást, a legjobbak.
1: 60 csapat megjön, abból marad 8, jön a következő 120.
3: Igen. És ilyen hullámokban érkeznek gyakorlatilag a csapatok. Nyilván ez tényleg elsőre, másodikra és harmadikra is elborult ötletnek hangzik. De...
2: Egy forduló 106 mérkőzés.
1: Igen. Igen.
3: Igen. Vagy egyenes kieséses tényleg, hogy egy esélyed van, csak hát most azért, tehát itt könyörgöm, ebben a korosztályban nem az eredmény a legfontosabb, tehát azért ne utaztassunk már el a világ másik végéről U15-ös csapatokat Azerbajdzsánba, hogy játszanak egy 2x10 perces meccset, kikapnak és utána mennek haza. Nyilván ennek sem.
1: Köszönjük szépen. Hát de többet utaztunk, mint jöttünk, 10 perc alatt játszottuk ki és estünk.
2: Igen,
1: viszontlátásra.
3: Ugye a küzdősportoknál vetődik ez fel gyakran, hogy ott tényleg ilyen a lebonyolítás, hogy mondjuk kapsz egy nagyon erős ellenfelet, 10 másodperc alatt földhöz vág iponnal, és ott
1: szépen
3: véget ér az adott verseny. De hát itt tényleg, és egyébként én ezt olvastam, hogy erre törekednek, tehát most próbálunk nyilván pálcát törni azért, mert alapvetően nagyon sok olyan pontja van ennek az ötletnek, ami szürreálisan hangzik, de az alapelképzelés, az alapkoncepció, és lehet, hogy naív vagyok, de mégiscsak az, hogy ez egy fesztivál legyen, ahogy említetted, és ne olyan lebonyolítással szervezzék meg, hogy itt az eredmény, a versenyrendszer és minden egyéb számítson, hanem leginkább a játék élvezete és az, hogy összehozza ezeket a csapatokat, ezeket a játékosokat. Adott esetben új emberi kapcsolatok születnek, szóval összességében ez nem egy rossz ötlet. A kivitelezés viszont, ahogy említetted, nagyon sok nehézséggel jár, nagyon sok kérdést fölvet, és mondom, nekem van egy ilyen gondolatom még, hogy nagyon remélem, hogy tényleg ezeket az üzleti érdekeket félre tudják tenni, mert ha valahova, akkor aztán a korosztályos futballba pláne nem szabad ezeket magánbefektetni, ne vicceljünk már.
2: Imádom a naivitását.
1: Én is. Úgyhogy Gianninak a terve, de nem a szakács Gianni, hanem az Infantino. Előttetek van, ahogy Mozambik U15-ese megjön, Azerbajdzsán, Mozambik, ugye a Johnny English filmekből tudjuk, hogy Mozambikban mi történt, és lejátszik mondjuk Mozambik, nem tudom, Andi, mondj egy országot, egy valami izgalmasabb névvel.
2: Seychelles-szigetekkel,
1: igen. És Azerbajdzsán nagyjából úgy középen is van a térképen, tehát azt még el tudom képzelni, hogy tényleg oda minden irányból, hogyha jössz, úgy nagyjából annyit utazol. Ugye? Tehát ha nézzük, Azerbajdzsán kb. Ott azon abban a pozícióban
2: bármelyik országot nézett, találsz egy olyat, ami a föld másik felén van.
3: Igen, ezt még én is próbálom értelmezni, ezt a középen van a térképen.
1: Ott az minden irányból jól megközelíthető.
2: Akkor középen, igen.
1: Igen, úgy. Igen. És akkor ott lejátsz ez a Mozambik Seychelles-szigetek U15-ös meccs, az egyik kiesik, viszont azt lehet mondani a másiknak, hogy figyelj, hogy itt fesztivál, tehát vannak koncertek, még vannak programok, meg lehet nézni a következő 72 csapatnak a mérkőzését a következő 4 napban, tehát nem muszáj hazamenni egyből, tehát abból a szempontból még lehet valami kis összekovácsoló ereje, nem? Vagy már csak nagyon akarom megtalálni a pozitívot benne?
3: Persze, hogy lehet, igen. De ez egy társadalmi...
1: Igen,
3: nyilván próbálod, de ez egy társadalmi esemény, és nem egy üzleti alapon szerveződött. Nem, én azt gondolom, hogy itt megint csak, és mondom úgy hallani, hogy változtattak, tényleg elengedték ezt az amerikai showközpontú szervezést. Nem szabad ilyen irányba elvinni a korosztályos futballt, nekem ez továbbra is meggyőződésem.
1: Nem rossz ez amúgy, most egyre inkább beszélünk róla, tetszik.
3: De persze, te maga az adott ötlet, abban van ráció, ahogy eredetileg tervezték a kivitelezést, az nem tetszett nekem egyáltalán. Hogy most ez az azeri, ez mennyire vesz át elemeket a Disneylandes tervből, és mennyire nem,
2: krumpli
3: meglátjuk.
2: Burgonya.
3: Könnyen lehet, igen, hogy azért nagyon sok elképzelést átvisznek majd ide is. Nem tudom, tényleg, várjuk meg a végét, majd nyilván október után okosabbak leszünk, látunk egy ilyet, beszélgetünk róla, hogy pontosan ez hogy néz ki a gyakorlatban, tényleg szervezési szempontból.
1: U15? Persze.
3: Ja, azt hittem, hogy már
1: nem, mi. Nem,
2: mi leszünk a 212. csapat.
1: Mert oda lehet menni tudósítani, hiszen mi foglalkozunk vele, de hát mi magyarok is elindulunk akkor ezen, de minden gond nélkül. Mindenféle gond és probléma nélkül. Van egy olyan üzenetünk.
2: És ez egyébként hivatalos FIFA
1: az,
2: ablak.
1: Persze. Első FIFA U15-ös VB Fesztivál.
2: Minden világ összes bajnoksága leáll.
1: U15-be?
2: Hát...
1: De ja, úgy nem, annyira nem hivatalos. Hát olyan picit félhivatalos. Akkor, de U15-ös szinten abszolút az hivatalos.
3: De biztos, hogy óriási élmény. Tehát, hogyha a kisebb országokat is nézzük,
1: igen,
3: aki oda eljut, és hogyha ezt tényleg meg tudják úgy szervezni, hogy ez a része, ez az élményfaktor,
1: igen,
3: domináljon, és nem más jellegek, akkor szerintem ez nagyon jól tud majd alakulni, de tényleg annyi kérdőjel van, hát ilyet még senki nem szervezett, hasonlót
1: igen.
3: sem.
1: Igen.
3: Felnőtt szinten sem. Igen, pontosan lehet, hogy az első kezdeményezés kudarcba fulla, teljes fejetlenség lesz, és onnantól kezdve már nem olyan szájízzel távoznak a csapatok.
1: Nem tudod megtalálni a 181. csapatot, hogy épp hol van ők, már idejöttek-e, busszal idehozták-e őket, vagy már hazamentek, vagy meg se érkeztek, az is külön szervezési problémát tud okozni. Van ilyen üzenetünk. Jó reggelt, pazar a műsor így hétvégén is. Két dolog. Egy, most már tudjuk, hogy Azerbajdzsán idegenforgalmi lobbija milyen erős. Kettő, ugye az a csípkebokor. Három, és majd sorsolnak, így 3 nap alatt megvan az egész, és Argentina nyer. Ezt Jatus Szignóval írták nekünk. Ha ez így van, én aláírom, hogyha nyernek a gaucsok itt is U15-be, akkor nekem az úgy oké. De köszönjük szépen a dicséretet a műsorral kapcsolatban. Igyekszünk, ugye. Most ezzel foglalkoztunk. Előttetek van, hogy a felnőtt VB 211 csapattal? Nyárom.
2: Nincs.
1: Két hónap. Mindenki játszik.
2: Nem, azt nem is elég két hónap erre. Ha ez volt majdnem másfél hónap 48 csapattal. Aha. Nem fogják besűríteni a mérkőzéseket, most teljesen teoretikusan.
1: Aha, most már csak nagyon elszakadtunk, igen.
2: Elszabadultunk, hogy...
1: Elszabadult a gondolatunk, igen.
2: Hogy nem fogják besűríteni a mérkőzéseket. Ugyanúgy nagyjából heti egy meccset fognak játszani, mint most. És akkor az nagyjából egy olyan 4 hónapot vesz
1: igénybe. 4 hónap?
3: Aha. Igen. Hogyha szeretnék bevonni azokat az országokat, ami még egyszer mondom, nem rossz kezdeményezés, amelyek még nincsenek azon a szinten, hogy kijussanak egy világbajnokságra, akkor én azt gondolom, hogy a divíziós lebonyolításon kell elgondolkozni, és esetleg egy második vonalbeli, ahogy látjuk az európai kupasorozatoknál, jött még az Európa Liga után egy konferencia liga, lehet, hogy kisebb érdeklődés, kevésbé eladható, de biztos, hogy óriási motivációt és élményt jelenthet a kisebb országoknak, hogyha nekik is szerveznek valamilyen válogatást. Tornát, de semmiképpen nem az a megoldás, hogy duzzasszuk tovább a világbajnokság mezőnyét.
1: Gergőkém, ötleteidet küldj el az organizations@fifa.com e-mail címre, és meglátjuk, hogy valamit reagál-e rá Gianni. Na, ezzel foglalkoztunk, 211 csapattal szeretne foci fesztivált elindítani Gianni Infantino U15-ös VB gyanán, október végén Azerbajdzsánban. Meglátjuk, hogy mi lesz, és ha jön még friss info ezzel kapcsolatban, akkor foglalkozunk a témával még a továbbiakban is. Elmegyünk egyet zenélünk, és utána Bánki Józsefet, Dodit hívjuk telefonon keresztül, és akkor az Európa Ligára, BR-re, Ferencváros Trabzonsporra fogjuk folytatni az utolsó 1 órára rákanyarodva, mindjárt jövünk vissza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.

0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.
1: Na már itt is vagyunk, tessék parancsolni, ahogy megkaptuk a szót, köszönjük szépen, 9:50 pontosan, drága hallgatók, itt vagyunk, 06-30-55-55-605-ösre jönnek az üzenetek. Király volt ez a témátok, írja nekünk Attila, köszönjük szépen. Igen, most ezzel Gianni Infantino 2.0 tervvel foglalkoztunk, a 211 csapat, mi is jól szórakoztunk rajta egyébként, és több ilyen üzenet is jött. Valaki már párosításokat írt, potenciális párosításokat az U15-ös foci fesztiválra, köszönjük szépen az üzeneteket, de nekem azt tetszett a legjobban, hogy mindegy, csak Argentina nyerje meg. Igazából akkor már elégedettek vagyunk. Na, itt vagyunk, Károly Andi, hello Andi,
2: jó reggelt! Sziasztok!
1: Patai Gergő, szia Csucsu!
3: Sziasztok, csibészek, jó reggelt mindenkinek, Szalai Kristóf töretlen lendülettel.
1: Így van, fehér ringben. Na,
3: fontos információ volt.
1: Igen. Köszönjük szépen. 06-30-55-55-605-ösre pedig írjatok nekünk. Most pedig ugye labdarúgással fogunk foglalkozni szokásosan 9 órától mindig ez a témánk. És így ígértük, hogy Bánki Józsefet, Dodit hívjuk. Egyelőre még nem értük el Dodiékat. Bízunk benne, hogy van oka, hogy miért nem értük el őket, és nincsen semmi gond baj a háttérben. De egyelőre őt nem tudjuk hívni, nem tudtuk tárcsázni itt az elmúlt percekben. De ettől függetlenül foglalkozunk mindenképpen Fradival, hiszen ott voltunk 3-ból 2-en, Gergővel ott voltunk a meccsen, és van tapasztalatunk, hogy mit láttunk, mit éreztünk. Én azt mondtam még 6 óra után, és ezt most is tartom, hogy a Groupama arénában szerintem most játszott a Ferencváros a legjobb teljesítményt, a legjobb mérkőzését. És azt mondta Gergő, ez erős kijelentés, de én ezt valahogy tartom, mert olyan kis futball fiesta hangulat volt, hogyha már fesztivált szeretne Gianni Infantino U15-ben rendezni, hogy mind a meccs után, a lefújást követően, ahogy ott maradtak a szurkolók a stadionban, és utána a büféknél még egy jó fél órával a lefújás után is még gyakorlatilag 80%-os teltházzal üzemelt a stadion, hogy szerintem mind az eredmény, mind a mutatott játék szempontjából azt lehet mondani, hogy a Groupama Arena történetében ez volt a legjobb Fradi meccs.
3: Na, csak hogy a hozzáértésemet bizonyítsam, mérkőzés előtt egy barátomnak írtam fél órával üzenetet, oda-oda kérdőjel, Nagy Ádám kérdőjel az összeállítás kapcsán. Na most ugye nyilván voltak váratlan ebből a szempontból húzások már az első mérkőzésen is, és a kérdőjel helyére az említett két játékos egy óriási felkiáltó jelet tett, hogy igenis nem véletlenül kapták meg a lehetőséget Borbé Balástól, mert tényleg szenzációsan játszottak. Most nyilván oda-odánál a gólt ki lehet emelni, de Nagy Ádám nem csak a gólpassz miatt, emlékszel,
1: hát hogy gólpassz volt.
3: Utána szálát levette a pályáról, annál a
1: sprintversenyben.
3: Egészen elképesztő. Igen. Tehát valahogy Borbély Balázsnak minden mérkőzés előtt olyan érzéke van a kezdőcsapat kialakít, de ez már Győrben is így volt.
1: Abszolút.
3: Meg tudja találni azokat az arányokat, azokat a játékosokat, akár a heti munka alapján, amit nyilván mi nem látunk, és amire lehet, hogy az ellenfél sem számít, mindig van egy-egy olyan váratlan húzás, ami ebben a játékrendszerben nagyon, nagyon jól működik. Ugye azért más játszik felállás szempontjából is, mint Rabi Kín, tehát egy kicsit átszervezte a Fradi játékát, de én nekem kimondottan tetszik egyrészt ez a futball, és már az első 10 perc alapján sem tűnt úgy, hogy mondjuk föladná azt a Fradi stílust, amit most már kialakított az elmúlt időszakban hazai pályán. Akkor nyilván a Trabzonspor próbálkozott, de én azt gondolom, hogy ezt a mérkőzést 11-11 ellen is legalább döntetlenre hozta volna a Ferencváros.
1: Hát az is meg lett volna.
3: De lehet, hogy úgy is megnyerte. Tehát a továbbjutás meg lett volna mindenképpen, mert annyira szervezetnek tűnt a csapat.
1: Plusz, amit már szintén az 6 óra körül mondtam, a hangulat az olyan érdekes volt, hogy azt éreztem én, hogy itt nem tud nem nyerni a csapat. Megmutatta szerintem a Fradi tábor is, hogy kint a 40 nem tudom hány ezer török Trabzon ultraszurkoló milyen hangulatot tudott oda varázsolni, de legalább olyan hangulat volt a Groupamában is csütörtökön, mint amilyet lehetett érezni, megtapasztalni Törökországban. Tehát az a hangulat, az wow! Tehát tényleg azt lehetett érezni, hogy ez meg lesz, itt bármi van.
3: De várjál, ugye mindig beszélünk erről, hogy hangulat így, hangulat úgy, azért akkor egy szakavatottat kérdezzünk meg, hogy mennyit számít, tényleg akkora jelentősége van a játékos teljesítményében annak, hogy ilyen tényleg parádés atmoszférában léphet pályára?
2: Nagyon. Nagyon-nagyon sok. Nagyon nagy része van abban, hogy te hogy teljesítesz, hogy a szurkolók mit tesznek bele, és ezért is szoktam mindig mondani, hogy a szurkoló nem egy biodíszlet a stadionban, hanem egy nagyon-nagyon fontos eleme a játéknak, és alapvetően, ha a szurkoló nem lenne, akkor nem lenne miért csinálni, mert ezért tök üres lelátó előtt játszani, az gondolhatod mekkora élmény.
3: Volt sajnos ugye példa a koronavírus idején, igen, ahol papírmasé figurákat kellett a lelátóra helyezni.
1: Na is mondja ilyet, akkor is ott voltam.
2: Nálunk Pécsen, amikor a bemelegítéshez futottunk ki a terembe, a csarnokba, akkor már teltház volt, és amikor még csak először befutottunk a pályára, akkor olyan hangzavar volt, hogy ott az már alapból ad egy olyan hangulatot neked játékosként, hogy már azt a bemelegítést úgy csinálod végig, hogy alig várod azt, hogy feldobják a labdát, vagy a kezdő sípszót. Úgyhogy nagyon fontos része a szurkoló.
1: Beszéltünk Gergővel, hogy csináljunk egy olyan blokkot, amikor rosztolunk valakit, valakiket, csapatot, szemét, edzőt, játékost. Most ugye ezt múlt héten valamilyen szinten elkezdtük, folytassuk, de most egy picit pozitív irányba, sőt pozitív irányba. Nagy Olivérről beszéljünk már egy kicsit, mert ez a srác az, hogy gyakorlatilag a semmiből, tehát még idén nyáron sem gondolta volna a Fradi szimpatizánsai közül senki, hogy ő jobb hátvédként első számú opció lesz augusztusra. De az, hogy ő a Real Madrid ellen, ahogy levette Vinicius Juniort a pályára, jó lehet felkészülési volt, és Vini akkor tért vissza, nem tudom, a nyaralásából, de akkor is a tehetségek közti különbség, akkor is ki kell jönni, hogy az egyik gyorsabb, a másik meg lassabb. Valószínűleg, hogyha Gergővel itt futnánk a folyosón, én nyernék, úgyhogy nem futottunk, nem tudom, ides tovább hónapok óta.
3: Azért nézzük azt már.
1: Igen. De hogy az ott nem történt meg. Nagy Olivér leszette Vinicius, elvette tőle a labdát, tudta tartani a sprintben a sebességet, stb. És azóta ő az NBA-ben is, és az Európa Ligában is rendre ott van, játszik kezdőként. Hát Trabzonban Szalát szedte le, hogyha éppen azon az oldalon volt, de a López Cabral, aki a VB legszebb gólját lőtte most 2026-ban, rendre találkoztak, tőle is állandóan elvette a labdát. Milyen gólpaszt adott még kint Törökországban?
3: Sőt, itt is ugye Lisztes Krisztiánnak
1: itt
3: ő
1: Lisztes
3: adta.
1: Lisztes Krisztiánnak. És hányszor volt az, hogy 20 évesen belép a játékba, elkéri a labdát, bevezeti középre, egyáltalán nincs megszeppenve, tovább passzolja, visszamozog a helyére, jól, kreatívan, előrefele játszik. Tehát megtalálta a Fradi Makrekisznek az utánpótlását, és talán minőségben egyáltalán, sőt, nem lett gyengébb.
3: Annyira jó, hogy ezt mondod, mert a szélső hátvédek szerepe ebben a Borbély-féle Ferencvárosban a 4-2-3-1-ben nagyon-nagyon dominánsan kiütközik. Amit mondasz, hogy befelé mozog, hogy föllép a támadásokkal, a másik oldalon Kadu ugyanez, tényleg az idény egyik üdeszínfoltja, és megint az, hogy milyen érzéke van, pedagógiai érzéke is akár Borbély Balázsnak. Ugye volt az első bajnoki, ahol ő maga is elmondta, hogy lehet, hogy elkövetett azzal hibát, hogy túl nagy rotációval dolgozott, és túl sok fiatal került a mély vízbe a Pakson. És ebből aztán tanulva annyira ideális szerintem mindenkinek a szerepét, ahogy megtalálja, és mindenki így a legjobb teljesítményét tudja hozzátenni. Ez nyilván elsősorban Nagy Olivér dicsérete, hogy készen áll erre a szintre, és ilyen megoldásokat alkalmaz, de én nem győzöm Borbély Balázst is méltatni, mert ehhez kell egy olyan játékfelfogás, kell egy olyan edzői szemlélet, ami megadja az alapot arra, hogy fiatal játékosok ilyen bátran tudjanak játszani, és hát tényleg annyira jó látni magyar játékosokat a Ferencvárosban, a nemzetközi porondon is így teljesíteni, úgyhogy ez egy jó irány, és bízom benne, hogy ezt tovább is viszik majd a főtáblára, mert ugye azóta már a sorsolás is megvolt, nyilván erről is beszélünk majd, és tényleg olyan meccsek lesznek, ami óriási élményt jelent, mondjuk egy olyan játékosnak, aki a Soroksárban töltötte az előző évadot, szerintem ő maga sem gondolta volna, de nagyon sokat dolgozott érte, és megérdemelte a lehetőséget.
2: És hogy jó, hogy pont ide tetted a végére, hogy nagyon sokat dolgozott érte, mert mondjuk, ha vesszük a Real Madrid elleni meccset, hogy mondjuk ott a Viniciusnak annyira éppen nem volt kedve játszani, és mondjuk lehetett ellene érvényesülni, és milyen fontos eleme a szerencse egy adott játékos pályafutásában, mert...
1: Emlékeztek, amikor ezt mondtam valamelyik adásban, hogy a szerencse az ugyanúgy kell?
2: Persze, hogy kell,
1: és már
2: nem is tudom, ki mondta, hogy 90% beletett munka, és 10% szerencse. de 100% befektetett munka nem ér semmit 10% szerencse nélkül, és 100% szerencse sem ér semmit a 90% befektetett munka nélkül. De, és akkor itt jön az, hogy én azt gondolom, hogy a tehetségnek óriási eleme az, hogy milyen fejed van, hogy azzal esetleg, amit kaptál szerencsét a sorstól, hogy ezt meg tudod-e ragadni. Uh-huh. Hogy tudod-e azt továbbvinni, és Nagy Olivér esetében látjuk azt, hogy megtapasztalta egy mérkőzésen, hogy hát ezt, én uh-huh. ezt tudom. És nem úgy, hogy én ezt tudom, uh-huh. hanem én ezt tudom. Uh-huh. És viszi tovább.
1: Igen, Paks ellen játszott 90 percet az első fordulóban egy gólpassz, aztán Real Madrid egy fél idő, és Trabzonspor ellen oda-vissza kezdőként 90 perc, és gólpassz. 23 évesen is valóban picit Tóth Alexet lehet látni benne egyébként. Nyilván egy-két évvel idősebb a Nagy Oliver, de hát még mindig 23 esztendős, úgyhogy nagyon-nagyon szép karrier áll előtte a Ferencvárosban, és tök jó látni, hogy a válogatottnak is egyébként ez jó lehet, hogyha van a Fradinak egy olyan fiatal jobb hátvédje, aki opciót tud nyújtani a soron következő meccseken. Úgyhogy rosztoltuk egy picit most Nagy Olivért, most nem negatív, hanem pozitív irányba, úgyhogy valószínűleg ezt tudjuk folytatni a következő hetekben is, hogy kiválasztunk a hét hősét, vagy pozitív, vagy negatív irányba, és picit róla is beszélgetünk. Igen. Na jó, Bánki Dodit sikerült elérni, Máté azóta nem sikerült, úgyhogy akkor lépünk tovább. 06-30-55-55-605-ösre pedig tudtok írni, ugyanis a következő blogban picit beszélünk a Fradi ellenfeleiről, és írjátok meg, hogy mennyire vagytok elégedettek ezzel a sorsolással. Lehetett volna jobb, lehetett volna gyengébb, ti kit vártok már nagyon, hogy ide jöjjön, vagy esetleg utazzon hozzá a Fradi, vagy kit néztetek volna meg még szívesen lehetséges.
3: És akár egy számot is, hogy hány pontot vártok.
1: És egy számot, hogy hány pontot várunk a meccsek után. Jó, mindjárt jövünk vissza, ezzel folytatjuk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: A Mohács 500 emlékévben a veszteség mellett a helytállásra, a túlélésre és az újrakezdés erejére is emlékezünk. Tisztelgünk azok előtt, akik Magyarországért helytálltak, és tovább visszük mindazt, amiért ők küzdöttek. Mohács 500. Állami események közvetítése. Ma 10 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Két magyar aranyérem tegnap a poznani kajak kenu világbajnokságon. Emléknapot tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Gyengén felhős, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Fejes Dániel holtversenyben a cseh Martin Fuchsával aranyérmet nyert kenu 1000 méteren a Poznanban zajló gyorsasági és parakajak kenu világbajnokságon. Magabiztos versenyzéssel 3 másodperces előnnyel győzött Csikó Zsóka is kajak 1000 méteren, megvédve ezzel címét ebben a számban. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójának nyitó mérkőzésén az MTK 2-2-es döntetlent játszott a Debrecen vendégeként. A fővárosiak Jurek Gábor révén kétszer is vezettek. A DVSC azonban Dénes Vilmos és Dzsuzsák Balázs góljával egyenlített. Ma újabb 3 találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 hatodik fordulójában. 14 óra 45 perctől a Nyíregyháza a Paksot, 17 órától a Kispest Honvéd a Zalaegerszeget, 19 óra 30 perctől az Újpest a Vasast fogadja. A meccseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Kolesár Mihály és Szép Balázs is döntőbe jutott az öttusázó Kínában zajló világbajnokságán. Piros Zsombor feljutott az amerikai nyílt teniszbajnokság főtáblájára, miután a selejtező 3. fordulójában ellenfele az ausztrál Christopher O'Connell 1-1-es játszma állásánál feladta a mérkőzést.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Még az idén elindulnak az első vizsgálatok, hangsúlyozta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke a Telexnek adott interjújában. Unger Anna úgy fogalmazott, mindenek előtt fel kell állnia a hivatalnak és ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát. Mint mondta, fel kell tárni, hogy mennyi vagyon tűnt el, és minél többet vissza kell szerezni belőle. Unger Anna arról is beszélt, okkal vélelmezhető, hogy az előző kormánynál politikai irányítás volt az állami beruházások kiosztása mögött. 24 órás rendőri védelmet rendelt el Magyar Péter az MVVH elnökének és nyomozati elnök helyettesének. A miniszterelnök szerint Unger Anna és Tasnádi Katalina legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkozott. A Mohácsi Vész üzenete az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Több is veszett Mohácsnál, írt a bejegyzésében a kormányfő, hozzátéve, hogy az 500 éve ezen a napon zajlott csata évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. A miniszterelnök délelőtt Mohácson az évfordulós megemlékezésen mond beszédet. Az ünnepség 10 órakor kezdődik. A program Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Ismét riadóztatták a kecskeméti gripeneket. Egy francia kisrepülő Szlovénia felől, Ausztrián keresztül Csehország felé tartott, de nem létesített kapcsolatot az ausztriai polgári légi irányítással. Az osztrák készenléti gépek elől lépett be a magyar légtérbe, majd visszatért Ausztria fölé. A honvédelmi tárca a légtérsértés és légforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tett.
0: Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Óbarok térségében két személyautó és egy kis teherautó ütközött össze. A 41-es kilométernél az átterelt belső sávforgalmát az ellenkező irány belső sávjára terelik át, így Hegyeshalom felé csak egy sáv járható. Mindkét irányban 3 kilométeres torlódás alakult ki.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Elszórtan kialakulhat zápor, néhol zivatar, a szél megélénkül. Napközben 28-34 fok várható. Délkeleten lesz melegebb. Hűvös lesz az éjszaka, egyes helyeken akár 10-12 fokig csökkenhet a hőmérséklet. Majd holnap már 30-35 fokos kánikulára is számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na már itt is vagyunk, drága hallgatók, 3:10 lesz, 2 perc múlva az utolsó blokkra fordulunk rá, mondasz valamit, Gergőkém?
2: Ne, pazar a hangulat, ennyit szeretnék hozzátenni itt a stúdióban, nagyszerű zenék és kiváló társaság.
1: Így van, Károly Andi itt ül még velünk, csak Andi, jó reggelt, Patai Csucsu, szia Gergő!
2: Sziasztok, és Szalai Kristóf továbbra is.
1: A 06-30-55-55-605-ösre meg jönnek folyamat az üzenetek, ugye pont azt ecseteltük itt az előző blogban a hírek előtt, hogy milyen hangulat volt a Grupa Arénában, és mondtam, hogy még talán ilyen jól nem is játszott soha a Fradi, amióta megvan ez az új stadion. Na most erre rájött egy olyan hallgató üzenet, hogy sziasztok, csak egy másik adalék a Grupa hangulatához. Fiamnak edzése volt, körülbelül 8 órakor értünk a Ferencvárosi pályaudvarhoz. Vártuk a villamost, hogy menjünk a stadionhoz, és akkor egyszer csak megszólalt a tábor, mindent bele. Olyan hangorkán volt a megállóban, hogy azt hittük, fejünkre rogy az ég, és továbbá még én sem láttam, milyen jól játszani a Fradit itthon. Köszönjük szépen az üzenetet. Illetve hogy néz ki, hogy ja igen, kérdeztük, hogy a reakciók a sorsolásra, illetve az ellenfelekre. Sziasztok srácok, lányok, szuperek vagytok. A Fradi és a sorsolás sem rossz mondjuk, bár az első kalapból kikapni mind a két olasz csapatot, szerencsésnek azt semmiképp nem mondanám, szerintem 9-11 pont jöhet össze, aztán, hogy mire lesz elég, azt majd meglátjuk, ezt írta nekünk Fitti, köszönjük szépen. Valaki szintén 11 pontot ír, köszönjük az üzeneteket összességében. Nem tudom, én valahogy 13-at összeszámoltam.
2: Uh-huh.
1: Ti?
2: Hát mondjuk el akkor ugye hazai pályán Juventus, Viktoria Pilsen, Celje és Torrens, idegenben pedig Milán, Celtic, Lech Poznan és Hoffenheim. Igen. Így néz ki a sorsolás. És én is egyébként erre a 13-as bűvös, remélhetőleg szerencsés 13-as számra gondoltam. Nyilván ez egy pozitív várakozás, alapvetően nyilván optimista az ember a Ferencváros eddigi teljesítményét látva a selejtezőben, illetve az elmúlt évek alapján, hogy rendre még az előzetes várakozások fölé is tudtak menni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ami elvárás lehet, az a Torrens és a Celje, itthon,
1: persze,
2: tehát
1: igen,
2: ugye az 6 ponttal lehet számolni, és akkor van egy ilyen, hogyha egy szinten följebb megyünk, egy olyan csoport, amiben belevehetjük a cseheket, belevehetjük a lengyeleket, amely csapatok ellen szintén a Ferencváros azért valamivel talán, ha nem is esélyesebbnek mondható, de a tapasztalata mindenképpen, meg az elmúlt évekből kiindulva mindenképpen arra predesztinál minket, hogy ott is várjunk legalább 4 pontot, és akkor...
1: Most ez hol van még 4 pontod?
2: Most tartunk. Most, hogyha azt nézzük, hogy a Pilsen, meg
1: igen,
2: hogyha
1: Pilsen
2: a Lech Poznan. Mondjuk adott esetben. Ez
1: de hol
2: minimum
1: a 3,
2: 4.
1: Meg hol az 1?
2: Ez most jó, hát most meglátjuk, hát nyilván előre nem lehet.
1: Aha.
2: De alapvetően én azt gondolom, hogyha ezt a 4 csapatot veszük, akkor innen egy 10-es, és most nagyon előre szaladtunk, összejöhet,
1: persze,
2: és akkor jöjjenek még a bravúrok. Vagy egy bravúr győzelem, vagy 3 bravúr pont még. Ugye tényleg egyetértek a kedves hallgatóval, hogy az olasz csapatok nagyon erősek, viszont én örülök is őszintén szólva, hogy két ilyen nagyon-nagyon
1: nagy
2: hagyományos
1: persze
2: együttessel kellenek közönségcsalogató, pláne a Juventusszal otthon, úgyhogy azok a meccsek is jók lesznek, és hát a Celtic vagy a Hoffenheim ellen az tényleg egy olyan, mind a két csapat esetében, hogy lehet keresni valója a Ferencvárosnak, de nagyon erős riválosokról beszélünk, és ott azért bravúr kell.
3: Hogyha azt mondod, hogy 13 pont, akkor 3 vagy 4 győzelemmel számolod, mert ugye ha 3 győzelemmel számolsz, akkor abban még 4 döntetlennek kéne lennie, akkor 7-nél jársz, és 1 vereség.
1: Na látod, Gergő?
2: Igen,
1: meg vagy fogva, látom, hogy forgolódsz is a székedbe most.
2: Lehet így is, úgy is, egyébként nyilván alapvetően.
3: Mert 4 győzelemnél
1: igen, nekem megvan,
3: már
1: nekem
3: csak 1 pontot kell így szerezni.
1: Nekem 4 győzelem, és nekem pessimistán jött ki a 13, tehát szerintem annál több lesz. Én 4 győzelemmel számolok a Torrens ellen, számolok győzelemmel otthon még a Celje ellen, számolok győzelemmel a Poznan és a Pilsen ellen, és akkor most vagyunk 12-nél, és én X-et számolok a Celticre, de egyébként az valószínűleg győzelem lesz, X-et számolok a Celticre, és a Hoffenheimre,
2: igen,
1: számolok X-et, és a Milán Juventus ellen meg, ha még jön bravúr. Tehát ez
2: mondjuk ez így 10, akkor 14.
1: 13-14, azért mondom pessimistán, hogyha a Hoffenheim vagy a Celtic ellen mondjuk nem jön úgy, ahogy számoltam a fixen 1-1 pont mondjuk, vagy esetleg egy győzelem, akkor nálam a pesszimista 13.
2: De mennyire jó, csak ha nyilván az ember egy idő után hozzászokik a jóhoz, de hogy ilyen csapatokkal említhetjük egy lapon a Fradit, hogy számolgathatunk, igen, hogy megint tervezgethetünk, persze, és nyilván az egyik szemem sír a másik nevet, mert hogy csak a Ferencváros. És reménykedtünk, hogy nagyon kéne a magyar futballnak az az áttörés, hogy legyen a konferencia ligában is egy csapatunk. Igen. Viszont az, amit most megcsinált, és ne felejtsük el, hogy az Európa Liga selejtezőből indulva ment végig a Fradi. Ez szerintem...
1: Veretlenül.
2: Igen, van akkora bravúr, mint annak idején a Bajnokok Ligája főtáblájára feljutni, abszolút, hiszen most nem bajnokként csinált ezt, abszolút, meg.
1: És nem véletlenül zengette a Borbé Balázs néva a meccs végén a tábortól. Eddig egyszer volt ilyen a Grupa Marina történetében. Amikor meglett a BL főtábla, akkor Rebrov nevét skandálták. Most ez volt a második alkalom, úgyhogy ezért is volt olyan fesztivál hangulat, amit mondtam korábban, úgyhogy abszolút egyetértek. Az, hogy a Sabak Baku ment be egyébként a Győr Ágán a BL-be, ahol volt az Eto.
2: Dambrauskasszal.
1: Dambrauska Sabak Bakuja, és a Hapoel Be'er Sevával mindkét nagynevű együttes, és óriási potenciál lesz bennük a BL főtáblán. Ők mentek be sajnos az Eto-nak.
2: Pedig reméltem, hogy most is fogadsz velem egy sajtos pogácsában, mint a Karabagnál tavaly. Ugye, tavaly azt mondtad, hogy a Karabagban érzed azt, hogy akár odaérhet.
1: Sokáig ott voltak, igen.
2: De most a Bakunál nem.
1: Nem reménykedhetek
2: pogácsában.
1: Most azt viszont merem veled most másik irányba, hogy a Fradi ott lesz az 1-8-ban.
2: Nagyon jó azt lenne, vállalod? Hát én is azt mondom.
1: Ja, akkor te is azt mondod? Az nem jó. Mert...
3: A saját csoportjában?
1: Mármint?
3: Hát jó 9 csapatos.
2: Ezt tehát, hogy a saját ellenfelei közül mondja Andi, hogyha lenne egy rangsor azok ellen, akikkel játszott, és abból csinálnánk, már ugye nincsenek csoportok.
3: Jó, persze, 9 csapat van, akivel játszik. Vagy 8 csapat van vele együtt, 9.
1: Igen, úgy 9.
3: És abban ott lesz egy 8-ban?
1: Hát ott mindenképpen, igen. Az
2: nem lenne merészvállalás, ugye? Igen. Úri ember biztosra nem fogad.
1: Persze. Igen, így. Van egy olyan üzenetünk, hogy akkor a Fradi megbosszulta, most Mohácsot haza lettek küldve a törökök. Köszönjük szépen az üzenetet. Jó. Na, akkor igen. Andi, te hány pontot mondasz?
2: 24.
1: 9-et. Ha van humorod, mondasz, hogy 9-et. 1-től 9-ig.
3: Hát legyen 12.
1: 12, jól van. Nagyon merészek vagyunk ezzel 12-vel. De 12-13-13 akkor, ugye?
2: Igen, de itt azért már mondtál 14-et, igen, is, úgyhogy
1: jó, akkor én legyek a 14, hogy legyen 3 különböző.
2: Igen, a tétet. Alapvetően tényleg nem, nyilván mondhatjuk azt, hogy nem könnyű a sorsolása a Ferencvárosnak, de tényleg Európa Liga, és az, hogy már olyan meccseket tudunk említeni, és itt kettőt mondtunk, ahol, igen, egyértelműen jobb csapat a Ferencváros az ellenfelénél. Én amikor Szlovéniában kirándultam 4 éve, elmentem egy Celje meccsre. Biztos, hogy azóta is fejlődött, de azért nem egy szint. Tehát tényleg, amit a Fradi a nemzetközi porondon mutat, azzal a játékkal, és ugye a Torrens is, beszéltük itt az adás közben, hogy Stopira ott játszik, ez egy másodosztályú portugál csapat, nagyon erős a portugál liga, még azt mondom, a második sem gyenge, de mégiscsak ugye ők úgy jutottak föl, hogy egy kupa győzelemmel Európa Liga főtáblára, úgyhogy bizakodóak lehetünk, és tényleg ez a Trabzonspor elleni győzelem, meg a teljesítmény, ez a Grupa Marina legemlékezetesebb meccsei között, abszolút, biztos, hogy ott van.
1: Így. Na, 10 perc múlva 10 óra, úgyhogy egy gyors nap legjobb pillanatait játszunk, lemutassuk meg, és aztán pedig visszajövünk még egy elköszönésre. Ugye a nap legjobb pillanataiban 6 órától kezdve szedjük ki a vicces, humoros pillanatokat, és még Danyi Gáborral is beszélünk közben. Gábor is mond mindig valami kis humoros, vicces extrát, úgyhogy most jön egy kis válogatás a nap legjobb pillanatajából.
3: Barátaik kérdezték, hogy én mivel foglalkozom, mondtam, hogy profi kosárlabdázó vagyok Pécsen, és így kérdezik, hogy és lenn is laksz? Mondom, nem, hát naponta 2-szer lejárok edzésen. Debrecen nagyon messze van. Most ahogy jöttünk haza, a másodedzők, vagy én vagyok a mező másodedzője, tavaly volt fordítva a felállás, szóval a vezetőedző kollégámat hoztam föl, és nem sose akarunk felérni Budapestre, pedig nem is volt forgalom.
1: Lehet, nem nyomtad neki eléggé.
3: De.
1: Nyomtad.
3: De.
4: Még velem fordult elő, hogy én zártam be mindig utoljára mérkőzés szünetében az öltözőt, én jöttem ki utoljára, és a Heidi Lökkét bezártam a WC-be. És ez ott derült ki, nem kezdődött a második egyébként.
1: És nincs ott a Heidi.
4: és nincs ott a hely, de igen, mi azt hittük, hogy eligazolt gyorsan, de
1: azt írja valaki, de jónak Csábi Alonsót kellett volna kineveznie a régi közös emlékek miatt.
2: Köszönjük szépen. Az milyen sajtótájékoztató lett volna. Várjuk meg a végét, majd nyilván október után okosabbak leszünk, látunk egy ilyet, beszélgetünk róla, hogy pontosan ez hogy néz ki a gyakorlatban. Tényleg szervezési szempontból.
1: Tehát, magyarok, 15? Persze.
2: Ja, azt hittem, hogy már
1: nem,
2: mi.
1: Mi nem.
3: Mi leszünk a 212. csapat.
1: Na már itt is vagyunk a nap legjobb pillanatai összevágása után. Jó volt ma is, jókat nevettünk, mosogtunk. Gábornak mindig zseniális sztoriai vannak, ő valahogy mindig belekerül ebbe az összefoglalóba. Ja.
2: Igen.
1: Megerősítve.
2: Ezt csak megerősíteni tudom.
1: Na, és akkor ma NB1, ugye? Melyik a slágermeccset? Honvéd?
2: Pontosan. Honvéd Zalaegerszeg.
1: Ezt ajánlom.
2: Most még nem lehet azt mondani, hogy kiesési helyosztó. Pontai
1: ajánló következik.
2: De azért ajánlom az Újpest Vasast is, mert tényleg az angyalföldiek nagyon-nagyon jól teljesítenek eddig az idényben. Rendkívül szimpatikusan futballoznak. Üde Színfolt, ugye Erős Gábort sokat méltattuk. És a Nyíregyháza Paks mérkőzés is egy teljesen három esélyes. Szintén tabella szomszédok találkoznak, úgyhogy izgalmas a kínálat az NB1-ben ma is.
1: Igen. Úgyhogy búcsúzunk, elköszönünk, és jövő héten jövünk a 106. adással, ez volt a 105. itt a 105.9-en. 9 óra 55-kor elköszönünk. Köszi, Andi, puszi, jövő héten.
3: Köszönöm,
1: Tali.
3: Köszönöm én is, sziasztok.
1: Gergőkém, jövő héten, Tali.
2: Köszönjük a figyelmet, velem nem, mert én akkor már Németországban
1: vagy.
2: A kosárlabda világbajnokságon.
3: De jó neked.
1: Figyelj, felhívunk.
2: Gondolok majd rátok, és hallgatlak titeket onnan is. Köszönöm előre, Iszalai Krisztóf. Nem tudom.
1: Jó, köszönjük.
2: Attól függ, hogy halad a válogatott.
1: Legyen így. Na, akkor búcsúzik a szerkesztő Zalai Kristóf nevében a társműsorvezető Károly Andrá és Patai Gergő, illetve a műsorvezető Zalai Kristóf. Következik a Sport délelőtt Zalai Kristóffal, és adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon, és további kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: A magyar labdarúgás szerelmeseinek igazi csemegét tartogat a mai nap. Kora délutántól estéig egymást követik a Parázs NB1-es összecsapások. A program 14 óra 45 perckor kezdődik, amikor a Nyíregyháza fogadja a mindig veszélyes Paks együttesét. 17 órától a fővárosi Katlanban csap össze a Kispest Honvéd és a ZT-je, ahol mindkét gárdának égetően nagy szüksége van a három pontra. A nap koronájaként pedig 19 óra 30 perctől egy igazi, tradicionális fővárosi rangadó következik. Az Újpest a Vasas ellen lép pályára a Szusza Ferenc stadionban. Kövesse velünk a labdarúgó élvonal mérkőzéseit a Nemzeti Sportrádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: És ez itt már a Sport délelőtt, a 105.9 Nemzeti Sport Rádióban. Szép napot mindenkinek, kezdjük is meg műsoridőnket. Kajakkenu VB összefoglalóval, összeálltással, aki készítette, az Balogh Bence lesz.
5: Javában tart a lengyelországi Poznányban a gyorsasági és parakkajakkenu világbajnokság. Péntek délután négy magyar érdekeltségű döntőt rendeztek a máltatavi regatta pályán. Előbb a kenu 1000 méteres fináléban Fejes Dánielnek szurkolhattunk, aki egészen elképesztő körülmények között nyert világbajnoki aranyérmet.
6: Fejes Dániel eddig a poznányi világbajnokságon brillírozott, tényleg tegnap a középdöntőben egy olyan pályát teljesített és verte meg többi közt a brazil Guimarães Queirost és Petrovot is, hogy hát az alapján azt mondtuk, hogy akár ő éremre is esélyes lehet ezen a VB-n. Petrov az első 100 méter megtétele után vezet, egy fél hajóval előzi meg Szergej Tarnovszkit, a moldávot, aki egyelőre tehát a második, Fejes Dániel pedig a harmadik helyen halad, Wu tőle jobbra a negyedik, a brazil, valamint Fuxa is egyelőre megbújik a mezőnyben. De hát nagyon sok van még hátra, 250 méterhez közelítenek majd csak még a versenyzők. Ugye ebben a versenyszámban az Európa-bajnokságon a magyar szempontból Juhász Istvánnak lehetett szurkolni. Ő Montemorban a nyolcadik lett, a helyét tehát Fejes Dániel vette át, aki egyébként érdekesség, hogy Portugáliában EB bronzot szerzett párosban. Tarnovszki növeli a csapás számot, és így tesz hozzá hasonlóan Fejes Dániel is, aki továbbra is dobogó közelben a harmadik helyen halad. De még hátra van azért a táv utolsó negyede. Utolsó 100 méter, Fuxára is figyelni kell, mert ő is megindult ott a legszélső pályán, az egyesen. Petrov továbbra is vezet. Fuxát figyelni kell, Dani, mert már előtted van. Tarnovszki még egyelőre a második, szóval nagyon megindult a szélen. Négyen elő, Fejes Dániel is megindul. Utolsó 10-20 méter, de gyerünk Dani, meg lehet akár a győzelem. És a célba ki fog először beérni, utolsó 5 méter. már! Nagyon kell húzni! Fuchsza az aranyérmes! Nem, Fejes Dánielt írják aranyérmesnek! Na ki lett a győztes? A számítógép Fejes Dánielt jegyzi elsőként. De szemre, mintha úgy látszott volna, hogy Fuchsza az aranyérmes. Milliméterek fognak dönteni. Petrov a végére elfárad, de hát abban biztos vagyok, hogy ő ott lesz még a dobogón. 1000 métert mentek a versenyzők, és a végén milliméterek döntenek. Hát milyen elképesztő versenyt hozott a férfi C-jeg 1000 méter. Frissítgetem a számítógépet, hogy Martin Fuchsza a világbajnok, ez most már hivatalosnak tűnik, valóban azért szemre ő lett az első, de vajon Fejes Dániel, aki szemre másodiknak érkezett meg, a számítógép is úgy hozza-e ki, hogy van egy magyar ezüstérem ezen a poznányi világbajnokságon. Martin Fuchsza továbbra is 4 perc, 7,44 század másodperces idővel úgy tűnik, hogy címet véd az utolsó 500 méterre a cseh olimpiai bajnoknak, valami egészen betyáros volt, mert tényleg a vert mezőnyből érkezett meg, hát nem is az utolsó 500 méter, az utolsó 250 méter, mert hogy 750-nél még csak az ötödik volt Martin Fuchsza. Na de Fejes Dániel meg tudta-e előzni az utolsó centimétereken Petrovot, és megvan-e az az ezüstérem? Továbbra sincsen hivatalos végeredmény egyelőre, csupán annyit ír a számítógép, hogy Martin Fuchsza a világbajnok is, hát sorozatban harmadjára szerzi meg az aranyérmet az év fő versenyén. De hát a legkíváncsibbak természetesen arra vagyunk, hogy Fejes Dániel a célfotó alapján hova kerül a dobogón, a második vagy a harmadik helyre. Tényleg elképesztő az, hogy 1000 métert mennek ezek a versenyzők, és hát az utolsó centimétereken dől el, hogy ki a világbajnok, ki az ezüstérmes, ki a bronzérmes. Tényleg a rajtba szinte egyszerre esett be 3 versenyző, Fuchsza, Fejes és Petrov a célba. Most én azt mondom, hogy azért meg kell, hogy legyen az az ezüstérem. A hivatalos végeredmény pedig, hát talán most már megjelenik itt a helyszínen, az alapján pedig Fejes Dániel világbajnoki ezüstérmes, de holt versenyben végzett Fuchszával világbajnok Fejes Dániel, mert úgy tűnik, hogy ezred másodpercre ugyanolyan időt ment, mint Martin Fuchsza. Fejes Dániel holt versenyben világbajnok! A számítógép

0: amire megtudtam itt a Stégen, hogy volt verseny. Az eredményt, ami valójában kijött, azt meg csak a ceremóniára sétálva tudtam meg, hogy Fuchsával lettünk holt versenyben elsők, nem pedig Petrovval. Én őt nem is láttam egész pálya közben, inkább jobb oldalamra fókuszáltam. Hogyha Petrovot el tudom csípni, akkor az rossz nem lehet. Érzésre az volt bennem, amikor beértünk, hogy hát ez lehet, hogy megvan. Egy picivel előrébb láttam magamat, és valóban Fuchs, ez meg meglepetés volt, hogy bejöttünk, de örülök neki, hogy vele lettem holt versenyben első.
1: Az mennyire lepett meg, hogy Petrov nyitott egy ilyen erős tempóval, mert hogy fél távnál is 750-nél is még ő vezetett, mert azt a bivaly erős tempót azt fent tudta tartani.
0: Valamennyire számítottam rá, mert végig ilyen jobbos szembeszél volt, és én szerintem a pályaerőnyre játszott, bár menet közben az nyugtatott, hogy én nem éreztem ebből, hogy ez olyan nagy oldalszél is lenne, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ez csak nem bírja ki. És tényleg örülök, hogy teli szél volt, és akkor itt a végén nem tudott megcsúszni, sőt, még fel is tudtam rá csúszni, és le tudtam hajrázni.
1: Elképesztően sokat dolgoztál érte folyamatosan az elmúlt években, ugye az volt várható, hogy valamikor csak eljön az áttörés, valamikor csak odaérsz. Ez az az áttörés, ami aztán még feljebb vezethet?
0: Hát nagyon remélem, és bízok benne. Emészgetni kell, de nem hiszem, hogy most fogom megemészteni. Készülök nagyon a holnapi napra, mert meg kell csinálni az 501-est is, meg a fiúkkal a 4-est, mert ott abszolút aranyesélyesek vagyunk, ugyanúgy, mint tavaly. Nagyon jók a srácok, és már csak értük is meg akarom csinálni.
1: Olyan nevek mellé kerültél fel, mint Vajda Attila, Tatai Tibor, Parti János, Vikman Tamás, Pula Imre. Ők ugye mind világbajnokok lettek férfi C1 1000 méteren. Ez mit jelent számodra, hogy ilyen nevek mellett vagy most már ott a magyar kajakkenu történelemben?
0: Tényleg nem gondoltam volna, hogy így fog alakulni ez a szezon. Titkor reménykedtem benne, de inkább az éremben reménykedtem, mint hogy az első helyen. Ez eszembe se volt, hogy most kik azok otthon, akik ebbe a számba tudtak nyerni. Nem hiszem el, hogy sikerül, de most már el kell.
1: És hogyha végig gondolod, akkor azon kívül, a munkán kívül, amit te beletettél, kiknek a segítsége, támogatása van még benne ebben a világbajnoki aranyéremben?
0: Hát nem tudnám felsorolni, mennyi ember dolgozott ezért. Sok edző munkája van benne, kis részt, nagy részt, de nagyon köszönöm a mostani edzőmnek, vele tudtuk ezt elérni. A családomnak nagyon köszönöm, a feleségemnek, mert végső soron ők azok, akik végig izgulják ezeket a idegörlő versenyeket, és ők azok, akik segítenek nekem elhinni, hogy jó tudok lenni ebbe a sportágba.
2: A női kajak 1000 méteres döntőben a címvédő Csíkos Zsóka a 6-os pályáról indulhatott, és magabiztos győzelmet aratott. Most hallgassuk meg, hogyan lett világbajnok.
1: Csikós Zsóka a címvédő, ő a 6-oson, egy 25 éves szolnoki kajakos, aki Milánóban aranyérmet szerzett 1001-esben, valamint bronzérmes lett 501-esben, tavaly a Racsicei Európa-bajnokságon triplázott, 3 aranyéremmel távozott Csehországból Csikós Zsóka, akinek tehát tavaly 2025-ben jött össze az áttörés, és itt 1000 méteren egyelőre negyed távhoz közelítve vezet. Még mindig van hátra 300 méter, lassan megérkeznek a tribün elé a versenyzők az utolsó negyedére ennek az 1000 méteres versenyszámnak. Csikós Zsóka pedig úgy tűnik, hogy rajtcélgőzelmet arathat. Egyébként Csikósnak eddig ezen a VB-n a rajtok nem igazán sikerültek, mind a hányszor indult, a rajtgépet megvárta, amíg teljesen lecsukódik, vagy víz alá ereszkedik, úgyhogy biztonsági játékot játszott a rajtoknál, hát 1000 méteren nem az induláson múlik minden. 250 méterrel a vég előtt Csikós Zsóka vezet, majdnem 2 teljes másodperccel a spanyol Pelax előtt, és érkezik az utolsó 200 méterre úgy Csikós, hogy hát nem látok most a mezőnyben olyan versenyzőt, aki elvehetné tőle a címvédésnek a lehetőségét. Nagyon szépen tartja a csapásszámot Csikós, rendezett a mozgása, most egy picit megindítja a hajót, és már másfél hajónyival vezet Pelax előtt. Itt azt hiszem, hogy nincsen kérdés, nincsen kételje felől 100 méterrel a vég előtt, hogy Csikós Zsóka a női kajakegyesek 1000 méteres távján a legjobb. Csak az a kérdés, hogy mekkora fölénnyel

0: Éri meg ezt a viadalt, mekkora előnnyel ér be a célba, lassan két hajónyival vezet, az utolsó 20 méterre érkezik, rajtcélgyőzelem és világbajnoki címvédés a szolnokiak versenyzőjétől, Csikó Zsóka másodjára is világbajnok.
1: A friss győztes boldogan nyilatkozott Tóth Bélának a sikert követően.
2: Emlékszem, hogy Milánóban kaptál egy kis kávét, egy csomag kávét is, itt most egy kabala kecskét, melyiknek örültél jobban?
3: Nagy kávés vagyok, úgyhogy a kávéfőzőnek is nagyon örültem, de amint megláttam, hogy van egy ilyen kecske, ez egyértelmű volt, hogy szeretnék egy kecskét is, úgyhogy nem tudom, hogy melyiknek örültem jobban, de mindkettő nagyon, nagyon jól esett a lelkemnek.
2: Hasonló volt egyébként a futam, mint Milánóban. Óriási teljesítmény, hogy ilyen fölénnyel is, de megnyerted ezt a döntőt. Hogy érzed egyébként, hogy az eddigi pályák közül, amit itt mentél Poznányban, ez milyen volt? Tehát ez hova kívánkozik az eddigi előfutamok, középfutamok közül? Talán ez volt a legjobb?
3: Igen, még a rajtolom még kell csiszolni. Azt azért hozzá kell tennem, hogy 500-on nem szabad így rajtolnom majd a döntőben. De nagyon jó utazót jöttem. Azt nem mondom, hogy megcsináltam a végét, mert ott inkább csak biztosra mentem. Igazából még nem mentem maxos pályát, azt még tartalékolom holnapra, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz elég.
2: Mennyire sikerült most megbirkózni a körülményekkel, hogy Szembeszél az továbbra is jellemző itt, és lötyögős a víz?
3: Most délután szerintem az egy kicsit csillapodott, meg úgy valahogy így át tudtam magam ezen kattintani, nem mondom, hogy a rajtba, de azon kívül így nagyjából így a melegítésnél a pálya alatt el tudtam ettől vonatkoztatni. Úgyhogy holnap is így kell hozzáállnom, kell robbani egy nagyot az elején, aztán meg majd lesz, ahogy lesz.
2: Említetted korábban, hogy azért nehéz éved van, nehézségekkel teli. Az, hogy most itt 1001-esben nyertél méghozzá fölényesen, az mennyi önbizalmat, vagy mennyi plusz tud neked adni majd az 501-esre?
3: Sok minden miatt volt nehéz ez az év, nem feltétlen az 1000 miatt, hogy most az van, vagy nincs. Nagyon örülök, hogy tudtam nyerni. Az EB-n egyébként én nem szerettem volna ezret indulni, azért, hogy lássuk, hogy a párosunk az így, hogy tud nemzetközi szinten versenyezni, úgyhogy nem hajtom szét magam mondjuk ezren, de sokat jelent, hogy most nyerni tudtam.
2: És akkor mennyi maradt benned az 501-esre? Mondtad, hogy ez nem volt maxos pálya.
3: Igen, éhes vagyok, szóval nem érzem azt, hogy most ez nagyon sokat kivett volna belőlem, meg tényleg ez egy nagy adrenalin löket, ahogy tudtam nyerni, úgyhogy félek.
1: A nap másik két magyaros döntőjében a Kis Ágnes Nagy Bianca kettős 7. helyen ért célba, női kenu 500 méteren, míg a férfi kajak 500 méteren a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor 4-es az 5. helyen végzett.
4: Balogh Bence összeállítását lehetett látni a kajakkenu VB tegnapi napjáról.

0: Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Hétről hétre különleges vendégek,
2: óriási csaták,
3: és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont áltozatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
2: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Két magyar aranyérem tegnap a poznani kajakkenu világbajnokságon. Büntető feljelentés született az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Gyengén felhős, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Fejes Dániel holtversenyben a cseh Martin Fuchsával aranyérmet nyert kenu 1000 méteren a Poznanban zajló gyorsaság és para kajakkenu világbajnokságon. Magabiztos versenyzéssel 3 másodperces előnnyel győzött Csikó Zsóka is, kajak 1000 méteren, megvédve ezzel címét ebben a számban. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójának nyitó mérkőzésén az MTK 2-2-es döntetlent játszott a Debrecen vendégeként. A fővárosiak Jurek Gábor révén kétszer is vezettek, a DVSC azonban Dénes Vilmos és Dzsuzsák Balázs góljával egyenlített. Ma újabb 3 találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 hatodik fordulójában. 14 óra 45 perctől a Nyíregyháza a Paksot, 17 órától a Kispest Honvéd az Alaegerszeget, 19 óra 30 perctől az Újpest a Vasast fogadja. A meccseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Kolesár Mihály és Szép Balázs is döntőbe jutott az öttusázó Kínában zajló világbajnokságán. Piros Zsombor feljutott az amerikai nyílt teniszbajnokság főtáblájára, miután a selejtező harmadik fordulójában ellenfele az ausztrál Christopher Akanel 1-1-es járt ma állásánál, feladta a mérkőzést.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. Unger Anna, a hivatal elnöke, a Telexnek adott interjújában azt mondta, még idén elindulnak az első vizsgálatok. A miniszterelnök 24 órás rendőri védelmet rendelt el az NVVH elnökének és nyomozati elnök helyettesének. Magyar Péter ezt azzal indokolta, hogy a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak. Hétfőtől jelen formájukban megszűnnek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Az úgynevezett kekvák feladatait az állam veszi át. A jogi helyzet rendezéséről szóló határozatok megjelenése után több alapítványnál már konkrét intézkedéseket is bejelentettek. Az új Európa alapítvány vagyona a MOL-hoz kerül vissza. A Kékbolygó klímavédelmi alapítvány esetében Áder János volt államfő, kuratóriumi elnök közölte, hogy az állami tulajdonban vétel miatt bírósághoz fordul. A közlekedési és beruházási minisztérium büntető feljelentést tett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt az M6-os autópálya üzemeltetési jogának korábbi odaítélése ügyében. Jelentette be friss Facebook posztjában Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint Lázár János korábbi miniszter a tárca szakmai javaslatával szemben hatáskör nélkül döntötte az MKIF koncessziós társaság megbízásáról, miközben az M6-os Érd-Dunaújváros közötti szakaszának 2026 és 2037 közötti üzemeltetése 149 milliárd forint helyett 44 milliárd forintból is biztosítható.
0: Közlekedés.
5: Pest vármegyében a Budakeszi Zsámbék összekötő úton Budakeszi belterületén két személyautó ütközött össze. A főutcán a Budaörsi út kereszteződésénél lezárták a félútpályát.
0: Időjárás.
5: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Elszórtan kialakulhat zápor, néhol zivatar, a szél is megélénkül. Napközben 28-34 fok várható. Délkeleten lesz melegebb, hűvös lesz az éjszaka, egyes helyeken akár 10-12 fokig csökkenhet a hőmérséklet. Majd holnap már 30-35 fokos kánikulára számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Szép napot továbbra is ez a 105.9 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sport délelőtt. Márton Anita lesz a vendégünk, Szegő Tibor a riporter, a Bajnokok című műsorunk ismétlése következik.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai műsorunk külső helyszínen készül. Itt vagyunk Márton Anitánál, az olimpiai bronzérmes világbajnok korábbi súlylökőnél, és érdekesség, hogy beszélgetésünk pillanatában éppen 10 éve annak, hogy a riói olimpián bronzérmet szerzett. Hogy emlékszel vissza erre a napra?
9: Hát a mai napig nagyon szép emlék természetesen számomra, hiszen ez karrieremnek az egyik csúcspontja volt. Soha nem gondoltam volna kislányként, hogy ilyen magasságokba felérhetek. Persze mindig cél volt az, hogy majd esetleg egy olimpiai érem, vagy akár egy EB-n, VB-n egy éremszerzés, de azért ez tényleg ilyen álomszerű volt.
8: 19 méter 87 cm-rel akkor éppen egy országos csúcsot is felállítottál. Nem ez volt az egyetlen. A másik, ami aktualitást ad ennek a beszélgetésnek, hogy Birminghamben zajlik az Atlétika Európa Bajnokság, és Birminghamhez pedig egy másik élmény köt.
9: Igen, ugye ott voltam fedett pályás világbajnok Birminghamben. Hát már... tényleg olyan réginek tűnik, ugye 2018-ban. Egyébként a birminghami pályán többször versenyeztem én is szabadtéren is. Nekem kellemes élmények kötődnek Birminghamhez.
8: És ott is egy országos csúcs, ugye 1962, akkor ugye a fedett pálya, illetve a szabadtér az még külön mérődött. Érdekes sztorit hallottam, hogy amikor te elkezdtél atletizálni, akkor tulajdonképpen az az edzés, ami az elsőnek volt tekinthető, akkor minthogyha nem jó helyre mentél volna be, minthogyha nem az edző fogadott volna, aki előre volt tervezve.
9: Így van, ez azóta is egy ilyen vicces történet Eperjesi Laci bácsi és köztem, ugyanis akkor is több szegedi atlétika szakosztály volt párhuzamosan egymással, és ugye Laci bácsival találkoztam a Diák Olimpián, lehívott az edzésekre, és akkor amikor anyukámmal leérkeztem, hát megmondom őszintén, hogy én nem ismertem meg Laci bácsi, tehát nyilván 11 éves kislány voltam, és ahogy ott mentünk be a pályára, ugye kerestük, hogy hol van az atlétika edzés, és akkor a portás odairányított egy másik edzőhöz, Trénye Imre bácsihoz, és hát ő kezdett el velem foglalkozni, hát megmondom őszintén, nem annyira szakszerűen, mert ugye most ugye a 11 éves lányok két kilós golyóval löknek, én akkor 6 kilós golyót kaptam a kezembe, és akkor úgy el is tűntem utána, tehát nyilván nem fogott meg az edzés, és aztán a testnevelő tanáromon keresztül Laci bácsi ugye megkeresett, hogy mi van velem, hol vagyok eltűnve, és akkor derült ki, hogy hát tökre nem jó helyen jártam.
8: Akkoriban hogy nézett ki, ugye Szegedről beszélünk, aztán majd a pályafutásod Békés Csabához is köthető, egy ilyen edzés helyszín, tehát a mostani körülményeket hogy tudod összehasonlítani az akkoriakkal?
9: nagyon sokat változtak az edzés körülmények, akkor egy salakos pályán tudtunk edzeni, illetve egy ilyen különálló, egy sima füves terület volt, ahol maga a dobópálya volt, egy súlydökőkörrel, diszkoszkörrel és kalapácsvetőkörrel. Akkor egy picit így a szegedi atlétika a régi ott a 80-as évek után egy ilyen lezuhanó ágban volt, és amikor edzőm ott a 2000-es évek elején Kis Gáborral együtt elkezdtek foglalkozni az atlétikával, akkor kezdték el ezt újraépíteni itt Szegeden. Például erősítő edzésekhez a súlyemelőkhöz jártunk be, a Szegedi Lelkesedés SK-hoz. Úgyhogy így ott edzettünk, ahol tudtunk, télen is iskolai tornatermekbe mentünk, ahol úgy szívesen láttak minket, és innen nőttünk ki oda, hogy ugye most már 8-sávos rekordtámpálya van Szegeden, sajnos a mai napig fedett pályás edzési lehetőség nincsen, rekordtán edzési lehetőségünk, hanem egy tornateremben, egy nagy méretű tornateremben tudnak felkészülni a fiatalok, de hát reméljük azért ez hát, ha változik a közeli jövőben esetleg, úgyhogy most legközelebb ugye Kecskemét, a 100 kilométer, illetve Békés Csaba 90 kilométer, ahol jó fedett pályás körülmények között lehet készülni. Saját súlyemelő termünk van szépen berendezve, meg tudjuk adni a sportolóinak, amire szükségük van. Ugye amikor én kezdtem, akkor még a szülők fizettek mindent, az utazásokat, a szállást, ha szükség volt rá. Tehát, hogy egy jól működő közösségi klubban nőtt ki azóta a szegedi atlétika.
8: Mi fogott meg a nehéz atlétikában annak idején?
9: Hát elég hamar jöttek a sikerek egyébként. Már ugye diákolimpiákat megnyertem, a korosztályos országos bajnokságokat megnyertem, viszont megmondom őszintén, hogy először a társaság fogott meg. Én mindig egy ilyen korán érő kislány voltam, és tetszett az, hogy ugye nagyobbak közé kerültem be, ott tényleg ilyen életre szóló barátságok kötöttek, tehát tetszett az az egész millió, ahol vagyok.
8: Annak idején, amikor beszéltél a súlyemelésről, ugye későbbiekben súlyemelő magyar bajnok is lettél, mint kiegészítő sportág. Egyszer mentem valamilyen súlyemelő versenyre, és te voltál az első, aki voltál. Köszönöm, hogy kérdeztem, hogy látogatok, mert mondtad, nem indulok.
9: Igen, így van. Hát ugye, ahogy mondtam is, hogy nagyon sokáig a Szegedi Súlyemelő Klubnak a kötelékében edzettünk, és egy ilyen nagyon jó oda-vissza kapcsolat épült ki. Én például a Nagy Péterrel a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok, rendszeresen beszél telefonon is, úgyhogy így alakult az, hogy azért cserébe, hogy mi ott lehettünk és edzhettünk a súlyemelőterembe, jártunk országos versenyekre nekik.
8: Hogyan változott a mentalitás, hogy 17-szeres magyar bajnok vagy, olimpiai bronzérmes vagy, világbajnoki arany és ezüstérmed is van, az embert hogy változtatják meg a sikerek?
9: Én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy nem változtattak meg a sikerek, legalábbis én próbálok arra törekedni, hogy úgy éljek, mint valamikor, tehát egy ilyen csöndes kisvárosi környezetben vagyok. Ilyen, tehát mi próbáltuk azért ezt a szerényebb vonalat továbbvinni, és úgymond a földön maradni.
8: A sportág halmozással kapcsolatban még egy dolog, hogy nézegettem annak idején az utánpótlás Európa bajnoki eredményeket, és egyszer találtam egy osztravai junior Európa bajnokságot, ahol diszkoszvetésben lettél bronzérmes. Kérdezném, hogy ezt most itt akkor hogy, de hát aztán magyar bajnoki címet is szereztél, nem is keveset diszkoszvetésben.
9: Igen, így van, ugye nálunk atlétikában, főleg ugye dobásokban is azért a teljes körű képességfejlesztés ugye a cél, és pont ezért, amikor valaki letéved az atlétika pálya kötelékébe, így lehetősége van több versenyszámot is kipróbálni. Én nekem gerelyhajításban nem volt hozzá tehetségem. A kalapácsvetést én magam nem kedveltem, és akkor így maradt a súly és diszkosz, amit elég sokáig, 23 éves koromig párhuzamosan csináltam végig, és utána, amikor ugye beléptem a felnőtt korba, akkor hoztuk meg azt a döntést edzőmmel, hogy akkor most súlylökés vagy diszkoszvetés irányba menjünk el. Érdekességként egyébként nagyon sok olyan Európa-bajnokságon, világbajnokságon volt, ahol helyezésben sokkal jobb eredményt értem el diszkoszvetésben, mint súlylökésben. Mégis úgy gondoltuk, hogy sokkal sikeresebb lehetek hosszú távon a súlylökésben.
8: Ha visszatekintesz a pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb? Ugye azt hiszem 6 alkalommal választottak meg az év sportolójának. Felsoroltuk már Márton Anita címeit, olimpiai bronz, világbajnoki arany, ezüst. Mi az, amire legszívesebben tekintesz vissza?
9: Hát ugye talán a két legfőbb eredményemre, ugye a fedett pályás világbajnoki címemre, amivel ugye a mai napig Magyarország egyetlen világbajnoka vagyok, illetve ugye az olimpiai bronzérmemre. Hát azért úgy gondolom, hogy sikerült olyan országos csúcsokat felállítani, amit lehet, hogy egy darabig még nem tudnak átadni a...
8: 15-ször?
9: Hát, vagy többször, mert jó magam sem tudom, hogy összesen hányszor javítottam országos csúcsot, illetve ugye korosztályos országos csúcsokat is tartok, de azért nagyon remélem, hogy hamarosan jön egy újabb fiatal tehetségben, és egyébként kibontakozóban, Martin Zsófi személyébe, és remélem, hogy lesz, aki tovább vigye ezeket a hagyományokat, úgymond.
8: A nehézatléták nagyon összetartó társaság, akármelyik versenyen jártam, ott mindig mindenki szurkolt a másiknak is. Még akkor is, hogyha félő volt, hogy esetleg téged túldob.
9: Igen, így van. Tehát én is teljes mértékben ezt tapasztaltam az évek alatt, hogy nincs meg a dobók között az a fajta rivalizálás, ami mondjuk a sprintereknél megvan. Én a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok a magyarországi dobókkal is, illetve például egy Gyimántiga alkalmával, és ez teljesen normális volt számunkra, hogy mi dobók így egy csoportba verődve együtt ebédeltünk, mondjuk együtt mentünk ki a pályára, sőt, még mi ugye női súlylökők is, volt olyan alkalom, hogy egymást segítettük verseny közben, mert nem ellenségként tekintettünk egymásra, hanem mint atléták, mint hát nem, a rivális tényleg nem jó szóra, tehát, hogy mint ellenfél.
8: Hogyha 11 éves Márton Anitának azt mondják, hogy 2023-ban egy budapesti világbajnokság után fog visszavonulni, mit mondtál volna az embernek?
9: Hát nyilván nem hittem volna neki. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen magasságokba érhetek, és hogy olyan lehetőségeim lesznek akár a versenyzésre, utazásra, barátok szerzésére, és hogy egy ilyen hosszú karriert tudhatok majd a hátam mögött. Úgyhogy igazából meg szokták kérdezni, hogyha újra kezdhetném, és visszamehetnék, akkor újra kezdhetném, és azt szoktam mondani, hogy igen, újra nekivágnék.
8: Nagyon hosszú pályafutásod volt, nagyon sikeres is volt. Hogy látod, hogy ez alatt az idő alatt mennyit változott a magyar atlétika?
9: Sokat. Tehát volt, amikor én belekerültem fiatalként, utánpótláskorúként, akkor nehéz volt. Nem voltak olyan jellegű támogatások, mint mondjuk az elmúlt időszakban. Nem volt annyi lehetőség egy fiatal és tehetséges atlétának. Nem csak a szövetség irányából, hanem talán az egyesületek irányából sem volt olyan támogatott az atlétikának. Ez ugye az utóbbi időszakban nem csak magyar szinten, hanem szerintem egyébként így világszinten azért kinőtte magát, és újra egyre nagyobb figyelmet kapott maga az atlétika is. Nyilván volt egy virágkora ennek, és akkor most talán egy icipicit így visszafele hanyatlik megint. Mondom példaként például, hogy nálunk nálunk is megjelent már angoloknál és spanyoloknál is, hogy egy atléta hiába teljesíti mondjuk a kijutási szintet egy Európa-bajnokságra, világbajnokságra, külön szabályokat, szinteket hoznak a nemzetközi szövetségek, hogy milyen feltételekkel viszik ki az atlétákat, ami nyilván az anyagi vonzatát megérti az ember, viszont van olyan súlylökön ismerősöm, aki például azért hagyta abba, mert háromszor is elvették tőle a lehetőséget, hogy az országát, a hazáját képviselje egy nagyobb versenyen, holott a Nemzetközi Szövetség által felállított szinteket, vagy kvalifikációs rendszerben viszont kvalifikálta magát. És ez szerintem egyébként szomorú, mert nyilván éveket dolgozott azért, hogy büszke legyen magára, az országát képviselje. Szóval picit ez nekem ilyen nagyon ilyen nemzeti érzést hoz, ugye természetesen magával, mert tudom én is azt, hogy milyen büszkeség volt mondjuk fönt állni a dobogón a magyar mezben.
8: A pályafutásod alatt ugye két városhoz vagy köthető, Szegedhez és Békés Csabához. Éreztél valaha egy ilyen főváros-vidék ellentétet, vagy olyan fajta rivalizálást, amelyben esetleg a budapestiek előnyben voltak?
9: Inkább azt mondanám, hogy nyilván ugye nagyon sok verseny Pesten, vagy Pest vonzás körzetében kerül megrendezésre, és nyilván ilyen szempontból vidékről eleve, hogy föl kell utazni, ott kell aludni, tehát hogy sokkal nehezebb, és ugyanígy ugye Békés Csaba is, illetve Szeged is jó, tehát hogy azt nézzük, ugye az autópályán manapság már azért nem távolság Budapest, de mondjuk ezelőtt 25 évvel, vagy 20 évvel még ugye azért az volt. Igen, érezhető egyértelműen, én úgy gondolom, tehát most én ugye már egyesületi vezetőként is, meg szakosztályvezetőként is elég régóta dolgozok, és nagyon nehéz ezt anyagilag megoldani egy egyesületnek. Rengeteget kell utaztatni az atlétákat, nyilván nem szeretnénk ezt a terhet a szülőkre róni, úgy gondolom, hogy van nekik is bőven problémájuk, és egy egyesületnek ugye az egyik feladata nyilván, hogy biztosítsa a gyerekeknek a megfelelő edzés és verseny lehetőségeket. Ugye van egy picit ez az iskolai LCO erő, hogy ugye az egyetemek miatt is nagyon sokan nem maradnak a vidéki kisebb városokba, habár Szeged itt ugye azért szerencsés, hiszen ugye itt a Szegedi Tudományegyetem azért egy elég híres és jó presztízzel rendelkező egyetem, úgyhogy így az évek alatt nálunk is többen megfordultak, hogy ide jöttek Szegedre egyetemre, és akkor a kötelékünkben vagy ideigazoltak esetleg, vagy csak velünk edzettek.
8: Három fő irányvonalat ragadnék meg az életedben, a sportolói létet, a vezetői létet, illetve a családanyai létet. A kérdés az, hogy a személyiségedhez, a világlátásodhoz melyik mennyit adott hozzá?
9: Biztos vagyok benne, hogy mindegyik nagyon sokat adott hozzá. Én mai napig rettentő módon hálás vagyok azért, hogy edzőm Eperesi Laci bácsi, hogy mondjam, az életre is nevelt minket. Tehát, hogy nem csak a sportolót látta bennünk, hanem az életre nevelt minket. Pontosságra, tiszteletre, kitartásra, és ebből is nagyon sokat viszek magammal. Ugye maga a sportolói lét még, amit adott, nyilván ugye sokat utaztam, tehát föl kellett találnom magam, egy stabil, biztos nyelvismeretet kellett szereznem, amit ugye szintén használok a munkámban. Ugye utána jött ugye gyakorlatilag a családi anyai szerep, ami ugye szintén egy teljesen más oldal, megtalálni azt az egyensúlyt, hogy nyilván onnantól kezdve, hogy befejeztem a sportolói pályafutásomat, azért a család az első. Tehát anyaként ugye két kislányom van, nyilván nekem az a legfőbb feladatom, hogy őket a lehető legnagyobb biztonságban, szeretetben és mindenben neveljük ugye a férjemmel, illetve nyilván ugye a nagyszülőkkel egyetembe, és hogy nekik biztosítsuk azt, amire nyilván szükségük van, mind emocionálisan, mind akár akár anyagilag. És akkor ugye utána jön a maga, ugye ez a vezetői szerep, ami viszont ilyen viccesen mindig azt mondták egyébként, amikor csak sportoló is voltam, hogy ilyen tyúkanyó típus vagyok, tehát hogy ott is azért a kicsiket, vagy akik frissen így akár fiatalabban becsatlakoztak a csoportba, azért így mindig is így pátyolgattam őket, és nyilván egy vezetőnek is meg kell lennie ennek a részének, hogy tudja kicsit pátyolgatni, bátorítani az alatta dolgozókat, tehát hogy egyáltalán nem egy ilyen aláfölé rendelt stílusban. Nyilván sajnos megvan az a rész is, amikor ezt is megköveteli az embernek a munkája, de hogy alapvetően egy ilyen partner viszonyban tudjuk ezt kezelni. És tehát ugye 2020 őszén vettem át a Szegedi Vasutas Egyesület atlétika szakosztályának a vezetését, és 2025 decemberében pedig a teljes nagy egyesületnek a vezetését, ami ugye viszont már több szakosztályos egyesületként működik, és nyilván itt lavírozni kell a most ugye jelenleg a család és az egyesületi teendők között, de én úgy érzem eddig, hogy ezt elég jól sikerült megoldani.
8: Ha már a gyerekekről beszéltünk, hogyha ők sportolnának, akkor mennyire támogatnád azt, hogy mondjuk az egyik súlylökő, a másik meg diszkoszvető szeretne lenni?
9: Én mindig is mondtam, hogy majd eldöntik. Egyébként a nagyobbik lányom, ő ugye 5,5 éves most, volt már atlétika edzéseken, mert nálunk itt Szegeden már 4 éves kortól várjuk a fiatal atlétapalántákat, viszont aztán úgy alakult, hogy megtetszett neki a görkorcsolya, úgyhogy ha kicsit fájó szívvel is, de átpártoltunk a görkorcsolyára, ami egyébként szintén úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokat tud adni a gyerekeknek, és hát majd látjuk, hogy a későbbiekben hogy gondolja. Ugye például a férjem, ő soha nem sportolt versenyszerűen, viszont rendszeresen eljár futni, és akkor mindig csalja a nagyobbik lányomat, hogy így viccesen, hogy jöjjön bele, és ő mindig mondta, hogy nem megy, mert ő neki fáj a hasa a futástól. Tehát gondolom, hogy mennyire fájhat egy kisgyereknek, de igen, tehát, hogy nem, futó biztos, hogy nem lesz belőle, de úgy gondolom, hogy amerre viszi az élet, próbáljon ki több mindent. Én is fiatalkoromban több sportágat kipróbáltam, majd ha bekerül az iskolai közegbe, ott szintén egy picit megnyílik a világ. Itt még ugye az is sokat számít nyilván, hogy a barátok milyen irányba mennek el, mit csinálnak, mit sportolnak, meg azért a technika. Tehát a tévé, az internet, telefon, tehát hogy még nincs nálunk is 6 éves a nagylány, és na hát azért próbálkozik, igen.
8: A munkát hazahozod valamilyen szinten? Tehát ugye klubvezetőként, ugye társadalmi elnök vagy szakosztályvezetőként nyilván számtalan impulzus ér, és mondtad, hogy a férjed versenyszerűen nem sportolt, de amikor megjössz, akkor megosztod vele, hogy mi történt, hogy esetleg el kell küldeni egy alkalmazottat, hogy fájó, de nem indulhat az egyik versenyzőn valamelyik versenyen, hogy nagyon messze kell nagyon sok embernek utazni, hogyan szerzünk majd pénzt a buszra is, így tovább, és így tovább. Szóval, hogy mennyire segítő neked ebben?
9: Teljes mértékben megértő természetesen, ugye mi így is ismerkedtünk meg, hogy ugye én akkor már benne voltam az élsportban, és hát tudja, hogy ilyen típus vagyok, tehát most mondhatom, hogy nincs választása, mert én nem vagyok ez az otthon a fenekemen ülő típus. Haza szoktam hozni a munkát, főleg azért, mert én ugye a kisebbik lányunkkal még itthon vagyok hivatalosan, és nyilván ugye az az első, hogy vele minden rendben legyen, de szerencsére édesanyám még nagyon közel laknak, szeretnek is ott lenni a lányok, úgyhogy most jelenleg hát így szeptember közepéig, amikor a kicsi kezdi a bölcsit, addig úgy oldom meg, hogy vagy elviszem magammal, aki éppen itthon van, vagy ugye az édesanyámékhoz beadom, és akkor bemegyek, elintézem, amit kell. Én ilyen éjszakai bagoly típus vagyok például, tehát nagyon sokszor van az, hogy este, amikor a gyerekek lefekszenek, akkor én utána fölnyitom a laptopot, és nekiállok dolgozni. És olyankor is vagyok egyébként nagyon ilyen tevékeny, ilyen jó.
8: A mikrofonnál Szegő Tibor, én pedig Szegeden vagyok, Mártonan itt a házának kertjében indulsz a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. Mikor és hogyan döntötted el, hogy belevágsz ebbe a nagy utazásba?
9: Hát megmondom őszintén, ha 2 hónappal ezelőtt valaki ezt megkérdezi tőlem, akkor lehet, hogy kacagok egy jót, habár az elmúlt hónapokban többen megkerestek már így az atlétikai berkeken belül, hogyha esetleg egyszer úgy alakulna, akkor vállalnám ezt a pozíciót, hogy gyakorlatilag a magyar atlétika arca legyek. Nyilván ugye a családra meg a szegedi munkára hivatkozva akkor úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy én lennék erre a legalkalmasabb személy, viszont közben úgy alakultak az atlétikán belül is a dolgok, hogy jó magam is úgy éreztem, hogy ki kell állnom a magyar atlétákért, és amikor ugye nem olyan régen volt egy rendkívüli küldött gyűlés, ahol ugye a 3 elnökségi tagot a küldött gyűlés ugye megerősítette a pozíciójába, ugye Németh Zsolt alelnököt, Zsivocki Farkas Györgyi alelnököt és Tölgyesi Előd elnököt, akkor ők is utána megkerestek többek között ezzel, hogy vállalnám ezt a megtiszteltetést, és én akkor kértem tőlük egy kis gondolkozási időt, nyilván ugye nekem ezt a családdal meg kell beszélnem, hogy fogjuk tudni ezt kivitelezni, ilyesmi, és aztán úgy döntöttem, hogy igent mondok. Megmondom őszintén, a legnagyobb löketet az adta, hogy én ugye nagyon jól ismerem mind a 3 elnökségi tagot, ugye a sportpályafutásom alatt is sokszor találkoztunk, beszélgettünk, én ugye Györgyivel egy időben is voltam, úgyhogy, és az a szemlélet, hogy ők mennyire csapatban dolgoznak, és ezt követve, hogy egyáltalán nem az elnöknek kell úgymond mindent elvinni a hátán, hanem egy alulról építkezve, egy jó csapattal, nyilván ennek sokkal egyszerűbb, vagy sokkal könnyebb is lehet ez az egész, és én nagyon bízok benne, hogy most én azt látom, hogy mind a 2 oldalon, hiszen ugye van egy másik elnökjelölt is, ugye Kovács Zoltán személyében, egyébként Zolit is nagyon jól ismerem, azóta is többször beszéltünk telefonon, hogy ugye ő is bejelentette az indulási szándékát, tehát hogy nyilván mind a 2 oldal teljes szívvel fogja tudni ezt csinálni.
8: Márton Anita, köszönjük! Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen jönnek a hírek, majd a sport összefoglaló. Búcsúzik a műsorvezető, Szegő Tibor.
7: Márton Anita volt Szegő Tibor beszélgető partnere, ezt lehetett hallani a Bajnokok című műsorunkban.

0: Szép napot, kedves hallgatók! Ez továbbra is a 105.9 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sport délelőtt. Csisztu Zsuzsa beszélgetése következik, méghozzá Sevestyén Júlia ügyéről.
1: A most következő egy órában nem titok, hogy egy nehéz témával foglalkozunk majd, amelynek sajnálatosan aktualitása van, éppen ezért döntöttünk úgy, hogy megfelelő szakemberek segítségét kérjük abban, hogy egy olyan üggyel foglalkozunk, ami sajnos jelenség. A közelmúltban látott napvilágot, hogy az ügyesség kiskorú veszélyeztetése miatt vádat emelt egy általuk meg nem nevezett műkorcsolya edző ellen, aki, mint ahogy a közlemény fogalmaz, az eredményességet egyes gyermekek fejlődése és egészsége elé helyezte, őket pszichésen, olykor fizikailag is bántalmazta. Ugyan az ügyesség nem nevezte meg a műkorcsolya edzőt, de a sajtóban természetesen, mert több fórumon is napvilágot látott, hogy Gólsebestyén Júliáról van szó. Viszont nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy ennek a beszélgetésnek nem az ő személye lesz most itt a központi szereplője, hiszen ez a folyamat jelen bírósági szakaszban járó jogi ügy, és természetesen még első fokon sincsen, hogy úgy mondjam, semmiféle fajta sem ítélet, sem pedig határozat, tehát nem tudhatjuk, hogy mi lesz az ügy kimenetele. És hát az is tény, hogy ez nem egy elszigetelt személyre vagy sportágra vonatkozó jelenség. Emlékezzünk csak vissza a közelmúltban, nyilván a Magyar Úszó Szövetségben is, Szilágyi Liliana ügye kapcsán az egész úszó sportban felmerülő nehézségekkel kellett, hogy foglalkozzon a szövetség, erre külön bizottságot hozott létre, és hát az sem titok, hogy jelenleg is zajlik például a ritmikus gimnasztikában egy olyan nemzetközi független etikai bizottság által vizsgált ügy, amelynek a végeredményét még nem ismerjük, és mehetnénk tovább, és azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy még csak nem is sportág, és még csak nem is ország specifikus, hogy ez a jelenség sajnos létezik a versenysportban, különösképpen akkor, hogyha felnőtt edzők, szakemberek, sportszakemberek leginkább kiskorú versenyzőkkel foglalkoznak. Éppen ezért az üggyel, illetve a prevencióval, a lehetőségekkel, a megoldásokkal próbálunk foglalkozni, és ehhez két kitűnő szakembert hívtunk ide a Nemzeti Sportrádióba, egyikük itt van velünk a stúdióban, dr. Gál Andrea, habilitált egyetemi docens, a Testnevelési Egyetem szociológus, a Szervusz Andrea, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Másik olyuk pedig dr. Lénárt Ágot, a szintén habilitált egyetemi docens, sportpszichológus, és aki rendszeresen hallgat minket, itt a Nemzeti Sportrádióban jól tudja, hogy a Nemzeti Sportrádió Profil fejben dől el alcímet viselő műsor sorozatának állandó szakértője, aki jelen pillanatban a zágrábi Tornász Európa-bajnokságon a szabad, így fogalmazom, teljesít éppen szolgálatot, ezért nincs itt fizikailag, viszont az ügyben feltétlenül fontos, hogy az ő szakmai véleményét is halljuk. Szervusz Ágot, a szeretettel köszöntelek téged is.
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És ugye azt sem titok, hogy titeket, kettőtöket kértelek kifejezetten, hogy ebben a beszélgetésben vegyünk részt, hiszen kezdeményezői voltatok egy olyan munkacsoport létrehozásának, amely 2022 óta a Testnevelési Egyetemen is működik. Ugye ez a Gyermek, Ifjúság és Szakember Védelem Kutató Csoportja, amely a tudományos munkán felül természetesen a tájékoztatást és a sportban dolgozó kollégák kompetensé válásának támogatását is nagyon fontosnak gondolja, illetve feladatának tekint ezt a bizonyos, nagyon nehéz erre más kifejezést mondani, safeguarding szemléletet beépítse az egyetemen megújuló sportszakember képzésbe, hogy ne kerüljenek ki onnan olyan sportszakemberek, akik ezt a fajta képzést ne kapnák meg, sőt, mi több, a jelenlegi sportban dolgozó kollégák is lehetőség szerint egyfajta állandó monitorozáson essenek át ebben a tekintetben. Na, kezdjük akkor onnan talán most veled, Andrea, hogy összességében nyilván az, hogy egy ilyen ügyben egy vádemelés megtört,

0: akarom népszerűsíteni, de hát tudjuk, hogy született olyan kis művészfilm, ha lehet ezt annak nevezni, amely ebben a sportágban jeleníti meg az ilyen jellegű negatív edzőviselkedés formákat.
1: És bocsáss meg, született olyan nagy, ha nem is művészfilm, hanem komoly mozifilm, a Fehér tenyér, ami például kifejezetten a tornasport hasonló jelenségre ír.
0: Így van, így van. Hogy itt egy ilyen és egy csapatsportágról is beszélünk, tehát azt mondhatjuk, hogy ez a sportnak a teljes körét érintheti. A másik az, hogy az egyetemen egyébként már 2019 óta van olyan kurzus, amely áldozatvédelemmel, áldozatsegítéssel foglalkozik, nem véletlenül, hiszen azért a hallgatóktól hallunk és hallottunk annó is történeteket, és ezzel az ötlettel tulajdonképpen megtalált minket a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal azzal a pályázattal, amely a kultúra és család területet fette le, és mi úgy gondoltuk, mint volt sportolók, és itt ki kell hangsúlyoznom, hogy ebbe a kutatócsoportba végül is 11-en kezdtük el ezt a kutatást, különböző területekről érkeztek a szakemberek, így például Lénárt Ágota a pszichológiáról, de volt szociológus, volt jogász, van, aki közgazdász, és van, aki élsportolóként ma is a sportban tevékenykedik, vagy ma már mondjuk bíróként. És úgy gondoltuk, hogy ha van ez a család és kultúra téma, akkor mi hiszünk abban, hogy a sport az egyrészt ad egy kultúrát, és ebben a kultúrában pozitív értékek vannak, mint ahogy te is mondtad, hogy a gyerekek fejlődését kell, hogy szolgálja. Másrészt, ezt te is tudod, mint volt sportoló, hogy a sportolóként az ember bekerül egy családba. Abba a családba, ahol az értékek a biztonság, a bizalom, egymás segítése, és
1: a kötődés,
0: azt is,
1: a tartozom valahova.
0: Így van, és azt is tudjuk, hogy sokszor a gyerekek, főleg aki versenysportoló, több időt tölt már az edzőjével, mint a szüleivel.
1: Ajaj.
0: Úgyhogy mi így pályáztuk meg ezt a területet, és nagyon örültünk, amikor az egyetem is, a TF is támogatta, hogy első helyen ez a pályázat érvényesüljön és kapjon támogatást, és kaptunk is támogatást a hivataltól egy 4 évre szóló munkára. Ez a munka nagy lelkesedéssel indult, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig tart, hiszen bár decemberben lezárult volna, de minden ezen a területen kutató csoport kapott még halasztási lehetőséget, és mi ezt abszolút kihasználjuk, hiszen azok a kutatási eredmények, amelyek születtek, és itt fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy tehát nem elképzelések, gondolatok, meg feltételezések, hanem exakt kutatási eredmények alapján tudjuk azt mondani, hogy kell erről a jelenségről beszélni, benne van a magyar sportban, különböző formákban van benne, és követnünk kellene a nyugati mintát, főleg az angol szász mintát, amely ugye a safeguardingra, és itt felhívnám figyelmet, hogy a gyermekvédelemhez képest, tehát a child protectionhoz képest a safeguarding az egy mindig egy ilyen preventív, tehát olyan terep előkészítésre törekszik.
1: Nem tudom, van ennek megfelelő magyar kifejezése?
0: Hát én nem fordítanám, igen, lenne, nagyon erőltetett lenne. Azért próbálom hangsúlyozni a különbséget, hogy ebben a preventív, megelőző intézkedések, amelyek több szintű összefogást igényelnek, és egy szemléletmódváltozást, ami különösen szükséges itt ezekben a volt államszocialista országokban.
1: Jó, tehát egy picit érzem azt, amit mondasz, hogy azért az államszocializmusból hozott gyakorlat, és hát valljuk meg, mindannyian abban a korban kezdtük el azért sportot. Ugye Ágota még mindig sportolt, tehát ilyen szempontból ő ugye egy kicsikét felülló ki ebben a történetben, de azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ugye egy olyan rendszerbe születtünk bele, ahol bizonyos szempontból az eredményesség, a sportolói eredményesség egyfelől egyfajta, szinte az egyetlen kitörési mód volt legalábbis annak, aki a sportra adta a fejét, és éppen ezért az ehhez mellékesen kapcsolódó jelenségeket nemhogy eltűrtük, hanem azt gondoltuk, hogy ez teljesen természetes. Ágota, te magad nyilván, aki régóta is sportolsz, és ugye nyilvánvalóan szakemberként figyeled a változásokat, szerinted mikor kezdett el ez a jelenség, hát hogy úgy mondjam, úgy felszínre kerülni, hogy ezzel foglalkozni kell, és ez persze ennek számos vetülete van, és voltak nagyon-nagyon durva megnyilatkozásai is, például ugye az Egyesült Államokban zajló történetekről ne is beszéljünk, tehát nem feltétlenül gondolom, hogy csak az államszocialista országok, hanem ez akár, ahogy mondtam, szerintem sokkal inkább jellemző, hogy olyan sportágokban, ahol felnőtt, illetve kiskorú sok időt tölt együtt, abban jobban jelen van. Szóval neked mi a tapasztalatod, hogy mióta kezdi felismerni a világ, hogy ezzel a jelenséggel foglalkozni kell?
2: Egészen friss tapasztalatokkal tudok szolgálni, hiszen júliusban volt Temesváron az Európai Sportpszichológiai Társaságnak a kongresszusa, és hát természetesen, mint érint

0: tett ebben a témában. Igyekeztem minél több műhelymunkában, workshopon, előadásban részt venni. És sajnos az a tapasztalat, hogy nem csak, hogy most reneszánszát éli, hanem szinte erősödik az ezzel kapcsolatos felismerés, és ez most már hangot is kap, hogy ezzel a területtel foglalkozni kell. Nagyon érdekes a jelenség, mert néhány országban azt mondják, hogy nem kell, nem szükséges, a sport az ilyen, ezt így el kell fogadni, de egyre több a szülői megnyilatkozás, egyre több a másik oldalról a szakember megnyilvánulás, hogy ez már pedig nem mehet így. Nagyon érdekes, hogy vannak titkolt, rejtett dolgok, amik felszínre kerülnek, ezek általában óriási felháborodásra adnak okot, de másik oldalon elindult a szisztematikus munka, és azt mondhatom, hogy pont Temesváron is azt tapasztaltuk, hogy 3-4 olyan kiemelt területen is megnyilvánultak a szakemberek, amiket mi is dolgoztunk, tehát széles körű képet kaphattunk arról, hogy hol tart ma a dolog. Sajnos egyik oldalról azt kell mondani, hogy mindenhol előfordul ez a téma, és vannak mind a két oldalról túlkapások is. Tehát például vannak olyan tanítványaim, akik Angliából kénytelenek voltak hazajönni, pont tornáról szólt a történet, mert Angliában egyáltalán nem engedték az érintést, és nem tudtak asszisztálni. Ugye az asszisztálás azt jelenti a tornában, hogy a különböző mozdulatoknál az edzőnek oda kell tartani a kezét, hogy megvédje a sportolót, és a két edző kollega sajnos hazajött, mert azt mondta, hogy ha nem tud asszisztálni, akkor nem tud tanítani. Másik oldalról pedig, hát ugye rengeteg példát látunk arra, hogy ez milyen módon nem történhet meg. Sajnos kortól, sportáktól függetlenül vannak ilyen jelenségek, tehát Magyarországon is volt olyan csapatsportágban, hogy az edző ecetbe mártotta a gyerek kezét, mert majd akkor megtanul dobni. Na most egészen elképesztő fenyítési és büntetési dolgok kerülnek elő, de ez rendszerhiba is. Arról is szól a történet, hogy hogyan várja el a rendszer az eredményt, és az edzők egy része elkeseredetten próbálja ezt ilyen szempontból hozni. És hogyha ez nem megy, akkor az ezzel kapcsolatos frusztráció, akadályoztatottság érzése a gyereken csapódik le, a fiatal sportolón csapódik le, hiszen minden áron eredményt kell elérni. Viszont lehet pozitív példákat is látni, sokat emlegetik mostanában a norvégoknak a tapasztalatát. Igen. És azt kell látnom, most én direkt megfigyeltem, tehát oda mentem a norvégok edzésére, hát ugye a teremben szabadon lehet közlekedni, és tényleg azt láttam, amiről eddig is szóltak, derűsen, vidáman segítik, támogatják a sportolót, és nem csinálnak ügyet abból, ha valami nem sikerül. Igen, gyerünk, javíts ki, megyünk tovább. És ez a szemlélet egészen más derűs munkalégkört biztosít. És ez nem jelenti azt, hogy ne dolgoznának keményen. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy csak sírva, fájdalmasan lehet eredményt elérni, ez egy hamis mítosz, ez nem igaz. Lehet nagyon is keményen dolgozni, pontosan úgy, hogy eredmény lehessen elérni, de másképp építik föl az egésznek a menetét, máskor várnak el teljesítményt, és az egésznek tényleg van egy felépített rendszere. Azt gondolom, hogy minden országban, ahol ilyen jellegű problémák vannak, ezt a szemléletet érdemes lenne átvenni.
1: Igen, de a szemléletváltást tudjuk, hogy az nem egy gyors folyamat. Tehát ugye ahhoz évek, sőt lehet, hogy generációk kellenek. Olyanok, akik mondjuk például nem úgy nőnek fel, és lesznek edzők, hogy ők ebben a világban nőttek fel. És most természetesen a bevezetőnkre is hadd utaljak vissza, és nem szeretnék most semmiképpen sem személyeskedni, de láttunk már olyat, és elképzelhető, hogy emögött is van olyan tapasztalat, ami miatt most a vádemelés született, hogy de hát engem is így edzettek. Hát én is kibírtam, és lám-lám, Európa bajnok lettem, lám-lám, értem el, és a többi, és a többi. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet a szemléleten változtatni, akkor azt, amit hoz valaki magával, és azt gondolja, hogy ez ugyan nehéz volt, ugyan megszenvedtem, de lám megszületett az eredmény. Persze azokra viszonylag ritkán beszélünk, akiknek nehéz volt, megszenvedték, de nem született meg az eredmény, örök általában, ugye nincsenek a frontvonalban. Szóval, hogy ez vajon, ez nyilván bizonyos szempontból azért pszichológiai kérdés, hogyha neked is szól a kérdés, Ágota természetesen, de most először Andrára nézek, hogy szerinted ehhez hány generáció kell, és hol kell beavatkozni, melyik ponton, akár az oktatás, tehát amikor szakembert képzünk, vagy pedig melyik ponton kell lehet szociológiai értelemben új szemléletet formálni, vagy nyújtani az ebben résztvevőknek?
2: Hát ugye egy szociológiai elmélet mondja, a politikai gazdasági átalakuláshoz hónapok, évek, rövid évek kellenek, de a szemlélet átalakuláshoz évtizedek. Uh-huh. Na most itt is, amit Ágota mondott, ugye az elvárások és az eredmény hajszolás. Ugye a sportnak a szubkultúrájában kialakult az, hogy ahhoz, hogy megkapjuk a támogatást, megkapjuk az elismerést, és azt hiszem, hogy ez a mai napig így van, ahhoz hozni kell az eredményességet. Tehát minthogyha született volna egy olyan belső konszenzus, hogy igen, hát vannak itt problémák, van, amitől szenvednek, sokan szenvednek, és ugye nem csak sportolók, hanem tegyük hozzá edzők is. Azt mégis tartani kell a berkeken belül, mert különben az eredményesség rovására mehet. Na most az a kérdés, hogy hogyan lehet váltani, és ugye erre lennének nekünk is majd javaslataink, hogy az eredményesség mellett az is egy eredményesség maradjon, hogy például a gyermekek nem hullanak ki a sportákból, hogy edzőt nem kell elküldeni.
1: Hogy jó a munkalégkör.
2: Hogy jó a munkalégkör, hogy a szervezeteknek erről be kell számolni, milyen volt a lemorzsolódás, milyen volt az edzői lemorzsolódás, volt-e olyan probléma, ami a safeguardinggal kapcsolatos. Tehát ez is, hogy csúnyán fejezem ki, el legyen számoltatva, ugyanúgy, mint az eredmény. És akkor nézzük meg, hogy hogyan állnak ezek a számok egymáshoz képest. Tehát amíg erre nem kérnek semmilyen visszajelzést, és teszem hozzá, nem akarnak hallani visszajelzést erről, addig nem fogunk tudni elmozdulni, hiszen már most látjuk, ugye hát a két évvel az olimpia előtt már az eredményességről van csak szó, hány érmünk lesz, hány aranyérmünk lesz, és közben azt kellene még mellette meghallani, hogy az utánpótlásban mi a helyzet, mennyire maradnak a gyerekek, mennyire morzsolódnak le, hiszen egyébként a másik oka, amiért ezzel foglalkoztunk, az, hogy tudjuk, hogy a csökkenő gyermekszám az azt is jelenti, hogy ugye a kiválasztási bázis, sőt, már nem is kiválasztásinak nevezem, mert annak is örülnek, ha valaki elmegy bármilyen képességgel sportolni, hogy úgy csökken, hogy nem szabad hagyni, hogy a gyerekek etikátlan, meggondolatlan edzői viselkedés miatt, amiből egyetlen momentum elég. Tehát nem kell ezt rendszeresen csinálni. Tudjuk, hogy egyetlen momentum elég, különösen az érzelmi bántalmazást tekintve, hiszen azt mi is megtanultuk gyerekként, már bocsánat, hogy azt mondom, és ezzel nem fizikai bántalmazásnak a hogy is az erejét csökkentve, de hogyha az ember kapott egy fenékberugást, akkor az 2 másodpercig sajgott, de a lelkünk mondjuk lehet, hogy hetekig, vagy azt mondtuk, hevertük, hogy többet nem. Így van, tehát ezek a hatások, ezek olyanok lehetnek gyermekektől függően, tehát ugye van, aki egy ilyen momentumon jót nevet, és mást nem is emlékszik rá, de van, aki azért este sír, és igen, azt mondja otthon, hogy holnap nem megyek edzésre. Tehát ez is mindenképpen szükségessé teszi, hogy a mentalitáson változtassanak az edzők, és megtaláltuk az empirikus kutatás során, hogy mi az, amin változtatni is kellene.
1: Na majd akkor erre mindjárt ki is térünk. Hát akkor nézzük ennek a pszichológiai oldalát, mert ugye Andrea most ezeket felvetette, hogy azért a fogadó oldalon is nagyon nagy az eltérés. Tehát van, aki átsiklik rajta, és valóban nem rendül bele, átfut rajta, mint egy kisebb ütés egy boxolón, és van, aki valóban belehal ebbe, vagy egyszerűen elsorvad, és lemorzsolódik, vagy az is lehet, hogy egy életen át cipel sérüléseket. Szóval gondolom, hogy itt meg nyilván a te szereped jön be, hogy ezeket fel kell tudni ismerni, vagy adott esetben szülő őként látni kell, hogy baj van a gyerekemmel.
0: Így van pontosan, és nem csak arról van szó, hogy hogyan éli meg valaki, hanem hogy ennek milyen nyoma marad, és ez milyen hatással lesz az életére. Tehát, hogy akit fenéken billentettek, és utána azt mondja, hogy hát ezt így kell csinálni. Tehát kapott egy mintát arra vonatkozóan, hogy hogyan kell bizonyos helyzeteket lerendezni. Tehát a konfliktuskezelés és az ezzel kapcsolatos dolgok mindegy téves irányba tudnak menni. A másik, ami szintén a mintához kapcsolódik, és a minta ismétléshez, az pedig arról szól, hogy amit végigéltünk, és azt mondjuk, hogy hát én is bajnok lettem, jó ez így, ahogy van. Ezek a minták, ha ismétlődnek, és ilyen edzők kerülnek ki, akik ugyanezzel a mentalitással dolgoznak a gyerekekkel, akkor ez a minta örök életű lesz. Sok mintánál szeretnénk, ha ilyen módon generációról generációra menne tovább, de ezt a mintát így nem szeretjük. Éppen ezért pontosan nagyon nehéz ennek a megtörése is. Mert gondoljunk bele, nem csak a fizikában, hanem a pszichológiában is így van, hogy a nyugvó pontra törekednek az emberek is, és az acélgolyó is a völgynek az alján. Tehát abból kimozdulni, az már mind-mind-mind plusz energiát jelent. És hogyha ez az energia egy olyan befektetést is jelent, hogy tanulni kell hozzá, sőt, megváltozni. Ugye ennek a programnak volt egy olyan része is, hogy a 18 év alattiaknak kötelező tesztet kellett írni, amiben elkötelezik magukat arra, hogy nem viselkednek így, hanem az új irányba fordulnak. És nagyon sokszor volt olyan reakció, hogy miért volt erre szükség, jó ez így, ahogyan van, mi csak fölbolygattuk az állóvizet, és ezt nem kellett volna. Tehát társadalmi szinten mintát váltani nagyon-nagyon nehéz. De érdekes, amikor már a gyerekek, ugye hát azért ők is olvasnak és hallanak ezzel kapcsolatosan dolgokat, tehát volt olyan jelentség is, amikor a sportoló megállt, és azt mondta az edzőnek, hogy maga most abuzál engem. Az edző meg nem kapott levegőt, hogy most honnan tudja a kölök, hogy erről van szó. Pedig erről volt szó. Tehát, hogy minden oldalról kell ezzel kapcsolatosan a nevelés. De mondok olyan példát is, hogy kolléganőm gyereke labdajátékban vett részt, és a kolléganő beszélt a szülőkkel, a szülők meg azt mondták, hogy teljesen rendjén van, hogy bántják a gyerekeket, ha ez kell az eredményhez, ugye mint a régi iskolában, ugye pont volt egy ilyen úszóiskola, tudjuk kiről van szó, akkor hadd menjen. És mondta a kolléganő, hogy hát de emberek, álljatok meg, szülőkénti engedélyezitek azt, hogy amit most történik a gyerekekkel? Tehát én sem nagyon gondoltam volna, hogy ez ma még kérdés, és neki támadtak, hogy jó, ez így, ahogy van. Tehát azt gondolom, hogy a nevelést, az oktatást minden területen el kell végezni, és ugyanúgy kell szülők akadémiát csinálni, amiben el tudjuk mondani a szülőknek, hogy ez miért káros, és miért ne engedjék, ha a gyerekek ilyen közegbe kerülnek. De a gyerekeket is fel kell világosítani, már az óvodában van olyan, hogy megtanítják nekik a bugyi határt, tehát hogy melyik az a terület, ahová nem szabad nyúlni a felnőttnek, és így tovább. Tehát a nevelést, oktatást minden szinten el kell kezdeni, a sportolóknál, a gyerekeknél, a szülőknél, az edzőknél, és hozzáteszem a sportszakembereknél is, mert hiszen a mi szakmánkban ugye természetesen találkoznak ilyen esetekkel, de egy sportvezető nem biztos, hogy olyan szinten érintett lett egy ilyen esetben, amiben tud segíteni, tehát neki is tudnia kell, hogy hol van ez a bizonyos határ, és milyen lehetőségek vannak a tovább lépésre. A másik nagyon fontos dolog pedig, hogy ne legyen tabu, mert akivel történik ez az eset, általában szinte 100%-ban azt tudjuk mondani, hogy azt kiáltják ki bűnbaknak. És ez aztán végképp egy nagyon kóros személyiségre ható nyomást helyez a
1: sportolóra. Abszolút így van, és ez nyilván egy nagyon nehéz folyamat, és ugye én is említettem már, hogy az amerikai Larry Nassar esetét, ami megrázta az egész világot, ugye aztán lett bizonyos szempontból a MeToo jelenség, aminek lettek, azt gondolom, hogy átcsapódó, és olyan hatásmechanizmusai is, ami megint egészségtelenné alakított a dolgokat, és amikor azt mondjátok, ugye, hogy gyermek és szakembervédelem, akkor ez egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy az ártatlan szakembereket, a szakmájukat, jól végző szakembereket is meg kell védeni, tehát kell tudni egy olyan közeget csinálni, és erre utat nyilván Ágota is, amiben nincs tabu, mert hogy mindenkinek a biztonsága fontos, és mindenkinek a biztonságos munkavégzése, meg a jó munkakörnyezet, amit az imént ugye említettetek. Illetve hát az is nagyon-nagyon fontos, és ez nyilván majd egy másik kérdés, hogy mindezt hogyan lehet már, ha eljutunk oda, adott esetben jogszabályi környezetbe helyezni, mert amíg ez mondjuk ott nem jelenik meg, addig nagyon sokan nem érezhetik úgy, hogy ez ügyben muszáj lépni. Márpedig most azért is beszélünk erről, mert ahogy mondtuk, ez egy jelenség, egy sajnálatos jelenség, ami hol felüti a fejét, hol egyes ugye, jogi vagy büntetőjogi ügyek kapcsán beszélünk róla, miközben jelen van a sportban, sokkal több helyen van jelen, mint amennyi ebből felszínre kerül, és azt szeretnénk, hogyha ezeknek a száma minél kevesebb lenne, illetve ahogy mondtátok, ugye egy sokkal egészségesebb munkakörnyezet lenne. Azt említetted, Andrea, az imént, ugye, hogy empirikus tapasztalatok alapján látjátok a beavatkozási pontokat. Akkor beszéljünk ezekről egy kicsikét, és aztán majd a következő fél órában pedig beszélünk arról, hogy hol tartunk most, illetve hogy mik lehetnének a következő szinten ezek a lépések, amelyek elősegítik ezt a folyamatot.
2: Igen, tehát ami a kutatásunkban előzetesen azt tűztük ki, hogy nem a napvilágra került eseteket elemezzük, amelyek te is emlegettél, hanem inkább megnézzük azt, hogy melyek azok a kulcspontok, és melyek azok a rizikófaktorok, amelyeknek a következményei lehetnek ezek a bántalmazási esetek, és az egyik ilyen maga a tudás. Ugye tudjuk mindig, a tudás az, amelynek a hiánya nem mentesít, viszont ha nincs, akkor az nem jó. És mi is azzal kezdtük a munkát, hogy azokat a fogalmakat, amely ezen jelenségkörrel kapcsolatos, például a bántalmazás különböző eseteit, formáit, vagy az elhanyagolást, amiről sokan nem szoktak beszélni, pedig az is egy bántalmazási forma. Ugye mi a különbség agresszió, erőszak, bullying, vagy konfliktus között, ezeket tisztáztuk, és utána több mint 860 edzővel vettünk föl adatokat kérdéves formában, illetve a TFS hallgatók, akiknek ugye többsége mai sportol, vagy élsportoló is akár, a körükben is folytattunk egy ilyen szörvi vizsgálatot. És ami a legérdekesebb eredmény volt, és elgondolkodtatóbb, hogy máshogy érzékelik az edzők, és máshogy érzékelik a fiatalok ezt az egészet. Tehát amikor egymás mellett tettük azt a két grafikont, amikor megnéztük, hogy főleg az érzelmi bántalmazás, mert szerencsére azt tudom mondani, hogy a fizikai bántalmazásnak a gyakorisága az adataink szerint azért csökkenőben van. Tehát azért ott mégiscsak visszafogottabb lett ez az egész jelenség és maga a sportnak a területe. Az érzelmi bántalmazás az gyakori, és a fiatalok lényegesen magasabb arányba számolnak be érzelmi bántalmazásról, mint ahogy azt az edzők teszik. És a másik, amire felhívnám
1: ez
2: a figyelmet...
1: Ez azt jelenti, hogy a fiatalok ezt megélik,
2: igen.
1: Az edzők meg tulajdonképpen szinte természetesnek veszik, vagy nem gondolják, hogy ez az.
2: Igen, így van. Uh-huh. És ugye itt van a kutya elásva, hogy igen. Így mondjam, kevésbé tudományos formában.
1: Bocsáss meg, ugye amikor egy ilyen vádemelés bekövetkezik, és itt is arról van szó, hogy az eredményességet egyes gyermekek fejlődése vagy egészsége elé helyezte, ebben benne lehet az, ugye, amiről beszélünk, hogy bizonyos lépések nem tűnnek fel az edzőnek, ugye? Hogy ez önmagában bántalmazás.
2: Így van, amire a gyerek esetleg otthon sír.
1: Igen.
2: Tehát ha oda dobunk egy korcsolya élvédőt, az lehet, hogy nekünk egy, tehát észre se vesszük tulajdonképpen, hogy mit csinálunk. A gyermekem, aki megcsattan az élvédő, az meg észreveszi, és ugye ez neki egy olyan élményt jelent, amire lehet, hogy másnap már nem megy le edzésre.
1: És vagy nagy valószínűséggel nem is biztos, hogy maga az élvédőnek a csattanása fáj, hanem az, hogy egy ilyen megalázó helyzetbe kerültem.
2: Igen, de hogy bonyolítsam a témát, ugye nem... Tehát azt mindig hangsúlyozom, hogy azért foglalkozunk mi ezzel, és mondjuk el mindig, hogy mi mindannyian a sportból jövünk.
1: Igen.
2: Tehát azt tudni kell, hogy a sportban vannak veszélyhelyzetek. Ott néha meg lehet halni, bocsánat, még igen. Edzésen is. Hát a te sportágatban tudod.
1: Különösképpen.
2: Tehát, hogy az egyik nagy kérdés ott is, tehát ott kezdtük, hogy hát azzal jönnek, hogy de hát fegyelmezni kell, életet menteni kell, sérülést megelőzni kell, és ez...
1: És ezzel nehéz vitatkozni.
2: Nehéz vitatkozni,
1: meg.
2: És behozok egy harmadik, vagy már nem tudom, hanyadik aspektus, negyedik szempontot, hogy nem mindegy, hogy milyen generációkkal dolgozik az edző. Ugye itt pontosítanék Ágon, mert azt mondta, hogy a 18 év alatti, tehát a fiatalkorúakkal foglalkozó edzőknek írja elő most már a jogszabály az, hogy évente kell ilyen safeguarding képzésen részt venni, és ez a jogszabály, ez örülünk, hogy van, de meglehetősen elégtelen, hogy finoman fogalmazok, úgyhogy megpróbálunk olyan irányba is lépéseket tenni, hogy itt a jogszabály kiegészítési vagy változtatási javaslattal éljünk a jövőben.
1: No, hát iszonyatosan gyorsan megy az időnk, és rengeteg a téma ennek kapcsán, és még előrevetítem annak a lehetőségét is, hogy ebből akár több beszélgetés is lesz. Az első fél órában elkezdtük elemezni, ugye a közelmúlt büntetőjogi ügyei kapcsán azt, hogy mi is történik a magyar sportban, és egyáltalán hogyan tudunk foglalkozni azzal a jelenséggel, amit akár a fizikai vagy lelki abuzus kapcsán említünk. Dr. Gál Andrea, illetve Dr. Lénát Ágota a szakértő vendégünk ebben a műsorban, velük folytatjuk rövidesen.
3: Sebestyén Júlia ügyével kapcsolatban Csisztus Zsuzsát lehetett hallani.
4: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden nemzetek ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
5: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
4: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Továbbra is Csisztus Zsuzsa következik a Sebestyén Júlia ügyről.
1: Két szakértő vendégünk van, dr. Gál Andrea, habilitált egyetemi docens, szociológus, illetve dr. Lénárt Ágota, szintén habilitált egyetemi docens, sportpszichológus, aki most Zágrábból, a Tornász Európa Bajnokság helyszínéről telefonon kapcsolódik hozzánk. Annak kapcsán, hogy a közelmúltban vádat emeltek egy műkocsolya edző ellen, Gól Sebestyén Júliáról van szó, de már a beszélgetésünk legelején is elmondtam, hogy ezt a beszélgetést az ő személyétől elemeljük, tekintettel arra, és ezt nyilván jogászként is mondom, hogy ez egy folyamatban lévő jogi eljárás, amely bírósági szakaszban van, és nem tudhatjuk, hogy mi lesz a vége. Ez önmagában már eddig tény, ezt tudjuk, de az is igaz, és ugye ez is szóba került a beszélgetésünk elején, hogy nem is személy, nem is sportág specifikus, és abszolút nem magyar jelenség az, amiről beszélünk, hiszen számtalan ilyen esetet láttunk sajnálatosan a közelmúltban, illetve egy olyan világjelenségről van szó, amelyben nyilván nagyon sok nemzetközi folyamat is benne van a gyermekjogok fejlődésétől elkezdve számos egyéb olyan kérdéskör, amely a kultúránk, az életünk körülményének a megváltozása miatt is azt gondolom, hogy új szemléletet hoz vagy hozhat be. Ebben az is benne van, hogy most egy kicsit személyesítsem ezt a dolgot, hogy ahogy én vagy mi sportoltunk, azt ma már, meg amilyen körülmények között, meg amilyen feltételek mellett, ha az ember gyerekéről van szó, azt azért nem biztos, hogy szeretné. Tehát én elviseltem, de a gyerekemmel ezt ne csinálják. Tehát nagyjából körülbelül így tudnám ezt most egy kicsit így sarkítva elmondani. Ott hagytuk az imént abban, Andrea, hogy sok-sok kutató óra, következtetés és megoldási képlet tulajdonképpen empirikus tapasztalatok alapján merült fel a ti kutató munkátokban, és hogy el is indultunk, ugye hál' Istennek akár a jogszabályváltozás irányába. Kérlek, beszélj egy picit akkor arról, ahogy mondod, tapasztalatokból, hiszen ti az élsportból jöttök, hogy hogy állunk most, tehát mik lennének valóban azok a beavatkozási pontok, ahol már lehetne eredményt elérni ennek a szemléletváltozásnak az érdekében.
2: Igen, amikor 24. július 1-től kötelezővé vált a fiatal kurakkal dolgozó edzőknek a képzése, akkor a mi kutatási munkánk is hát kapott egy új aspektust, mert ugye ez minket is váratlanul ért, de annyiban örültünk neki, hogy megkezdhettünk egy gyakorlati munkát, hiszen elkezdték keresni az egyetemet, hogy hát hogy lehet ezt a képzést megoldani.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a sporttörvény alapján, vagy egy kiegészítése alapján ugye az történik, hogy a 18. életévét be nem töltött sportolót felkészítő edzői tevékenységet végző sportszakember legalább évente egyszer köteles részt venni a gyermekekkel való bánásmóddal, a gyermekekkel és a szülőkkel való kommunikációval kapcsolatos továbbképzésen, és hát ugye nektek ez a szakterületet, tehát ha jól értem, akkor a ti tudásotokra megnőtt az igény.
2: Igen, és hát kicsit félre kellett tennünk azt az elméleti vonalat, amit ugye a pályázat elnyerésénél mi megígértünk, mert úgy gondoltuk, hogy a gyakorlatban is tenni kell ezen a területen. Az nagyon szerencsés volt, hogy az első pillanattól kezdve vannak olyan komoly szakmai partnereink, mint például a Magyar Edzők Társasága, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Sportegyesetek Országos Szövetsége, vagy a Nemzeti Versenysport Szövetség.
1: Ez elég széles az szakmai spektrum.
2: Igen. Nagyon örültünk, hogy ennyien mellénk álltak. És hát ugye ők is kérték a segítségünket, hogy most akkor mi a helyzet, mert hát meg kell mondani azt, hogy ez a jogszabály azért meglehetősen, hogy is fogalmazok, laza. Tehát azt kérdezték, hogy akkor most ki képezhet? Milyen anyag alapján képezhet? Mennyi ideig kell, hogy tartson a képzés, és hogy hogy lesz ennek a kontrollja.
1: És kiadja meg rá ugye úgymond a pipát, hogy igen, kérem szépen, maga átment ezen
2: így
1: a képzésen.
2: Van, így van. És olyan, volt olyan sportágnak a szövetségi jogász, aki azt mondta, hogy a leírtak alapján, ha most itt elét tolok az edzi elő egy A4-es papíron van 5 mondat, és ezt aláírod, meg volt a képzés. Uh-huh. Úgyhogy mi az első perctől kezdve azt mondtuk, hogy ez így nem jó. Ez nem elég. Tehát sajnos most csúnyán fogalmazza, ki lehet játszani, vagy mondhatom azt, hogy nem, lehet nem komolyan venni ezt az egész rendelkezést. És
1: feltéve, de nem megengedve, mert nyilván nem ez volt a cél, hogy ne vegyék komolyan. Tehát ha belekerült mondjuk a sporttörvénybe egy ilyen jellegű jogszabályi kiegészítés, akkor nyilván ez eleve azt célozta, hogy ebben legyen változás. Az más kérdés, hogy esetleg mondjuk egy picit pongyol a megfogalmazás, és hogy ezen akkor, ha más nem, akkor a jövőben például érdemes lenne akár a sportkormányzatnak is gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt a továbbiakban pontosítani, és olyan keretek közé helyezni, amely mindenki számára érthetőbb.
2: Így van, így van. És hogy lehet kontrollálni? Ugye azt tudja, aki mondjuk Angliában dolgozott, hogy ott például safeguarding igazolványjal kell rendelkezni a kiskorúkkal foglalkozó edzőknek, mint nálunk az erkölcsi igazolvány, az olyan szinten van. Itt ugyanakkor tényleg nem tudták a sportágak is, hogy akkor most mit várnak el? Tehát legyen valami papír, legyen egy pecsét, vagy legyen egy aláírás, és akkor megvan ez a képzettsége az edzőknek.
1: Vagy inkább legyen mögötte tudás.
2: Vagy legyen.
1: Legelején mondtál, ugye?
2: És hogy szükség van erre a tudásra. Mert a másik érdekes tapasztalatunk, hogy voltak olyan szövetségek, itt hagy emeljem ki, hát az is köztudott, ugye, ami a karate sportágban történt, például a karate szövetség az első között fordult hozzánk, hogy ő egy komolyabb képzést szeretne. Voltak is annyian a karate edzők a képzésen, hogy hát a fogason is lógtak a terembe, és úgy jöttek be sokan, hogy hát eljöttek már, hogy kell, de hát mit lehet nekik erről mondani? És tényleg hihetetlen volt, hogy nem akartak kimenni 6 órát végig hallgatva a teremből, mert azt mondták, hogy hát annyi minden tudatosult bennük, annyi minden újat hallottak, hogy ez volt a legjobb képzés az utóbbi időben. Nagyon-nagyon büszkék voltunk rá, és vártuk, hogy jönnek a további sportágak, jöttek is egyébként, tehát több ilyen képzést tartottunk, és a Magyar Edzők Társaságával is együttműködve, ugye online továbbképzésekben szerepelnek a kutatócsoport tagjai. Ami viszont úgy gondoljuk, hogy egy nagyon nagy lépés lenne az, hogy ennek a képzésnek, tehát legyen a képzésben olyan szakembergárda, bocsánat, nem akarom magunkat dicsérni, de mint mi vagyunk, akik 4 éve ezzel foglalkoznak. Mi abban tovább is léptünk, hogy ugye tartottunk tavaly decemberben egy nemzetközi konferenciát ebbe a témába.
1: Egy nagyon neves nemzetközi olimpiai bizottság tag volt itt, igen.
2: Így van, nagyon örültünk, hogy eljött ez a spanyol hölgy, aki maga is egyébként áldozat volt a tornasportában.
1: Ezt akarom mondani, is tornász, igen.
2: Igen, Gloria Viszárászról van szó. Illetve megjelent egy olyan kötetünk, amely a kutatási eredményeinket tartalmazza, és amelyet minden sportági szövetségnek, szakszövetségnek igyekeztünk eljutatni, mert azt is vállaltuk, hogy tájékoztató anyagokat készítünk a jövőben. A másik az, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy mindebből, amit találtunk okulva, úgy gondoltuk, hogy valóban az egyetemnek óriási felelőssége van abba, hogy ne kerüljön ki olyan edző, testnevelő tanár, és itt ugye sok az átfedés.
1: Igen. Edző, testnevelő tanár sem tulajdonképpen, igen, gyerekekkel foglalkozó, vagy fiatalokkal, igen, foglalkozó sportszakember.
2: Aki ne tanult volna a gyermekifjúságvédelmet és szakembervédelmet, mert a nagy tanulság volt a képzéseken, például a kézlabda szövetség felkérésére, én magam is több helyen tartottam az országban a utánpótlás képzésükön, továbbképzésükön előadást, és nagyon sokszor kerültem olyan kérdésekkel szembe, hogy de mit tegyünk, ha... Uh-huh. És ugye itt említettétek a szülőket, mert hát a szülőkkel külön kellett foglalkoznunk, nem véletlen a Sportszülők Akadémián is szerepeltünk, mert a szülőknek a szerepe ebbe egészen ambivalens, kezdve attól, hogy van, aki sas szemmel figyeli, hogy az edző hogy bánik a gyerekével, egészen addig, aki nem sas szemmel figyeli, viszont miután az edző nem úgy szerepelteti a gyermekét, hogy szeretné, szó szerint visszaél ezzel a jelenséggel, tehát bead egy olyan panaszt, hogy a gyermekéhez rosszul ért hozzá az edző, vagy bántalmazta, és ott állnak a szövetségek, hogy most mi legyen.
1: Nagyon sok esetben az szinte föl sem merül, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a bántalmazott sportoló fordulhat szakemberhez, meg pszichológushoz, hanem amikor elakadása van az edzőnek, hogy nem tud mit kezdeni egy nehezen kezelhető sportolóval, de uram, bocsánat, tehetségesel, akit nem akar elengedni, vagy benn kéne tartani, vagy rán egyszerűen azok a bevált módszerek nem alkalmazhatok, mert nem úgy reagál, hogy akkor az edző is kérhet akár sportpszichológust, az segítséget, nem? Tehát megoldási képleteket tudnál adni. Uh-huh.
0: Természetesen, és az is nagyon fontos, hogy általában pont a tehetséges gyerekek ezzel kapcsolatosan kirívó viselkedési mintákat hoznak, amivel szemben az edző felkészületlen. És ezt úgy éli meg, mintha ő nem lenne elég jó, pedig nem erről van szó, hanem arról, hogy vannak gyerekek, akikkel ténylegesen másképp kell bánni. És ebben természetesen a sportpszichológusok tudnak segítséget nyújtani. A másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy a sportpszichológus képzésben sem volt benne eddig ez a terület, tehát a jövőben mi is nyitni fogunk. És nem mellesleg a kutatás egyik fontos része pontosan az volt, hogy milyen esetekkel találkoztak a sportpszichológusok, hogyan tudták azt megoldani, milyen történetek voltak, milyen kifutásai voltak, milyen lehetőségei, és hát arról számoltak be, hogy nagyon nehéz esetekbe futottak bele, ami pontosan azt jelentette, hogy a sportpszichológusoknak is meg kellett érteni, tovább kellett gondolni a dolgot, és ami nagyon fontos volt, hogy bizony tevőlegesen, akár a kompetencia körüket meghaladva kellett bizonyos esetekben eljárniuk ahhoz, hogy az eset jó irányba menjen, hogy jó megoldást szülessen, hogy el tudjon jutni a sportoló vagy adott pillanatban a szakember a megoldáshoz. És mivel ezek bonyolult dolgok, és mindenféle terület, tehát interdisziplinális, vagyis a különböző területekről kell segítséget kérni, hiszen az ügyvéd, a jogász, a közgazdász, ez a sportpszichológus, a sportmentáltréner, tehát nagyon sokan érintettek ebbe a dologba, és biztos most kihagytam még jó néhányat, hiszen egy megoldásban például pénzügyi képletek is vannak,
1: hogyne.
0: Tehát a sportegyesületnek a presztízse, az ezzel kapcsolatos társadalom felé való megnyilvánulása, és így tovább, tehát nagyon sok mindent lehetne, hiszen a sportpszichológus is gyakran találkozik azzal, hogy jó, hát nem történt ott semmi komoly, hát szőnyeg alá lehetett söpörni. Nem biztos, hogy így kell, sőt, biztos, hogy nem így kell. Viszont ha már szélesebb nyilvánosságot kap az eset, akkor ennek megfelelően már sajnos olyan vadhajtások is kijönnek, amikor bántják az ezzel foglalkozó szakembereket, és sokszor azt mondják, hogy jó, akkor ők inkább ebbe már nem akarnak részt venni. De az áldozat meg ott marad. Tehát az nagyon sokszor a szakembereknek az a kérdés, hogy megégessem-e magam, mert segíteni akarok. Hál' Istennek vannak olyan lelkesek most már bőven, akik fölvállalják ezt a dolgot, és sikeresen végigvittek eseteket, tehát pontosan ügyvédekről beszélek, akik fölvállaltak esetet, és szinte lehetetlen helyzetből hoztak ki eredményt. Mert hogy ennek tükrében lehet megközelíteni a dolgot és dolgozni, de ez sokszor veszélyes. És a társadalom még mindig azt mondja az áldozatnak, hogy miért mentél oda, te voltál a rossz, miért mutogattad a melleidet, és így tovább. Tehát mindenféle meggondolatlan visszajelzésekkel találkozunk. Ez pedig egy idő után elmérgesítheti a helyzetet, hiszen az emberek nagyon szeretnek kommentelni, még akkor is, amikor nem tudják, hogy mi történt. És egy ilyen társadalmi nyomás például rossz irányba is vihet dolgokat. Az említett esetekben is lesz majd érdemes megfigyelni a kedves hallgatóknak, lesz olyan komment, hogy áldozatként tekintik azt, akit elítéltek. Bármint akit ténylegesen az ilyen tevékenység miatt elítéltek, és akkor utána kialakul egy ilyen házi zsargonba, csak azt szoktuk hívni izaura jelenség, amikor megfordul az egész történet, és
1: Igen. Igen, és hát valóban ugye ez megint része annak a szemléletváltásnak, ami egy hosszú folyamat, és az, hogy úgy tekintsünk az ügyre, ahogy valójában van, ahhoz nagyon-nagyon sok lépést kell még megtenni. És ugye itt számos rétege van ennek, és mert ugye Andra is emlegette, ugye akár a fizikai, akár a lelki bántalmazást, illetve ugye ennek sportág, illetve mondjuk így, igen, leginkább sportág specifikusan azért számos, elsősorban a súlycsoportos, vagy a testtömeg gyermek szempontjából nagyon-nagyon érzékeny sportágaknál van még egy ilyen betülete, ugye itt is hallhattuk ennél a vádemelésnél, ugye, hogy adott esetben a testhez kapcsolódó bántalmazás, ugye ez a bizonyos testszégyenítés, vagy a testsúllyal kapcsolatos történet, ami megint csak okozhat olyan traumákat, amelyek akár egy életen át tartanak, vagy adott esetben komoly, valós fizikai betegségekké, tényleg anorexiával.
0: Vagy mentális problémákhoz vezetnek.
1: Igen. Na most ugyanakkor pedig az ember azt mondja, hogy na de igen, de hát mindannyian sportolunk, tudjuk, hogy viszont tényleg van olyan, hogy ideális testsúly, ami egy sportágban nem elvárás, hanem a sportoló érdeke. Tehát, hogy oda eljuttatni, megértetni vele, hogy ez nem azért van, meg nem azért kellene most átállnod erre és erre a táplálkozásra, mert nekem ez a mániám, hanem azért, mert hogyha másfél kilóval kevesebb leszel a felemás korláton, sokkal könnyebb lesz a szaltó. Ezt ugye, aki a bőrén tapasztalta, pontosan tudja. Na de meddig tart ez a dolog?
0: És hogyan állapítják meg? Igen. Bocsánat, egy nagyon fontos dolog, mert amíg az edző azt mondja, hogy ő szerinte ennyi kilóra kéne lefogyni, és közben kiderül, hogy ez biológiailag vagy genetikailag lehetetlen, vagy másképp kell elérni. Tehát amíg az edző azt mondja, hogy ő fogja meghatározni az optimális testsúlyt, az már nem, nincs rendben. Tehát gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy igen, a sporttudománynak és a sportszakmának az igazi tudományos alapokon nyugvó diagnózisa kell ilyen szempontból. Mondok egy példát, és akkor rögtön világos lesz. Behoztak egy kislányt, aki küzdősportos volt, és az volt a beceneve, hogy Mangalica. És megnézték, terhelésélettan, antropometria, testösszetétel, stb. Egy gram fölösleges zsír nem volt rajta. Érdekesen nézett ki, de tényleg nem volt rajta. És utána behoztak vasárgyal együtt 40 kiló tornást, akit ugye tudjuk, így szokták hívni, de igen, hogy vékony, igen, ugye ez érthető a közönség számára, és volt rajta egy kiló zsír. És akkor megkérdeztük, hogy ezt hogy hoztad össze? És mondta, hogy hát ő nagyon szereti a csokoládét, tudta, hogy kalóriát nem szabad bevinni, ő inkább egész nap nem evett, aztán persze, hogy lefordult a gerendáról, felemás korlátról, mindenhonnan, és este bevágta a tábla csokit.
1: Tehát a látszat szörnyszülött példákat én is tudnék mondani, hogy hogyan készültünk a szőli olimpiára napi 10 gombóc fagyival, és inkább nem ettünk semmi más, csak az meglegyen. Jó, ezt tudjuk, hogy azt kell mondanom, hogy ezek a buta korszakok, ezek vannak, meg léteznek, ezeknek mind van előzménye, ugye a tiltás, a nem lehet, a ne csináld, a csak azért is, csak megkerülöm, már abban is van örömérzet, hogy kijátszom az edzőt, és mégiscsak ott teszem, ahol hogy nem ne látják. Miközben, ha jól értem, az lenne a legfontosabb, és akkor megint visszatérünk, és most picit Andrára nézek, ugye ahhoz, hogyha a kereteket el tudnánk érni, hogy felállítsuk, hogy akkor például a testösszetétel alapján szakember, tehát antropometriai mérése állapítsa meg per fő, per egyéniség, hogy neki ez lenne az ideális, ne az edző ránézésre mondja meg, meg érzetre, meg én úgy látom, hogy, hanem hogy legyen ez egy elfogadott dolog, hogy egy része az élsportolóvá válásnak, és nyilván nem a kicsi gyerekekről beszélek, amikor még a test nagyon képlékeny és nagyon sokféle irányban alakul, hanem amikor már egy ilyen fiatal felnőtt testről beszélünk, ami nyilván kezdi a saját végső formáját elérni. Tehát ez is része ennek a munkának, hogy tulajdonképpen eljussunk oda, hogy a kereteket megfelelő szakembereknek higgyük el és állítsuk fel?
2: Igen, érdekes, mert ugye mi a társadalomtudomány területéről jövünk, de a természettudományt ugyanúgy érinti ez a téma, tehát nyilván itt is a képzésnek fontos szerepe lenne abban, hogy ezt tudatosítsuk az edzőkkel. Ugyanilyen jelenség volt az, ugye, amikor egy korcsoportban a januári meg a decemberi gyerek együtt edz, és akkor az edző szidja a konkrétan egy évvel fiatalabb gyereket, hogy miért nem tartott, mint aki 12 hónappal később született. Ugye ezt is tanítani kellett az egyetemen, hogy erre figyeljenek, például ne rostálják ki azokat a gyerekeket, akik lehet, hogy 6 hónap múlva utolérik a társaikat.
1: Világos.
2: Igen, mi arra törekeztünk egyébként, hogy kidolgozzuk azokat a javaslatokat, hogy tehát hogy lehetne komplex módon segíteni ebbe a láthatod nagyon-nagyon összetett kérdésben. És egyértelműen, miután feldolgoztuk a külföldi példákat, ebben nagyon-nagyon sok energiát tett bele, például dr. Farkas Judit kolléganőnk, aki ilyen Európai Uniós szakértő, aki Ausztráliától az Egyesült Királyságon át az amerikai példákat vizsgálta, és ugye olyan példát találunk, hogy az Egyesült Államokban a usafesport.com oldalon meg lehet nézni, több mint 2500 edző neve szerepel, a neve milyen sportágban mit csinált, mi a büntetése, és mennyi időre van eltiltva. Végleg, vagy teljesen transzparens az egész. Na, és itt jön egy kulcsszó megint, ami a tabusítás mellett, amit Ágott említett, még fontos, ez a transzparencia. Tehát, hogy mennyire tudja a magyar sport azt elviselni a hátán, igen, és elviselni, hogy transzparenssé váljanak ezek az esetek. Azt tapasztaltuk a szakirodalmat áttekintve, hogy ha nincs egy központi akarat arra, hogy ezen a területen lépések szülessenek, és most azt gondolom, hogy olyan időszakban vagyunk, akkor láthatjuk, hogy a gyermekjogoknak a kiterjedése, illetve a gyermekvédelem, a szigorítások a gyermekvédelem tekintetében kell, hogy a sportot is érintsék, és ezért számítunk arra, hogy meghallgatnak minket ezen a területen, mert mi úgy gondoljuk, hogy ebben a transzparens, egyértelmű lépések, amit a sport lassan, de azért be tudna fogadni, eredményekhez vezetnének. Mi úgy gondoljuk az külföldi példák alapján, hogy érdemes lenne esetleg egy kétszintű modellt behozni Magyarországra, ami azt jelenti, hogy lenne egy olyan központi szerv, amit egy ilyen országos sportolóvédelmi hatóságnak lehetne nevezni, mi pedig arra törekszünk, hogy akár az egyetem keretein belül létrejöjjön egy olyan nemzeti sport safeguarding központ, amely pedig kifejezetten a képzésekért felelős. És akkor már is lehetne a jogszabályt annyiban pontosítani, hogy van egy képzőhely, van egy tudományos alapokon nyugvó tananyag, hogy nevezzük így, hiszen ezeket a tananyagokat...
1: Amit valószínűleg frissíteni is kell.
2: Tehát hogyne, állandóan frissítjük, és köszönhetően ennek a munkának büszkén mondhatom el, hogy a TFN most szeptembertől hát 7 képzésen már tanulnak gyermek- és ifjúságvédelmet a hallgatók, illetve lehet úgynevezett mikrotanúsítványt, tehát ilyen részképzésen egy olyan papírt szerezni erről a területről, amin keresztül meg abban bízunk, hogy lesznek olyan safeguarding referensek, hogy nevezzem így ezt mondjuk ezt az új munkakört, amely referensek dolgozhatnak szövetségekben, egyesületekben, mert a másik, amit tapasztaltunk, ezt biztos te is tudod, hogy a nemzetközi szövetségek elvárják, bizony, sőt kötelezetten aláírják.
1: A nemzetközi olimpiai mozgalomban ugye önmagában ez a safeguarding, és azt tudom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnál is pont Sinkó Andra viszi ugye azt a területet, igen, amelyben ez szintén egy fontos tényező, tehát azt gondolom, hogy ez emellett nem lehet, ez nem csak, hogy mondjam, magyar vágy, hogy ez valósuljon meg, hanem ez valóban megfelel.
2: Elvárás,
1: meg kell felelni, igen, nemzetközi sztenderdeknek, tehát azt gondolom, ez nem nagyon halogatható ez a dolog, és amit a szavaidból én kiérzek, hogy ennek egy több szintű rendszernek kell lennie, és én is így érzem, és hát végül is azt gondolom, hogy az új sport irányítás élén ugye Kálnoki Kis Attilával, aki maga is ugye világbajnok, öttusázó volt, és a gyermekének is sportolnak, remélhetőleg meghallja ennek az igényét, és adott esetben akár lépni is fognak. Tehát még egyszer mondom, én érzem a média szemszögéből a felelősséget, hogy erről beszélnünk kell, hogy a megfelelő helyeken rezonáljon ez a történet. Ágota, még...
0: Meg is erősíteném, igen, tehát az olimpián már well-being officerként szerepeltem, és nem mint sportpszichológus, uh-huh, és itt az Európa bajnokságon is mental health professionalként, aha, tehát, hogy ebben az irányba tolódik, hogy nem csak a felkészítés és ezzel kapcsolatosan a sportpszichológia, hanem az egészség, a mentális egészség előtérbe kerül, és ezt jó értelemben próbálják becsatornázni a különböző területekbe.
2: És bocsánat, hogy keretbe helyezzem akkor ezt a beszélgetést, amikor azt mondtam az elején, hogy a gyermekvédelem nem egyenlő safeguardinggal. Uh-huh. A safeguardingnál a prevenció mellett ez a jólét, ez a well-being, igen, a másik kulcskérdés, amire úgy akarnak fókuszálni, hogy a sportoló valóban akár a magas elvárások keretei között is, de jól érezze magát.
0: Én ezt ugyanúgy gondolom, mint a társadalom más területein a visszaillesztési programok kezelését, és ennek megfelelően igen, én hiszek abban, hogy azok, akik tanultak egy rossz mintát, és ezt alkalmazták, és most bebizonyosodott, hogy ezt ők így nem csinálhatják tovább, válaszút elé kerülnek. Én szerintem van visszaút, meg kell próbálni, de az is biztos, hogy ez az edzők, vagy aki ezt elkövette, annak a számára egy nagyon komoly személyiségváltozást fog jelenteni. Pontosan azért, mert az ő hitében, most ezt nem vallási értelemben mondom, hanem hogy szakmai. Ő abban a felkészítésben, szakmai hitében ez megremegett, sőt össze is omlott, tehát gyakorlatilag egy teljesen új útra kell térni, és ez valószínűleg nem könnyű. De én azt gondolom, hogy a társadalomnak meg kell adnia ezt az esélyt, és nem csak az esélyt, hanem az odavezető utat, képzést, támogatást, sportszakmai, ennek megfelelő mindenféle segítséget.
2: Hát erre mondja az angol száz szakirodalom, hogy egy ilyen interagency együttműködés kell, tehát nem azt jelenti, hogy kivetődik rögtön a szakember a rendszerből, hanem össze kell fogni a különböző területeknek, tehát itt azért próbáljuk ezt a kétszintű modellt a sportban, mert ez nem jelenti azt, hogy változtatni kell a gyermekvédelmi működésen, hanem mi szeretnénk mellé illeszteni, és vele együtt működni.
1: Egy
2: van, a jelzőrendszer től kezdve nagyon sok mindenbe ebbe szeretnénk mi segíteni.
1: Igen, akár hotline-ok elérhető olyan vonalak, ugye, amin keresztül lehet jelenteni bizonyos problémákat. Igen. No, hát én azt gondolom, hogy elkezdtünk egy fontos utat, ahogy elhangzott a legelején egy sajnálatos eset kapcsán, de a jelenség az messze túlmutat egy eseten, és nagyon örülök, hogy megismerhettük egy picit mélységében azt a tanulmányt és azt a munkát, azt a kutató munkát, amit elkezdtetek. Óriási szükség van ennek a terjesztésére, az ezzel kapcsolatos tudásnak a terjesztésére, illetve arra természetesen, hogy a megfelelő szinteken meghallják ezeket, és adott esetben elinduljon egyfajta gyakorlati munka is. Úgyhogy dr. Lénárt Ágotának Zágrából köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm dr. Gál Andreának is, hogy rendelkezésünkre állt. Természetesen azt gondolom, hogy ebben a témában még nagyon-nagyon sok órát kell beszélgetnünk arról, hogy valami változás legyen, de erre törekszünk. Köszönöm szépen.
3: Kedves hallgatók, Csisztus Zsuzsát lehetett hallani az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai Sport délelőttbe. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szalai Kristóf. Következik a Sporthely című műsorunk Nyágói Gergellyel. Az adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. További kellemes rádiózást kívánok!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Gondolták volna, hogy a pingpong a 19. század végén indult hódító útjára Angliából, mint a viktoriánus kori felsőbb osztályok szalonjátéka. Eredetileg a tenisz téli változatának szánták, melyet étkező szalonokban könyvekből rögtönzött hálóval, szivaros doboz fedelekkel és pezsgős dugóval játszottak. Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergely vagyok, és a sporthely mai témája az asztali tenisz, irány zugló és a póta pingpong. Ez itt a sporthely, és velem szemben Póta Georgina, akit kinek kéne bemutatni, csak a rövid tényeket, ötszörös olimpikon, kétszeres Európa-bajnok, meg annyi cím, tulajdonosa, bajnokok ligája győztes, most legutóbb ugye a csapatbajnokságon egy ezüstérem az Erdértel. Mi történt a hétvégén Pécsen?
1: Hát szerintem a csapat egyben volt, nagyon szerettük volna megnyerni, de egy olyan meccs elment, ami nagyon-nagyon szoros volt, az Anettának a Dóri elleni meccse, döntőszer 10-re kapott ki. Azt nagyon sajnálom, mert szerintem 3-1-re nyerhetett volna az Anetta. Ez fontos lett volna, hogy megjön, és én bevallom, nem játszottam jól. Kicsit úgy éreztem, hogy szét vagyok esve fejben. Kikaptam a Leilától, aki persze egy nagyon jó játékos, de nem sokszor kaptam ki tőle életemben, és azt éreztem, hogy izgulok is, az elmúlt, nem tudom, fél-egy évnek a stressze is egy kicsit ott jött ki. Nem tudtam teljes mértékben úgy oda fókuszálni, pedig tudtam, hogy nagyon-nagyon fontos és szeretném. Nem sokszor éreztem ezt, de elizgultam a meccset.
0: Egyébként azt gondolom, hogy egy csapatbajnok vagy akármilyen magyar bajnoki ezüstérmet sokan igenis bármiért elcsinálnak, úgyhogy szerintem bánkodás vagy panasza nem lehet okod. De akkor egy picit kanyarodjunk vissza most a jelenbe. Itt ülünk most az első emeleten egyébként a galéria részen a Póta Pingpong csarnokban, és azt említetted, hogy az elmúlt egy-másfél hónap vagy akár fél év stressze ennek a helynek a megnyitása, hiszen ez egy régi nagy álmod volt, már sokszor sokat beszéltél róla, hogy szeretnél majd egy ilyen valami hasonlót. De mennyire egyszerű vagy mennyire nehéz egy ilyen helyet egyébként megálmodni, megnyitni, vagy mennyire volt ez a stressz oka?
1: Én szakmai vezető vagyok ennek a teremnek, tehát nem az enyém az épület, és ez egy fantasztikus lehetőségként éltem meg, hogy irányíthatom a Póta Pingpong csarnokot, és mindenképpen élni szerettem volna ezzel. Mert majdnem, most már több mint egy éve elkezdődött ez a projekt, ami azért is olyan vicces, mert most itt ülünk ebben a csarnokban, és én emlékszem, hogy itt lyukak voltak a falon, ami az egész összeomlott, tehát amikor először beléptem, és így megkértek, hogy akkor ezt majd felújítjuk, és szépé varázsoljuk, és ebből lesz majd egy pingpongterem, akkor így nyeltem egy nagyot, nem tudtam elképzelni, hogy ebből mi lesz és mikor, de szerintem ez egy hatalmas siker számomra, hogy ez tényleg megvalósult.
0: És egyébként talán egyszer még az emlékeimben, egy olyan ez már két év volt 2024-ben, amikor teljes magyar csapattal és csapatként magyar tagokkal még a Budaörs színeiben ugye megnyertétek az Ettu kupát, aztán ugye azután igazoltan az Erdérthez, és csak a rendkedvért ugye épp a Budaörstől kaptatok ki a döntőben. Azért ez egy régebb óta dédelgetett álmod volt, és hozzáteszem most, hogy ugye lezajlott a csapatban neki döntő, de amikor először beszélgettünk, akkor én éppen azt kérdeztem, hogy emellett a sok tenni miatt hogyan jut egyáltalán majd időd arra, amit tényleg igazán szeretsz, az asztali teniszre?
1: Én a mondó vagyok, hogy ha valamit nagyon akar az embert, azért meg kell küzdeni, és pont így vagyok most vele, hogy én nem szeretném abba hagyni, mert imádok pingpongozni, jövőre is játszom Görögországban, Lengyelországban és az Erdélyt színeiben. Ezt folytatni szeretném mindenképpen. Én nem nagyon szeretek konditerembe járni, ezért nekem a pingpong a mozgás is. Most már itt van ez a fantasztikus csarnok, tehát tudok délelőttönként is ide szervezni partnereket, és tudok magamnak edzeni. És hát nekem tényleg minden álmom az volt, hogy a pingpongot egy kicsit felfuttassam. Szerintem ezt a közösségi felületeken is azért megmutattam, hogy nem csak a teremről szólt minden, hanem ebbe azért hatalmas energiát fektettem, hogy a pingpong népszerűsítése, és az volt a fókuszban. Most természetesen, amióta megnyílt, áthelyezem a csarnokra, de szerintem ez a kettő összetartozik, mert amit ide felépítettünk, az arról is szól, hogy a közösségi pingpongról, tehát itt nem a válogatott fog edzeni, mint a Marcibányi téren, hanem ez a terem mindenkinek szól, aki szereti, gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek különböző programokkal készülünk majd.
0: Eljutunk majd a Marcibányi téren.

Gyereknek szerdánként, az az én egyik kedvencem, egy ilyen verseny sorozatot szeretnénk, este 7-től 9-ig, a King of the Table. Az én, amikor gyerekkoromban csak Lefölnek hívtam, most egy ilyen hangzatos nevet adtam neki, random beosztom az embereket, és akkor aki egy-egy szettet játszik mindenki, és ha nyersz, akkor az egyes asztal felé vándorolsz, ha meg veszítesz, akkor meg lejjebb kerülsz. Ez azért is jó szerintem, mert aki szeret versenyezni, aznak ez egy nagyon jó lehetőség, hogy 2 órán keresztül folyamatosan játszik, mert én, amikor versenyeztem, nagyon idegesített, hogy 2 órát vártam, vagy egy fél napot, míg újra asztalhoz állok, be kellett melegítenem, kezdtem előről az egészet, szóval ez tényleg ilyen 2 óra szettekről szól, és a végén pedig készülök egy ilyen koronával. Hát amit rendeltem interneten, az nem biztos, hogy a legjobb, de majd nézek, elmegyek valami kellékesboltba, és akkor meg szeretném koronázni, hogy ki lesz a nap királya vagy királynője. Pénteken pedig egy ilyen bulisabb, zenésebb programmal készülünk, az egy kötetlen játék, én inkább csapatoknak, csoportoknak, családoknak ajánlanám, fiataloknak, akik tényleg, ha tudnak, ha nem pingpongozni, teljesen mindegy, az lényeg az, hogy egy közösségi életet szeretnék idehozni a terembe.

0: Még mindig itt ülünk a Póta Pingpong első emeletén itt a teraszon, illetve ezen a galériás részen Póta Georginával, ez itt a sporthely, és ugye, hogyha letekintünk, akkor alattunk pingpongoznak a fiatalok, idősek, egyébként tényleg minden korosztály képviselteti most magát, és itt fönt egyébként tudom, hogy most nyitottatok meg, nemrég múlt héten volt az ünnepélyes sajtótájékoztatás, ez az első úgymond próbahét, de azért itt fönt a galérián kényelmes székek, asztalok, itt egy gyereksarok, de azért, ahogy említetted is, még messze nincs kész ez a hely véglegesen. Mik a további tervek, hogyan tovább, hiszen említetted, hogy lesz majd egy büfé, tehát minden a kényelmet szolgálja.
1: Igen, egy olyan helyet szerettem volna, ahol mindenki jól érzi magát. Én, a kislányom 6 éves lesz, és ültem már földön, amíg ő órán volt, meg kényelmetlen padokon, és nekem ez nagyon fontos volt, amikor kialakítottuk a galériát, hogy egy gyereksorok is bekerüljön. Én minimális játékokkal, hogy tényleg le tudják magukat foglalni, ide szeretnék majd legótáblákat is kirakni, rajzeszközöket, lapokat, esetleg ilyen pingpongos színezőt majd kinyomtatok, de szeretném egy kicsit feldobni még a helyet, és egy büfét is szeretnénk nyitni, de úgy vagyok vele, hogy ha mindent egyszerre csinálunk, akkor az lehet, hogy káosz szül. Az volt a prioritás, hogy épüljön fel, utána pedig induljunk el, történjenek meg az első foglalások, és sikeresen kiküldjük a kódokat mindenkinek.
0: És ugye tőlem is a kódot kértetek először, de én bepofátlankodtam anélkül. Akkor egy icipicit kezdjünk el haladni visszafelé a múltban, hiszen ugye említettük azt, hogy korábban, illetve 2 évvel ezelőtt megnyertétek az Ettu kupát, ugye a Buda Ős tagjaként. Az mekkora siker volt a pályafutásodban, és akkor majd megyünk vissza az egészen nagy sikerek felé, de volt olyan szerencsém, hogy ott voltam, és teljes magyar csapatként, azért az ritkaság számomra, hogy nemzetközi kupát csak magyar pingpongosokkal nyerni egy magyar csapat.
1: Igen, ez egy, szerintem egy sikersztori volt Budaörsnek is és számomra is, mert én nem tudok olyan csapatról Európában, aki csak a saját nemzetiségével álljon ki, játékosaival. Mindenki összevásárolja kínaiakkal, jobb külföldiekkel, és mi úgy nyertük meg, hogy szintiszta a magyarokból állt a csapatunk. Szerintem ez egy fantasztikus érzés.
0: És egyébként, ha már a magyar asztali teniszről beszélünk, ugye nemrégiben ért véget a csapat világbajnokság Londonban. Tényleg az a csapat is 17 és 16 éves lányokkal igenis helyt állt, még ha nem is jött össze 32 közéjutás, de azért a te idődben, vagy hát amikor még te voltál fiatal, ugye akkor azért volt még a páros társad egy Tóth Kriszta, előttetek volt egy Bátorfi Csilla, tehát azért voltak olyan nevek, akik nem megbántva mai fiatalokat, nagyon-nagyon magasra tették a lécet. Hogy nézünk ki most, hiszen valóban vannak tehetséges fiataljaink, viszont azért a világbajnokság is megmutat, hogy a VB élmezőnyét és a világ élmezőnyét, mert most jelenleg messze vagyunk.
1: Szerintem egy kicsit átalakult, a VTT átvette egy a versenyszervezés rendezést az ITTF-től, és akkor a nyomás van a játékosokon és a szövetségen. Ezért is mondtam le, vagy léptem egy kicsit hátrébb a válogatottságtól, mert ezt a tempót nem lehet bírni, pláne a család mellett. És akinek nincs

0: annyi pénzzel, vagy szövetségnek, vagy magánszemélyként ebbe ennyit belefektetni, nehéz lépést tartani a többi nemzettel, akik mondjuk két hetente elutaznak. A pingpong, hogyha jó szeretnél lenni, én úgy gondolom, nagyon sokat kell versenyezni, meccseket különböző játékosok ellen tanulni, edzeni, edzőtáborokba járni, én is voltam azért Kínában. Tehát ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy magas szintre eljussunk. Ezt úgy mondom, hogy a top 100-as játékos szinten szeretnénk játszani, akkor ezeket sajnos hozzá kell tenni. Nem elég az, hogy 5-6 órát edzünk egy nap.
1: Viszont itt ugye említetted, hogy nagyon sok közösségi esemény lesz, és értelemszerűen minél többen pingpongoznak, annál több tehetség feltűnhet, és nyilván én is emlékszem még gyerekkoromban, amikor azt elítani szeztem pingpongoztam, az volt a cél, hogy nyerjünk. Tehát az ember szeret játszani és szeret nyerni. És ahogy említetted, te nagyon utáltad azt például, hogyha várni kellett. Tehát értelemszerűen, ha valaki sokat játszik, ott előbb-utóbb kijönnek a nagyon ügyesek, és még ha nem is a versenysport itt elsődlegesen a célotok, ahogy említetted is. De azért gondolom, nem lennél nagyon elkesedve, hogyha kitűnne vagy feltűnne egy-két olyan tehetség, akit igenis lehet egy olyan szint emelni, hogy emelje a magyar asztali tenisznek a színvonalát.
0: Természetesen, tehát igen, ezt el kell mondjam, hogy nem klubként fogunk üzemelni. Szeretnénk gyerekedzéseket, ez keddenként 4 és 5 óra között lesz. Ebből a szempontból nem annyira jó a nyitás időpont, mert mindenki most táboroztat. Szeretnénk elérni a szülőket, a gyerekeket, akik szívesen jönnének játszani, és így szeptembertől egy bérletes rendszert majd bevezetni, addig egy kicsit felfuttatni a termet. Én nagyon örülnék neki, hogyha sok Póta Gina vagy sokkal jobb játékosok kinevelődnének itt, de az is a jövő zenéje, hogy hogyan fogjuk őket továbbfejleszteni. Tehát most erre nincs kapacitásunk, hogy top játékosokat kineveljünk, de azt is tudom, hogy akik ide jönnek, kicsik lesznek, vagy olyanok, akik lehet, hogy nem akarnak Európa bajnokok lenni, tehát lesz időnk ezt kitalálni azért 1-2-3 év alatt, hogy hogyan tovább, akik viszont arra törekszenek, hogy Európa bajnokok legyenek, vagy esetleg olimpikonok.

És ha már olimpia, már a pingpong a 20. század elejére gyors tempójú, hivatalos versenysporttá alakult, majd 1926-ban megalapították a Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetséget, az első ötkarikás megjelenése 1988-ig kellett várni. Közben a honi sikerek sem maradtak el, a magyar a sporták történetének második legeredményesebb nemzete, amely a korai évtizedekben dominálta a világbajnokságokat több mint 70 aranyéremmel. Barna Viktor egyénében 5, összesen pedig 22 világbajnoki elsőséget szerzett, Mednyászki Mária 18-szoros világbajnoknak mondhatja magát. Páros Péter révén paralimpiai aranyaknak is örülhettünk, és ki ne ismerné a 79-es aranycsapat tagjainak nevét. A Jónyer István, Klampár Tibor, Gergely Gábor alkotta trió Fennyánban a verhetetlennek hit kínai csapatot verte a döntőben. A kínaiak térnyerése egyébként az 50-es évek végén kezdődött, és mára Kína gyakorlatilag az asztali tenisz egyeduralkodójává vált.

0: Ez itt a Sporthely, Póta Georginával, és nagyon is kellenek az olyan példaképek, mint ugye milyen te vagy. Viszont ugye visszatérve a magyar bajnoki rendszerre, azért elmondhatod, hogy a legjobb játékosaink most már többnyire külföldi klubokban próbálnak fejlődni és minél jobbak lenni. Mi kell ahhoz, hogy ismét mondjuk azokban a magasságokban emelkedjen a magyar asztalitenész, mint mondjuk tényleg Bátorfi Csilla, Tóth Kriszta a te idődben, vagy ez tényleg ott volt egy-két olyan tehetségünk, akik kitűntek úgymond a semmiből, vagy pedig sok ilyen hely kell, ahol igenis ki lehet termelni ezeket a tehetségeket?
1: Szerintem nagyon fontos az alapok megtanítása, jól rögzüljenek a mozdulatok, és emellett a klub, hogy hol játszol. Én is akkor ugrottam nagyot, amikor kimentem 21-22 évesen Berlinbe játszani, 11 évet töltöttem, ott megtanultam védő ellen, szemcsés ellen, mert én bevallom, itthon nem voltak meg ezek a lehetőségek. Tehát konkrétan szerintem balkezes lány ellen se tudtam edzeni, csak jobbkezes, szoftos ellen, és pingpong annyira sokrétű és olyan színes, hogy ezért is mondtam az elején, hogy ez elengedhetetlen, hogy minél több meccset kell játszani ahhoz, hogy fejlődjünk.
0: És egyébként beszéltünk arról, hogy majd eljutunk a csúcsra visszamenőleg, hogy azt mondjuk 2007 és 2008 ott volt két olyan esemény, ahol egy arany, egy ezüst, egy-egy felbontásban. Ha arra gondolsz vissza, azért az már csak nem 20 éve volt. Mik az első emlékek?
1: Hú, igen, nem most volt.
2: Megint a fonákkal próbálkozik Lovas. Gyerünk, Petra, a magyar bajnokságot megnyerted idén Miskolcon, és most az Európa bajnokságot nyerheted meg Belgrádban a magyar válogatottnak. Igen, 10-7! 3 meccslabda! Palina adogatását visszaadja Lovas nagyon szépen, aztán megint jön az a játék, amivel megnyerjük az Európa-bajnokságot, mert hogy Palina hosszúra üti! Nagyon mérgesek az oroszok, nagyon boldogok a magyarok! Póta Georgina, Tóth Krisztina, Libén és Lovas Petra megnyeri az Európa-bajnokságot Belgrádban, hiszen 3-0-ra legyőzi az orosz válogatottat káprázatos teljesítménnyel.
3: A szövetségi kapitány Téglás Péter.
4: Mindhárom lány nagyon-nagyon jól játszott, és hát ugye megint a Gina csinált egy olyat, hogy nyert 3-0 az ellen az orosz védő ellen, aki ellen soha az életében nem nyert még. Utána Tóth Krisztin fejbe kiversenyzett egy olyan meccset, ami szintén hihetetlen, hát és a Petrát ugyanezt tudom mondani. Tehát minden lány fantasztikusan játszott. Az a titka ennek a társaságnak, hogy mi minden meccsre úgy megyünk oda, hogy nem számít, ha valaki rosszul játszik, mert borzasztó egységesek vagyunk. A Lovas Petra gyakorlatilag egy meccset se vesztett az EB-n, a Gina egy meccset vesztett az EB-n, a Kriszti is nagyon-nagyon jól játszott, tehát borzasztó egység. Voltunk, és azt gondolom, hogy ezért erős ez a válogatott.
3: Mellesleg 7 év után nyert újra együttesünk aranyat az Európa-bajnokságon. A Tóth-Póta női páros ezüst, a Tóth-Szmirnov vegyes páros, valamint a Póta-Pázsi vegyes páros pedig bronzérmet szerzett.
0: Így elevenítette fel a Magyar Rádió 2008 végén a márciusi belgrádi eseményeket. De vajon hogyan emlékszik rá vissza Póta Georgina?
1: Az Európa-bajnokságra mindig úgy mentünk ki, az edzőmmel beszéltük, hogy 2-3 érem kötelező, mert régen egy 2 hét alatt lejátszottuk a csapatot, az egyénit, a páros és a vegyes páros, tehát ez 4 versenyszám volt, és az volt a cél, hogy 2-3 éremmel jöjjünk haza, mert ha nem, akkor azért morcosak voltunk. Sőt, még én mindig edzés előtt bevettem egy rágót direkt, hogy az edzőmet idegesítsem, és feltűnően rágóztam, amikor körbefutás indul volt, és ilyen pénzbüntetés volt, hogy akkor adok 500 forintot, mert hogy megint rágóval jöttem be a terembe, és az volt a motiváció, hogy gyűjtötte az edző a pénzt, és akkor, amikor az EB-re elmentünk, akkor ott visszaszerezhettem, hogyha nyertem érmet, akkor visszaadta. De engem mindig kellett motiválni, és ez ilyen jópofa játékos, tehát itt nem a pénzről szólt, hanem én húztam az edzőnek az agyát, ő pedig ezáltal tényleg adott egy olyan motivációt, hogy jó, hát akkor még egy plusz dolog, amit el kell érni, és hogyha nyerünk érmet, akkor azt is visszakapom.
0: Ugye ez már csak nem 20 éve volt, nem azt mondom, hogy 20 évet most menjünk előre, de ha már az edzőkről és az edzőségről beszéltünk, és nyilván még játszol, és mondtad, hogy még nagyon sokáig szeretnél versenyezni. Hol látod magad mondjuk 5-10 év múlva, tehát az edzőség, a gyerekek, ugye említetted, hogy nagyon sok gyereket fogtok ide vonzani, a gyerekek edzése, vagy egyáltalán, mint példakép, mint edző, el tudod magad képzelni a jövőben?
1: Igen, el tudom. Természetesen félek tőle, mert én azért játékos voltam ez idáig. Van edzői papírom is, de szeretnék magam mellé olyan edzőket fölvenni, akinek több rutinja van, és én meg szépen lassan ellesem a praktikákat. Van egy 6 éves kislányom, úgy gondolom, hogy szépen nevelem, tehát bízom benne, hogy meg fogom oldani a gyerekedzéseket is, de hát az egy külön kihívás, hogy mindenkinek más problémája van, kérése a szülőkkel, való kommunikáció. Tehát ez szerintem ez nem egyik pillanatról a másikra fog megtörténni, hogy én ebbe profi leszek, de törekedni fogok arra. Én úgy gondolom, hogy kedves vagyok mindenkivel, tehát mindent meg lehet velem beszélni, de emellett még fontos lesz, hogy határozott. Is kell lennem, mert különben nincsen fegyelem. Tehát ha valaki tényleg élsportoló akar lenni, de ha még nem is az élsportról beszélünk, akkor is egy határozottság kell lenni fog az órákon, mert ez azért az asztal szélén is, tehát ott a sarka, tehát azt nem engedhetem meg, hogy össze-vissza rohangáljanak a gyerekek. Érdekes lesz, én már én nagyon várom.
0: Ugye egy biztos, ez itt még mindig a Sporthely Póta Georginával, a Póta Pingpong csarnokának ülünk a teraszán fönt a galérián, és hát egy biztos, a műsornak nézben az is a célja, hogy esetleg az adás hallatán, vagy az alás kapcsán minél többen kedvet kapjanak, hogy igenis eljöjjenek pingpongozni, hogy eljönnek mozogni, hogy eljönnek sportolni, hiszen ez lenne a cél, hogy minél több egészséges és boldog fiatalt neveljetek.
1: Igen, és szerintem még az is nagyon fontos, hogy korszerűsítsünk, tehát én azért örülök ennek a csarnoknak még jobban, mert ez egy szép, új, modern hely, és vettem adogatógépet, szereztünk be, reakciófejlesztő gépet. Tehát én úgy gondolom, hogy a mai világban ez elengedhetetlen, hogyha a péntek esti bulisabb este lesz, akkor berakunk zenét, fel van szerelve tévével a csarnok, tudjuk oldalt egy gombbal irányítani, és szetteket tudnak számolni a játékosok, és ezt folyamatosan fejlesztjük. Ez most csak a kiinduló pont, tehát ez ennél szerintem tényleg sokkal, de sokkal jobb lesz. Itt fönt ülünk a galérián, látjuk a nagy tévét, ott is lehet meccseket elemezni, tehát rengeteg lehetőség van, hogy hogyan tudjuk még ezt fokozni. Én csak azt mondom, hogy mindenki jöjjön pingpongozni, Angol utca 34.
0: Kedves hallgatók, ez volt már a Sporthely, melyben a zuglói Póta Pingpong csarnokába látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!

0: szerkesztő műsorvezető Nyágui Gergely és a Sporthely búcsúzik, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen következnek a hírek.
1: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: Óriási csaták.
3: És persze rengeteg nevetés vár mindenkit. De a tét viszont áltozatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
2: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: 5 egységünk is döntős a kajakkenu világbajnokságon. Egésznapos állami megemlékezést tartanak Mohácson, gyengén felhős, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
5: A lengyelországi Poznanban zajló gyorsasági és para kajakkenu világbajnokságon ma délelőtt középfutamokat rendeztek. Kajak 1-es 200 méteren Lutz Anna futamgyőztesként jutott döntőbe, csak úgy, mint Varga Ádám kajak 1-es 500 méteren. Koller Kristóf, Juhász István duó kenu 2-es 500 méteren, és a Kuruc Levente Fodor Bence kajakpáros szintén 500 méteren, és kenu 1-es 200 méteren Paragi Petra is biztosította helyét a fináléban. A Hofer Bianca, a Tölgyesi Flóra kajak 2-es 500 méteren viszont csak a B-döntőben folytathatja szereplését. A parakajakosok döntőjében Kis Péter Pál címét megvédve 6. VB aranyérmét nyerte. Suba Róbert az 5. helyen végzett. Guzi Blanka magabiztos teljesítménnyel lett döntős, Erdős Rita viszont befejezte szereplését az 5 tusázó Kínában zajló világbajnokságán. A férfi és a női finálét holnap rendezik, amelyben ott lesz Koleszár Mihály és Szép Balázs. A labdarúgó NB1 6. fordulójának nyitó mérkőzésén az MTK 2-2-es döntetlent játszott a Debrecen vendégeként. A fővárosiak Jurek Gábor révén kétszer is vezettek. A DVSC azonban Dénes Vilmos és Dzsuzsák Balázs góljával egyenlített. Ma 3 találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 6. fordulójában. 14 óra 45 perctől a Nyíregyháza a Paksot, 17 órától a Kispest Honvéd az Alaegerszeget, 19 óra 30 perctől az Újpest a Vasast fogadja. A meccseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Kis Gergely a 12. helyen zárt a triatlonosok világbajnoki sorozatának Kínában rendezett viadalán. A férfi mezőny másik magyar indulója Hóborzalán a 17. pozícióban végzett. A nőknél szintén 2 magyar résztvevő volt. Horváth Karolina Helga 22., Peszlek Dominika 34. lett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Ma egész napos állami megemlékezést tartanak Mohácson, egyebek mellett megkoszorúzzák II. Lajos királyi szobrát, a mohácsi nemzeti emlékhelyen pedig újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának korábbi odaítélése ügyében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézi Dávid tárcavezető közölte, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményezték az eljárást. A miniszter elmondta, a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágábban adta oda a szerződést a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya konceszornak. Lopott kisrepülőgéppel manőverezett Paks felett egy fiatal férfi. Kalocsáról vitte el a légijárművet, a radarok azonnal észlelték, 2 vadászgépet riadóztattak, közölte Ruszin Szenti Romulus honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A zavart állapotú férfi Gerjen térségében hajtott végre kényszerleszállást. A miniszter közölte azt is, személyi sérülés nem történt, az ügyben vizsgálat indult. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és a hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez, az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. Többeket már sikerült kihozni, de még több százan lehetnek elzárt bejáratú alagutakban. A halálos áldozatok száma közben 616-ra emelkedett. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük három magyart.
0: Közlekedés.
5: Az M43-as autópályán Csanádpalota határ felé vezető oldalán a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel- és lehajtó ágát lezárták. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik.
0: Időjárás.
5: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Elszórtan kialakulhat zápor, néha zivatar. A szél megélénkül. Napközben 28-34 fok várható. Délkeleten lesz melegebb. Hűvös lesz az éjszaka, egyes helyeken akár 10-12 fokig csökkenhet a hőmérséklet. Majd holnap már 30-35 fokos kánikulára számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Két magyar aranyérem tegnap a poznányi kajakkenu világbajnokságon, döntetlen a labdarúgó NB1 hatodik fordulójának nyitó mérkőzésén. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A lengyelországi Poznányban zajló gyorsasági és parakajakkenu világbajnokságon ma délelőtt középfutamokat és egy döntőt rendeztek magyar érdekeltségekkel. Versenyzőink szerepléséről Tóth Béla számol be a helyszínről.
2: 4 futamgyőzelemmel, egyébként is a 6-ból 5 döntőbe jutottak a magyarok közül. A kajakkenu világbajnokság utolsó középfutamait rendezték ma délelőtt a poznányi máltató vízén, ahol a széljárás megváltozott, ma már hátszél uralkodott a pályán. A Kuruc Levente Fodor Bence kajakkettes az olimpiai távon 500 méteren a középdöntőjét elsőként befejezve váltotta meg a jegyét a holnapi éremcsatára. Lemaradt azonban az A döntőről a roppant fiatal VB újonc női páros, Hofer Bianca és Tölgesi Flóra. A kajakkettes 5-ként zárta előfutamát és a B-jelű fináléban folytathatja. Futamát nyerve jutott döntőbe a Kollár Kristóf Juhász István kenukettes 500-on. A világbajnoki bronzérmes egység a korábbi megpróbáltatások után ma egy önbizalom növelő teljesítményen lett első az olimpiai versenyszámban. Varga Ádám a regnáló Európa bajnokot megelőzve húzta be a középfutamot a kajak egyesek 500 méteres számában. Kiváló rajt után futamgyőzelem, a kajak Kosluc Anna a sprintávon lapátolhat éremért vasárnap délelőtt, és lesz magyar döntős a női kenusok 200 méteres távján is. A 18 esztendős Paragi Petra a középfutama 3. helyével biztosította helyét az 5-karikás szám legjobbjai között. Ma délelőtt megszületett a magyar parakajakkenu válogatott első érme. Kis Péter sorozatban 6-adjára lett világbajnok a KL1-es kategóriában. A finálé másik magyar indulója Suba Róbert 5-ként végzett. A mai döntőket 15 órától a Nemzet Sportrádió élőben közvetíti.
1: Tegnap a kajakkenu világbajnokságon Fejes Dániel holtversenyben a cseh Martin Fuchsával aranyérmet nyert kenu 1-es 1000 méteren. Így Vajda Attila 2013-as sikere után született ismét magyar VB cím ezen a távon. Magabiztos versenyzéssel, 3 másodperces előnnyel győzött Csikós Zsóka is kajak 1-es 1000 méteren, megvédve ezzel címét ebben a számban. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású kajak 4-esünk az 5. helyen zárt 500 méteren. A Kis Ágnes Nagy Bianca kenu 2-es pedig 7. lett szintén 500 méteren. Csikós Zsókát Tóth Béla kérte interjúra a döntő után.
2: Óriási teljesítmény, hogy ilyen fölénnyel is, de megnyerted ezt a döntőt. Hogy érzed egyébként, hogy az eddigi pályák közül, amit itt mentél Poznányban, milyen volt? Tehát ez hova kívánkozik az eddigi előfutamok, középfutamok közül? Talán ez volt a legjobb?
3: Igen, rajtolom még kell csiszolni, azt azért hozzá kell tennem, hogy 500-on nem szabad így rajtolnom majd a döntőben, de nagyon jó utazót jöttem, azt nem mondom, hogy megcsináltam a végét, mert ott inkább csak biztosra mentem. Még nem mentem maxos pályát, azt még tartalékolomra, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz elég.
2: Mennyire sikerült most megbirkózni a körülményekkel, hogy szembeszél az továbbra is jellemző itt, és lötyögős a víz?
3: Délután szerintem azért kicsit csillapodott, meg valahogy így át tudtam magam ezen kattintani, nem mondom, hogy a rajtba, de azon kívül így nagyjából a melegítésnél a pálya alatt el tudtam ettől vonatkoztatni. Így kell hozzáállnom, kell robbani egy nagyot az elején, aztán meg majd lesz, ahogy lesz.
2: Említetted korábban, hogy azért nehéz éved van, nehézségekkel teli. Az, hogy most itt 1001-esben nyertél méghozzá fölényesen, az mennyi önbizalmat, vagy mennyi plusz tud neked adni majd az 501-esre?
3: Sok minden miatt volt nehéz ez az év, nem feltétlen az 1000 miatt, hogy most az van, vagy nincs. Nagyon örülök, hogy tudtam nyerni. Az EB-n egyébként én nem szerettem volna 1000-et indulni, azért, hogy lássuk, hogy a párosunk az, hogy tud nemzetközi szinten versenyezni, úgyhogy nem hajtom szét magam mondjuk 1000-en, de sokat jelent, hogy most nyerni tudtam.
2: És akkor mennyi maradt benned az 501-esre? Mondtad, hogy ez nem volt maxos pálya.
3: Igen, éhes vagyok. Nem érzem azt, hogy most ez nagyon sokat kivett volna belőlem, meg tényleg ez egy nagy adrenalin löket, ahogy tudtam nyerni, úgyhogy fejelek.
1: Csikós Zsóka után a másik magyar aranyérmes, a kenu 1-es 1000 méteren győztes Fejes Dániel is nyilatkozott Tóth Bélának.
4: A befutó után 3-4 perc volt, mire, vagy hát érzésre annyi volt, mire megtudtam itt a stégen, hogy holtverseny. az eredményt, ami valójában kijött, azt meg csak a ceremóniára sétálva tudtam meg, hogy Fuchsával lettünk holt versenyben elsők, nem pedig Petrovval. Én őt nem is láttam egész pálya közben, inkább jobb oldalamra fókuszáltam. Hogyha Petrovot el tudom csípni, akkor az rossz nem lehet. Érzésre az volt bennem, amikor beértünk, hogy ez lehet, hogy megvan. Egy picivel előrébb láttam magamat, és valóban Fuchs, ez meg meglepetés volt, hogy bejöttünk, de örülök neki, hogy vele lettem holt versenyben első.
2: Az mennyire lepett meg, hogy Petrov nyitott egy ilyen erős tempóval, mert hogy fél távnál is 750-nél is még ő vezetett, mert azt a bivai erős tempót azt fent tudta tartani.
4: Valamennyire számítottam rá, mert végig ilyen jobb, hogy szembeszél volt, és én szerintem a pályaerőnyre játszott, bár menet közben az nyugtatott, hogy én nem éreztem ebből, hogy ez olyan nagy oldalszél is lenne, úgy voltam vele, hogy ez csak nem bírja ki. És tényleg örülök, hogy teli szél volt, és akkor itt a végén nem tudott megcsúszni, sőt, még fel is tudtam rá csúszni, és le tudtam hajrázni.
2: Elképesztően sokat dolgoztál érte. Folyamatosan az elmúlt években ugye az volt várható, hogy valamikor csak eljön az áttörés, valamikor csak odaérsz. Ez az az áttörés, ami aztán még feljebb vezethet?
4: Nagyon remélem, és bízok benne. Emészgetni kell, de nem hiszem, hogy most fogom megemészteni. Készülök nagyon, mert meg kell csinálni az 501-est is, meg a fiúkkal a 4-est, mert ott abszolút aranyesélyesek vagyunk, ugyanúgy, mint tavaly. Nagyon jók a srácok, és már csak értük is meg akarom csinálni.
2: Olyan nevek mellé kerültél fel, mint Vajda Attila, Tatai Tibor, Parti János, Vikman Tamás, Pula Imre, ők ugye mind világbajnokok lettek, férfi C1 1000 méteren. Ez mit jelent számodra, hogy ilyen nevek mellett vagy most már ott a magyar kajakkenu történelemben?
4: Tényleg nem gondoltam volna, hogy így fog alakulni ez a szezon. Titkor reménykedtem benne, de inkább az éremben reménykedtem, mint hogy az első helyen. Ez eszembe se volt, hogy most kik azok otthon, akik ebbe a számba tudtak nyerni. Nem hiszem el, hogy sikerül, de most már el kell.
1: A kenu 1-es 1000 méteren aranyérmes, világbajnoki aranyérmes Fejes Dánielt hallották.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A labdarúgó NB1 hatodik fordulójának tegnapi nyitó mérkőzésén az MTK 2-2-es döntetlent játszott a Debrecen vendégeként. A fővárosiak Jurek Gábor révén kétszer is vezettek, a DVSC azonban Dénes Vilmos és Dzsuzsák Balázs góljával egyenlített. Először hallgassák a debreceniek első góljának szerzőjét, Dénes Vilmost, akit Zinger Kocka Henrietta kérdezett.
5: Ami múlt héten kimaradt, az most bement. Közel álltatok a győzelemhez, miért nem lett meg szerinted?
6: Ha tudnánk a választ, akkor meg lent volna a győzelem, de nem tudom, ugyanazt éreztem, mint az Eto ellen, hogy a kezünkben volt a mérkőzés az elejétől kezdve, nem is tudom, szóval az első 15 percben, ha nem volt 5-6 szögletünk, akkor egy semmit támadtunk. Aztán dobtunk egy hibát, ugyanúgy, mint az Eto ellen, egyéni hiba, gól. Felborul a lélektan a meccsnek, és utána, amikor fordítani kell, akkor már nem biztos, hogy elég, akár 2, most 3 gól kellett volna. Javítani kell, össze kell álljon sok minden, ezen próbálunk dolgozni, hogy meg találjuk a válaszra.
1: A debreceni Dénes Vilmos után az MTK két gólt szerző támadóját, Jurek Gábort is megszólaltatta a Zinger Kocka Henrietta.
5: Ismét dupláztál, és hogyha múlt héten arról kérdeztelek, hogyha az összes közül a legszebbet szerezted, de akkor a legszerencsésebbet?
7: Igen, úgy gondolom, hogy kellett előtte szerintem a 11-es is, ami önbizalmat adott, hogy elkezdjünk focizni, és jókor tudtuk megszerezni a másodikat. Úgy gondoltam, hogy egyből ellövöm, sajnos beragadt, de így maradt előttem, és be tudtam kotorni.
5: Mosolyogsz, de mennyire bosszant, hogy ezzel sem lett meg a győzelem, és hogyan bírtátok a debreceni nyomást?
7: A győzelemért jöttünk, de az, hogy kiesett 6-8 ember betegség miatt, és ráadásul ugye a kezdőcsapatból is helytáltunk, megint karakter mutattunk, ki tudtuk védekezni, elégedjünk meg az egy ponttal.
1: Ma 3 találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 hatodik fordulójában. 14 óra 45 perctől a Nyíregyháza a Paksot, 17 órától a Kispest Honvéd a Zalaegerszeget, 19 óra 30 perctől az Újpest a Vasast fogadja. A meccseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokság harmadik fordulójában a Villarreal 1-0-ra kikapott az Alaves otthonában. A vendégeknél a kapus Gulácsi Péter a kispadról nézte végig a találkozót. A német labdarúgó Bundesliga első fordulójának nyitányán a címvédő Bayern München hazai pályán 5-1-re kiütötte a Stuttgartot. Két olasz nagycsapattal, a Milánnal és a Juventusszal is összekerült a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga főtáblájának tegnapi sorsolásán. Az FTC a milánói együttessel idegenben, míg a torinói csapattal itthon csap össze. A Fradi további hazai ellenfele, a cseh Viktoria Pilsen, a szlovén Celje és a portugál Torrens lesz, míg idegenben a skót Celtic, a lengyel Lech Poznány és a német Hoffenheim otthonában lép pályára. A sorozat szeptember 16-án kezdődik. Az ellenfelek a Ferencváros sportigazgatója Hajnal Tamás beszélt Berta Regő Farkasnak.
8: Nagyon magas színvonalú ellenfeleket kaptunk nagy részében, gondolok itt azért Juventusra, Milánra, Celticre, Hoffenheimra, tehát itt a 8-ból már kapásból 4-et ugye felsoroltam, és akkor a többiekre nem szeretnék megfeledkezni, egy Lech Poznán vagy egy Pilsen, akiket nagyon jól ismerünk. Celje is ugye BL playoffot játszott, és ugye a portugál csapat, aki meglepetést okozott a tavalyi bajnokságban, ugye nagyon jól emlékszem, a Sportingot verték meg a kupadöntőben. Nagyon színes, színvonalas mezőny szerintem ez a 8 mérkőzés, főleg nagyon-nagyon nehéz idegenbeli mérkőzésekkel, ahol mennünk kell, de ugyanakkor nagyon nagy kihívásokkal és nagyon attraktív feladatokkal, de szerintem ez mint klub óriási kihívás San Siróban játszani, vagy a Celtic ellen idegenben játszani, vagy egy Bundesliga csapat ellen, hogy csak most róluk beszéljek, de ugyanakkor a játékosainknak is szerintem egy óriási lehetőség újból bizonyítani, megmutatni magunkat, magukat. Természetesen szeretnénk minél jobban képviselni a klubot és a magyar labdarúgást is.
9: Ahogyan te is említetted, azért ez a két BL győztes olasz sztárcsapat kiemelkedik. Melyik hangzik egyébként jobban, az, hogy Juventus itthon, vagy az, hogy Milán idegenben a San Siróban?
8: Mind a kettő jól hangzik. A szurkolók, foci kedvelők nagyon örülhetnek, hogy egy ilyen sztárcsapatot, ki többszörös BL győztes és óriási hagyományokkal rendelkező csapat, mint a Juventus látogat Budapestre. Ennek mindenki örülhet, és mindent meg fogunk tenni, hogy egy jó eredményt is érjünk el ellenük, és nekem úgy régóta a San Siro, a Milán egy olyan név a labdarúgásban, amelyik nagyon nagy érákat határozott meg a labdarúgásban, és nagyon-nagyon sikeres időszakokat élt meg. Most egy újjá alakuló időszakban van újjá formálódó csapat, illetve klub és menedzsment is, de ez a mítos San Siro szerintem ott játszani, ez szintén egy óriási lehetőség és élmény lesz majd mindenki számára.
1: A Ferencváros sportigazgatóját, Hajnal Tamást hallották.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Guzi Blanka magabiztos teljesítménnyel lett döntős, Erdős Rita viszont befejezte szereplését az öttusázók Kínában zajló világbajnokságán. A férfi és a női finálét holnap rendezik, amelyben ott lesz a férfiaknál Kolesár Mihály és Szép Balázs is. Az olimpiai bajnok és címvédő Márton Viviana meglepetésre egy vereséggel már a 32 között búcsúzott a 62 kg-os súlycsoportban a Kínában zajló női taekwondo világbajnokságon, amelyen a 46 kg-os Salim Kamila a 9. helyen végzett. Kis Gergely a 12. helyen zárt a triatlonosok világbajnoki sorozatának Kínában rendezett viadalán. A férfi mezőny másik magyar indulója Hóbor Zalán a 17. pozícióban végzett. A nőknél szintén két magyar résztvevő volt, Horváth Karolina Helga 22., Peszlek Dominika 34. lett. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra alul maradt Szlovéniával szemben az Európa-bajnokság isztambuli csoportkörének utolsó fordulójában, és így nyeretlenül fejezte be a kontinens viadalt. Együttesünk a lengyelektől, a törököktől és a németektől egyformán 3-0-ás vereséget szenvedett az EB-n, míg a lettektől 6 mérkőzés labdáról kapott ki 3-2-re. Az már az előző kör után eldőlt, hogy csapatunk nem juthat be a 8-döntőbe. A válogatott 20 éves szélső ütőjével Kis Lillával Virányi Zsolt összegezte a szlovénok elleni meccset és az egész EB-t.
10: Vége az Európa-bajnokságnak, vége ennek a mérkőzésnek. Jól kezdtetek, utána mi okozta azt, hogy fordítottak a szlovének, aztán beindult, ha nem is az úthenger, de nem nagyon adtak lehetőséget.
11: Nem volt meg bennünk a tűz, nem tudtunk úgy felpörögni. Átment egy görcsös játékba az egész, pedig hiába tudtunk volna ott lenni velük. Rengeteg szer, mégis felén kerekedtek, mert egyszerűen nem volt bennünk tartás, vagy küzdeni akarás.
10: Pedig hát nyilván úgy felkészültetek erre a mérkőzésre is, hogy azért ennél jobb legyen az összkép. Mennyi időtök volt ugye 24 óra alatt ez a két mérkőzés? Aludni tudtatok valamennyit? Mert ugye majdnem 3 órás thriller volt a lett meccs.
11: Nem sokat, mindenki nagyon sokáig fenn volt, meg ilyen meccs után nyilván nagyon nehéz aludni, de megbeszéltük, hogy a fáradtságnak és a szomorúságnak nincs helye, és ezt nem tudtuk átlépni.
10: Ez az egész EB-re igaz lehet? Tehát, hogy ez a görcsösség, mert voltak jó pillanatok, vagy most csak erre a meccse?
11: Hát erre különösen, és tudtuk, hogy mekkora súlya van.
10: Világranglista miatt is, ugye?
11: Igen, amiatt.
10: Az EB-t egyébként hogyan tudod értékelni? Mit kaptál ettől az EB-től, még akkor is, ha most nyilván össze vagy törve, és az nyom téged is, mint az egész csapatot, hogy 5 meccs, 5 vereség. Ott volt a kezetekben az első győzelem.
11: Rengeteg tapasztalatot, leckéket, hogy minden csapat ellen ugyanúgy kell odaállni, mint a törökök ellen, mert ott annyira felszabadultak voltunk, hogy egyszerűen jó volt ránk nézni szerintem, meg a lengyelek ellen is a második-harmadik szedben, és nagyon remélem, hogy ez a későbbiekre nézve egy lecke arra, hogy minden meccsen ugyanúgy kell odaállni, mint hogyha a törökök lennének ott, és csak élvezni, és nem rágörcsölni arra, hogy nyerni kell, hanem játszani.
1: A magyar női röplabda válogatottból Kis Lillát hallották. Végezetül arról, hogy Piros Zsombor feljutott az amerikai nyílt teniszbajnokság főtáblájára, miután az egyes selejtezőjének 3. fordulójában ellenfele, az ausztrál Christopher O'Connell 1-1-es játszmaállásnál feladta a mérkőzést. A magyar játékosra az olasz Mattia Bellucci vár a főtáblán. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órakor kezdődik a Sportolók slágerlistája című műsor, itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A magyar labdarúgás szerelmeseinek igazi csemegét tartogat a mai nap. Kora délutántól estéig egymást követik a Parázs NB1-es összecsapások. A program 14 óra 45 perckor kezdődik, amikor a Nyíregyháza fogadja a mindig veszélyes Paks együttesét. 17 órától a fővárosi Katlanban csap össze a Kispest Honvéd és a ZT-je, ahol mindkét gárdának égetően nagy szüksége van a három pontra. A nap koronájaként pedig 19 óra 30 perctől egy igazi, tradicionális fővárosi rangadó következik. Az Újpest a Vasas ellen lép pályára a Szusza Ferenc stadionban. Kövesse velünk a labdarúgó élvonal mérkőzéseit a Nemzeti Sportrádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában, szerkesztővel Orosz Gergővel és velem Gerge Istvánnal. Hát a mai vendégünk egy igazi legenda. Én gyerekkoromban már nagyon-nagyon sokat hallottam róla, szinte csak ezt hallottam. És ezzel párosult egyből a Fradi. És én bevallom neked őszintén, hogy én nem, szinte annyira kitűnt a neved a többiek közül, mint hogyha nem is létezne más labdarúgó, mint te. Legalábbis mi úgy éltük a gyerekkorunkat. Mielőtt még túl sokat fényezném, elmondom, Lipcsei Péter a mai vendégünk. Szia Péter, köszöntelek itt a műsorban.
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
2: Én nagyon örülök, hogy itt személyesen is találkozhatunk és beszéltek veled. Nagyon sok videót végignéztem veled az elmúlt időszakban, sokat olvastam rólad, és hát az a gyerekkori élményem, hogy egy kis túlzással mondhatom azt, hogy te vagy a Fradi, és ha a Fradi, akkor Lipcsei Péter. Én csak ezt találtam a neten. Tehát, hogy rólad olyat találni, aminek nincs köze a labdarúgáshoz, vagy a Ferencvároshoz, az így van olyan?
3: Hát köszönöm szépen, megtisztelő. Nyilván ugye, hát nagyon az elején kell kezdenem, ugye amikor 90-ben kerültem ide a Ferencvároshoz, nem gondoltam volna, hogy ugye a legtöbb mérkőzés fogom játszani, mert jelen pillanatban ugye 649 mérkőzést játszottam, úgyhogy a történelemben eddig a legtöbb mérkőzés a Ferencvárosban. Örülök, hogy így konferáltál föl, vagy pedig ilyen szépeket mondasz rólam, úgyhogy meg is hatódtam egy picit.
2: Ne hatódj meg azért. De az jó tudni, hogy meg tudsz hatódni ezzel, mert szerintem ezt már egy kis milliószor hallhattad is. Nyilván ez a mérkőzés szám, amit említettél, ez bődületes, és innentől kezdve megkérdőjelezhetetlen az a fajta elköteleződés, amit, hogy amikor igazoltál külföldre, akkor is mondtad, hogy ha visszajönnél, vagy kérdezték tőled, ha visszajönnél, melyik csapatba, el tudod képzelni, más csapatba menni, mint a Ferencváros, és akkor is mondtad, hogy nem, ezt elképzelhetetlennek tartod. És hát lényegében nem is mentél más csapathoz. De képzeld, találtam arra egy nagyon jó videót, ezt még a Dévényi Tibi bácsi készítette veled a Lambériás öltözőben.
3: Három kívánság.
2: Zolika? Zolika volt a kisfiú?
3: Igen, három kívánság, igen. Igen,
2: igen, és emlékszel erre?
3: Hát valami rémlik, mert most gyerekeim ugye mindig, ugye én nem vagyok fönt semmi portálon, aztán a gyerekeim ugye már nagyobbak, és ők szokták nekem ezeket átküldni.

0: vissza az elejére, ugye a családból csak te születtél vidéken, tehát csak te nem vagy budapesti. Nagyon röviden, tömören összefoglalnád a kezdetek kezdetét, akkor abban benne lenne az, hogy neked meg volt írva az utat, hogy te labdarúgó leszel?
1: Hát az biztos. Tehát ugye, ha már elkezdjük, ugye, ahogy említetted, nyilván a testvérem is itt Budapesten született, édesapám, édesanyám Budapesten, és ugye amikor ugye édesapám futballista volt, és lekerült Kazincbarcikára, akkor még voltak ugyanének, hogy amikor lemegy, akkor kap egy lakást, és Kazincbarcikán kapott egy kétszobás lakást.
0: Ami, Ibusz.
1: Igen, ami mai napig abban él. Ugye 81 éves az édesapám, mai napig abban él, ugye, és én ott születtem, ugye ott végig jártam a ranglétát, tehát hogyha lehet ezt mondani, tehát 18 éves koromig én ott voltam, amíg le nem érettségiztem. Ugye természetes volt velem az, hogy nyilván futballista szeretnék lenni, hiszen a faterom edző volt, és ugye ő is több korosztálynak volt, Kazincbarcikán az edző, amikor abba hagyta ő is a labdarúgást, és ugye hát igen, még az hozzátartozik, hogy sajnos a szüleim azok elváltak akkor, és ugye édesapámnál voltunk a bátyámmal, és hát ugye amikor vége volt az iskola, hova tudtam menni, mindig a futballpályára, tehát mindig mentem a faterommal edzésekre, és hát éjjel-nappal ott voltam a pályán és az öltözőbe, tehát ez biztos volt, hogy én futballista akarok lenni.
0: Más sportág nem is jöhetett szóba? Nem próbáltam más sportágot?
1: Hát ugye volt ilyen, hogy ugye még akkor régen voltak ezek a mezei futóversenyek, és az iskolában mindig ki kellett menni mezei futóversenyre, és ugye azt mai napig nem tudom, de mindig megnyertem, mert ugye amikor a futball karrierre majd rámegyünk, akkor én nem voltam valami nagy futóbolond, de viszont akkor a mezei futóversenyeket sorra megnyertem, és ugye az atlétika edző mindig szólt, hogy hát jó lenne, hogyha jönnél egy picit atlétikázni is, de nem volt bennem, nyilván csak az volt bennem, hogy én futballista akarok lenni, meg hát apám is azt mondta, hogy hagyjátok a gyereket, az úgyis futballista lesz.
0: Volt példaképed gyerekkorodban?
1: Volt, ugye nekem a Pierre Littbarski volt, nem tudom, hogy most itt lehet, hogy neked még mond, a fiatalabbaknak nem, ez egy német válogatott játékos volt, hetes számú volt, és nekem azért tetszett, mert ilyen görbelába volt. Tehát ilyen ólába volt, és nem tudom, hogy miért, ugye, meg hát az a 80-as, 90-es évek, ugye hosszú haj, az a Bundesliga sérók, nekem ő volt ugye akkor a kedvencem, de nyilván ezt is ugye nagyon sokszor elmondtam, én vasaszurkoló voltam, és ezt mindig is vállaltam, akkor gyerekként.
0: Gyerekkorodban. És utána, amikor felköltöztetek, akkor edes angyalföldre költöztetek fel, ugye?
1: Hát ugye, amikor én felköltöztem 90-ben, akkor kaptam egy Ibusz lakást, és az Angyalföldön, a Babér utcába bérelte nekem a Fradi. De ugye még visszamennék arra, hogy a vasaszurkoló, hogy lettem ugye az én nagypapám a anyai ágról, ő sofőr volt, és ő volt a Vasasnak az elnökének, a Kertai doktor úrnak, aki sajnos meghalt az is autóbalesetben. Ő volt a nagypapám a sofőrje. És pont ugye mindig amikor szünet volt, akkor én mindig a nagypapámnál voltam, ugye ő Békásmegyeren lakott, és mindig jöttem vele. Ugyanaz a szindróma, mint a Kazincbarcikán. Tehát jöttem a pályára, és mindig a nagypapám mindig a Vasas pályára hozott. Tehát én akkor láttam ugye a Kakas Laci bácsiékat, az a nagyobb generáció, a Váradi Béláék, őket láttam mindig edzéseken. Tehát ahogy a nagypapám tisztította a kocsiját, vitte a vendégeket, akkor én ott maradtam, megvártam mindig a Vasas pályán, és én mindig ott az edzéseket figyeltem, és én ezért lettem Vasas szurkoló. Ellentétben a bátyám, mert a bátyám az véres szájú fradista volt, úgyhogy folyamatosan gyerekként ütöttük egymást mindig, és hát ugye jött ez a váltás 90-ben, akkor teljesen megváltozott minden.
0: Ugye ilyen alapon lehettél volna a sofőr is, mert
1: igen.
0: Hogy éppen a sofőr visz benneteket mindenhova, és így lett a Vasas. Nem is akartál a Vasasban játszani, nem is jött szóba a Vasas?
1: Nem, ugye ha már mondhatom, most már így el lehet mondani a dolgokat, ugye...
0: Már bármit mondhatsz.
1: 90-es években ugye nem voltam még akkor 18, hát betöltöttem a 18-at, de előtte, amikor még megkerestek nem is engem, hanem az édesapámat, akkor a Békés Csaba, a Honvéd és a Fradi kereste meg a fateromat. és megmondom őszintén, nem is én döntöttem, hanem a fater döntött abba, hogy hova igazoljak. Ez a három csapat volt kérő. Ugye azt még hozzá kell tenni, hogy MB2-be játszottam én 17 évesen a Kazincz Barcikába. És ugye pont az a 90-es, vagy a 89-es,

0: 2000-es évben a Kazinc Barcika osztályzót játszott a Honvéddal. És pont az volt, hogy most a...
1: Kinek kell feljutni,
0: de ezt már mondhatjuk, hogy ez már le volt zsírozva, tehát nekünk semmi sanszunk nem volt. Ugye, mert akkor jöttek a Petri Zsolték, a Mezei Gyuri bácsiék, már ott voltak a lelátón, de biztosak voltunk, hogy nem mi nyerünk. Ugye itt az első mérkőzésen Honvéd pályán kikaptunk 1-0-ra, és a hazai pályán pedig 2-2 volt, viszont az első percben már vezettünk, úgyhogy kiegyenlítettük a dolgainkat, de hát aztán Isten nyugasztalja, Pulsanyi bácsi úgy vezette a mérkőzés, hogy nekünk ne legyen jó, de ezt én vele is megbeszéltem. Nagyon jóban voltam a Sanyi bácsival, tehát ott volt egy szabadrugás, amit nyilván a csehi nagyon szépen bevart, úgyhogy mondhatom azt, hogy nekünk nagyon sanszunk nem volt, hogy megnyerjük azt a mérkőzést, és azon a mérkőzésen, ugye mindkét mérkőzésen lent volt a Nyilasi Tibi, ő lett akkor a 90-es években, ő kezdte a Fradiba az edzősködést, és hát erről is majd vannak legendák, tehát utólag mindig mondják, hogy kivett engem észre, hát állítólag a Nyíl akkor engem észrevett, ugyanaz nekem is az a hosszú haj volt, az a Bundesliga séró nekem is, és hát ugye nagyon jól ment azon a két mérkőzésen a játék, és akartak engem, és a Fateri így döntött, hogy ő úgy érezte, hogy a Fradi jó lesz. Úgyhogy a Magyar Zoli bácsi, aki volt a szakosztályelnök, ő még lejött a Faterhoz, és olyan március környékén megegyeztek a Faterral, nyilván akkor még a Faternak is alá kellett írnia, mert nem voltam még 18 éves. Természetesen a apám azt mondta, hogy le kell érettségizni a gyereknek nyáron, és akkor utána tudok csatlakozni a Fradihoz, még azzal olyan kézzel írógéppel, amit itt toltak, és így úgy írta meg a Magyar Zoli bácsi a szerződésemet, és a Fater meg belement, úgyhogy ez volt az elsődleges sztori.
1: De akkor édesapád volt a menedzsered?
0: Hát igen, akkor még lehetett mondani. Hát ahogy mondtam, ugye elvált szülők, apámmal nevelkedtünk, úgyhogy a Fater nyilván segített nekünk akkor nagyon sok mindenben.
1: De jól döntött.
0: Abszolút, abszolút, utólag igen.
1: És azért a Nyilasi Tibi, hogyha kíván azt, azért nem csak idehaza néve, hogy most már, vagy te sem, de hogy vele edzősködni, tehát 17 évesen, jó, hát nyilván akkor 17 évesen azt hiszi az ember, hogy már felnőtt, vagy 16 évesen felnőtt, de most visszagondolva gyerekként, legalábbis magamra így gondolok vissza 17 évesen, az egy Fradiba, Nyilasi Tibihez kerülni, az
0: hát neked egy csoda.
1: Ilyen, gondolom nem semleges érzés volt.
0: Igen, hát egy álom volt nyilván, ugye pont akkor voltam az is egy ilyen nehéz időszak volt rögtön az elején, hiszen akkor játszottunk a magyar ifjúsági válogatottal Európa-bajnokságot, és az pont egy hazai rendezési mérkőzés volt, vagyis torna, az pont volt Békés Csaba és Gyula itt volt, és ahogy bemutattak, elkezdte a Fradi a felkészülést, bemutattak a csapatnak, és abban a pillanatban nekem utána mennem kellett Dunavarsányba, mert készültünk az ifjúsági Európa-bajnokságra, és amikor lement ez az ifjúsági Európa-bajnokság, akkor kerültem vissza a csapathoz. És ugye nagyba a felkészülés részében nem voltam benne, talán egy hét, 10 nappal előtt a bajnokság kezdete előtt jöttem vissza, és meglepő módon a Tibi berakott a kezdőcsapatba, és ez egy pont egy Újpest-Ferencváros mérkőzés, ott első bajnoki mérkőzésem, ami nyertünk 5-0-ra a Megyeri úton.
1: Ötösbe kezdtél ott, ugye?
0: Ötös messzám. Érdekesség, hogy a TV felvétel, ott Lipcsei Csabát írtak. Igen, Lipcsei Csabát írtak. Nem tudom, hogy miért.
1: Ki ugye... tudta még akkor ki az a Lipcsei?
0: Igen, ez így van, és akkor ugye 1-től 11-ig voltak akkor még a számozások, tehát nem lehetett ilyen 72-56 mindenféle számok, és akkor nyilván az a szám jutott nekem az ötös.
1: Megvan még ez a kép, amikor ott először pályára léptél?
0: Meg.
1: Milyen érzés?
0: Hát nagyon izgalmas. Hát ugye mindig mondták, hogy a Fradi Újpest az mi, vagy az Újpest-Ferencváros az egy derbi. És
1: hát
0: ugye,
1: gondolom, addig láttam már pár ilyen mérkőzést.
0: Láttam nyilván, de azért az tévén keresztül látod, vagy pedig amikor bennállsz a pályán is, mikor kivonulsz és látod a két tábort, elképesztő hangulat volt, és hát egyáltalán nem gondoltam volna. Én azon voltam, hogy ugyebár az első mérkőzésemen próbáljak minél jobb teljesítményt nyújtani, és megragadni azt az alkalmat, hogy az előbb elmondtam, hogy a Nyilasi Tibi bizalmat szavazott nekem az, hogy ilyen felkészülés előtt, hogy nem voltam ott, hanem csak végig az ifi válogatottban voltam az Európa-bajnokságon, hogy egyből a kezdőbe rakott be, éreztem a bizalmat, és hát nyilván elsősorban csak az volt bennem, hogy ne hibázzak, tehát ez volt a, a legjobb, és hát nyilván ott azért olyan nevek voltak, hogy Limperger, Fischer, Pali, ugye Szenes Sanyinak akkor volt az első mérkőzésenek is, és két nagyon nagy gólt rúgott, úgyhogy tényleg jól jöttünk ki belőle az első bajnokin.
1: Milyen gyerek voltál amúgy?
0: Rossz vagy eleven. Ugye, hát nem voltam valami fényes tanuló, az biztos, ugye nem érdekelt semmi más, csak a foci. Tehát ugye, hiába mondom most az én gyerekeimnek, ugye két nagy gyerekem van, 33 meg 28, és van most már egy unokám is, egy másfél éves, és hiába mondom a gyerekeimnek, hogy akkor nem voltak kütyük, nem voltak telefonok, nem voltak sem olyan eszköz, amivel vitte volna a figyelmet, hanem ami iskola után hazajöttem, egyből mentem a térre, és fociztam. Tehát éjjel-nappal. És apám mindig, hát apám meg persze szigorúan fogott, ahogy tudott minket, de nyilván ő is úgy volt vele, hogy mindenképp le kell érettségiznem. Tehát az a legfontosabb, és utána majd meglátjuk, hogy mi lesz.
1: Most említetted, hogy másképp gondolsz erre. Ezt mondhatjuk azt, hogy azért lehet, hogy ha másképp kellett volna, akkor ezt felfognod? A tanulást, az iskola és a sport kapcsolatát?
0: Igen, mert ugye most a volt játékosaimnak is én is azt mondom, hogy nagyon fontos a tanulás, és ugye soha nem lehet tudni, hogy kinek mikor jön olyan sérülés, amikor abba kell hagyni ezt a focit, és hát nyilván ugye mikor már nem volt kötelező a tanulás, akkor gondolt bele az ember az, hogy mikbe csináltam olyat, amit nem kellett volna, nyilván, de mondom még egyszer, apám azért ütött vert, és addig el tudott vinni, hogy le kell érettségizni, le is érettségiztem nyilván, és ugye utána jött a másik olyan időszak, amikor felkerültem 90-be a Fradiba, ami az se volt egy könnyű.
1: Ezt el tudom képzelni, hogy bekerülsz a Fradiba, meg kell felelned, élvezed az egész helyzetet, csak a focinak értél addig, akkor innentől kezdve most már tényleg még inkább csak ez az életstílus köszönt be az életedbe. De szerinted most a gyerekek, akik a focisták, tehát a kicsik másképp gondolnak a tanulásra, vagy ők is ugyanígy vannak ez, hogy aki megszállott, az csak a foci, vagy ez változott?
0: Vegyes, szinten? Szerintem vegyes, mert ugye nagyon sokszor voltam, mint edző, igazgató hölgyeknél, be kellett mennem, hiszen a volt játékosaim nem mindig akartak.
1: Az U21-nél is volt-e, ugye?
0: Igen, voltam a Fradiba, ugye úgy kezdtem, hogy elsősorban, amikor abbahagytam a focit, hogy az MB2-es csapatnál, mert akkor még a Fradinak a második csapata játszhatott MB2-be. Ott voltam 3 évig, és utána ugye akkor az MLS megszüntette azt, hogy nem lehet fiók csapat MB2-es, hanem MB3-as, azt ugyanúgy vittük tovább, és itt ezen belül volt nagyon sok olyan játékos, akivel dolgoztam, és ugye voltak nyilván olyan játékosokkal problémák, akiknek be kellett mennem néha az igazgatónőhöz, és helyre kellett tenni a játékosokat.
1: Tehát ott bajnokságot is nyertetek.
0: Igen, az MB3-as csapattal, és előtte pedig az U21-es csapattal is, ugye. Hát ez is furcsa, ugye, hogy nagyon ritkán játszottam olyan csoportba, hogy ugyanaz lett volna minden évben. Tehát van, amikor átraktak valahova, például ez az U19-es bajnokság, mindig U19-es bajnokság volt, de valahogy megszüntették, és egy évre felrakták U21-re. Senki nem tudta, hogy miért. És ugye akkor a Fradi azt mondta, hogy az U21-be induljunk el, megnyertük azt a bajnokságot, ugye akkor azt már látták, hogy ugye akkor azt úgymond kinőtte ez a csapat, akkor visszaraktak minket az MB3-ba, és akkor azt az MB3-as bajnokságot is megnyertük.
1: Tudom, mit nem hallottam tőled a nyilatkozataidban, hogy attól függetlenül, hogy felnőttel vagy utánpótlással is foglalkoztál, hogy ez a mi időnkben más volt. Nagyon sok edző mondja azt, hogy a mi időnkben más volt, amikor gyerekek voltunk, akkor máshogy beszéltek, mások voltak a lehetőségek, hogy most talán arra utalnak, hogy sokkal könnyebb most, hogy mennyivel könnyebb lenne nekik jól labdarúgónak lenniük, vagy azzá válniuk. Mások most a gyerekek, mint régebben voltak, hogyha magatokra gondolsz.
0: Igen.
1: Mint edzőként ugye foglalkoztál gyerekekkel, vagy hát nem gyerekekkel, fiatal felnőttekkel már, és amikor te gyerekkorodba visszagondolsz, bár talán ez már homályos, mert nekem is már homályos, tehát inkább már romantikus gondolataim vannak, hogy hú, de jó volt ez meg az, de lehet, hogy nem is volt olyan jó igazából, meg talán nem is úgy kellett volna annak lennie, de a romantikával gondolok vissza a gyerekkori nehézségeimre, meg a lehetőségekre, hogy pedig milyen jó volt, és talán annak köszönhetően vagyok ott, ahol most vagyok. De a fene tudja, mert azért jobb lehetőségekből könnyebb építkezni, hogy ha megnézed a te gyerekkorodat, a te kezdeti lehetőségeidet, akár infrastruktúra, szakmai tudás, csapat, én nem tudom, játék, és megnézed most, mint edző, visszanézed egy picit magad, és megnézed a mostani fiatalokat, hogy mi az a változás, amit látsz be rajtuk?
0: Hát ugye annak is volt jó oldala, meg rossz oldala, és ennek is van jó és rossz oldala. Én azt gondolom, hogy mi, hát egy mondattal lehet ezt mondani, mi szerettünk futballozni. Tehát én azt gondolom, hogy most, hogy ahogy edző lettem, nagyon-nagyon pénzorientált lett ez az egész. És ugye
1: nem gondolkoztatok akkor gyerekként semmit, tehát nem kaptatok soha. 2 forintot se soha.
0: Hát most most lehet mondani, ugye, és én a Fradiba följöttem, 50 000 forint volt a fizetésem. Ugye nyilván hóvégén már nem is volt belőle, mert mindig elszortam, ugye.
1: Bocsánat, a Tibi bácsinak a második kérdése az volt, Dévény Tibi bácsinak, és hát Zolikkal kérdeztetőjétek, hogy mit csináltok, hogyha nem fociztok, és mondtad, hogy hát a fiúkkal járunk egy kicsit szórakozni.
0: És ezt őszintén mondom, amikor bekerültem egy olyan fiatal brigádba, ugye a Fradiba, ugye, hogy hát ott azért 2 korosztály volt, tehát voltak az idősebbek és a fiatal, és nem volt középút, tehát az idősebb korosztály, ugye a Fischer Paliék, Limperger, Pintér Attila, Bánki Dodiék, Józsa Miki, ők együtt voltak mindig. Én bekerültem egy olyan fiatal brigádba, ahol Vaszil Gyula, Albert Flóri, Nagy Zsolt, Vukovics Laci, és bekerültem ebbe a brigádba. Tehát, és nyilván ugye ez volt nekem a másik veszélyem, ugye, hogy Kazinc Barci Károly fölkerült Budapestre, egy fiatal srác, hát meghódította Budapestet, tehát ugye mindig azt mondjuk, hogy Bajnokok Ligáját játszottunk, mert szerda, szombat mindig valahol voltunk, tehát Fortuna, mindent végig jártunk, tehát nagyon...
1: Most volt Fortuna 40.
0: Igen, most volt Fortuna 40, csak hát én nem szeretem ezt a nagy tömeget, úgyhogy volt jegyem, de nem mentem, úgyhogy akkor már nagyon sok helyre vittek a fiúk, ugye, és hát ilyen nappal mentünk, tehát nem volt ez be semmi, de nyilván ez mindig a mérkőzések után, tehát mérkőzés előtt soha nem gondoltunk ilyenekbe. Erre van egy ilyen sztorim is, hogy ezt még gyorsan el lehet mondani, ugye volt a Sote is, ugye a másik oldalon volt az Üllői úton, és ott volt egy ilyen nagyon nagy diszkó, és ugye egy fényképes igazolás lehetett bemenni. És egy mérkőzés után mentünk át, és akkor mondták, hogy hát hol van a fényképes igazolás, és mondta a Vaszil Gyula, hogy csapatképet hozhatok, és hozott egy csapatképet, és akkor azon mutogatta meg, hogy tudom én, 12-en álltunk sorba is, hogy engedjetek már be minket, mert 12-en voltunk, és hogy ez vagyok, ülő, álló sorba. Úgyhogy ezek olyan jó, szép emlékek voltak, hogy fiatalok voltunk, és hát nyilván felfedeztük Budapestet, és hát nekem természetesen új volt, mert a Kazinc Barci Károly följön egy fiatal gyerek, és belecsöppen ebbe, akkor persze, hogy mentem. Ha még szorizgathatok egy kicsit, akkor nyilván a Nyíl, ugye most is mondhatom, mert nagyon jó kapcsolatban vagyok, napi kapcsolatban vagyok vele, és nyilván a második fateromnak mondhatom. Ugye, és hát ahogy kezdtem, én azt gondolom, hogy az a 92-es év, amikor úgy befutottam, és arról mindig van egy ilyen vita, hogy kimond, mert először ugye védekezőbe raktak be engem, ugye még akkor volt ilyen 3 védős rendszer, a Pinyő volt, a Pintér Attila volt, a középhátvéd, mi 2 emberfogó voltam, én és a Limperger Zsolt, és ugye a 92-es évben egy sorral előrébb vittek, és akkor abból mindig volt egy vita, hogy a Szepesi Laci volt a pályedzője a Nyílnak, vagy a Nyíl mondta, hogy én menjek följebb egyel. Na mindegy, és visszatérve erre a sztorizgatásra, ugye tudtam mindig, hogy hát az éjszakában vagyunk, és ugye hát akkor annak idején ugye a Nyílt mindenki ismerte, tehát a taxisoktól kezdve mindenki, és akkor ahogy beszálltunk egy taxiba, már másnap a Nyílt tudta. És akkor mondta, hogy azt mondta nekem egyszer, hogy hát most már ez nem titok, ez sem, viszkikóláztam, tehát én nagyon nagy viszkikólás voltam akkor, és akkor már úgy nevezett engem a Nyíl, hogy Johnny. Tehát a Johnny Walker miatt mondta a Nyíl, hogy figyelj, de Johnny, azt mondja, még egyszer meglátlak valahol, azt mondja, taxiról leszel feszítve, hogy meglátjuk, hogy te honnan jöttök ki. De mindig engem talált meg, mert úgy nyilván kedveltük egymást, de mindig engem talált meg, de mellette voltunk 6-an vagy 8-an. És ugye ez is egy ilyen apai szigor volt, és akkor volt egy ilyen fejrekoppintás, hogy térj észhez, mert ez így nem lesz jó. Ugye ez ment szerintem egy évig, amikor így folyamatosan mentünk, de mondom, nyilván nem mérkőzés előtt, hanem ugye egyedülálló voltam, nem volt senkim, persze, hogy mentem, és akkor az a 92-es év, amikor ugye úgymond befutottam, akkor gondoltam, hogy azért más lesz. Ugye visszatérve arra, hogy ugye rosszabb körülmények voltak sokkal akkor, mikor mi voltunk, ugye, mert annak idején, ugye, ha Nyíl bevitt minket a Népligeti edzőtáborba, ott ugye még fekete salak volt. És hogyha egy ilyen időben a fekete salak egy picit megfagy, akkor gondold el, hogy milyen szép azért kifutni egy ilyen salakos pályára, és ott nem volt más, tehát nem volt hova menned. Most ugye már műfüvek vannak, tehát nagyon szépen letolják a műfüvet, és akkor tudnak sportolni vagy focizni legalább egy egyenes talajon a játékosok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy annak is megvolt a szép dolgai, azoknak a dolgoknak. Most már annyira fejlett, ugye, hogy most már mindent mérnek, ugye nálunk is, ugye Soroksáron is minden egyes edzést tudtam nézni, minden egyes mérkőzésre megvoltak a katapultrendszerek, hogy ki mennyit fut, ki mennyit sprintel, ki mennyit sétál. Ezekben mindig nyilván ez egy segítő kéz volt. Természetesen az idősebb korosztályára azt mondja, hogy ez hülyeség, mert annak idején se volt, de én azt gondolom, hogy szükséges és kell is. Nyilván kell egy iránymutatás, de mondjuk nálam nem mindig az játszott, aki a legtöbbet futotta, vagy pedig a méréseken a legjobb volt. Tehát azért én néztem azt, hogy ki tud futballozni is.
1: Szerinted, mint volt kiváló játékos és mint edző, mi kell ahhoz az utánpótlás korú labdarúgóknak, hogy kiemelkedjenek a mezőnyből?
0: Hát nyilván kell ugye én nyilván sportág, tehát csapatsportág, és hogyha egy gyerek bemegy egy öltözőbe, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megtanul. Viszont kell oda az edző is, tehát az, hogy én azt gondolom, hogy egy edzőnek olyannak kell lenni, aki meg is tudja mutatni azokat a feladatokat, amiket eltervezel, vagy mondod, mert találkoztam olyannal is, aki azt mondta, hogy majd menjél haza, és nézd meg a Facebookon, vagy pedig a YouTube-on is be, hogy
1: hát tudom én is tudok labdarúgó edzőre.
0: Az idáncsát nézd meg, tehát a gyerekeknek, tehát egy 8-9 éves gyereknek én azt gondolom, hogy azért meg kell mutatni. És én nekem, lehet, hogy mindig mondják nekem is azt, hogy régi módi vagyok, én nagyon sok technikai hibát látok.
1: Az mit jelent?
0: Hát az, hogy ugye én is, ugye nekem például, ha megint visszamegyünk, hogy nekem a faterom például, ő azt akarta, hogy mindkét lábas legyek. Tehát jobbal is, balra is ugyanúgy rúgjak. És volt olyan, nekem volt olyan edzés, amikor a jobb lábamról, én jobb lábas voltam általában, és a jobb lábamról levette a cipőt, és csak ballal érhettem hozzá a labdához. Tehát nekem voltak ilyenek. Na, de ma ezt nem csinálhatod meg.
1: Miért?
0: Hát kiröhögnek. Hát most látod azt, hogy egy gyerekkel, most mondom majd tovább, tehát az MB2-es szinten, tehát nekem is egy olyan technikai képzettség, tehát az, én mindig mondom, és mindig súlykolom, és ugye mindig azt mondják, hogy tovább kell lépni, már most már ezen túl vagyunk, de nem vagyunk túl. Tehát, hogyha oda jön hozzám egy MB3-ból egy mondjuk egy U18 vagy egy U19-es válogatott gyerek, és nem tud a gyengébbik lábbal rúgni, az már szomorú. És ugye nálunk volt mindig olyan edzések minden egy akár bajnoki között, mindig, hogyha vasárnap játszottunk, akkor pénteken kapura lövő edzés volt. És ott mindig súlykoltuk a jobb lábat, bal lábat. És volt olyan gyerek, aki lerúgta már tényleg a cipőnek az orrát, mert nem tudott rúgni, és akkor röhögnek. És akkor mondtam, figyelj, tesó, ne röhögjél már, ez sírnod kéne. Tehát 19 éves gyerek vagy, U19-es válogatott, és nem tudsz a gyengébbik lábbal rúgni. És akkor ugye mit kapsz? Peti bá vagy mester, mi nem rúgtunk, vagy nem gyakoroltuk a gyengébbik lábbal. És én azt gondolom, hogy ezek az alap dolgok. Tehát ezt mindenképp én azt gondolom, hogy az utánpótlás szinten ezt súlykolni kell beléjük. Tehát most már oda jutottunk, ugye, akik már sokat dolgoztak velem, hogy már mindig mondják, bal láb, jobb lábbal veszem át. Én nem szerettem azt, hogyha mondjuk jobb oldalról jön egy labda, és jobb külsővel veszi át a labdát, mert akkor, hogyha jobb külsővel veszed át a labdát, akkor a labda mindig arra fog menni. Nem merik használni a gyengébbik lábat, tehát a bal lábat. Hogyha bal belsővel veszed magad elé, akkor egyből tudod jobb lábbal rúgni. Csak nem merik a bal lábat használni, mert érzik, hogy bizonytalanok, vagy nem olyan a gyengébbik lábuk. Tehát én ezt mindig folyamatosan súlykoltam. Volt egy-két gyerek, akinek már ez mindig a fejébe volt, mert átvette jobb külsővel, és már egyből mondta, hogy bal láb, már kiabáltak, tudod, engem is egy kicsit zrikáltak, de legalább benne maradt a fejébe, hogy mivel kéne átvenni. És ugye visszatérve még az, hogy a gyerekeknek, tehát hogy szeressék ezt a focit, az a legfontosabb. Tehát az, hogyha valaki fölteszi az életét, akkor nagyon
1: fontos. Bocsánat, fölteszik az életüket? Mit látsz?
0: Hát nem mindenki, ugye nem mindenki, én azt gondolom.
1: Mert te föltetted.
0: Igen, de ugye volt az edzői pályafutásom során olyan gyerek, nem akarok nevet mondani, de egy nagyon tehetséges gyerek, és ugye Ugye nálunk is volt erőléti edző, kiadtuk a téli futásokat, hogy kinek mit kell futni, hogy ne úgy gyere vissza, hogy nulláról kezded a januári felkészülés. Ez ugye a januári felkészülés előtt legalább egy vagy két hét volt. És ugye nem nagy összeg, 5000 forint, aki nem csinálja meg ezeket a futásokat. És volt egy applikáció, amin applikáción el kellett küldeni az erőléti edzőnek azokat a dolgokat, az erőléti edző természetesen tovább küldte e-mailbe nekünk, és láttuk azt, hogy ki csinálja meg, vagy ki nem. És ugye aki nem csinálja meg, 5000 forint büntetés, semmi extra, tehát nem volt ilyen nagy, de hogy mégis legyen jelentősége. Volt olyan játékos, aki egyet se futott, és hozta 25000 forintot januárba. Érted? Mert hogy ötször nem futott, ötször 25000 forint. Tehát elhiszem, hogy csibész, meg szerettem a csibész gyereket, és szerettem azt a gyereket is, tehát nem volt vele probléma. Csak ő valahogy nem tudta megérteni azt, hogy figyelj meg, de munkanélkül ez nem megy. Tehát azért mondom, hogy az alázat is nagyon fontos, tehát az, hogy te milyen munkát... Nem kell nektek mondani, vagy neked mondani, mert rengeteget mellóztatok, és ezeket a sportágokat én nagyon tisztelem mindegyiket, mert elképesztő meló van benne, és nyilván anélkül ez nem fog menni, és hogyha ezt a játékos nem érti meg, az sajnos le fog morzsolódni, és sajnos nincs is ott a gyerek, már nem is, én azt gondolom, hogy szerintem én már abba is hagyta ezt a sportágot.
1: Lipcsei Péter a vendégen volt labdarúgó, válogatott edző, hát a munkát nehéz megvenni. De sok mindent meg lehet venni, a munkát az nagyon-nagyon nehéz. Meg alapvetően én is kedvelem a csibészeket, és talán ez a csibészség kell ahhoz, hogy valaki jó legyen bármibe is, tehát nem csak a sportban, bármibe. Jó, hogyha ez bennük van, de az se baj, hogyha rá lehet őket venni a munkára. Te milyen gyerek voltál? Most már így visszanézed magad edzői szemmel, te örültél volna magadnak, mint edző? Hát, tehát a kis Lipcsei Petikének örült volna a Lipcsei Péter edzőbe.
0: Igen, nekem is volt egy időszak, hogy az elején, amikor elkezdtem, akkor hát lehet azt mondani, hogy benne is volt a tehetség. Tehát szerintem tehetség volt bennem. Nyilván utólag én is azért szerintem többet raktam volna bele, akkor lehet, hogy más lett volna, nem tudhatom, de ugye mondjuk én se szerettem például konditerembe járni, ami most szerintem nélkülözhetetlen. Ugye nem is voltak olyan konditermek annó, mint most vannak. Ugye nálunk ugye a Fradiban még a régi stadionban ugye ott hátul volt egy nagyon picike kis konditerem, talán 3G volt benne, de ugyanúgy be lehetett volna menni mondjuk edzés előtt nekem, meg edzés után is, én nem akartam. Nem tudom miért. Úgy akkor azt gondoltam, hogy nekem az így jó, de így utólag azt mondom, hogy lehet, hogy most lehet így mondani, hogy többre vihettem volna, vagy nem tudom, de biztos, hogy hiányzott volna nekem az a konditerem, vagy az a... Tehát akkor még ugye erőléti edződ nem volt. Tehát nem mondta meg azt, hogy neked mit kell csinálni. Én se tudtam magamtól, hogy körülbelül, hogy milyen gyakorlatokat kell csinálni. Ott volt ugye egy-kettő, mert Keller Józsi az mai napig olyan jól néz ki, hogy valami elképesztő. Ő mindig benn volt, és mindig ment be előtte, utána az edzések után. Én nem nagyon. Tehát lehet, hogy ezt, hogyha lehet ezt fölírni a számlámra, hogy ezt bántam, nem nagyon szerettem úgy badizni, tehát nem nagyon érdekelt.
1: Mi volt az erősséged szerinted, mint labdarúgó?
0: Nekem az, hogy ugye jó lábam volt, tehát oda tudtam rúgni mindenkinek, ahova kell, és szerettem játszani mondjuk egy Tököli Attilával, vagy egy Gerazolival, mert úgy indultak be a védők mögé, hogy csak oda kellett rúgnom a labdát, és én azt gondolom, hogy ebbe jó voltam. Nyilván nem voltam gyors, viszont labdával igen. Furcsa volt, hogy képzeld el, hogy volt egy ilyen felmérés az angoloknál, amikor ugye kizárták a Fradit, és jöttek az angolok, fotocellás mérés, egyenes futás, egyenes, és akkor mérték, mit tudom én, 5, 10, 20, 30, 40 méternél mérték mindig, hogy érsz be, és mennyi az idő. Ott egyenes futásban ott voltam a hátsó 5-be, tehát nem voltam gyors. Ugyanezt megcsinálták ilyen szlalom labdavezetéssel, tehát szlalom, vagy csinálták meg a fotocellákat labdával, ott a második lettem. Tehát valahogy úgy lent volt a testsúlyom, vagy úgy tudtam vezetni a labdát, hogy tényleg az lendületből nagyon sok gólt rúgtam úgy nyilván, hogy félpályáról elvittem és bevittem. Tehát úgy labdával valahol, tehát egy az egyben nagyon nem tudtam úgy nagyon nagy cseleket megcsinálni, meg nem volt úgy olyan nagy cseleim, hanem inkább a lendületből el tudtam vinni, kicseleztem a kapust, mondom, jó lábam volt, szabadrúgás gólok voltak, rengeteg gólpassz, ami a pozitívum, úgyhogy meg hát nyilván, amit az elején mondtam, hogy azért a jobb lábbal, bal lábbal, mind a kettővel azért az erősségem volt.
1: És mi volt a legnagyobb hátrányod, vagy lemaradásod, vagy hiányosságod?
0: Szerinted? Hát mondom azt, hogy ugye néha ugye, amit mondtam, 92-ben lettem úgymond az, aki, tehát 92 volt az, amikor ugye 11 év után megnyerte a Fradi a bajnokságot, és az egy nagyon-nagyon vízválasztó mérce volt, hiszen akkor az a 90-es években ugye 6 vagy 7 játékos olyan úgymond Fradi szinten sztár elment, tehát a Pintér Attila, a Limperger, a Bánki Dodiék, a Fischer Paliék, hogy mi maradtunk a 92-es érába a fiatalok, tehát a Kisflóri, Vukovics Laci, egyedül a Fodorimit szegényt őt igazoltuk, és ugye 11 évvel előtte, 81-ben nyert bajnokságot a Ferencváros, és nagyon hiányolták már ugye a szurkolók is, és mi 92-ben megnyertük azt a bajnokságot, úgyhogy a tavaszi szezonban, akkor két pontos rendszer volt, 15 mérkőzésből 13-at nyertünk, és 2 döntetlenünk volt. És ugye az nagyon ki volt élezve, hiszen a Vác jött utánunk, a Csankmester volt az edzők, a Vác jött mindig folyamatosan utánunk, és egy pontra voltak lemaradva. És nyilván az őszi szezonban 6-ak voltunk, és onnan az a tavaszt azt nagyon megnyomtuk, és hát nyilván ezek a senkik voltunk akkor igazából, mert nem volt nevünk, tehát ezek a fiatalok, akik egymásért tudtak harcolni. Lehet, hogy most ez jó volt az, amit mondtam, hogy 91-ben mindig folyamatosan együtt voltunk az éjszakába, és együtt mentünk ezzel a brigáddal. Lehet most így utólag, mert tényleg össze volt kovácsolódva a brigád, és együtt tudtunk menni. És ugye nekem is mindig, hát megmondom őszintén, még mindig borsózik most a kezem, hogy az a 92-es volt az a legnagyobb bajnoki címem, amit ugye Diósgyőrben megnyertünk, és 30 nem tudom hány ezer ember volt Diósgyőrben, és jöttünk hazafelé, és egy nagy fiesta, ugye hazafelé ugye még nem volt kész az M3-as, hanem csak Gyöngyösig volt ilyen kétsávos úta, és a sima 3-as úton jöttünk, és tele zöldfehérvel az öreg néni, öregbácsik zöldfehér zászlóval integettek. Tehát nekem az volt a legnagyobb bajnoki címem a Fradival, az a 92-es, és ugye abban a Nyílnak is óriási nagy szerepe volt, tehát ugye a Nyíl bízott a fiatalokba, és hát folyamatosan meneteltünk, és nem tudjuk, hogy miért mindig a következő mérkőzésre gondoltunk, és a következő mérkőzést mindig behúztuk. És ez nekem az ott indult el szerintem úgy a karrierem. És akkor ugye volt a 92, amikor a KEK-be játszottunk, akkor még kupagyőztesek Európa kupája volt, és ott 6 gólt rúgtam. Ugye Brémába kikaptunk 3-2-re, de én rúgtam mind a kettőt, jöttünk haza a Feri egy repülőtéren, úgy fogadtak minket 3-2 vereség után, mint hogyha B-t nyertünk volna. Tehát annyi ember volt, tehát valami elképesztő, és hát megint ugyanaz a sztori, hogy hát onnan Fortunába ugye vittek a szurkolók a nyakába, én Fradi melegítőbe, és hát vittek a nyakukba a szurkolók, és ott voltam a Fortunába a hajnalban, amikor leszállt a gép. De ez egy jó dolog volt, tehát egy elvitt minket akkor úgy a hév, de mondom, akkor úgy valahogy együtt volt az a brigád nagyon, hogy tényleg mindig tudtunk egymásért harcolni. Ugye ez a 92-es év, és azt gondolom, hogy onnan indult el a karrierem.
1: És a legjobb ez egészben az, hogy mosolyogva meséled ezt az egészet, tehát nem szomorkodva.
0: Most már lehet, igen, most már lehet.
1: És utána jött Portugália. Azért Portugália akkor is, most is azért egy óriási labdarúgó nemzet. Ugye abban az időszakban, amikor te menték ki, akkor természetesen ki lehetett látni már külföldre, de külföldre igazolni akkor sportolóként azért mindig nagy dolog volt, mert akkor is, hogyha csak eligazolsz, nem akkor, hogyha egy jó csapathoz is igazolsz el. Neked hogy jött? Ugye azt olvastam akkor, vagy azt hallottam a különböző interjúkból, hogy volt több lehetőséged is, és utána végül a Porto maradt, ami azért nem egy rossz választás, vagy egy rossz lehetőség, és hát egy igazán nagy kiugrási lehetőség szerintem egy magyar labdarúgónak, főleg ráadásul úgy, hogy ugye itthon már vezéregyeniség voltál, és úgy kinyílik a világ lényegében egy teljesen más kultúrában, mert a családdal menték ki, ugye ez egy nagy kaland, ilyen szempontból, de mégis a labdarúgás az, ami az egészet összetartja, és hát egy újabb kihívás, ugye a Fradi után, amikor nyertetek, hosszabb idő után azért ott volt bukdácsolás a Fradinak, akkor teljesen más körülményekből egy teljesen más labdarúgó kultúrába mész ki.
0: Igen, hát 95-ben mentem ki, ugye akkor pont, akkor már a Novák Dezső bácsi volt a 95-ben az edző, és akkor megnyertük a bajnokságot, a kupát és a szuperkupát, és akkor ugye a Portóval játszottunk egy mérkőzést, pont a kinti mérkőzés, amikor kikaptunk 6-0, én ott nem játszottam, mert két sárgalapos voltam, és akkor ott nem játszottam, tehát ott nem tudtam játszani, hanem a visszavágó játszottam, és ott nyertünk 2-0, és ott nagyon-nagyon extra ment az a mérkőzés, tehát nagyon jól játszottam, és ugye akkor vett észre a Robson. a Bobby Robson, és ugye megtörtént a váltás, de előtte ugye még nagyon sok, nem volt menedzserem, tehát nem volt még menedzser. És,
1: kinek kérted ki olyankor a véleményet, hogy hogy történt?
0: Hát erre Nyilla nagyon sokat beszélgettem. Nyilván a Fater is, de hát természetesen a Nyilla azért benne volt ebbe a labdarúgásba. A Fater mit tudott már akkor igazából 95-ben csak a jó tanácsait mondani, de nyilván a Nyilla benne volt ezekbe a körökbe. És ugye folyamatosan jöttek a menedzserek. Ugye akkor már válogatott is voltam, minden válogatott meccsen jöttek, és hogy jaj, ne menj el, hozunk neked egy ilyen csapatot, olyan csapatot. Mondom, jó, hát hozzatok, de senki nem mondott semmilyen tényt. És ugye az a Bognár Gyuri bácsi, ő, aki Belgiumban élt, egy győri származású úriember, ő jött hozzám, hogy Petikém, azt mondja, ki akarsz menni Portugáliába? Hát mondom, Gyuri bá, ne tessék már hülyeskedni, mondom, persze, de mondom, Gyuri bá, de mondom, tudja nagyon jó, hogy itt most annyi menedzser van, mindenki hülyít, Bundesliga, tetterő, minden csapattal, mondom, persze. És akkor egy hét telefon, és mondja nekem egy hét múlva, hogy Porto. Mondom, Gyuri bácsi, mondom, most viccel, ha persze, hogyne. És utána rá a következő hétre itt volt a Porto, halál elegánsan mindenki, de hát majd most már azt is el lehet mondani, majd viccesen elmesélem a végén, ugye megjött a Porto elnöke, mint hogyha Burdából lépett volna ki az úriember, és nagyon szép elegánsan, elnök helyettes, a Bognár Gyuri bá, én, mindegy, eladtak a Portónak, és hát utána volt egy szakosztály elnök úriember, aki azt mondta, hogy hát Petikém, akkor most már így, hogy eladtad őket, akkor vidd már őket vacsorázni. És hát se köpni, se nyelni nem tudtam, mert azért elég, én azt gondolom, hogy 95-ben, most már lehet mondani, 800.000 dollárért adtak el, én azt gondolom, hogy 95-ben az egy jó pénz volt, és hát mondtam, hogy hát most adtak egy 800 dollárt, még nekem kell elvinni őket megvacsoráztatni, egy kicsit furcsa volt számomra, de végén ott ez jó pofa volt, és hát nekem volt egy nagyon szurkoló, hát most már egy idősebb úriember, ővé volt a búsuló juhász, a Manyik Karcsi bácsi, és fölhívtam a Karcsi bácsit, mondom, Karcsi bácsi, én arra, hogy vagyok egy olyan, most adtak el a Portóhoz, és hát mondom, megkértek, hogy vigyem már el őket vacsorázni, mondom, hát én nem tudok most hirtelen elképzelni ennél szebb helyet fönt a Gellért hegyen, és akkor onnan rálátsz mindenre. Mondom, Karcsi bácsi, segíts már, basz, Petikém, bármikor, mennyien vagytok, gyertek. Úgyhogy ez egy kicsit furcsa volt számomra, Audi 80-ason volt, abba beültetni négy ilyen halál elegáns úri emberrel kiszállni, és ott cigányzenekar, minden egész este mulattak, és jól érezték magukat, és hát felefelébe a Karcsi bácsi azt mondta, hogy ne hülyeskedj, Petikém, én kifizetem a felét, én a másik felét, és így megvendégeltük így a Portónak az illusztris vendégeit, és akkor másnap hazamentek, úgyhogy...
1: A menedzserek is így csinálják amúgy.
0: Igen?
1: Persze.
0: Ja, én azt nem tudtam, de nekem 95-ben akkor egy kicsit furcsa volt, hogy mondom, annyi pénzzel adnak, és
1: hát
0: akkor mondom...
1: Most nincs ott.
0: Igen, és akkor még pénz. Nekem kell elvinni, mondom, őket mondom még berugatni, de viccet félretéve jó volt így utólag, egy kis sztori. És hát nyilván 95, ugye akkor kimentünk Portugáliába, az első év az azt mondom, hogy hát nem az első év, hanem márciusig. Pont március 27-ig addig nagyon jól ment, és akkor jött az a pont március 27-i sérülésem. Azért emlékszem erre, mert 28-án van a születésnapom, és 28-án műtöttek. És semmi extra, tehát na, megkaptam ugyanúgy, ugye a Bobby Robson volt az edző, ugye ahogy amit az előbb említettem, hogy itt a Fradi Porto mérkőzés, amikor nyertünk 2-0, akkor tényleg jól ment a játék, és le is igazolt, és ott is ugyanúgy folyamatosan kaptam a sanszokat, és én azt gondolom, hogy éltem vele, rúgtam azt hiszem 6 gólt, nyilván nagyon sok gólpassz, folyamatosan ment a játék, és akkor jött ez a rossz sérülés, bár mindig szokták mondani, ugye akárkivel találkozok, hogy figyelj, de hát ha nem sérülök meg, akkor tudod, hol lettem volna meg. Sajnos nekem is ez így történt, mert akkor jött egy keresztalagszakadás, pont 27-én egy ártatlan mozdulat edzésen kaptam bal oldalról, még mai napig bennem van bal oldalról, kaptam egy labdát, a jobb lábamban nyúltam érte, és ez a bal meg leragadt. És akkor csak egy nagy recsenést hallottam, és így éreztem, hogy így mozog a térdem. És akkor ugye természetesen akkor már bejöttek az orvosok, akkor egy picit így megrángatták a térdemet, aztán mondták, hogy műtét. Úgyhogy az nem esett jól, és akkor ugye pont ez egy délutáni edzés volt, és akkor mondtam a dokinak, hogy ha lehet, akkor a doktor úr, mondom, műtsön már meg most, már holnap van a születésnapom, nem akarok már a 24. születésnapomra erre emlékezni. De hát mondta, hogy már nem lehet, mert 5-6 óra volt már, mondjuk a Portónak volt egy klinikája, külön klinikája, úgyhogy másnap 28-án megműtöttek, és hát onnan kezdett úgy igazából ez a kálvária, hogy nem tudtam már úgy visszatérni, ahogy én szerettem volna.
1: Miért?
0: Hát ugye sok minden közre játszott, tehát hosszú volt az a 6 vagy az a 7 hónap, amikor rehabilitáción kellett lenni. Ugye ott minden nap.
1: Végigként voltál?
0: Végig. Minden nap délután feleségem vitt, ugye mert nem tudtam vezetni, délután ott kellett lenni. A rehab az, azt mondom, hogy az szenzációs volt, tehát az mindent megtettek értem. Volt egy olyan óriási életem legjobb nyaralása, Algarve, Portugália déli része, szenzációs, gyönyörű. Menjetek, hogyha még nem voltatok. Ugye ez a rehabilitációs edző, ő lement oda nyaralni családjával. És hát azt mondta, hogy nekünk is le kell oda mennünk. És ott csináljuk a rehabilitációt. De az volt a szerencsém, hogy ugye nem csak én, hanem abban a fél évben volt 3 ugyanilyen játékos, a Zsó Pintó, a Zsós Kosta, és én, akinek ugyanúgy, meg a lengyel gyerek, a Milkászki, akinek elszakadt a keresztszallagja. És ez az ember lement Algarve-ra, apartmant béreltek, ugyanúgy nekünk is, tehát mindent, tehát nekünk kellett saját kontomra kellett menni, de viszont mondta, hogy le kell mennem, délelőtt konditerem, délután tengerpart, futás, és előtte, közbe, este, azt sem takasz.
1: Az amúgy szörfös hely ott.
0: Igen, lementem a feleségemmel, és hát levittem, akkor a legjobb barátom volt, most is mondjuk igazából a Baloktonó, aki most a kapus edző a Fradiba, meg neki a feleségét. Én elhoztam, mondtam, hogy gyertek le, nyaralunk egy-két hetet. Életem legjobb nyaralása volt, és ugye amellett, hogy mondom, délőtt 10-kor ott kellett lenni a konditeremben, délután pedig, és délután két edzés között a kaja, amit akartál családdal, este, hát meg mindig folyamatosan buli hegyek, ugye és de képzeld el, hogy a portugálok úgy szintén, tehát egy olyan apartmant vettek ki, ahol együtt voltunk, nem tudom, szerintem 60 ember, már a Zsors Kosta azt tudjátok, hogy sajnos most halt meg, és a legjobb barátom volt, szegény, és ő az egész családját, nagymamáját, mindenkinek, a feleségének, anyósa, apósa, mindenki, ők lejöttek vagy 6 autóval. Ugye Porto és Algarve 600 kilométer, tehát pont középen van Lisszabon, és onnan még 300-300 így mentünk le, és mondom, életem legjobb nyaralása volt, legjobb felkészülése volt, nagyon jól éreztük magunkat, ugye, hogyha lehet egy kicsit sztorizgatni, van ez a caperinha ital, és a Zsors Kosta mondta nekem, hogy gyere, azt mondja, megmutatom, hogy hogy csinálják. És akkor egy ilyen nagy ilyen lábos szerűség, ugye vodka, szóda, lime vagy citrom, cukor, és akkor ez mindig így keverni kellett, és akkor hát kóstold meg, hogy jó-e, tudod, és akkor így a porrat így belemártottuk, jó. És a negyedik, ötödiknél már így már hullák voltunk, úgyhogy megkóstoltam akkor, hogy milyen ez a caperinha, de nagyon jó volt, úgyhogy én nagyon jól éreztem magam, és hát nyilván utána ugye még folyamatosan ment ez, amikor visszamentünk, az a 6-7 hónap, ami nagyon kemény volt. Jött egy edzőváltás, ugye Robson, hát hova vinnék, hanem Barcelonába, elvitték Barcelonába, és ugye ott a utána már szerintem annak az edzőnek se kaptam meg azt a bizalmat, amit előtte a Robsontól, ugye sérülésből visszajövőleg, és akkor utána megint egy évre hazajöttem a Fradiba. Ugye megint a Nyílnak volt egy érája, ugye a 90...
1: De egy trendben voltál teljesen.
0: Hát igen, a 90 és 94-től volt a Tibi az edzőnk, utána a Tibit ugye nem kirúgták, vagy nem ő volt az edző, és akkor ez a 98-99-es években megint visszahozták a Tibit, és akkor hívogatott, hogy gyere, visszacsinálunk egy jó csapatot, gyere, megnyerjük a bajnokságot. Hát mondom, nekem az egy Nyílasi Tibi szól, akkor nekem jönnöm kell. És akkor ugye erre is apám azt mondta, hogy hülye vagy, fiam, mert akkor biztos ott el tudtál volna Portugáliába egy másik csapatba menni, portugál bajnokságba.
1: De volt menedzsered ilyenkor?
0: Hát az a Bognár Gyuri bácsi volt, mondom, akkor, amikor csak kivitt, ugye ő megcsinálta ezeket a dolgokat, de úgy nagyon nem foglalkozott akkor már velem, meg volt az üzlet, és akkor gondolom, hogy annyira nem nagyon foglalkozott velem, és ugye akkor nem is gondolkodtam, hogy most én elmentem volna valahova más portugál első osztályba, hanem ugye, amit az előbb mondtam, a Nyíl, hogyha szól, akkor nekem jönni kell, én így voltam vele. És akkor hazajöttem megint egy évre, másodikok lettünk, nem nyertük meg azt a bajnokságot, azt a 98-as évben azt pont az Újpest nyerte, azóta nem nyerte az Újpest bajnokságot, de azt nyerték meg. ugye, és az nem csak azért, mert az Újpest, hanem azért az egy nagyon jó csapatunk volt, Vince Otto, Jagodicsék, és sajnáltam, hogy az a brigáddal nem tudtuk megnyerni a bajnokságot. Úgyhogy ennyi volt ugye a portói évek, ugye nehéz volt, és akkor utána ugye jött a Salzburg. Ott is ugye, ott is megint a nyílnak.
1: Visszajöttél Fradi után a Salzburget.
0: Nem úgy jött, hogy a Fradiba, visszajöttem a Fradiba, uh-huh. a Portóból. És ugye itt játszottam egy évet, hogy lássák, hogy rendben van a lábam, minden rendben van, és még volt egy éves szerződésem a Portóval. Vissza kellett mennem, és akkor ott megint egy fél évig ugyanez a kálvária, ugyanaz az edző, nem kaptam bizalmat, nem játszottam, és hát persze természetesen türelmetlen voltam, és egy fél évig ott voltam. És nem játszottam, és akkor ugye akkor mondtam, hogy én mindenféleképpen el akarok menni. Visszatérve az előző bevezetőre, hogy ugye szerettem futballozni, tehát a mostaniak nem biztos, hogy eljöttek volna, mert ugye sokan mindig a pénzt nézték, vagy nézik a mai fiatalok, és mindenképp focizni szerettem volna. És akkor azt mondtam, hogy akkor én visszajövök a Fradiba megint, nem gond. És akkor ugye a Nyílnak volt egy régi menedzser, akit még őt vitte ki, még az Ausztria Wienhez, és ő mondta, hogy a Krankl, Hansi Krankl, ő volt a Salzburgnak az edzője, hogy ő szeretne engem a Salzburgba látni. És akkor mondtam, hogy menjünk, és akkor ott megcsinálták az üzletet, és akkor elmentem Salzburgba, és akkor ugye Salzburgba megint az a szindróma, ugyanaz a szindróma, ugye, hogy játszottam másfél év, és ugye akkor már új vezetés lett a Fradiba megint, és megint jöttek, hogy jöjjek megint haza Fradiba. Megint jön az apámnak a hülyesége, hogy megint hülye vagy fiam, mert ugye először egy évet írtam alá Salzburggal, és azt mondták, hogy meglátjuk, hogy ha úgy teljesítek, akkor hosszabbítani fognak velem. És ugye ez megtörtént, egy évet aláírtam, jól ment a játék, és hosszabbítottak velem 3 évet. És ugye, ha én 3 évet ott ülök a padon, és nem csinálok semmit, akkor is többet keresek, mint hogyha hazajöttem a Fradiba. És ugye megint eltelt egy fél év, játszottam a Salzburgba, és akkor ugye akkor jött a Tordján úr, Tordján Józsi bácsi volt a Fradi, és minden áron ő nagyon szeretett engem, meg nagyon akarta, hogy jöjjek. Hát és addig teledumálták megint a fejemet, hogy hazajöttem. Tehát akkor ott lemondtam az összes jövedelemről, az összes pénzemről, és úgy engedtek el, hogy ha lemondok mindenről, akkor ingyen hazajöttek. És akkor hagytam abba 2000-ben hazajöttem a Fradibahoz, és akkor onnan még 10 év Fradiba.
1: Tehát akkor tényleg érzelmi alapokon
0: hát igen,
1: működt.
0: Igen, ez benne volt, sajnos ez is benne volt. Nem tudom, én azt mondom, hogy jól döntöttem, apám az mindig mondja mai napig, hogy nem. Szerinte akár Ausztriába elmentem volna, de mondjuk Ausztriába nem is kellett volna elmennem sehova, mert ott folyamatosan játszottam, tehát hogy én maradhattam volna Salzburgba bármeddig, vagy addig a 3 évig, de mondom, folyamatosan játszottam. És hát ott megint jött egy váltás, hazajöttem 2000-ben, és akkor ugye az 2001-ben megnyertük a Csangmesterrel a bajnokságot, utána 2004-ben is megnyertük a bajnokságot, akkor volt a Pinyő meg a Garami Józsi bácsi, és ugye utána jött egy nagyon nehéz időszak, az a 2006, amikor a Fradit kizárták.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Lipcsei Péter volt labdarúgó, válogatott edző a mai vendégem. Hát egy ilyen szárnyalás után Úgyhogy jó csapatoknál voltál külföldön, meg volt a lehetőséged, meg volt a bizalmad, ugye, ahogy említetted, Salzburgban hívtak haza. Hogy lehet neki állni egy másodosztálynak? Tehát mi a kihívás abban, hogy valaki ott indul el ezek után?
0: Hát ugye az érzelem is, tehát nem is gondoltam soha, hogy elhagytam volna Fradit. Ugye voltak kérők is, voltak olyan játékosok, akik elmentek NB2-ből, vagy NB1-be, és nem vállalták az NB2-t. Az egy nagyon-nagyon-nagyon mostoha helyzet volt, és ugye nem csak a Ferencvárostól lehetett volna akkor kizárni, hanem több csapatot is. Azt gondolom, ezt mindenki tudja. És akkor kizárták a Fradit, ugye nem volt pénz. Nekem, mint csapatkapitánynak, ugye engem mindig a játékosok választottak. Tehát minden évben csapatkapitány választás volt, mindig föl volt írva a táblára, hogy milyen nevek voltak, és akkor mindig a játékosok mondták, hogy ki legyen a csapatkapitány. És ugye, hát én 10-12 évig majdnem ott voltam mindig a csapatkapitánynál, hiszen előttem a Keller Józsi volt, tehát hogyha Keller Józsi játszott, akkor természetesen ő volt, mivel a tisztelet az nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy az idősebb játékos az elsősorban, engem apám így tanított, hogy az idősebbeknek mindig maximális tisztelet, és ez így van, akár jobb játékos voltam, vagy nem, akkor is a tisztelet az idősebbek felé, az engem így neveltek, úgyhogy nem is volt ebből probléma, tehát hogyha Józsi játszott, akkor maximálisan ő volt a csapatkapitányi karszalag, ebből nem volt soha probléma. És ugye mikor kizárták a Fradit, ugye mindig ugye ütközni a vezetőkkel, plusz a játékosok folyamatosan jöttek, volt 8 hónapig nem kaptunk fizetést. 8 hónapig, ezt írdés van, 8 hónapig nem kaptunk fizetést, és ugye neked meg hétről hétre mindig teljesítened kellett. Tehát ki kellett menned szombaton a szurkolók elé, és mindig úgy kellett játszanod, és úgy kellett teljesítened, hogy az jó legyen. Mondhatom azt, hogy igazából úgy nekem akkor anyagi gondjaim nem voltak, mert előtte ugye Portugália, Salzburg, tehát nekem mindig megvolt. Tehát megtehettem azt, hogy mondjuk nem sírtam, de viszont kellett képviselnem a játékosokat, fölmenni ütközni a vezetőkkel, a vezetőknek megérteni azokat a dolgokat, hogy gyerekek, nincsből nem tudok adni, visszamenni, ezt elmondani a játékosoknak. Volt olyan, hát akkor nagyon fiatal csapatunk volt, ugye, az első évben, mert 3 évig nem jutott föl a Fradi, tehát 3 évig nem tudtunk följutni. Az első év az ugye Gele Imre bácsi volt, és le a kalappal előtte is volt, aki az Imre bár mindent megtett a csapatért, hogy próbáljunk meg följutni, és próbált, hát ő egy ilyen tanárember az Imre bácsi, és próbált nekünk jó szóval mindig hogy figyeljetek, ezért a klubért küzdeni kell, harcolni kell, nyilván ezt tudtuk, csak viszont nyilván voltak olyan fiatal játékosok, akik sajnos 1000, meg 2000 forintokat kellett nekem adni nekik, hogy tudjanak ajánlni.
1: Te adtál nekik pénzt.
0: Igen. Tehát annyira nem volt pénzük. Annyira nem volt pénzük arra, hogy reggelit vegyenek, vagy ebédre. Voltak, akik vidéki gyerekek voltak, a Népligetben jól el voltak szállásolva, de mindig kellett volna. És volt a László atya, még élt szegénykém, és ő is nagyon sok mindenbe segített a csapatnak. Jártunk, ezt most már el lehet mondani, tényleg minden szerdán hakniztunk. Tehát hakniztunk, és nyilván kapott valamit a klub, valami pénzt, hogy meg tudjunk élni belőle, és hogy netentán valami kis prémiumot tudjunk kapni, valami kis fizetést tudjon kapni a játékos. De mondom, 8 hónapig az kegyetlen volt. Az kegyetlen volt. Abból a szempontból ugye, hogy minden hétvégén neked ki kellett menni, és teljesítened kellett. És ezt igazából a szurkoló az nem tudta, csak mindig, ugye amikor volt egy-két vereség, vagy nem jutottál föl, akkor persze jöttek az anyázások, és hát nyilván magyarázkodni kellett.
1: 2007-ben hagytad abba?
0: Nem, 2010.
1: 2010-ben
0: 2007-ben ugye jöttek az angolok, ugye megvették a Fradit, az angolok, és velük ugye fölkerültünk az angollal, ugye akkor már volt pénz, akkor volt a Berki Krisztián, ő volt a vezetőigazgató, és jött az angol éra, akkor nyilván volt pénz, föl is jutott a csapat, és akkor utána nekem még volt egy éves szerződésem, amikor felkerült a csapat az NB1-be, és akkor azt mondtam, hogy azt az egy évet még lehúzom, és 2010-ben hagytam abba a labdarúgást.
1: Ma hogy hagytad abba? Milyen érzéssel hagytad abba?
0: Hát ugye 38 éves voltam.
1: Akkor mondjuk az még nagyon soknak tűnt. Igen. Ma már a 38 így belefér.
0: Igen. De láttam azt, hogy edzéseken, hogy mondjuk, már mondhatom, hogy a Kulcsár Dávid nagyon gyors gyerek volt, és úgy ment el mellettem, hogy szinte lépni se tudtam, aztán mondtam, hogy mondom, na jó, van, nekem ez a vég. akkor én itt már nem folytatom, tehát azért hülyét se akartam magamból csinálni, nyilván azért, hogy most azért legyek, hogy most ott van a Lipcsei, aztán becserélik egy-két percekre, meg azt én már nem akartam, és akkor tudtam, hogy lejár a szerződésem, és akkor mondtam, hogy akkor nekem 2010-ben nyarán június 30-ig van a szerződés, hogy akkor én abba hagyom, úgyhogy nehéz volt, nyilván nehéz volt egy picit úgy abba hagyni, de egyből jött az átállás, tehát én addigra már megcsináltam az edzői papírjaimat, én addigra már készültem arra, hogy edző szeretnék lenni, mert addigra már játékos pályafutásom alatt megcsináltam a B-licenszet, az A-licenszet, és amikor már edző lettem, akkor kezdtem bele a legmagasabb a pro-licenszbe, azt is megcsináltam, úgyhogy készültem erre a pályára.
1: És hogy visszanézel, most már eltett egy jó néhány év, hogy látod a pályafutásod? Hogy ez így elégedett vagy vele, lehetett volna benne több is, úgy de szerencsés vagyok, hogy legalább ezt ki tudtam hozni ebből.
0: Mármint a játékos pályafutásom?
1: Igen, a játékos pályafutásom. Tehát most így edzőként leüllepedett minden, átgondoltál mindent, gondolom kismilliószor, most így el is mesélted. Hogy értékeled a saját? Lipcsei Péter labdarúgó pályafutását hogy értékeled?
0: Én azt mondom, hogy nem vagyok elégedetlen, de nyilván lehetett volna jobb is.
1: Hogy?
0: Ugye kihagytam belőle, most eszembe jutott ezt a barcelonai sztorit. Ugye Robson úr, amikor elment Barcelonába, és én jártam a rehabilitációra Portugáliába, és én nem tudtam, hogy akkor az öreg el fog menni a Barcelonába, és egy bizonyos José Mourinho volt a pályaedzője, és mentem, vitt a feleségem a rehabilitációra, és mentem, és 30 tévétársaság, 40 újságírót, nem tudtam, hogy mi van a klubház előtt. És akkor mondják, hogy a Robson elmegy Barcelonába. Meglepődtem. Ugye én az anyósülésen ültem, a feleségem vezetett, beajolt az öreg, azt mondta, hogy egy év múlva találkozunk Barcelonába. Ezt mondta. Jó, mondom a feleségemnek, jó, most itt mondjak, hát öreg ember, már szenilis, már biztos, persze.
1: Ez jól esett hallani, nem?
0: Nagyon, nagyon, de hát most nyilván idősebb volt a Robson, mondtam a feleségemnek, jó, mondom, persze, jó, adjad. Ugye, és én csináltam a rehabilitációt, mert márciusban műtöttek, tehát mindegy, és decemberben jött egy telefon, José Mourinho fölhív, hogy én megyek a Barcelonába. Na hát 4 napig nem aludtam, 4 napig így néztem, így feküdtem, így néztem a plafont, feleségem, mondom, mi van? Hát mondom, mit? Hát szerinted, hogyha én Barcelonába megyek, hát én csak egy fotón akarok rajta lenni. Akkor volt a Ronaldo, mármint a fenomén Ronaldo, a Figóék voltak. Mondom, figyelj, de ha én egy ilyen meccs plakátom, vagy egy ilyen meccs poszterre rajta leszek, már az elég nekem, és hogy én adogatom a Figónak mondjuk a izét, a kulacsot, mondom, nekem az is elég.
1: Először a Fortunában.
0: És akkor 4 napig így feküdtem, én nem akartam elhívni, mondom, te Zsazi, ezt hülyéskedik, mondom, ne hülyéskedj már. Na mindegy, és akkor ott állítólag azon bukott az egész, ugye, hogy hát az elmondásuk szerint, hogy Robson nagyon akart. Fölállt egy ilyen értekezletet, és én azt mondta, hogy neki kell a Lipcsei. És ugye, hát azt mondták, hogy van 100 menedzser, aki mindenki oda akarja vinni legalább 2 játékosát. És azt mondták, voltak valami 150 játékos, és abból 2 tudtak megvenni, és akkor megvették a Fernando Coutot, meg az Amunikét. Ezt a 2 vették meg, és nyilván rajtam meg engem azért nem tudtak megvenni, mert nem játszottam akkor. Tehát akkor nem tudta. Hiába mondta az öreg, hogy egy évig nagyon jól játszott Portugáliába, Portóban állam, de ugye 7 vagy 8 hónapig nem játszottam, mivel, de tényleg nem tudtam, hogy milyen a lábam, mert nem is tudtam, még akkor volt már pályás edzésem, de mérkőzésem nem volt. És ugye ezért nem kerültem oda, tehát ez volt a következő. És ugye utána volt még egy ilyen szituáció, amikor elmentem Salzburgba, ugye az öreg Robsont elvitték a Newcastle-be, 5 évet aláírt, és ugye akkor én meg a Salzburgba játszottam. És azt mondta az öreg csak annyit tudott mindig, hogy én ugye Portóból mindig jövök haza válogatottban, mindig folyamatosan repülök, válogatott mérkőzés vissza, ezt tudta az öreg, és akkor ugye azt mondták, hogy 2 hetük van, hogy engem megszerezzenek a Newcastle-be. Ez volt az a 99-es, 2000-es év, akkor már nem jöttem volna haza Fradiba. És ugye akkor az volt a szabály Angliába, és akkor sajnos a Biskai bácsi volt a válogatottnak a szövetségi kapitánya, akinél 4 évig nem voltam válogatott, ő nem hívott meg, hogy akkor az volt a szabály, hogy az utolsó 2 év 75%-át kellett neked játszanod a magyar válogatottba, ahhoz, hogy te munkavállási engedélyt kapja Angliába. Ez volt akkor a szabály. És ezért nem kerültem oda se, mert akkor az utolsó 4 évben én a Berci bácsinál nem voltam a válogatott keretbe. Úgyhogy ezzel lenne így teljes ez a pályafutásom, vagy így az egész sztori. Úgyhogy visszatérve azért mondom, hogy lehetett volna jobb is, lehetett volna nyilván rosszabb, de én azt gondolom, amikor fölkerülsz Kazinc Barcikáról, egy kis hát mondhatom, kis parazgyerek följön, akkor Budapestre, akkor én azt gondoltam, hogy nem gondoltam volna azt, hogy egy 16 szezont lenyomok a Fradiba, és négy év külföld. Mondom még egyszer, hogyha ezt így az előbb elmesélt dolgokat, nyilván lehetett volna szebb is ez a történet, de nem panaszkodom, megmondom őszintén. Tehát nem lett volna meg mondjuk ez a rekord, tehát a Ferencvárosban a legtöbb mérkőzés játszottam, 649 meccset, akkor nem lett volna meg, tehát mindig vagy-vagy.

0: azért nagyon sok mindent megtanul. Öltözői szemléletet, alázatot, azt mindig megtanultam. Én azt gondolom, hogy hát igazából, hogy kiemelni nem tud az ember, mert voltak nagyon sok jó mérkőzésem, voltak mesterhármasaim, ugye, amit az előbb elmeséltem, voltak bajnoki címek, ugye kikerültem egy portugáliai világhírű klubhoz, ahol bajnok tudtam lenni, bajnokok ligájába tudtam vele szerepelni. Azt sajnálom még itt tényleg, hogy abból a csoportban mi nem tudtunk tovább jutni, volt egy Panathinaikos, Porto, Alborg és egy Nant, és az utolsó mérkőzésen 2-2 otthon a Nanttal is volt ez a Domingos, aki egy szenzációs futbolista volt, csatár nálunk, folyamatosan gólkirály volt, és 2-2-nél életében nem hagyott még ki 11-est, és fölé rúgta. Tehát, hogyha az bemegy, akkor már tovább jutunk a csoportból is, tehát ezeket nyilván ezek is kis apró dolgok, de sajnálom. És hát nyilván, mondjuk, amit sajnáltam, nyilván a sérülésem, ami ki tudja, hogy mi lett volna, hogyha nem szakad el a keresztszalagom. És ugye utána volt még egy, a Fradiba is volt egy, tehát egy MB2-be egy olyan pillanat, amikor megint elszakadt, ott a másik térdem szakadt el, két szalag, keresztszalag és a belső oldalszalag, ott egy Békés Csaba meccsen, MB2-es mérkőzés, már 5-0-ra vezetsz, tehát ilyen úgymond hülye idős fejjel, 35-36 éves fejjel, azt hittem, hogy elérem még a labdát, tehát utólag nyilván azt mondom, hogy én már nem megyek bele az ilyenekbe, ilyen hülyeségbe, és ugye én meg azt hittem, hogy mondjuk elérem még a labdát, és megtolom a kapus mellett, és akkor 11-es, és akkor ahogy kivetődött a kapus, elvitt a térdemet egyből. Ott megint egy nagy recsenés. Fiam, nagyobbik fiam pont az annál a kapunál labdaszedő, azt mondja, mi van, apa? Mondom, semmi, fiam, szerintem recs. Mondom, elszakadtam megint, na akkor megjött egy 8 hónap, ugye megint egy 8 hónap itt Magyarországon, az se volt egy kellemes. Nyilván azért mondom, hogy lehetett volna jobb, lehetett volna rosszabb is, de nem vagyok elégedetlen, és örülök, hogy ennek a Fradi családnak ugye bár a tagja lehettem, és hát én azt gondolom, hogy azért valamit letettem, hogy idáig jussak.
1: És a Fradi család tagja Lipcsei Péter, a mai vendégünk. Milyen volt az edzői kezdés? De azért azt azért talán megegyezhetünk abban, hogy aki jó játékos volt, vagy aki azt a sportágat üzte, egyáltalán nem biztos, hogy jó edző lesz, vagy át tudja adni azt a tudást, amit ő képviselt a pályán, vagy ért hozzá, és amúgy egy teljesen új szakma ez is. Tehát az nincs, hogy fú, de jól játszottam, akkor én egyáltalán marha jó edző leszek.
0: Igen, de hogyha ezt nagyon sokat hallottam, de most már én azt gondolom, hogy ez megfőtt, mert ha látod a nemzetközi porondot, hogy milyen volt futbolisták értek el sikereket, és egy Guardiola, egy Zidane, azért olyan futbolisták voltak, akik folyamatosan most, én azt gondolom, hogy ez már nem nagyon ül. Nyilván nagyon sokszor mondták,
1: nem,
0: hogy
1: aki kizárók,
0: jó futbolista,
1: igen, kizárók, értem, csak hogy nem egyenesen értem, arányos. Értem.
0: Ez szerintem rám is érthető, mert én azt gondolom, hogy lehetnék, én azt gondolom, hogy jobb. Valahol a kettős, tehát én ilyen játékos párti vagyok, tehát az elején nagyon játékos párti voltam, tehát próbáltam szép szóval megértetni az embereket, hiszen nekem is voltak azért olyan edzőim, akik üvöltöttek velem, és azt én úgy nem nagyon kultiváltam. Voltak, akik ugye bármit csináltam, mindig jó voltam, az se jó. Tehát most mondhatom, a Gele Imre bácsinál, meg a Garami Józsi bácsinál, bármit csináltam, mindig Petikém, te jó futballoztál. Tehát, de én magamon tudtam, hogy ez nem így van, mert hazamentem, és én gondolkodtam, és én átértékeltem, és azt mondtam, hogy ez nem volt jó. Nyilván ezt a kettő dolgot kell, tehát nem szabad úgy beszélni a játékosokkal, főleg úgy most nyilván, hogyha az utánpótlásról beszélsz, ott egy MB3-as szinten, ahol még föltörekvő gyerekek vannak, ott még talán egy picit lehet, de hogyha már MB2-höz érkezel olyan játékosok, azért vannak itt is rutinosabb 36-37 éves játékosok, akiknek családja van, gyerekeik vannak, hogy azokkal nyilván szép szóval kell megtalálni a középutat. Én ezt hallom, hogy embernek kell lenned. Nyilván felkészülsz mindig, mert ugye elemzed, videózod, a mérkőzés után megnézed a hibákat, megmutatod a játékosoknak, megmutatod a gólokat, amiket ha kaptál, hogy milyen hibákból adottak a gólok. Előtte megnézed, nálunk mindig úgy volt, hogyha vasárnap van a mérkőzés, akkor szombaton videóztunk mindig, és a következő ellenfélben mindig fölkészültünk. Nálunk hétfőn volt edzés, mindig, hogyha vasárnap játszottak, akkor hétfőn volt edzés, és a keddet adtuk szabadnapnak, mert én úgy gondoltam mindig a saját játékos múltamból, hogy én a mérkőzés utáni második nap voltam mindig nagyon fáradt, tehát akkor velem nem tudtak semmit csinálni. És akkor inkább hétfőn kijöttünk egy regeneráló edzésre, akik folyamatosan, akik kezdők voltak, azoknak regeneráló edzés, futás, azt az erőléti edző megoldotta, és azok a játékosok,

0: akik kevesebbet játszottak, vagy pedig a padon ültek, azoknak többet adtunk, és akkor a kedden volt a szabadnap, és ugye akkor hétfőn mindig megnéztük azokat a hibákat, amiket tegnap, vagy a vasárnapon gólt kaptunk. Azokat mindig. Tehát nyilván ebben én azt gondolom, hogy a mi körülmények között, tehát hogyha most lehet beszélni Soroksáról, egy Ferencváros második csapata, ahol igazából nekem nem az eredmény volt a fontos, hanem mondom én, de egy edzőnek nyilván az eredmény fontos, tehát egy edző nem akar mindig az utolsó vagy az utolsó előtti helyen kullogni, hanem szeretnél jobban teljesíteni, viszont tudtam azt, és hát nyilván vállaltam, tehát mindenki mondta azt, hogy akkor mi vállaltad el, tehát vállaltam azt, hogy ugye mindig azt hallottam, hogy nincs pénz, nem tudsz elmenni, 8,5 éven keresztül ugye nem tudtam elmenni egy nappal korábban, mondjuk egy bajnoki mérkőzésre, mondjuk Békés Csabára, Nyíregyházára, Kisvárdára, tehát nekem mindig aznap kellett utaznom 3-3,5 órát. Tehát ezek mind benne voltak. Megértettem, nincs ezzel semmi probléma, hanem az, hogy ugye a fiataloknak a képzése, és az, hogy minél több fiatalt próbáljunk feladni az NB1-be. Hanem a Ferencvárosba, akkor a bármelyik NB1-es csapathoz, és ez nyilván, hogyha a Ferencvárosban, akkor a mindenkori Ferencváros vezető edzője dönti el, hogy ki az a játékos, aki oda fölmegy.
1: Tudja ugyanazt hozni kihívásba, akár küldetésbe az edzői szakma, mint a játékosi?
0: Én azt mondom, hogy jobb volt játékosnak, de természetesen megvannak ennek is a szépségei, tehát az, hogy ha most beszélünk, ugye mindenki minden fórumon, ugye most Tóth Ali van. Tehát, hogyha egy Tóth Ali ír egy SMS-t és azt mondja, hogy köszönöm, akkor nekem az tökéletes. Tehát, hogy ezt a gyereket, ugye ott volt nálunk Soroksáron, játszott egy évet, utána kapott egy lehetőséget, ugye a Ferencvárosba egy évet, és utána lépett egy szintet most Angliába. Tehát, hogyha ilyen gyerekek, akik ha nem jutnak idáig, de egy NB1-be eljutnak, és minden születésnapotkor, vagy karácsonykor írnak egy SMS-t, akkor én azt gondolom, hogy az pozitív.
1: Hova tovább?
0: Most jelen pillanatban ugye vége lett a soroksári korszakomnak. Most lesz egy projekt a Fradinál, amiben szánnak nekem munkát. Sajnos én azt még nem mondhatom el, ne haragudjatok, de a legközelebb meghívsz, akkor már remélem, hogy az lesz, úgyhogy ebbe szeretnék kiteljesedni, és hát nyilván, hogyha megkapom a feladatot, akkor ezzel is most jelen pillanatban élni. Ez nem azt jelenti, hogy én most abba hagytam az edzői szakmát, nyilván, hogyha lesznek, vagy ha lesz valami felkérés, akkor az ember elgondolkodik, mert nyilván mindig az ember arra tette fel az életét, hogy legyen egyszer egy NB1-es edző, csak most már nem minden áron szeretnék. Ugye, hát igen, minden ugye NB2-ben is ugye nagyon eldurvult már ez az anyagi rész, tehát félre ne értsd, nem sajnálom a játékosoktól az edzőt, de olyan pénzeket kérnek teljesítmény nélkül, hogy az valami brutál. És én ezt gondolom, hogy én mindig falakba ütköztem a Soroksárnál, mert ezt a Soroksár nem tudja megfizetni. Ugye a Fraditól nem az, hogy nem kaptam a támogatást, hanem tehát úgy kimondottan a Fradi nem ad arra pénzt, hogy te most vegyél egy játékost, és akkor játszasz. Itt nekünk a cél az volt, hogy minél több Fradi fiatal jöjjön hozzánk, játszanak. Én abszolút ebben benne voltam, hiszen ugye nem titok, a tavalyi, ugye mindig volt a tavalyi évben, de ebbe az évben már megszűnt, ugye dotálták a fiatalokat, hogy ki mennyit játszik, és az MLS nem tudom mennyi pénz fizetett, 100 millió forintot elért a Soroksár abból a fiatal percek miatt, tehát én azt gondolom, hogy abból jól teljesítettünk, és hát nyilván, amit az előbb elmondtam, természetesen ugye a Soroksár nem tud olyan pénzeket ajánlani a játékosoknak, mint akár a Kecskemét, akár a Vasas, akár a Honvéd, ez egyértelmű, de itt is megvan a szépsége, ugye, mert mindig ezt mondtam a játékosoknak, hogy nem itt kell megöregedni Soroksáron, hanem játsszál úgy, hogy észre fognak venni, és akkor menjél oda a Honvédba, menjél a Vasasba, menjél NB1-be, és keresi annyi pénzt, amennyi jól esik. Tehát, de nekünk nem ez volt a feladat, hanem az, hogy minél több fiatalt próbáljunk. És amit az előbb elmondtam, vagy sőt az elején elkezdtünk beszélni, hogyha a gyerek nem áll bele a munkába, és nem úgy fog teljesíteni, akkor nyilván azok a játékosok nem fognak NB1-be szerepelni, akkor marad az NB2 vagy az NB3, nem lebecsülve, az nem az én kompetenciám, tehát nem, én abban nem azért akarok edző lenni, hogy egy gyereknek azt mondjam, hogy te legyél NB3-as futballista, hanem az, hogy minél többet hozzál ki napról napra magadból, és mindig jobb akarjál lenni, mint tegnap voltam. Tehát ez a legfontosabb.
1: Félre tudjuk tenni, vagy félre tudod tenni a labdarúgást és a Ferencvárost így a magánéletedbe? Van olyan szabadidőd, ami nem a labdarúgás és nem a Ferencváros körülforog?
0: Öreg fiúkba játszok.
1: Vagyis foci.
0: Vagyis igen, de az mondjuk nem fradi, hanem ez egy nagyon jó közösség. Vagyis most már nem is öreg fiúk, hanem old boys, mert ugye 44 fölött játszunk. Rendesen MLS adatbank, minden rajta vagyunk. A mi nevünk az a BOSZ nevezetű, de ez egy régi volt NB1-es játékosok, akár a Vasastó, Babócsi Andris, a Schwarz testvérek, akik Vácon voltak, Videótomban voltak, Kis Flóri, ezek így összejövünk. Ugye a BOSZ az három névből áll, akik alapították, a Balog Miklós, ő a B betű, az Oroszki Pista az O betű, és a Szabó Miklós az S betű. Tehát így jött ki a BOS, tehát BOSZ. Ez a három úriember alapította ezt a csapatot, és ennek 16. kerületben van a hazai pályánk, a RAFSZ pálya, és hát igazából itt nekünk, amit nagyon hiányolok sok csapatnál, a kohézió nagyon erős itt. Tehát a harmadik félidő. Tehát a harmadik félidő az kaja pia utána, ezt, amit mondtam a feleségemnek, hogy ezt soha ne vegye el tőlem. Tehát ez a csütörtöki vagy a pénteki, mert mi hazai pályán pénteken játszunk, csütörtökön van, amelyik csapat csütörtökön játszik idegenbe, tehát nekünk menni kell idegenbe, és hát akkor összeül a brigád, mérkőzés után kötelező, nem mehet el senki. Kaja, pia, sztorizgatások, és hogy 11 évfélig ott vagyunk, és akkor minden rendben van. Tehát én azt gondolom, hogy ez hozza össze a brigádot. Ugye a lábtenisz, amit nagyon, nagyon szeretek, teniszezni szeretek, bár most csuklom egy kicsit fáj, de igazából ennyi, ami a hobbi. Meg hát most ugye, ha lehet azt mondani, ugye van egy másfél éves unokám, kisfiú, aki a mindenem. Aki a mindenem, úgyhogy ez a szabadidő, úgyhogy azért megy haza az ember, mert az csoda, az a kis csávó.
1: Megvan a jövője már?
0: Ja, nincs. Ugye azt mondtam a fiaméknak, hogy azt csináltok vele, amit akartok, ide hozzátok, de azért focista kell, hogy legyen. Ők mondjuk nem, ők tiltják, de én azt mondtam, hogy nyilván valami sportágat kell. Tehát valami sportot kell neki találni, majd meglátjuk. Most, ahogy dobom felé a labdát, már egy jó jel van, hogy nem kézzel nyúl hozzá, hanem lábbal. Tudom, hát most
1: de tudom. Kapusok is.
0: Kapus. A kisebbik gyerekem az mindig kapus akart lenni, annak a Lajos volt, a Szűs Lajos volt a kedvence, állandóan kapuskesztyűt kellett vennem, Lajos jött a születésnapra, ő volt a meglepetés vendég, úgyhogy de aztán kinőtték ezeket a dolgokat, úgyhogy hát majd megvárjuk a kis csávót, de...
1: Én mél a búva elmondta, hogy kinőtték ezeket a dolgokat, hogy kapusok legyenek. Ezt muszáj megkérdeznem most már ezek után, hogy mi a véleményed a kapusokról?
0: A pusok. Jó gyerekek, de ez egy más sportág, azt szokták mondani. Ugye volt a Csankeribá is az edzőm, és ő kapus volt. Ugye akkor milyen érdekes volt, tényleg azt nem is vettem bele még a mondani valómba, hogy ugye amikor a csankmester érkezett, akkor nálunk nem volt erőléti edző, meg nem volt kapus edző. Ő megoldotta mind a kettőt. Tehát olyan futásokat én még életemben nem futottam, amit a csankmesterni futottam. Szerintem azért nézek ki most így, amikor fölkerek, az első 3-4 lépésem az olyan, mint egy 90 éves ember, mert az ízületeim úgy fájnak. Ugye a mesternél medicillabda volt, ugye 40 fokba melegítő alsó-felső, elképesztő edzésmódszerek, de viszont én mindig ezt mondtam a mostani játékosoknak, hogy tényleg ugye, hát akkor mi is anyáztuk az edzőket, amikor futni kellett, akkor én anyáztam az edzőt. De amikor utána az aranyérmet a nyakadba rakják, meg utána látod a számládon, hogy egy kis prémium is érkezik, akkor mindjárt másabb a dolog, mert hát tényleg melózni kell érte. Úgyhogy a mester ebben nagyon kemény volt, tehát az visszatérve, hogy a kapusok, tehát ő dolgozott folyamatosan a kapusokkal is, meg velünk az erőléti edzőkkel, vagy edző nem volt, hanem ő volt az erőléti edző, és nem tudom, hogy a Fradin tudjátok, hogy van a futófolyosó a Népligetben, ott futottunk egy 100x100-at a mesterrel, azt hittem, hogy meghalok, és nem mondta meg, az a legrosszabb, hogy a Laci bácsi állt, a Vas Laci bácsi állt az egyik oldalon, a mester a másik oldalon, a száznak a végén, és folyamatosan kérdeztük, hogy mennyi van még, és akkor, na, uraim, menjenek, majd vége lesz. És akkor egy tíznél vége volt, akkor egy picit szusszanhattál, és akkor utána következő tízes, és akkor hát csak a századiknál tudtál megállni. Úgyhogy voltak ilyenek, úgyhogy a térdem az már, az izületem azt mondta a Berkes doktor úr, amikor utolsóra megműtött, hogy ő még ilyen csontozatú embert nem látott, azt mondja, mert úgy néz ki a csontom, mint egy 90 éves embernek. Úgyhogy, de hát benne voltunk, hát megcsináltuk, ott voltunk, szép volt, jó volt, emlékezünk, legalább még tudunk miről beszélni. Visszatérve a kapusok, természetesen ezek egy más brigád, hát flugosak ugye nyilván a mieink legalábbis, a Lajost én nagyon szerettem, a Szűs Lajos, mert ez egy vezéregyéniség volt, kellenek, én azt gondolom, mert ők is amennyi melót beleraktak, úgy láttam azért néha, ugye nem csak a labdás edzéseken, hanem a labdás, hát igen, mert én is nekem a saját dolgaimmal kellett foglalkoznom.
1: De abszolút egyetértek veled.
0: De nagyon sokat melóznak ők is, és hát nem csak a mi sportágunk, hanem a tiétek is, meg én nagyon szeretem, ugye, meg amit az előbb beszéltem, hogy a Tisztelet, ugye, nagyon nagy szurkolója voltam most, ugye, én Federeres vagyok, de nagyon szurkoltam most a Djokovicnak az Ausztrál Openen, hogy tudtam, hogy az Alcaraz jobb, de azt a melót, amit az ember belerakott nyilván 38-39 évesen, azt senki nem veti el tőlük, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez kapusokra, vízilabdásokra, ránk, ugye amit említettem, keresztfiam vízilabdás, BVSC-be játszott Ág Gyuri, úgyhogy ő is azért mesélt sokat, hogy rengeteg meló van benne.
1: Én nagyon köszönöm Lécsei Péternek, hogy elfogadta a meghívásom, nagyon jót beszélgettünk, és egy megtiszteltetés volt, hogy tényleg így át tudtuk szaladni, beszélgetni, nosztalgiázni a pályafutásodat, jó volt így hallani ezeket tőled.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Ugyanezt tudom mondani, nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy meghívtatok, és eljöttem, és hát igen, egy nagy úriemberre beszélhettem én is, mert most már nem tudom, negyedszerre vagy ötödszörre nézem a filmeiteket végig, úgyhogy extra, úgyhogy köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Köszönöm szépen én.
2: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohásztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: 5 egységünk is döntős a kajakkenu világbajnokságon. Egész napos állami megemlékezést tartanak Mohácson. Nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: A lengyelországi Poznányban a gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság ma délelőtti középfutamaiban kajak 1-es 200 méteren Lutz Anna futamgyőztesként jutott döntőbe, csak úgy, mint Varga Ádám kajak 1-es 500 méteren. A Koller Kristófba, csak úgy, mint Varga Ádám kajak 1-es 500 méteren. A Koller Kristóf Juhász István duó kenu 2-es 500 méteren és a Kuruc Levente Fodor Bence kajakpáros szintén 500 méteren. Kenu 1-es 200 méteren Paragi Petra is biztosította helyét a fináléban. A Hofer Bianca Tölgyesi Flóra kajak 2-es 500 méteren viszont csak a B-döntőben folytathatja szereplését. A parakajakosok döntőjében Kis Péter Pál címét megvédve 6. VB aranyérmét nyerte. Suba Róbert az 5. helyen végzett. Pétervári Molnár Bendegúza 15., Gadányi Zoltána pedig a 20. helyet szerezte meg egy párban az amszterdami evezős világbajnokságon. Guzi Blanka magabiztos teljesítménnyel lett döntős, Erdős Rita valamint Bauer Blanka viszont befejezte szereplését az öttusázók kínai világbajnokságán. A férfi és a női finálét holnap rendezik, amelyben ott lesz Koleszár Mihály és Szép Balázs. Ma 3 találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 6. fordulójában. 14 óra 45 perctől a Nyíregyháza a Paksot, 17 órától a Kispest Honvéd a Zalaegerszeget, 19 óra 30 perctől az Újpest a Vasast fogadja. A meccseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Piros Zsombor feljutott az amerikai nyílt teniszbajnokság főtáblájára, miután az egyes selejtezőjének 3. fordulójában ellenfele, az ausztrál Christopher O'Connell 1-1-es játszmaállásnál feladta a mérkőzést. A magyar játékosra az olasz Mattia Bellucci vár a főtáblán.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: A nemzet erejét nem az mutatja meg, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy a legnagyobb veszteség után is képes felállni és megmaradni. Jelentette ki a miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. Magyar Péter arra kérte a megemlékezőket, hogy őrizzék meg Magyarországot, a magyar nyelvet és a közösséget. Ma egész napos állami megemlékezést tartanak Mohácson. Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának korábbi odaítélése ügyében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vétézi Dávid tárcavezető közölte, a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva, 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágábban adta oda a szerződést a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya konceszornak. Budapesten holnap hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskolakezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani. Ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. A rossz idő miatt felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentést Nepálban. A legfrissebb adatok szerint a katasztrófában 626-an meghaltak, további 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása.
0: Közlekedés.
4: A fővárosban félpályás lezárás mellett halad a forgalom a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér előtt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Az ország nagy részén borult az ég, többfelé esik az eső. Estétől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, hajnalig főként már csak a déli és keleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok. Holnap mindenütt napos, fátyol felhős idő lesz. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Késő este 14-19, holnap délután 30-34 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok, a mai nap szerkesztője Szabó Bence, a hangmérnök pedig Horváth Milán. Nézzük, hogy mit kínálunk a mai napra, igazán izgalmas körkapcsolás elé nézünk, hiszen majd közvetítünk a poznani kajakkenu világbajnokságról a döntőket Tóth Béla jóvoltából, de mindenek előtt 14 óra 45 perckor kezdődik majd a labdarúgó NB1-ben a Nyíregyháza-Paks összecsapás. 17 órától közvetítjük a Kispest Honvéd-Zalaegerszeg találkozót, és 19 óra 30 perctől az Újpest-Vasas labdarúgó mérkőzést is közvetítjük természetesen a körkapcsolásban. De hallhatnak még majd interjúkat, például a budaörsi női asztali teniszezők mai mérkőzéséről, aztán a Hungarian Darts Trophy-ról, de lesz még beszélgetés például a Finnországba szerződő Kocsis Gergővel is. Egyelőre ennyit arról, hogy mi várható. És ugye tegnap már megkezdődött a forduló, a nyitó mérkőzésen a Debrecen 2-2-re végzett az MTK együttesével. Most pedig, mint említettem, az első mérkőzés Nyíregyháza Paks találkozó lesz 14 óra 45-től, tehát néhány perc múlva itt van velünk Vukovics László állandó szakértőnk. Hát egy picit azért mondj egy mondatot a tegnapi meccsről. Ugye hallottuk, hogy a Debrecen csapata is küszködött belső védő hiánnyal eltiltások miatt, meg volt egy sérültjük, viszont az MTK-t egy ilyen betegség hullám kapta el. Sokan azt gondolták, hogy erre rá is megy a meccsük, hát majdnem így is történt, de végül is pontosztoszkodás lett, igazságos?
3: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Azt gondolom, hogy a meccs teljes egészét nézzük, ugye részekből áll minden mérkőzés. Az MTK jobban kezdett, a Debrecennek volt egy óriási fölénye a második félidőben egy 25-30 percig, de az MTK nagyon jó használta ki a helyzeteit, a gyors embereit. Ha mindent egybevetünk, akkor igazságos a döntetlen, de ezekkel az egypontokkal ezt mindig el szoktam mondani. Van olyan meccs, amikor örül a csapat a végén, mert vesztésre áll, és az utolsó pillanatban tud egyenlíteni, vagy rosszak az előjelek, de itt például a Debrecen maximálisan elégedetten avval, hogy nem tudott nyerni. Az MTK is bizakodott abba, de amilyen előzményekkel érkeztek, ahogy te is felvezetted, ez a sérülés meg betegség hullám, ők szerintem nem voltak csalódottak az egy ponttal.
2: Nézzük a mai mérkőzést. Nehéz megtippelni, Nyíregyháza Paks találkozó, ugye a Nyíregyháza idegenben nem vitézkedik, de hát például a nyitófordulóban legyőzte otthon az Újpest gárdáját. Mire számítasz ezzel a meccsen, egy nyílt sisakos csatára?
3: Ugye a Paks annyira jó szerepel, hogy mindig kinéznek valakit az ellenfelek, és most Zekét igazolta le az Újpest, tehát a Paks megint gyengült, de egyből reagáltak, és a Simut Máriót igazolták le Fehérvárról. Hát nem tudom, hogy egyből kezdő lesz-e, nem gondolnám.
2: Hát
3: de
2: azért ott van Lapu Andor, aki viszont biztos, hogy játszani fog. Lehet, hogy már ezért is építették föl, mert ugye játszott már a nemzetközi kupában is a fiatalember.
3: Lapu Andort, ha megemlítetted, ő egy nagyon tehetséges fiatalember. Hát Bognár Györgynek és Haraszti Zsoltnak rendkívül jó szeme van ezekhez. Előre felépítik a játékosokat, úgy adják a megfelelő pozícióra, gondolok itt akár Pető Milánra, akár Szalai Józsefre, de visszamenőleg is, most nem fog mindenkit felsorolni, de nagyon koncepciózusan van fölépítve a paksi futball. És most is, ugye Simutot ma nem lesz kezdő, mert Györfi Milán játszik jobbról és Lapu majd balról. Most nem mondom el a teljes csapatot, de az a lényege, hogy Pakson tudatos építkezés van, hát nyilván Zekével gyengülnek, mert nem véletlenül vitt el az Újpest, akik egy rendkívüli sérülés hullám sújt, mert pont balbekbe kidőltek az emberek, ugye Tizsanit leigazolták, nem tud játszani. Na de vissza a mai mérkőzésre, a Paks régen nyert már Nyíregyházán, tehát nagyon szeretne három ponttal távozni. Bódog Tamásnak tudjuk azt, hogy most el van tiltva a kispadtól, megint a fegyelmi bizottság szabott ki rá büntetést, tehát ilyen szempontból elég feszült a hangulat Nyíregyházán. Hiába kaptak ki többször a nyíregyháziak, azért két meccset meg tudtak nyerni, tehát 6 pontjuk van. Erre szoktam mondani, hogy hiába nem kapsz ki, mondjuk, hogy valaki veretlen 6 forduló után, de az csak 6 pont. De ha 3 meccset megnyersz, 3-szor kikapsz, már van 9 pontod. Tehát az a veretlenség ilyen szempontból, így, ha így nézzük, akkor nem az határoz meg mindent, hanem az, hogy hányszor tudsz nyerni. És a Nyíregyháza is ma nyerni szeretne a Paks ellen, és mindenki abba gondolkozik a Paks ellen, hogy mivel nyílt játékot játszik, hátul esetleg sebezhetőbb, de hát ez oda-vissza történet, hogy a Paksnak sok helyzete van, de ellenük is lehet kialakítani, tehát ezért élvezhetők a Paks mérkőzései.
2: Nem akarok bírózni, félreértés ne essék, de egy elég tapasztalt játékvezető lesz a mai mérkőzés dirigense, Berke Balázs, mert hát azért voltak a Nyíregyháza meccsein mostanában olyan történések, amelyek azért sok-sok indulatot váltottak ki.
3: Hát abszolút egyetértek, és az MLS nem véletlenül jelölte ki, nagyon jó, hogy kitértél erre is. Én sem fogok belemenni most az ítéletekbe, a bírózásba, meg szokták mondani, ugye, hogy hosszú távon kiegyenlíti magát az élet, meg hogy én a rulett példát szoktam mondani, hogy a fekete meg a piros a végtelenbe kiegyenlíti egymást, de erre mondják az edzők meg a játékosok, hogy nem mindegy, amikor én ott dolgozom, vagy XY edző, akkor hogy ítélnek a játékvezetők. Az, hogy engem mondjuk 8 meccs után, hogyha nem úgy ítéltek a bírók, mondjuk kirúgnak, jön a másik, akinek jön a szerencse széria, tehát ez nem vigasztalja azt, aki akkor van benne abban a szituációban, amikor nem számukra kedvező ítéletek születnek. Én azt gondolom, hogy itt nem szándékos ítéletek születtek, de hát láttuk, hogy szegény Tarcsi ugye milyen súlyos sérülés szenvedett, Olá megkapta a büntetését, hát ez nem segít Tarcsin, de ott az adott mérkőzésre lehet újra játszani, hogy piros lap, és akkor 10 van az ellenfél, stb. De az tény, hogy a Nyíregyháza megpróbálja túltenni magát ezen, szűkült a keret, habár most egy játékos tudtak igazolni, egy csatárt, aki majd bevethető lesz Nyíregyházán, őt majd meglátjuk, hogy milyen teljesítményre képes, de Edom Vonyit most nem látom egyáltalán a keretbe, akkor valószínűleg ő megint megsérülhetett, Batuma a kispadon kezd. A Nyíregyházának az erénye a magas játékosok, a pontrugások, amire nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, és nekik a nagy bedobás is, tehát az ellenfél kapujától 20 méteren belülről a nagy bedobás is egy óriási fegyverük, amivel megpróbálnak élni, és az MTK ellen is az előző mérkőzésen nagyon hatékony játékot játszottak, hát a hatékonyság alatt azt értem, hogy sokszor ott tudtak lenni, és le tudták támadni az ellenfelet, de ez gólokban nem nagyon mutatkozott meg, egyszer tudtak csak betalálni.
2: Nem sokára kezdődik a mérkőzés, de mielőtt még Edvi Lászlónak adnám a szót, akkor elmondom, hogy zajlik a Premier League második fordulójában a Liverpool-Nottingham összecsapás, és az 51. percben 1-0-ra vezet a vendéggárda, azaz Nottingham Forest együttese. Mindkét magyar válogatott játékos, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként lépett pályára, és ott is vannak még a pályán, de a Liverpoolnak egyelőre nem sikerült gólt szereznie. Ennyi előzetes után pedig akkor most már a szó Edvi Lászlóé, hiszen hamarosan kezdődik a mérkőzés. Szia, Laci!
4: Szervusz, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és igen, szóba is kerültek itt az edzők, valószínűleg az első osztálynak talán a két legszínesebb edző egyéniségének a csapat, a csapajd össze itt Nyíregyházán, csak hogy éppen Bódog Tamás, illetve Bognár György nem a pálya mellett fognak találkozni, hiszen Bódog Tamásnak az eltiltása továbbra is tart, ráadásul még kapott egy újabb 4 mérkőzéses eltiltást, ezt viszont felfüggesztve egy nyilatkozat miatt, úgyhogy mostanában azért jobb, hogyha Bódog Tamás inkább a játékra és a taktikára koncentrál. A taktikába természetesen Bódog Tamás beleszólhatott, nyilván a taktikát ő dolgozta ki a Nyíregyháza csapatának, ellenben a mérkőzésen nem lehet ott a kispad mellett, ellen Bognár György viszont ott lesz. Nézzük a kezdő csapatokat, a Nyíregyháza csapatában Molnár a kapuban, Jovanov, Temesvári, Katona, Levente, illetve Bencen Leitner alkotják a védelmet, Toma, Kovács és Antonov a középpályát, és Katona Bálint, valamint Toma és Kvasina a támadó részleget. Hát, hogy aztán ez most 3 támadó lesz, vagy pedig egy klasszikus 4-4-2, ez kiderül elvileg, talán Katona, Bálint, illetve Kvasina lesznek a csatárok, de ezt meglátjuk, hogy helyezkednek el a mögöttük játszók. Nézzük a Paksnak a csapatát, ugye a Paks az a gárda, ezt mindenki tudja, aki hallgat minket folyamatosan, meg aki követi a magyar labdarúgást, az a csapat, amely csak magyar játékosokat foglalkoztat. Itt Kovácsik van a kapuban, Györfi, Lenzsér, Szabó, Vécsei és Lapu, tehát elvileg akár 5 hátvéddel is játszhat a csapat. Pető, Pap, Windecker, Haraszti és Szalai az egy csatár, tehát ez papíron egy olyan 5-4-1-es felállás is lehet. Elképzelhetőek tartod, Laci, hogy ez egy 5-4-1-es felállás lesz Bognár Györgytől?
3: Hát az 5-as stimmel, elől a Haraszti előre fog menni, ugye a második csatárnak, tehát ilyen 5-3-2 lesz inkább. A Paks mindig ezt játsza, hogy 3 belső védővel, Györfi játszik jobbról és Lapu Andor balról, tehát ez mindig megvan, ez a játékrendszer, Bognár György ezt köré keresi a játékosokat, és nagyon jó személynek köszönhetően meg is találja, és nagyon jó futballisták játszanak Pakson, mi sem bizonyítja jobban, hogy Zekét is most elvitte ugye az Újpest, nem beszélve az eddig elvitt játékosokról, gondoljunk csak Varga Barnára, aki már hol tart a BL főtáblában jelen pillanatban, aki szintén egy paksi gólkirály volt. Egy
4: olyan ötvös, ugye meg szokta említeni Bognár György, hogyha ötvösbe adná a Varga Barnabástak, akkor egészen más lenne.
3: Hát a Fradi Pakson mondta, igen, amikor már Fradiba játszottak, azt mondja, hogy miért kaptak ki, azt mondja, hát ha most ötvösbe, ja, hogy te mondtál, akkor mi szereztük volna ezeket a gólokat, és még lehetne sorolni, ugye Böde is megfordult, ugye a Paks is a Ferencvárosba, de most vissza a mai mérkőzésre. Itt egy nyílt sisakos csatát várok, egy nagyon kemény ütközetet, és a játékvezető felfogása döntő lesz, nem véletlenül a rutinos Berkét jelölték erre a találkozóra.
4: Igen, mostanában én is akarok különösebben bírózni, sok támadást ért a játékvezetőket. Berke Balázs talán az a játékvezető, akit viszonylag kevés támadás ér, és viszonylag jól szokta lehozni a mérkőzéseket. Aztán nyilván nyíregyháziak most nem csak a játékvezetőket okolgatják, miközben azért a paksiak elindítanak. Egy támadás Györfi a jobb oldalról próbálkozott a beadással, a nyíregyházi védelem azonban tisztázott. A hatodik fordulónál tartunk. A Paksnak egyébként egy ponttal van többje, mint a Nyíregyházának. Ellenben a Nyíregyháza az eddigi két hazai mérkőzését megnyerte. A Paks viszont még ebben a felújított nyíregyházi stadionban soha nem tudott nyerni, úgyhogy ez a feladat a Paks előtt, hogy nyerni tudjon Nyíregyházán, és akkor megőrizze az előnyét a hazai gárdával szemben. A Nyíregyháza számára pedig egyértelmű a feladat, megőrizni a 100%-os hazai teljesítményt, ez pedig azt jelenteni, hogy több csapatot is meg tudna előzni a nyíregyházi gárda, a Paksot egészen biztos, hogy igen. Úgyhogy ez a találkozónak a tétje, hatodik fordulónál tartunk, lassan majd kialakulnak véglegesen is a keretek. Itt Vukovics Lacival sokat beszélgettünk az elmúlt hetek során, hogy igazából még a jövőről azért nincs értelme sokat beszélgetni, mert még jócskán változni fognak a keretek. Hát most már azért jócskán nem fognak, majd legközelebb valamikor január tájban fognak változni, akkor majd nyilvánvalóan a rosszul álló csapatoknál teljesen új keretet láthatunk. Hát ez mostában így van. Na, miközben ezt én elmondtam, annyira egyházak a saját térfelük közepéről próbálnak indítani egy támadást, és akkor most sikerül átlépni az ellenfél térfelére. Egy hosszan előretett labda Antonov volt, aki előretette a labdát, Kovácsik pedig magához ölelte azt, a Paks kapusáról van szó. Kovácsik személyében, úgyhogy ő vette fel a labdát az érkező Kvasina elől. Szóba került, hogy majd a kérdéses, hogy a Nyíregyháza végül is milyen taktikai felállással fog pályára lépni, hogy egy 4-3-3-as felállással el vagy nem, ez majd nyilvánvalóan hamarosan Vukovics László úgy is értékeli, hogy haladunk előre a mérkőzés során, hát most még csak a harmadik percnek az elejénél tartunk, úgyhogy itt még azt hiszem korai taktikai felállásokról beszélni. Minden esetre bekezdtek a csapatok, aztán most egy kicsit pihennek, ugyanis kiment a labda az oldalvonalon túlra, és egy időbe tellett, amíg összeszedték. Tegnap Debrecenben, akik látták a találkozót, tudják, hogy nem nagyon voltak labdaszedők. Erre humorosan mondta valaki, hogy persze, hogy nem voltak labdaszedők, hiszen az a korosztály a kispadon ült, amelynek a labdát kellett volna szednie. Annyi sérült volt a Debrecen csapatával, Nyíregyházánál ennyi sérült nincsen. Minden esetre azért egy nagy sérültet említsünk meg, a Paks csapatától Bödét. Hát azért Böde egy abszolút alapembere. Vicces egyébként, hogy tegnap a 39 éves Csucsák Balázs vállalt főszerepet a Debrecen csapatánál, Böde Dániel hiányzik az a néhány 10 perces játéka, amit ő vállalni szokott. Na, miközben ezt elmondtam, elkezdődött a negyedik perc is. Igazából egy előreívelést láthattunk eddig Antonov részéről, amikor bekerült a labda az ellenfél 16-osára, de Kovácsik azt is maga biztosan hárította, úgyhogy ezzel azt akartam mondani, hogy helyzetet még nem sikerült feljegyeznünk. Most Lenzsér az, aki előre rúgta a labját, már a 16-os előtt tartanak a paksi játékosok. A bal oldalon egészen szabadon kapja meg a labdát Lapu, akiről már itt beszélgettek a stúdióban a kollégák. Lapu visszagurította a labdát Pap Kristófnak. A bal oldalon próbálja felépíteni a támadását a Paks csapata, a nyíregyházi védelem azonban jól zár, megszerzi a labdát, aztán Regza eladja azt, úgyhogy visszaszerzik a paksiak. Ezúttal a jobb oldalon próbálkoznak Györfi révén, Györfivel szemben pedig egy szerelés, Bencen Leitner volt az, aki bedobásra tisztázott, a bedobást pedig már elvégezte Györfi. A jobb oldalon próbálkozik a Paks csapata, Lenzsér, megszabadítják a labdától, a nyíregyháziak megszerzik, és a saját térfelük közepénél Regza az, aki táncolt egy labdával, pontosabban táncoltatta a labdát, aztán Regzával szemben egy aprócska szabálytalanság, Regza fogja a fejét, de nagy gond nincsen, hamar fel fog állni. Pap Kristóf volt az, aki nekilökte játékostársának, Lenzsérnek, így aztán présbe került szerencsétlen nyíregyházi játékos, ami messze nem jelent egy öröm állapotot. Na most a paksiak a saját térfelük közepén szerzik meg a labdát, Lapu tette balra, a baloldali oldalvonalnál egy kis tánc a labdával, aztán egy aprócska szabálytalanság, a szabálytalanságot Jovanov követte el, a szabadrugást pedig a paksiak végezhetik el, miután Harasztival szemben történt a szabálytalanság, a találkozó 5 perc telt el a mérkőzésből, a paksiak adogatnak a saját térfelükre, a nyíregyházi szurkolók pedig talán önök is hallják, hogy lelkesen biztatják a csapatukat, most azonban a paksiak jönnek előre. 8200 néző fér be egyébként az új nyíregyházi stadionba. Hát így első ránézésre azt mondanám, hogy egy erős félház van, aztán majd meg fogjuk tudni a pontos adatokat a második félidő közepén, még az is lehet, hogy 5000-nél több néző van. Egyébként pedig ideális labdarúgó idő van, most már nincs olyan kánikula, mint volt az első 3-4 fordulóban, enyhült az idő egész Magyarországon, legalábbis átmenetileg. Mindenesetre a paksiak ezen a találkozón eddig aktívabbak, most pedig már egy lehetőség. Pető az, aki maga mögé kapja a labdát, így aztán elveszik a nyíregyháziak, és a szpari játékosok próbálják felhozni. A paksiak viszont nagyon magasan támadnak le, 5 emberrel is letámad Bognár György csapata, és sikerül is labdát szerezni. Igen, nem könnyű labdát kihozni, hogyha letámad egy csapat, ezúttal a paksiak próbálkoznak, Szalai teszi jobbra a labdát, Györfi jobbról beível, egy fejes lehetőség középről, kifejelik a nyíregyházi védők, de még nem szabadult fel a kapu, megpróbál ráfordulni a paksiak játékosa olyan 13-14 méterről, de túl nagy volt ott a népsűrűség, így aztán a nyíregyháziak tisztáztak, a nyíregyháziak pedig jöhetnek egy ellentámadásra. Antonov a bal oldalon, érkezett volna 3 társ is, Antonov azonban nem talált társat, és már a túloldalon Györfi jöhet. Györfi jött is, egészen addig, amíg nem történt egy szabálytalanság vele szemben. Bognár György széttárja a karját, jelzi a negyedik játékvezető irányába, hogy itt bizony szabálytalanság történt, Berke Balázs játékvezető is jelezte. Sárga lapot nem ért a dolog, bedobást ért a dolog, tehát ezek szerint nem is szabálytalanság történt, hanem egy szabályos szerelés, amelyet követően a paksiak végeztek el bedobást, a nyíregyháziak pedig kirúgják a labdát. Talán egy kicsit meglepő, hogy az első 7 percben szinte végig a paksiak birtokolják a labdát, a nyíregyháziakhoz kevésbé jut el a labda hazai környezetben, de hát pontosan tudjuk, hogy van még ebben a mérkőzésben jócskán. Most is a nyíregyháziak térfelének a közepén a labda, aztán hátra kerül egészen Molnár kapushoz. Molnár kapus hosszan rúgja előre, egészen a paksi térfél közepére. Most a nyíregyháziak részéről Katona Bálint az, aki megszerezte a labdát, aztán visszagurította hátra Jovanovnak. Eddig még nyíregyházi támadást nem nagyon láthattunk, a Pakstól meg labdabirtoklást láthattunk a találkozó eddigi részében.
3: Abszolút. A nyíregyháza az NBA egy legfizikálisabb csapata, akik keresik az ütközéseket, a legtöbb szabálytalanság az ő mérkőzésükön van. Rendkívül fontos az ő szempontjukból, hogy milyen felfogású játékvezetőt kapnak, hogy mennyire engedi azt a játékot, ami már súrulja a sportszerűség és a sportszerűtlenség határát, de ezt próbálják a legtovább elvinni, ameddig lehet, mert így lehet legjobban elrontani az ellenfél játékát, hogyha a labda birtoklás közben már megakadályozod, és keresik is, amint lehet a fizikai kontaktus. A Paksról meg annyit, hogy Vécsei nagyon régen játszott már a csapatban, ő egy rendkívül rutinos, ugye a Honvéddal, a Fradival is volt bajnok, magyar labdarúgóról beszélünk, válogatott, aki most bekerült a csapatba közben egy...
4: Meg nem ért is a nyíregyházi védelemben, majdnem sikerült átfejelni a labdát Molnár felett, a saját játékos próbált átfejelni, aztán Molnár kapus felnyúlt érte, a nyíregyháziak pedig felszabadítottak, és már át is került a labda a paksi térfélre. Lapu volt az, aki az oldalvonalon túlra tisztázott, úgyhogy jöhetnek a nyíregyháziak. A 9. percnél tartunk, a nyíregyháziak először vannak huzamosabb ideig a vendégek térfelén, vagyis a vendégek 16-osa előtt, olyannyira ott vannak huzamosan, hogy jobb oldalról jöhetnek egy bedobással, nagyjából az 5-ös és a 11-es pont közötti területről. Hát volt egy egészen furcsa megmozdulás egy perccel ezelőtt, amikor mondom, a nyíregyházi játékos majdnem átfejelt a labdát saját kapusa fölött, de most már nyíregyháziak támadnak, hogy nyíregyháziak ott vannak a Paksi 16-oson belül, egy begurítás az 5-oson belülre. Azonban nem volt ott nyíregyházi játékos, Kovácsi kapus viszont lefülelte a labdát, úgyhogy a hangomat emelhettem, igazából azért nagy helyzet nem volt. Jobb oldalra jött a begurítás, érkezett is a kapu elé Regza, azonban Regza és a beadást elvégző játékos között volt két nyíregyházi védő, és ott volt, bocsánat, két Paksi védő, illetve Kovácsi kapus is, így aztán megszerezte utóbbi a labdát, és most már a Paksiak próbálkozhatnak. Akik így rádióban követik az eseményeket, azok gondolom leszögezhetik, hogy hol a Nyíregyháza, hol a Paks tér felén zajlanak az események most az elmúlt 2-3 percben, így aztán kicsikét hullámzó a játék, ami általában szórakoztató szokott lenni. Most a Paksiak, amiről beszélgettünk is korábban, letámadják a nyíregyháziakat, ők azonban ki tudják hozni a labdát, és ezúttal a jobb oldalon lépik át a Paksi tér felett. Egy jobb oldali indítás Kvasina irányába. Kvasina jobbról tartogatja a labdát, majd oda tette volna a felfutó társnak. Előle azonban egy felszabadító rugás, pontosabban egy tisztázó rugás az oldalvonalon túlra. Így aztán a 11. percben a nyíregyháza csapata jöhet bedobással, amelyet már egy is végzett a Nyíregyháza. Most tehát letáboroznak a nyíregyháziak a vendég térfélen. Kicsikét feltolja a Paksa védekezését, a védővonala nagyjából 25 méterre van a saját kapujától. Ilyenkor nyilvánvalóan mögéjük lehet hívelni a labdát, de aztán olyan egyszerű. Főleg úgy nem, hogy a Paksiak megszerezték a labdát, és már hárman jöhetnek egy ellentámadással. A nyíregyháziak az oldalvonalon torra tisztáznak. A Paksiak tehát folytathatják a támadást, ezúttal a bal oldalon. Lapu az, aki a bal oldalon próbálkozik. Lapu játsza meg társát Szalait. Szalai a bal oldalon. Szalai keres magának társat. Gurítást választott, nem ívelést, azonban nem volt jó a megoldás. A hazai játékosok megszerzik a labdát, a Paksiak pedig nagyon agresszíven letámadják a Nyíregyháza gárdáját, úgyhogy a nyíregyháziak azt a megoldást választják, hogy hosszan előre rúgják a labdát, azonban a félvonalnál megszerzi a Paksi csapat, úgyhogy ismételten a Paksiak megszokott labdabirtoklását láthatjuk, és megvan az első sárgalap a találkozón. Katona Levente nagyon-nagyon ideges, egyszerűen nem érti meg, hogy a játékvezető szerint ő miért követett el szabálytalanságot, nagyon-nagyon őszinte a dühe Katona Leventének, Berke Balázs pedig nagyon-nagyon nyugodtan elmagyarázza neki, hogy hát sportást maga milyen vétséget követett el, és ezért sárgalappal kell büntetnem. Katona Levente kicsit még csapkod, kicsit még magyaráz, egyébként pedig hát Harasztira csúszott rá, hátulról csúszott rá, szerintem ért a sárgalapot, Laci.
3: Hát egyértelműen sárgalapot ért, hát mutatja, hogy én vagyok a csapatkapitány, de hát az nem jelent semmit abban az esetben, ha sárgalapot érően szabálytalankodik, és azért veszélyes ez, mert így már egy védőnek sokkal nehezebb a szerelés, kétszer is meggondolja, hogy hogy lépjen oda, és ha ez megérzi a csatár, akkor sokkal bátrabban rámeri vinni egy-egybe a labdát.
4: Katona Levente és Temesvári alkotják a belső védő dúóját a nyíregyházának. Temesvári büntetésre lejárt, a Paksiak pedig Haraszti révén szabadrugással hozhatták játékba a labdát, a sárgalapot követően a jobb oldalon Györfi próbálkozik, Györfi pedig közelről eltalálja a nyíregyházi ellenfelét, vétlen volt, labdával találta el, tehát Györfi megpróbálta beadni a labdát, és rohan is a gyúró, rohan is az orvos. Igen, hát amikor valakit fejbe találnak, akkor azért azonnal segítségre van szükség, mert nem lehet tudni, hogy mekkora a baj. Az egészen biztos, hogy egészen közelről talált el Bencen Leitnert a labda, nagyjából ilyen 4-5 méterről, és igen, földön fekszik, és most állítják föl. Sárgalap nem történt, nem tudom, hogy ilyenkor most akkor le kell jönnie egy percre, ugyebár az új szabályok értelmében, hát azért ezt én szubjektívé tenném ezt a szabályt, mert szerencsétlen Bencen Leitnert azért ápolták, mert fennállt a veszélye, hogy súlyosabb a sérülés, de most egy percig lent lesz. Ez azt jelenti, hogy egy védő hiányzik a nyíregyházi falból, a Paksiak pedig jobb oldalról ívelték be a labdát, aztán a nyíregyháziak felszabadítanak, és Bencen Leitner, ha jól látom, még mindig az oldalvonal mellett van, vagyis Berke játékvezető kitölteti vele azt az egy percet, amit az új szabályok előírnak. Egyébként rá is nézett a játékvezető az órájára, stoppereli a lehetőséget, az pedig biztos, hogy a Paksiakhoz került hátra a labda, és Kovácsi kapus ívelte előre a Paksiak labdáját, megszerzik a nyíregyháziak, lassan letelik az egy perc, mondhatni idézőjelve büntetése Bence Leitnernek, közben Toma révén lépik át a nyíregyháziak az ellenfél térfelét, Toma kapja vissza a labdát, Toma keres magának társat, aztán Molnár kapus személyében találta meg a társat, Molnár kapus pedig úgy ívelte fel a labdát, hogy az pont a középkörben landolt, viszont a paksiak szerezték meg, és már támadást is indíthatnak Windecker révén, a bal oldalon jönnek a paksiak, az első negyed órának a végéhez közeledünk, miközben egy beívelés lapu próbálkozott a beíveléssel, azonban a vele szembe álló nyíregyházi védőt találta el, így aztán az oldalvonalon turra pattant a labda, úgyhogy lapu azt követően, hogy lábbal próbálta a labdát a kapu elé tenni, ezúttal kézzel teheti meg ugyanezt, balról a bedobás a 11-es ponttal egy magasságba, be is dobja a 16-oson belőle, azonban ez csemege volt Temesvárinak, az igen jó felépítésű belső védőnek, akinek, mint mondtam, lejárt az eltiltása, őt a harmadik fordulóban állították ki Debrecenben, a keleti rangadón, aztán letöltötte az eltiltását, ő egyébként Temesvári Miklós mesteredzőnek az unokája. Ugye már a mesteredzőt nem véletlenül mondtam, hiszen ő volt az, aki a nyíregyházát annak idején felhozta az első osztályba, és az első komoly sikereket aratta, és hát akkor énekelték a nyíregyházi szurkolók, hogy a csapatról, hogy gólövés a tudománya, Temesvári mesteredző dirigálja. Ez volt valamikor a 70-es évek végén, a 80-as évek elején. Szóval Temesvári Miklós unokája, a nagyon-nagyon jó felépítésű első védő, az egyik, aki irányítja Nyíregyháza védelmét a már besárgult Katona Levente mellett. Eltelt a találkozóból 15 és fél perc, a paksiak birtokolták többet a labdát, jelenleg is a paksiak vannak ott a Nyíregyháza 16-osának a jobb oldalánál, aztán a hazai csapat játékosai megszerzik a labdát, a paksiak pedig visszaszerzik azt a nyíregyházi térfél közepén. Györfi gurította vissza a labdát bal oldalról, Windecker a bal oldalon, négyen is vannak a paksiak a bal oldalon, és végül lapú futtatja a társát, itt akár egy beadási lehetőség is kínálkodott Vécsei előtt. Vécseivel szemben azonban sikerült szögletre tisztázni a nyíregyházi védelemnek, így aztán a 17. percben szöglethez jut a Paks csapata, hogy aztán ezt a 17. percben még elvégzik-e vagy sem, az természetesen a jövő zenéje. Minden esetre Molnár kapus nagyon-nagyon magyaráz, Haraszti pedig bal oldalról végzi el a Paksnak a szögletét, bal oldalról jön a szöglet jobb lába, vagy csak kapu irányába csavarodik a labda, kifejelik a nyíregyházi védők, és akár ellentámadásba is átmehetnének. A paksiak pedig megpróbálják még a nyíregyháza térfelének a közepén visszaszerezni a labdát, és ez a kísérlet sikeres is volt, úgyhogy a paksiak ismételten ott vannak a nyíregyháza térfelének a közepén. Ezúttal a jobb oldalon próbálkoznak, Pető tette jobbra a labdát, majd egy beadás Györfitől, sok ilyet láttunk eddig már az eddig eltelt 17 és fél percben, mármint hogy Györfi ment el a jobb oldalon és próbált onnan beívelni. És hát akkor a 18. perc közepén gólt még nem láthattunk a nyíregyháza paks mérkőzésen, stúdió.
2: Köszönjük szépen, nem sokára kapcsolunk vissza a mérkőzésre, de hamarosan kezdődnek a magyarokkal teletűzdelt döntők a poznani kajakkenu világbajnokságon. Kapcsolunk a helyszínre Tóth Bélához.
5: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A ma délutáni döntős programban összesen 6 magyar egység száll vízre. Szurkolhatunk többi közt a tegnap világbajnoki címet szerző Fejes Dánielnek, Csikó Zsókának és Kopasz Bálintnak is. De mindenek előtt most a női kenuegyesek 500 méteres döntője következik Kis Ágnessel. Négyes pályán versenyez majd a szegediek 21 éves kenusa, és ennek a versenyszámnak a trónja az bizony üres, mert hogy a címvédő és a regnáló Európa-bajnok Ludmilla Luzán nem nevezett erre a távra a poznányi világbajnokságon. Kis Ágnes pedig ebben a versenyszámban kifejezetten ígéretesen versenyzett eddig, próbálok minél óvatosabban fogalmazni, azért azt hiszem, hogy a dobogóra joggal pályázhat. Az egyesen egy cseh versenyző, az Európa bajnoki negyedik Zsehová, a kettesen a kínaiak fiatali kenusa Chiang, a hármason Brovkova Kazaksztánból, a négyesen tehát Kis Ágnes, az ötösen Sofia Jensen kanadai, ebben a pillanatban megtörténik a rajt, 500 méter tehát, és mivel mindenki eljön rendben, Kis Ágnes is nagyjából olyan ütemben kapta el ezt a rajtot, hogy az első 20-25 méter megtétele után ő és Jensen kiemelkedik a mezőnyből. Nazdrova az egyetlen világbajnok olyan szempontból a mostani mezőnyben, hogy ő C1-500-on volt már világbajnoki aranyérmes 2019-ben, a 7-esen az olasz Európa-bajnoki második Della Giustina, a 8-oson egy német, a 9-esen pedig egy moldáv. 500 méter a versenytáv, nagyjából 2 percen át lapátolnak a versenyzők, és az már jól kirajzolódik, féltávhoz közelítve, hogy Kis Ágnes és Jensen mindenki előtt legalább egy hajónyival, Brovkova próbálja még tartani a lépést ezzel a duóval, de neki is azért fel van adva a lecke. Az első helyen tehát Jensen egyelőre 200 méter után, míg Kis Ágnes a második, és jó pozícióban érkezik Nazdrova is a 6-oson, mert hogy őt írja a 6. helyre a komputer. Jöhetnek tehát az utolsó 200 méterre most már a versenyzők, és bizony azért megérkeznek ide a tribün elé. Kis Ágnes fej-fej mellett halad Jensennel, sőt most már egy hajóornyival megelőzi kanadai riválisát. Ebben bizony benne van az arany lehetősége is. Jensen elkezdte növelni a csapásszámot, egyre nagyobbakat és erőteljesebbeket húz a vízben, úgyhogy egy fél hajónyival most elmegy Kis Ágnes előtt. Maradt-e még az utolsó 100 méterre ereje Kisnek? Kellene egy nagyot durrantani a végére? Talán nincsen meg teljesen az a tempója Kis Ágnesnek, aki hát most az üteméből kiesett, úgyhogy nagy a hátrány most már Jensenhez képest. Az ezüstöt azt meg kellene tartani az utolsó 10 méteren, itt már nincsen kétejt. Azt illetően, hogy kanadai arany, és a végén Kis Ágnes megjön ezüstérmesnek. Világbajnok ezüstérmes Kis Ágnes a női kenu egyesek 500 méteres távján, és bánkódhat azért a szegedi kenus, hogy itt az utolsó 100 méteren, hát jól látható módon, talán azzal is bajlódott, hogy ebben az erős, jobbos hátszélben bennmaradjon a saját sávjában, úgyhogy jó néhányszor igen, ki kellett emelnie a lapátját a vízből, és ütemet, valamint ritmust tévesztett. Mindez ugye az utolsó 100-150 méteren történt, és Jensen bár nem hajrázott akkorát, mint arra számítani lehetett, de simán lehagyta végül Kist. Már csak azért is hozzáteszem, hogy az utolsó 200 méterre úgy érkeztek meg a versenyzők, hogy egy vonalban haladtak, és végül több mint egy hajónyival megveri Sofia Jensen a kanadai versenyző Kis Ágnest. Minden esetre így is megvan a magyar csapatnak a gyorsasági szakákban a 3. érme ezen a világbajnokságon. A tegnapi 2 arany után ezúttal Kis Ágnes egy ezüsttel nyit a női kenu egyesek 500 méteres távján. Jön a folytatás hamarosan Fejes Dániellel. Budapest.
2: Köszönjük szépen, mi pedig megyünk tovább. Nyíregyháza Paks labdarúgó mérkőzés, Edvi László és Vukovics László.
4: Hát itt az elmúlt néhány percben 3 komolyabb nyíregyházi lehetőséget is láthattunk, sőt egyszer be is került a labda a Paks kapujába, azonban szabálytalan körülmények között, úgyhogy továbbra is 0-0-ra áll a mérkőzés, pont most vagyunk az első játék rész felénél. A 20. percben Antonova nyíregyháza játékosa végzett el egy szabad rugást, majd ezt követően tisztázott a paksi védelem, de most nézzük az eseményeket, hiszen a nyíregyháziak nagyon feltámadtak, akik velünk voltak az első 20 percben, azok emlékeztetnek rá, hogy többnyire a Paks birtokolta a labdát, azonban pont amikor átadtuk Poznanynak a szót, akkor a nyíregyháza átvette a mérkőzés irányítását, majd fontom a helyzeteket, de most jelenleg a paksiak támadnak és a bal oldalon próbálkoznak bevinni a labdát a 16-oson belül. A bal oldalon Papp Kristóf az, aki visszagurítja a labdát Windeckernek, Windecker keres magának társat, Papp személyében meg is találja, aztán hátra kerül a labda egészen Vécseihez, Vécsei labdája a 16-os előtt találja meg a társat, azonban a nyíregyháziak tisztáznak, és nekem pedig nincs lehetőségem elmondani, hogy milyen helyzetek voltak két szögletet követően, amiközben a Poznanyból hallgattuk a közvetítést és Kis Ágnesnek az ezüstérmét. Azért nem tudom elmondani, mert támad a nyíregyháza csapata, találkozó 24. percében Antonov gurította vissza a labdát, kicsikét lelassul ez a bizonyos támadás, Bence Leitner, aki ugyebár kisebb sérülés szenvedett a 19. percben, de visszajött, majd mindjárt elmondom, hogy egészen jól érkezett vissza. Hát csak elmondom, mert most előre ívelik a Nyíregyházi, a kis bedobással jöhet a Nyíregyházi csapat. Szóval a 21. percben Antonov a Nyíregyháza játékossal szögletet végzett el jobb oldalról, Bencen Leitner megcsúsztatta labdát, Kovács Milán pedig közelről a hálóba továbbított, azonban lesz helyzetből, egy teljesen egyértelmű lesz volt. Egy perce később újabb nyíregyházi helyzet volt, viszont ezt nem fogom elmondani, csak később, hiszen megyünk vissza Poznanyba, ahol Fejes Dánielnek szurkolhatunk.
5: Méghozzá a férfi kenuegyesek szintén 500 méteres távján. Tegnap világbajnok lett Fejes Dániel, és ez, hogy milyen siker érte őt, ez bizony lelki töltetet adhatott neki.

0: 14-ben, 18-ban és 22-ben is aranyérmet szerzett Isaquias Guimarães Queiroz. Hatoson a kínaiak versenyzője Zsibo Wen, a Szegedi Világkupa aranyérmese. A hetesen az a Stefanos Dimopoulos Görögországból, akit extrán fűt a bizonyítási vágy, hiszen lemaradt az 1001-es A döntőjéről. Fejes Dániel a 8-ason fog lapátolni, ő ebben a versenyszámban a 4. helyen fejezte be a tavalyi milánói világbajnokságot, az Európa-bajnokságon idén pedig Juhász István versenyzett ezen a távon, Juhász a 6. lett. A kanadai az 1-esen, a német Bangja 2-esen és a 9-esen egy argentin Sánchez Ayala, így teljes tehát a mezőny. Kiemelte versenyzők Fuchsa Tarnowski, a brazil Guimarães Queiroz, G. Dimopoulos és Fejes, őket érdemes tehát figyelni. Ebben a pillanatban eljönnek a versenyzők a rajtgépből. Hátszél, amihez továbbra is alkalmazkodnia kell a kenusoknak, és Fejes kiválóan kapta el a rajtot. Az első méterek megtétele után ott van az élbolyban, vele együtt halad, és tartja az ütemet Fuchsa Tarnowski, valamint a brazil Guimarães Queiroz, és most már jól kirajzolódik az is 100 méter után, hogy a brazil egy picivel mindenkit megelőz. Fejes Dániel, 26 esztendős, az MTK versenyzője, és tegnap 1001-esben 13 esztendő után szerzett ismételten magyar világbajnoki aranyérmet, azzal, hogy holtversenyben 1000 másodpercre ugyanolyan időt evezve lett világbajnok Martin Fuchsával. Ez a hármas elől, Fuchsa, a brazil Guimarães Queiroz és Fejes, igaz Tarnowski azért még valahogy betüremkedik a harmadik pozícióba Fejes elé, de hát 400-addal előzi meg Fejest a moldáv. Következik az utolsó 200 méter, féltávnál tehát 4. volt Fejes. Elkezdi növelni a csapás számot ő is, de egyre nagyobbakat húz a vízben Fuchsa és a brazil Queiroz is. Ez a két versenyző most mintha ellépett volna Tarnowskitól és Fejestől. Az utolsó 100 méter következik, vezet a cseh, a brazil most erősít is, mintha már egy hajóornyival megelőzni Fuchsát Queiroz, Fejes pedig elkezdett fáradni, egyre jobban küzd az elemekkel, és visszaesett a mezőnkben Fejes Dániel. Utolsó 30 méter, brazil vagy cseh aranyérem születik, ez a kérdés. Az utolsó métereken, mintha a brazil jobban tudná tartani a tempóját, és ebből brazil aranyérem, a cseh a második, és végül bejön a kínai bronzérmesnek, Fejes Dániel pedig teljesen elkészült az erejével a végére, 8. lett az MTK kenusa. Kár érte a táv első felét kiváló tempóban, és jó utazó sebességgel teljesítette az a Fejes Dániel, aki viszont a végére talán elfáradt, majd én azt mondom, hogy látván azt, hogy a dobogóra nincsen esélye, inkább tartalékolt az 1 óra múlva kezdődő 4-esre. Brazil aranyérem, Guimarães Queiroz tehát a világbajnok, a csehek versenyzője Fuchsa lett a második, és óriási hajrával Zsibo Wen, a kínai kenus bejött harmadiknak, bronzérmesnek, Fejes Dániel pedig a döntős mezőnyben egy versenyzőt tudott megelőzni, méghozzá az argentin Sánchez Ayalát, 8. pozíció tehát Fejestől, de ő hamarosan újra vízre száll. Kis Ágnes tehát szerzett már egy ezüstérmet, ráadásul a női kenusok 500 méteres távján az volt a világbajnokságok első magyar VB érme. A folytatás pedig majd Csikós Zsókával következik, cirka 4 perc múlva, addig pedig ismételten labdarúgás.
1: Antonov végzett el egy jobboldali szögletet a találkozó 30. percében, amikor nem láttunk még gólt a Nyíregyháda Paks találkozón. A legtöbb veszélyt ezek a pontrugások okozzák a paksi kapu előtt. Aztán most a pontrugást követően most is ott vannak a Nyíregyházak. Egy szép csel, egy lövés! Nagyon-nagyon éles szögből azért ez a megpróbált effektus volt, ugyanis jobboldalról sikerült a Nyíregyháza játékosának becselezni magát a 16-oson belülre. Egészen jól csinálta Antonov, a szerb játékos. Most egy köténnyel indított, majd nagyjából olyan 3 méter az alapvonaltól jobb oldalról bal lábbal céloztam a kapunak a hosszú sarkát, ez elvileg ugye megoldható feladat, tehát jobbról bal belsővel, neki azonban tökéletesen nem sikerült megoldani, de az biztos, hogy Antonov okozza a legtöbb veszélyt a nyíregyházi játékosok közül, ő végzi el a szögleteket, ő végzi a szabadrugásokat, neki volt most egy lehetősége itt a találkozó 30. percében, azonban gólt még eddig a mérkőzés.

0: működésen nem láthattunk, és ismételt a Nyíregyháza jönnek ezúttal. Jobb oldalról egy lehetőség, egy hatalmas helyzet. Antonov, ismételten Nemanja Antonovnak, a szerb játékosnak a nevét kell mondanom. Ezúttal nem előkészítő szerepben volt, hanem befejező szerepben. Jobb oldalról jött a beadás, és talán a legnagyobb helyzet volt eddig a mérkőzésen, ugyanis jobb oldalon elment a Nyíregyháza futballistái, visszagurította a 11-es pontnál teljesen szabadon érkező Antonovnak, aki a 11-es pont magasságáról ballábbal lőtt a kapu fölé. Ez nagyon nagy helyzet volt, Laci, ebből azt hiszem gól is születhetett volna.
1: Antonov ballábával ezt nevezhetjük nagy lehetőségnek, ez 13 méter volt, de nem teljesen gurítás volt, hanem úgy jött a labda, egy picit megpattant előtte, és azt próbálta korrigálni Antonov, de végül is csúnyán fölé lőtt. Az elmúlt 10-15 percben a Nyíregyháza átvette a játék irányítását, rengeteg pontrugás, szöglet, beadás, nagy bedobás, tehát most nyomják a Paksot, ezek a hazai csapat percei.
0: Viszont gólt még nem láthattunk a találkozón, az első 20-22 perc a Paksé volt, azóta Nyíregyháza aktívabb, és most pedig menjünk vissza Tóth Bélához Poznanyba, hát ha megszületik a nap első aranyérme.
2: A női kajakegyesek olimpiai versenyszáma következik, amit a lengyelek a nagy kedvencük, Anna Puvavska, a címvédő miatt várnak, de hát mi, ami miatt igazán kíváncsiak vagyunk erre a versenyszámra, az nem más, mint Csikós Zsóka. Világbajnok lett tegnap 1001-esben, címet védett, most a hetes pályán bizonyíthat. Igazán erre fáj egyébként a foga Csikósnak, nagyon szeretne olimpiai versenyszámban jól teljesíteni. A tavalyi milánói világbajnokságon bronzérmet gyűjtött be ebben a versenyszámban. Az egyesen a kanadai Michelle Russell, a kettesen Natalia Drobot Ausztráliából, világbajnok ezüstérmes tavalyról, figyelni kell rá, bár a szélső pálya nem lesz könnyű dolga. A hármason a kínai Chan, a négyesen azaz Anna Puvavska, akit éppen most mutatnak be, ezért az egyébként népes lengyel közönségnek az üdvrivalgása. Puvavska a címvédő, az idei Európa-bajnokság második helyezettje. Az ötösen Amy Fisher Új-Zélandról, tavaly éppen, hogy lecsúszott a dobogóról. A hatoson Polin Jaks, az Európa bajnoka ennek a versenyszámnak. A hetesen tehát Csikós, a nyolcason a mexikói Briones Fragosa, a kilencesen pedig a belga Peters. 500 méter a táv, és eddig a rajt nem sikerült egyszer sem Csikós Zsókának ezen a világbajnokságon, és ez sem az igazi. 1000 méteren lehet korrigálni a rossz rajtot, itt viszont nagyon visszaesik a mezőnyben, rögtön a rajtot követően, tehát ez továbbra sem sikerült kiküszöbölni, hogy az indulásnál jól jöjjön el Csikós Zsóka, úgyhogy hatalmas hátrányba, egy hajónyi hátrányba kerül a dobogós versenyzőkhöz képest, illetve a dobogóra pályázó versenyzőkhöz képest. Az első 100-150 méter megtétele után Jaks a német vezet, a második Puvavska, a harmadik Drobot, és Csikós az ötödik, hatodik hely környékén lapátolhat. Hát óriási második 250 kellene Csikóstól, megint csak beragadta rajtnál a szolnoki versenyző. Érkeznek féltávhoz, Jaksra egyre inkább fölkapaszkodik Drobot, a kettesen nagyon jól tartja a tempót, és magas utazó sebességet visz az ausztrál versenyző, és ő vezet 200-addal megelőzve Jaksot féltávnál. Utolsó 200 méter, Csikós Zsóka egy nagy hajrával talán még a dobogó legalját elcsípheti. Itt az aranyéremért Jaks és Drobot fog nagyot versenyezni, Puvavska pedig megy a bronzért, a lengyelek azért biztatják Puvavskát, a címvédőt. Jaks nem akar fáradni, az utolsó 100 méterre azért megérkezik éllovasként, mellette Drobot a második, Puvavska a harmadik, a negyedik helyen Fisher halad, az új-zélandi, Csikós Zsóka pedig most már talán az ötödik helyen, a felső pályán Russell még előtte picivel. Érkeznek a versenyzők tehát most már a célba, alig hanem ebből a hatosan Jaksot nem lehet letaszítani a dobogó legtetejéről. Német világbajnoki cím, a második helyre bejön az új-zélandi, a lengyelek pedig örülhetnek a bronzérmüknek, az ötödik Csikós Zsóka. Kár azért a rajtért, a szolnoki kajakos, ahogyan azt már említettem, az egész világbajnokságon küzdött a rajtgéppel, ugye 1001-esben ezt meg lehet várni, hogy a rajtgép az lecsukódjon, ott van olyan előnye fizikálisan Csikósnak, hogy a rossz rajtot az bizony le tudja dolgozni a mezőnyben, de hát itt 500-on erre nincsen javítási lehetőség. Német aranyérem tehát Polin Jáks a világbajnok, Csikó Zsóka pedig az ötödik. A női kajakegyesek 500 méteres versenyszámában, ami ugye az ötkörikás játékok műsorán is szerepel, Amy Fisher, az új-zélandi a második, a harmadik pedig az ausztrál Drobot. Ez tehát a sorrend, ami a dobogósokat illeti. Hamarosan vízre száll, illetve otthon már a vízen Kopasz Bálint is, és ő is rajtolhat majd 15 óra 26 perckor labdarúgás.
0: Továbbra sem láthatunk gólt a Nyíregyháza Paks mérkőzésen, viszont miközben Csikós Zsófka lapátolt, két paksi helyzetet is láthattunk, ezeket majd mindjárt elmondom. Most azonban egy baloldali paksi szögletet követően egy csúsztatás. A csúsztatás követően Pető 30 méterről jobbra teszi a labdát, és kifejelik a nyíregyházi védők. Szóval két helyzetet láthattunk a 33. percben. Haraszti jobboldali szögletét követően volt egy csúsztatás, amely elment a kapu előtt, ez egy paksi helyzet volt, majd ezt követően a 35. percben volt Petőnek egy olyan, hát olyan 22-23 méteres lövése Szalai visszakészítését követően. Ez egy nagyon szép lövés volt a kapu jobb oldalában, a ment, Molnár azonban hárított, most pedig a paksiak jönnek szöglettel a 37. percben jobb oldal. Szögletet követően kifejelik a magast nyíregyházi védők. Igen, igen, a nyíregyházi védőket nem könnyű azért a levegőben megverni. Szögletet követően most pedig bedobása sikerült váltani a paksiaknak a szögletet. A 37. percnél tartunk, amikor a nyíregyházi térfél közepéről jöhet Györfi jobb oldalról bedobása, nagy bedobáshoz készül, a térfél közepéről majdnem a 16-osig dobja el a labdát, Szalai volt, aki visszacsúsztatta, a nyíregyházi védők pedig megszerzik azt, majd egy nagyon-nagyon csúnya gyertyát sikerül rúgni a nyíregyházak védőinek, és labda pedig olyan ívet ír le, minthogy a tojás alakú labda lenne, és nem gömb alakú lenne. Egyébként Bencen Leitner rúgott egy hatalmas gyertyát, majd Bencen Leitner most tisztázott az oldalvonalon túlra, ez azt jelenti, hogy a paksiak ismételten jöhetnek bedobással a nyíregyházi térfél közepéről. Érdekes, amikor nálunk van a szó, akkor folyamatosan a paksiaknál van a labda, és amikor Poznanynál van a szó, akkor támadnak a nyíregyháziak, és igazából komoly helyzeteket is akkor láthattunk itt a mérkőzésen a nyíregyháziak jó voltából, amikor éppen a kajakkenu helyszínnél Lengyelországban, az egyébként nagyon szép városban, Poznanyban rendezett világbajnokságnál volt a szó. Most a paksiak próbálkoznak, be is jönnek a 16-oson belülre, a nyíregyháziak időlegesen felszabadítanak. Lapu a bal oldalon szedi össze a labdát, Laputól azonban megszerzik a nyíregyháziak, és hárman vezethetnek egy ellentámadást. Az ellentámadás során sikerült meglódni a Regzának, Regzával szemben azonban lépés előnyben volt a paksiak védője, és a paksiak védőjének sikerült tisztázni, és Lapu az, aki bedobásra hozhatja játékba a labdát, tehát olyannyira sikerült tisztázni, hogy Regzára rá is rúgta a labdát, így aztán a paksiak jöttek be dobással a találkozó 39. percében, ahol önök is hallhatják, hogy forrósodik a hangulat. Egyébként jó hangulat van, hát mindig jó hangulat van Nyíregyházán. Ezúttal is majd nagyon kíváncsi ezek, még egyszer mondom, a hivatalos nézőszámra. 5000 fölött vannak, azért biztos vagyok benne. A egyik oldalon szinte teljes teltház, valószínűleg a másikon is, úgyhogy sok-sok néző látja azt, amit a televízió nézők is látnak, hogy Vécsei a Paksnak a játékosa iveli előre a labdát, és ezúttal a Nyíregyháza tér felének közepéről bal oldalról jöhet egy bedobás az Atomváros játékosai számára, majd egy időleges felszabadítás követően a paksiak ismételten megszerzik a labdát, tehát a labdabirtoklási fölényben egyértelműen a paksiak vannak, helyzeteket pedig kisebb helyzeteket a Nyíregyháza dolgoztak ki. Most azonban egy paksi beadás bal oldalról, és ezt követően kellett Temesvárinak tisztáznia, és ismételten bedobással jöhet játékba, hozhatja játékba a labdát a Paks csapata. Hát elég sok a játék megszakítás, sokszor juttatják a labdát az oldalvonalon túlra a felek, így aztán gyakran van bedobás, de gyakran vannak azért pontrugások is. Most éppen ismételten egy pontrugás következik a találkozó 40. percében, amikor egy szabálytalanság követően, itt aztán csuka fogta, róka esete volt, itt mindenki rángatta a másikat, végül is a játékvezető szerint a szabálytalanabb fél a paksi volt, így aztán a nyíregyháziak jöhettek szabadrugással. Ez a saját térfelük közepén van, átengedik a szabadrugás jogát Molnár kapusnak. Ez egy jó ötlet, mert Molnár előre rúghatja labdát, előre rúgja, mi pedig megyünk ismételten Lengyelországba, Poznányba.
2: Még egy gondolat az előző versenyszámhoz, itt jó néhány percig figyelgették a célfotót a zsűritagok. Anna Puvavska lecsúszott 400 másodperccel a dobogóról, ugye a lengyelek kedvence, egész biztosan azt nézték a célfotón, hogy ő nincs-e holtversenyben azzal a Fischerrel, aki ugye azzal a drobottal, aki végül ugye a bronzérmes lett. Na de most már figyeljünk a királyszámra. A hetes pályán ott van Kopasz Bálint, a férfi kajakegyesek 1000 méteres távján, tehát a címvédő, ő a világbajnok, és a magyar kajaksportnak a történetében az első olyan versenyző, aki háromszor tudott ezen a versenytávon diadalmaskodni VB-n. Megtörtént a rajt, eljönnek rendben a kajakosok, és Bálint is jó ütemben kapja le a startot. Az egyesen a dán Rask, a kettesen az Európa-bajnokságot nyert fehér orosz Vladislav Kravets, a hármason Svédországból Martin Natel, a négyesen a portugál Fernando Pimenta, ő is háromszoros világbajnok, Milánóban bronzérmet szerzett egyébként, világbajnokságokról összesen 8 érme van a portugálnak. Az ötösön Thomas Green, az ausztrál, a milánói VB ezüstérmese, őt hagyta le nagyhajrában Kopasz tavaly, a hatoson az amerikai Jonas Ecker, fiatal, tavaly B-döntőzött, a hetesen tehát Kopasz, a nyolcason Szlovákiából Samuel Balázs, és a 9-esen Tobias Hammer, egy német. 250 méter után Kopasz Bálint, a harmadik előtte Green és Pimenta, e között a három versenyző között 7-10 másodperc csupán a különbség, de az kirajzolódik, hogy ez a három versenyző ez bizony kiemelkedik a mezőnyből, a negyedik helyen egyelőre Rask lapától, de ő is tekintélyes távolságban ettől a triótól. Pimenta, Green és Kopasz, velük kell tehát utaznia a győriek kajakozójának, aki említette már, hogy tavaly világbajnok lett, azt megelőzően 2019-ben és 2022-ben állhatott a dobogó legtetejére VB-n, ugye 1001-est követően. Féltávhoz közelítenek, Kopasz, mintha zárkózna még feljebb, az egyébként továbbra is előlevező Green Pimenta kettőshöz. Kopasznak a lemaradása 73 másodperc az élen lapátoló Pimentától, úgyhogy kettejük között továbbra is egyedül Green van ott, és mindenki emögött a trió mögött legalább egy hajónyival. A táv második felé múlik majd minden. Pimenta most egy picit növeli a csapás számot, és egy fél hajónyival most már Green előtt. Kopasz Bálint azért Greennek a tempóját azt tudja tartani. Pimenta időközben egyre inkább nyúlik el ellenfeleitől. Már egy hajónyival megelőzi Thomas Greent, az ausztrál kajakost. Hátra van még 300 méter. Kopasz Bálint továbbra is a harmadik helyen halad, és Green egyre közelebb most már Kopasz Bálinthoz, illetve Kopasz Bálint egyre közelebb Greenhez. De Pimenta ne menjen el, arra figyelni kell Bálint, hogy Pimenta az továbbra is vezet. Egy másodperc a lemaradása a portugálhoz képest Kopasznak, aki most már azt hiszem, hogy meg is előzi Greent. Az utolsó 200 méter következik. Pimenta egy hajóval vezet Kopasz előtt, megint csak talán időszerű lenne megindítani azt a nagy hajrát. Közben a kettesen Kravets elkezdett felkapaszkodni a dobogó közelébe, továbbra is Pimenta vezet, érkezik Kopasz Bálint is. Hát e között a négy versenyző között fog eldőlni az érmek sorsa. Pimenta nem akar fáradni, egy fél hajóval, sőt egy hajóval vezet még mindenki előtt. Kopasz Bálint a harmadik, akkor amikor van még hátra 100 méter, sőt Kopasz most már megelőzi Greent. Az ezüst az biztosnak látszik, de a végén a nagy hajrával sikerülne megszerezni a világbajnoki aranyérmet. Kopasz jön egy, nagyot hajrázik, de kicsivel lemarad az aranyról. Ezüstérmes Kopasz Bálint a világbajnokságon, a férfi kajakosok királyszámában 1000 méteren. Pimentát ma nem lehetett legyőzni. A portugál versenyző 500-nál elindította a hajót, akkor elnyúlt Greentől és Kopasztól egy hajónyival, és onnan megtartotta az előnyét, és hiába érkezett, hiába hajrázott Kopasz Bálint az utolsó métereken óriási tempóval, végül kicsivel, de lecsúszott a dobogó legtetejéről a győriek kajakosa. Green pedig, hát azt hiszem, hogy itt a nagy hajrában még bejött a dobogó legalsó fokára. Jól építette fel a pályáját kopasz, ugye tudtuk jól, hogy ő a táv második felére, az utolsó 250-200 méterre tartalékolja az erejét, de hát azzal alig ha számolt bárki, hogy Pimenta ilyen jól kitart, ami az erejét illeti. 22 század másodperccel előzte meg a portugál kopasz Bálintot, ausztrál bronzérem Thomas Grimm-től, Kravets a negyedik, úgyhogy ezen a napon megvan a magyar csapatnak a második ezüstérme is a poznányi kajakkenu világbajnokságon. A női kenu egyesek 500 méteres távján Kis Ágnes lett második, és most a férfi kajak egyesek 1000 méteres versenyszámában kopasz Bálint is ezüstérmet szerzett. A címvédő tehát a tavalyi aranyérem után Poznányból egy ezüstéremmel távozik majd. Bravo Bálint, bravo Ági, Budapest.
0: Pontosabban Nyíregyháza. Adhattunk továbbra sem gólt, ebben a pillanatban véget is ér az első játékrész, vagyis ebben a félidőben már nem fogunk gólt látni, de folytatódott a hagyomány. Amikor Poznanyban magyarok versenyeznek, akkor itt a nyíregyháziak alakítanak ki a helyzeteket. Méghozzá 5 perc alatt 5 nyíregyházi helyzetet itt láthattuk, és miután most éppen Poznanyban nincsen magyar érdekeltségű esemény, és itt pedig szünet van, hát nyugodtan el tudom mondani, hogy a 41. percben Regza találta magát 18 méterről lövő helyzetben, a Nyíregyháza játékosáról beszélünk, és a kapu bal oldala mellé csavarta a labdát. Ez volt talán a kisebbik helyzet. Egy perccel később Antonov szögletét követően, ezt egyébként jobb oldalról végezte el, Regza érkezett a kapu elé és fölé fejelt. Ez is egy nagyon nagy helyzet volt. Aztán a 43. percben Kovács Milán, szintén nyíregyházi helyzetről beszélek, a bal oldalon ment el, visszagurította a labdát, érkezett Toma, 20 méterről nem tudta eltalálni a kaput. 3 percen belül ez volt a harmadik nyíregyházi helyzet. Aztán 44. percben 3 a magyar igazság, nem csak a nyíregyházi. Regza volt az, aki ismételten oda került a paksiak kapuja elé. Méghozzá egy szerencsés megmozdulást követően ugyanis a paksi védők belelőtték Regzába a labdát, és ő próbált kapura törni, azonban résen volt Kovácsik a kapusa a paksnak, így aztán a 4. nyíregyházi helyzet sem hozott gólt, majd a 45. percben talán a legnagyobb helyzet volt, Kvasina volt az, aki jobb oldalról betört a kapu elé, a 16-oson belülre, és hatalmas bravúra kellett védeni Kovácsik kapusnak. Most így elsorolva rengeteg nyíregyházi helyzetet láthattunk, a Paks talán többet birtokolt a labdát, de azt hiszem, hogy a paksiak egy szót nem szólhatnának, hogyha a nyíregyháziak ebből a sok helyzetükből valamelyiket kihasználták volna.
1: Abszolút egyetértek. A Paks jobban kezdte a mérkőzést, de nagy helyzetet nem tudott kialakítani. Ott volt a nyíregyházi kapu előtt, ez egy 15 percig tartott. Utána viszont a Nyíregyháza döntő fölénybe került. A pontrugások által, a labda visszaszerzések, erőteljes letámadások, nagyon sok lövőhelyzet, amiket felsoroltál. Ebből az 5 helyzetből 3 kifejezetten nagy helyzet volt, amiből nagyon könnyen megszerezhette volna a vezetést a Nyíregyháza. A Paks nagyon visszaesett az első félidő második felében, de ez annak köszönhető, hogy a Nyíregyháza nagy iramot diktált, jó helyeken szerzett labdát, és teljesen megérdemelt lenne, ha vezetne a hazai csapat a félidőben. A Paksnak valamint változtatni kell, mert az így folytatódik, akkor előbb-utóbb gólt kapnak.
0: Hát óriási újságírói közhelyen szólva, a 0-0 a Paksra nézve hízelgő, na innen fogjuk folytatni szűk negyed óra múlva a stúdió.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: 2 ezüstérem Poznányban a délutáni számokban. A mohácsi csatára emlékezik a magyarság. Nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
5: A lengyelországi Poznányban a gyorsasági és parakajak kenu világbajnokságon Kis Ágnes ezüstérmet szerzett a kenu egyesek 500 méteres versenyében. A magyar versenyző korábban még soha nem állt dobogón ebben a számban. Kopasz Bálint pedig férfi kajak egyes 1000 méteren lett ezüstérmes. Kétszer is egyenlített, de a győzelem már nem jött össze a Liverpoolnak a Nottingham Forest ellen. Az angol labdarúgó bajnokság második fordulójában Liverpool Nottingham Forest 2-2. Szoboszlai Dominika magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos 71 percet töltött a pályán. Ma három találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 hatodik fordulójában. 14 óra 45 perckor kezdődött a Nyíregyháza-Paks mérkőzés, a szünetben az állás 0-0. 17 órától a Kispest Honvéd a Zalaegerszeget, 19 óra 30 perctől az Újpest a Vasast fogadja. A meccseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A 30-szoros válogatott Gazdag Dániel közös megegyezéssel távozott az Észak-Amerikai Labdarúgó Ligában szereplő Columbus Crew csapatától. Amerikai sajtóhírek szerint Gazdag következő csapata a New England Revolution lesz. A világbajnoki címvédő Lando Norris 2030-ig meghosszabbította szerződését a Forma 1-es McLarennel. A McLarenhez 17 évesen érkezett Norris, jelenleg a VB pontverseny negyedik helyén áll, 11 futammal a vége előtt 83 ponttal lemaradva az éllovas Kimi Antonelli mögött.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Egész napos állami megemlékezést tartanak Mohácson. Magyar Péter a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen azt mondta, a nemzet erejét nem az mutatja meg, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy a legnagyobb veszteség után is képes felállni és megmaradni. A miniszterelnök arra kérte a megemlékezőket, őrizzék meg Magyarországot, a magyar nyelvet és a közösségeket. Nagy előrelépést jelentenek az önvezető autók a közlekedés biztonság szempontjából, jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter Zalaegerszegen. Tanács Zoltán a közúti tesztelés bemutató eseményen elmondta, az utóbbi években több mint 300 millió kilométert tettek meg hasonló járművek, ez alatt pedig 80-90%-kal kevesebb súlyos balesetet okoztak, mint az ember által vezetett járművek. A nemzetközi utasok csaknem kétharmada online váltja meg vonatjegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak nemzetközi menetjegyet. Az esetek 65%-ában a jegy.mav.hu-n, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazásban váltották meg a jogosultságot. A pénztári vásárlások aránya fokozatosan csökken. Ingyenes koncertekkel, kiállításokkal és családi programokkal várják az érdeklődőket jövő péntektől vasárnapig a 36. Budafoki Pezsgő és Bor Fesztiválon. A fesztiválra 40 borászat települ ki. Szombaton rendezik a borrendek hagyományos felvonulását a piac téren. Fellép mások mellett Paulina, Vecsei H. Miklós és az Etnofon Zenei Társulás, a Góbé Együttes, valamint a Budafok Big Band.
3: Közlekedés.
5: Az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya térségében korábban két személyautó ütközött össze. Az 55-ös kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
5: Az ország nagy részén borult az ég, többfelé esik az eső. Estétől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, hajnalig főként már csak a déli és keleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok. Holnap mindenütt napos, fátyol felhős idő lesz. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Késő este 14-19, holnap délután 30-34 fok valószínű.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 15 óra 43 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, még tart a szünet a Nyíregyháza Paks mérkőzésen, ahol 0-0 az állás, két ezüstérmet már közvetítettünk a kajakkenu világbajnokságról. Most sportágat váltunk, mégpedig kosárlabda, hiszen a magyar férfi kosárlabda válogatott csütörtökön nagyszerű mérkőzésen Miskolcon, története során először játszott egyébként a miskolci csarnokban a magyar válogatott, 85-67-re győzött Észtország ellen a világbajnoki selejtező sorozat második fordulójában. És ez pedig jó esélyeket ad arra, hogy a magyar csapat története során először akár kijusson a világbajnokságra. Persze ez nagy lépést tehetne majd előre holnap este a 20 órakor kezdődő mérkőzésen Szlovéniában, ha ott tudna nyerni a magyar csapat, és itt most teszek három pontot, itt van velünk a vonalban Bobori Balázs, a Nemzeti Sport szakújságírója, kollégánk. Balázs, milyen reményekkel utaztatok Szlovéniába a csapattal?
2: Szervusz Balázs, és köszöntöm a hallgatókat is. Nagyon optimista most a társaság, és nagyon jó hangulatban telt a tegnapi buszozás is, ami ugyan nem volt rövid, de aztán igazából emberi időben este 6 órakor elfoglalta a szállást a társaság, és onnantól kezdve pedig minden megy a rendes útján. Tehát ma már például volt egy délelőtti edzés a Halativoliban, itt lesz a holnapi selejtező. Egyébként a Stožice arénában lett volna a mérkőzés, de mivel Luka Doncic, a szlovénok legnagyobb sztárja, nem vállalta a szereplést, ezért úgy gondolták a helyiek, hogy a kisebb és régebbi Tivoli aréna is megfelelő lesz a mérkőzés lebonyolítására. A lényeg azonban az, hogy tényleg egy olyan esély előtt áll most a válogatott, ami nem biztos, hogy mostanában megadatik majd számára. Egyrészt azért, mert ez a szlovén csapat a jelek szerint egyáltalán nem verhetetlen, még saját otthonában sem. Persze ne felejtsük el, hogy kiváló kosárlabdázóik vannak, akik Európa legjobb bajnokságaiban szerepelnek. Azonban úgy tűnik, hogy Doncic hiányát nehezen dolgozza fel ez az együttes, és ezért a közvélemény sem vár túlságosan sokat ettől az együttestől, ezt jelzi egyébként talán a csarnokcsere is. Egyébként pedig, hogyha sikerülne elcsípni ezt a szlovén válogatottat holnap, akkor meg aztán tényleg kinyílne egy olyan kapu a magyar válogatott előtt, amelyen azért még mindig nem lenne könnyű belépni, de sokkal közelebb kerülnénk hozzá, akár mondjuk az észt, általunk legyőzött észt, vagy a szlovén válogatottnál. Szerencsére mindenki egészséges, egy csere volt a keretben, Pongó Marcell otthon maradt Magyarországon, és helyette Csáboton tartott a csapattal. Hát mivel Pongó nem játszott az előző észtek elleni mérkőzésen, így nagyon talán a rotációt sem bontja meg ez a csere. Meglátjuk, hogy Gásperokon hogy sakkozik majd a holnap esti összecsapáson.
1: Még csak egy rövid időre annyi, hogy ugye kikaptak elég csúnyán Franciaországban a szlovénok csütörtökön 92-67-re, persze hát azért a franciák a legjobbak a csoportunkban.
2: Hát így van, és hát ugye miután nincsen még Euroliga szezon, illetve az NBA-ben is állnak a küzdelmek, ezért aztán elég jó csapattal találtak fel a franciák, tehát ez nem meglepetés, hogy a szlovénok nagyon kikaptak Franciaországban, hát elég csak annyit mondani, hogy a franciák egyik legjobb a Viktor Wembanyama volt, úgyhogy tehát ez nem meglepetés, hogy a szlovének ott simán kikaptak. Azt talán inkább, hogy jelenleg 7 forduló után, illetve az előző csoportkörből lejátszott 6 forduló, és a harmadik, illetve a második csoportkör első forduló után, tehát összesen 7 forduló után mindössze 3 győzelemmel rendelkeznek, 4 vereséggel, tehát negatíva a mérlegük, és pontosan ezért nekik élethalál kérdés ez a holnapi mérkőzés, mert hogyha tovább romlik ez a mérleg, onnantól nagyon nehéz lesz ebből a 6-os csoportból elérni a harmadik helyet, vagy a másodikat, tehát az első 3 jut ki majd a jövő évi katari világbajnokságra. Tehát onnan 3-5-ről, 3 győzelem előtt vereségről feljönni, és bekerülni az első 3-ban szinte lehetetlen ebben a nagyon kiegyensúlyozott csoportban. Talán tényleg csak a franciák emelkednek ki.
1: Köszönjük szépen Bobori Balázsnak. Holnap tehát 20 órakor játszik majd a magyar válogatott Szlovéniában, de játszanak már a Nyíregyháza Paks mérkőzésen, a második félidőt közvetíti Edvi László és Vukovics László.
3: Olyannyira játszanak, hogy már a 43. másodpercben egy hatalmas paksi lehetőséget láthattunk a kapu elé, berobbant játékos fejelt kapura, aztán kicsit meg is sérült. Jött a beívelés jobb oldalról egy visszafejelt labda, pattogott egy darabig a labda a nyíregyházi 16-oson belül, sőt, aztán egy idő után az 5-ösön belülre került a labda, és egy berobbanó játékos 6-7 méterről próbált kapura fejelni, azonban nagyszerűen át a lábán Molnár kapusát. Persze ez azt hozzá kell tenni, hogy kapu közepébe ment a fejes, úgyhogy ez olyan túlzottan nagy gondot nem okozhatott Molnár kapusnak, így aztán marad a 0-0-ás állás az első játékrészben. Többnyire a paksiak birtokolták a labdát, viszont Nyíregyházának több helyzete volt. Talán ez volt a paksnak első igazán komolyabb helyzete, azonban nem sikerült betalálni. A szünetben két változtatást eszközöltek az edzők, mind a két edző egy-egy cserét határozott el. A Nyíregyháza csapatában Katona Bálint helyére érkezett Manner, a Paks gárdájában pedig Pető helyére Tóth Barna. Tehát a folytatásban ennyiben változik, és a nyíregyháziak hatalmas helyzetet hagynak ki. A kapu elé, ha jól láttam, Kvasina érkezett, és ő fejelt, és Kovácsi kapus lábbal hárított. Fantasztikusan jól kezdődik a második játékrész. Tehát egy fejes a nyíregyházi kapu előtt, és 5 méterről emelkedett fel a Nyíregyháza játékosa Kvasina, és nagyon-nagyon látványosan lábbal sikerült hárítani a Paks kapusának, de hát neki is szerencséje volt, mint kollégának odát, hogy nem volt helyezve ez a fejes. Na, szögletre került a labda, egyébként az 5 szögletet végzett el eddig a Nyíregyháza csapata, 4 szögletet a Paks, ezúttal a nyíregyháziak jobb oldalról ívelik be a szögletet, a paksiak kifejelik, és a paksiak meg is szerzik a labdát. Windecker az, aki a támadást indíthatja, Windecker futtatja a társát a bal oldalon Haraszti, aki megcsinálja a cselt, egy cselt, két cselt, majd szabadrugás, nagyon ígéretes helyzetből. Harasztival szemben történt a szabálytalanság, a 16-os előtt egy a 3-4 méterre, és a nyíregyházi kaputól hát olyan 23-24 méterre Manner, aki a csereként beállt, már meg is kapja ezért a megmozdulásáért az első sárgalapját, nem kell sokáig várni Mannernak erre a sárgalapra. Hát furcsa megoldás volt, mert Haraszti és Manner kicsikét összerúgtak, aztán végül is a játékvezető szerint a nyíregyházi játékos Manner volt a szabálytalan, és Katona Levente után ő a második, aki a nyíregyházától sárgalapot kap. A paksiak pedig jöhetnek egy szabadrugással. Még egyszer mondom, ez a 16-os vonal előtt egy olyan 20, néhány méterre, 25 méterre lett nagyjából a kaputól, és balról, ez azt jelenti, hogy nagyon jó kis jobblábas szög, tehát ezt jobblábbal akár a hosszú sarokra is meg lehet lőni, akár vissza lehet húzni a rövid sarokra. Három tagú csak a nyíregyházi sorfal, aztán negyedik embert is kiél Molnár kapus, Haraszti van egyébként a labda mögött. Érzi ezt mindenki, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség a Paks csapata előtt, úgyhogy aggódnak is a nyíregyháziak, és nagyon nagy állítgatja a sorfalat Molnár kapus. Szóval Haraszti 25 méterre, a rövid sarkot védi a sorfal, a hosszú sarkot védi a kapus, Haraszti jobb lábbal megcsavarja, méghozzá rövide, és gól! És gól! Fantasztikus csavarás volt Harasztitól a kapu jobb felső sarkába. Igen, ezt a sarkot védte a sorfal, a kapus pedig a túloldalon volt, fantasztikusan elcsavarta Haraszti a sorfal mellett, fölött, és a rövid sarokra érkezett a kapu jobb oldalában, nem tudom, jól állította fel tulajdonképpen a sorfalat Molnár, de nagyon becsapta Haraszti.
4: Sorfalat jól állította föl a kapus, a Haraszti duplán meg kell dicsérni, ő harcolta ki a szabadrugást, nagyon szépen vitte tükörszélsőként balról befelé a labdát, amik után buktatták. A szabadrugásnál pedig itt nem okolhatják teljesen a kapust, viszont ha itt, tehát most kapus neveket mondok, Gulácsi vagy Dibusz van itt, akkor ez nem gól. Tehát nagyon szép szabadrugás volt, de ha egy lépés előbb elindul, és van egy kis rutinja, vagy magasabb egy 10-15 centivel, pont annyi hiányzott ahhoz, hogy kinyomja a labdát, de ez mit sem von le Haraszti gyönyörűen elvégzett szabadrugásából. Nem mondom, hogy az első játékrész alapján megérdemelten, de vezet a Paks.
3: Hát arról nem tett a kapus, hogy nem magasabb, mondjuk 10 vagy 15 centiméterrel.
4: Hát ilyenkor mondják, például a Kirógá jut eszembe, a híres dél-amerikai kapus, aki kicsi volt, kicsi, de rendkívül rugalmas, előbb elindul, indul, ilyenkor olvasni kell, és borzasztó jó rugókkal kell rendelkezni.
3: Vagy nekem hittem Mező Józsi jut eszembe, a Debrecen. Milyen alacsony kis mokány srác volt, és elképesztő dolgokat csinált, nagy 11-es ölő is volt, és fantasztikus védéseket tudott bemutatni. Hát én nem tudom, hogy megérdemelte a Paks ezt a vezetést, az biztos, hogy egy fantasztikus egyéni megmozdulás volt. Haraszti 25 méterről a rövidre csavarta a szabadrugást, és ezzel vezet 1-0 arányban a Paks csapata. És hát beszélgettünk itt a mérkőzés előtt, hogy elképzelhető, hogy mind a két csapat szerez gólt. Hát a Paks általában szokott azért gólt szerezni, de szokott gólt is kapni, úgyhogy ez a találkozó egyáltalán nincs még lefutva. 1-0 arányban vezet a Paks csapata, 6 perc telt el a második játékrészből, és hát nyilvánvalóan most már azért kényelmesebb helyzetben van az Atomváros csapata, hiszen Nyíregyházának jönni kell, és hát nyilván akkor a nyíregyházi védelem feljebb tolódik, a középpályások is inkább támadásba vesznek részt, és így könnyebb helyzetbe kerül a Paks ellentámadások vezetésénél. Most is éppen a paksiak birtokolják a labdát, persze erre szoktuk mondani, hogy a legjobb támadás a legjobb védekezés a támadás, úgyhogy amíg az ellenfél térfelénél tartják a labdát a paksiak, addig egészen biztos, hogy gólt nem kapnak. Vindekkelren szemben követette Kovács Milán egy szabálytalanságot, ezt követően pedig már a szabadrugást sikerült bedobásra váltania a paksiaknak az ellenfél térfelének a közepéről. Egy bedobás a 16-oson belülre, a 16-oson belül ott harcol Lenzsér a labdáért, lepattan a labda, aztán Lenzsér szabálytalankodik, szép magas srác, úgyhogy ha ő odalép, akkor és beleteszi a súlyát is. Nem is Lenzsér volt, hanem bocsánat, Tóth Barna volt a csereként beállt játékos. Úgyhogy ha ő oda teszi a labdát, lábát, akkor azért azt megér az ellenfél, a játékvezető szerint így is van, szabálytlanság történt, nyíregyházi szabadrugást már elvégezték a felek, egészen Molnár kapusig kerül hátra a labda, Molnár teszi előre a találkozó 53. percében, a paksi védők gyűrűjében most 4 nyíregyházi játékos, és az egyik játékos bal oldalról célozza meg a kaput, és a kapu fölött megy el, és a következő percekben nagyon kell figyelniük a játékvezetőknek, ugyanis tönkrement a videóasszisztens rendszer, úgyhogy ilyenkor a régi hagyományos konzervatív módszerek fognak életbe lépni, sőt most még meg is áll a játék. A VAR-rendszer megjavult, Berkének a technikáján nem javult meg, most a technikát javítani kell, elképesztő az, mint egy terminátorok, lassan úgy néznek ki ezek a játékvezetők, tehát egyes bajnokságokban már fejkamerájuk is van, fülhallgatójuk is van, adóvevőjük is van, órájuk van, amelyik gólvonal technológia, és most valami technikával gond van, hát évtizedeken keresztül működött ez technika nélkül is ez a sportág.
4: Egyetértek, de azt ne vegyük el azért, hogy a VAR tudja a leghitelesebb ítéletet hozni. Azért rengeteg helyről, több kamerálásból látják fönt, csak a VAR szobában 3 játékvezető ül. Ő egy picit lassítja a játékot, de a legjobb ítéletek így tudnak születni. A Nyíregyházát megfogta egy kicsit a bekapott gól, de szerintem át fognak ezen lendülni. A paksiak játékát ismerjük, ők nem fognak visszaállni, mert nem az a futballjuk. Ők megpróbálnak majd még egy gólt rúgni, tehát jó mérkőzésre van még kilátás.
3: Hát igen, a VAR ítélet az jut eszembe, hogy azért a nyíregyháziakkal történt már 2 egészen furcsa eset ebben a bajnokságban, egyszer a Debrecen elleni, egyszer a Kisvárd elleni mérkőzésen, hogy sem a mérkőzés játékvezetője, adott játékvezetője, sem a VAR nem látott szabálytalanságot az ellenfél játékosánál, aztán mind kisvárdai, mind debreceni részről nagyon-nagyon hosszú eltiltásokat kaptak utólagosan, amit nem vett észre a videóasszisztens rendszer sem. Én azt szoktam mondani, én nagyon vártam egyébként a VAR-nak a megjövetelét, de jelenleg úgy veszem észre, hogy leginkább ezt tudják megítélni, egy csomó dolgot nem tudnak jól megítélni. Na, ezt el volt alkalom elmondani, de most már folytatódik a játék, hiszen minden technika megjavult, működik a videóasszisztens rendszer, működik minden adóvevője a játékvezetőknek, úgyhogy isten jól tudnak a folytatásban is kommunikálni egymással, beszélgetetnek, utasításokat adhatnak egymásnak, úgyhogy most már működik a 9-10 játékvezető teljes kommunikáció, a 2x11 játékos pedig folytatja a mérkőzést, éppen most kezdődik el az 56. perc, amikor a nyíregyháziak a Paks tér felén próbálkoznak egy beívelés az 5-ös magasságára, érkezett ott Regza, akinek 3 nagyobb helyzete is volt az első játékrész hajrájában, azonban ezúttal elfejelték előle a labdát. A nyíregyháziak most letáboroznak a Paks tér felén, de a paksiak, mivel feltolják a védekezésüket, nem könnyű megbontani. Most megpróbálják a szélső védő mögé tenni a labdát. A bal oldalon próbált támadást vezetni Bencen Leitner, a nyíregyháza futballistája, azonban egy becsúszó szerelést követően szöglettel jöhet a hazai gárda, a Spari, amikor a Paks gárdája 1-0 arányban vezet. Baloldali szöglet, bal lábbal, vagyis a befele érkező játékosok fejére jön, tehát ez így fejre jó lesz, jó is lehet, fejre, és ott is van a fejes. Azonban 5 méterről nagyjából fél méterrel a kapu fölött ment el a labda. Kovácsik kapus vetődött, de ezúttal nem kellett játékba avatkoznia. Jó kis szöglet volt ez, és ha jól láttam, Temesvári volt, az nem is fejelte, hanem lábbal tette a kapu irányába labdát. Elsőre fejesnek tűnt, hiszen Temesvár olyan magas játékos, az ember őtőle automatikusan fejest várna, de nem, hanem a baloldali szögletet bal lábbal, olyan bal belsőszerűvel tette a kapu irányába, de elment a kapu fölött. Így aztán az 57. perc közepén 1-0 arányban vezet a Paks gárdája, Nyíregyháza pedig most már azért állandósítja a fölényét a Paks tér felén, de hát amiről Vukovics Laci is beszélt, a Paks nem olyan csapat, amely egyszerűen beszokott állni védekezni, Bognár Györgynek egészen más a filozófiája, most például a paksiak mögé próbálják betenni a labdát, a nyíregyháziak. Antonov volt az, aki az első játék részben nagyon-nagyon aktív volt, főleg a pontrugásokat követően, szóval Antonov futott be, nem tudott azonban a labdához jutni. Most egy beívelés a Paksi 16-oson belülre, a nyíregyháziak most körbe adogatják, és ismételten egy ívelés, Jovanov volt az, azonban ő nem talált társat, Kovácsik kapus pedig nem kell, hogy kézzel avatkozzon játékban, hanem ezt lábbal is megteheti, majd aztán kézből rúgja előre a labdát egészen a hazai térfél közepére. A paksiaktól Györfi szerzi meg a labdát. Hát igazából paksi neveket még itt a második játék részben alig mondtam, viszont egy nevet feltétlenül mondanom kellett, Harasztinak a nevét, akinek a góljával vezet a Paks csapat, az 50. percben szabadrugásból szerzett gólt az Atomváros játékosa, és ezzel van előnybe a csapat. Aztán ugye volt egy kis technikai szünet, nyilván emiatt majd lesz hosszabbítás, de erről azért még korai beszélgetni. Most itt egy lesről indult támadás Paksi részre a jobb oldalon, legalábbis szerintem lesről indult a támadás, a játékvezető most meg is állítja. Igen, hát méteres, több méteres les volt, és egyszerűen nem értem, hogy ezt miért nem lehet időben beinteni ezt a lest. Hát nem volt több méteres, mondjuk fél méteres les volt, de végig Szalai lesen kapta a labdát, amikor jobb oldalon elment, és azt követően, hogy megpróbálkozott a beadással, az asszisztens jelezte, hogy igen, valóban közelebb állt a kapuhoz, mint a második védő, pontosabban a védekező csapat második játékosa, úgy aztán lesről indult. Most pedig Windeker követel egy szabálytalanságot, és az egyik nyíregyházi játékos kerül a földre. Windeker kicsit bűnbánó arccal sétál hátrafele. Ez nem hagyja meg a játékvezetőt, sárga lappal bünteti a Paks futballistáját. Hát, megvan. Tehát Windekernek is a sárga lapja találkozó 59. percében, a nyíregyháziaknak meg a szabadrugás. Egyébként ez a 10. paksi szabálytalanság volt. A nyíregyháziak 9-et követtek el, azért ez nem kirívóan sok. A nyíregyháziak most 35 méterre a kaputól egy beívelés, a 16-oson belülre, aki beívelte Kovács Milán. Aztán a paksiak megszerzik ezt a labdát, és már ki is vágják, rájuk nem jellemző módon, az oldalvonalon túlra, egyébként ez nem is szokott a taktika része lenni a paksiaknál, hogy oldalvonalon túlra vágnak labdát, főleg nem a 60. percben, ez egy véletlen megmozdulás volt, viszont a nyíregyháziak jöhetnek, így aztán támadása, de Temesvárhoz került hátra a labda, ugyebár ő a két belső védő egyike a nyíregyházi csapatban. Aztán előre került a labda a paksiakhoz, belerúgják a paksiak a nyíregyháziakba, így aztán a nyíregyháziak 35 méterre a kaputól támadást indíthatnak. Ezúttal jobb oldalon Jovanov megcsinálja a cselt, beadás helyett begurítást választ, és végül is a vendégvédők tisztáznak, de csak a térfél közepéig megy el a labda, a térfél közepén összeszedte azt Kovács Milán már tovább tette a labdát társának Mannernek, majd egy átlövési kísérlet Antonovtól, aki tőle 2 méterrel lévő játékos találta el, vagyis nem írt le túlzottan nagy röppályt a labda, most majd talán a jobb oldalról, amikor a jobb oldal egy megadási kísérlet Jovanovtól, tisztáld a paksi védelem, és kicsikét fejvesztve vágja előre a labdát a paksi védelem. Hát igen, a Paks megszerezte a vezetést azt követően, hogy az első játék az utolsó 5 percében 5 komolyabb helyzete is volt a Nyíregyházának. Hát nyilvánvalóan egy szabadrugásból szerzett gólra nem mondhatjuk azt, hogy kidolgozott helyzet, és hát nyilván tudtuk erre mondani, hogy váratlanul szerzett gól, de hát a szabadrugás szituáció ilyen, kell hozzá egy szép egyéni megmozdulás, egy okos, ügyes egyéni megmozdulás, egy szépen kividelezett szabadrugás, és ezt követően a Nyíregyháza most próbálkozik az egyenlítéssel. A paksiak egy kicsikét azért átadják a teret, bár igazából azt hiszem arról van szó, hogy a Nyíregyháza benyomja, vagy megpróbálja benyomni a paksiakat, bár még azért több mint fél óra van ebben a mérkőzésből, tehát azért annyira fejvesztve még nem kell menniük. Most például a paksiak 5-en vezetnek egy ellentámadást, 5 nyíregyházi védővel szemben. Ez persze magában hordozza a veszélyt, mármint a Nyíregyházának ez a taktikája. A paksiak ott is vannak most a Nyíregyháza 16-osa előtt, 5-en, 6-an is ott vannak a 16-os előtt, próbálják meggátolni a nyíregyháziak labda kihozatalát. Antonov megnyújtja a labdát, de csak a saját tér felének a közepéig tudta elrúgni a labdát. Aztán a paksiak elfejelik, így aztán nyíregyháziak bedobással jöhetnek bal oldalról, de csak a saját térfelükről, úgyhogy még nem tudtak átmenni a Spari játékosai az ellenfél térfelére. Ebben a pillanatban történik ez meg. A jobb oldalon mennek fel a nyíregyháziak Antonov révén, Antonov visszagurítja a labdát középre, Tomának a labdát, Tomá visszagurította Kovács Milánhoz, Kovács Milán előre teszi, most már a térfél közepén tartanak a nyíregyháziak. Jobb oldalon Jovanov. Egy beadás az ötösre, azonban ott csak Kovácsi kapus volt, aki öklözi a labdát, nem fogja meg. Lehet, hogy ez volt a legjobb megoldás, bár középre öklözte is. Ugye már azt azért tanítani szokták, hogyha lehet, azért nem kell, nem szabad középre öklözni egy labdát egy kapusnak, de ezúttal gond nem volt. Paksiak megszerzik a labdát, és ezúttal már úgy kerül hátra Kovácsi kapushoz, hogy Kvasina ugyan támadja, de Kovácsi megfoghatja kézzel a labdát, és egészen a Spari térfelének a közepéig rúgja el a labdát. Nyíregyháziak már jönnek vissza. Szabó János az, aki hátragurította Kovácsiknak a labdát. Szabó János, ugyebár aki a védelmet irányítja a Paks csapatánál, beszélgettünk Vukovics Lászlóval korábban, hogy 5 védővel játszik a csapat, de erről majd a későbbiek során fog beszélni. Ugyanis megyünk Tóth Bélához, Poznányba.
5: Következik ugyanis 2 döntő a gyorsasági szakákban, amiben van magyar érdekeltség. Először a női kenukettesek 200 méteres távján Opavszki Réka és Horányi Dóra majd a 8-as pályán fog versenyezni. Milánóban az 5. helyet képte el a tavalyi világbajnokságon Kis Ágnes és Nagy Bianca ezen a távon. Egyébként a világbajnokságokon 3 érme már van a magyar kenusportnak. 1 ezüst és 2 bronz. Hát ha az arany az a mai napon megszületne, az óriási meglepetés lenne. Az egyesen kanadaiak, Mackenzie és Derosier MacArthur, a 2-esen kazahok, Brovkova és Kiseleva, a 3-ason egy üzbég egység, Serzodova és Zokirova, a 4-esen fehér oroszok, Truskina és Negyekina, világbajnoki 2. helyezett ez a hajó, tavaly 2. lett tehát, előtte pedig Szamarkandban aranyérmet szerzett ez az egység. Negyekina tegnap C2500-on felállhatott a dobogó legalsó fokára. Az 5-ösön spanyolok, ők is esélyesek, Moreno és Járcsevszka, Európa bajnoki 2. egységez, és a legnagyobb esélyes az az ukrán, a 6-oson Ludmila Luzan és Anastasia Ribacsok, Európa bajnokok, 500-on ezüstérmet szerzett ez a hajó. A 7-esen a kínaiak, a 8-ason tehát Opavszki Réka és Horányi Dóra, a 9-esen pedig oroszok, Szomova és Siapnyikova. 200 méter a táv, alig több mint 40-45 másodperc alatt célba érnek a kenusok, és a rajt az jól sikerül Horányiéknak, viszont a legjobban a 7-esen a kínaiaknak, és jól látszik már az is, hogy jól kapták el a rajtot például a spanyolok, valamint a fehér oroszok is. A fehér oroszok vezetnek így fél távnál, érkeznek tehát az utolsó 100 méterre a kenusok, és úgy tűnik, hogy azért a dobogóért egy nagy hajrával Opavszki Rékáig bejelentkezhetnének. Az utolsó 20 méter, alig hanem itt fehér orosz aranyéren fog születni, és hogyan sikerül hajrázni Opavszkijéknak? Hát egy nagy hajrá szükségeltetik, de végül is az ötödik pozíció sikerül. Az első, az a fehér orosz egység. Hát nagyon kevés hiányzott itt érzésem szerint a dobogóhoz. Ugye itt a kenu kettesek azok bezúdulnak egyszerre a célba. A legjobban végül is a cél van az a fehér oroszoknak jöhetett ki, és még van egy vízbe borulás is közvetlenül a célvonalat követően. Azt hiszem, hogy a hármas pályán az üzbégek borultak vízbe, és még egy hajó van ott, amiben szintén nem térdel egyetlen egy kenus sem, úgyhogy itt óriási rösssel érkeztek meg a célvonalon át a versenyzők, és jó néhányan itt a hátszélben, ugye a folyamatosan lötyögő pályán ott bizony elveszítették az egyensúlyukat. Tanakodnak itt az ukránok, és hogy ők hogyan maradhattak le az aranyéremről, és néznek körül, körbe-körbe a fehér oroszok, akik hát minden jel szerint világbajnokok lettek. Julia Truskina és Ina Nigielkina tehát ismételten világbajnoki aranyérmes Samarkandot követően a női kenu kettesek 200 méteres távján. Végül is az üzbégek, akik beleborultak a vízbe, bejöttek másodiknak, hát ezért, hogy ekkora nagy lendülettel érkeztek a célvonalba, ezért veszítették el az egyensúlyukat. A harmadik végül is, tehát bronzérmes a kínai kettős, és végül is azt hiszem, hogy itt még lejjebb csúsztak Opavszkijék, hát látva azt, hogy ők egyébként hogyan estek be egyszerre tényleg a célba a kínaiakkal, nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy a dobogóra odaérjenek. Még egyszer tehát fehér orosz arany, üzbég ezüst és kínai bronzérem, Opavszki Rékáik pedig a hetedik helyen fejezték be ezt a döntőt. Még egyszer tehát a magyar női kenu kettes 200 méteren hetedik a világbajnokságon. Folytassuk labdarúgással, Edvi Lászlóé a szó.
3: A 68. percben 1-0 arányban vezet a Paks csapat a Nyíregyházán, Haraszti 50. percben szerzett szabadrugás góljával, azóta Nyíregyházra támadgat, de igazából 64. percben volt egy komolyabb helyzete, Jovanov jobb oldali beadását követően azonban a társak nem tudták nemhogy góra, de még csak helyzetre sem váltani a helyzetet. Most pedig szöglethez készülött a Nyíregyháza, és az egyik új szabállyal ismerkedtettük meg, amit a világbajnokságon láttunk először, hogyha úgy ítéli meg a varkocsiban ülő személyzet, hogy nem volt jogos a szöglet, akkor azt el lehet venni. Úgyhogy Antonov, a Nyíregyháza játékos, a hiába állt fel lelkesen a szögletrugáshoz, jelezték.
4: De fordítva ez nem működik.
3: Igen, fordítva nem működik. Nem tudom, miért nem, de fordítva nem megy. Ez így viszont működik, jelezték a varkocsiból Merkének, hogy kirugás legyen és nem szöglet, úgyhogy így kirugásra jöhetett a Paks. A paksiak pedig már most hatalmas helyzetbe kerülhettek volna. Most ott vannak 18-19 méter nyíregyházi kaputól. Tóth Barna volt, aki elveszített a labdát. Most ketten is letámadják a labdát kihozatalt tervező nyíregyháziakat. Itt nem kis zűrzavar volt ott a 16-oson belül. Berke játékvezető pedig a sípjába fújt, ezt lehet

0: Méteres versenyszáma a négyes pályán a címvédő magyar egységgel, Kollár Kristóffal, Juhász Istvánnal, Hajdú Jonatánnal és Fejes Dániellel. Milánóban a tavalyi világbajnokságon 18 esztendő után győzött újra a magyar férfi kenunéges, és hát az is régen látott dolog, hogy a magyar kenunéges címet védjen egy VB-n. Ez legutóbb 1998-ban Szegeden sikerült. Hát akkor a Kolanics György, Horváth Csaba, Hüttner Csaba, Szuszko László négyes tudott címet védeni egy világbajnokságon. Ezt a teljesítményt ismételhetné meg a mostani férfi négyes, amely azért tegyük hozzá, hogy kiválóan szerepel és egyértelmű aranyesélyes ezen a VB-n. Kanadai csapathajó az egyesen, kettesen lengyelek, a hármasan a németek, tehát közvetlenül a magyar csapathajó mellett a németek, a bal oldalon neveznek, az ötösen a spanyolok, milánói ezüstérmesek, a hatoson oroszok, ők a világbajnokság negyedik helyezettjei tavalyról, a hetesen kínaiak, a nyolcason ukránok, a kilencesen pedig a fehér oroszok, egy kivétellel mindegyik tagja annak a négyesnek, világbajnoki bronzérmes lett Milánóban. Patapenka az, aki újonnan került be ebbe a csapathajóba. Most a rajt, hát itt első blikre én azt mondom, hogy a magyar csapathajó rajtjában nem volt hiba, és hát ezt meg is erősíti az első néhány méter, azonnal szinte egy hajóornyival már kiemelkedik a teljes mezőnyből a magyar férfi kenunéges, ugye az utolsó térdelő pozícióban az a Fejes Dániel, aki tegnap világbajnok lett 1001-esben, ma pedig 501-esben a hetedikként fejezte be a döntőjét. Közelítenek lassan fél távhoz, tehát 250-hez a versenyzők. Ott vannak a spanyolok és az oroszok még lőtávon belül az élen álló magyar férfi kenunégeshez képest. Utolsó fél táv, és azt hiszem, hogy egyértelműen legalább két térdelő pozícióval megelőzve a spanyolokat és az oroszokat magyar vezetés. Jól lapátol tehát ez a férfi kenunéges, és közelítenek a címvédéshez. Az utolsó 150 méter következik, fél hajóval még mindig vezetünk, de egre sodródunk baloldalra, ugye óriási a jobbos hátszél. Ki kell tartani, fiúk, mert meg lehet a világbajnoki címvédés. A spanyolok kapaszkodnak, ott vannak az oroszok is, de ebből nem lesz. Nem lesz sem spanyol, sem pedig orosz arany. A magyar férfi kenunéges az, hát elképesztő sebességgel érkezik a célba, és megvédi világbajnoki címét Poznányban. Világbajnok tehát ismételten a Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel alkotta a kenunéges. És 1998 és a szegedi világbajnokság után ismételten megvédi világbajnoki aranyérmét a férfi kenunéges. Ahogyan említettem, 1998-ban, tehát 28 esztendővel ezelőtt Kolonics György, Horváth Csaba, Hüttner Csaba és Szuszko László védett világbajnoki címet a férfi kenunégesben. Ez pedig most Kollár Kristófnak, Juhász Istvánnak, Hajdú Jonatánnak és Fejes Dánielnek sikerül. Ez betyáros volt, fiúk, és megvan a magyar kajakkenu válogatottnak a gyorsasági szakákban a harmadik aranyérme is a poznanyi világbajnokságon, és a harmadik az te magad légy, mondhatnám, mert hogy ezen a napon ez a harmadik érme a magyar kajakkenu csapatnak, ugye egy arany és két ezüst, a két ezüstöt korábban Kopasz Bálint és Kis Ágnes gyűjtötte be. Kopasz a férfi kajakosok király számában 1001-esben diadalmaskodhatott volna, hogyha Pimenta nem erősebb nála, míg Kis Ágnes az utolsó 100-on, 150-en küzdve azzal, hogy ki ne sodródjon, végül is elmaradt Jensentől, és így lett a második Kis Ágnes. Egy arany, két ezüst, ez tehát a magyar VB mutató Poznányban, az utolsó előtti versenynapon. Holnap zárul majd ez a világbajnokság. Vízre szállnak a kajak kettesek, valamint a kenu kettesek is, és Varga Ádámot is buzdíthatjuk majd, tehát ez már valóban a jövő zenéje. Holnap délelőtt 10 órától folytatónak majd a kajakkenu VB döntők itt a Nemzeti Sportrádióban. Poznány, Lengyelország búcsúzik minden további Nyíregyházáról és Edvi Lászlótól.
1: Nyíregyházán továbbra is 1-0 arányban vezet a Paks, és úgy mit láthattunk az elmúlt percek során, míg Poznányban volt a szó, ezt Vukovics László.

0: László foglalja össze.
1: A nyíregyháziakat megfogta a Paks vezető gólja, egy 5 percig volt, kellett, hogy magukhoz térjenek. Azóta többet van náluk a labda, de igazi helyzeteket nem tudnak kialakítani. Viszont nagyon meglovagolják azt a szelet, ami ugye velük történik, hogy több varítélet ellenük volt, Boldog Tamást eltiltották, és minden párharcba úgy mennek bele, hogy 10-ből 9-et le lehetne fújni, vagy le is kéne fújni a játékvezetőnek, de ehhez képest csak 4-5-öt fúj le a bíró, hogy ne mondják azt, hogy szétfújja a meccset, mert mindent lefúj. És erre nagyon jó ráültek a nyíregyháziak, hogy tényleg úgy mennek oda, hogy 10-ből 9 az falt, nagyon agresszíven, keményen játszanak, most például Antonov vesztette el a fejét. Ha nem tudnak a futballra koncentrálni, akkor nem fognak egyenlíteni, egyébként lesznek lehetőségei, mert a pontrugás az rendkívül veszélyes minden, ami a Paksi kapu előtt zajlik.
0: Egyébként 4 változtatás történt, miközben a magyar egység Poznányban aranyérmet szerzett Kollár Juhász Hajdú fejes összetételbe a Kenu 4-esünk 500-on. Szóval a hazai csapatból lejött a csereként, a születben csereként beállt Manner, illetve Regza, akinek sok helyzete volt, sok lehetősége volt, miközben ment a közvetítés Poznányba, akkor is a 70. percben Regzának volt egy fejes. Szóval Regza és Manner helyére Katona Már Mátyás, illetve Medved érkezett a Nyíregyháza csapatába, a túloldalon pedig Lapu, illetve az eddigi egyetlen gólszerző Haraszti helyére jött Sie és Horváth. Hát, hogy ez mekkora változást hoz majd a játéképébe, azt nem tudom, az viszont egészen biztos, hogy a 70. perc után kisütött a nap Nyíregyházán, úgyhogy egyre kellemesebb idő van, bár Isten igazából a fényviszonyoknak ez túlzottan nem segít, hiszen a lemenő nap most éppen a pályának a felét világítja meg, úgyhogy időnként árnyékban vannak a játékosok, időnként pedig napon vannak. Na ez most kicsit sem zavarja a nyíregyházi futballistákat, akik a 77. percben a bal oldalról ívelnek be a kapu elé. Hát ez meglehetősen esetleges ívelés volt. Úgy voltak vele, hogy hát arra van a kapu, íveljük oda, de ez igazából Kovácsik kapusnak volt jó. A Paks pedig köszöni szépen, és továbbra is 1-0 arányban vezet az 50. percben szerzett Haraszti szabadrugás góllal. A nyíregyháziak most a bal oldalon próbálkoznak, nyilván a cserék azért megélénkítették a játékot. Mind a két oldalon most egy lehetőség ott a Paksi 16-oson belül. Kvasina volt, aki bűvészkedett a labdával, nem tudta igazából átverni, nem tudta kapura sem lőni, úgyhogy csinált egy-két látványos dolgot Kvasina labdával, de végül is ez haszontalan volt. Így aztán nem tudott se kapura lőni, se kapura fordulni, sem lehet tenni társnak a labdát, és oda lett a helyzet, így a 78. perc elején 1-0 arányban vezet a Paks, a paksi kapus Kovácsik pedig rendre az ellenfél tér felére rúgja át a labdát, viszont ez rendre nyíregyházi játékoshoz érkezik ezúttal is. Kovács Milán a bal oldalon, a 16-os sarkánál próbálkozik, visszagurítja a labdát, beívelés nem sikerült, most egy átívelés, egy súlypont áthelyezés Jovanovnak volt már egy lehetőségeit egy behadást követően ebben a játékrészben, ezúttal nem magasan, hanem laposan ívelte a labdát, a paksiak kirúgják, átveszik a nyíregyháziak. Toma jobb oldalról ívelte be az ötös sarkára, igen, most már azért ívelésekkel is próbálkoznak, pedig azért még van azért egy negyed óra ebből a mérkőzésből, tehát annyira kapkodnia nem kell a Spari gárdájának, de hát hátrányban van a csapat, és nyilvánvalóan, amíg az eredményjelzőn egyel kisebb szám áll egy csapat neve mögött, mint az ellenfélnél, addig azért igyekszik. Most egyik paksi játékos nemes egyszerűséggel lefekszik a földre, ez nem zavar senkit, a paksiak vezetik a támadásukat, sőt, már helyzetbe is, zicserbe is kerül Szalai, és Szalai berúgja a kapu jobb oldalába, a játékvezető azonban emeli a kezét, és a partjelző az asszisztens jelzésére lest ítél. Szalai szépen levált az emberéről, mikor egy paksi játékos feküdt a földre, ezt egészen értettem. A bal oldalon jött a támadás, Tóth Barna lesz gyanúszítójátjóba kapta labdát, véletlenül ezt húzta be az asszisztens lesnek, aztán Tóth Barna tovább tette a labdát, 4 nyíregyházi gyűrűjébe vált ki Szalai. Szalai szépen berúgta a jobb sarokba, de véletlenül Tóth Barna már lesen volt, mint már említettem korábban, és valóban a VAR vizsgálta dolgot, és a VAR helyt adott a pályán meghozott ítéletnek, így aztán valóban lesz helyzet volt, és egy újabb csere a Paksnál, Balog érkezik Szalai helyére, vagyis Szalai nem tudott gólszerző lenni ezen a mérkőzésen. Ő volt az, aki bejutatta ugyan a labdát a kapuba, de lest követően, miközben a túloldalon pedig Batoum érkezik a nagyon sokat dolgozó Antonov helyére, úgyhogy újabb cseréket könyvelhetünk el. A Nyíregyháza is és a Paks is egy-egy helyen változtatott, tehát Balog érkezett Szalai helyére, a Paks csapatánál a túloldalon pedig Antonov helyére Batum. Ez azt jelenti, hogy mindkét csapat 4-4 alkalommal változtatott, és miután szünetben is voltak cserék, miközben egy hatalmas lehetőség, és nagyot kell védeni a Nyíregyháza kapusának. 15 méterről jött a lövés kicsikét jobbról, a Paksiak próbálkoztak, a kapu jobb oldala irányába ment a lövés, aki eleresztette, az Pap Kristóf volt, és egy szép Robinsonáddal hárított Molnár. Nem tudom, Laci, hogy a Robinsonát kifejezést ismerik-e még ma a fiatalok. Régen, aztán még a ti időtök előtt használták ezt a bizonyos Robinsonát kifejezést.
1: Igen, nagyon szép vetődéssel védett, de nagyon dicsérjük meg a Paksi támadást, nagyon szépen fejlődtek föl, jobb oldalt indították Györfi Milánt, aki egy csel után hozta befelé, tovább passzolt, és nagyon szép lövés volt a hosszú sarok felé, amit nagyot védett a Nyíregyháza kapusa, ebben meccsben tartva a csapatát, akik mennek az egyenlítésért, de azt nem lehet mondani, hogy nem nagy meggyőződéssel, mert hatalmas energiákat mozgósítanak, de futballt keveset látunk a nyíregyháziaktól, inkább íveléseket és sok-sok erőlködést.
0: És a találkozó 81. percénél tartunk, és kijött a Paks, abszolút kijött a Paks a szorításból. Siér évén most a bal oldalon próbálkozott, és egy támadás vezetéssel Siétről azonban elvették a labdát, és előre rúgták a nyíregyháziak, most kicsikét olyan a vagdalkozó jellege domborodik ki a játéknak, amely nem feltétlenül szép, de azt hiszem a Paksiak ma már nem feltétlenül akarnak szép játékra törekedni, ők most maximálisan elégedettek lesznek azzal, hogyha meg tudják őrizni az előnyüket, és maximálisan elégedetlenek lesznek a nyíregyháziak, hogyha nem sikerül változtatni az eredményen. Most a találkozó 82. percében a nyíregyháziak jöhetnek egy bedobással, egészen pontosan Benson Leitner az, aki kezébe fogja a labdát, nagyjából az ötössel egy magasságba végezheti el ezt a bedobást, hatalmas bedobáshoz készülődik, be is dobja a 16-oson belülre, azonban ott kifejelte Tóth Barna, hát Tóth Barnának megvannak a fizikai képességei ahhoz, hogy bármikor fejpárbajt tudjon nyerni, ezt ezúttal meg is tette. A nyíregyházi a kapusához, Molnárhoz került hátra a labda, aztán egy ívelés a Paksi 16-oson belülre, a labda pedig úgy megy ki, hogy nem ért hozzá védő játékos, így aztán Kovácsik révén jöhet a Paks csapata a találkozó 83. percében.
1: Paksiak Balog Balázs bejövetelével és Szalai lejövetelével átálltak 5-4-1-es játékrendszerre, Tóth maradt egyedül elől, ő próbálja megtartani a labdát. A Paksiakra nem nagyon jellemző ez, mert Bognár György két csatát fönn szokott hagyni, de most úgy érzi, hogy kicsit meg kell tartani a labdát középpályán.
0: Na most éppen a Paksiak birtokolták a középpályát egy rövid időre, aztán a nyíregyháziak kapusához, Molnárhoz került hátra a labdán, nyíregyháziak jócskán előre tolják a védekező vonalokat olyannyira, hogy Molnár kapusnak a 16-oson kívülről kell egy hosszú labdát átjuttatnia az ellenfél térfelének a közepére, jócskán feltolták a védekezési vonalat a nyíregyháziak, ami érthető is. Említettem itt a bevezetőben a Nyíregyháza eddig mindegyik mérkőzését, tehát itt igazából két mérkőzésről beszélünk, hiszen a hatodik fordulónál tartunk. Szóval mindkét hazai találkozóját megnyert a Nyíregyháza, a Paks pedig még amióta felújították a nyíregyházi stadion, még itt soha nem tudott nyerni, úgyhogy a Paks most egy komolyabb történelmet írhat, a nyíregyházának meg egy kisebb, szép szériája szakadhat meg, hogyha nem változik az eredmény. És a 84. percben most egészen Kovácsikig a Paksiak kapusához kerül a labda, Kovácsik dobja előre a labdát, pontosabban dobja jobbra a labdát, a Paksiak most jutatják azt át az ellenfél térfelére. A nyíregyháziak próbálnak labdát szerezni, a Paksiak pedig próbálják azt minél tovább tartani. Igen, most elég masszív a Paksnak a középpályája. Sie az egyik csereként beállt játékos azonban eladja a labdát, viszont a nyíregyháziak nem tudnak támadást indítani, hiszen Sie visszaszerezte a labdát, és Sie már mutatja is magát a bal oldalon, de nem ő kapja a labdát, most aztán megkapja. Sie a 16-os egy magasságba próbálta a labdát a kapu elé tenni, azonban a hozzá közel álló Lenzsért találta el, Jovanovot találta el, és ezzel maximálisan elégedett is volt. hiszen a Paks csapata jöhet szögletrugással, amit természetesen nem fog elkapni a paksi gárda. Egyébként ez a paksiak 5. szöglet, a nyíregyháziak eddig 6 szögletet végeztek el a mérkőzés során, és a csereként beállt Balog az, aki bal oldalról íveli be a szögletet bal lábbal, vagyis a berobbanó játékosoknak szembe jön ez a labda. 4-en be is futnak, ott a fejes lehetősége, azonban mellé fejelt a labdának a játékos, így aztán a nyíregyháziak rövid időre felszabadítanak, de csak rövid időre, hiszen Horváth kitette a labdát jobbra, a jobbról beívelést követően kifejelik a nyíregyháziak, és akkor megismétlem azt a bizonyos újságírói közthelyt, hogy a legjobb védekezés a támadást, ezt csinálják most a paksiak, támadnak, a 16-oson belül még majdnem helyzetbe is sikerült kerülnie Windeckernek. Windecker elől tisztáztak a nyíregyházi védők, aztán most a nyíregyházi védők előre vágják a labdát a félpályánál egy hatalmas harc a labdáért, aztán Vécsei volt ennek a harcnak a nyertese, vagyis jöhetnek a paksiak. A nagy-nagy nyíregyházi rohamok most kicsikét abba alábbhagytak, a paksiak most már néhány perce meg tudják fékezni a nyíregyházát, köszönhetően nyilván annak, amit Vukovics László is mondott ennek a bizonyos átszervezésnek. Ez nagyon hatékony volt. Igen, Bognár György nagyon érzi ezt a játékot. Játékosként is érezte, és edzőként is érzi ezt a játékot. Most pedig egy nyíregyházi játékos, nevezetesen Kovács Milán került a földre a 86. percben.
1: És teszi ezt úgy Bognár György, hogy folyamatosan a legjobbakat viszik el, mert ha valakinek kereslet van, akár Zekére, hát Vargát, Ötvöst már mondtuk és sorolhatjuk, tehát mindig megtalálja a megoldást.
0: Igen, le a kalappal Bognár György előtt, tehát tényleg amit csinál évek óta, és le a kalappal a Paks előtt is, hogy ez a filozófiát viszik előre, hogy csak magyar játékosok, aztán elmegy a jó magyar játékos, Ötvösök, Vargák elmennek, aztán jönnek újabbak, Bognár György mindig felfedez valakit, beépíti a játékosokat, felépíti őket, tényleg tökéletes dolog. Hát nagyon sajnálom, hogy a Nemzetközi Kupában Panathinaikosszal kellett rögtön az első körben találkozni a Paksnak, mert egy tisztességes helytállás volt, tehát hazai egy gólos vereség idegenbeli döntetlen, de hát nyilván Panathinaikoszon nem lehet keresztül jutni, vagy legalábbis nagyon-nagyon nehezen lehet egy magyar csapatnak, ezt nagyon-nagyon sajnálom, ez nem a Hunyadvár, ugyebár a másosztályú romániai gárda, amelyik néhány évvel ezelőtt sajnos bohócot csinált a Paksból, az egy másik történet. Ez egy szimpatikus, szerethető csapat, nyilvánvalóan ezt most úgy mondom, mint semleges, és nyilván nem akarok most sem szurkolni a Paksnak, sem a nyíregyháza ellen szurkolni, ez teljesen természetes, hiszen semlegesként követem az eseményeket, és követjük azt, hogy a nyíregyháza csapata a 88. percben kiegyenlít, és ha jól látom, éppen a csereként beállt Antonov helyére érkező Batou volt az, aki a jobb oldali beadásra érkezett, és közelről bejuttatta a labdát a Paks kapujába, vagyis a 88. percben Batou góljával eltűnik a Paks előnye, egyenlít a nyíregyháza, gyakorlatilag ez volt az első valamit levaló labda érintése a csereként beállt játékosnak. Antonov helyére jött, ő rengeteget dolgozott, és Batou pedig betalált. Antonov dolgozott, a helyette érkező játékos egy betalált. Jobbról érkezett a beadás a nyíregyháza játékosa, szintén csereként beállt Medved volt az, aki jobb oldalról berúgta a labdát, és Batou érkezett nagyjából 4,5 méter a kaputó, vagy az ötösön belülről berobbant. Hát az nagy kérdés, hogy a paksi védők hol voltak ennél a gólnál.
1: Hát ennél a gólnál szerintem Vécsei elfáradt, és róla fordult le Medved a jobb szélen. Nagyon szépen megverte, megtolta a labdát, 10 méterre az alapvonaltól gyönyörűen benyeste a védők és a kapus közé, és a rövidre érkező Batum egyből a hálóba továbbított. Szép gól volt, de Vécseinek meg kellett volna állítani a beadás előtt Medvedet.
0: Így aztán 1-1-re áll a mérkőzés, én meg itt közben elkönyvelem magamnak, hogy Medved jobb oldali beadását követően sikerült Batomnak kiegyeníteni, miközben egy szabálytalanság, amely sárga lapot éri, és hogyha jól láttam, Toma volt az, aki begyűjtötte a nyíregyházi futballisták közül a sárga lapját, és hát egészen megváltozott most minden, legalább a pontok elosztása mindenképp, hiszen még 2 perccel ezelőtt úgy tűnt, hogy a találkozót követően a Paks 3 ponttal gazdagodik, a nyíregyháza pedig 0-val, most meg úgy tűnik, hogy 1-1 pont jár mind a két csapatnak. Ez azt jelenteni, hogy a nyíregyháza mini győzelmi sorozata itthon megszakadna, és a Paks továbbra is a nyíregyháza előtt lenne. És ugye bár beszéltünk arról már sokat, hogy az egypontokkal nem mindig lehet haladni, szerintem azért, amikor így a hajrával egyenlít egy csapat, akkor az sokat jelent, és ez nem véletlen. A Nyíregyháza most már sokadik mérkőzésén szerez gólt a hajrában, és ennek nyilván megvan az oka, de hát szerez-e pontot. Most ugyan a paksiak ott vannak a Nyíregyháza kapuja előtt, a paksi játékos Györfi lövésébe beleléptek a nyíregyházi védők, amikor a 90. percnek a közepénél tartunk, de hát ez még ugyebár nem jelenti azt, hogy a találkozó utolsó perce, hiszen az még odébb van, és egy újabb csere, Hán érkezik a Paks csapatába, a 22-esre játszó Windecker helyére érkezik, tehát Hán. Nyilvánvalóan, hogyha két perc előtt történik, akkor azt mondom, hogy taktikai csere, időhúzó csere. Itt most ebben az esetben messze nem mondanám ezt. Hán még akár csodát is tehet, az elfáradó Windecker helyére érkezve meglátjuk, hogy mi van. Az biztos, hogy valószínűleg 5 percig láthatjuk még ezt a dolgot, és 5 percig láttathatjuk önökkel az eseményeket, ugyanis a negyedik játékvezető 5 perces hosszabbítás jelzett, és a nyíregyháziak is cserélnek. Zsikovics az 39-essel, aki a pályára lép, és Kovács Milán az, akitől elbúcsúzunk, tehát Rokko Zsikovics érkezik Kovács Milán helyére, itt az utolsó 3-4 percre, hát elkezdődött már a hosszabbítás, a 91. percnél tart a találkozó, még egyszer mondom, 95-ig fog tartani a mérkődés, hiszen 5 perc hosszabbítást jelzett a játékvezető, miközben Györfi egy kacska megoldást követel a saját térfelén, így aztán kicsikét veszélyes helyzetbe hozta a csapatát, de bocsánat, nem György, Toma volt az, aki veszélyes helyzetbe hozta a csapatát, és most átkerül a labda a paksi kapu elé. Igen, hát a nyíregyháziak a vereség rémét most már elzavarták a fejük fölül, kicsikét talán nyugodtabbak, de szerintem mind a két csapat úgy van bele, hogy jó lenne ezt a mérkőzést megnyerni, miközben a játékvető kezében egy sárga lap, és nagyon-nagyon nézi, hogy nem olyan játékos kapja-e, akinek már volt sárga lapja, de úgy tűnik, hogy nem. Megnézi és felírja a játékost. Horvátról van szó, Horváth Kevinről, a Paks 19-es számú játékosáról, aki egyébként csereként állt be, és Horváth Kevin volt az, aki odalépett ellenfelének, de ő még ezen a találkozón nem kapott sárgalapot, egyébként Horváth Kevin Tomának lépett oda, és nyíregyházi szabadrugás, minden játékos, minden mezőnyjátékos a paksi térfélen, egy-egy nél, és egy hatalmas lehetőség 5 méterről. A Nyíregyháza a kapu fölé lövi a labdát. Hát itt volt a lehetőség a győzelem megszerzésére is. Nagyon furcsa volt, mert a félpályáról jön az előreívelés, volt egy megcsúsztatott fejes, és az fejest követően nem volt lesen a Nyíregyháza játékosa, nevezetesen a csereként beállt Zsikovics, aki néhány másodperccel ezelőtt érkezett. Zsikovics az első labda érintésével megnyerhette volna a találkozót, hiszen 5 méterre ott volt, nem is nagyon zavarták, drobból rúgtad a kapu fölé talált.
1: Közben egy újabb felhívás, Kvasina fejelte le az előbb a labdát, és Zsikovics első labdaérintésére, hát erre mondják, hogy csodacsere lett volna, lett de volna, fölé igen. Vágta.
0: Igen, a 93. perc közepénél tartunk. Na, mind a két csapat megy azért a plusz 2 pontért, hiszen 1-1 pont van most jelenleg a zsebben, viszont nagyon sokat érhet még a vége. Számolásnál újabb 2 pont, a paksiak játékos a Györfi viszi el jobb oldalról beível. A beívelést kifejlik a nyíregyházi védők, és kirúgásra jött a Nyíregyháza csapat, és nagyon siet Molnár a Nyíregyháza kapusa. Nagyon jó kis mérkőzés volt ez egyébként is. Az első félidő hajrájától pörögtek fel igazán az események, aztán a Paks szabadrugás gólját követően a Nyíregyháza került fölénybe, majd amikor éppen a Paks kijött ebből a szorításból, akkor sikerült egy cserejátékos révén egyenlíteni a Nyíregyháza csapatának, és most, amikor még nagyjából két hiszen a 94. perc közepénél tartunk, akkor egyrészt sajnálom, hogy véget ér a mérkőzés, mert tényleg jó a találkozás, úgy tűnik a csapatok megpróbálnak menni a győztes gólért. Most éppen a Nyíregyháza próbálkozhat. Batum az, aki csereként beállt, és már egy gólt szerzett, a földre kerül. A játékvezető szerint szabálytalanság történt vele szemben. Egyébként az önkéntes játékvezetők több ezren, ők a nézőtéren foglalnak helyet, szintén így érezték. De hát hogy érezték volna, hiszen a többség a Nyíregyháza csapatának szurkol, és azt hiszem önök is hallhatják, hogy milyen jó hangulat van a Nyíregyháza stadionban, és a 95. percben akár meccslabdához is juthat a Nyíregyháza csapata, hiszen a Paksi térfél közepéről bal oldalról lehet egy szabadrugást ívelni. Katona Mátyás szintén csereként érkezett a csapatba, ő ívelhet be ballal. Nagyon nagy helyezkedés ott a Paksi 16-osok belül, amikor a 95. perc közepénél tartunk, és hát igen, hallhatják, milyen jó hangulat van, és milyen jó hangulat lesz, ha mondjuk a Nyíregyháza megnyerni ezt a mérkőzést. Katona Mátyás ballal íveli be a szabadrugást, azonban eltalál egy ellenfél Paksi játékost, aki kifejeli a 16-os vonaláról, de nem szabadul fel a kapuja. A Paksnak most azonban igen, egy ívelést követően lehúzza azt a Paksi kapus Kovács, és már jönnek a Paksiak. Négyen is jönnek, ráadásul csak hárman vannak a nyíregyházi védelemben. Hármon Paksi, három nyíregyházi, ha szembe közben visszazár a nyíregyházi védelem, egy csavarás, egy lövés a 16-os vonaláról. Horváth volt az, aki megcélozta a Nyíregyháza kapuját, és ez volt a mérkőzés utolsó momentuma. Egy-egyel ér véget a találkozó. Én nagyon sajnálom, hogy véget ért a meccs, Laci, nem tudom, te hogy vagy vele, nagyon jó kis találkozó volt.
1: Igen, de most jó látni azt, hogy egyik csapat sem elégedett. Gondolok itt arra, hogy mindenki a győzelemért ment, mindenki csalódott, most csak egy pont lett belőle, annak ellenére, hogy 4 perccel a vége előtt még a Paks vezetett, de a Nyíregyháza még akkor sem elégedett meg az egy ponttal. Itt most 2 csalódott csapat van, mert mind a kettő, ha azt nézzük, a mérkőzés teljes egészét nézzük, akkor a Nyíregyházának több helyzete volt. Az első fél időben eldönthették volna a mérkőzést, főleg az első fél idő második felében Regzá az új igazolás egyedül rúghatott volna 3 gólt. Ezek nem kerültek kihasználásra, ezek a lehetőségek. A Paks akkor nagyon meg volt fogva, akár 2 gólos előnnyel is bemehetett volna a Nyíregyháza. A második fél időben a Paksi csapat, lehet mondani, hogy a semmiből talált egy gólt, Haraszti egyéni alakítása, fölvágták őt a kaputól 25 méterre, gyönyörűen belőtte azt a szabadrugást a jobb felső sarokba, egy picit benne volt a kapus, de nagyon szép szabadrugás volt. Utána az megfogta egy kicsit a Nyíregyházát, de egy 5 perc a gól után 5 perccel Bagához tért a hazai csapat, sok csere nagyon jót tett, Batum bejött, ugye Mannert le kellett cserélni, mert ő régebben is sérült volt, most csereként jött be a szünetben, de megint le kellett cserélni, valószínű, hogy rásérült a sérülésére. Már amikor úgy nézett ki a vége előtt 5 perccel is, hogy megnyeri a Paks a mérkőzést, akkor rugott egy olyan gólt a Nyíregyháza, hogy az szintén csereként beállt Medved lefordult a jobb oldalon Vécseiről. Azt említettem a közvetítés közben is, hogy úgy éreztem, hogy Vécsei nagyon régen játszott kezdőként, hogy elfáradt a végére, és ebből a beadásból Batum nagyon jött a rövidre, egyenlített a Nyíregyháza. A végén mind a két csapat jó volt látni, hogy ment a győztes gól, nem őrizték az egy pontot, hát miért is tették volna, de végén egy-egyes pontosztozkodással zárult a mérkőzés, amit változatlanul fenntartok, hogy egyik csapat sem elégedett, de nem tudnak most már mit csinálni. A meccsen sokat tettek azért, hogy bármelyik csapat megnyeri a mérkőzést, de végül is egy-egyel zárult a találkozó.
0: Hát Vukovics László olyan tökéletesen foglalta össze az eseményeket, hogy én egészen biztos, hogy nem tudtam volna így összefoglalni. Laci, hát lehet, hogy az lett volna igazságos, hogyha 2-2 pontot osztanak a csapatoknak, ilyen ugyebár nincsen a futballban.
1: Hát nincs ilyen, de azért jó ez a 3 pontos rendszer, én azért kultiválom nagyon, mert minden csapat rá van. Tehát sokkal értékesebb az, hogy inkább kapja, aki nem baj, hogy egyszer becsúszik a vereség, de legközelebb megint megyek, és ha nyerek, akkor egy győzelem, egy vereség az többet ér, mint 2 döntetlen. Tehát mindenki a győzelemért megy, az utolsó pillanatig az van, hogy nem a döntetlen törzön, mert régen az volt, hogy idegenben jó az X, otthonban nyerünk. Most már ez megszűnt ez a...
0: Meg az idegenben otthon egy-egy pont az kevesebbet ér, mint hogyha nyerek otthon, és idegenben esetleg kikapok.
1: Pontosan, tehát ez ilyen szempontból jót tett a futballnak, sokkal élvezetesebb mérkőzéseket látunk. Nem úgy mennek most már csapatok idegenbe, hogy 1 pont ér, hanem 3 ér, ezáltal nyíltabb, őszintébb játékokat látunk. A Paks meccsein ezeket megszoktuk. Igazából megérdemelte a Nyíregyháza is, a Paks is minden kettő megérdemelte volna a győzelmet, ha így veszük, akkor jogos a döntetlen.
0: Ez egyébként a két edzőnek a filozófiája is, ugye Bódog Tamás, illetve Bognár György, és amit láthattunk ezen a mérkőzésen a két csapattól.
1: Igen, végre mi a filozófiaik egy kicsit másképp közelítik meg, mert Bódog Tamás ugye inkább fizikalitás, de ugyanúgy támadó futballra épül, Bognár György pedig inkább a kreatív játék, a még magasabb letámadás, és abból több egyéni alakítással próbálja kialakítani. Bódog Tamás pedig a nagyon fizikális játékosok csatasorba állításával és a rengeteg olyan beadással, hogy ezeket megtaláljuk.
0: Hát ez volt, tehát a hatodik forduló második mérkőzése, szintén döntetlent hozott a pénteki találkozó után. Nyíregyháza, Paks 1-1. Köszönöm szépen Vukovics Lászlónak, hogy elmondta a véleményét a mérkőzés során, én pedig visszaadom a szót a stúdiónak.
2: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Egy arany, két ezüst Poznányban. A mohácsi hősökre emlékezik a magyarság. Az ország nagy részén borult az ég. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: A lengyelországi Poznányban a gyorsasági és parakajakkenu világbajnokságon a Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású férfi kenu négyes címét megvédve aranyérmet szerzett 500 méteren. Kis Ágnes ezüstérmes a kenu egyesek 500 méteres versenyében. Magyar versenyző még soha nem állt dobogón ebben a számban. A címvédőként indult Kopasz Bálint szintén ezüstérmet szerzett a kajak egyes 1000 méteres versenyében. Kétszer is egyenlített, de a győzelem már nem jött össze a Liverpoolnak a Nottingham Forest ellen. Az angol labdarúgó bajnokság második fordulójában Liverpool-Nottingham Forest 2-2. Szoboszlai Dominika magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a mérkőzést. Kerkez Milos 71 percet töltött a pályán. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójában Nyíregyháza Paks 1-1. Rövidesen 17 órától a Kispest Honvéd az Alaegerszeget, 19 óra 30 perctől az Újpest a Vasast fogadja. A meccseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A 30-szoros válogatott Gazdag Dániel közös megegyezéssel távozott az Észak-Amerikai Labdarúgó Ligában szereplő Columbus Crew csapatától. Amerikai sajtóhírek szerint Gazdag következő csapata a New England Revolution lesz. A világbajnoki címvédő Lando Norris 2030-ig meghosszabbította szerződését a Forma 1-es McLarennel. A McLarenhez 17 évesen érkezett Norris jelenleg a VB pontverseny negyedik helyén áll, 11 futammal a vége előtt 83 ponttal lemaradva az éllovas Kimi Antonelli mögött.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Mohács nem csak a veszteség, a nemzeti megrendülés és a széthullás jelképe, hanem a bátorságé, az önfeláldozásé és a helytállásé is, mondta a honvédelmi miniszter a mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a mohácsi nemzeti emlékhelyen rendezett katonai tiszteletadáson. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Mohács nem csak arról szól, amit elveszítettünk, hanem arról is, hogy voltak, akik a túlerővel szemben sem hátráltak meg, mert tudták, hogy a kötelesség fontosabb a félelemnél. Elfogták azt a férfit, aki ellopott egy kis repülőt Kalocsáról, amivel 15 kilométer megtétele után kényszer leszállást hajtott végre, közölte az ORFK. Az ittas fiatalember hátrahagyta a repülőt, és a közeli út mentén sétált, zavartan. Kezdeményezték a letartóztatását. Az incidens miatt kiemelt ellenőrzést rendeltek el az ország repülőterein. Először vesz részt a pápa hajós körmeneten a Róma közelében fekvő Albano tavon. 14. Leo estől Castel Gandolfóban rendezendő ünnepség keretében csatlakozik a hagyományos szertartáshoz. A katolikus egyházfő előtte misét celebrál a Tóparti Mária templomban. Heves viharok pusztítottak Lombardia több városában tegnap este. Az észak-olaszországi ítéletidőben megrongálódott a kremónai székesegyház középkori épülete. A városháza tetőszerkezete pedig beomlott. Brescia városában és a környékén teniszlabda nagyságú jégdarabok hullottak. A percek alatt végig söprő ítéletidő miatt több mint 40 embert kellett kórházba vinni kisebb sérülésekkel.
3: Közlekedés.
4: A fővárosban félpályás lezárás mellett halad a forgalom a Rákóczi úton a Blahalujza tér előtt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Az ország nagy részén borult az ég, többfelé esik az eső. Estétől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Hajnalig főként már csak a déli és keleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok. Holnap mindenütt napos, fátyol felhős idő lesz. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Késő este 14-19, holnap délután 30-34 fok valószínű.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
6: 16 óra 47 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Egy végeredmény a Premier League-ből, az angol bajnokságból, Liverpool, Nottingham 2-2, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként lépett pályára, és a 71. percben cserélték le Kerkez Milost. A Liverpool egyébként 1-0-ás vesztésre állt, aztán egyenlített, majd újra 2-1-re vezetett a Nottingham együttese, és végül is a 82. percben sikerült az egyenlítés, a Liverpool csapata tehát döntetlent játszott. Jelenleg zajlik a Bournemouth Everton összecsapás, 1-0-ra vezet a hazai gárda, Tóth Alex nincs a kezdők között, és a Coventry Hull City mérkőzés pedig 0-0-ra áll, mindjárt fél idő van mind a két mérkőzésen. Aztán nézzük a Bundesligát, az 58. percben Elversberg, Leverkusen 3-0, Köln, Hoffenheim 1-1, Mainz, Paderborn 0-0, Lipcse, Münchengladbach 2-0, és Union Berlin, Frankfurt 1-2, itt még az Union Berlin vezetett, Schäfer András egyébként ott van a pályán kezdőként. Mindegyik mérkőzés tehát itt az 53 és az 58 perc között tart, és most büntetőhöz jutott egyébként a Hoffenheim együttese. Nálunk itt a magyar bajnokságban a Nyíregyháza 1-1-es döntetlenre zárta a Paks együttesével, nem régen ért véget a találkozó. Most hallgassuk meg, hogy a paksi gól szerzője Haraszti Zsolt hogyan értékelt Török Olivérnek.
7: A paksiak egyik legjobbja Kovácsik Ádám volt, akinek akadt néhány bravúrja ezen a találkozón, a másik pedig Haraszti Zsolt, aki gyönyörű gólt szerzett szabadrugásból. Emlékezetes találat, csak paksi szempontból kár, hogy nem sikerült kihúzni a végéig.
8: Így igaz. Nyilván összképet nézzük, azért nekik is rengeteg helyzetük volt. Mondjuk pont ott 1-0, amikor ugye kaptuk a gólt, akkor nem volt benne, sőt azt gondolom, hogy rárukhattuk volna a vége a meccsnek, de összességében reális volt. Egy tipikus nyíregyházani mérkőzés volt, rengeteg párharc, rengeteg fizikai dolog, úgyhogy amit mondtál, sajnálom, jobb lett volna behúzzuk, de ha úgy nézem, hogy az egészet, akkor az gondolom reális.
7: És a meccs addigi összképe alapján megérdemelt volt a paksi vezetés, mert akkor nagyon nyomott a Nyíregyháza.
8: Nyomtak, de igazából első félidőben inkább úgy éreztem. Amikor rúgtuk a gólt, ott azt gondolom, megnyugtatta a csapatot, ott mondhatni átvettük a kezdeményezést. Sajnálom, hogy nem tudjuk az ilyen meccseket megérni, mert az ilyen meccsekkel tudsz olyan pozícióba kerülni, ami azt gondolom, hogy reális elvárás lehet a csapatunktól, úgyhogy keserű a szánk íze.
7: Ezt megelőzően 2023. szeptemberében szereztél gólt az NBA-ben, azért ez már nagyon kellett a lelkednek.
8: Nagyon. Ugye volt egy fél éves kitérőm előzőleg ugye Fehérváron, az jót tett a lelkemnek, most viszont újult erővel jöttem vissza. Nyilván ilyenkor bennem az ember a motiváció, hogy ennyi évesen is meg tudja mutatni, hogy miről van szó, meg hát ugye otthon van a két kisfiam, állandóan szívták a véremet, hogy mikor rúgsz már gólt, úgyhogy örülök, hogy tudtam gólt rúgni, még egyszer mondom, de azért keserű a számíze, mert jobb lett volna, hogyha ez győztes gól lett volna.
6: Haraszti Zsoltot hallottuk, a Paks játékosát, most következzék Kovács Milán a Nyíregyházából.
7: Tőled indult az akció, amiből végül sikerült egyenlíteni. Abban a periódusban mindent feltettetek egy lapra?
9: Úgy gondolom, hogy igen. Ott mondjuk az egész mérkőzésen próbáltunk magasan védekezni is, és folyamatos pressing alá tenni az ellenfelet. Ismét egy középső labdaszerzésből indult az akció. Kitettem a szélre, beadás, gól. Hát ebből volt még egy pár helyzetünk, úgyhogy egy több gólt kellett rúgni ezekből.
7: Na ez az, mert ez egy igazságos döntetlen a véleményed szerint, vagy van némi hiányérzetet, mert uraltátok a találkozó nagy részét?
9: Abszolút van hiányérzetem. Úgy gondolom, hogy legalább 20 kapura lövésünk volt. A fele szerintem kaput is talált. Ötösön belül 4-5 olyan helyzetünk volt, amit amit igazából csak be kellettem a passzolni üres kapura, ezek most kimaradtak, ha ezeket be tudjuk rúgni, akkor utána sokkal felszabadultabb mérkőzést fogunk tudni játszani a jövőben, sokkal könnyebbek lesznek a meccsek.
7: És milyen érdekes az is, hogy az Újpest és a Kisvárda ellen a Hajrában szereztétek meg a győztes találatot, most pedig ugyanebben az időszakaszban sikerült egyenlíteni, tehát ott erős, ott is erős fejben a csapat.
9: Persze, úgy gondolom, hogy van tartása a csapatnak, nagyon jó erőben van a társaság, ez mutatja is, hogy a utolsó 10-15 percben is még megyünk, csináljuk, pressingelünk, és 100%-ot kiad mindenki magából. Hát előbb bekerülünk ezeket a helyzeteket, és akkor a végén könnyebb lenne a meccs, de hát most így alakulnak, de próbálunk majd jobban összpontosítani a helyzetekre.
6: Kovács Milánt hallottuk, tehát a Nyíregyháza játékosát, még egyszer a végeredmény a délutáni mérkőzésen, Nyíregyháza Paks 1-1. 17 órakor kezdődik a mai második összecsapás a labdarúgó NB1-ben, a Kispest Honvéd a Zalaegerszeggel mérkőzik meg. Kollégáinkhoz pedig kapcsolunk, hiszen elmondják nekünk a két csapat kezdő összeállítását, a Szónémet Kornélé és Szalai Kristófé.
10: Szia Balázs, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Bozsik Arénából Dancs Zoltán hangmérnök kollégánk nevében is. Nos, ami a kezdőcsapatokat illeti, a mai Nemzeti Sport gyakorlatilag egy hibával lehozta mind a két oldalon a kezdő 11-eket. Ami a kispestieket illeti, Hadzsiki csak kapuban, a védelem jobb oldalán Kállai, a bal oldalon Hangya, középen Boldor, illetve Baki, előttük Csontos, valamint Somogyi, és amiben tévedett a Nemzeti Sport, az Szújgéber helyére Pekárt jelölték középre, de Cujgéber a középpálya, illetve a támadó szekció jobb oldalán, középen az idősebb Somogyi, illetve a bal oldalon a csapatkapitány Szamosi, elől pedig Alics, tehát még egyszer Hadzikics, Kállai, Baki, Boldor, Hangya, Somogyi Ádám, Csontos, Cujgéber, Somogyi, Szamosi, Alics összetételben indul majd a nyeretlen Kispest, az eddig nyeretlen Kispest Honvéd csapata.
11: Az Zalaegerszeg edzője pedig az Eto elleni 3-0-ás vereség után két helyen változtatott. Csikambu és Arthur Enrique került ki a zalaiak kezdő 11-éből. Egyébként a védelemben nincsen változás, csak úgy, mint a kapuban sem. Tehát így néz ki az Zalaegerszeg hátulról. Gundel Takács a kapuban, Csonka, Penába, Perázza és Calderon a négy hátvéd. Kis az egyik, aki bekerült, Guilherme pedig a másik, mind a ketten a középpályán fognak játszani. Amato és Krepsun még szintén középpályásként feltüntetve, elő pedig Babos és Maxwell rohamoz majd a vendégeknél, hogy a Zalaegerszeg is elmozduljon a kieső zónából, mindent meg fognak tenni játékosaik ez érdekében. Nagyjából szűk 10 perc múlva kezdődik a mérkőzés, addig pedig mi is megyünk vissza a stúdióba.
6: Köszönjük szépen, itt van velünk már Vukovics László állandó szakértőnk. Melyik csapatnak számíthatunk arra, hogy lesz több pontja hárommal mondjuk, mint eddig van, mert azért egyik csapat sem gyűjtögeti nagyon szorgalmasakat.
1: Hát az én megérzésem szerint a Honvéd kezdi meg a felzárkózást jobban, mind a két csapat most 3 ponttal áll. Én azt gondolom, hogy otthon tartják a 3 pontot a kispestiek. Ezt arra alapozom, hogy az Zalaegerszeg nagyon kicserélődött, most elvitték a csapatkapitányukat is, ugye Szendrei Újpestre szerződött, elég sok játékost eladtak. Tavaly nagyon erőn felül teljesített az Zalaegerszeg, hát bejutott a kupadöntőbe, nagyon sokáig úgy volt, hogy dobogón végez, hogy nemzetközi porondon tud indulni. Rendkívül jó eladásokat produkált a csapat, hát Borgesre gondolunk, vagy most nem megyek végig a neveken, de rendkívül sok pénzt ki tudott venni az Zalaegerszeg abból, hogy hozott külföldről játékosokat, viszonylag olcsón. Itt megmutatták magukat, az elején ezen indult az Zalaegerszegnek, aztán egyre jobban játékba lendültek.
6: Pontosan ezt néztem, hogy 5 forduló után 4 döntetlen, 1 vereség volt a mérleg, 9 rúgott, 12 kapott gól, 4 pont.
1: Most is hasonló az állapot, csak most 3 pontjuk van, ugye 5 forduló után. Én most azt érzem, hogy most egy kicsit olyan, nem tudom, hogy milyen szót használják, a kaotikus jutott eszembe, de aztán nem teljesen fedi a valóságot, hanem inkább egyéni játékosokból áll, sok egyéniségből a Zalaegerszeg, tehát még nem csapat. Új edző van, nagyon sok új játékos, most elvitték a csapatkapitányt is. A védelmet nagyon nehéz, mert a két középső védő, ugye Várkonyi Bence a Karabákhoz szerződött, a másik belső védő Perázzát is eladták. Tehát a legnehezebb, amikor ugye egy házat is az alapoktól kezdesz építeni, egy csapatot is hátulról kezdesz építeni, és ha onnan a két belső védőt kiveszed, akkor rendkívül nehéz újra azt megbontani, akkor elkezdeni az egészet építeni.
6: Hát láttuk tegnap a Debrecennél, meg az MTK-nál is, ugye azért voltak kényszer megoldások.
1: Hát pontosan, de nem mindegy, hogy egy kés csapatba egy-egy játékost kell betenni, vagy pedig egyből két belső védőt kell kicserélned, akkor elment most ugye Szendrét, már harmadszor mondom, de azért mondom, mert kulcs szereplője az Aligerszegnek, mind a támadás, mind a védekezésben, tehát őt pótolni kell. Előre vannak ügyes
6: Skribek játékos. Skribek is elment, ugye?
1: Skribek is, igen, valóban. Tehát előre vannak ügyeskedő játékosaik, hát ha ezt túl tudják lépni, akkor tudják majd eladni őket. Az ügyeskedőből ugye gól és gólpasszok lesznek a csatároknál, a védők ugye el tudtak kelni, mert tényleg jó teljesítmény nyújtottak. Gundel Takás talán élete legjobb formájába védett tavaly, ha azt meg tudja ismételni, sokat segített az Aligerszegnek. De most, ha valakire tippelni kéne, hát még nem teszem meg természetesen, és nem is a pontszám mondatja velem, hanem az eddig látott öt forduló az, hogy az Aligerszeg még nagyon nincs egybe, tehát nem véletlenül kaptak rengeteg gólt. És itt az, hogy most egy-egy meccsen beleszaladsz egy ötösbe, nem jó érzés, de ilyen van, mindenkivel előfordul egy bajnokságba, hát a Fradi is kapott négyet Pakson, hát ilyen van. De ha többször kapsz három gól vagy a fölött, akkor ott még nincs rendben a csapatod.
6: Ha már Paks, ugye az Aligerszeg éppen a Paksot győzte le.
1: Igen, és ott nagyon jól is játszottak, ott meg a Paks múlta alul saját magát. Hát erre szoktam mindig mondani, de ez megcáfolhatatlan, hogy egy bajnokság a legigazságosabb rendszer, ugye Magyarországon 33 meccsből áll, az alapján tényleg mindenki a helyére kerül, mert nem az van,
6: hogy mondjuk ezen meccsen... sokan vitatkoznak, hogy a 33 forduló mennyire igazságos, de...
1: Hát jó, abból, hogy kétszer otthon, egyszer idegenben, de itt arra gondolok, hogy ilyen rengeteg meccs, hát nem egy kupa meccs, ahol el tudsz kapni valakit, hanem hát a legigazságosabb nyilván az lenne, ha egyszer játszol otthon, egyszer idegenben mindenkivel, az teljesen versenyegyenlőség, de így az a 33 meccs alatt azért a játékerő, meg a leadott teljesítmény, és itt a játékos keretek, az, hogy most van egy kereted, mondjuk egy paksi kerete, hogy itt tud szerepelni Bognár György, az nagyon erőnfelüli teljesítés. Itt most nagyon kiegyensúlyozott idén a bajnokság, nagyon sok a közel egyforma csapat, és még mindig van az átigazolásból egy pár nap, még mindig változhatnak a keretek, mint ahogy látjuk Újpesten is, Ferencváros is igazolt új játékost. Meglátjuk, hogy lesz, és akkor már könnyebben tudunk mi is tippelni, meg láttuk az eddigi mérkőzéseket. Én azt gondolom, hogy nagyon sok egyforma csapat lesz idén.
6: Ugye a Honvéd X-elt Kisvárdán 1-1, ott egyenlített a végén, aztán az MTK ellen egy óriási potyagollal elveszítette a győzelmet, mert mondhatjuk azt. Bogdár István lövését követően, aztán Pakson egy 11-esre az utolsó percben tudott egyenlíteni, majd a Vasastól kikapott a 98. percben kapott góllal a Honvéd, de még nincs győzelme.
1: Úgyhogy tavaly kétszer megverte a másosztályba a Vasast, igen, és mindegyik meccsben, hogy most így felsoroltad, így dereng nekem, hogy mindegyikben benne volt a Honvédnek akár a győzelem is. Sokszor döntetlen lett, volt, hogy elvesztették a végén. Én erre alapozom azt, hogy most már megtörik a jég, megszerzik az első győzelmüket, furcsa ezt kimondani egy Honvéd tekintetében, hogy hatodik fordulóban az első győzelmét szerzi meg, de most így állunk. Sok fiatal van, ügyes játékosok, gondoljunk csak a Somogyi testvérekre, ez Szamosira, nem megyek végig. Én szerintem egy kreatív, jó két csapat lesz. Én azt gondolom, hogy a Honvéd mindent meg fog tenni, otthon tartsa a három pontot, az Aligerszegiek meg pedig egy stabilabb csapat benyomását szeretnék kelteni, hogy látszódjon az, hogy mit akar az edző, mert az kevés, hogy csak kiabál, kintről mutatja, hogy mennyire akarunk nyerni, ott mutatni kell egy egységet, előre meg a kreativitásra van szükség. Ha ezt az Aligerszeg föl tudja vonultatni, akkor ellenfele lehet a Honvédnak, minden egyéb esetben szerintem a hazai csapat nyer.
6: Hát meglátjuk, hogy melyik csapat tud kijönni ebből a kisebb fajta gödörből, a szó német Kornél és Szalai Kristófé.
10: Nagy tisztelettel és szerelettel köszöntjük a Nemzeti Sportrádió hallgatóit a Pozsik Arénából. A labdarúgó OTP Bank Liga, azaz az NB1 hatodik fordulójából Kispest Honvéd Zalaegerszeg mérkőzés következik. A csapatok ezekben a másodpercekben érkeznek a pályára. A Zalaegerszeg szokásos idegenbeli sötét szerelésében, gyakorlatilag sötétkékben, a kispestiek pedig úgy piros-feketében, ami szintén a szokásos, hogy ezúttal világos hófehér alsóval majd kiegészítve. A kispesti csapat mindkét itthoni eddigi mérkőzésén vezetett, ám a második félidei eredmény alapján a legrosszabb a mezőnyben. Előbb 3-3-ra végzett az MTK-val, aztán a Vasassal egy rendkívül emlékezetes mérkőzésen 98. percben kapott góllal maradt alul. Ez az egyik oldal az éremnek, és a másik oldalon az Aligerszeg, amely vendégként mind a három találkozóját elbukta, és mindegyik esetben legalább három góllal, tehát amikor eljöttek például a Vasashoz játszani, akkor negyed óra után már 2-0 volt. a Vasas javára, és az Alegerszeg egy sima 5 gólos vereségbe szalad bele. Szóval, hogy ki tud kijönni ebből a negatív spirálból, az kiderül a következő szűk 2 órában. Hamarosan kezdődik majd a találkozó, javaslom, hogy ismerkedjünk is meg a mérkőzés főszereplőivel.
11: Na hát, és akkor jöjjön a honvéd Hadzsikics, a kapuban Kállai, Baki, Boldar és Hangya Szilveszter, a négy hátvéd, Somogyi, méghozzá Ádám és Csontos a két védekező középpályás, Zújgéber, Somogyi Tamás, illetve Szamosi a három támadó, elő pedig Alics, így ezekkel a játékosokkal rohamoz Mauricio Jakobacsi csapata.
10: És akkor nézzük, hogy hogyan néz Filipe Cselikájánál a kezdő 11. Gundel Takács a kapuban, Peraza a védelem közepén, Thiago Penábával egyetemben, a védelem jobb oldalán Csonka, a bal oldalon Calderon, ami a középpálya bal oldalát, illetve ez egy 4-4-2-es hadrend az eredeti eredetileg megadott taktika szerint. Szóval a középpálya bal oldalán Kisbence, a jobb oldalon Teixeira, középen Amato és Krefsun, elő pedig Babos mellett Maxwell, és a Zalaegerszeg Babos révén el is kezdte a mérkőzést. Tehát jobbról balra a Zalaegerszeg támad, és Calderonnál a labda a felezővonal, valamint az oldalvonal találkozásától teszi hátrafelé a labdát. Sok szó esett a stúdióban arról, hogy Szendrei például Újpestre igazolt, ugye ezt Vukovics László talán nem említette, ha minden igaz, itt a nagy változások közepette, de rögzítsük a tényt, hogy Szendrei Újpestre igazolt, de egyébként is ugye a két középső védőjét az előző szezonban látott Várkonyi Akpe Viktori kettős ugye már korábban eladta az Zalaegerszeg, szóval, hogy ami az egyik oldalon zseniálisan jól működik a Zeténél, tehát a bevételek ugye el is engedték a magyaros ajánlás vagy a magyar szabályt, így szurkolói nyelven fogalmazva, a másik oldalon viszont ugye nem tudjuk, hogy a gödörből ki tudnak-e majd lábalni. Az biztos, hogy egy perc eltelik a mérkőzésen, az is biztos, hogy penálba hátra teszi Gundel Takácshoz, és az is biztos, hogy nincs gól, 0-0 az állás.
11: Gundel Takács simogatja ballal, neki az az erősebbik, kiéveli Csonkához a labdát, Csonka egy esernyőcselt ad Somogyinak, hát nincs veszélyben az a bizonyos esernyő olyan tekintetben, a nagyon jó idő van és nagyon meleg van most itt a 19. kerületben, Kispesten nem fog megázni ettől függetlenül a mai napon, már bármi is történik innentől kezdve a Somogyi Tamás nevű honvédjátékos 8-asban. Viszont, hogy megázik-e valamelyik vezetőedző a kettőből, az már inkább egy másik kérdés. Ugye Jakobács és Cselikája is, hát határon mozog az a vékony mesdje peremén, amely akár azt is jelenteti, hogy amelyik edző itt elveszíti ezt a mai mérkőzést, lehet, hogy hétfőn meg kell jelennie az irodában a vezetőségnél, és akár ez azt is jelentheti, hogy néhány forduló után meneszthetik valamelyiket elsőként a magyar első osztályból. Tartja a labdát a honvéd hátul, eltelt már 2 perc a mérkőzésből, próbálja felhozni a kispesti csapat a labdát, méghozzá Kállai az, aki megkapja pontosan edzője Jakobacsi előtt, de Calderon lesz tudta őt szerelni, Kállai bedobással folytatódik a mérkőzés hátra Bakihoz, és így építkezik szépen, lassan, de biztosan a honvéd.
10: Az újonc egyébként már, mint a kispesti csapat a mezőnyben egyrüliként még nyeretlen, 3 döntetlen után ugye jött a Vasas elleni vereség, ugye ott még úgy volt a beharangozó, úgy hangzott, hogy nyeretlen, ám de veretlen is, ugye ez most már nem igaz. Elmaradt ugye a legutóbbi mérkőzése a Fradi ellen, bár a kispestiek saját felületükön ezt úgy kommunikálták, hogy nem teljesen értik, hogy egy olyan csapat miért halaszthat, amely gála mérkőzést játszik itt a nyári időszakban. Ugye a Magyar Labdarúgó Szövetség hozott egy rendelkezést arról, hogy az a magyar klubcsapat, amelyik eljut valamelyik nemzetközi kupasorozat playoff körébe, az automatikusan kérés vagy mindenféle külön beleegyezés nélkül ugye halaszthatja a mérkőzését. Ugye hát ez az elmúlt időszakban a Ferencvároson kívül a Paksnak sikerült 2 szezonnal ezt megelőzően a rájátszás körig eljutni, illetve a Puskás Akadémiának ugyanakkor a Fiorentina ellenében. Nos hát ez volt az oka annak, ami miatt a Fradi ugye nem játszott a Kispesttel, a 4. percben viszont a 6. fordulóban a Zete játszik a honvéddal, és 0-0 a mérkőzés állása.
11: Kis teszi vissza a labdát Perázának, hátulról építkezik méről az Alegerszeg, saját térfelén passzolgatnak még a Zalaiak. Megkapja a labdát Guilherme Teixeira, de mielőtt eljutna hozzá a labda, Hangya fel tud szabadítani, Csonka próbálja pont a félpályáról újra játékba hozni bedobás formájában a labdát, már picit előre is sasszézik a honvéd térfelére, és akkor Krebs untotta pálya centrumában találja meg, Krepszun is ahhoz képest, hogy múlt hét hétfőn a Ferencváros ellen játszott, például az Alegerszeg picit visszavontabb szerepkörben számít rá most a vezetőedző, közben pont Calderón felpassza után veszített labdát kis előre vágták a honvéd védői, egészen pontosan Baki volt, ha jól láttam, és újra hátulra egészen Gundel Takácstól kell most felhozni a labdát a kékmezes zalaegerszegi védelemnek. Hátul passzolgatnak továbbra is, Penálbá odaadja a labdát megint Guillermének, viszonylag aktívan Guillerme a szélről bemozza középre, viszont most rosszul tette el, adja a labdát Somogyi, passzol Somogyinak, és aztán megkapja a szélen Szamosi beteszi középre, Zújgéber fejelné tovább Bálics irányába, azonban ez pontatlan volt, megint csak Gundel Takács Bence a labdával. 5. perc, nincsen még gól. Az állás azt jelenti, hogy gól nélküli döntetlen, vagyis 0-0.
10: Hadzikic volt az, aki Gundel Takács előre vágott labdáját, egyből visszatette, át sem vette, és akkor most már kispesti építkezés jöhet. Kállai a jobb oldalon, a felezővonal és az oldalvonal találkozásától passzolt előre. Somogyi Tamástól elpattan a labda, és ezzel Maxwell megindulhat. Maxwell jó a csel, Bakit hagyja ott, Maxwell visszagurít a 16-oson belül. Kis Bencének szánta volna a visszagurított labda, azonban pontatlan volt. Jöhet a kispesti csapat előre, Alics mélyen visszalép, saját térfelén próbál labdát kérni, de csak hátrafelé játsza, méghozzá a fiatalabb Szamosi tesóhoz, Ádámhoz, Somogyi tesóhoz, bocsánat, Ádámhoz. Szamosi a frajdi elszólás arra vonatkozott, hogy Szamosi kapta a labdát a bal oldalon. 5,5 perc telik el a mérkőzésből, 0-0 a találkozó állása, jöhet előre a kispesti csapat, méghozzá megint csak a jobb oldalon. És a labda Zújgéber felé megy, vele szemben jóval előnyösebb helyzetben Perazá, aztán Gundel Takács. Hát ketten együtt végül addig bonyolították a dolgot, amíg Gundel Takácsnak ki kellett vágnia a labdát. Az ETA a legutóbbi három bajnoki meccsét elveszítette, ugye a Paks ellen tudott nyerni egy gólfesztivál alkalmával, a legutóbbi három meccsen viszont kapott 9 gólt, úgyhogy egyet sem rúgott egyébként.
11: A honvéd jobb hátvédje Kállai dobja be a labdát, de mire bedobja, el is veszti Somogyi a játékszert. Maxwell révén pedig már az alegerszegek bal oldalán próbálják a következő attakot indítani. Hárman is körbeveszik, és el is tudják így venni Zújgéber vezérletével a honvéd játékosok alatt. De Zújgéber a honvéd jobb oldalán viszi befele ballából, aztán oda teszi Somogyi Tamásnak, ő egyből átteszi, súlypont áthelyezés Hangyának a balra. Hangya nem adja be, inkább befele hozza, bevitte a sűrűjébe, rosszul tette, elvesztette a labdát a honvéd, Csonka révén pedig egy újabb kontrát indíthatna meg az Alegerszeg, viszont Hangya elvesztette ugyan a labdát, de hamar visszajött és blokkolni tudta. Csonka felpasszázza a alegerszegi bedobás a jobb oldalról, saját térfelük feléről. Mire kimondom már, az alegerszegi, hát bal oldalon a labda, Ámától azért a centrumban visszalép mélységben is elkéri a labdát, és gondolkozik, hogy kinek adja. Krepszunt választja, ő állt hozzá legközelebb, ki is próbálna kényszerítőzni Maxwell-el, Maxwell viszont rosszul találja el a labdát, technikai hiba és kirúgja a pályáról. A honvéd pedig szépen komótosan a saját jobb oldalukon fogja elvégezni ezt a bedobást Kállai révén. A 8. percben járunk, már hamar eltelt ez a szűk 10 perc, továbbra is gól nélküli döntetlen az állás.
10: Az Iramra nem lehet panasz, ugye a kapuk nem nagyon forognak veszélyben, az teljesen egyértelmű. Talán majd most egy kispesti helyzet, 8. perc, egy beadás balról, Gundel Takács visszatáncol a gólvonalra, nem volt jó a beadás, Benába volt az, aki kifejelte a labdát. Csontos szedi össze, Csontos csütörtökön ott volt személyesen, méghozzá a kommentátor állásunk közelében, vagy közeléből figyelte a Ferencváros Trabzonspor elleni kiütéses győzelmét, amivel a Fradi sorozatban 8. alkalommal jutott valamelyik európai kupasorozat, jelen esetben 6. alkalommal az Európa Liga szakaszába. Gundel Takács védése miatt emelem a hangom, Zújgéber ballábas lövése középre ment, ezt ütötte ki Gundel Takács, aztán egy kontra a túloldalon! Mellé! Maxwell! A lecsorgóból azonnal a 9. percben a meccs legnagyobb helyzete, és hát a fideszes, a fifikás megoldás jobb külsővel egy picit alábök a labdának, és túlságosan kifelé tekeredik az a labda, átpörgeti a kilépő Hadzsikic felett. Na lesz mit elemeznie Vukovics Lászlónak. Volt lövés az egyik oldalon, meg egy nagy helyzet a másikon.
1: Nem jó megoldás választott Maxwell, gyönyörűen futotta le Bakit, egy az egybe vitte a kapusra, de jött belül a társa, tehát ha bejátsza, neki üres kapu van, ő megpróbálta külsővel szép gólt rúgni, de nem volt hely, tehát rossz megoldás választott, A Honvéd fölénybe van eddig a mérkőzésen, de ez volt eddig a legnagyobb helyzet az alaegerszegiek előtt.
11: Jobb oldal támad a Honvéd, Kállai hozza be fel a labdát. Somogyi, jaj, de szépen szerette volna bebökni. Alics előtt, még mindig a 16-oson belül Alics kiteszi balra. Hangyaballal visszaíveli keresztbe, és akkor most sikerül kirúgni a labdát. De a játékvezető csak előnyszabályt ítélt, megvárta, hogy mi lesz az akció végén, és így, hogy az alaiak fel tudtak szabadítani, így fújta le azt a szabálytalanságot, amit még az alaegerszeg belső védője Perázza ellen követtek el a 16-os előterében, úgyhogy az alaiak jöhetnek egy szabadrugással majd, és olyannyira a 16-os előterében volt ez a falt, hogy Gundel Takács fogja elvégezni. Derdák Marcell a mérkőzés játékvezetője, asszisztensei Georgiou Teodoros, illetve Mayer Gábor, tartalék játékvezető pedig Újhelyi Tamás lesz, Gundel Takács pedig akkor elvégezte ezt a szabadrugást. Penálbár évén hozza előre az Ete a labdát, visszamozog, labdaér Guillerme, rendre visszamozog, hiába, sőt már azt kell mondani, hogy Csonkával helyet cserélnek ott az alaegerszegi jobb oldalon, amikor támadást szeretne építeni az alai csapat. Csonka feljebb helyezkedik szinte leshatáron, és Guillerme pedig, hát talán ő technikailag ügyesebb, azért mozog ő vissza a labdákért. Előreiveli Gundel Takács, és csak hangjának lesz jó, ő pedig hazafejeli kapusának, Hadzsikicsnek. Hadzsikics révén jön újra játékban a labda, Boldor, aztán Baki ott volt.

0: kicsit nem sikerült elsőre neki menni, ugye?
1: Ne baj, a nem lényeg baj, az, hogy másodikra ott volt.
0: Be lehet gyakorolni, van még rá 80 percünk ezen a mérkőzésen. Honvéd Zalaegerszeg tehát 0-0 a labda Berazánál. Ő teszi vissza, de nem Szamosihoz, hanem Gundel Takácshoz. Ő meg a rárontó kispesti játékos elől vágja ki a labdát, viszont jöhet majd a Honvéd együttes. A mezőny fölényben a hazai csapat, ebben szerintem nagy meglepetés nincs. A szándék egyértelmű kispesti részről, mindenki úgy állt ehhez a mérkőzéshez, hogy az első győzelmét szeretné megszerezni a Honvéd, és hát ki ellen, vagy melyik másik csapat ellen, ha nem az Zalaegerszeg ellen látnák ezt a legkönnyebben megszerezhetőnek itt a Honvéd házatáján, ugye a két sereghajtó feszül egymásnak, vagy ott a 11.-12. helyen lévő csapatok feszülnek ugye egymásnak. 12. perc a mérkőzésen, Kálai kap labdát a kispadokhoz közelebb eső oldalon, az oldalvonal mellett, méghozzá a zalaegerszegi kispadnál történt mindez. Aztán egy szabálytalanság, nem messze, szintén ott a kispad előterében Zui Géber volt az, aki odapakolt egy csomagot Kisbencének. Nincs harag a két játékos között, Zui Géber elnézést kér az esetet követően. 13. perc tehát, most már a 13. percben lépünk. 0-0-nál a közönségről még nem szóltunk, jó hangulatban, és hát még egy dologról nem szóltunk, szóval ezt az incert majd a kispesti helyzet után nem fogom kihagyni, hogy nem beszélek róla. 13. perc, egy visszagurított labda, és a gólvonalról! Jön a mentés, Calderón! Vetődött egyébként Gundel Takács is, de ott volt a vetődés irányába, a bal alsó felé ment a labda, ott volt Calderón, és kihúzza az oldalvonalon kívülre. Kispesti helyzet tehát a 13. percben, szóval, hogy mi az az ígyszer, amit nem fogok kihagyni, véget ért az energiaválság, kedves hallgatóink. Ennek szellemében 32 fokban felkapcsolt villany mellett játszanak a csapatok. Itt Kispesten gól nélküli döntetlennél történik mindez tűző napsütésben 17 óra 13 perckor.
1: És ugye múlt hét hétfőn volt az a mérkőzés, amikor a Ferencváros látogatott Zalaegerszegre, és ott ugye akkor még élt ez a korlátozás, és nem kapcsolták föl a villanyokat, és hát nem lehetett látni olyannyira, nem hogy a jegyzetfüzetünket, akkor Edvi László kollégámmal voltunk ott a stadionban, hanem a ferencvárosi szurkolók a vendégszektorban a telefonjaikkal világítottak, hogy lehessen látni bármit a mérkőzésből, hát nem tudom mennyit segített, de Gegnek mindenféleképpen jó volt. A Honvéd bal oldalán Hangya keresztezi, Bálics pedig egyből ballal, hát szinte fél fordulatból rátette 16 méterről, 15 méterről középről a kapura. Jócskán elkerült ez a próbálkozás Gundel Takács portáját, tehát épp hogy bennmaradt a stadionban a labda. De szerencsére bennmaradt, úgyhogy nézzük a pozitív oldalát. Kirúgással folytatódik a mérkőzés, Gundel Takács szépen komótosan leteszi a labdát, és akkor bal lábbal pedig előre fogja küldeni. Négy zalai játékos elől, négy honvéd hátvéddel, és a Honvéd térfeli jobb oldalára rúgta ki Gundel Takács, a második hullámban jövő labdát Krepszun pedig le tudta fejelni, viszont az előre passza nem volt pontos Babos irányába, így Hangya révén pedig újra jöhet a Honvéd. Hangya 35 méterre a kaputól, a Honvéd bal oldalán, még mindig Hangya Szilveszter, előre fele kéne mennie, hogy ebből még helyzet legyen, de inkább visszapasszolja. Hangya úgy dönt, csontosnak csontos, a 11-es végrehajtója a Honvédnak, hogyha erre kerülne a sor, akkor ne legyen senki meglepve, hiába ballábos belső védőre vagy szélső hátvédről van szó, ő az első számú 11-es sugó. Kis Bence lop labdát, odaadja a labdát Maxwellnek. Maxwell egyedül jobb oldal irányába viszi a labdát, de hát a jobb oldal nem volt csapattárs, úgyhogy vissza kellett fordulni, egy tiszteletkör balra, Krepszun, de ebből sem lett kontratámadás, továbbra is 0-0.
0: 15 perc telik el a mérkőzésből. 86. alkalommal feszülnek egymásnak egyébként az élvonalban. 42-szer tudott nyerni a Honvéd, 18 döntetlen mellett 25 zalai siker. Ellenben a 2020 ősze óta lejátszott 9 bajnoki összecsapásból az egerszegiek 2 döntetlen és 5 vereség mellett csak 2-t tudtak megnyerni, mind a 2-t 4 évvel ezelőtt. Nagyon nehéz, tehát ezekből a számokból, meg a múltból, közelmúltból kiigazodni, hogy most itt tényleg milyen irányba gondolkodjunk. Tehát itt azért az, hogy a tabella alján van mind a két csapat, ez azért alapvetően meghatároz sok mindent. Bár mind a két együttes előtt volt már nagy lehetőség, ugye Maxwell a Zalaegerszeg részéről a 8. percben veszélyeztetett, és ugye az imént a 13. percben kellett Calderónnak mentenie a gólvonalról. Tehát itt tartunk ugye 15 perc, 45 másodperc után. Bukovics László

0: Hogy tetszik az első negyed óra?
1: Honvéd akarata érvényesül egyértelműen, nagy fölénybe játszik a hazai csapat. Az egyet Maxwell helyzet az nagy volt az alaiak előtt, de azon túl nem nagyon tudják megtartani a labdát. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb a hazai csapat be fog találni, mert a Zalaegerszegnél nagyon csúszik a védekezés, mindig valaki lemarad egy kicsit. Látszik a testbeszédeken is, hogy Gundel Takács például most is nála a labda lassan hozza játékba, időt akar nyerni, tehát még nincs meg az alaiaknak az a csapat, amit szeretnének látni.
2: Gundel Takács játékba hozta és el is adta. Csontos lábán pattog most a labda, a Honvéd hátvéd soránál, olyannyira hátvéd soránál, hogy most már kapusig passzolták vissza a hazaiak. Hadzsikic odaadja a labdát Boldornak, Boldor pedig Bakinak, a háromtagú hátvéd sor jobb oldalán. Baki most vissza Boldorhoz, Boldor pedig Csontoshoz, így jár, leginkább szinte ők érnek a labdába minden egyes Honvéd támadás építésnél a legtöbbször. Ez is talán elmond sok mindent egyelőre a Honvéd helyzetek minőségéről. Az viszont egy jó középpálya átjátszás, Szamosi fordulhat rá az zalaegerszegi védelemre. Szamosi, Alics kéri, Szamosi hozza befele, 25 méterre a kaputól, átrakja a túloldalra, picit pontatlan Kállai mögé, talán a kézzel is besegít Kállai, de be tudja tenni, ott egy fejes Szamositól az elszáll, a hosszú oldalra hangja a sarokkal, továbbítja a labdát Csontoshoz, ő be fogja adni, Csontos, élesen középre, ott a helyzet és a gól! Megvan a vezetés Szamosi révén! A 18. percben a Honvéd újdonsült csapatkapitánya Szamosi Ádám találatával megvan a hazaiaknak a vezetés. Biztosan fogják majd varozni, hiszen olyannyira a zalaegerszegi védelem mögött helyezkedett három Honvéd játékos is, hogy a varszobában egyértelmű, hogy dolgoznak. Az asszisztens viszont nagyon-nagyon magabiztosan indult el visszafele a kispadok irányába, ezzel jelezve, hogy ő pozícióban volt és nem látott lesállást. Úgyhogy ami biztos 18 percnyi játék után, hogy Szamosi Ádám találatával 1-0-ra vezet a Kispest Honvéd.
0: És egy baloldali beadás után jön ez a gól, de hogy értékeli a találatot Vukovics László?
1: Én azt gondolom, hogy nem fogják megadni a találatot, mert már az átvételnél Kállai Kevin kézzel ért hozzá, mielőtt beadta volna a labát, úgy vette le. És a beadásnál is eddig egy kamerát láttam, ott nagyon egy vonal volt. Tehát könnyen lehet, hogy elveszik ezt a gólt, de a Honvéd változatlanul óriási fölényben játszik. Meglátjuk, mi lesz a varítélet.
0: Derdák Marcell középre mutat, úgyhogy azt mutatja az zalaegerszegieknek, hogy el kell kezdeni a mérkőzés, vagy folytatni kell középkezdés. Hát akkor se kéz, se les, se ítélet, középkezdés ellenben van. Úgyhogy vezet a kispesti csapat Szamosi találatával. 1-0. Mit tud erre lépni vajon az zalaegerszeg? Ez lesz itt a nagy kérdés. 10. gólját kapja a 4. mérkőzésén sorozatban egymás után az zalaegerszeg. Hát a Peraza penálba kettős egyelőre nem tudja elérni az Akpe Viktori várkonyi szintet. Bár ugye az egyik Akpe Viktori a Bázel kezdő hátvédje lett, a másik meg a Karabaggal küzdött a nemzetközi kupában, és végül is a Twente elleni nagy csatában maradt alul az ezeri Karabag csütörtökön. 19 perc és 19 másodperc telik el a Bozsik Arénában, a Honvéd vezet 1-0 az Ete ellen.
2: Szamosi Ádám egyébként második gólját szerezte az idei szezonban, az MTK ellen talált még be először az idényben, és most tudta megduplázni saját maga góljainak számát az idei NB1-es szezonban. Hátul tartja most a labdát az zalaegerszeg, a Honvéd picit visszaállt, védekezésben 5 hátvéddel, támadásban pedig 3 belső védővel próbálnak építkezni Jakobácsi legényei. Kint volt a labda, Calderon picit hosszan vett át, és kicsúszott a labda, és így lehetett elérni azt, hogy egy pontatlan felpassz után a Honvéd meg tudta szerezni a labdát. Kállai hozza játékba, bedobás után a Honvéd jobb oldalán, Baki révén átforog a labda a Honvéd bal oldalára, de még mindig a saját tér felén passzolgatnak. Csontos most éppen áll a labdán, visszaadja Boldornak. Boldor Bakihoz, ezt a három nevet fogom szerintem a legtöbbször elmondani a mai meccsen, bár ne lenne így, most Baki újra Boldor, és Boldor ugyanazzal a játék szisztémával próbálja megindítani a Honvéd támadását, mint az imént a gól előtt. Szamosi felpassza jó volt, aztán Somogyinak, Somogyi viszont eladta a labdát. Fordul az Ete, Ámátó dobja ki oda jobbra Guilherméhez. Guilherme az a legerszeg jobb oldalán, Babost hozná játékba, Babosnak picit pontatlan volt ez a labda, és jöhet egy Zete bedobás, közvetlen közelében a jobb oldali szögletzászlónak. Hátrébb vitte a labdát Csonka, onnan hajította be, ez Hangyái lett, ő viszont nem tud annyira jól felszabadítani, Ámátó hátra emeli a labdát belső védőtársához, Közben, amikor Csontos pedig még mentett az imént, akkor kért még egy kis plusz segítséget a hazai szurkolói szektortól, akikre most sem lehet panasz, csak úgy, mint hogy azt a tavalyi, a két évvel ezelőtti, vagy az elmúlt években megszokhatták itt a Bozsik stadionban a nézők.
0: Vagyis általánosságban, tömören és röviden. Vezet át 21 perc játék után a kispesti csapat, és Maxwell lép vissza labdáért, és próbál a felezővonaltól valamit kitalálni. Amato a kezdőkörben, most lép ki a kezdőkörből. Mindegyik kispesti mezőnyjátékos most saját térfelén hátrébb húzódnak, tehát a hazaiak, az alegerszek pedig egyelőre komolyabb lendület nélkül próbálja forgatni jobbról, balra, balról, jobbra, most éppen középen volt a labda, aztán Perazánál most már. Perazá! Krefsun a kezdőkörben tovább teszi, kapja vissza a labdát. Álló háború a pályán, az első félidő feléhez közelítünk. Kispest Honvéd, Zalaegerszeg 1-0.
2: Amato
0: így van.
2: Amato küzd a kezdőkörben, odaadja a labdát belső védőtársának. Perázzá, kidobja jobbra Csonkához, Csonka vissza. Szépen lassan építkezik most az Zalaegerszeg is. Semmi sietség, úgy vannak vele, rengeteg idő van még hátra, 23. percben járunk még csak, a Honvéd 1-0-ra vezet Szamosi találatával a 18. percből. A zalaegerszegi bal oldalon Kisbence révén fejlődne föl a vendég támadás, azt mondja a Derdák Marce játékvezető asszisztense segítségével, hogy Honvéd játékosról ment ki a labda, úgyhogy Zete bedobás, Calderon, jön neki segíteni Maxwell lefordul szépen Somogyi Ádámról, viszont ő is visszaadja egészen belső védőig Penálbához. Penálba átlép labdával a Honvéd tér felére, Krefsun, tényleg nagyon visszamozog Krefsun, ballal teszi ki oldalra Calderonhoz. Calderon hát szinte belebotlik a labdába, úgy szeretett volna cselezni, szerencséje volt, mert Zújgéber lábáról pattant ki a labda. Calderon a bedobás után megint Maxwellt keresi, visszaadja neki Maxwell Calderon, és újra hátra Perázzá túloldalra, Penálba, még mindig saját tér felén az Zalaegerszeg. Penálba, még egy kicsivel jobbra, most már teljesen jobb oldalt a játék, Csonka, hát nem értették meg egymás Babossal, Csonka előre rúgta, Babos pedig visszamozgott, hogy lábra kérje a labdát, nem így történt. 23. perc, az első fél idő felénél járunk, Szamosi golyával 1-0-ra vezet a Honvéd a Zete ellen.
0: És jön előre a kispesti csapat, Somogyi Ádám kapja a labdát, saját térfelének közepén egyetlen zalaegerszegi sem támadja le, úgyhogy akkor megy az adogatás hátul. Boldor, Baki, Kállai, ugye volt már róla szó, Kristóf említette, hogy azért sokat emlegetjük majd az ő nevüket, ugye ők alkotják a kispesti védelmet, nos hát nincs ez másként most sem. Aztán Baki indítása, és aki bakizik egy picit, ő nem más, mint Hangya, mert hogy nem tudja jól átvenni a labdát a bal oldalon, de így is megérkezik a kispesti csapat. A Zalaegerszeg 16-osához légvonalban a kispadokkal átellenes oldalról lehetett elvégezni a bedobást. Nagyon gyorsan visszaszerzi a labdát, a Honvéd viszont a flipperezésből majdnem a Zalaegerszeg jött ki jobban, Zújgéber lövése pedig megpattan a blokkon, úgyhogy a mérkőzés első szögletét a kispestiek végzik majd el a 25. percben.
2: Aki pedig átkocog a Honvéd bal oldaláról jobb oldalra a labdáért, az nem más, mint Somogyi Tamás, és ha jól látom, tesó megbeszélés van a pályán. Na biztos, ami biztos, hogy Somogyi fogja középre tenni, méghozzá fiatalabbik, tehát Somogyi Tamás jobb lábbal, kéz a magasba, bal kéz a magasba, az Zete tábor előtt elindul a mozgás bent, piciben, kicsiben az elvégzett szögletrúgás, és jó a figura, megeszi a Zalaegerszeg, Somogyi középre visszaért, Amato viszont már lestint a játékvezető, úgyhogy anulálták volna ezt a találatot, hogyha sikerült volna betalálni. Azért tavaly az NB2-ben Feckó Tamással nagyon-nagyon sok és nagyon szép szöglet variációkat mutatott be a Honvéd, rendkívül hatékonyak voltak pontrúgások után, a kispestiek most is ebből próbáltak megmutatni valamit, most azonban kevesebb sikerrel. Hozza a labdát hátulról a Zete, megint csak Penálba a labdával, picit pontatlanság, megint technikai hiba itt hátul. Perázzá most jobb lába felé tologatja, de hát nem lennék meglepve, ha visszapasszolna Penálbához, ez így történik. kevés a mozgás talán elől, Babos most mutatja magát, oda lehetne neki ívelni, de hova adják megint? Tehát Babosnak mutogatnak, hogy ő hova mozogjon, Babos sem mutatja, hogy ő lábra szeretné kérni a labdát. Ez volt a baj az előbb Csonkánál is, és most penálba felpasszánál is. Nem tud támadást kezdeményezni az Ete, 26. percben járunk. Honvéd, Zalaegerszeg, 1-0.
0: Na legyen akkor Vukovics Lászlóé most a szó, így 20 perccel az első félidő vége előtt. Mik a meglátásaid, Laci?
1: Zalaegerszeg nagyon keresi önmagát, ilyen ad-hoc jelleggel játszanak, mintha összegyűltek volna erre a meccsre, hogy ki szeret focizni, jöjjünk össze, és akkor játszunk egy jót. A Honvéd pedig látszik, Jakobácsi mit szeretne játszani, ott állandó csapat van, ragaszkodik a maghoz, és ott egyre jobban látszik, hogy mit szeretnének játszani. Nagyon nagy fölénybe játszik a Honvéd. Az Ete eddig azon az egy helyzeten kívül eléggé kaotikus csapatbenyomását kelti.
0: Hogyan lehetne ezen, Laci, változtatni? Most értem, amit mondasz, hogy mintha összejöttek volna, de hát nyilván nem most a Kismese tartó buszra szedtek össze 20 embert, hogy jöjjenek, de tényleg mivel lehet ezt elérni, mert idejük túl sok nem lesz?
1: Nem volt sok lehetőségük, mert ő Szendreire ajánlat jött, elvitték, mint ahogy említettük már a felvezetőbe, hogy az Zalaegerszegnek az a profilja, hogy játékosok itt megmutassák magukat és el tudják adni. Most is ezt szeretnék, csak most túl sokat adtak el, és túl sok olyan van, hogy még nem állt össze a csapat, és inkább úgy mondanám, hogy nagyon nem állt össze, tehát rengeteg helyezkedési hiba, nem tudják, hogy ki merre mozogjon, a két belső védőt már említettük, és így nagyon nehéz, mert ha egy-két helyen cseréled ki, akkor könnyebb dolga van az edzőnek, így most nem irigylem a frissen kinevezett edzőt, hogy ebből kell most csapatot csinálnia, hát nem könnyű feladat.
2: Sokszor mondtam, hogy Krefszúnak vissza kell mozognia középre, picit mélységbe, hát pont azért, mert Szendreit eladta az Zalaegerszeg Újpestre, és így van ott egy megüresedett pozícióval vissza kell mozognia, holott ő talán még előrébb, közelebb a kapuhoz veszélyesebb lehetne. Megint egy elfecsérelt zalaegerszegi támadás, kezdeményezés, a labda Hadzsikicsnál, a Kispest kapusánál köt ki. Alics is szedte a lábait, de a játékvezető orra előtt, az asszisztens orra előtt felszabadítottak előtte, méghozzá Perázza név szerint, így Honvéd bedobással folytatódik a mérkőzés a zalaegerszegi kispad előtt. Baki kapja meg a labdát, most jól adja hátra ballal, senki nem zavarta, az lett volna szép, ha nem így lenne. Egy átvételi hiba, Babos le is csapna a labdára, és ezt meg is tette, de csak hát a cipőjének orra hegyével tudott beleérni, így oldalra pattogott ki a labda, hangja révén jöhet a Honvéd bedobás a Honvéd tér felének, hát feléről. Eladja a labdát viszont Somogyi, és oda pattan a labda Kisbence elé, mire kimondom, a testvér kisegíti a testvért. Somogyi Tamást kell megdicsérni, Csonka, oda pattan a labda, most Maxwell elé, Guillerme Erike vissza Csonkának, Csonka esik el 17 méterre a kaputól, aztán rálegyint egyet, Derdák Marcen játékvezetőről, ugyanis a néma maradt, a síp, Csonka megint kap egyet, ezt le fogja fújni a játékvezető, ez sem, a Honvéd ezt köszöni szépen, elviszik hátra a labdát, és aztán elkezdenek hátul passzolgatni. 29. perc, Honvéd, Zalaegerszeg 1-0.
0: Nagy csata a középpályán a labdáért, Maxwell-től elpattan, aztán két kispesti egymásra licitálva dugja el a labdát végül, Gundel Takácsik kerül hátra, tehát a zalaegerszegiek saját térfelükről építkeznek. Csonka kapja a labdát, a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál a kispadokkal átellenes oldalon. Ugye jobbról balra támad a Zalaegerszeg itt az első félidőben. Nem volt veszélyes Csonka indítása. A labda a kispestieké. Kállai teszi hátrafelé, a 30. percben járunk. A hangulat, ahogy azt Kristóf is említette, már tényleg extra. A kispesti tábor teljes mértékben megtölti azt a szektort, amit megtölthetnek a kapu mögötti részen, ez a B7-es szektor, a 3-as és a 4-es le van zárva a mai mérkőzésen, de Zalaegerszegről is jöttek egyébként szurkolók, lehetnek legalább ilyen 30-40-en, és akkor ők is próbálják ugye amennyire csak tudják bíztatni a sajátjaikat. 30 perc telik el kereken a mérkőzésben, amit ha hallanák a Nemzeti Sportrádió adását, pont rázendítenek egy határozott zeg-zeg-zeg Zalaegerszeg bíztatással, mert hogy a kispestiek jönnek, és ugye ez a támadás most pont ott a vendégszektor környékén zajlik itt a Bozsik Arénában. Jó a kifejelt labda középen, az indítás pedig úristen, de rossz volt. Teixeira az, aki légüres térbe Baboshoz vágja előre, végül is annyit ki tudott belőle hozni, hogy Babos zavart a Csontost, aki meg egy pontosan tisztában volt, vagy tudatában volt annak, hogy utolsó ember, úgyhogy ott már nincs variálás, nincs színezés, nincsenek felesleges megoldások, pláne nem akkor, amikor a csapat a tabellán hátul helyezkedik el, úgyhogy kivágta bedobásra. A bedobás után megszerzi a labdát a kispesti csapat, a meccs első sárga lapját pedig a Zalaegerszeg kapja majd. Krefszum volt talán, aki kapja a sárgát, de nem ő lesz az.
2: Penálba, ha jól látom.
0: Az biztos, hogy sárga lap és penálba lesz. Köszi Kristóf a kiegészítést. Megvan tehát a meccs első sárga lapos figyelmeztetése. Gólból is egy van, szögletből is egy volt eddig. Sárga lapból is a 31. percben penálba. Sárgája tehát Kispest, Zete 1-0.
2: És akkor a rend kedvéért megint hátul passzolgat a Honvéd. Baki odaadja a labdát egy nemes egyszerűsége Babosnak. Ebből kontrázhat a Zete, és ebből talán jöhet az első veszélyesebb vendégakció Kistől. Calderón kéri, de nem kapja a kis oldalt, az zalaegerszegi bal oldalt. Egészen közel az alapvonalhoz külsővel szerette volna a 16-oson belülre bepasszolni a labdát. A felfutó előtte szaladó Calderónhoz, de bele tudott blokkolni ott. Baki ki tudta segíteni védelmét, és így szöglettel folytatódik a játék. Jön az első zalaegerszegi sarokrugás a 32. percben. Krefszun a labda mögött, szintén jobb lábbal fogja ő is középre tekerni a labdát, csak úgy, mint a Honvéd oldalán tette a Somogyi néhány perccel ezelőtt. Indulnak bent a figurák, jobb kéz a magasba, Krefszuntól jön középre a rövidre a labda, ezt az első ember kifejeli, a 16-os körévénél pattog a labda, Kállai fel tud szabadítani, így ez is gyakorlatilag teljesen semleges támadás kezdeményezés volt a Zalaegerszegtől. Széttárja a karját Csonka, az, ha jól látom, Kis Bence szeretne játszótársat találni magának. Na most talál itt a zalaegerszegi kispad előtt a bal oldalt, Zete bal oldalt, Krefszun kéri. Na, támadó oldalon Krefszun jobban tudja hasznosítani játék tudását, erre a két méterrel előtte álló Somogyiba rúgja bele a labdát, de nem vesztik el a vendégek. Csonka meghúzza Szamosi mellett, Csonka a 16-oson belül oldalról becenterezi, középre átszállt a labda Hadzsikics felett. Hát picit félve rohant át a rövidről a hosszú oldalra, a Honvéd kapusa alá szaladt a labdának, de nem lett belőle probléma. Nincsen továbbra sem zalaegerszegi gól, viszont a Honvéd Szamosi révén 1-0-ra vezet a 33. percben.
0: A labda pedig a Zalaegerszegnél. Maxwell leviszi az alapvonal felé, de aztán utána inkább visszateszi a labdát. Calderón be a 16-oson belőle, Kis a jobb lábán a labda, leteszi lövésre, így lesz belőle helyzet, hogy eltörte a labdát Amato, és végül is Babos nem tudott a kapura fordulni. 33. perc, kicsit setes uta, kicsit esetleges, de mégis egy zalaegerszegi támadás, és majdnem lett belőle egy óriási helyzet, ellenben a majdnem nem játszik ezen a mérkőzésen sem, úgyhogy marad az 1-0 az eredményjelzőn. Most minden mezőnyjátékos a kispesti térfélen, a labdát Kis kapja, méghozzá a kispadok előterében a felezővonal és az oldalvonal találkozásától beviszi a labdát a kezdőkörbe. És a két középső védő zalaegerszegi részről visszahúzódik a kezdőkörbe, saját térfelére, ugyanezt teszi Krefszul is, egy picit jönnek előre a kispestiek, gyönyörű játék, kispörgeti tovább a labdát Maxwellhez. 34. perc, Maxwell 1-1-ben Kállaival. Aztán tovább teszi, és lesz-e belőle szöglet? Nem lesz. Kis előtt lövő helyzet? Lesz lövő helyzet, ami lepattan a blokkról. Alics. Egy szem kispesti csatárként kiharcol. Én mondanám, hogy egy szabad rúgást, mert hogy Peraza felborította, de kiharcolt egy bedobást. Ez is azt jelenti, hogy a labda a Kispest Honvéd csapatáé. 35. perc a mérkőzésen. Szamosi 18. percben szerzett találatával vezet a Kispest a Zete ellen a Roncs derbin, a kieső helyen álló csapatok csatájában.
2: Alicsnak volt pontatlan a felívelt labdája hátulról, mélységbe Bakitól. Alicsot le tudták keresztezni, méghozzá penálba volt. Peraza volt az, aki jól olvasta a játékot. Az Zalaegerszeg azóta hátul tartja a labdát. Amato mozog vissza hatos pozícióba, és viszi be a pálya centruma felé a kezdőkör irányába, kocogó tempóban visszamozog neki Krefszun. Picit az Zalai bal oldalt most a játék, de még mindig a saját térfélen járnak a vendégek. Elkérné a labdát Babos. Most nem csak kérné, most meg is kapja. Hát most Csontos megint le tudta őt keresztezni, úgyhogy ezekkel tudna operálni az Zalaegerszeg, mert így le tudják venni a középpálya sorát a Honvédnak, ott, ahol talán picivel többen helyezkednek el, több első középpályással játszanak a hazaiak, és így egy jó helyzetből való bedobással próbálnak majd veszélyeztetni Cselikája legényei. Csonka hajítja középre a labdát, Maxwell Csonka gyengébbik lábával ballal íveli be a 16-oson belőre Kállai mellé leveszi, és aztán amerre áll egy jó nagyot lő bele, átpattog szépen a labda az Zalaegerszeg tér felére, eljön érte Perázzá, és akkor visszaadja Krepszunnak. Krepszun, ő szabja most a fazonját a zalai játéknak, előre íveli Maxwell irányába, Kisbence nem tudja elszedni Kállai elől, jó párharc volt, de a honvéd játékosa jön ki belőle győztesen, viszont idegen helyzetbe hozta magát, el is adta. Calderón nyargal előre, most picit ide-oda pattog a labda, óriási kiflit rugott a labdába, Baki volt az, ha jól láttam, de jó lett az is a honvédnak. Ez a szamosi passz viszont már pontatlan volt Zújgéber irányába. Zete Pardovás, 37. perc, 1-0-ra vezetnek a hazaiak.
0: Amikor a Budapest honvéd volt a pályaválasztó ebben a párosításban, 42 meccsből 24-et meg is nyert a fővárosi együttes, 10 döntetlen mellett, tehát túl sok zalaegerszegi siker a fővárosban a kispestiek ellen nem nagyon termett. Kispesten először egy óriási nagy 6-0-ás zakóba szaladt bele annak idején 1973-ban. A Zete legutóbb egyébként az előző idényben, idén áprilisban a MOL Magyar Kupa elődöntőjében találkoztak. Rendes játékidő 1-1, hosszabbítás után 2-2, a 11-es párbajt 5-4-re a Zete nyerte, és jutott be a Puskás Arénában rendezett kupadöntőbe, ahol végül is ugye egy utolsó pillanatos góllal tudott nyerni a Ferencváros, és szerezte meg a kupagyőzelmet. Mindenről volt idő beszámolni, vagy volt idő egy kicsit mesélni, kinyitni a történelemkönyvet, és egy picit lapozgatni, hiszen a 37. percben jár a mérkőzés, és a mezőnyben gyűrik egymást a felek. A két hetes csatájából Zújgéber jön ki most győztesen, a kispesti játékos kiharcol egy bedobást a zalaegerszegi 16-osnál.
2: Kállai pedig szépen lassan felsétál elvégezni ezt a tacsot, és akkor most már elkezd számolni rá, holott még jócskán egy 5-10 méterre volt a labdától Kállai, gyorsan be kellett hajítani, nem választhatott más, mint Zújgébert. Zújgébert pedig könnyedén kimozdították egyensúlyából. Csontos, nagyon messziről, 40-ről megküldte, Amátóról pattan a labda, Calderón küzd, kisegítőt Perázzá az zalaegerszegi baloldalt, Kisbence ide szépen vette át a labdát, viszont passza már pontatlan volt, Amátó jobb külsővel, ide rossz megoldást választott Szamosi, a gólszerző, viszont ő picit körülményes volt, forgolódott, és erre a labdára pedig lecsapott Guillerme Teixeira, most már Amátó megint ballal, az előző jobb külsős passza nem volt pontos, inkább hátra, úgy vannak vele az zalaegerszegiek, az a biztos, sok van még hátra, és csak egy gólos a hátra a kiesési rangadón a Bozsik Arénában Kispesten. Krepszun továbbítja a labdát Penálbához, neki van sárga lapja, vigyáznia kell innentől kezdve magára, Amátó vissza adja a labdát Penálbának, és most lépnek át a honvéd tér felére az alaiak. Babos kényszerítőzik egyet Kisbencével, visszakapja Babos, futball jelenet volt két jó passz egymás után, két jó technikás magyar játékostól. Nem volt kint a labda, azt mutatja az asszisztens, hogy bent tartotta még a labdát Babos. A honvéd szurkolók ezt másképp látták. Krepszun révén a kezdőkörben a labda. Krepszun a most indítja meg Csonkát. Nyargal Csonka és Szamosi is. Csonka betolja fejjel, Szamosi elé, elesik a 16-osan belül. Úgy gondolom, hogy ezért nem fog a játékvezető 11-est adni, de még a Varszobát sem fogja nagyon megmozgatni ez a kérdés. Kirugás, 39. perc. Kispest honvéd, Zalaegerszeg 1-0.
0: De Takács Bence úgy fogalmazott a mérkőzést megelőzően, hogy apróságokon, egészen apró részleteken múlik majd ez a meccs. Ukovics László, szerinted is apró részletek döntenek egyelőre, vagy tényleg óriási fölényben a Kispest?
1: Az elmúlt bejelentkezés óta feljött a Zalaegerszeg, de ez köszönhető annak, hogy a honvéd nagyon átadja a területet, és visszaállt, egy kicsit ráült az eredményre a honvéd, szerintem ez nem jó megoldás. A kispestieknek tovább kéne menni a második gólért, és úgy játszani, mint az első negyed órában, de hát innen én könnyen mondom ezt, mert az Zalaegerszeg nem ráerőltette az akaratát a Kispestre, hanem a Kispest magától állt vissza, és ettől bátorodott föl az Zete.
0: Zalaegerszegi helyzet kis a 16-oson belül, egy picit elhitte, hogy a Babis hús túl sokat cselezett, Refszol lövése meg felszabadításnak. Jó, miközben az egyik zalaegerszegi játékos, Maxwell Allegria lent, pontosan a kispesti térfér kellős közepén Derdák Marcell játékvezetőt próbálják meggyőzni a zalaegerszegiek arról, hogy kellett volna fújni valamit, a Spori hajthatatlan, és távgyógyítással mutatja Maxwellnek, hogy gyógyulj, ő pedig meggyógyul, föltápászkodik, és folytatja a játékot. Kereken 5 perc van hátra az első félidőből, ami a rendes játékidőt illeti. Honvéd Zete 1-0.
2: ez a gyógyúj, ez megidézte nekem Uri Gellernek a mondatait, csak az a görbű volt, ez meg a gyógyúj, de hasonló volt. Hozza a labdát hátulról Hadzsikic, 16-oson belül passzolgatnak a hazaiak, picit cicáznak a lagerszegiekkel, hármat is megpróbálnak kimozgatni a pálya tengelyéből, de mire ezt kimondom újra hátul, a kapusnál a labda, az a lagerszegi letámadás pedig okafogyottá vált és csírájában elhalt. Álics viszont már szaporázza az alaegerszegi 16-os előterében, ő kapta meg a labdát Kállaitól, tisztázni tudott hátul Perádze honvéd, bedobás a saját kispadjuk előteréből, de miért hátra, úgy ítélte meg Kállai, hogy még nem volt pozícióban Zújgéber. Legyen neki igaza, Boldor ebben a pillanatban átlép az ellenfél tér felére, Somogyi Ádám nézelődik körbe, hogy hol lehet az ellenfél, aztán ad egy pontatlan labdát Szamosinak, viszont jóvá teszi, jóvá próbálja tenni, megpróbálja visszaszerezni több-kevesebb sikerrel, Kisbence szórja megint a labdát, ide-oda pattog a labdán, Nálics talán most rossz az átvétel, de ettől függetlenül 3-1-ben támad a honvéd, egybecenterezés középre, várnak a védő kapusukra, és jól tették összességében, picit furán nézett ki, és volt egy kis tanástalanság is, de Gundel Takács jól jött ki kapujából. Nem tudom már hanyadik labdáját adja el Zsinorban, hiába ő a tízes és az irányító a vendégeknél, nem jók a passzai, nem jók az előre ívelt labdái. A honvéd átviszi a labdát az ellenfél tér felére, és aztán egy hátrapass Csontoshoz, Boldor, és nem lennék meglepve, ha a labda útja Bakiig vezetne.
0: 42. perc a mérkőzésen, ne is lepődjél meg, mert hogy egyébként Kállai természetesen Bakival játszik össze. Most minden mezőnyjátékos a zalaegerszegi térfélen, tehát megint egy picit lehet, hogy fordul a kocka, mert hogy a Zete visszaáll és őrzi egy gólos hátrányát, akkor amikor 3 perc van hátra a rendes játékidőből, sokat nem állt a játék, tehát ilyen egy nagyon maximum 2 perc hosszabbítás várható az első félidő végén, annál több egyáltalán nem indokolt. És miközben erről beszélek, Kállai és Baki játszanak össze, aztán Boldor nyújtja meg előre, a gólszerző csapatkapitány Szamosi csapta le a labdára, a 16-oson belül ellenben van egy fiatalember, aki kézzel is hozzáérhető, pedig kihasználja ezt az előnyét, őt Gundel Takács Bencének hívják, fölszedi a zalaegerszegi kapus a kispesti támadó elől a labdát. Krefszun vissza saját térfelére, Gundel Takács mutatja, hogy menjünk előre, lóduljunk meg, induljunk meg. Hát ezt egyrészt, hogyha magyarul mondja, túl sokan nem értik a csapatban, másrészt bármilyen nyelven is mondta, nem nagyon talált foganatra. Na most Krefszun viszont elindítja Kisbencét, kis a 16-os csücskénél, a kispadokhoz közelebb eső csücskénél, nagyon egymaga akarta megoldani. Kis nem nagyon volt társ, és vagy nem akarta tovább tenni a labdát, ez lett a veszte kereken. 2 perc van hátra az első félidőből, ami a rendes játékidőt illeti. Kispest Zete 1-0 Szamosi góljával.
2: Olyannyira sem angolul nem tud a védelem, hogy Gundel Takács egy interjúban mondta el múlt héten, hogy neki meg kellett tanulni a spanyolul ilyen vezényszavakat, kifejezéseket, hogy értse a szavait a védelem, ugyanis valóban nem tudnak angolul. Rosszul állít Lesre a honvéd védelme, Calderón helyzetben visszagurít, de hova? Hát egy honvéd játékos mozgott vissza, Csontos, illetve Baki, illetve volt 2 felfutó, Babos és Csonka, és pontosan a honvéd játékos elé passzolt a labdát Calderón. Hát nem tudom, hogy érezte, hogy Lesen van-e, mert utóbb befújta a játékvezető az asszisztense segítségével, hogy Les pozícióban volt Calderón, úgyhogy nem állította rosszul Lesre a honvéd védelme Calderont, nekik lett igazuk, de azért a következő percekben a másik féldőre ebben talán fejlődnie kell majd a honvéd védelmének. Szóval, hogy meg kellett tanulnia néhány szót spanyol Gundel Takácsnak, hogy a védelme értse, hogy olykor-olykor mit mond nekik, ugyanis saját elmondása szerint ezek a labdarúgók, akiket hoztak nyáron Zalaegerszegre, nem tudnak angolul. Hátul passzolgat a honvéd Hadzsikic olyannyira, hogy nem is támadja most le őket a zalaegerszegi támadó trió. Kállai áthozza a labdát az alegesztek térfelére, a honvéd jobb oldalán támad, az viszont jól néz ki az a bemozgás Szamositól, Gundel Takács viszont jól jött ki kapujából, elhozza a labdát Szamosi elől. Nem tudom, Kornél, emlékszel-e, nagyjából a 20. percben beszéltünk arról, hogy mely játékosok érhetnek legtöbbször labdába az addig lejátszott Szendrei percek
0: biztos,
2: alapján.
0: Szendrei biztos, mert elment Újpestre.
2: És Szendrei ő nem, viszont abszolút 100%-ig igazunk volt, a 3 honvéd belső védő, Közben Babos kap egy jónak tűnő kiindítást, kiugratást. Mondom én, hogy jónak tűnő, a játékvezető lestint, úgyhogy Honvéd szabad rúgással folytatódik a meccs. Szóval Boldor, Baki és Csontos sorrendben, ők értek legtöbbször labdába a mérkőzésen. 21-szer Csontos, 23-szor Baki és 31-szer Dejan Boldor. Az első fél időben pedig a jelzett hosszabbítás az 1 perc lesz, úgyhogy valóban nem tudott sokat hozzátenni a játékvezető.
0: Nem is nagyon volt indokolt, és akkor a ráadás pillanataiban már a labda Boldornál, ő teszi tovább Csontoshoz. Hát igen, mondjuk olyan, hogy mondjam, óriási nagy rizikót ezzel nem vállalták, Kristóf, hogy ezt a három úriembert nevezted meg. A zalaegerszegi tábora meccsen először szurkolásban hangosabb a kispestieknél, akik lélekben lehet már a hangulatkarban tartó intézetben várják azt, hogy lendületesen jöhessenek majd vissza a második félidőre. Van még egy pár másodperc a jelzett hosszabbításból, úgyhogy még nem ért véget az első félidő, nevezetesen 8 másodperc a hátralévő idő, és Derdák megbeszéli Zújgéberrel, illetve a zalaegerszegiek Krefszun egyel arrébb állt Perazával, hogy fejezzék be a kakaskodást, a csipkelődést. Na most ezt, ha valaki el tudja nekem magyarázni, hogy Calderón megvárta, hogy kézbe vegye a labdát, bedobta, és alig várta, hogy beérjön a játéktéren belőle, mert hogy azonnal lefújja Derdák az első fél időt. Nem baj, üsse Kavics. Tehát ott tartunk 45 plusz 1 perc játék után, hogy vezet a Kispest Honvéd együttese a Zalaegerszeg ellen 1-0-ra. Csontos labdájából Szamosi a gólszerző a 18. percben. Itt tartunk egyelőre, minden további a stúdióból.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Egy arany, 2 ezüst Poznányban. A vártnál gyorsabban haladnak a munkálatok Paksnál. Késő nyári idő van. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: A lengyelországi Poznányban a gyorsasági és parakajakkenu világbajnokságon a Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású férfi kenu 4-es címét megvédve aranyérmet szerzett 500 méteren. Kis Ágnes ezüstérmes a kenu 1-esek 500 méteres versenyében. Magyar versenyző még soha nem állt dobogón ebben a számban. A címvédőként indult Kopasz Bálint szintén ezüstérmet szerzett a kajak 1-es 1000 méteres versenyében. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójában a Nyíregyháza a Hajrában egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott a Pakssal. A 17 órakor kezdődött Kispest-Honvéd-Zalaegerszeg mérkőzésen a félidőben az állás 1-0. A mai nap utolsó találkozóján 19 óra 30 perctől az Újpest a Vasast fogadja, ezt a találkozót is élőben közvetíti a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport. Kétszer is egyenlített, de a győzelem már nem jött össze a Liverpoolnak a Nottingham Forest ellen. Az angol labdarúgó bajnokság második fordulójában Liverpool-Nottingham Forest 2-2. Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a mérkőzést. Kerkez Milos 71 percet töltött a pályán. A 30-szoros válogatott gazdag Dániel közös megegyezéssel távozott az Észak-Amerikai Labdarúgó Ligában szereplő Columbus Crew csapatától. Amerikai sajtóhírek szerint gazdag következő csapata a New England Revolution lesz. A világbajnoki címvédő Lando Norris 2030-ig meghosszabbította szerződését a Forma 1-es McLarennel. A McLarenhez 17 évesen érkezett Norris jelenleg a VB pontverseny 4. helyén áll, 11 futammal a vége előtt 83 ponttal lemaradva az éllovas Kimi Antonelli mögött.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: 2 héttel a határidő előtt már ma össze fog érni a fenékküszöb Paksnál a Duna teljes szélességében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról Facebook oldalán azt írta, eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. A fenékküszöb megemeli a vízszintet az erőmű előtt, és ezzel biztosíthatja a hűtővíz szivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte az 500 évvel ezelőtt történt Mohácsi csatát, a köztársasági elnök hivatala az évforduló alkalmából közzétett bejegyzésében. A Sándor Palota a közösségi oldalán a hősökre való emlékezésre hívta fel a figyelmet. Becslések szerint az oszmán törökök elleni összecsapásnak legkevesebb 14 ezer magyar áldozata volt. Zarándoknappal emlékeztek székelyföldi szülőfalujában, Csíkszentdomonkoson a 130 éve született Márton Áron püspökre. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be. Ezután a püspök életének kevésbé ismert mozzanatáról és a témával kapcsolatos legfrissebb kutatások eredményeiről tartottak előadást. A napot zenés verses emlékes zárta. Budapesten holnap hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskola kezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani. Ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás.
3: Közlekedés.
4: Egy személyautó és egy motoros ütközött össze Pest vármegyében a Biatorbágy Tárnok összekötő úton, Sóskút közelében. Az 5-ös kilométernél a félútpályát lezárták, ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Az ország nagy részén holnap is napos idő lesz, csak a Tiszántúlon lehetnek borult tájak. Holnap már mindenütt derült, fátyol felhős idő lesz. A ma még élénk helyenként erős szél később mérséklődik. Késő este 14-19, délután 30-34 fok valószínű. Hasonlóan meleg késő nyári idő várható a következő napokban is.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 17 óra 57 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs. Délutáni közvetítésünkben hallgathatták meg, hogy a magyar versenyzők egy arany és két ezüstérmet szereztek Poznanban a gyorsaság és para világbajnokságon. Tóth Béla közvetítette ezeket a futamokat, majd interjút is készített. Most hallgassuk meg itt a labdarúgó mérkőzés szünetében a női 500 méteres kenu egyes döntőjében ezüstérmet szerző Kis Ágnessel készült beszélgetést.
2: Szerintem egy nagyon jó 400 méter tudtam jönni, a végén nagyon behullámzott a víz, és ez sajnos nem tudtam olyan jól lereagálni, mint a kanadai versenyző, ebben még mindenképpen kell majd fejlődnöm.
3: És hogy érzed, hogy az első 400 méteren, amikor fej-fej mellett haladtatok Jensennel, akkor mi az, ami igazán stimmelt?
2: Igazából szerintem jól be tudtam lőni az iramot, és tényleg egy nagyon jó verseny volt. Jól sikerült a rajtom is, amin aggódtam, úgyhogy a rajt után kicsit meg is nyugodtam, hogy ez egy jó pálya lesz. A végét nagyon sajnálom. Igazából az ezüstéremnek tudnék örülni akár jobban is, de sajnos egy ilyen utolsó század nem szabad megengedni magamnak.
3: Maximalista vagy, holnap még van egy négyes, és arra mindenképpen önbizalmat adhatott ez a világbajnoki ezüstérem. A tegnapi kenu kettest követően mennyire volt nagy a csalódottság benned, hogy ott végül is a hetedik helyen végeztetek Nagy Biancával?
2: Igen, a párosban ennél szerettünk volna előrébb végezni, mert igazából ez volt a legfőbb számunk, és erre készülünk, ez az olimpiai szám. Nagyon szerettük volna, hogy kijöjjön az, amit tényleg tudunk, de valahogy nem állt össze tegnap ez a pálya. Próbáltam ma tiszta lappal odaállni, és szerintem ez sikerült már, mert a pálya első 400 méterében nagyon jól tudtam menni.
3: Még egy gondolat azt illetően, hogy a női kenusportban, a magyar női kenusportban a tiéd az első VB érem ezen a versenytávon. Ezen mennyire voltál tisztában?
2: Egyáltalán nem tudtam, hogy én vagyok az első érmes. Ennek úgy azért egy kicsit most tudok talán jobban is örülni, hogy meglett az érem. Igazából elég sok munka van mögötte, úgyhogy ennek nagyon örülök, és remélem, hogy lesz ez még jobb is.
1: Kis Ágnest hallottuk tehát, aki ezüstérmet szerzett kenu egyes 500 méteren. Majd még hallgathatnak további érmeseinkről interjúkat a következő futballmérkőzéseket követően, illetve majd a szünetben. De nézzük még a labdarúgó eseményeket. A Bundesligában véget ért már majdnem minden mérkőzés. 18 óra 30-kor rendezik a Borussia Dortmund Hamburg összecsapást. Végeredmények: Elversberg Leverkusen 3-2, itt a hazai csapat már a 46. percben 3-0-ra vezetett egyébként, Köln Hoffenheim 3-2, Mainz Paderborn 0-0, Lipcse Mönchengladbach 3-0, és Union Berlin Frankfurt 3-3. Schäfer András kezdőként lépett pályára a berlini csapatban, és azt nézem közben, hogy végig is játszotta, ha minden igaz, nem lecserélték a mérkőzésen. Aztán nézzük az angol bajnokságot, a Premier League-et, Liverpool-Nottingham 2-2, itt Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdő volt, Kerkezt lecserélték a 71. percben, és a 82. percben másodszor is egyenlített a Liverpool, így lett 2-2, Bournemouth-Everton 1-1, Tóth Alex nem volt a keretben, egyelőre nincs róla információ, hogy miért nem, és Coventry Hull City 0-1. A spanyol bajnokságban a félidőben Levante Betis 2-2, tehát itt még hátra van egy félidő. A labdarúgó NB2-ben fél óra telt el a mérkőzésekből, Diósgyőr BVSC Zugló 0-1, Kecskemét Kozár Mistány Mezőköves Gyirmót, valamint Nagykanizsa Tiszakécske egyelőre 0-0. De hát itt van nekünk a Honvéd meccs, amely nem sokára folytatódik, majd meg Vukovics László állandó szakértőnk. Megérdemelte a Honvéd vezetése, Laci?
4: Én azt gondolom, hogy igen, az első 20 percben nagyon jól játszott a Honvéd. Egyszer tudott meglódulni a Zalaegerszeg, ott rosszul döntött a zalaegerszegi csatár, de a Honvéd nagy fölénybe játszott, szép gólt is rugott. Utána viszont érthetetlenül átadta az egész területet a Zalaegerszegnek. Úgy tűnhetne, aki látja ezt élőben, hogy a Zete helyezte nagy nyomás alá a Honvédot, de nem ez volt, hanem a Honvéd magától állt vissza a saját térfelére, és egy kicsit őrizte az eredményt. Azt gondolom, hogy valamit fog frissíteni a hazaiak mestere, mert a Honvédot most egységesebb csapatnak tartom, talán Pinte Patrik vagy Medgyes jöhet a Honvédba, hogy elől hatékonyabbak legyenek. És ha a Honvéd azt a játékot tudja játszani, hogy elkezdte a mérkőzést, akkor szerintem biztos, hogy megnyeri a találkozót. A Zalaegerszeg pedig első félidő második felében mutatott már valamit abból, hogy mit szeretnének játszani, de nem érzem még az összeszokottságot, tehát nem is lehet érezni, mert sok játékos elment, sok az új, próbálkozik az új vezetőedző avval, hogy kialakítson egy masszívabb csapatot, de ahhoz kell, igazán az erősíti az öltözőt, ha jönnek az eredmények, ha hétről hétre kikapsz, ráadásul sok gólt kapsz, 3-4 gólokat, vagy a Vasason 5 gólt is, akkor az nem erősíti az edző iránti bizalmat, meg a csapategységet. Ezért szeretne az Zalaegerszeg nagyon már pontokat szerezni. A Honvéd meg az első győzelmére hajt, amihez szerintem jó esélye van.
1: Ott a gólnál azért te azt mondtad, hogy lehet, hogy ezt nem adják meg. Ezt mire alapoztad?
4: Hát a kiívelésnél Kálai Kevin véleményem szerint kézzel ért a labdához, mert így Combreáról a saját kezére pattant, és úgy nem ment ki az oldalvonalon túlra.
1: Utána igen, de hát elvileg, hogyha a saját testedről pattan, akkor
4: igen,
1: de ez
4: meghosszabbított kéz volt, tehát úgy pattant a combjáról, hogyha nem rakja oda a kezét, akkor kiment volna az oldalvonalon. Utána nagyon szép beadás volt, szép visszaforgatás, gyönyörűen érkezett Szamosi, maga a gól onnantól kezdve már csodálatos volt. Hát az Zalaegerszegiek biztos reklamálni fogják ezt.
1: Lehet, a meccsen reklamálták?
4: A meccsen én azt láttam, hogy elfogadták az ítéletet, pedig hát itt mindenféle laptopok vannak a kispadon, meg nézik ezerrel. Lehet, hogy úgy voltak vele, hogy úgyse vonnak vissza gólt, ha már megadták, de a Honvédenek nagyon örülhet, de hát azért még én a Honvéd helyében mindenképpen rámennék arra, hogy megrúgni a második gólt, nem őrizném az eredményt. Az Zalaegerszeg meg úgyis jönni fog, tehát lesznek helyzetek a második félidőben is.
1: Reméljük, hogy így lesz. Kapcsolunk már is kollégáinkhoz, Németh Kornélhoz és Szalai Kristófhoz.
5: Cserél a Honvéd, Pinte érkezik a pályára, és aki elhagyja 45 percnyi játékidő után a Bozsi stadion gyepét, az nem más, mint a Honvéd csapatába. Egy picit meglepetésre Zújgéber Ákos cserél. A Zalaegerszeg is, miközben ünnepélyes kezdőrugás volt itt a második félidő legelején is, 81. születésnapjára kapta családjától egy Honvéd szurkoló ezt a lehetőséget, amivel most élt is. Ez is megtörtént néhány másodperccel ezelőtt, de amíg elhagyja a játékteret, addig el tudom mondani, hogy érkezett ugye Richards az Zalaegerszeg csapatába is, és itt tehát Cselik Kaja vezetőedző is változtat csapatán. Hát mondhatnánk azt, hogy nem tükrözi az eredmény, illetve mutatott játék a cserék számát, talán zalaegerszegi oldalról lehetett volna több cserét eszközölni, ettől függetlenül mindkét vezetőedző egyet-egyet változtatott. Ebben a pillanatban az ünnepélyes kezdőrugó pedig elhagyja a játékteret, a pályát, úgyhogy semmi akadálya annak, hogy útjára induljon a labda a második félidőben. Ez most meg is történik, úgyhogy 1-0-ás Honvéd vezetéssel folytatódik a mérkőzés.
6: Ha már Vukovic László ennyire jövőbe látóan a Pinte cserét megjósolta, kíváncsi vagyok, hogy a Richards féle változtatáshoz mit szólsz, Laci?
4: Zetének is valamit lépni kellett. Richardsot még annyira nem ismerem, mert nagyon keveset játszott az Zalaegerszegbe, de hát az edző biztos, hogy nem véletlenül teszi be. Tehát valamit nekik is lépni kell, mert az első félidőben, ha bár az első félidő második felében már mutattak valamit, de ez még nagyon kevés a pontszerzéshez is.
5: Guillerme Teixeira volt az, aki egyébként elhagyta a pályát. Richards ugye, hát legutóbb például, amikor beállt a Ferencváros ellen csereként, akkor jó játékot mutatott, egy nagyon gyors jobb szélsőről van szó, és csak úgy ezt lehetett a legutóbbi fordulóban is észrevenni, amikor a Győri Eto ellen játszott a zalaegerszegi csapat. Kis Bence, na ő például önmagához képest alul teljesített. Most micsoda labdát ad Maxwellnek? Zicser a 16-oson belül, és becsúszva ment egy óriásit baki. Lépés előnybe és ütemforba került, nem is 18-assal volt az Calderon, úgyhogy Maxwellnek megelőlegezteni a hosszún érkezett, Calderont kellett megdicsérni a beindulásért, de hát, hogyha dicséretről van szó, akkor hatványozottan igaz ez az állítás Kis Bencére, már épp le akartam szidni, hogy önmagához képest gyengén játszott az első fél időben, erre egy pazar jobb külsős passzal hozta Zitzerbe a 16-oson belőre Calderont csapattársát. Calderon íveli be középre a labdát, Richardsot rögtön megpróbálta megtalálni, fejjel a labda kimegy szögletre, az első Az a harmadik zalaegerszegi sarokrúgás érkezik a másik fildőben, így pedig a második. Calderón újra a labda mögött, Kisbence visszamozog kapáslövésre. Érdekes lenne, hogyha ő kapná meg a labdát, de ez most nem így történik. A rövidre az első honvédjátékos kirúgja, Alics pedig megtartja és le is fordul. Alics még egy esernyő Kisbencének. Alics futóverseny Kissel, a félpályát most lépi át Alics, gyűrik egymást is Kisbence most becsúszva szerel. Honvéd bedobással folytatjuk a 48. percen 1-0-ás hazai vezetésnél.
6: Egyébként, ha már szóba kerültek a cserék kispesti oldalon, például Gyurcsó Ádám, vagy éppen Meggyes, aztán Szafronov, Paujevic, Kántor Kevin, Pekár, akit ugye a Nemzeti Sport a kezdőbe jelölt előzetesen, ők várják a lehetőséget. Hát csupa olyan játékos pedig a Zalaegerszegnél, de akikről Richardshoz hasonlóan talán túl sokat eddig még nem lehetett tudni, tehát azért például ugye Garai kapott már korábban több lehetőséget is, tehát ő akár érkezhet is a pályára. Ami viszont biztos, hogy most a kispestieknél a labda, és az is biztos, hogy Csontos Dominik kapja saját tér felén, egészen pontosan nem a saját tér felén, hanem a kispadokhoz közeleső oldalon. Ugye most jobbról balra támad a kispesti csapat, 49. percbe lépünk a mérkőzésen. Ami változás az az, hogy a napos rész, az a velünk szemközti lelátó oldal teljes egészében, a pálya, illetve a két kapu mögötti rész, hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy teljes egészében árnyékba borul. Az időjárás továbbra is nagyon kellemes, így a nyár végén, augusztus 29-én itt a Bozsik Arénában tényleg minden adott ahhoz, hogy egy jó mérkőzést játszanak a csapatok. Most viszont egy kis kakaskodás a felezővonalnál, Kispest Zete továbbra is 1-0.
5: Csonk András nyargal az Zalaegerszeg jobb oldalán, Richardshoz passzolna, helyette inkább Maxwellt vette célba, rárúgja Boldor a labdát Maxwellre, és így odapattant Richards elé, de ő viszont lesen tartózkodott, úgyhogy emelte is az asszisztens az ászlaját, és a labdáért pedig sétál Hadzsikics, ő fogja elvégezni az ezért kapott szabadrugást, a 16-osán belülről hozza a játékba. Boldor még mindig a Honvéd 16-oson belül, Baki most kerül ki a labda onnan, Baki fölpassz Pintéhez, Pintének megvan az első labdaérintés, ami egy pontatlan passz, az Zalaegerszeg bedobás pontosan a félpályáról. Calderón, neki kell játékba hozni a labdát, ezt most megteszi, hát odadobja a Boldornak a Honvéd hátvédjének, egészen hihetetlen jelenetek, hogy Maxwell és Kis két irányban mozgott el, távolodva a labdától, mintha nem is akartak volna hozzáérni, köszönte szépen a Honvéd. Hangya csúsztatja tovább, picit röviden, a Maxwell belepöckölcsontost ezzel kijátsza. Boldort kihozzák a centrumból, Maxwell, de neki is bent kellene helyezkednie. Csonka, ó, hát ha így akarta, zseniális, csak nem vagyok benne biztos, Richards.
6: De így akarta pedig.
5: Igen, ami biztos, azt akarom mondani, hogy szöglet, és ez az igaz. A játékvezetés határozottan, Derdák Marcell kiint oldalra sarokrugással folytatódik a mérkőzés, ami a negyedik zalaegerszegi szöglet, a másik fődőben pedig a harmadik vendég sarokrugás érkezik a labda mögött, pedig megint Calderón mindkét oldalról üveli középre. Hátul csak Csonka, minden zalaegerszegi elől, a 16-oson belül. Na Calderón most üveli középre, át a hosszúra, van fejes, de csak Bakitól csúsztatja ki, és így meglódulhat Hangya, bal hátvéd létére, a Honvéd jobb oldalán, Hangya bal külsővel előre Pintéhez, neki meg kell tartania, minden testalkata megvan ahhoz, minden fizikai paraméter, hogy ezt megtegye, meg is tette. Hangya, jó a felpassz, mondom én Somogyi Ádám irányába, viszont pontatlan volt. Csonka lendül egy gyors akcióba, kontratámadásba. Zalaegerszeg az milyen csel Csonkától, három embert, négyet becsapott, majdnem az ötödiket is fel tudta húzni köténybe. Gyönyörű lett volna talán a zalaegerszegi legszebb gólt lehetett volna látni az idényben, hogyha megelőlegezzük a többi találatot, ami még meg sem született, már még az első sem, ami az idegenbeli meccseket illeti a Zete csapatából. Kállai befele húzza, most ők mint a helyet cseréltek volna Hangyával, mert Kállai jobb hátvédként van most bal oldalon. Alics a 16-oson belül, ő meg vissza akarta tenni a labdát Szamosinak, végül is Honvéd sarokrúgással folytatjuk az 51. percben.
6: A második kispesti szöglet jön majd, kár ezért a Csonka szólóért, illetve nem a Csonka szólóért kár, mielőtt bárki is félreértene, 3285 néző itt a helyszínen a Bozsik Arénában, hanem hogy túlhúzta, és amikor már három emberen túljutott még, akkor a negyediket is, meg az ötödiket is be akarta fűzni. Szóval ezért Csontos szöglete jöhet, Csonkához hasonlóan mind a ketten a Ferencváros utánpótlásából indultak. Jön a labda a hosszúra, lesz a lövés, jön a lövés! Gundel Takács Somogyi Ádám kísérletét üti ki a bal alsóból. Labdarúgás, foci, olyan jelenetek, amelyekről szívesen beszél az ember. Rögtön jön a harmadik kispesti szöglet, ami összességében egyébként itt a második félidőben a második. Ez a túloldalról, tehát a kispadokkal átellenes oldalról jöhet majd ez a kispesti szöglet. A rövidre jött a labda, az nem volt veszélyes. Amátó fejelte ki, lehet viszont újra próbálkozni. A lecsorgó Somogyi Tamásé, ő teszi hátrafelé a labdát. A kezdőkörben csak és kizárólag Hangya, ő dobja ki a kispestiek jobb oldalára a labdát. Elő Kállai visszateszi közé.

0: Ezért van az, hogy a Honvédnak is vannak lehetőségei. Itt most ez egy nagy lehetőség volt a hosszúnál, Somogyi elég csúnyán talált el a végén, nagyon mellé ment a lövés. De az Zalaegerszeg nyilván, hát nincs más választása, próbál egyenlíteni, följebb játszik. Ez a Honvédnak is lehetőséget rejt a kontrákra.
1: Sőt, most olyannyira felment a Honvéd középpályás sora, hogy szinte 3-3-ban tudott volna kontrázni az Zalaegerszeg, hogyha pontos lett volna a kiugratás Maxwell irányába. Boldor tudott tisztázni. Bedobás után megint Maxwell nem adja el, Krefsunhoz passzol. Krefsun át teszi a túloldalra, picit erősen Csonkához, nem tudta elérni Csonk András a labdát, de Jakobacsi, a Honvéd edzője megmentette azt saját csapatának. Hangya Szilveszter, ő dobja be a labdát előre Alics irányába. Alics küzd az zalaegerszegi védőpárosával, Perázával, illetve Penálbával, most éppen itt a jobb oldalon Perázával. Megint bedobás, ugyanis a zalaegerszegi belső védő tisztázott. Ez a dobás, ez Hangyától most nem előre, hanem hátra, Csontoshoz. Csontos még hátrébb Boldorhoz, Boldor pedig Baki, az most a három legtöbbször labdába érő játékos nevét lehetett hallani a mérkőzésen, ezt tekinthette meg eddig a szűk 55 perc játékidő alatt picivel több mint 3000 kilátogató szurkoló. Csontos kiveli előre, Csonkának ő kifejeli, úgyhogy most az zalaegerszegi kispad előteréből jöhet majd egy Honvéd bedobás. A labda Hangyáé, Hangya pedig előre dobja társához, az első gól szerzőihez, Szamosi az. Szamosi küzd Amátóval, Szamosi szépen lefordulna, le is fordul, elesik, aztán Amátó pedig, mondanám, hogy besárgul, de a játékvezető most még megkegyelmez neki. Falt volt, hangosat kiabált Szamosi, azonban a játékvezető a sárga kártyáját zsebében tartja egyelőre. 56. perc, Kispest-Honvéd, Zalaegerszeg 1-0.
2: Veszélyes hazai szabadrúgás jöhet a labda mögött, Csontos Dominik. A 16-os csücskével majdnem, hogy egy vonalban, de az oldalvonalhoz inkább egy picivel közelebb a labda, a kispadokhoz közelebb eső oldalon történik mindez. Csontos megbeszéli méghozzá Kállaival, hogy mi lesz a forgatókönyv. Ez egy ballábos ívelés lesz. Kéttagú sorfal Csontossal szemben. Na most kinyeri a légi párbajtot bent középen, az a kérdés, mert hogy most jön a labda, át a hosszúra, ott a légi riadó, és az a zalaegerszegiek elhárítják a veszélyét. Jön a visszaívelt labda Hangyától, gyengécske megoldás, Babos szedi össze a labdát, szedni össze a labdát, aztán Krefsuna az, aki megszerzi, jöhet, ne egy zalaegerszegi kontra, Csontos teszi bele a lábát, és akkor 56. perc, még mindig egy kispesti helyzet! Alics lábában! Hát nagyon sok van még hátra, kicsit erős is lesz a kijelentés, de szerintem ott volt az első meccslabda. Ha ez bemegy, én ebben az zalaegerszegben nem érzek 3 gólt a mai napon, de hát aztán a labdarúgás azért egy gyönyörű sport, egy nagyszerű játék, hogy egyik pillanatról a másikra tud fordulni a kocka. Nos, 57. perc, egy Alics, óriási Alics helyzet, marad az 1-0 az eredményjelzőn.
1: Nagy volt az Alics helyzet, 57. perc, viszont az első idei zalaegerszegi vendég találtot, amikor vendégben szerepelnek továbbra is, keressük, kutatjuk. Richards révén nem találjuk meg most, mert eladja a labdát Szamosinak. Szamosi eladja a labdát Somogyi Tamásnak. Somogyi Tamás, Kállai szépen fejlődik fel most a Honvéd a jobb oldalon. Kállai becenterezi középre, Alics irányába, picit hosszú, picit mély, de nem megy ki a labda az alapvonalon. Bent tartja még a labdát a Honvéd centere. Hangya a labda útja, Csontos szépen vette át elegánsan, aztán egy pontatlan passz hátra Bakihoz, jobb oldalra passzol. Baki az egyszerűt választja, mindig nem cifrázza, nincs nála színes ceruza. Kállai az óriási labda, Pintes úsztatja tovább Gundel Takács Bencéhez, az ő kezei között köt ki a labda. Krefsun kérni, de helyette Calderon hozza fel a labdát. Calderon Amato átveszi egyszer, hátra passzolja Penálbához. Nem is Penálba, hanem védőtársa Perázá, ő hozza föl Perázá. Kiteszi Kisbencihez, picit eltűnt az első 2 percben, amely a második fél időt illeti, volt egy zseniális jobbkülsős kiugratása Calderon irányába, azóta talán nem is kellett mondanunk a nevét, pedig ides tova eltelt már 10 perc azóta. Csonka nem lép át a Honvéd térfelére, visszahozza, átteszi a túloldalra Perázának. Pontosan középen a labda, Perázza a zalaegerszegi bal oldal irányába. Kisbence lépett megint vissza érte, Amátó kihelyezkedett egy picit jobbra, Csonkát keresi, a leshatáron indult el Csonka András, jön Csonka, jön a kapus, és a Honvéd portása.

0: A Hadzsikics lehúzza a labdát, lehet, hogy les lett volna, hogyha ebből kijött volna valami akcióhelyzet, vagy esetleg gól, akkor anulálták volna a találatot. Szamos Józsel az 59. percen aztán gurítja vissza belső védőjéhez, ő szerezte a mérkőzés eddigi egyetlen találatát, ezzel vezet a Honvéd 1-0 az Zalaegerszeg ellen.
1: Bukovics László, egy gyors kérdés, de majd csak a kispesti támadás után, mert hogy Pinte a jobb oldalon tovább teszi a labdát, Kállai a 16-os vonalánál, Derdák tovább engedi, Pinte hiába került a földre. Szóval az MTK ellen az utolsó utáni pillanatban kapott potyagóllal vesztett pontokat ugye a Kispest is lett döntetlen. A Vasas ellen döntetlenről kapott ki a kispesti csapat. Érzele fordulatot ebben a mai meccsben, ugye most megint vezet a Honvéd.
2: A szünetben szerintem rendet tett Jakobácsi, mert sokkal jobban néz ki a Honvéd, mint az első fél idő második felébe. Egyértelműen a második gólér hajt, és ha azt meg tudja rúgni, akkor biztos vagyok benne, hogy meg is nyeri a meccset. Ehhez szerintem egyre közelebb van a hazai csapat.
0: Kísértetiesen hasonló jelenet játszódott le 5 perccel ezelőtt körülbelül. Szamosi megint a Honvéd bal oldalán elment a sarokzászló felé, aztán Amato oda pakolt neki egyet, akkor is lent maradt Szamosi, akkor is Amato buktatta, és akkor sem vette elő sárga kártyáját zsebéből. Derdák Marcell játékvezető most is így tett, akkor Szamosi tette középre, most Csontos, nem, akkor is Csontos tette középre, most Szamosi azért odaáll, aztán elballag a labda mellett, úgyhogy egyértelmű, hogy ezt is bal lábbal a pontrugás specialistája Honvédnak, Csontos fogja középre emelni. Akkor jó volt az elzárás, és a hosszú Baki vissza tudta fejelni a rövid irányába. Meglátjuk, hogy most mi a figura. Csontos most át megint a hosszúra. Baki már fel is ugrott, viszont most picit magas volt neki a labda boldorral, aztán volt egy kis meg nem értés, de végül lepacsizik egymással a két Honvéd hátvéd. Ebből nem sikerült megduplázni a hazaiak golyainak számát is, előnyét továbbra is Szamosi 18. percben szerzett golyával. 1-0-ra vezettek a hazaiak.
1: Kereken fél óra van hátra a mérkőzésből, csordogálnak az események. Volt ugye egy óriási meccslabda Alics előtt, amit szerintem, hogyha bemegy, ugye, ahogy Vukovics László is fogalmazott, innen a helyszínről nekünk is ez az érzésünk. Ugye ez a mai második mérkőzés, a mai záró találkozó majd az OTP Bank Liga, az NB1 hatodik fordulójából, a Szuszából jön, a Szusza Ferenc stadionból. Hát a kérdés, hogy vajon a Zalaegerszegről Újpestre távozó Szendrei megkapja a lehetőséget a liláktál majd az Újpest Vasas mérkőzésen. Hamarosan ezügyben is okosabbak leszünk. Az biztos, hogy itt most a labda a Zalaegerszegnél, és Csonka az, aki csak hátrafelé tudja tenni. Egyelőre azt nézem, hogy van mozgolódás. Mind a két csapatnál a cserejátékosok elindultak melegíteni. De hát egyelőre azon sportfogadók, akik azt várják, hogy itt mind a két csapat gólt szerezzen, nem tudom, hogy mennyire feszülten szemlélik az eseményeket az Zalaegerszegben, egyelőre kevésbé van benne. Ugye, ahogy Kristóf is utalt rá többször, az idegenbeli meccseken egyelőre nem tudott még gólt szerezni az Ete. És azt az egy Maxwell helyzetet leszámítva ott a 8. percből igazán nagy lehetősége nem volt. Volt ugye ez a szép Csonka szóló itt a második félidőben, tehát a 16-os vonalánál elhalt az akció. Alics teszi tovább a labdát, egy kispesti helyzet, és suta felszabadítási kísérlet után Hangya ismétlése középre, és akkor megint csak jön a felszabadítás méghozzá zalaegerszegi részről. Eraza volt az, akinek mentenie kellett. 62. perc a meccsen. Továbbra is megy a melegítés, de csere nincs. Alics kerül a földre a 16-oson belül. Derdák az eset közvetlen közelében. Nincs 11-es. Vukovics László, hogyha látsz majd egy lassítást, ami itt nekünk a helyszínen nem áll módunkban, vagy itt a helyszínen nekünk erre nincs lehetőségünk, kérlek szólj közben, hogy jó döntést hozott a játékvezető vagy sem. Addig viszont el tudjuk mondani, hogy jön egy zalaegerszegi ívelés a 16-oson belőle, kimegy a labda bedobása. Szóval Vukovics Laci, volt-e bármi 11-esre okot adó jelenet sor a 16-oson belül?
2: Nem játszották vissza azóta a felvételt. Most látom, hogy fogja egymást mind a két játékos. Ebből nem lesz 11-es. Hát oda-vissza fogták egymást.
1: Na hát akkor mehet is tovább a játék. 63 perc telik el a mérkőzésből a Bozsik Arénában, Kispesten, a Honvéd együttese Szamosi 18. percben szerzett góljával vezet a Zalaegerszeg ellen.
0: Honvéd bedobás, 64. percben a saját térfél felének Kállai kezében a labda, és igen, hogyha kispadokra pillantunk, az imént ezt megtettük, akkor azt tudjuk elmondani, hogy cserélni fog a Honvéd csapata, méghozzá az újdonsült igazolás, közben 16-oson belül pattog, Honvéd 16-oson belül pattog a labda, összeszaladt, hogy Richards volt az, ha jól láttam, Hadzsikicsal a Honvéd kapusával, miután már megfogta a hazaiak portása a labdát, akkor rohant bele Richards, mind a ketten a földre rogytak, lehet, hogy érkezik majd hozzájuk a segítség. Szóval azt mondtam, hogy újdonsült játékosuk Edderáj fog beállni a marokkói csapatba, köszönöm szépen. A luxemburgi Bissen csapatából érkezett, tavaly 25 mérkőzésen játszott, 3 gól, 2 assziszt a mérlege a marokkói légiósnak, aki most fog bemutatkozni néhány percen belül újdonsült csapatába. Hát és mivel Hadzsikic továbbra is a Honvéd kapusa a földön, ezért egy rögtönzött időkérés, ivószünet, amit a világbajnokságon már láthattunk. Most mind a két edző oda hívja magához a játékosait, és megbeszélik az előttük álló, hát szűk fél órát. Vukovics László, hogy látod a stúdióból, hogy lesz-e, hát nem tudom, 11-es, azt nem hiszem, de minden esetre a Honvéd játékosa az továbbra is lent van a földön. Mennyire súlyos ez a szituáció?
2: Egy szerencsétlen szituáció volt, mind a két játékos a labdát nézte, tehát a csatár főleg, és összekoccant a fejük a csatárnak és a Honvéd kapusának. Ez egy kellemetlen dolog, de hát reméljük, hogy tudja folytatni. A Edderázsra kitérve pedig a luxemburgi játékosra, emlékszem rá a győriek elleni meccsből, hogy szerintem jó igazolás lesz a Honvédnak, hogy be fog tudni illeszkedni ebbe a játékrendszerbe. Az Alaigerszegnek meg vészesen fogy az idő, váltani kéne, de hát az könnyű mondani, hogy gyerünk előre, támadjunk, csak hát nem szabad fölborulni az egyensúlynak, mert megrúgja a Honvéd a második gólt, akkor vége mindennek zalaegerszegi szempontból. A Honvéd is tudja, ezt a középpályát erősítik meg Edderázsal, ott szeretnének labdát szerezni és lezárni egy második góllal a mérkőzést.
1: 66. perc, szerencsére Hadzsikic jól van, a rögtönzött ivószünet felfrissítette a labdarúgókat benn a pályán, úgyhogy mehet tovább a mérkőzés. Egy picit érdemes megnézni, hogy milyen találkozók várnak majd a két csapatra a folytatásban. Ami a kispestieket illeti, jön majd egy győri kirándulás számukra a következő fordulóban, a Zalaegerszeg pedig majd a Puskás Akadémiát látja vendégül. A labda pedig a kispestieknél, Kállai a 16-os vonalánál teríti le a földre. Eraza mehet tovább a játék, Gyerdák engedi a játékot, és mehet tovább, miközben lent a kispesti a földön, Pinte! Ő kezezést reklamál, aztán utána Baki próbálja megcsillantani támadó képességeit, és továbbra is Kállai lenne a földön, ebből is könnyen lehet, hogy ápolás lesz. Miközben kapom az információt, hogy Szendreit nevezte Szédesi mester Norbert a kispaszdon. Tehát Norbert nem kezdőként lesz ott, mint ahogy korábban ugye a Zalaegerszegben kezdőként kapott lehetőséget.
0: Lehet, hogy azért nem ismerjük annyira a zalaiak támadójátéka, mert az ő kulcspasszai hiányoznak ott Maxwell felé, vagy Babos felé, vagy éppen most, hogy oda nézek középre, akkor Richards irányába. Nem volt most ápolás szerencsére, felkelt Kállai a földről, Gundel Takács pedig a kirúgást most végezheti el, meg is teszi. Jó nagy ötlő a labdába, egészen szinte 16-os előterig elpattogna a labda, hogyha nem csúsztatna bele Csontos Babos a labdával. Csontos lehúzza, lerántja, hát azért a mai fociban, amikor kontaktsport és ha csak hozzáérnek egymáshoz, az egyik játékos esik, a játékvezetők ezt meg fújják, azt mindig hát rossz szájízzel kell leközvetíteni. Nem úgy, mint ezt a debütálást, ugyanis érkezik a marokkói légiósa a Budapest Honvéd, a Kispest Honvéd csapatába, Edderázs, és elhagyja a pályát 30-assal Somogyi Tamás, úgyhogy megvan a hazaiak második változtatása is ezen a mérkőzésen. Edderázs ebben a pillanatban lép a Bozsik Aréna gyepére, hát valószínűleg sokat várnak tőle is a Kispest szurkolók. A mai mérkőzésen pedig hozzásegítheti csapatát az első győzelemhez, hosszú távon pedig, hát nem tudom, hogy nem mondjuk nagyokat, a bennmaradáshoz is hozzájárulhat. Előreíveli Csontos, picit hosszúnak néz ki, Pinte azért szaporázza, de ez neki is nagyon hosszú lett. 68. perc, Szamosi góljával 1-0 vezet a Kispest.
1: És Gundel Takács hozza majd játékba a labdát, azon gondolkodom, hogy vajon mikor jön el az a pillanat, amikor Cserikája is nagyobb kockázatot, illetve Cserikája mester vállal majd nagyobb kockázatot, és kivel tud nagyobb kockázatot vállalni majd az Zalaegerszeg mester, mert az egygólos veresége nincs mit őrizni egy idő után, úgyhogy ez egy nagy kérdés. Mauricio Jakobacsi pedig ugye a második csere lehetőségét hajtotta végre, ahogy azt Kristóf említette. Bő 20 perc még a hátralévő idő, túl vagyunk tehát a második félidő felén, és akkor így érkezünk el. Hát gyakorlatban nem szeretem ezt a kifejezést, de hogyha negyedekre bontjuk, ugye itt pont volt a sérülés miatt, ilyen rögtönzött ivószünet a mérkőzés záró felvonásához itt a második félidőben. 69. perc, tehát jön előre a kispesti csapat. Hangya átlépi a felezővonalat, Hangya szaporázza és fordítja át balról a jobb oldalra. Tökéletes, forintos labda, lesz-e belőle lövés? Jön a lövés, nagyszerű a blokk. A lecsorgót Somogyi szedi össze, méghozzá Ádám, ugye most már nem kell mondani a keresztnevet, mert hogy Tamás nincs a pályán. Ederás volt az, aki tovább tenni a labdát, végül is szerencséje volt, aztán egy lövés. Szamosi, ő neki megtetszett, hogy ma már szerzett egy gólt, és egy jó nagyot belerúgott a labdába. 18-19 méterről egy jobblábos lövés a kapu bal oldalát célozza. Nem talált célt tévesztett ez a kísérlet. Hát ott tartunk, hogy a 70. perc vége felé közelít a mérkőzés. Kispest Zete 1-0. Eddarás próbál labdát szerezni a felezővonalnál.
0: Kis Bence esik kell, aztán eladja a labdát. Nagyon rossz megoldás. Somogyi előre Alicsnak. Alics átveszi a labdát, ő is nehezen, nehézkesen, de vissza tudja adni Somogyinak. Hát most, mint hogyha légszomjjal küzdenének a játékosok, mert egyre több a ki nem kényszerített, illetve a technikai hiba. Csonka is most hosszan szöktette magát. Hangja már a labdával, hogy elvégezze a bedobást. Szamosi a labdával. Szamosi és Csonka. Csonka kirúgja. Jön egy szöglet, a Honvédnak így van, és hogyha már a cserékről, az zalaegerszegi opciókról beszéltünk, akkor hogyha a melegítő vendégjátékosokra nézek, illetve az elmúlt néhány fordulóban mutatott teljesítmény és a játékképe alapján továbbra sem értem, hogy mondjuk Csikambú vagy éppen Arthur Henrikét miért nem hozta még be Cserikája mester, holott már kevesebb, mint 20 perc van hátra a rendes játékidőből, és 1-0-ra vezet továbbra is a Honvéd. És azért mondom, hogy 1-0-ra, mert ez bármikor megváltozhat néhány másodperc múlva, hiszen szögletet lőnek a hazaiak. Most Pinte, nem pedig Csontos, kis szöglet, aztán mégiscsak Csontos. Hát a hosszúra. Keresi, Bakit keresi, nem, Boldort találja meg. Boldor viszont kifejeli a pályáról, úgyhogy kirúgás. Gundel Takács kérné a labdát, nem segítenek neki a Honvéd labdaszedői. Mutatja Gundel Takács, hogy neki kell elszaladni a labdáért, ugyanis senki nem adja vissza. Hát ez így történt pontosan. Egy melegítő Honvéd játékos sem rúgta neki vissza a labdát. Talán picit sportszerűtlen jelenetnek lehettük most a szemtanúi, de hát 1-0-ás előnyben egy NB1-es meccsen lehet, hogy mi is így csináltuk volna. 72. perc, Honvéd Zalaegerszeg 1-0.
1: Hát ez legyen a legnagyobb sportszerűtlenség. Ezen a héten Dan Zoltán hangmérnök kollégánkkal végignéztük testközelből André Onana alakítását, tehát ha van sportszerűtlenségnek csimboraszója, meg nem is tudom milyen fokozatai, szóval mindent kimerített a Trabzon kapusa, úgyhogy azt, hogy itt a labdaszedő nem adta oda a labdát, én ezt inkább a csütörtökön látottak alapján, és nem vitatkozva Kristóffal, inkább egy ilyen a sportszerűség határán, vagy a sportszerűtlenség határán mozgó csíntevésnek mondanám. Zalaegerszegi próbálkozás a 16-oson belül, Babos próbálkozna egy lövéssel. Nos, a számok szoktuk volt mondani, hogy nem hazudnak. A labdabirtoklás tekintetében kiegyenlítettem, egy szögletarány tekintetében teljesen egyforma. 4-4, 1-1 volt a félidő, 3-3 a második félidő összesítésben. 4-4, Csonka a 16-oson belül, Csonka megint beviszi három ember közé, ahelyett, hogy passzolna. Amiben nagy a különbség a két csapat között, az egyetlen mutató a kaput eltaláló lövések száma. 4 darab van kispesti részről, nincs 73 perc alatt, nincs kaput eltaláló kísérlete az Etének. Márpedig, bár ismerek olyat, aki azt mondta, hogy kaput eltaláló kísérlet nélkül is lehet akár a mérkőzésen sikeres lenni. Nem tudom, Kristóf, te ismersz ilyet?
0: Igen.
1: Föltetted a kezed, mert
0: mint
1: ezt
0: mondtad. Mint hogyha én mondtam volna.
1: Igen. Na, szóval tehát anélkül nem. Az Alegerszeg viszont kiharcolja az ötödik szögletet a meccsen.
0: Calderón megint a labda mögött. A csontos egyik oldalt, Calderón a másik oldalt, az állandó szögletrúgó. Jön középre, most Alic csúsztatja ki. Hát nagyjából az első vagy a második honvéd játékos tudja ezeket hatástalanítani az egész meccsen. Calderón kényszerítő Amatóval. Mondom én, Amato inkább átveszi. És egy az egyezik egyet. Amato a bal lába felé cselez a 16-os sarkánál. Amato vissza jobbra, egészen az alapfonalnál. Amato át a hosszúra. A túloldalon pedig Maxwell várja a labdát, Hangya viszont előnyösebb helyzetben, lefordul Hangya a bal lába irányába, és hatástalanítja ezt az alegerszegi támadást. Azt mutatja a játékvezető, hogy kint volt már, úgyhogy bedobással, sőt vissza is viszi egészen ott a szöglet zászló előterébe, nem? Azért a honvéd kispadig vissza kellett vinni a labdát, de még mindig jobb, mint hogyha kapustól kellene építkezni. Maxwell, Amato hátraadja, aztán még hátrább Penábához, Penába odaíveli Maxwellhez, fejjel, szépen játék intelligens megmozdulás Maxwelltől. Amato nem támadja senki, Amato hova adja hátra, előre a szép. Na most talán egy kiugratás, egy lövés távolról, nagyon messze, nagyon-nagyon rossz próbálkozás. Krepszum volt az, aki 20 méterről megkínálta Hadzsikic kapuját, de messze-messze jócskán elkerülte ez a próbálkozás a honvéd kapuját. És akkor, ahogy mondtam néhány perccel ezelőtt, hogy nem értem, hogy Csalikai miért nem nyúl bele, és hozza Csikámbut, vagy éppen Arthur Henrikét, na, mint hogyha meghallotta volna. Babos le, és Arthur Henrike érkezik az Alegerszeg csapatába. Bízik nagyon kis Bencében, azért továbbra is azt kell mondjam, hogy önmagához képest alul teljesít kis Bence, de mint ahogy már rám cáfolt egyszer a másik fél idő elején egy zseniális kiugratással, úgy tűnik, azt hiszi mestere, hogy ez a kulcspassz bármikor benne lehet az ő játékába. 75. perc, kispass Zalaegerszeg 1-0.
1: Ha minden így marad, mert hogy negyed óra van hátra, egy picit lehet erről is beszélni már, akkor ugye nem lesz nyeretlen a kispesti csapat, ellenben a Zete sereghajtó lenne a bajnokságban. Hát óriási tömörülés van amúgy alul, úgyhogy olyan messze menő következtetés most még felesleges levonni. Azért, hogyha az előbb a számokra utaltam, illetve említettem, hogy a számok nem hazudnak, most azért az Alegerszeg ezzel a 15 kapott góllal, mondjuk úgy, hogy finoman szólva sem áll jól. Hangya fejeli középre a labdát, és jön még egy csúsztatás, Szamosi! A 76. percben, na ez egy nagy védés! 76. perc, tehát Szamosi próbálkozása, Hangya fejelte középre, a bal oldalról a labdát, Szamosi pedig 6-7 méterről, Gundel Takács kitolja a lécalól Szamosi fejesét. Marad az 1-0, ápolás miatt áll a játék, méghozzá Szamosit kell ápolni, Bukovics Lászlót nem ápolni kell, hanem szót kell neki adni. Milyen volt ez a helyzet, Laci?
2: Nagyon szép súlypont háthelyezés volt a jobbról a bal oldalra, Hangya egy remekül fejelte be egyből a labdát, Szamosi érkezett, de a védő pont annyit billentette meg, hogy csak a kapu közepére tudta fejelni Szamosi, de Gundel így is nagy bravúrral ütötte a léc fölé a labdát. Hát Szamosit ápolni kell, mert a védő azért elég keményen ütközött vele a levegőbe, és ilyenkor a csatár nem érzékeli, hogy mennyire van közel hozzá a védő. Elég komoly ütést kapott, most kettős cseréhez készülődik a honvéd. Most jön be majd Paujevic, a jobb szélre gondolom Kálai Kevin helyett. A honvéd változatlanul megy a második gólért, a Zete pedig még kijebb fog nyílni, közben mutatják itt a honvéd játékosok, hogy Szamosit le kell cserélni.
1: Laci, és addig, amíg az ápolás zajlik egyébként, Garcia lesz majd a másik játékos, aki jön kispesti részről. Egy pillanatra kalandozzunk már el az MB2-ben, hogy szerinted mi történik Diósgyőrben az 50. percben, DVTK BVSC 0-1.
2: Hát egyelőre nem néz ki jól a Diósgyőr, hát félpályáról kapnak gólt, négyeseket kapnak zsinórba, tehát ott valami nem kerek, az biztos. Ennek a meccsnek még nincs vége, ezt még megfordíthatják, meg rengeteg mérkőzés van a bajnokságból, csak hát az nem jó üzenet, hogy két meccsen 8 gólt kaptak, most is vezet az ellenfél. Hát ezt azok tudják, akik ott vannak helyben, innen messziről nem tudjuk, mi csak az eredményeket látjuk.
1: Köszönjük szépen Vukovics Lászlónak. Paujevic tehát azt mondja, hogy 40-es hármas, a gólszerző Szamosi helyére jön Ruiz Pablo Garcia. Ez az egyik csere, és aztán a másik csere pedig 72-es, 49-es, Kálait pedig Paujevic váltja. Na, hát akkor a két cseréhez mit szól újra Vukovics László jelszó?
2: Abszolút kalkulálható cserék voltak. Paujevictől a jobb oldalon a gyorsaságot várja, a biztonságot. És hát amit mondtam, hogy mindenképp meg szeretné rúgni a második gólt a Honvéd, mert nagyon veszélyes dolog, amit ti is elmondtatok, az eredményőrzése. Mert arra már többször ráfizetett a Honvéd.
0: Megköszöni a játékot a publikum is, Kálainak, illetve vastapsal fogadja Pau Javicsát. Csontos pedig a szöglettel kint. Csontos, be oda középre, van csúsztatás, átszáll keresztbe, Alics rohan a labdáért, Alics ki akarja engedni, nem bent tartja, pedig már két zala, de szép elegáns mozdulat, Alics sarokkal Hangyához, Hangya megpatta a labda, az Gundel Takácsnak, nem úgy gyakorlat, az ötösen belül húzta le a zalaegerszegiek magyar kapus, aztán bedobást imitáló mozdulattal szökteti Amátót a Zete bal oldalán, megy a következő attak, aztán mutatja ott Calderon, hogy picit nyugodjon meg, fogja vissza a labdát, Amátó, hogy miért, azt nem tudom, mert már a 79. percet ütjük, és továbbra is hátrányban a vendégcsapat. Krepszun volt az, aki hátrapasszolta, Csonka, kis Bence, jó a testcsel, kis simogatja a labdát, kis keresi a játszótársakat, ballal íveli be oda Boldorik, mögé szerette volna, rövid volt, Amátó. Az viszont jól néz ki, de jön a kapujából, jó ütemben Hadzsikics, úgyhogy összeszedi a labdát és indítja Paujevicet. Már amennyire Paujevicet még lehet indítani, Somogyi Ádám kéri a labdát, Paujevic rálép, futcálos mozdulatok, aztán Pinte elé tekerinti, csavarintja a labdát, az jó lesz, nem volt les. Amátó, hát ő már nem bír annyira futni, mint Pinte. Pinte csereként állt be vissza Hangyának, Csonka jól olvassa ezt is, őt viszont meg kell dicsérni. Zseniálisan játszik ma is Csonka. A védelem, hát ha oszlopának nem is lehet mondani, de ott a szárny részen maximálisan teljesíti feladatát. Maxwell vezeti bele a védőbe a labdát, Paujevic elesik, szabadrugás. És hogyha már Csonkát meg kell dicsérni az zalaegerszegi vendégszurkolókat is, akik eredménytől függetlenül, utazástól függetlenül és az előttük álló hazautat sem sajnálva elutaztak ide, legalább 30-40-en, ahogy Kornél mondta, és végig bíztatják, buzdítják csapatukat. Holott valószínűleg tényleg nem is nagyon értik, hogy mit kiabálnak nekik olykor, de teljesen jó hangulat van a vendégszektorban is. 80. percben járunk, a Honvéd pedig 1-0-ra vezet az Zalaegerszeg ellen.
1: Így bizony, kereken 10 perc tehát a hátralévő idő, ami a rendes játékidőből előttünk áll. Lesz hosszabbítás, ugye cserék miatt, sérülés miatt állt a játék egy 3-4 perc. Biztos, hogy benne lesz egyébként, ami a ráadást illeti. Ennél több azért alig, ha a mérkőzésen. Úgyhogy ennyi ideje maradt, szűk negyed órája a Zalaegerszegnek, hogy megszerezze az első idegenbeli gólját, ezzel pedig az első pontját vendégként a Zete együttese. Kis Bence ehhez bátrabb, gyorsabb játékkel, megpontosabb játékkel. Most Peraza és Csonka nem értették meg egymást. Kispesti bedobás jöhet a felezővonal és az oldalvonal találkozásától. Kereken 9 perc van hátra a rendes játékidőből. Szamosi gólja dönt egyelőre.
0: Hangyához kellett Enrikének oda passzolnia, oda dobnia a labdát. Tisza virág életű volt ez a touch a Honvéd Hangya részéről, ugyanis már rögtön az zalaegerszegi kezekbe, lábakra került a labda, mint hogy ezt most is tudjuk folytatni. Gundel Takács az, akinek megint szaladnia kell a labdáért, ugyanis a Honvéd cserejátékosai még véletlenül sem passzolják vissza az zalaegerszeg kapusának a labdát. 1-0-ás vezetés ide vagy oda. Hozza a labdát, Gundel Takács kirúgás után Peraza, az zalaegerszeg belső védője, Calderon kéri a labdát, Richards, és már kapja is az egyik a három szélvész gyors zalaegerszegi támadójátékos közül. Egy faltot sikerül Richardsnak kiarcolni, aztán egy gyorsan elvégzett szabadrugás, talán a játékvezető 4-5-ször is belefúj sípjába, de Erdák Marcell azt mondja, hogy ő dirigál itt, nem Richards fogja megmondani, hogy mikor végzi el azt a szabadrugást olyan kényesen, amikor ő szeretné. Ennek van egy protokollja, van egy módja, regulálja, azt próbálja most a fejekbe verni Derdák játékvezető. Calderon, úgyhogy a labda mögött, Pinte áll elő, tehát az nem 9 méter, hogyha a szabályokat tartjuk ezen az oldalon, akkor a másikon is kell, így is van, hátrébb hozza Derdák Pintét. Viszont még a bíró nem foglalta el pozícióját ott a 16-os előterében, úgyhogy nem adott engedélyt Calderonnak a szabadrugás elvégzéséhez. Nem úgy, mint most. Kis Bence kapja 30 méterre a kaputól tovább Csonkának. Csonka beíveli, és akkor a 16-os emelő Richards, Amátó ballábára vissza kapufa! Na, hát az Zalaegerszeg az 8. perc után a meccs vége előtt 8 perccel újra veszélyeztet. Akkor mellé ment most egy bődületes kapufa 16 méterről, középről, ballal Amátót elirűzte, megküldte, és hát Hadzsikicson már túlment a labda felőle, gól lehetett volna, veszélyeztet az Alaegerszeg, és ez ébreszti meg a honvéd tábort is, elkezdenek a hazai szurkolók is egy pici buzdítást, egy pici plusz segítséget adni játékosaiknak az utolsó szűk 10 percre. Veszélyeztetett tehát az Alaegerszeg a mérkőzésből, 7 perc van hátra, 1-0-ra vezet a honvéd.
1: Óriási egyenlítési lehetőség, a felső léc mentette meg a kispestieket, nem tudom. Tehát itt azért szerintem nagyon sokaknak a vérnyomása az egekbe lőne ki, hogyha harmadjára is eljátszaná a Kispest azt, amit eljátszott már kétszer korábban. Egyszer ugye 3 pontba, egyszer meg 1 pontba került ez. 84. perc. Egyértelműen most az Alaegerszeg kezében a karmesteri pálca, az irányítás a vendégeknél. Kis Bence a labdával. Aztán kiteszi a jobb oldalra. Ebből bedobás lesz, méghozzá a kispadtól, a kispesti kispadtól jöhet a bedobás. Csonka kezében a labda, Csonka el is végzi a bedobást. 6 perc még a rendes játékidőből. Csonka kérné vissza, de nem ő kapja a labdát, most jön a centerezés! A kispesti kapus Hadzsikics a helyzet magaslatán, aki középre teszi a labdát, nem más jobb oldalról, nem más, mint Richards. 85. perc, marad az 1-0 az eredményjelzőn.
0: Tú, ezt meg kell dicsérni, beadást is, védést is. Szinte a labdába kapaszkodott bele a levegőben Hadzsikics, olyan szép mozdulattal szedte le. Úszott a levegőben, de fogja a sikerben csapata néhány perc leforgása múlva. Egészen pontosan 6 perc múlva jár le a jelzett, hát még jelzett hosszabbítás nem volt, de a rendes játékidőből ennyi van hátra. Egy távoli lövés 25 méterről. Jócskán mellé Edárás próbálkozott, Gundel már játékba is, Gundel Takács játékba is hozná a labdát, de Derdá közbeszól, ugyanis a honvéd újabb cserét eszközöl. Safronov, Alekszandr Safronov érkezik a hazaiak csapatába. Alekszandr Safronov hátra érkezik, ugyanis védőről beszélünk, és játszott ő korábban 3 szezonon keresztül is az Alaegerszeg csapatában. Az Alaegerszeg és mostani csapata a honvéd között Romániában légióskodott, a román másodosztályban, Slobozia csapatával. Tehát egy volt zalaegerszegi most a honvéd mezében. Safronov már elfoglalja pozícióját a pályán, Csonka révén pedig próbál felfejlődni az Alaegerszeg egy előre ívelt labda vaktában. Hát ezt köszöni szépen Hadzsikics, és lehúzza. 86. perc, 1-0-ra vezet Szamosi góljával továbbra is a honvéd.
1: Csontos a labdával, saját 16-osánál. Csontos nyújtja meg előre. Alic sem tud a labdához férni, jöhet az Alaegerszeg, Amato hátrafelé. Lesz a nagyobb helyzete még a Zetének ennél az Amato kapufánál, ami gyakorlatilag a semmiből jött. Csak úgy, mint Maxwell próbálkozása a 8. percben. A nagy kérdés az ez. 4 perc még a rendes játékidőből. A labda az Alaegerszegnél. A jobb oldalon építkezik a vendégcsapat. Kis Bence. És szerintem róla ment ki a labda itt a nagy küzdelemben. Edderás volt az, aki rápöccintette Kis Bence lábára. Úgyhogy oda az alaegerszegiek számára a lehetőség, miközben 3-as alaegerszegi csere.
0: Na hát akkor kommentátorok kedvence, amikor 3-as csere, el kell kezdeni jegyzeteni. Csikámbú biztos, hogy érkezik, az egészen bizonyos. Érkezik Diogo Silva is, és lejön a pályáról még Harangi érkezik harmadikként. Lejött Csonka, lejött Maxwell egészen biztosan, aztán a harmadik távozót is hamarosan majd kedves hallgatók tudtára adjuk, tehát ez a 3 játékos érkezett itt a mérkőzés utolsó 3-4 percére, ami a rendes játékidőt illeti a pályára. Csikámbút nagyjából 20 perccel ezelőtt mondtam, hogy őt azért lehetne már hozni, szélvész gyors támadóról van szó, hát most gondolta úgy Cselikája, hogy be kell hozni Csikámbút előre. Tehát még egyszer penálba lejött, helyette jött Diogo Silva hátra, egy picit érdekes ez a csere, bár abból a szempontból nem, hogy penálbának már volt sárga lapja. Közben támad a honvéd a jobb oldalon, Paujevic az, aki megrohamozza az alaegerszegi 16-os. Micsoda cselek, Danko Paujevic, jó a beadás, és Amato volt a helyzet magaslatán. És Paujevic, hát most sprintelnie kellett egy 30-40 métert, ó, lehet, hogy rosszul lesz ezután Paujevic, de ezt még valahogy be tudta adni, hát 10 méter alatt egyszer lepattant a labda, olyan volt a beadása, de nem szabadul fel az Zete kapuja hangyatáborról, hát ez talán többször is lepattant, amíg elcsortogált Gundel Takács kapujáig, ami biztos, 88. perc, 1-0-ra vezet a honvéd az Alaegerszeg ellen.
1: kétségbeesett kísérleteknek tűnik, vagy kétségbeesett kísérletnek tűnik ez a hármas csere nekem zalaegerszegi részről, de mit mond Vukovics László? Vukovics László nem mond semmit erre, úgyhogy akkor mi mondjuk innen a helyszínről, hogy 2 perc még a rendes játékidőből, és a zalaegerszeg visszaszerzi a labdát a kispesti térfélen. Mindenki, aki él és mozog, most a Honvéd tér felén jön egyelőre ívelt labda Arthur Enrique irányába, viszont visszakerül a labda a kispestiekhez. Pereza mellett megpróbálja megtartani a labdát Alic, nem nagyon járt sikerrel, bedobás lesz, de ez a kispesti szempontból siker, mert hogy övék lesz a labda, és jöhetnek bedobással. Hát 2 darab nyitott kérdés maradt ezen a mérkőzésen. Az első, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, hiszen elkezdődött a rendes játékidő utolsó előtti perce, sőt, mire ezt kimondom, elkezdődik az utolsó perce rendes játékidőben, illetve, hogy ebben a majdani ráadásban, ami szerintem 4 percnél semmiképpen nem több, a tippem 3, szóval, hogy tud-e egyenlíteni az etem.
0: Hangya minden esetre megkapja a labdát, és elvégzi szépen lassan ezt a bedobást is. Játékvezető már visszaszámol neki, 5 másodpercről ennyi ideje van Hangyának. Hát amit szeretett volna, az maximálisan elérte. Alicshoz dobta a labdát, Alicsot pedig szerelte hátulról Harangi. Köszönte szépen Hangya, újra bedobja a labdát, most behajítja egészen a 16-oson belülre. Amato, hát mindenhol feltűnik az Ete védekező középpályása, most épp a 16-oson belül fejelte ki a labdát Somogyi. Ez aki csúsztatja, tovább csúsztatja. Diogo Antonio, ő fejeli ki, de újra Honvéd lábakon pattog, csordogál a labda, Safronov gurítaná haza, aztán elkezd cselezgetni, és kipasszolja a pályáról a labdát, nem, szökteti a zalaegerszegi Arthur Enriquét, ő pedig elesik a labdába, Hangya köszöni, indítja Alicsot a 16-oson belül, Alics, kell egy jó beadás, a jobb lába felé visszafele cselez Alics, ki hozza már a 16-oson kívülre a labdát, most egy távoli lövés, az megpattan ott Antonio Silva lábán, Diogo Silva lábán, és így Gundel Takács rúgja már előre a labdát. 5 perc a jelzett hosszabbítás, Kornél azt mondta, hogy ő 4-et érez, 5 lett belőle, tehát a játékvezetők egyel több momentumot tudtak talán feljegyezni, mint amit mi itt a kommentátor állásban. Nagyon-nagyon aktivizálja magát Ederázs ezen a mérkőzésen, mi ő és a pálya minden egyes szegletén felelhető, és a Honvéd szurkolók pedig örülnek, hiszen tartják a labdát, csapatuk pedig vezet, Idestova már a 91. percben is.
1: A 18. perc óta előnyben a Honvéd. Hát nem ez volt az a mérkőzés, ahol nem maradtak körmök az ujjakon, az teljesen biztos, viszont az is biztos, hogy óriási volt a tét mind a két csapat számára, és jelenleg úgy tűnik, hogy 4 perccel a meccs vége előtt a kispestiek hozzák jobban a találkozót. Meg lehet az első győzelme a bajnokságban az újonc Kispest Honvéd csapatának. Ehhez még a hátralévő 4 percet kell lehozni. A labdát birtokló hazai csapatnak jelen pillanatban. És mindaddig, ameddig a labda náluk van, addig izgulni valójuk talán nem is nagyon kell, hogy legyen. Meg hát miért is lenne egyébként. Úgyhogy Safronov teszi tovább. Baki, ő nyújtja meg előre. Zalaegerszegi labdaszerzés után kezdőkörből építkezhet a vendégcsapat. Na lesz-e veszélyes támadás? Egyelőre nem, hogy veszélyes támadás sincs vendég részről. Harangi teszi hátrafelé a labdát. Kényelmesen, komótosan adogattak a vendégek. Amato. Amato fordít a kezdőkörből a baloldalra. Fordítana a baloldalra. Gyenge megoldás. Paujevic akarta hazafejelni a labdát. Ebből szöglet lesz. A második félidőben az 5., összességében a 6. zalaegerszegi sarokrúgás. Az egyetlen mutató, amiben jobban áll az Ete a mai meccsen a kispestieknél, az a szöglet. És jön előre Gundel Takács Bence! Mutatja, hogy Ácsi, várjatok meg, srácok! Egy darab kispesti marad elől, ő nem más, mint Pinte Patrik. Harangi figyel rá, mindenki más, aki él és mozog, benne a 16-oson belül. Hát mekkora slusszpoén lenne, ha Gundel Takács előkerülne mint annak idején az édesapja által vezetett vízműsorba a táskákból egy nagyobb nyeremény. Úgy kerülhet elő Hundel Takácsot a 16-oson belül egy egyenlítő góllal. Figyelnek rá nagyon a kispestiek, a rövidre jön, Gundel Takács nem tud fejelni, a labda még mindig ott van, Kisbence a 16-os vonalától, vissza a kispesti labdaszerzés, Maujevic előre vágja, Pinte irányába, még mindig üres a kapu, Gundel Takács sprintel vissza, kimegy a labda, méghozzá Harangiról, ott tartunk időben, hogy 2 perc van hátra.
0: 2 perc van hátra a mérkőzésből, a Honvéd továbbra is 1-0-ra vezet Szamosi találatával az Alaegerszeg ellen. Hölyi egy 100 métert most bele kellett tenni a sprintbe, a közösbe Gundel Takácsnak a térdén, támaszkodva próbálja túlélni ezeket a másodperceket az Ete kapusa. A Honvédnak, hát a Honvéd sokat már nem vár és nem szeretne ettől a meccstől, mindössze másfél perc van hátra a találkozóból. Alics leviszi a szöglet zászlóhoz, könnyedén elveszti viszont a labdát, Amato pedig az utolsó támadások egyikét próbálja megindítani. Vendégrészről legalábbis Amato most lép át az ellenfél térfelére. Az Ete középpályás, a hangya Szilveszter pedig majdnem ide rúgta a kezünkbe a labdát, olyan magasra fölrúgta, de célját elérte. Most két labda egyszerre a pályán, gyorsan ezt kirúgja Diogo Silva a pályáról. Harangi, megint Amato, jó a testje, próbálja Pinteüt lerántani, Amato elnyűhetetlenül viszi előre, meg kell dicsérni Amato, kiteszi Calderonnak, jön a beadás, középre van érkező a hosszún, Enrique, elszállt fölötte a labda, vagy kilökték a labda alól. Mindenki úgy értse, hogy szeretné. Kisbence, ő viszont még balla beteszi. Picit nagy az íve, azt köszöni szépen. Szafronov kicsúsztatja, Álisnak pedig egy feladata van, faltot kiharcolni. És ezt ebben a pillanatban meg is tette. Fél percon hátra a rendes játékidőből, és mivel Alics kiharcolt ezt a szabadrugást, ezért mire a Honvéd játékba hozza újra a labdát, már valószínűleg túl leszünk a jelzett 5 perces hosszabbításon, és akkor azt is el lehet majd mondani, hogy megvan a Honvédnak az idei első győzelme az idei NB1-es szezonban. Csontos minél messzebb fogja rugni, saját kapujától ezt most megteszi, 10 másodperc van pedig lejár a jelzett 5 perc, Gundel Takács, na még előre rúgja, egyszer engedi ezt, Derdák játékvezető nem, sájába veszi a sípot és lefújja a találkozót, a Honvéd tehát 1-0-ra legyőzi az Alaegerszeg csapatát hazai környezetben. Megnyeri a meccset, és ezzel a kiesési rangadót is a Kispest Honvéd csapata megmenekül, Jakob bácsi legalábbis egy időre. Honvéd, Zalaegerszeg 1-0. A mérkőzés 8. percében fel lehetett egyezni a zalaegerszegiek egyik, hanem a legnagyobb helyzetét, de ez is kimaradt. Maxwell robogott el az ellenfél térfelén, és helyzetbe hozta magát a 16-oson belülre, vezette a labdát, és átemelte Hadzsikicsot, a Honvéd kapusát, azonban néhány méterrel célt tévesztett, így nem született meg a Zalaegerszeg első gólja, ami az idegenbeli meccseiket illeti az idei szezonban. Később kiderült, hogy nem született meg a továbbiakban sem. Viszont nem úgy, a 18. percben Csontos Dominik centerezett középre, Szamosi pedig köszönte szépen a lehetőséget, és megszerezte a Honvéd vezető találatát. Még egyszer a 18. minutumban történt ez, és akkor még nem tudtuk, de mostanra kiderült, hogy több gól már nem is született ezen a mérkőzésen. Jöttek a cserék a második félidőre szép számmal, mindkét edző kihasználta a maximális csere lehetőségét. Még egyetlen egyszer tudott az Alaegerszeg veszélyeztetni, a 83. percben felső lécet találta el Amato 16 méterről, ballal telérűzte le előtte, és ezzel el is lőtte az Alaegerszeg minden egyes lehetőségét, ami a pontszerzés reményét még életben tartotta a következő percekre is, hiszen több helyzet és esemény a mérkőzésen már nem történt. Így a Honvéd elmozdult a kieső zónából, a Zalaegerszeg pedig 6 forduló után a tabella utolsó helyén tanyázik. Még egyszer a végeredmény, Kispest Honvéd Zalaegerszeg 1-0, és ezzel búcsúzik is a hangmérnök Dancs Zoltán nevében a két kommentátor, Németh Kornél és Szalai Kristóf, innentől kezdve a szó a budapesti stúdiójé.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Egy arany, 2 ezüst Poznányban a délutáni számokban. Gyásznapot rendeltek el Kijev térségében holnapra. Többnyire derült az ég. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: A lengyelországi Poznányban a gyorsasági és parakajakkenu világbajnokságon a Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású férfi kenu 4-es címét megvédve aranyérmet szerzett 500 méteren. Kis Ágnes ezüstérmes a kenu 1-esek 500 méteres versenyében. Magyar versenyző még soha nem állt dobogón ebben a számban. A címvédőként indult Kopasz Bálint szintén ezüstérmet szerzett a kajak 1-es 1000 méteres versenyében. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójában a Nyíregyháza a Hajrában egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott a Pakssal. Kispest Honvéd Zalaegerszeg 1-0. A mai nap utolsó találkozóján 19 óra 30 perctől az Újpest a Vasast fogadja. Ezt a találkozót is élőben közvetíti a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport. Kétszer is egyenlített, de a győzelem már nem jött össze a Liverpoolnak a Nottingham Forest ellen. Az angol labdarúgó bajnokság második fordulójában Liverpool Nottingham Forest 2-2. Szoboszlai Dominika magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a mérkőzést. Kerkez Milos 71 percet töltött a pályán. Tóth Alex csapata a Bournemouth házigazdaként 1-1-es döntetlent játszott az Evertonnal. A 13-szoros magyar válogatott középpályást nem nevezték a mérkőzésre. Az összetettben vezető szlovén Tadej Pogacsár bukásba keveredett, súlyosan megsérült a bal válla és a kulcscsontja. A baleset után megpróbált visszaülni a kerékpárjára, de nem volt képes rá, ezért a 8. szakasz során feladta a Vuelta országúti kerékpáros körversenyt.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Két héttel a határidő előtt már ma össze fog érni a fenékküszöb Paksnál, a Duna teljes szélességében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról Facebook oldalán azt írta, eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. Legkevesebb 37 ember meghalt és sokan megsebesültek egy Kijev környéki falutért orosz légitámadásban, közölték ukrán források. A dróncsapást követően tűz ütött ki, amelyet több robbanás kísért. Több mint 380 embert evakuáltak a térségből. Az ukrán ügyészség vizsgálja, hogy a helyszínen jogszerűen tárolták-e a robbanó anyagokat. A kijevi térségben holnapra gyásznapot rendeltek el. Közben az ukrán hadsereg az oroszországi Belgorodot, a krími Szevasztopolt és a dél-oroszországi Rosztovi területet támadta drónokkal. A csapásokban összesen 4 haltak meg, többen megsebesültek. Kőolaj kitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség hozzájárulhat az energiaárak csökkenéséhez. Horvát katonák és tűzoltók mentették ki egy 4. századi római őrhajó másolatát az Apadó Drávából. A kópia egy európai kutatási projekt részeként érkezett Horvátországba, majd Eszék közelében a rendkívül alacsony vízállás miatt egy homokpadon rekedt. A katonák különleges csúszótalpakat készítettek, amelyek segítségével visszajuttatták a hajót a vízbe, majd visszaszállították Németországba.
3: Közlekedés.
4: Korábban egy személyautó és egy motoros ütközött össze Pest vármegyében a Biatorbágy tárnok összekötő úton Sóskút közelében. Az 5-ös kilométernél a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Többnyire derült az ég. Csak északkeleten vannak elszórtan borult tájak. Holnap már országszerte napos, fátyol felhős idő lesz. Hajnalban 14-19, délután 30-34 fok valószínű. Hasonlóan meleg késő nyári idő várható a következő napokban is.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 19 óra 6 perc van, a Honvéd tehát megszerezte első győzelmét a Zalaegerszeg ellen a labdarúgó NB1-ben, az egyetlen találat szerzője pedig Szamosi Ádám nyilatkozott a mérkőzést követően.
2: Mi történt ott az összefejelésre, mert sokan aggódtak érted?
3: Felugrottam fejelni, nem láttam a védőt, aztán nem feszítettem meg annyira magam, azt és összefejelt.
2: Sokkal fontosabb a gólod, ami nagyon kellett, talán mint egy falat kenyér az egész honvéd közösségnek. Milyen volt az a találat, mert technikailag tökéletesen kivitelezted a sarokra, lőtted a labdát?
3: Igen, hát Csonti nagyon, tudjuk, hogy nagyon jól ad be, úgyhogy bíztam benne, hogy oda fog érkezni a labda. Én meg csak mentem előre és próbáltam minden áron elérni.
2: Ma ezt a meccset meg kellett nyerni minden mindegy alapon. Mennyire volt fontos, hogy ezt az első 20 percben megtegyétek ezt az első lépést, jöjjön gyorsan a gól?
3: Nem volt fontos, hogy az első 20 percben szerezzük meg a gólt, akár az első vagy a 90. percben szerezzük a gólt, ugyanannyit ér. Lehoztuk nullára hátul, ugye kaptunk 2-3 gólokat az elmúlt meccseken, sokat figyeltünk a védekezésre, és megvan az eredménye.
2: Eddig sem volt messze az első győzelem. Ma mi az, ami átszakadt, és mit jelenthet ez a folytatásra nézve?
3: Ez majd nagybetűs csapat volt a pályán. Azt hiszem, csak elég körbenézni itt a hangulatra és a csapatra, hogy összeölelkezünk egy védekezésnél, vagy egy jó kapralövésnél. Ezt kell továbbvinni, ezt a szellemet kell, a szellemiséget kell továbbvinni, és akkor biztos, hogy sikeresek leszünk.
1: Bobák Robert, Szamosi Tamás, Szamosi Ádám után megszólaltatta Gundel Takács Bencét, az Zalaegerszeg kapusát is.
2: Bence, mindent megtettél, védtél egy nagyot, előre jöttél itt a szögletnél, hát ha sikerül valami, de hogyha előtted a védelem nem úgy működik most már meccsek óta, elől pedig nem tudják azt a kevés helyzetet gólra váltani, akkor hogy látod a kiutat?
4: Igazából csak dolgoznunk kell, ahogy mondtad, azért a helyzeteink megvannak. Azt gondolom, hogy meccsről meccsre egyre jobban teljesítünk. Igen, most azt mondhatom, hogy meccsek óta magunkat verjük meg gyakorlatilag, mert hibákat dobunk hátul, amit megbüntet az ellenfél. Nagyon fiatal csapatunk van, ezt most már sokatszorra ismétlem önmagamat. Dolgoznunk kell tovább, aztán bízni benne, hogy ez meg fog fordulni.
2: Miért tud ennyire kevés helyzetet kialakítani a csapat, és amikor pedig ott lenne a lehetőség, akkor Amato felső léces lövésénél sem befele pattant a labda, ez egy picit a lelki állapototokat jellemzi most?
4: Hát igen, ugye szokták mondani, hogy szegény embert az ág is húzza. Most így azért nehéz, hogyha még szerencsénk sincsen hozzá. Most ez megint egy olyan szituáció, hogyha ez éppen befele pattan, nem kifele, akkor már egy-egy lehet, hogy utána a végén meg tudjuk fordítani, és utána megindulunk egy olyan sorozatba, hogy ebből kilábaljunk ebből a szituációból. Tenni kell érte, hogy szerencsénk legyen, úgyhogy tenni is fogunk.
2: Egy évvel ezelőtt nagyjából hasonlóan alakultak a dolgok, és láttuk, hogy mi lett belőle. Bizakodtok, reménykedtek abban, hogy ha összeáll a csapat, akkor ebből valami tavalyihoz hasonlóan nagy dolog alakulhat ki?
4: Hát nyilván, csak ezért tudunk dolgozni, úgyhogy nem a kiesés ellen szeretnénk küzdeni. Igen, döcögősen indul a szezon, de ugye tavaly is így indult, úgyhogy bízunk benne, hogy ugyanazt a munkát beletesszük, amit tavaly, és ugyanúgy meg fog ez fordulni.
1: Gundel Takács Bencét hallottuk, tehát a Honvéd megszerezte első győzelmét, Szamosi góljával 1-0-ra nyert az újonc, régi újonc Honvéd együttese. Hogy mit tud játszani a másik újonc, a Vasas, az is hamarosan kiderül majd, mert 19 óra 30 perckor kezdődik az Újpest-Vasas fővárosi derbi. Hogy mit várnak a szakemberek, erről készített összeállítást Laki Barbara.
5: Három év után ma este ismét találkozik egymással az Újpest és a Vasas a labdarúgó NB1-ben. Az északpesti rangadót immár a 183. alkalommal rendezik meg, és a két klub közötti örökmérleg jelentős újpesti fölényt mutat. Az Újpest 95, a Vasas pedig 45 alkalommal tudott győzni. Ez egy igazi történelmi párharc, amelynek különleges hátteret ad, hogy mind a két klub fontos szerepet töltött be a magyar futball történetében. A párharc az elmúlt években is egyértelműen a lilafehéreknek kedvezett. Az Újpest 9 mérkőzés óta veretlen a Vasassal szemben, az angyalföldiek pedig legutóbb 2016-ban tudták legyőzni riválisukat. Újpesten még ennél is régebbre nyúlik vissza a Vasas utolsó bajnoki sikere, hiszen vendégként 1997. októberében tudott legutóbb nyerni. Az Újpest ráadásul 20 mérkőzés óta veretlen hazai pályán a Vasassal szemben, így az angyalföldiek ezúttal is komoly feladat előtt állnak.
6: A párharc mindkét szereplőjéhez köthető Mésző Géza, aki a Vasasnál és Újpesten is dolgozott edzőként, az angyalföldi alakulatot pedig játékosként is erősítette.
5: Őt kérdeztem első körben a párharc jelentőségéről és arról, hogy mit jelent számára ez a különleges rivalizálás.
7: Mindig is egy nagyon erős mérkőzés játszott a két csapat, még akkor is, amikor én játékos voltam, nekem volt még szerencsém még kettős rangadót is játszani az akkori Népstadionba, úgyhogy ezek mindig nagyon-nagyon kemény találkozók voltak. Aztán edzőként is ugye mind a két csapatnál is dolgoztam, és hát nagyon-nagyon szoros és intenzív, kemény mérkőzések. Az nagyon örvendetes, hogy az elmúlt években, például ez a 3 évvel ezelőtti találkozón, például kim voltam személyesen, és hogy a szurkolótábor, hogy mennyire egymásra talált, és mennyire szurkolnak a másik egymás csapatainak, úgyhogy az is nagyon-nagyon üde színfolt szerintem a magyar labdarúgásnak. Most azért azt hiszem, hogy keményebb összecsapásra lehet számítani, mint a még keményebbre is, és de hogy ez is egy izgalmas, jó találkozó lesz, abban 100%-ig biztos vagyok. Én egy kicsit elfogult vagyok azért mind a két klubban, nagyon közel áll a szívemhez, mind az Újpest, mind természetesen a Vasas is, és éppen ezért nehéz helyzetben is vagyok az eredményt illetőleg, de én azt hiszem, hogy azért a Vasas is igazolta most az elmúlt mérkőzéseken, a pár forduló, 5 forduló alatt, hogy azért az NB1-ben való, és olyan rangadókat tudnak játszani, akár most az Újpesttel, ami mindenképpen a bajnokság színvonalának emelkedéséhez vezet majd. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezzel is igazolta. Azok a tradicionális klubok is nagyon jó lennének, hogyha jó lenne, ha visszatérnének, de most én különösen örülök a Vasas

0: ugye ki is kapott Nyíregyházán, de utána azért nagyon szépen gyűjtögette a pontjait. Otthon még veretlen az Újpest, a Vasas viszont idegenben, ugye két mérkőzése volt, és 4 pontot is szerzett, ugye a Ferencváros ellen egy döntetlent játszott, illetve a Honvédot tudta megverni Kispesten. Ezek azért fontos pontok voltak, és nagy győzelem volt a Vasasnak. Most nem csak azért, mert a szívem is azt mondja, hogy mind a kettőnek szorítok, hogy olyan döntetlen közeli mérkőzésre számítok, de akár mind a két csapat megszerezheti a 3 pontot. Egy picivel talán az Újpest az a hazai pálya miatt közelebb áll ahhoz, hogy talán ő vigye el a 3 pontot, de mondom, mind a két csapatnak drukkolok, de azt hiszem, hogy talán mind a kettő a 3 ponttal lenne igazából elégedett, különösen az Újpest. A Vasas azt hiszem, hogy egy döntetlennel is, főleg a mérkőzés előtt lehet, hogy kiegyezne, de hát az biztos, hogy mind a két csapat javítani akar a múlt heti fiaskó miatt.
1: Litauszki Róbert neve szintén mindkét klubhoz köthető, hiszen az újpesti és az angyalföldi gárdánál is megfordult játékosként. Őt Szabó Bence kérdezte a párharcról, és arról, milyen érzés mindkét oldalon megtapasztalni ezt a mérkőzést.
2: Én minden Újpest mérkőzésen azt várom, meg én minden meccsen azt várom, hogy most fog megfordulni, és elindul egy olyan úton az Újpest, amit már végre hosszú éve várnak a szurkolók, mert én pozitívan állok az egész stábhoz, az egész projekthez, csak azt látom, hogy nyögvenyelős, és nem tudom, hogy mi forgathatja meg ezt, hogy mi fordulhat ezen az egész sztorin, de nyilván ezt csak a játékosok és az ott dolgozók tudhatják. Azt már a játékosok is megtudták, hogy ott nagyobb a nyomás Újpesten, nagyobb a nyomás a szurkolók felől, a történelem miatt. Ott van mindig egy nyomás a játékosokon, és más, mint hogyha Vasasmezbe mennének ki a pályára, ott sokkal nehezebb teljesíteni, és ezt látjuk is, hogy valamiért nem működik, jön a kritika, hogy aki oda megy, most jönnek az új játékosok, és nem azt a teljesítményt hozzák, amit elvárható tőle, hogy vár a közönség, meg a stáb. Ezen kell valahogy változtatni, ezen csak a játékosok maguk tudnak változtatni. Bízom benne egyébként, mondom, bízom benne, hogy ez fordul, és a munkának meg lesz a gyümölcse, mert azt nem kételkedek, hogy beleteszik a munkát mind a edzőpályán, edzéseken, mind a szakmai stáb a felkészítésbe beletesz mindent, nem jön egyelőre ki. Ezzel szemben ugye a Vasasnál azt látjuk, hogy mondhatni, hogy egyelőre az idény meglepetés csapata. Nyilván ez korai erről még úgy beszélni, de itt 5 forduló elteltével ezt lehet megállapítani. Vártnál jobb eredményeket értek el, mutatós szép játékot produkáltak néhány mérkőzésen, és tényleg ott vannak a tabella elején.
3: Akkor kicsit térjünk rá a te pályafutásodra, mert szerintem van ebben érdekesség a két csapat kapcsán. Ugye mondtad, hogy azért Újpesten nagy a nyomás mindig. Te adott esetben, hogyha visszagondolsz, mennyire volt a Vasas adott esetben hasonló ahhoz az érzéshez, mint amikor Újpesten játszottál? Mennyire szerettél a Vasasban futballozni?
2: Összehasonlíthatatlan a két klubnak az a légkör, ami uralkodik, akár csak, hogyha az ember felhúzza a mezt edzéseken, ami körbeveszi. Nyilván ezt gondolok itt a média érdeklődésre, a szurkolók érdeklődésére, akár ami nyomásszerűen tapasztalható. A Vasasnál ezt nem lehetett érezni, én nem éreztem, és Újpesten, Fradinál mindig van nyomás, akármi az eredmény. Sajnos az elmúlt években nem hülyen tükrözi, amit a történelemben a múltban sok évvel ezelőtt a játékosok elértek Újpesten, ez a rengeteg bajnoki cím, és ami miatt kialakult ez a nyomás a szurkolók részéről és a közvélemény részéről. De mondom, nem lehet összehasonlítani a két klubot ilyen téren.
3: És egyébként erről a párharcnak a múltjáról azért mennyire beszéltetek így akár egymást köti játékosokkal? Nyilván, ahogy néztem, egyébként ez az egyetlen mérkőzésed van Vasas játékosként az Újpest ellen, viszont Újpest játékosként még pályára léptél több alkalommal, ahogy számoltam, összesen 5 alkalommal játszottál a Vasas ellen, ebből 4 győzelem.
2: Nem, az biztos, hogy nem volt olyan kiemelt párharc, mint hogyha Fradival játszottunk volna, ez egyértelmű. Én azért úgy gondolom, hogy nem volt különbség egy Újpest-Vasas, vagy egy Újpest, vagy más bajnoki között, és tényleg nem megbántva senkit. Egy olyan bajnoki volt, ami soron következett és hozni kellett. Nyilván, amikor a Vasas jobban szerepelt, akkor nagyobb volt mindig felfogozottabb volt a hangulat, vagy a készülődés, de az inkább az aktuális eredményeknek köszönhető. Én nem éreztem azt, hogy a maga a történelmi múlt. A szurkolók jó barátságot ápolnak, sose volt

0: atrocitás, jó hangulatok voltak a mérkőzésen.
1: Hát igen, ugye volt ilyen is, amikor az Újpest játszott az Ilovszki stadionba, de talán akkor inkább erre kérdeznék rá, erre a baráti légkörre, ezt mennyire tapasztaltad adott esetben Vasas vagy éppen Újpest játékosként, hogy azért téged mondjuk a Vasas pályán is kedvelnek?
0: Hogyha kedvelnek, annak nagyon örülök, de tényleg nem volt ebből probléma, mert amikor még Újpest játékos voltam, emlékszem, többször játszottunk edzőmeccset, amikor tényleg a Vasas másodosztályban volt, tegyük fel, meg tényleg a klub két klub közelsége miatt azért a játékosok is többször szorosabb kapcsolatot ápoltak, vagy többször előfordul, szorosabb kapcsolatot ápolnak. Tényleg nekem az rémlik fel ezzel a párháccal kapcsolatban tényleg, hogy egy jó baráti viszonyt ápoló, vagy két baráti viszonyt ápoló klub csatázik, de nem tudom összehasonlítani akár egy Fradi vagy egy Honvéd mérkőzéssel.
2: Az Újpest ma este javítás reményében lép pályára otthon, miután az előző fordulóban Pakson megszakadt a három mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata, ráadásul először fordult elő az idényben az, hogy a lilafehérek nem szereztek gólt. Az előző forduló a Vasas számára sem alakult kedvezően, hiszen az angyalföldiek elszenvedték első szezonbéli vereségüket. A jelenleg 8 ponttal álló újonc így szintén a javítás szándékával érkezik a Szusza Ferenc stadionba. A presztízs mellett tehát a 3 pont megszerzése is fontos cél mindkét csapat számára a ma 19 óra 30 perckor kezdődő találkozón. A múlt és a statisztikák egyértelműen az Újpest mellett szólnak, a Vasas azonban éppen egy ilyen rangadón szeretné megtörni a hosszú ideje tartó rossz sorozatát riválisával szemben. A ma esti találkozót élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió.
3: 19 óra 20 perc van, Laki Barbara összeállítását hallgathattuk meg, itt van velünk Vukovics László állandó szakértőnk. Sikerül a Vasasnak javítani a mérlegen? Hogy látod az Újpest-Vasas mérkőzés esélyeit?
4: Hát nem lesz könnyű, mert Újpesten már nagyon ki vannak éhezve arra, hogy újra nyerjen a csapat. A Vasasban egy változás lesz, hogy Mezei Szabolcs kerül be a kiállított Rabbol Dizsár helyére. Újpesten meg tudjuk, hogy leigazolták Szendreit, Zekét is leigazolták Paksról, Szendrei már ott ül a kispadon, Zeke még ilyen gyorsan nem tudott a keretbe kerülni. Nehéz mérkőzés lesz mind a két csapatnak. A Vasas szerintem jó szériában van, függetlenül attól, hogy most a múlt héten vereséget szenvedett. Az Újpest pedig egyszerűen, hogy érthetően fogalmazzak újpesti szurkoló nyelven, hogy nem tudnak már mire várni a szurkolók, nincs mire várni, tehát otthon az Újpestnek nyerni kell, ezért valószínű, hogy sok minden követ meg fognak mozgatni, de a Vasas meg szeretne rajta maradni azon a hullámon, ami mostanában van, hogy a Fradit is, a Győrt is le tudta hozni, úgyhogy nem kaptak ki tőlük, 3 meccset megnyertek. Tehát jó csapat alakul Angyalföldön is, de az, hogy nyerni tudjanak Újpesten, azért ez bravúr lenne.
3: Na hát akkor nézzük meg, hogy hogy áll föl a két csapat. Ott van már a helyszínen Regős László Pál kollégánk. Szia Laci! Elmondod nekünk, hogy kik kezdenek?
5: Szia Balázs! Persze, hogy elmondom. Köszöntöm a kedves hallgatókat is. A Stókovics László már említette, hogy a Vasasnál egy változás a múlt heti Puskás Akadémia ellen kezdő csapathoz képest. Annak ellenére, hogy ugye vereséget szenvedett az együttes, bár több mint egy fél időt emberhátrányban játszottak. Hát Újpesten 5 változás is történt az előző heti Paks elleni vereséget elszenvedő 11-hez képest. Kikerült a kezdőből Bodnár, Nunes, Krajcsovics, Fenyő és Flyter is, tehát a védelemben, a középen és a támadósorban is változtatott Szélesi Zoltán, a helyükre Fiola, Heitor, Matko, Mayer, valamint Mucsányi került be. Szappanos az újpesti kapuban, Újvári, Heitor, Stronati és Fiola a védelemben, aztán Matko és Horváth a két szélen, középen Mucsányi, Mayer, valamint Juic, elő pedig Amennyidó a hazai csapatnál, és ahogy azt Lukovics László is mondta már, Szendrei Norbert, aki a héten Zalaegerszegről igazolt Újpestre, már ott van a kispadon, 8-as számmal nevezve van a mérkőzésre, míg Zeke Márió, aki tegnap jelentett be hivatalosan is az Újpest, ő még csak innen a lelátóról figyeli, itt sétált a környékemen, úgyhogy saját szememmel is láthattam, hogy megérkezett valóban Újpestre Paksról Zeke Márió. A Vasas csapatában pedig, ahogy azt már említette, szakértőnk Rab helyére, a kiállított, eltétott Rab helyére bekerült Mezei. Engedi a kapuban, Hely, Iimbor, Csóka és Doktori csalkotják a védelmet. A középpályán Hidi, Mezei és Urblik, a két szélen Kovács Réti és Tóth Milán, elő pedig Kosta, vélhetően így áll fel majd a Vasas csapata. Mind a két együttes javítana az előző heti vereség után, hogy ez melyiknek sikerül, az kiderül a nagyjából 8 perc múlva kezdődő mérkőzésen. Stúdió.
3: Köszönjük szépen Regős László Pálnak, Vukovics Lászlóhoz fordulok. Laci, te ugye játszottál a Fradiban, az Újpestben, a Honvédban, a Vasasban nem. Milyen emlékeid vannak az Újpest-Vasasról?
4: Újpest-Vasasról, mint Újpest játékos? Hát jó emlékeim vannak, a Fáj utcába, első gólomat újpesti színekbe a Fáj utcába lőttem, és 5-3-ra nyertünk, tehát jó emlékeim vannak. Akkor támadó szellemi focit játszottunk nagyon, és érdekesség, hogy pont azon a nyáron Mésző Kálmán volt a Vasas edzője, és ők is invitáltak, de akkor végül is így alakult a történet. Igen, ritkaság, hogy ennyi pesti csapatba megfordul az ember, de nekem így alakult. A Vasasra visszatérve, az állandóságot én nagyon kultiválom, amit Erős Gábor képvisel most a Vasasnál. Most is csak azért változtatott, mert kiállítás volt az elmúlt mérkőzésen, és az nagyon sokat számít a csapatrészek közötti összhangba, hogy a játékosok érzik egymás mozgását, és azt is érzem, hogy egy-egy gyengébb meccs után nem hagyja ki azonnal az embert, mert az nem szerencsés, pláne egy-egy csatárnál mondjuk, hogyha nem rúgsz gólt, akkor a következő mérkőzésen jön a másik, és ha ezt érzi az adott csatár, akkor nem képes arra teljesítményre, de tudja azt, mondjuk Costa Márkról beszéljünk, kapsz 5 meccset, ha nem rúgsz gólt az első 3-on, akkor is te játszol a 4-en is, 5-en is, sokkal könnyebb úgy a csatárnak játszani, de ez bármelyik posztra elmondható.
3: Na hát most hallgassuk meg, hogy hogyan vélekedett a mérkőzés esőjéreiről nem sokkal ezelőtt Szélesi Zoltán.
6: Ugye a Heitornak a sérülése, ami ugye hátráltatta a játékban, úgyhogy ő visszatért, ő egészséges, fit, azért hoztuk őt, hogy standarden tudja segíteni a védekező munkát, ő visszakerül effektíve akkor a helyére, nyilván olyan a munkája, olyan állapotban van, hogy ez alátámasztja. A Fiolát itt kihoztam balhátvédnek, mert ugye említettem, hogy a Margráf feladásával, amíg nem volt megoldva az a baloldali védő pozíció első szándékból, úgy kellett, hogy csakkozzak, jobb hátvédet vittem át baloldalra, Újvárit hoztam át, Bodnár Sarkadi játszott jobb hátvédet, de a Fecó is ugye jobb hátvéd, originál jobb futó, egyébként szárnyvédő, tehát ebből a szemszögből nézve ő is visszakerül a saját helyére, a Heitor a saját helyére, Stronati a saját helyére, és ugye a bal hátvéd poszt még ugye a Zeke eltiltott, így meg kellett oldjam azt is, a Fiolának elég meccse van bal hátvédként, baloldaliként, akár válogatottban, akár korábban, úgyhogy ő is az MTK-n kapott játékpercet, tehát nem szűzként érkezik a bajnokságba, bízom benne, hogy meg fogja nagyon jó határozott agresszív játékkal hálálni, ezt ugye a csapatba tettem.
7: A már határozott és agresszív játék Mucsányi Milonnak mekkora szerepe lehet, mert azért arról is szoktunk beszélgetni, hogy a hatos pozícióban is lehet még hiányérzet az Újpestnél. Szendrei lehet, hogy már megoldás lesz, de most Mucsányi kezd.
6: Valóban a Szenya megérkezett, bízom benne, hogy mi hamarabb be tud magát ugye verekedni a közegbe, nem ismeretlen senki számára, de becsöppeni egy új csapatba nem mindig a legszerencsésebb, kell neki még pár edzés, de ha lehetőségem lesz, akkor már ma bedobom a pálya tengelyébe, hogy ez 6-os, 8-as-e, azt majd meglátjuk, de Mironra visszatérve jól edz folyamatosan, jól hálálja meg azokat a perceket, amiket kapott, és valóban nem titkoltan az a célom, hogy középen azokat a fajta agresszív párharcokat, labdaszerzéseket, védekezéseket, védekező faltokat, akár az amennyi idő mellett mögött, vagy pedig visszácsúszva esetlegesen ugye az Árne és a Mátia környékén ki tudja segíteni, úgyhogy ez a háttér.
3: Szélesi Zoltánt, az Újpest vezetőedzőjét hallottuk, most pedig következzék a Vasas trénere Erős Gábor.
7: Az elmúlt szezonban, amikor a Vasas vereséget szenvedett, utána egy kivétellel mindig nyerni tudott a következő mérkőzésen. Most először van ilyen helyzetben az együttes, de ilyenkor mi a metódus, vagy hogyan zajlik egy következő meccsre való felkészülés, tekintve azt, hogy önmagában a játéka semmi probléma nem volt a múlt héten sem?
8: Pontosan ezért ugyanígy, hiszen én is úgy gondolom, hogy addig, amíg teljes létszámban voltunk, addig jól játszott a csapat, helyzeteket dolgoztunk ki, sajnos ki is hagytuk őket, úgyhogy ugyanúgy készültünk erre a mérkőzésre, attól függetlenül, hogy az utolsó hazai bajnokinkat elveszítettük. Igyekeztünk a tudásunk legjavával felkészíteni a csapatot, mint ahogy minden mérkőzésre, úgyhogy most az Újpesti tanában kell pályára lépni, és igyekszünk eredményesen focizni.
7: Az eltiltott rab helyén Mezei Szabolcs először Vasas színekben ebben a szezonban. Mit adhat ő ott a középpályának, meg az egész csapatnak?
8: Nagyon bízunk a Szabinak a játékában. Én azt gondolom, hogy egy kreatív, nagyon jó játékos, aki a játék szervezéséből is ki tudja venni a szerepét az utolsó passzokban is. Úgy gondolom, hogy nagyon jó, és emellett még azért az átlövéseivel is veszélyt tud jelenteni az ellenfél kapujára. Úgyhogy úgy éreztük, mint ahogy már az előbb is említettem, hogy a játékunkkal nem volt gond, és nem volt nagy szükség ugye többet változtatni, a Boldi helyére egy az egybe a Szabit tettük be, és azt várjuk tőle, hogy egy kicsit kreatívabban mozgassa a középpályát, és tényleg bízunk a játékában, meg bízunk az egész csapatban.
3: Erős Gábort hallottuk, a Vasas trénerét, mindkét edzővel Farkas Márton beszélgetett. Vukovics Lacihoz fordulok, hát az Zuhanyiradó azért azt suttogja, hogy ha Szélesi Zoltán nem tudja hozni ezt a 3 pontot, akkor lehet, hogy lesz ott változás. Mit hallott erről, Laci?
4: Hát elképzelhető, hogy Dárdai Pali fog leülni akkor a kispadra, de hát ez a legrosszabb forgatókönyv újpesti oldalról, már úgy értve legrosszabb, hogy nyilván mindenki azt szeretné, hogy hozza a pontokat, az Újpest nyerjen, de itt most már elvárják a szurkolók, mert már annyit beletett a szponzor is. Tehát nem lehet az, hogy tavaly elment az, hogy most építkezünk, stb. Idén már azt nem fogják elfogadni, mondjuk hatodik az Újpest, mert gyengülnek a riválisok is, tehát itt már ott oda kell érni, és az, hogy odaérje, ahhoz három pontok kellenek, nem lehet csak beszéddel megnyerni mérkőzéseket, rugott gólokkal kell, és jó játékkal.
3: Regős László Pál pedig már is elmondja nekünk, hogy mi lesz ezen a mérkőzésen, mit gondol ő, meg hát közvetíti a találkozót, tiéd a szó, Laci.
5: Köszönöm szépen, az, hogy mi lesz a mérkőzésen, azt az előttünk álló nagyjából két órában tervezem elmondani, nem lövök le minden poént, nyilván nem is tudom, hogy mi fog történni itt a Szusza Ferenc stadionban ma este. Mindössze annyit, hogy az Újpest és a Vasas találkozik a labdarúgó NB1 hatodik fordulójában, idei szezonban hatodszor pályán tehát mind a kettő együttes, és mind a két együttes vereségből jön, ahogy erről már szó volt itt az elmúlt percekben a rádióban is, a Vasas a Puskás Akadémiát kapott ki, még az Újpest Pakson. Egyébként az élmezőnyben, vagy hát a tabella felsőházában áll mind a két csapat, a Vasas a negyedik, még az Újpest a hatodik helyről várja ezt a találkozót. A Vasas egy győzelemmel egyébként a második helyre felléphetne, de ugyanez igaz az Újpestre is, úgyhogy van azért amúgy is nyilván van tétje egy ilyen rangadónak, egy északpesti rangadónak, de a tabellán elfoglalt helyek alapján is lehet mondani, hogy ez egy rangadó, annak ellenére, hogy persze itt Szélesi Zoltán helyéről is volt szó, mennyire biztos alatta a kispad, de ez is majd a jövő zenéje lesz még. 183-szor rendezik meg ezt a párosítást az NB1-ben. Az örök mérleg az újpesti fölényt mutat, 95 győzelem, 95 újpesti győzelem, tehát több mint 50%-át ennek a, ezeknek a mérkőzéseknek megnyerték a lilafehérek, míg a Vasas 45-ször győzött az Újpest ellen. Egyébként Újpesten, tehát az új pálya választása mellett sem nagyon ment eddig a Vasasnak, itt is több mint, vagy 50%, itt több mint 50% a győzelmi aránya az Újpestnek. Legutóbb még 1997. október 4-én, tehát lassan 29 éve, hogy az Újpest kikapott hazai pályán a Vasastól, akkor 2-1-re nyert a Vasas itt Újpesten. Lilafehér csíkosban az Újpest, fehér nadrággal és sportszárral, még tiszta feketében a vendég Vasas csapata, és ezekben a másodpercekben Dr. Csonka Bence játékvezető sípszavára el is kezdődött a mérkőzés. A hazai Újpest kezdte a találkozót, Szappanos már fel is ívelte a labdát, amelyet elfajált Doktorics, de végül ott a jobb szélen, újpesti szempontból jobb szélen Matkó nem tudja bentartani, dobhat így a Vasas. A kezdő csapatokat vegyük át még egyszer. A hazaiaknál Szappanos a kapuban, Újvári, Heitorsz, Tronát és Fiola a védelemben, Matkó, Mucsányi, Májer és Horváta a középpályán, elő pedig Juic és Amennyidó, míg a vendégeknél Engedi a kapus, Hely, Imbor, Csóka és Doktorics hátul, a középpályán Hidi, Mezei és Urblik, elő pedig Kovács Réti, Koszta és Tóth. Így áll fel tehát a két együttes, a Vasas pedig szabadrúgást végezhetett saját térfeléről. Urblik a bal oldalról átrúgja a másik oldalra, jobb oldalra, ahol Hely tartja benn, feljátsza előre Kosztának, Koszta elesik, de nem volt szabálytalan az újpesti Stronati, úgyhogy lehet tovább a játék. Stronati kapja éppen Helytortól a labdát, aztán hazaadja Szappanosnak, Szappanos az ötösön veszi át, feljátsza Májernek, letámadnak a vendégjátékosok, most ott próbál zavart okozni Mezei, de Helytor előre tudja ívelni Amennyidó fele, Amennyidóról azonban kipattan a labda, Matkó már indult volna be a jobb szélről középre, de Amennyidó éppen a szélre tette volna ki mellel a labdát, úgyhogy kiment végül, és Doktorics dobhatja be. Urblik mellett Helytor elfejeli, aztán Urblik csak oda tud piszkálni, és így Tóth Milánhoz kerül, Tóth továbbadja Kosztának, aki nagyszerűen hozza ki két ember közül, és biztonságban helyezi a jobb oldalon Helynél a labdát. Hely feljátsz a Kovács Rétinek, Kovács Réti egy gyönyörű csellel elküldi Fiolát, és indítja Helyt, aki most üresen van ott a jobb szélen, be is tudja adni középre. A hosszú oldalon Urblik elől, viszont Matkó elcsípi a labdát, és a szöglet zászlótól passzolja föl az oldalon alá párhuzamosan. Ez így viszont Doktorics, így újra a Vasas jöhet, Urblik távolról lő fölé! Veszélyes lövés Urblik Józseftől, a 16-os bal sarkát lőtt a Vasas csapatkapitánya. Kényelmetlenül vágódott a labda, de Szappanos fölött és a kapu fölött is elment, úgyhogy marad a 0-0. A harmadik percben viszont megvan az első kapura lövés, és rögtön egy veszélyes kapura lövés. Urblik József próbálkozott tehát, akiről hát itt az NB1-ben az elmúlt 5 fordulóban is azért sokat lehetett hallani, de már az NB2-ben is látszott, hogy kiváló játékosról van szó. Nem csak csapatkapitánként, hanem játékban is vezére a Vasasnak. Fiola dobhat a bal oldalról, már a Vasas tér feléről. Ide dobja és visszakapja a Horváttól, aztán már a bal oldalon amennyi időt indítaná. Amennyi idő fennakad Imboron, úgyhogy Fiola most egy jó 25 méterrel feljebbről is próbálkozhat. Ugyanúgy egy bedobással, ugyanúgy Horvátnak teszi, és ugyanúgy visszakapja Horváttól. Aztán kihatszol egy újabb bedobást, még néhány méterrel feljebb, már a 16-os magasságában Fiola Attila, aki nem biztos, hogy túl sok lehetőséget fog kapni a jövőben bal hátvéd pozícióban, így hogy Zeke Máriót szerződtette az Újpest, de hát ez is a következőkben fog kiderülni, a következő fordulókban egy Vasas labdaszerzés, egy előrevágott labda kimegy megint az oldalvonalon túlra, úgyhogy ismét Fiola dobhat, de most jó 50 méterről visszábról, saját térfeléről. A mérkőzés negyedik percében egyelőre 0-0 az állás, egyetlen egy Urblik kapura lövés, ami eddig veszélyes volt az egyik vagy másik kapura. Szappanos kapuja forgott pillanatnyilag veszélyben. Nos, Horváth Krisztófer kapja a bal szélen a labdát, a 16-os sarkánál már Horváth bejjebb teszi. Ez egy szép összjáték, amennyi idő visszateszi, egymás zavarja ott a két újpesti, mégpedig Jujics és Horváth. Horvátnak lett volna érzésem szerint jobb, de Jujics volt, vagy Jujics méltatlankorott hangosabban, most pedig már a Vasasnál a labda a saját tér felén, szépen hozza ki a veszélyes, szépen játsza ki veszélyes zónában a labdát a Vasas, Doktorics pedig végül kirúgja, mert hogy Urblik a földre került, és Urbliknak nagyon fáj a bal bokája, hogyha jól veszem ki itt a mozdulataiból, a gesztusaiból. Tóth Milán lép oda, és nézi meg, hogy minden rendben van, a Matko is érkezik, az újpesti szélső felsegíti Urblikot. Urblik azért számon kéri Matkót, de úgy tűnik, hogy tudja folytatni a mérkőzést a Vasas kapitánya. Itt pedig újpesti dobás következik majd, hiszen ugye Doktorics kirúgta a labdát, hogy Urblikot lehessen ápolni. Végül Urblikot nem kellett ápolni, a bedobás pedig Matko sportszerűen visszahajítja az angyalföldieknek, mégpedig a védelembe Csókának. Csóka hazadja Engedinek, most pedig már Iimbornál a labda, aki kiteszi a jobb szélre Helyhez. Hely a saját térfeléről ívelné föl Costa felé, Costa feje fölött elszáll a labda Helytől, viszont picit rosszul veszi át, és itt Tóth Milán harcosan labdát szerez, aztán kapja vissza Costától, mellette a jobb szélen Kovács Réti indul, Kovács Réti megpróbálja átfűzni Helytor, de picit hosszantolja meg, egy Szappanos rávetődik a labdára, az alapvonalnál veszi föl az Újpest kapusa, egy kis bizonytalanság Helytortól, aki ugye kisebb sérüléssel küzdött, erről Szélesi Zoltánt is hallhattuk itt a mérkőzés előtt beszélni, és Nunes helyét, vagy Nunes pótolt a Helytort a Paks ellen, most pedig ismét Helytor a kezdő csapatban. Horváth Krisztófer kapja, ismét támadásba lendülne az Újpest, Horváth viszont csak hátrafele tudja adni a labdát Stronátinak, Stronáti hazaadja Szappanosnak, Szappanos pedig már íveli fel a jobb szélre Matko irányába, Doktorics is érkezik a labdára, de kellemetlenül alászalad, így Matko a jobb szélen elindulhat, beteszi középre Amennyidónak, Amennyidó kisodródik onnan belülről, és az oldalvonalnál visszaadja Újvárinak, aki tehát ismét jobb hátvéd pozícióban, nem kényszerből bal hátvédet kell játszania a fiatal futballistának. Átkerül a labda Fiolához, Jujic, aztán megint Stronáti, de most az picit visszazárt, visszarendeződött, Tóth Milán és Costa Márka két első ember, a két támadó, csak most támadja meg az újpesti középhátvédeket. Ők viszont már feljátszották Mayernek a labdát, a német középpályás kiteszi a bal oldalra Fiolának, Fiola a felezőnél a bal oldalon, továbbadja Mayernek, aki időközben elfutott oda Fiola elé, de Mayer is csak hátrafele tudja tenni Stronáti, aztán megint Mayer a labdával, Mayer pedig keresztbe teszi most ismét Helytornak, tehát megint csak hátulról építkezhet az Újpest. Újvári a felpassza elakad Urblikban, és így Doktorics tudja begyűjteni. Doktorics középre tett labdája nem jó, nem értette meg őt Hidiem, a Vasas középpályása, akit Doktorics indított volna, ő viszont már inkább zárt vissza védekezni a labda, így megint csak az újpestiekhez kerül. A 7. percben 0-0 a mérkőzés állása, és megint az újpesti védelemben jár a labda Stronáti, feljátsz a Fiolának, aki pontatlanul teszi tovább, Hely gyűjti be így a labdát a felezőnél, egy csellel becsapja Horvátot, és visszafordul inkább, hátrafele passzolja, hogy aztán meg ott maradjon végül mégis a jobb szélen, és Mezei tudja tovább tenni Kostának. Kosta visszaíveli a védelembe Imbornak, egy picit hosszan veszi át Imbor, de nagyon későn ért a Matko és Amennyidó is, így végül Imbornak volt elég ideje, hogy kitegye Csókának, Csóka pedig már Urblikot játsza meg. Urblik a felezőnél, felnéz, hogy van-e induló játékos, de nem volt, úgyhogy inkább hátraadja ő is a védelembe Csókának. Csóka, Imbor, aztán megint Csóka a labdával, egyelőre nem támadnak le az újpestiek. Ez a felpassz viszont picit rövid volt Tóth Milánnak, közép vagy belecsúszott ebbe az átadásba Juic, az újpestiek kapitánya, aki most már megint csak eladja. Urblik és Tóth Milán szépen szerezték vissza a labdát. Most Tóth Milán a bal szélen, saját tér felé még a labdával, egy szép összjáték Hidiemmel, aztán megpróbálja Újvárit megkerülni. Újvári azonban előnyösebb helyzetben, és vissza tudja pöckölni egészen Szappanosig. Szappanos pedig már megjátsza Stronátit. Miközben Juic, az újpestiek csapatkapitánya, megigazítja, nem igazítja meg a csapatkapitányi karszalagját, csak úgy tűnt, az most ott lóg rajta ott a bal karján, csak a cipőjét fűzte be az újpesti kapitány. Helytor a labdával, átadja Stronátinak, nem siet ezekkel a támadásokkal. Az Újpest kényelmesen járatja hátul, amíg meg nem támadják őket az angyalföldiek, de hát ez általában megtörténik viszonylag rövid időn belül. Most épp Hidiem vág ki egy hatalmas sprintet, és próbálja megzavarni Stronátit, ott van Costa is. Stronátinak azonban a hideg vére az megvan, és ki tudja tenni Fiolának. Ő viszont rosszul passzolja középre, labdát szerez a Vasas az újpesti térfélen. Mezei kiteszi a bal szélre Tóth Milánnak, Tóth egy picit kisodródik, Újvári mellett cselezget, de szépen tartja a labdát, most teszi vissza Mezeinek, aki Doktoricshoz teszi ki, még egy kijebb egészen az oldalvonalra. Doktorics szépen viszi el Matko mellett, Matko egyelőre nem tud szerelni, Doktorics viszont nem tudja beadni, inkább visszaadja így Mezeinek. Mezei még egyen hátrébb egészen a felezőhöz Csókának, kicsit kijebb nyílhat az Újpest a szorításból, az angyalföldi szorításból, miközben a labda ott van Imbornál, saját tér felé a Vasas közép hátvédje Csókát játsza meg Imbor. Csóka felnéz, és aztán visszaadja a feladónak, így megint csak Imbor az, aki a labdát birtokolja, és kiteszi a jobb szélre, ott pedig már indulhat Kovács Réti. Kovács Réti Mezeit játsza meg, Mezei visszaadja aztán Kovács Rétinek, aki egy keresztlabdával Doktoricsnak, tökéletes a beadás, befejeli középre Doktorics, érkezik Fiola és előre vágja, de ez így Urblikhoz kerül, aztán Matko vágja el. Hidiem visszatenni a 16-oson belőre, Maier elfejeli, Hidiem is belefejel. Urblik, ez az indítás nem jó, Stronáti rúgja el most a veszélyzónából. Imbor veheti át a kezdőkörben. Kicsit kaotikus jelenetek most ott az újpesti térfélen, de talán most lenyugodhatnak a kedélyek. Biztonságba helyezi a labdát a vendégcsapat, Csóka pedig kiadja Doktoricsnak, aki remek ötlettel fejelte középre az imént ezt a kiváló Kovács Réti indítást, de belül nem érkezett sem Costa, sem Tóth Milán, úgyhogy Fiola végül tisztázni tudott. Most viszont Vasas bedobás következik, Doktorics kezében a labda 16-os vonalánál, mert hogy az újpestiek tisztáztak. Most jelzi Dr. Csonka Bence játékvezető, hogy tovább ne csalja a távolságot Doktorics, aki így kénytelen megállni, bedobja Urbliknak, Urblik keresztbe rúgja helyhez a labdát, hely a kezdőkörben veheti át, és adja vissza Csókának, Csóka pedig megint Urblikot játssza meg. Urblik most külsővel a bal oldalon Tóth Milánhoz ível. Tóth Milán még bent tudja tartani, Helytor mellett sarokkal visszateszi Kosztának. Koszta is sarokkal tette volna tovább. Ez viszont így az újpestiek élet, mert hogy Újvári előnyösebb helyzetben volt, mint Doktorics, és begyűjtötte a labdát a fiatal újpesti jobb hátvéd, amely most már ott van Stronátinál. Stronáti pedig nagy lendülettel indul előre, már a felezőnél jár, most egy picit lelassít, nem támadják meg őt az angyalföldiek, de így sem tud érdemben sokat hozzátenni az újpesti támadáshoz. Ez a kényszerít, amit ott a bal oldalon Fiola és Horváth mutatott be, ez már szebb volt, de csak elveszíti a labdát az Újpest, amelyet Tóth Milán gyűjthet be, de aztán Tóth Milán is elveszíti, megint csak hazaiak jöhetnek. Maier kapja a kezdőkörben, Újvárinak adja. Újvári a jobb szélen indul előre, picit hosszan tolja meg, így Hidiem odaér, és a labdát tudja kipiszkálni onnan Újvári elől, nem történt szabálytalanság, a labda viszont kigurult az oldalvonalon túlra, dobhat így az Újpest, Újvári már be is hajítja a labdát, hát ő is hátrafele Helytorhoz. Elég sokat játszik hátrafele az Újpest, nem nagyon van egyelőre, úgy érzem, bátorság bennük. Volt ugyanott egy szép akció, amelynek a végén Horváth, valamint Hugh zavarták egymást, de azon kívül egyelőre nem sokat mutattak a lila-fehérek. A 12. percben járunk, most Csóka egy rossz fejest válasz, de a lövése Amennyidónak messze elkerüli a Vasas kapuját, engedi kapuját, úgyhogy marad a 0-0. A 12. percben járunk, és Ukovics Lászlót kérem meg, hogy értékelje egy picit az eddig látottakat. Milyen ez a meccs eddig, Laci?
4: Mind a két csapat megfelelő fordulatszámon kezdte a mérkőzést. Az újpestiek nyilván hazai pályán szeretnék tartani a három pontot, de a Vasas pedig nem az a típusú csapat, aki beáll védekezni. nekik egy állandó mag van a csapatban, akik köré épül, most egy helyen változtattak, játsszák a maguk játékát, amit mondtál, az Újpestnek egy gyönyörű támadása volt, ott két játékos összefutott, Ilics és Horváth Krisztófer. Egyébként a Vasas teljesen egyenrangú ellenfél, és eddig jó olyan találkozót látunk.
5: Az is érdekes, hogy az Újpest az idei szezonban hazai pályán még nem kapott ki, Debrecent 4-2-re legyőzte, az MTK-val döntetlent játszott, míg a Vasas a pontjainak felét idegenben szerezte, egy Ferencváros elleni 0-0 és Kispesten egy 2-1-es győzelem, úgyhogy ebből a szempontból is különleges ez a mai mérkőzés. Lehet, hogy megszakad az egyik jó sorozat, bár egy döntetlennel talán mind a kettő sorozat élne tovább, nyilván a csapatok nem erre játszanak, nem a döntetlenre játszanak, ahogy ezt Lukovics László is említette az imént. Csókánál van a labda, a Vasas játékosai passzolgatnak, Doktorics Urblikot játsza meg, Urblik Újvári szorításával visszaadja Doktoricsnak, aztán megint Csókához kerül. Most az angyalföldiek járatják hátul ott a védelemben, végül Hidiem kapja a középpályán, az ő passza viszont kigurul az oldalvonalon túlra, mert hogy belelépett a középpályán Mucsányi, így dobhat a Vasas. A jobb oldalról Hely Viktor hajítja be a labdát vissza Imbornak. Imbor Csókához játsza, Urblik visszalép egészen a bal hátvéd pozícióba, hogy hátulról szervezze, építse a támadásokat. Urblik most Doktoricsot játsza meg, aztán visszakapja tőle. Jön a felpassz Tóth Milánnak, aki most rosszul ér bele, így Újvárihoz kerül a labda. Újvári azonban nem tudja megjátszani Májert. Picit Májer gyorsabb játékra buzdította Újvárit. A labda kipattant Tótról, úgyhogy dobhat az Újpest. Helytor kapja Újváritól, a 14. percben járunk. Egyébként a hangulatra nem lehet panasz, a Szusza Ferenc stadionban szép számú vendég, szurkoló is érkezett a szomszéd kerületből, de a hazai kemény mag is majdnem teljes létszámban itt van. Egy szektort ugyan lezártak ott egy korábbi rendbontás miatt. Hoppá-hoppá, Matko a pályán kívül időközben, és ott kapta a labdát Újváritól. Így dobhat a Vasas, mert hogy nyilván kigurult a labda. Csóka kapja meg Doktoricstól, Doktorics itt az oldalvonalnál helyezkedik, aztán Imbor visszaadja Csókának végül, és megint csak a másik középhátvédnél a labda, közben már Helyt is beveszik, Hely pedig feljátsza a szélen Kovács Rétinek. Kovács Réti belepörget egyet, ez Kosztának nem volt jó, egyelőre nem sokat tud játékba avatkozni a Vasas középcsatára. De hát hosszú még a mérkőzés, most itt Matko kap egy keresztlabdát, de ez is pontatlan, mármint a visszatett labda, mert ez így mezeié lesz, ő pedig a Vasas játékosa, Urblikot felborítja Újvári, Vasas szabadrúgás következik a mérkőzés 15. percében, de még saját térférről Urblik gyorsan el is végzi, visszakéri Doktoricstól, hogy megint csak szervezhesse a játékot. Egy keresztlabdával Helyt játsza meg, Hely szépen merre veszi a labdát, odapattan maga elé, aztán Mezeit hozza játékba Hely, Mezei kiadja a jobb oldalra Kovács Rétinek, Kovács Réti pedig rávezetheti Fiolára, Kovács Réti még Mezeit játsza meg, Mezei a jobb összekötő Helyi, már a 16-oson belül egy lövés levágódik Stronátiról, kipattan a jobb oldalról, ott Hely kapja meg, Hely a 16-os sarkánál visszakészíti Kovács Rétinek, Kovács Réti most a jobb lábán a labda, neki ugye a bal lába erősebb, de ez a beadás sem rossz, Koszta vissza tudja fejelni Tótnak, Tóth háttal a kapunak, Doktorics, aztán megint Koszta, nagyon szép játék, ez a sarkazás már picit sok volt Tóth Milántól, de Helytortól rövid a felszabadítás, Tóth Milán így be tudja gyűjteni az oldalvonalnál. Beszorul most az Újpest a saját 16-osára, Csóka is belép a támadásba, a középhátvéd indul előre, és kiadja a bal oldalra Doktoricsnak, Doktorics a szélen visszateszi Tóth Milánnak, Tóth pedig hazaadja az újpesti térfél közepéről, ez picit megkérdőjelezhető döntés, azt hiszem minden esetre a passz pontos, engedi pedig, megjátsza már Imbort, az újpestiek pedig egy picit fellélegezhetnek, mert lehet, hogy csak átmenetileg is, de most szabadultak az angyalföldi szorításból. Urblik megint külsővel ível, ez most nem volt tökéletes Mezeinek, így már jöhet az Újpest a bal oldalon, Horváth Krisztófer révén, nagy lendülettel az újpesti szélső, szépen elviszi Hidiem mellett, aztán íveli föl Matko felé, Csóka azonban jóval magasabb Matkónál, és el tudja fejelni Horváth ívelését. Hely még bent tartja az oldalvonalnál, és nem hogy bent tartja, jól játsza meg Kovács Rétit, Mezei Hidiemtől kapja, aztán megint Kovács Rétinél a labda, visszaadja Helynek, Hely pedig megint egy remek passz, ezúttal Hidiemnek, Hidiem Kosztához, aki már az újpesti térfélen veheti át, és forgolódik, meg tudja tartani a labdát, Hidiem segítségével Mezeinek is megjátszák, a középpályán pedig a kezdőkörben teljesen üresen kapja Urblik. Urblik rá is gyorsíthat, most a jobb lábára tenni a labdát, ezt nem engedik az újpestiek, és egy nagyszerű szerelés Mucsányitól, Urbliktól vette el a labdát a fiatal újpesti középpályás, aztán hátra teszi Fiolának, Fiola hazaadja Szappanosnak, nem sikerült tehát a picit felszakadozott újpesti csapaton átrohannia az angyalföldieknek. Most viszont Hidiem szerez labdát, Újvári passza nem volt tökéletes, Matko elengedte, de Mucsányi elő Hidiem hozta el. A labda pedig így megint csak Urbliknál. Urblik beívelné a védelem mögé, Helytor elfejeli, Tóth Milán indult volna mélységből, de Helytor remek ütemben ugrott föl, és bólintotta el a labdát, amely viszont még mindig a Vasasnál, Doktoricsnál egészen pontosan. A bal hátvét visszaadja Csókának, Csóka bejátsza középre Imbornak, a kezdőkörben pedig most már Mezei kapja, egyébként teljesen üresen, miközben minden újpesti a saját tér felén. Egy remek passz, Kosztához nem jut el azonban Kovács Réti tovább tett labdája. Így az újpestiek megszerezték, és egy kontratámadással próbálkozhatnak, mert hogy Horváth Krisztófer megkapja a bal szélen, helyre vezetheti rá Horváth. Még mindig nála van a labda, ezt akár el is lőheti már 17 méterről, Csóka blokkjában elakad a labda, Mezei visszaadja Helynek, ajde Pimaszul hozta volna ki a Vasas, de hát Helynek a megoldása végül nem lett jó, mert hogy kiment a labda az oldalvonalon túlra, amely így az újpestieké most már. A bedobás, amely 16-os vonalának környékéről érkezhetett, végül megint csak a védelemben kötött ki. Tronátinak tették vissza az újpestiek. Most már Fiola kapja, aki Májert játsza meg a középpályán. Most az angyalföldiek húzódnak átra, mind a 11-en saját térfelükre. A keresztlabda Újvárinak jó, de Újvár is csak hátrafele tudja tenni, mégpedig Helytornak. A 19. percben járunk, Helytor keresztbe indul el, aztán Stronátinak passzol. Stronáti felnéz, de egyelőre nem lát induló játékost, úgyhogy Juhics csak a közeli Juhicshoz tudja oda tenni. Juhics megjátsza Helytort, picit felkavarodott most az újpesti védelem, visszalépett ide Májer is, Helytor átkerült a túloldalra, most rendeződött minden, amikor Stronáti még végül a bal oldalra az oldalvonalnál helyezkedő Fiolának passzolta ki a labdát. Amennyidó lép vissza és kapja meg Fiolától, aztán a bal oldalon megint a szép az összjáték újpesti részről, Horváth Amennyidót keresni, a háta mögött suhant el a labda, Csóka tisztázott, de így is az újpestieknél marad. Újvári egy picit rossz labdát kap, de Matko még begyűjti a jobb szélen az oldalvonalnál. Matko felnéz, egyelőre nem érkezik beadás középre. Inkább laposan játsza meg Juhicsot, Juhics Amennyidó pörgeti tovább, érkezik a kapujából, engedi, és Mucsányi elől tudja felszedni a földről, tudja megkaparintani a labdát. Aztán engedi végül, kigurítja a jobb oldalra. Közben az újpesti szurkolók a Fiorentinát köszöntik fel. Isten éltessen Fiorentina, Tanti Auguri Fiorentina, 1926 és 2026 a két évszám, ezek szerint a Fiorentina együttese mostanában ünnepli 100. alapításának 100. évfordulóját. A lila-fehér színek mindenképp összekötik a két csapatot, miközben a labda a Vasasnál, Csóka kapja meg Amennyidó mellett. Csóka egészen kivezeti az oldalvonalhoz, az ívelése pedig pontatlan, Amennyidó szorongatta a Vasas közép hátvédjét, szélesítő meg is kapja a tapsot, a dicséretet az újpesti támadó. A bedobás pedig Újvári már elvégezte, és bedobta Helytornak. Helytorát teszi Stronátihoz, Stronáti Fiolát játsza meg, Fiola pedig felpasszolja Horváthoz. Ő már a Vasas tér felén, és megint csak helyre vezetheti rá. Most nagyon egyedül van ott Horváth Krisztófer, de is játsza inkább Májernek. Májer pedig visszaadja Stronátinak. Stronáti aztán ismét Helytor kapja a labdát. Helytort megtámadja Urblik, végül Újvári kapja Helytortól. Újvári pedig hazaadja Szappanosnak, hogy aztán Szappanos előreívelje Amennyidó felé. Amennyidó és Iimbor fejpárba ját, utóbbi nyeri, de pont Amennyidóba fejeli le. Aztán Vasas szempontból pattan szerencsésen, helyhez kerül a labda, a helyát adja Doktoricsnak. Doktorics nem indul el most a bal oldalon, visszazárt ugyanis vele Matko. Doktorics inkább a biztos megoldást választotta, és ő is hátrafele passzolt, mégpedig Csókának. Sokat jár a védelmekben a labda, és egyelőre a kapuk nem igen forognak veszélyben ezen a találkozón. Most Doktorics indítását Újvári fejeli ki, úgyhogy a bal oldalról végezhet el bedobást a Vasas együttese. Szélesi közben Újvárit instruálja, motiválja, miközben Doktoricsnak már számol vissza Dr. Csonka Bence, hogy el kell végezni a bedobást, ugye záros határidőn belül. El is végzi Doktorics, és már Tóth Milán indulna a bal oldalon, kimegy a labda az alapvonalon, jöhet kirúgással az újpesti csapat. 22. perc, lassan az első félidő feléhez érkezünk, én pedig megint csak megszólítanám Vukovics Lászlót. Mi lehet az oka annak, amit itt az imént említettem, hogy a kapuk nem igen forognak veszélyben?
4: Mind a két csapatnál első a biztonság, de a Vasasnál nagyon szimpatikus, hogy nem adják fel az elvüket. Ugyanúgy támadó futballt játszanak bárki az ellenfél. Ha visszagondolunk a Fradi vagy akár a Győr meccsre is, ahol ember átrányban voltak, játszották a maguk játékát góra törően. Ez egyelőre helyzetekben nem mutatkozik meg, mert az utolsó passzok még nem igazán jók. de a Vasas többet tartózkodik az Újpest tér felén. Az újpestieknek azon az egy lehetőségen, amit már említettünk, nem igazán van. A középpályán gyűrik egymás a csapatok, és arra figyelnek, hogy ott ne veszítsen senki labdát, ne tudja a másikat megkontrázni. Látszik, hogy mind a két edző erre különösen felhívta a figyelmet.
5: Most egy újpesti szabad bedobás következik a jobb oldalról, már a Vasas tér felének közepéről. Újvári hajítja előre a labdát, Mucsányi húzódik ki a jobb szélre, próbálja lerázni magáról Csókát, ez nem sikerült, neki labdát szerez a Vasas, aztán Tóth Milán kap egyet Újváritól, szabadrúgáshoz jut, így a Vasas együttese. Hát a szöglet zászlótól nagyjából 8-10 méterre, de saját térféren, úgyhogy ezt valószínűleg hátul fogják megoldani, és majd megpróbálják a földön kihozni a labdát. Csóka kapja meg, ő fogja elvégezni majd a szabadrúgást a mérkőzés 23. percében, amikor is a Szusza stadionban az Újpest-Vasas találkozón egyelőre nem született gól. Előre íveli aztán végül Csóka, Heitor fejeli le Costa mellől a labdát, ráadásul pontosan Stronátinak, Stronáti pedig Fiolát játsza meg. Most már Juhics forgulódik ott Mezei és Kovács Réti mellett, szépen hozza ki az újpesti csapatkapitány, hogy aztán amennyi idő elveszítse, és ezzel most fordulhat a Vasas. Costa jó 22 méterre egyelőre nem lő, ez viszont szabálytalan volt, érzésem szerint, de nem fúj dr. Csonka Bence, Amennyidó javította a hibáját, nagyon harcosan lépett vissza Costával, és ezek szerint szabályosan szerelte, miközben a labda már kimegy az oldalvonalon túlra, dobhat az Újpest, Újvári hajítja vissza Heitornak a labdát. Heitort megtámadja most Tóth Milán, bele is rúgja a labdát Heitor a Vasas támadójába, újra dobhat így Újvári, behajítja most a középpályára Mayernek, Mayer próbál belépni a támadásba, Amennyidónak teszi, Amennyidó visszaadja Mucsányinak, Mucsányi a középpályára, ez az indítás pedig Juhicstól, nem is rossz Matkónak, Matkó egyből lőhet, nem találta el igazán jól a labdát, engedi, könnyedén védte ezt a kísérletet, a földön is lelassult, 2-3-at pattant a füvön, miközben Matko próbált kapura fordulni Csóka szorításában. Nem volt igazán veszélyes tehát ez a lövés, de most először Engedinek is védenie kellett egy újpesti lehetőségnél. A labda most Iimbornál, saját térfelének közepén passzolgatnak a Vasas játékosok. Urbliknak adja Iimbor, Doktorics indul a bal szélen szép lassan, és Urblik is észveszi, és remekül tálalj Doktorics elé. Picit azonban lelassul a Vasas támadása, visszaér Doktoricsra Matko. Doktorics pedig feljátsza végül a középpályára Kovács Rétinek. Kovács Réti most már Csókának teszi és kapja vissza tőle, és Kovács Réti átkerült a bal oldalra, miközben Tóth Milán is itt van, tehát egyelőre most a két szélső közül mind a kettő a bal oldalon van, miközben a labda Engedinél, a kapus felpasszolja Csókának, Kovács Réti pedig szép lassan helyezkedik vissza a jobb szélre. Urblik kapja a labdát Csókától, Iimbornak passzolja a Vasas csapatkapitánya, aki Kovács Rétihez adja, Kovács Réti egyből vissza Iimbornak, a jobb oldalon végül hely kapja, aztán megint Iimbor egy csellel próbálkozik, kap egyet ott a középpályán, és kap egy szabadrúgást ezzel a Vasas. Mezei gyorsan el is végzi, a labda Hidiemmen keresztül jut el Urblikhoz, Urblik megint külsővel indít, de ez most nagyon hosszú volt Tóth Milánnak, a labda így Szappanoshoz kerül. Szappanos ezt most minden gond nélkül átveheti, van ideje gondolkodni, van ideje nézelődni, és van ideje odapasszolni Stronátihoz, akinek pedig nem volt jobb ötlete, visszaadta a feladónak, hogy aztán Szappanos is megint csak Stronátit válassza. Stronáti most egy picit szorult helyzetben, és ott mint a labdát szerezhetne a Vasas, azonban Juhics nagyon magabiztos, és Mezei nem tud így odapiszkálni. Aztán mégis oda kerül a labda a Vasashoz, de az a sarkas megoldás sem volt jó Urbliktól, ki tudja hozni így az Újpest, amennyi időt viszont meg előzi Iimbor, amennyi idő most szabálytalan volt, lerántotta a Vasas közép hátvédjét, szabadrúgáshoz jut ezzel a Vasas az újpesti térfélen. Hát egy jó 35-40 méterre lehet ez az alapvonaltól, ezt Kovács Réti előre ívelheti, érkezik is fölfelé Csóka, ott van fönn Iimbor is, Urblik is most inkább középre helyezkedik, lehet, hogy ő is érkezni fog középen, ahogy természetesen Costa is, ott van Tóth Milán is elől, tehát majdnem mindenki egyedül. A szabadrúgást elvégző Kovács Réti, valamint Doktorics, az a két játékos, aki nincs a 16-os vonalánál, és minden újpesti is visszajött védekezni. Kovács Réti kicsi bepasszolja Urbliknak, Urblik pedig ráfordul, és el is lőheti, telibe lövi Amennyidót. 21-2 méterről próbálkozhatott a Vasas csapatkapitánya, nem vették igazán komolyan az újpestiek ezt a figurát, mert hogy Urblik visszalépett a 16-os vonaláról, és úgy kapta a labdát Kovács Rétitől, Amennyidó egy picit későn ért oda, blokkolni így is tudta Urblik lövését. A labda már Tóth Milánnál a bal oldalon, aki Csókát Csókának teszi vissza, Csóka pedig indítja Tótot. Tóth bent tartja még az oldalvonalnál, Újvárira vezetheti rá, Tóth próbál cselezgetni, végül visszafordul inkább, és megint csak Doktoricsot hozza játékba, aki íveli be a 16-oson belülre, jön a kapujából Szappanos, egy Vasas játékoson tovább pattan, Desztronáti már a földre került, illetve Fiola került a földre, és ezek szerint szabálytalankodtak vele szemben, mert hogy a játékvezető az Újpestnek ítéli a szabadrúgást. Szappanos fogja majd elvégezni a 16-oson belülről. Stronati és Helytor is kéri. Végül Stronati kapja. Miközben a két szurkolótábor, hát van közöttük barátság, ez köztudott, és most egymást éltetik tulajdonképpen. A Vasas szektorból hallatszik épp, hogy Újpest, még az előző percekben az újpestiek éltették a Vasast, hogy aztán most a Riaria Hungária Rigmus is felcsendüljön a Megyeri úton. A labda pedig az újpestieknél mindeközben. Maier egy szép csellel fordul le Hidiemről, aztán a labda már kikerül a jobb oldalra, ahol Amennyidó húzódott ki. Amennyidó egy nagyon szép csellel elküldi Tóth Milánt, és íveli be a hosszú oldalra. Ez egy picit hosszú volt, egy picit magas volt Matkónak. Elhagyja a labda a játékteret az alapvonalon túl. Jöhet kirúgással majd a Vasas csapata. Engedi, helyezi le a labdát a 16-oson belül. Most megint csak indul a visszaszámlálás a játékvezetőtől. Iimbor és Csóka is kérni Engeditől. Most viszont már előre kell rúgnia a Vasas kapusának. Nem is rosszul, Urblik át is tudja venni. Aztán Matkó mellett visszateszi Doktoricsnak. Doktorics pedig indítaná Tóth Milánt. Helytor fejeli el végül. Helytor Újvárinak adja. Újvári bejátsza középre Maierhez. Maier a felezőnél már, és feljátsza Amennyidónak. Amennyidó még egyel tovább. Horváth Krisztofer akár el is lőheti, de sokan vannak vele szemben, így inkább egy csellel próbálkozik. Kis szerencsével visszapattan a labda Horváthoz, aki Hidiem szorításában kénytelen aztán visszatenni Helytornak. Tőle viszont visszakapja, egészen átsodorodott a jobb oldalra, ahol Újvárit indítja. Újvári bejátsza Matkónak. Matkó a 16-os sarkán még egyel vissza. Horváth lő, Engedi fogja meg, de kicsúszik a kezéből, aztán tud végül Hely Viktor tisztázni. Horváth Krisztofer a jobb összekötő helyéről lőhetett kapura, és nem tűnt ez egy nagyon nehéz feladatnak. Engedi is fogni próbálta egyből, talán ő is úgy érezte, hogy ez sikerülni fog, de a hún alatt picit tovább csúszott. Nagy szerencsére Hely Viktor, a csapattárs érkezett oda először, 30. percben, tehát Horváth Krisztofer lövése révén. Talán ez volt az eddigi legnagyobb Újpest lehetőség, ugye volt még az a Matkó próbálkozás néhány perccel ezelőtt. De gól továbbra sincsen. Van viszont újpesti szöglet, Engedi most is kiejti a kezéből, aztán másodszorra már sikerül megfognia, és azonnal rúgja előre, de hát ez jókora rúgás volt, egészen a másik 16-osig szállt, így Szappanos Péter veheti föl most a kezébe a labdát. A másik kapus, ő gurutja ki a védelembe. 30. perc, 0-0 a mérkőzés állása. Vukovics László, milyen volt ez az iménti Horváth Krisztofer lövés? Nagy baki volt Engeditől?
4: Igen, ez nem volt egy életerős lövés, talán túl magabiztosan akarta fogni a kapus, azt gondolta, hogy túl könnyű zsákmány, és átcsúszott a hóna alatt, de óriási szerencsére nem a kapu felé, hanem oldalra, és Hely Viktor szögletet tudott tisztázni. Hát az nagyon kellemetlen lett volna, ha ilyen potyagollal már a Vasas szempontjából szerez vezetés az Újpest. Az Újpest nyilván nagyon örült volna neki, de ezt nem nevezném helyzetnek, ez egy rosszul eltalált lövés volt.
5: Talán benne is maradt itt a szögletnél Engediben ez az iménti megmozdulás, és azért nem sikerült első szántból megfognia a beívelést. Most pedig egy szabadrúgást kell kivédekezni a Vasasnak, a kezdőkör környékéről ívelheti föl, vélhetően Maier, és ennek megfelelően előre is húzódnak a magas, jól fejelő újpesti játékosok oda 16-os környékére. Jó 20 méteren húzza meg a védelmi vonalat a Vasas csapata, Maier pedig most íveli át oda a 16-os vonalának környékére, tovább is tudják csúsztatni, aztán végül elpiszkálja onnan, ha jól láttam, Hidiem volt az, most jön egy visszalőtt labda, ezt viszont már magabiztosan fogja Engedi, a 16-os sarkától Matkó lőtte középre, de ez Engedi kezében landolt. Kovács Létinek dobja ki a Vasas kapusa, Kovács Léti visszaadja Doktoricsnak, aki egy csellel lefordul ellenfeléről, és megint csak Kovács Létinek adja, ő most íveli föl Costa felé, Costa meg is tudja csúsztatni, de ez nem volt jó Tótnak, Maier zárt vissza. labdát szerez így az újpesti együttes, és megint csak saját térfeléről építkezhet az újpesti csapat. Fiola kapja most már a labdát, Fiola visszaadja Mayernek, Mayer a felező vonalán, Juicsot játsza meg, Juics a kezdőkörben visszateszi Mayerhez, aztán kihúzódik kicsit baloldalra Juics, és ott kapja vissza a labdát. Most már Fiola kapja, Fiola pedig indítja Juicsot, Juics lőnébe középre, van viszont védekező vasas játékos ott, Hely volt az, aki nem engedte Juicsnak a beadást, közben a Hely által előre vágott labdára Tóth Milán startol, Újvári mellett elesik, Tóth az arcát fogja, Újvári pedig értetlenkedik, mert ott sárgalapot kap a játékvezetőtől, és ahogy ez ilyenkor lenni szokott, Szélesi Zoltán és Dárdai Pál, valamint, ha jól látom, Mitrovics is azonnal a negyedik játékvezetőhöz sietnek, hogy elmondják véleményüket erről a szituációról. Újvári vélhetően eltalálta Tóth Milánt talán a karjával, és ennek köszönhető ez a sárga lap. 0-0 az állás a 33. percben. Imbor adja Csókának a labdát, jöhet tehát a Vasas a támadás építéssel. Urblik most a bal hátvéd pozícióban megint csak ott kapja a labdát, a combjához kap, minthogyha kapott volna egy medvepuszit, de nem úgy tűnik, hogy komoly problémája lenne, már tovább is adja Hidiemnek, Hidiem Doktoricshoz játsza, aztán ismét Urblik a labdával visszaadja most Csókának középre, Csóka elindul vele fölfelé, jó 8-10 métert megtesz, a kezdőkörig elér Csóka, és aztán onnan adja Urbliknak, aki Horváth mellett, illetve Matko mellett fordul le. Kap egy szabadrúgást Urblik, de ő ezt azonnal elvégezte még guruló labdával, úgyhogy vissza kellett rendelnie a játékvezetőnek. Most már Urblik elvégzi a szabadrúgást, átéveri Helyhez, Hely pedig egyből teszi vissza Imbornak a felezőhöz. Csóka kapja most már, és egyelőre Vasas sem nagyon találja a rést az újpesti védekezésen. Engedi a kapusíveli előre Kovács Réti irányába, de picit pontatlan volt. Horváth Krisztófer egy nagyszerű esernyőcsellel tartja meg Kovács Rétivel szemben, aztán kénytelen hátrapasszolni Stronátinak. Mayer kapja most a kezdőkörnél, visszább lép néhány méterrel, és Helytornak passzolja a labdát, hogy aztán visszakapja Mayer. Nagyon sokat lép vissza ő is, Juics is, a túloldalon ugye elsősorban Urblik, de néha Hidiem is, de ez a megnövekedett létszám ott a védelmi vonalban nem segíti a labda kihozatalokat, talán azért sem, mert annál kevesebben vannak a középpályán és elől. Úgyhogy lehet, hogy valahogy máshogy kéne, illene próbálkozni a csapatoknak. A labda ismét Helytornál, most fel tudja játszani Juicsnak. Juics pedig szépen teszi tovább Matkóhoz. Újvári. Újvári egy csellel elindul jobb oldalról befelé. Eljut a labda végül Matkóhoz. Matko beadná, levágódik a labda a védőkről, és engedi kezében köt ki. Ez is veszélyesen pattan, de engedi. Rutinosan figyelt oda a rövid kapufára is, hogy ott se találjon utat a labda kapujába. Közben pedig már indul a Vasas támadása. Mezei a felezőnél adja ki a jobb oldalra Helynek. Hely rágyorsít, a jobbján ott van Kovács Réti. Hely még mindig most böki ki a jobb szélre, picit röviden. Kovács Réti azonban meg tudja tartani a 16-os sarkán át, teszi tovább Helynek. Hely ott cselezget a 16-oson belül, tovább tenni, ezt viszont már lefüleli Mayer, és ezzel egy újpesti ellentámadás indulhat, de hát nagyon kevesen vannak, az angyalföldiek pedig sokan. Kivágódik a labda végül Mezeiről, és dobhat az Újpest. A mérkőzés 36. perce kezdődött meg. Ezekben a másodpercekben 10 perc van még az első fél időből. A mérkőzés állása egyelőre 0-0. A harmadik percben volt egy Urblik lövés, nagyjából 18 méterről, ami néhány centivel szállt fölé. Aztán próbálkozott a túloldalon Matko, de nem találta el jól a labdát egy Juicsi ívelést követően. Sokkal később pedig Horváth Krisztófernek volt egy lövése, amely után Engedi bal szerencsésen nyújt bele a labdába, de aztán szerencséje is volt, mert hogy Helyhez pattant a labda. Costa felé jön egy indítás, a labdára viszont érkezik Szappanos, és ő is rá tud vetődni maga biztosan, egyelőre rutinosan véd a mai meccsen Szappanos. Igaz, kapura lövése, kapura eltaláló lövése még nem volt a Vasas csapatának. Doktorics kezére pattan a labda, így rúghat a Vasas, most is mintha gurult volna a labda, és vissza is rendeli igen a játékvezető, mert hogy azonnal elvégezte volna Mucsányi a szabadrúgást, de ahogy Urbliknál néhány perccel ezelőtt, úgy most sem volt álló helyzetben a labda, és Szélesi Zoltán megint csak a negyedik játékvezetőnél, ezúttal egyedül. a szabadrugást időközben elvégezte az újpesti együttes. Helytor pedig hazadja Szappanosnak. Szappanos a 16-oson belül íveli előre, de pontatlan. Hidiem, ő pedig jól fejeli le Tóth Milánnak. Hát Tóth is begyűjthette volna ezt a labdát, hogyha egy picit jobban akarja. Így viszont kigurul a labda az oldalvonalon Tóra. Újvári dobhat. Újvári dobja a Májernek. Visszakapja aztán Újvári. Visszaadja Helytornak. Helytor Stronátihoz át keresztbe a védelemben. Szokás szerint körbe-körbe az újpesti lábakon jár a labda. Aztán Fiola végül feladja Horvátnak. Horvát előre vágja. Vaktában senki nem volt ott a labda környékén, ahova érkezett Horvát indítása. Amennyit valamint Hucsányi is inkább lábra kérték volna, visszafelé léptek, mozogtak. Horvát ezt nem konstatálta. Így a labda a Vasasnál, és most a jobb oldalon ott Hely próbál lefordulni Horvátról. Ez sikerül is neki. Aztán mégis kénytelen hátrapasszolni. Ez pontatlanul teszi. Imbor gyűjti be végül, Csókának adja. Csóka pedig Urbikhoz játssza, aki megint a két közép hátvéd között. Mutatja Csókának, hogy nyugodtan passzoljon előre fele is. Csóka ezt meg is teszi, de pontatlanul. Aztán visszapattan Doktoricshoz végül. Doktorics pedig indulna előre. Még mindig nála a labda. Most megkapja Kovács Rétje, aki teszi tovább Tótnak. Tóth ellökte ott Újvárit. Talán a kezére is pattant, de az biztos, hogy szabálytalan volt a Vasas támadója. Itt szabadrúgáshoz jut az újpesti csapat. Tóth Milán természetesen értetlenkedik, viszont én azt gondolom, hogy jogosítélet született ezúttal is. Szappanos fogja elvégezni a szabadrúgást. Jó 15 méterrel arrébb dobta a labdát, hogy középről végezhesse el. Így jobbra-balra egyszerűbben fel tudja rúgni. Kérdés, hogy melyik lesz végül a megoldása a Szappanos Péternek. Középre íveli, Amennyidó felé, sőt inkább Matkó felé. Doktorics elvéti, így Matkó még bent tarthatná, ha akarná, de nem akarja. Kigurul a labda az oldalvonalon túlra. Kiengedi Matkó, így dobhat az Újpest. Újvári kezében van. Csak hátul kérik tőle, egészen hihetetlen. Matkó is és Mucsányi is háttalált Újvárinak, így nem volt választása, csak Helytorhoz dobni. Viszont így most már ott van Mucsányinál, a Vasas tér felének közepén. Amennyidó kapja a felpaszt, vissza tudja tenni Fiolának. Fiola és Horváth zavarják egy picit egymást, de végül Horváth megszerzi és beteszi Májernek. Mezei vágódik bele a labda útjába, az ő lábáról pattan tovább a labda, de marad az újpestieknél. Most a bal oldalon próbálkoznak, jön is egy beadás, nem is rossz, Amennyidó mellől azonban Doktorics kifejeli, és a kifejelt labdával indulhatna a Vasas. Tóth Milán minden esetre elindult a bal szélen, de gyors Vasas támadás nincs. Most viszont Koszta kap egy remek átadást Kovács Rétitől, és 4-4 ellen, nem 4-5 ellen támadhatnak az angyalföldiek. Tóth visszaadja Kosztának, most lelassul a Vasas akciója, és Koszta szabálytalankodott is, úgyhogy kap egy szabadrúgást az Újpest. Saját tér feléről végezhetik el a lila-fehérek a 16-ostól néhány méterrel. Ott vágta fel Koszta az ellenfelét, Fiola Attillát. Hát szép lassan elérünk az első félidő utolsó 5 percéhez. Túl sok eseményről nem lehetett beszámolni itt az elmúlt 40 percben. De kérdés, hogy a következő 5-ben, itt az első félidőben, az első félidő rendes játék idejének végén vajon lesz-e bármi olyan történés, aminél akár a hangomat is meg lehet emelni, mert hogy a kapuk veszélyben forognának esetleg. Előrevágják a labdát az újpestiek. Mindjárt kikérem erről Vukovics László véleményét is. Most viszont figyeljük, ahogy labdát szerez az Újpest, aztán csak visszaszerzi Doktorics. Ő is próbál egy gyors támadást indítani, de első megoldásra mégis inkább lefordult Matkóról, és próbálta őt lerázni magára, hogy aztán hátra tegye a labdát Mezeinek. Urblik kapja most, saját tér felé még a Vasas, de már megkapja Mezei a felezőnél, és ott kis területen próbál összejátszani Doktoricssal. Doktorics bejátsza Hidiemnek, Hidiemet Amennyidó szorongatja, el is veszíti a labdát a Vasas, és ezzel most az Újpest támadhat gyorsan. Mucsányi hosszan tolja meg, Matkóhoz azonban még így is eljut a labda, hogy aztán a sarkáról rosszul pattanjon, és Urblik el tudja hozni. Urblik próbálja kihozni a sűrűjéből, Mezei ér bele rosszul, dobhat most az Újpest a Vasas tér felének mélyén, úgyhogy egyelőre még nem adom a szót vissza a stúdióba, majd ha picit nyugszik itt a mérkőzés, mert pont most gyorsult fel, amikor arról beszéltem, hogy sok minden nem történt, de végül mégis az újpesti védelembe kerül a labda, igaz a Vasas tér felén járatják ide-oda, Juhics adja fel, egészen kellemetlen paszt kapott ott a társa Juhicstól, Fiola Attila a mellkosára, de meg tudta szeridíteni még, így marad az Újpestnél. A jobb oldalon most Horváth kapja. Horváth indítja üres területbe Amennyidót, Amennyidó és Iimbor harcol hatalmasat. Iimbor el tudja vinni a labdát az újpesti támadó elől, és meg tudja játszani Csókát, hogy aztán Mezé is jöjjön segíteni. Végül Iimbor az, aki előre íveli, mégpedig Urblik felé. Urblikhoz pattan a labda, aztán Hidiem hozza ki a sűrűjéből, és a jobb oldalon a teljesen üresen helyezkedő hely kapja most a labdát. Van is előtte terület, van is benne most valami lendület, és már ott van az újpesti térfél közepén hely. A jobb szélen Kovács Réti várja a labdát, meg is kapja, bal lábával íveli be középre, felfejeli az égbe Mucsányi, aztán Stronati bólintja ki a 16-oson kívülről, de ez így Kovács Rétihez pattan a 16-os sarkánál. Kovács Réti még, egy távoli lövés, ez inkább Kosztáé lesz. Koszta véletlenül beleért a lövésbe és próbálta átvenni, aztán lerántja az ellenfelét, szabadrugást kap az Újpest, és a 42. percben 0-0-nál akkor kérdezem Vukovics Lászlót, lehet-e itt még bármi az első fél időben, mit gondolsz, Laci?
4: Mind a két csapata a 4-2-3-1-es játékrendszerben játszik. A Vasas azt szeretné kihasználni, hogy a fiatal Újvári már sárgalapos, és a Vasas balszárnya, Doktorics és Tóth Milán nagyon jó egy az egybe. Erre biztos, hogy rá fognak játszani, hogy még egy sárgalapba belevigyék a fiatal Újvárit. Kíváncsi leszek, hogy Szélesi Zoltán fönhagyja a

0: Bele, Amennyidó elesik a 16-oson belül, aztán visszateszik a labdát, engedi előre, rúgja, nincsen 11-es. Elhördült itt az újpesti szurkolók közül jó néhány, de mehet tovább a játék. Egy lövés Mucsányitól, ez mellé megy 2-3 méterrel, és akkor most lehet, hogy meg fog állni a játék, és körbe is veszik az újpestiek Dr. Csonka Bencét. Mucsányi is reklamál, Jujics is reklamál, Horváth is reklamál, én pedig akkor megint Vukovics Lászlóhoz fordulnék, aki remélem, hogy lát ismétlést ott a stúdióban, és el tudja mondani, hogy mi történt Amennyidóval a 16-oson belül.
1: Csóka valóban átölelte Amennyidót, lehet, hogy eddig a játéka tetszett neki, de a 16-oson belül ez egy veszélyes dolog, vizsgálja is a VAR, de hát két kézzel a derega körül ott volt, és a megfelelő pillanatban engedte el, tehát egy nagyon határeset, inkább én afelé hajlok, hogy nem lesz büntető.
0: Egy pillanatra megjelent a kivetítő, hogy Újpest gól, aztán gyorsan eltüntették, és a lehetséges büntető felirat jött ki. Most már meg is mutatják, hogy lezárult a vizsgálat, valóban nem kap 11-est az Újpest. Engedi így elvégezhette a kirúgást. Doktori csíveli fel Costa felé, Costa Stronati mellett a földre kerül, megkapja a szabadrúgást a felező környékéről, de már az újpesti térfélről a Vasas támadója. Dr. Csonka Bence pedig Szélesi Zoltánnak hoz ki egy sárgalapot. A mérkőzés 45. percében reklamálásért Dárdai Pál pedig a negyedik játékvezetőnél reklamál. Ezt tényleg mondhatom, hogy szokás szerint, akárhány újpest mérkőzésen voltam, akár a tavalyi szezon végén, akár idén, ez egy ilyen általános jelenet volt, hogy az újpesti kispad hevesen reklamál. Nikola Mitrovic is, a stáb egyik tagja, korábbi újpesti játékos, szintén mondja magáét. Egyrészt Dr. Csonka Bencének, másrészt Molnár Attila tartalék játékvezetőnek. Karakó Ferenc a videóbíró ezen a mai mérkőzésen. Jöhet Urblik szabadrúgása, a 45. percből még 8 másodperc van hátra. Hamarosan kiderül, hogy mennyi a hosszabbítás. Urblik előre íveli a labdát, oda hosszú oldalra. 16-oson belülre most kivágják az újpestiek, és letelik a 45 perc. Nem mutatnak föl egy előre táblát, úgyhogy lehet, hogy itt lesz a vége. Az első fél időnek egy beadása jobb oldalról, ez kimegy az alapvonalon túlra, és valóban vége. Egy fél időt követően tehát gól nincs, kapuralövések voltak, de abból sem sok. Picit eseménytelen ez az északpesti rangadó egyelőre. Negyed óra múlva folytatjuk, reméljük, hogy egy izgalmasabb második fél idővel. Újpest Vasas tehát egy fél idő után 0-0 stúdió.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: Óriási csaták.
5: És persze rengeteg nevetés vár mindenkit. De a tét viszont áltozatlan.
3: Ki tud többet Magyarországról?
4: Szerintem az én csapatom.
3: Majd meglátjuk.
5: Készen állnak az új évadra?
6: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
7: 20 óra 18 perc van, közeledünk a nap végéhez, bár még nagyon messze van. Gondolom a Nemzeti Sportnál is hajrá van. A napi szerkesztő, Estót János velünk a vonalban. Mit olvashatunk holnap? Szia!
8: Szia, szép estét kívánok! Hát természetesen mi is hajrázunk, hiszen rengeteg esemény volt a mai napon ezeken. Vagy ott voltunk, vagy figyelemmel kísértük őket, és hát majd a vasárnapi nap eseményeire is koncentrálunk, ha már a vasárnapi nap pályán lesz a Győr, a bajnok Győr csapata is. A meccs előzetesében Huszár Marcell szólal meg, aki az eddigi mérkőzéseken összesen csak 57 percet játszott, ennyit töltött a pályán, de már is két gólnál és egy gólpassznál jár. Jöttek újabb játékosok a Győrbe, hogy ez hogy éli meg, és miképpen készül a vasárnapi mérkőzésre, ugye ezt a Várkerti stadionban rendezik majd, az előző idényben itt lett bajnok az Eto, erről is beszél Huszár Marcell. Ha már az előzetesekről szót ejtünk, kézilabdában nagy üzem lesz két nagyszerű mérkőzés.

0: és várható Székesfehérváron a Met Arénában a férfi és a női szuperkupáját játszanak majd. Ugye a férfiaknál 2014-ben és 2015-ben is a Veszprém győzött, és most is esélyesebbnek tűnik, de hát bármi előfordulhat. A nőknél a legutóbbi meccs győri sikert hozott. Érdekesség, hogy az akkori szereplők közül már csak Győri Lukács Viktória lesz a pályán. Lesz egy nagyon fontos meccs a férfi kosárlabda válogatottnak is. Szlovéniában játszik, és az esélyeinket erősíti, hogy Doncsics nem lesz majd pályán. Az észtek elleni győzelemből Nate Rivers 18 ponttal és 8 lepattanóval vette ki a részét. Izgalmas idényen van túl, hiszen Spanyolországban bajnok lett, Euroliga 4-es döntőt játszott, és nem beszélve arról, hogy második gyermeke is megszületett. Vele készült egy interjúnk, és ha szabad, akkor még egy ajánlat. Gyenge Balázs kollégám Berlinben járt, és ha már ott járt, akkor megnézte az Union Berlin mérkőzését. Ugye ez az a csapat, amely Schäfer Andrást is foglalkoztatja, hogy mi mindent látott az Union és az Eintracht Frankfurt összecsapásán, elolvashatják a Nemzeti Sport vasárnapi számában.
1: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Egy arany, két ezüst Poznányban ma délután. Buszbaleset történt Budapesten, többen megsérültek. Késő nyári idő várható a következő napokban is. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
2: A lengyelországi Poznányban a gyorsasági és parakajakkenu világbajnokságon a Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összeállítású férfi kenu 4-es címét megvédve aranyérmet szerzett 500 méteren. Kis Ágnes ezüstérmes a kenu 1-esek 500 méteres versenyében. Magyar versenyző korábban még nem állt dobogón ebben a számban. A címvédőként indult Kopasz Bálint szintén ezüstérmet szerzett a kajak 1-es 1000 méteres versenyében. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójában a Kispest Honvéd megszerezte idénybeli első győzelmét. Házigazdaként 1-0-ra nyert a Zalaegerszeg ellen. Korábban a Nyíregyháza a Hajrában egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott a Paks ellen. A nap utolsó találkozóján Újpest-Vasas a félidőben 0-0. Az összetettben vezető szlovén Tadej Pogačar bukásba keveredett, súlyosan megsérült a bal válla és a kulcscsontja. A baleset után megpróbált visszaülni a kerékpárjára, de nem volt képes rá. Ezért feladta a 8. szakaszt a Vuelta országúti kerékpáros körversenyen. A valenciai kórházba vitték. A szakaszt a francia Brian Coquart nyerte, összetettben pedig vezet az eddigi második, spanyol Erik Mas.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Emléknapon tisztelettek az 1526-os mohácsi csata hősei előtt. Mohács legfontosabb üzenete a sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott: a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A dunaparti városban Szent Misével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával emlékeztek a hősökre. A mohácsi nemzeti emlékhelyen újra temették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Az ellenzéki pártok is megemlékeztek az 500 évvel ezelőtt történt mohácsi csatáról. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, a magyar történelem sorsfordító ütközetének nevezte az eseményt, hangsúlyozta, a nemzet megmaradásához a hősök áldozatán keresztül vezetett az út. A KDNP közösségi oldalán arra hívták fel a figyelmet, hogy 500 éve magyarok ezrei áldozták életüket a hazáért és a keresztény Magyarországért. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke úgy fogalmazott: a magyarság olyan súlyos veszteségeket szenvedett a mohácsi vész során, amelyeket a mai napig nem tudott pótolni, feldolgozni. Két héttel a határidő előtt már ma összeér a fenékküszöb Paksnál, a Duna teljes szélességében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról Facebook oldalán azt írta: eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. A munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, írta a kormányfő. Személyautóval ütközött egy busz Budapesten az Asztóriánál. A mentők 9 embert, köztük 2 gyermeket vittek kórházba. 8 könnyebb sérüléseket szenvedtek, egy középkorú nő azonban életveszélyes állapotban van, közölte az országos mentőszolgálat.
1: Közlekedés.
2: Budapesten holnap hajnalban átadják a Flórián téri felüljárót. Ezzel befejeződik a szerkezeti felújítás, és újra megindulhat a közúti forgalom az északi felüljárón. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Mindenütt derült az ég. Hajnalig a déli és keleti tájakon még elszórtan előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Holnap országszerte napos, fátyol felhős idő várható. Eső már nem lesz. A szél mérsékelt marad. Hajnalban 14-19, délután 30-34 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 20 óra 28 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs. Mielőtt még folytatódna az Újpest-Vasas mérkőzés, néhány végeredmény. Labdarúgó MB2, Diósgyőr BVSC Zugló 0-2, Kecskemét Kozár Misleny 3-0 10 emberrel fejezte be a Kozár Misleny, Mezőköves Gyirmót 4-2 és Nagykanizsa Tiszakécske 1-2. A Premier League-ben délután játszották Liverpool-Nottingham 2-2, Bournemouth-Everton 1-1, Coventry Hull City 0-1, és Tottenham Newcastle nemrégen ért véget 0-2. Aztán nézzük az olasz bajnokságot, ugye emlegették az Újpest mérkőzésen a Fiorentinát, a testvércsapatot, nos Fiorentina Frissinone a 94. percben 0-3, tehát nem jól sikerül ez a 100. születésnap. Monza Udinese 2-3, Sassuolo Torino 2-1, és este majd Juventus Parma mérkőzést rendeznek. Aztán a spanyol bajnokságban, a La Ligában Levante Betis 5-2, és a 67. percben Real Sociedad Espanyol 2-1, majd 21 óra 30-kor Sevilla Atletico Madrid mérkőzésre kerül sor. Aztán nézzük a francia bajnokságot, itt a Strasbourg 2-1-re legyőzte a Lens együttesét. Nos hát, Vukovics László itt van velünk a stúdióban, ugye említettem ezt a Fiorentinát, a testvércsapatát az Újpestnek, hát ott nem jól sikerül a születésnap, de hogy sikerül az Újpest meccse majd a Vasas ellen? Hát addig nem mondanánk azt, hogy a idei bajnokság legjobb mérkőzése.
3: Nem, pedig megfelelő fordulat számon kezdte mindkét csapat a mérkőzést, az Újpest is most jobban pörgött valahogy, de igazi helyzetekig nem nagyon tudott eljutni, talán egy-egy fél helyzet, de ott meg összefutott Juhics és Horváth Krisztófer egy kényszerítő visszaadása után nem tudták eldönteni, hogy melyiküké legyen a labda. Igazán sok helyzetet nem hozott a mérkőzés, sőt, mondhatnám, hogy nem is hozott igazi helyzetet az első félidő. Utolsó passzos szituációk voltak, de igazán védenivalója például a Szappanosnak egyáltalán nem volt, és Engedi is egy gyenge lövést ejtett ki, és végül is tisztáztak szögletre, de azt se nevezném helyzetnek. Egyedül, amin fognak vitatkozni a meccs után, pláne ha nem olyan eredmény lesz az újpestiek, ez a 11-es körüli szituáció, ami varvizsgálat történt, hogy átölelte Csóka ott amennyi időt a 16-oson belül, és most időbe engedte el, vagy nem engedte el, az volt, nem volt, ezen fognak vitatkozni biztos az újpestiek. Én azt gondolom, hogy ettől a helyzettől függetlenül az Újpestnek több focira van szüksége, kreativitásra, játékra, sokkal többször kéne megbontani a Vasas védelmét. A Vasas nagyon bátor focit mutat be, tényleg játssza a saját játékát, bátran előretörnek, Kosztát nem mindig tudják megjátszani, mert odáig nem jut el a labda, de Tóth Milán például életveszélyesen cselez a bal oldalon, annak azért lehet jelentősége, mert a fiatal Újvári már sárga lappal a zsebében, ha kijön a második félidőre, akkor neki nagyon kell vigyázni, és azt tetszik, hogy a Vasas nem elégedne meg az egy ponttal idegenben sem.
2: Na hát nézzük, hogy majd mit hoz a második félidő, lesz-e gól egyáltalán, hamarosan kezdődik a folytatás, a szó pedig Regős László Pálé.
4: Köszönöm szépen, ebben a pillanatban egy ünnepélyes kezdőrugással kezdődik a második félidő, de nyilván ez még nem a hivatalos része, azt majd a Vasas kezdi, mégpedig Urbik, a csapatkapitány fogja elvégezni a kezdőrugást. Itt a félidőben az Újpest futsal csapatát köszöntötték a helyszínen, mert hogy a héten az újpesti futsalosok megnyerték a Bajnokok Ligája előselejtezőjének budapesti csoportját, és ezzel a legjobb 32 közé jutottak. Járt a taps itt az újpesti futsalosoknak a Szusza Ferenc stadionban. És akkor lassan kezdődhet a második félidő. Most már ott van az Újpest csapatában Teofilo Fleiter, cseréltek tehát a lila-fehérek, Fleiter oda felment Amanyidó és Matko mellé, a lecserélt játékos pedig, ha minden igaz, a Kucsányi, úgyhogy ez talán játékfelfogásban is hoz majd valami változást az újpestieknél, mint a picit támadó szelleműbe akarná alakítani Szélesi Zoltán az együttest. Elkezdődött tehát a második játékrész a labda most a Vasasnál. Costa tette vissza a labdát, ez a passz viszont pontatlan volt Doktoricsról. Megszerzik a lila-fehérek, de az indítás sem jó, így már Tóth Milán a felezőnél hozhatja egy keresztlabdával. Megjátsz a Kovács Rétit egy pontos keresztlabdával, Kovács Réti fiolára vezetheti rá, Kovács Réti már a 16-oson belül. Jó a váltás helyjel, hely középre teszi, áj, de rossz beadás volt ez helytől. Keresztlabdának jó, mert a Doktorics még begyűjti, és Doktorics beadása már jobb, Tóth Milán fejjel fölé megy. Inkább ívelten fejelte Tóth Milán, mint sem élesen, de hát vissza kellett hajolnia, úgyhogy nem volt ez egy igazán hálás feladat, de már egy perc után, egy perc elteltével, Tóth fejesével veszélyeztet a Vasas csapata. Még hogyha nem is volt ez igazán komoly lehetőség. Szappanos előreíveli a labdát, nem is kellett mozdulni egyébként, ő is érezte, hogy ez bőven elkerüli az újpesti kaput ez az indítás. Az előreívett labdát követően pedig megint csak a Vasashoz kerül, és Tóth harcol ki egy szabad rúgást. Ott a bal oldalon Matko, a visszahúzódó Matko vágta fel Tóth Milánt, fel is segíti a Vasas szélsőjét az újpesti támadó. A 16-os magasságából a bal oldalról jöhet majd az angyalföldiek szabad rúgása a mérkőzés 47. percében. Mezei fogja majd vélhetően beívelni, vagy pedig a csapatkapitány Urblik, talán inkább utóbbi, Mezei ballal, Urblik jobban teheti ezt meg. Jó néhány méterrel visszább rendeli egyébként a játékvezető érzésem szerint a labdát, mint ahol a szabálytalanság történt, de ez nem zavarja egyelőre az angyalföldieket. Urblik most íveli be, át a hosszú oldalra, Iénbor fejelhet, és így pláne nem zavarja őket, mert hogy Iénbor fejesével megszerzi a vezetést a Vasas. A 48. percben Urblik remek beívelése érkezett a kapu elé, az ötösön belülre, ahol teljesen szabadon volt Iénbor, elvált az emberétől, és közvetlen közelről befejelt a szappanos kapujába. Volt már egy Tóth Milán fejes ugye a 46. percben, és most egy másfél perccel később jön egy Iénbor fejes, ez pedig már jóval pontosabb, és gólt ér az angyalföldieknek. Megszerzi vezetés tehát a Vasas. Milyen volt ez a gól szakmai szemmel? Vukovics László.
3: A szabadrugás, a pontrugás minden csapat esetében veszély, de hát ha van egy Urblikod, aki ilyen rugótechnikával rendelkezik, vagy a Dzsuzsákod Debrecenbe, akkor életveszély. Jobbal a balszéről tekerte a hosszú sarok felé, Stronati elszámította a labdát, és szappanos a gólvonalon ragadt, 3 méterről fejelte be a hosszú kapufával, majdnem egy vonalból Iénbor a labdát, tehát úgy érzem, hogy itt a kapusnak oda kellett volna érni, legalább kiütni a labdát, de ez mit sem von le Iénbor érkezéséből és Urblik remek szabadrugásából.
4: Megszerzi tehát a vezetést az angyalföldi együttes a második félidő elején, és labdát veszít az Újpest. 4-4-ben jöhet most a Vasas, Urblik kiíveli a bal oldalra, ott egy középre tett labda Costának, Costa lő egyből, szappanos véd, még egy fejes, és ez pedig mellé pattan. Hát megzavarta az Újpestet Iénbor fejese, Iénbor fejes gólja, Juhics veszítette el a labdát, és ki kellett ezt, vagy szerencsés kellett ahhoz, hogy itt az Újpest kivédekezze ezt a gyors Vasas támadást. Most helyik megelőzi Horvátot, és kivágja a labdát az oldalvonalon túlra. Hiába akart a hely elvégezni a bedobást. Az egyes számú asszisztens Széchenyi István jelezte, hogy a labda az Újpesté. Fiala játssza be középre most a középhátvédnek Heitornak, aki Mayerhez passzolja föl, Mayer pedig kiadja a jobb oldalra, Újvári kapja ott, Újvári, aztán megint Mayer a labdával, a jobb oldalon próbálkozik az Újpest, jó a váltás ott Matko és Mayer között, Mayer pedig íveli be középre, Mezei érkezik vissza, és a 16-os vonaláról rúgja fel a labdát, Tóthnak ráadásul pontosan, Tóth pedig már kijátsza a bal oldalra, aztán visszakapja, ott a középpályán Urblik, a felezőnél jár már, a jobb oldalon indul Mezei, mellette ott van a bal oldalon Doktorics, utóbbit választja Urblik, Doktorics pedig hátra teszi Hidiemnek, egészen a védelembe kerül Hidiemtől a labda, Heitor pedig már, illetve bocsánat, Iénbor pedig már Mezeit játsza meg a jobb oldalon, Hely kapja, Hely fiolára nem vezeti rá, inkább megint Mezeit játsza meg, hogy aztán Hely ismét visszakapja. Ezúttal Iénborhoz passzolja vissza, Iénbor pedig íveli előre, és ez egy jó indításnak tűnik, Kovács Réti veheti át, a les határól indult, de nem mint egyelőre az asszisztens, aztán Costa átesik Fiolán, picit látványos volt Costától ez a megmozdulás, Fiola lefeküdt előtte keresztbe, Costa pedig hát nem nagyon akarta kikerülni, inkább átugrott fölötte, és megpróbálta előadni, hogy ott Fiola nagyon bántotta őt. Nem sikerült, Csonka Bence nem hitte el, a labda így az újpesti egészen eddig, mert kiíveli a labdát a hazai együttes. Az oldalvonalon túlra, Doktorics dobhat így a mérkőzés 51. percében. Itt a gólt követően ebben a eddigi 2-3 percben azért érződik, hogy történt valami a pályán, mert mintha nagyobb lenne a ritmus mind a két oldalon. Most Urblik kapja a középpályán, a felezőtől íveli ki a jobb oldalra Helynek, Hely Viktor pedig indulhat előre. Óriási lendülettel érkezik vissza Horváth Krisztófer, Hely viszont meg tudja tartani mellette a labdát, és meg tudja játszani Mezei, Tóth Milán, aztán megint Hely, ő adja ki a bal oldalra, Ajderosz passzolt, ez két ember közé jött, Doktoricsnak kell jó néhány métert visszább húzódnia, hogy begyűjtse a labdát, de megteszi ezt, így a labda megint csak a vendégeknél, a Vasasnál, Csóka felpasszolja Urbliknak, aki egyből teszi vissza Iimborhoz. Egyelőre, itt a vezetés tudatában maga biztosan játszik a Vasas együttese, Kovács Réti és Tóth mind a ketten a jobb szélen, Kovács Rétinél a labda bal lábával teszi be a középpályára Hidiemhez, Hidiem pedig visszaadja a védelembe Iimbornak, nem tud labdához jutni az Újpest egyelőre. Hiába próbálkozik ott elől Flyter, hiába próbálkozik Amennyidó, nagyon magabiztosan járatják a vendégek. Hely most előre íveli az oldalvonal a párhuzamosan, Kovács Réti nem tudja átvenni, így Fiolához kerül, Fiola a szögletzászló felé vezeti, és megpróbálja rárugni Kovács Rétire. Kovács Réti azonban elveszi tőle, és Tóth Milánnak teszi a 16-oson belül. Tóth még mindig éles szögül, a lövés szappanos véd. Nem, a kapufáról pattant ki ezek szerint, mert hogy kirúgást ítél a játékvezető, Tóth Milán az ötös oldalsó vonaláról éles szögből bomberős lövést adott le szappanos kapujára. Őrizte ugyanott a rövid oldalt az újpesti kapus, de végül a kapufának ütközött Tóth labdája. A túloldalon pedig már indulna az Újpest, de tisztázott Csóka. Úgyhogy dobhat most a hazai együttes. Újvári kezében a labda, visszadobja Helytornak. Helytor a felezőnél, megjátsza Juicsot, Fiola kéri a bal oldalon, Juics észre is veszi, és oda is teszi Fiola Attilának, aki már játsza föl Horváthoz. Horváth a Vasas tér felének közepén, üres területbe teszi Flyternek, Flyter kisodródik a labdával a szögletzászló környékére, próbálja az alapvonalról beküldeni középre, ez nem sikerül neki, mert az útját állta ott középen Csóka, de Csókáról ment ki végül a labda, úgyhogy szöglettel jöhet az Újpest az 53. percben, a bal oldalról Mayer ívelheti majd be, Mayer adhatja majd be ezt a szögletet. Minden Vasas játékos visszajön védekezni, miközben két újpesti érkezik majd csereként. És azt látjuk, hogy mégis kirúgás, megnézték a videókocsiban. És ezek szerint Flyterről ment ki a labda. Bodnár Gergő az egyik becserélt játékos, de ami talán fontosabb újpesti szempontból, hogy debütál Szendrei Norbert az 54. percben. Mégpedig Juics helyére érkezik, tehát 8-assal Szendrei, és a túloldalon Újvári helyére érkezik. Jobb hátvéd helyére érkezik egy másik jobb hátvéd. Bodnár. Két magyar játékos tehát a pályán, amit igazán érdekes, ahogy azt mondtam, a Szendrei bemutatkozása, az a Alegerszegben eltöltött évek után a fővárosban folytatja az ETIE korábbi csapatkapitánya. Kíváncsian várjuk, hogy hogy teljesít majd Újpesten. Az első passza jó, Horváth Krisztófernek teszi oda. Horváth sarokkal adja vissza Szendreinek, aki indítaná Flightert. Hely csúszik bele Szendrei passzába. Jöhet így bedobással az Újpest. Fiola, kér is, már tőle Szendrei, aki egyelőre üres, légüres térben mozog, a keresztlabdával Bodnárt keresi, jó is a labdája, Bodnár picit hosszan veszi át, és azonnal ott terem Doktorics, hát ha zavarba tudja hozni Bodnárt, ez egyelőre nem sikerült, Bodnár visszaadta a védelembe, ahol most már Stronati lábán a labda, Stronati feljátsz a Szendreinek, Szendrei egyébként hasonló játékstílust képvisel, mint Urblik, ő is előszeretettel lép hátra a védelembe segíteni a labdakihozatalt, aztán természetesen a támadásokkal is igyekszik felérni, és most éppen Urblik szaporázná, de Helytor erősebb és elveszi tőle a labdát, hogy aztán kiívelje Bodnárnak, a jobb hátvédnek. Bodnár Doktorics mellett adja haza Szappanosnak, Szappanos azonnal a bal oldalra játsza Stronátihoz, Stronati pedig Szendreinek, aki behúzódott a két közép hátvéd közé. Szendrei most egy indítás Bodnárnak, ez nagyon hosszú volt, labdát szerezi Doktorics, Tóth Milán elesik, de nem volt szabálytalan, így jöhet az Újpest, Bodnár pedig megjátsza ott elől a csapattársát, Matkót, ő is elveszíti a labdát. Jöhet megint a vasas támadás, a Mezei. Jó az indítás Tóth Milánnak, Tóth pedig most vezetheti rá Heitorra. Érkezik középen Costa, hosszú oldalon Kovács Réti. Tóthot szorongatja Heitor, és elveszi tőle, roppant erőszakosan az újpesti közép hátvéd, de szabályosan. Tóth méltatlankodik egy sort, miközben Flyter már Szendreinek játsza a középpályára. Szendrei most jól adja fel Horvátnak, Horvát lerázza magáról Heit. A jobb oldalon indul Bodnár, ezt Horvát is észreveszi, és kapja is a jobb hátvéd ott az oldalvonalnál. Aztán éveli át a hosszú oldalra, ez viszont így engedié, magabiztosan fogta meg, magabiztosan húzta le a vasas kapusa a labdát, hogy aztán már gurítsa is ki Kovács Rétinek. Kovács Réti a jobb oldalon, most épp Szendreivel szemben, ott hagyja Urbliknak. Urblik Szendreit próbálja lerázni magáról, ott van szemben vele Flyter is, Urblik inkább visszaadja így Helynek, Hely pedig remekül veszi észre a középpályán Mezeit, aki jól lépett vissza labdát kérni, aztán Costa viszont elveszíti Mezei passzát, viszont visszatámad, és így megint csak marad a vasasnál. Tóth Milán tovább tudja tenni, Kovács Rétinek tőle elpattan a labda, még az újpesti játékosoknál köt ki. Fiola játssza meg Horvátot, Urblik támadja meg az újpesti szélsőt, aki inkább visszateszi megint csak a védelembe, ahol most már Stronati felpasszolja Mayernek. Mayer és Szendrei játszanak össze, most éppen Mayer van hátrébb, megint csak Szendrei kapja a kezdőkörben, kiteszi a bal oldalra Fiolának. Fiola Horváthoz, elől ott középen Amennyidó kéri, és Flyter is kéri, Flyter pedig áthámozza magát Mezein, aztán Nijumboron fennakad, és a tovább pöckölt labdája itt Tóth Miláné, megint csak jöhet a vasas Urbik, nagy lendülettel indul Kovács Réti a jobb szélen, és Kovács Réti gyorsabb, mint Fiola, begyűjti a labdát a 16-os oldalvonalánál, Kovács Réti befelé húzza, még egy sem Fiolával szemben, jobban lő mellé, fölé, Kovács Réti kicsit megtáncoltatta az Újpest hátvédjét, aki most bal hátvédet játszik, de a lövése, a gyengébbik lábával leadott lövése nem volt igazán jó, egy újpesti kirúgás következik. 58. perc, 1-0-ra vezet a vasas, Vukovics László mit gondol Szendrei és Bodnár becserélésével, mi lehet a célja Szélesi Zoltánnak?
3: Bodnár becserélésével Újvári már sárgalapos volt, az annak is szólt, hogy nagy kiállítsák a fiatal jobb hátvédet, és Bodnár a vasasban játszott, tehát neki duplán presztízs mérkőzés. A vasast pedig a gól még jobban felhozta, egyből utána a Costa révén óriási helyzete volt, ott szappanos védett. Azóta is a vasas irányítja a játékot, az Újpest egyszerűen nem tudja elkapni a játék ritmusát, fonalát, nem tudnak diktálni ritmust, és ezáltal helyzetbe sem tudnak kerülni.
4: A labda pedig most is a vasasnál, Iimbor adja ki a bal oldalra Doktoricsnak. Doktorics léphet be a támadásba, de nem siet sehova most a vasas sem, picit ők is nyugtatják a játékot. Kicsit alacsonyabb fokozatra kapcsoltak itt az elmúlt percben, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének pontosak a passzaik, és ne lennének éberek, higgadtak. Iimbornál a labda visszaadja Csókának, itt hátul a saját tér felén járatja a labdát a vasas együttese. Most Szélesi is, és Mitrovics is mutatja az újpestieknek, hogy tessék csak feljebb jönni és megzavarni a vasas játékosait, mert hogy meg lehet, és ez most sikerül is az újpestieknek. Aztán a tovább tett labda végül pontatlan Matkótól, mármint hogy Tóth Milán belelépett, Matkó begyűjti a levágódó labdát, és adja vissza a védelembe Heitornak. Így most már az újpesti védelemben járhat a labda. A jobb oldalon kapja Bodnár, be is lép a támadásba, Doktorics melletti megtalálja Matkót. Matkó az alapvonalnál, élesen középre lövi, tisztázott Iimbor, és pontosan pattant ki a labda Doktoricshoz, úgyhogy marad a vendégeknél. Tóth Milán, Mezei kiemeli onnan a sűrűjéből, viszont ez Doktorics már nem tudja bentartani. Dobhat az Újpest, ezt a bedobást pedig gyorsan el is végzi Bodnár, megkapja a labdát Szendrei. Szendrei átteszi a bal oldalra Fiolának. Fiola pedig egészen a bal szélre Horvátnak, most beszorul egy picit a vasas, Horvát megtalálja Amennyidót, aki kihozza a sűrűjéből, de ezzel kisodródik az alapvonalhoz. Fiola próbálkozik meg egy csellel, Urblik mellett érkezik Kovács Réti, és elrúgja onnan a labdát, így bedobással jöhet az Újpest, Horvát elesik két ember között, szabadrúgást kap az Újpest szélsője, vagy hát az Újpest csapata, köszönhetően a szélsőjének, Horváth Krisztofernek, aki Kovács Réti és Urblik között esett el. A szabadrúgást Mayer fogja majd elvégezni, Bundesliga rutinnal rendelkező játékos a bal oldalról, nagyjából olyan szögből, mint ahonnan Urblik adta be Iimbor vezetőgólja előtt a labdát, mert hogy a 60. percben Iimbor fejesével vezet a vasas 1-0-ra a Szusza stadionban az Újpest ellen, 40 8. percben született a vezető gól. Most pedig jöhet az újpesti szabadrúgás. Maier íveli át a hosszú oldalra, többen is érkeznek, de érkezik Engedi is, aki elöklözi onnan a labdát a veszélyzónából. Szendrei visszafejelni, ez picit rövid, aztán végül, minthogyha labdát szerezne a Doktorics, Mezeihez pattan, Mezei pedig indítja Doktoricsot, aki be is gyűjti a labdát. Szendrei szorításában Doktorics megtartja, visszaadja Mezeinek, már ott vannak a támadó harmadban a Vasas játékosai. Mezei lelassít, visszajönnek az újpestiek, a labda viszont marad a Vasas csapatánál, egészen visszakerül a védelembe. Imborhoz egészen pontosan, aki a jobb hátvédet helyt indítja, hely előtt ott van Kovács Réti, picit talán zavarja is őt a csapattárs, de aztán mégis megkapja Kovács Réti, és egy remek indítással szökteti helyt. Hely a 16-os oldalvonalától íveli át a hosszúra, nem is rossz, van is feje, szappanos véd, és aztán Kosztához nem pattan vissza. Koszta fejelhetett a 61. percben, ezúttal jó volt helybeadása, de a Koszta fejest szappanos egy reflex mozdulattal ki tudta ütni onnan a kapu jobb oldalából. Marad a labda viszont a Vasasnál. Urblik az újpesti térfél közepén, nagyon beszorul most az Újpest, remek a kényszerítő, Urblik a 16-oson belül, nagyon sokan vannak vele szemben, inkább Koszta hozza ki a sűrűjéből, a beadása levágódik. Doktoricstól kapja vissza Koszta ott az oldalvonalnál, majd megint Doktorics a labdával, hát a legelső újpesti is a saját térfelének közepén van Flajter, a labda pedig ott van a 16-os oldalvonalánál, Tóth Milánnál. Tóth Milán egy két ember is vele szemben, nem tudja beadni, nem tudja ellőni Tóth, olyan nagy a népsűrűség ott az újpesti 16-oson belül, de még mindig Tóthán most távolról lő, hát sok hűhó semmiért, jó 12-13 méterrel mehetett ez mellé, fölé, nem volt igazán jó a lövés Tóth Milántól. Egyelőre viszont nem engedi elvégezni a kirúgást a játékvezető, szappanos széttárja a karját, alig hanem vizsgálódnak a videókocsiban, de eddig tartott a vizsgálódás, hogyha vizsgálódtak, mert hogy Csonka Bence jelt ad szappanosnak, jöhet az újpesti kirúgás. A 62. percben 1-0 vezette át a Vasas, Csóka pedig elfejeli szappanos előre rúgott labdáját. Az újpesti térfélen Szendrei fejeli ki Fiolának, Fiola visszaadja Stronátinak, Stronáti hazaadja szappanosnak, őt most nem támadja meg sem Koszta, sem pedig Urblik, így gond nélkül vissza tudja adni Stronátinak, szappanos a labdát Fiola most már az oldalvonallal párhuzamosan feljátsz a Horvátnak, Horváth elesik hely mellett, és ki róla megy ki a labda, a játékvezető újpesti bedobást ítél, hát itt vagy Vasas bedobás, vagy újpesti szabadrúgás lett volna érzésem szerint a helyes ítélet, az újpesti bedobás az finoman szólva kérdéses. Minden esetre Fiola elvégezte ezt a partdobást, és Stronátinak hajtotta vissza a labdát. Most már Maier a kezdőkörben, jönne előre az Újpest, Szendrei kapja, Szendrei visszakapja aztán Horváttól, a felezőnél jár Szendrei, megint Horvátot választja, és megint visszakapja tőle. Nem nagyon tud előre felemenni az Újpest továbbra is, amiről itt Vukovics László is beszélt néhány perccel ezelőtt, hiányzik a ritmus, a játékokból hiányzik a lendület, meg a kreativitás is igazából. Krajcsovics érkezik majd a lilafehérekhez, miközben Szendreinél megint csak a labda, aki sokat van játékban, amióta beállt. Ez egy szép összjáték, lesz a lövés, az a kérdés. Még egyet tovább teszik Flajterhez. Flajternél a labda nem tud kapura fordulni, kihozzák a 16-osról a Vasas játékosai. Tóth Milánnak rossz az ívelés, így marad az Újpestnél, jó volt pedig ott a ritmusváltás ezúttal az újpestiektől. A labda Bodnárnál, Bodnártól elveszi Hidiem, így Tóth Milánhoz kerül, Tóth Milánt lerántják, kapni fog egy sárgalapot, azt hiszem az újpesti védő, bizony, Bodnár Gergő is megkapja a sárgalapját, és akkor most jöhet az újpesti csere. Horváth Krisztofert hozza le Szénsi Zoltán, és az ő helyére érkezik 27-essel. Krajcsovics, Ábel, György, történik mindez a 64. percben, tehát van még hátra a mérkőzésből 26 perc a rendes játékidőből, és Vasas szabadrúgással folytatódik majd a találkozó, miközben néhányan frissítenek. Csóka előre íveli Kovács Rétinek, és ez egy remek indítás. Kovács Réti a 16-oson belül, Fiola mellett el tudja lőni, levágódik Stronátiról, és fölé pattan. Fiola picit bizonytalan volt, Kovács Réti így eljutott lövésig, Stronáti hasáról vágódott ki, és össze is görnyed egy picit az újpesti játékos. De azt hiszem, hogy kemény fából faragták őt, nem hiszem, hogy gond lenne neki, gondot okozna neki. Majd a folytatás jobboldali szöglet következik. Urblik fogja elvégezni, a Vasas csapat kapitánya mellette, ott van Kovács Réti. elől, vagy ott középen a 16-oson belül pedig minden újpesti mezőnyjátékos és jó néhány vasasos is. Urbixa szögletét kifejeli a rövid oldalról Amennyidó, a Doktorics próbálta előni a kipattanót, ez levágódik Mayerről, a róla levágódó labdát pedig Doktorics hazadja Engedinek. Engedi már a bal oldalon, Mezeit játsza meg, Meze indítaná Tóthot, de Tóth pont elcsúszik az indítás pillanatában, az indulás pillanatában, így végül helytorgon nélkül gyűjti be a labdát a szögletzászlónál, és már hozza is fölfelé, hozza is előrefelé, indítaná a következő újpesti támadást, de inkább csak Stronátinak adja. Sokat passzolgattak egymáshoz az újpesti középhátvédek, nyilván így van ez minden egyes csapat középhátvédeivel, de itt az újpestieken megint csak azt érzem, hogy nem nagyon van önbizalmuk előre fele játszani. Most Szappanos íveli előre, rosszul, kimegy a labda az oldalvonalon túlra, dobhat a Vasas csapata. Doktorics kezében a labda, kérdés, hogy a Vasas részéről Erős Gábor vezetőedző gondolkozik egy cserében, mert azért közeledik itt a mérkőzés utolsó negyede, amikor azért már fáradhatnak a játékosok, fáradhatnak a támadók, tehát nyilván erre Erős Gábor is gondol, miközben Szélesi Zoltán ugye kényszerből is cserélt, mármint olyan szempontból kényszerből, hogy hátrányba került a csapata a 48. percben, azzal az Iimbor góllal továbbra is 1-0 vezet a Vasas az Újpest otthonában. Most Stronáti kapja a Vasas térfelének mélyén, kiadja a bal oldalra Fiolának, Fiolától elveszi a labdát Kovács Réti, de mégis visszapattan Krajcsovicshoz, Krajcsovics az oldalvonalnál cselezget, egy középretett labda nem jó, levágódik a vasasosokról, aztán Urblikhoz kerül, Urblik pedig Kovács Rétit hozza játékba. Kovács Réti most teljesen üresen, ott a jobb szélen vezetheti rá Stronátira, előtte Tóth Milán indul, üres a bal oldal, észre is veszi Kovács Réti, de jobban a keresztlabdája nem volt jó Mezeinek, ki pattan a labda ott a hosszú oldalon, és akkor jöhet az újpesti bedobás. Bodnár el is végzi, bedobja oda a középre Mayernek, Mayer révén hozza előre a labdát az Újpest, Bodnár kapja, aztán Bodnár visszaadja megint a németnek, ketten-hárman is vele szemben, új Mezei fejét találtat elébe, Mayer, elnézést kért tőle a német, de hát ez 2-3 méterről, nyilván nem szándékosan, ez nem lehet egy kellemes pillanat Mezei Szabolcsnak, hát tényleg telibe találta a Vasas középpályásának fejét. Szerencsére talpon van már Mezei, miközben meg tudjuk a hivatalos nézőszámot, 6451 szurkoló itt Újpesten, az Újpest Vasason. Flighter felé jön egy indítás, Imbor mellett próbálja megtartani Flighter, ez sikerül is neki, visszateszi a második hullámon érkező Szendrejének, jónak tűnik az összjáték, de egy picit hosszan kapja vissza Krajcsovicstól Szendrei, akik ők ugye az Zalaegerszegen is játszottak együtt, úgyhogy lehet, hogy érzik egymást ott a pályán. Aztán végül a Vasas kap egy szabad rúgást, miközben azt nézem, hogy jön egy Vasas csere is hamarosan, Horváth Rajmund érkezik a Vasasba, és nem hamarosan, hanem egész pontosan most. Kovács Réti helyére jön a 84-es messzámú Horváth a pályára. Volt egy Horváth Krisztófer Újpesten, őt már lecserélték, jön egy Horváth Rajmund a Vasasba, másik oldalra, Kovács Réti pedig a túloldalon sétál le, úgyhogy Horváth minden bizonnyal a bal oldalra érkezik, és Tóth Milán húzódik át a jobb szélre, miközben Iimbor a szabadrúgáshoz készülődik. 69. perc, van még hátra bő 20 perc, amikor Hely kapja a labdát, és Tóth Milán próbál lefordulni Fioláról, megint a földre kerül, megint a játékvezetőre néz. Tóth Milán ezt nagyon jól csinálja, mármint az értetlenkedést a minden egyes alkalommal, amikor a földre kerül, és megpróbálja elhitetni a játékvezetővel, hogy szabálytalanság történt ellene. Na, ez sem azért sem feltétlenül jó ez, mert hogy ha valóban szabálytalankodnak ellene, akkor már azért nem fogják elhinni a játékvezetők. Fiola adja vissza most Stronátinak, Stronáti pedig egészen haza Szappanosnak, a labda az Újpestnél. Szappanos feljátsza Mayernek, Mayer vissza Helytorhoz. Helytort üldözi egy picit Urblik, de mire odaér, addigra a labda már Bodnárhoz kerül, a jobb hátvéd már a Vasas tér felén. Mayernek adja, Mayer tovább Szendreinek, Szendrei tovább Stronátinak. Jönne előre az Újpest, de egyelőre nem nagyon tudnak veszélyes helyzetbe kerülni, veszélyes szituációt kialakítani. Fiola kapja a bal oldalon, bejátsza Szendreinek. Szendrei nagyon sokan középen tömörülnek a vasas játékosok, úgyhogy ezt a védekezést is nehéz lesz feltörnie a hazaiaknak. Stronati, Mayer, aztán Krajcsovics a labda útja. Krajcsovics Emenyidónak tenni, Emenyidó elveszíti, Urblik volt határozott, és ezzel indulhatna a vasas ellentámadása. Tóth Milán indul a jobb oldalon, Horváth a bal oldalon, Urblik azonban inkább Doktoricsot választja, aki szintén nagy lendülettel érkezik. Doktorics a labdával odaböki Horváth elé, picit lelassul ezzel a vasas támadása. Horváth visszaadja Doktoricsnak, maradott a bal oldalon a labda a vasas szempontból bal oldalon, de Doktorics elveszíti, és ezzel Matko indulhat a szélen. Matko mellett Urblik egy remekbe csúszással tisztázni tud, a bedobás pedig Matko már azonnal elvégezte. Helytornál a labda, megint az újpesti védelemben, miközben rendeződnek a csapatok, picit most megint kapkodóvá vált a játék itt az elmúlt egy-két percben, de talán most megint megnyugodhat mind a két fél. Helytor feljátsza a középpályára visszalépő Amennyidónak, a labda végül kikerül Bodnárhoz Mayertől, miközben Flightert indítaná Bodnár, Imbor remek becsúszással ment, de ott a labda Amennyidó előtt, és egyenlít az Újpest. A 71. percben. Nem mondom, hogy a semmiből, mert itt az elmúlt percekben azért a labda az újpestieknél volt, de az első nagy helyzetét dolgozza ki az újpesti csapat, és egy kis szerencsével Imbor becsúszását követően csak oda került a mélységből érkező Amennyidó elé, aki pedig egy ilyen helyzetet nem puskáz el. Nagyjából 8-10 méterről a jobb oldalról a kapu jobb oldalába passzolta a labdát. Egyenlít az Újpest a második félidő közepén. Bukovics Lászlót pedig megkérem, hogy mondja el gondolatait erről a gólról.
3: Nem volt benne a mérkőzésben most az Újpest gólya. Mindenki szabadrugást várt a becsúszás után, meg is állt egy pillanatra a vasas védelem. Ezt használta ki az Újpest remekül. Jobbról Matko gyönyörűen adta be a labdát, és az érkező Amennyidó egyből jobb lábbal 14 méterről jobb alsóba passzolt. Ahogy mondtad, az Újpest első igazi helyzetét gólra váltotta. A vasas pedig most bosszankodhat igazán, hogy kihagyta a helyzeteket 1-0 után, nem zárta le a mérkőzést. Most újra mind a két csapat a győzelemért fog menni, mert az egy pont senkinek nem jó.
4: 1-1 tehát a mérkőzés állása, a 71. percben született Amennyidó gólja. Most a 72-ben járunk már, és el is végezték a középkezdést a vasas játékosai, és már indulnak is előre. Doktorics pedig átmegy két emberen is, és nagyon nagy lendülettel megy Doktorics, még mindig nála a labda, most tudja tovább tenni, és Fiolához kerül, ő viszont az Újpest játékosa. A jobb oldalon várták ketten is a labdát, de nem jutott át ott az újpestieken, miközben Flighter a bal oldalon már remekül teszi be Krajcsovicsnak. Még egyet tovább, Krajcsovics egy picit hosszúnak tűnik, Matko még bent tartja, engedi, kijött a kapujából, vissza a labda Krajcsovicsnak, egy lövés, 11-es. Csóka kezére pattant a labda, a játékvezető pedig azonnal a 11-es pontra mutat. A 73. percben, alig egy perccel azután, hogy kiharcolta, vagy hogy kiegyenlített az Újpest, most egy 11-est is kapnak, és cserél is az újpesti csapat, érkezik Nunes az újpestiekhez, Helytor helyére, úgyhogy lehet, hogy Helytor még nem makkegészséges, és emiatt kért cserét, ez lehet, hogy majd a napokban kiderül. Érkezik minden esetre Nunes, Vukovics László pedig kérlek a 11-esről mondjál egy-két szót.
3: Igen, les nem volt, az már biztos, most a visszagurítás, most látok egy olyan kameraállást, igen, fönn volt a keze, meg fogják adni a 11-est, hogy milyen tud lenni a futball. Ez a mérkőzés abszolút megmutatja, hogy a Vasas sokkal jobban játszott a második félidőben is, vezetett is 1-0-ra, akár 2-3-0 is lehetett volna, jött a semmiből az Újpest gólja, és most az Újpest egy 11-eshez fog jutni, ha berúgja, megfordítja a mérkőzést, tehát a futball bármire képes tud lenni, ezért nem szabad feladni az utolsó pillanatig. A Vasasnak meg az a tanulság, hogy amikor le lehet zárni egy mérkőzést, ezt meg kell tenni. Egyébként Helytor nagyon elfáradt, azért cserélték le, mert begörcsölt. Most nézzük akkor a 11-es.
4: Matko fogja elvégezni, hogyha megítélik, mert egyelőre nincsen hivatalos ítélet, csak most lezárult a vizsgálat, jogos a büntető. Matko lábában, tehát ott van az újpesti vezetés a mérkőzés második félidejének második felében, a 74. percben járunk. Amikor Matko megszerezheti a vezetést az Újpestnek, engedivel szemben Matko jobbal a bal alsóba lövi, megszerzi a vezetést az Újpest, két perc alatt megfordítja a mérkőzést, vagy hát mondjuk úgy, hogy inkább három perc alatt, mert ez már a 75. perc volt, amikor Matko maga biztosan a bal alsóba gurította a labdát, és óriási az öröm a Szusza stadionban. A cserejátékosok közül is jó néhányan ott vannak Matko nyakában, de természetesen a lelátón is ünnepel mindenki. Egy újabb Matko gól, ebben talán nincs meglepő. Viszont az, hogy az eddig látottak alapján az Újpest 3 perc alatt meg tudja fordítani a mérkőzést, az mindenképp a meglepetés kategóriája, azt hiszem, vagy inkább úgy mondom, hogy ezt nem várta szerintem túl sok néző, túl sok szurkoló, talán még a legvérmesebb újpestiek közül sem, lehet, hogy Szélesi Zoltán igen, meg a kispadon az újpestiek igen, na meg úgy tűnik, hogy a csapat is, mert nem hittek volna benne, akkor alig, ha sikerül. Matko 11-esével tehát előnyben az Újpest, és negyed óra van még hátra a találkozóból. Kényelmesen játszott a Vasas, de nagyon magabiztosan, határozottan tartották a labdát. Nem sikerült kihúzni a 48. percben szerzett vezető góllal. Most hátrányban az angyalföldiek. A felpassz megtalálja viszont Kosztát, aki kénytelen hátrafele vezetni ott a Nunes szorításában, és hátrapasszolni Csókának. Csóka, Iimbor aztán hely kapja, miközben Pető Bence készülődik beállni a Vasas csapatába. Horváth Rajmund forgolódik egy picit, visszaadja Iimbornak, a Vasas tér felén így a labda. Csóka most már. Csóka a felezőnél, Doktoricsot hozza játékba, Doktorics pedig kiadja bal oldalra Tótnak. Tóth Milán Bodnár szorításában próbál lefordulni róla, ez sikerül is neki, oda-vissza, de megint csak átrafele tudja adni a Vasas. Most az újpestiek figyelnek, nagyon koncentrálnak a védekezésre, nehogy megint csak elvédsenek, vagy védsenek egy hibát, amelyből a Vasas csapata gólt szerezhet. Ez az indítás hosszú volt Urbliktól, és akkor most jöhet a csere, mert ő kirúgást kap. A kirúgáshoz jut az Újpest. Mezei jön le a Vasas csapatában, és érkezik Pető, tehát egy középpályás helyére támadót hoz be Erős Gábor, a Vasas vezetőedzője az utolsó negyed órára. Ez is árulkodó, de hát nyilván ember hátrányban, nem volt kiállítás a mérkőzésen, gól hátrányban, ez teljesen érthető döntés Erős Gábortól. Szaponos kirúgását Fajter megcsúsztatja, ez így Doktoricshoz kerül, Hidien íveli előre, pontatlan, Bodnár is visszarúgja, aztán Iimbor fejjel, Bodnár megint lábbal, hát kihez fog kerülni, a Vasashoz, mert hogy Matko lesről lépett vissza. Saját térfelének közepéről végezhet el szabadrúgást a Vasas csapata. Iimbor hely kapja, aztán a jobb oldalra kihúzódik Horváth Rajmund, hely észre is veszi, és oda is passzolja neki, Krajcsovics jön vissza Horváttal, Horváth elindulna befelé, Krajcsovics szereli, Horváth aztán mégis visszaszerzi a labdát, és visszajátsz a helynek. Hely az újpesti térfélen passzolja keresztbe a labdát, Csóka kapja, Csóka pedig még egyel tovább Doktoricshoz, aztán már Urbik ott a bal oldalon, őt is nagyon keményen őrzik, és próbálják megzavarni az újpestiek, hogy aztán végül Iimbor kapja meg a labdát, mert hogy Urblik nem tudta előre felé vinni. Most a felezőnél megint csak Urbliknál van, Iimborhoz teszi keresztbe, Iimbor pedig helynek az oldalvonalhoz, hely, Horváth Rajmund kapja, Fiola mellett Horváth, jó a váltás helyjel, lesz a jó beadás, jön a beadás mindenképp, de jön a kapujából Szappanos is, lehúzza az Újpest kapusa a labdát, ezzel pedig elhárul a veszély egyelőre az újpesti kaputól. Szappanos előre hajtja Ámennyidónak, így összefejelt ott Iimbor és Ámennyidó. Iimbor szabálytalankodott már az összefejelés előtt, egymásra néznek ott a játékosok, mármint Ámennyidó felnéz kérdőn a játékvezetőre egészen pontosan, de itt Iimbor is a fejét fogja, érkezik is a Vasas orvosi stábja, miközben Ámennyidó már talpon, ő jól van, lehet, hogy Iimbor rosszabbul járt ennél az esetnél. A 79. percben járunk, 2-1-re vezet az Újpest, amikor is ápolás miatt áll a játék, úgyhogy megint csak Kukovics Lászlónak adnám meg a lehetőséget, hogy megossza velünk gondolatait. Bő 10 perc van még hátra, azt is kérdezem, hogy mi történt itt pontosan, mert jól láttam, hogy összefejeltek a játékosok, már meg azt is, hogy itt vársz az utolsó 10 perctől, lehet-e még itt fordulat a Szusza stadionban, Laci?
3: Igen, itt a fölpattanó labdánál összefejelt a két játékos, hogy elfejelte a labdát Iimbor, összekoccant a két fej, de azt gondolom, hogy nem lesz komolyabb sérülés. A Vasas most már minden megpróbál, behozta Pető Bencét, fönhagyta az egyetlen csatárát Kosztát, tehát átáll a Vasas 4-4-2-es játékrendszerre, ugye magas erőcsatár Pető Bence is, ezt fogják forszírozni. Hely szerintem nagyon jól játszik a mai mérkőzésen, ahogy Doktorics is. Ha onnan tudnak előretöréseket és pontos beadásokat, akkor lehet esélyük még gólhelyzetbe kerülni és egyenlíteni, mert ez a mérkőzés eddig a Vasasról szólt, de hát ez a 3 perc ez megváltoztatta az eredményt, 2-1-re az Újpest vezet. Egy olyan 10 percet nézünk elébe, amikor a Vasas nem ész nélkül, de be fogja nyomni az Újpestet. Meglátjuk, hogy az Újpest el tud-e menni egy kontrából, mert az Újpest meg abban a legerősebb.
4: Az újpestiek elvégezték a szabadrúgást, Imbort egyelőre nem engedték vissza a pályára a játékvezetők, úgyhogy átmenetileg emberelőnyben a lila-fehér együttes, a jobb szélen pedig támadnak is az újpestiek. Doktorics azonban leszereli Matkót, és megjátsza Urblikot. Urblikot visszarántja ott elől az újpestiek játékosa Krajcsovic, szabadrúgáshoz jut így a Vasas. Ezt Urblik végezheti el, hátra is gurítja azonnal a közép-hátvéd pozícióba visszahúzódó Hidiemnek, aki nyilván Iimbor kiválásával, vagy kiválása miatt húzódott be átmenetileg, mert Iimbor még mindig az oldalvonalnál, még mindig nem jöhet vissza a Vasas közép-hátvédje. Horváth Rajmund veszi merre a labdát, aztán próbálja megtartani ott Krajcsovicsal szemben, Krajcsovics lerántja Horvátot, szabadrúgáshoz jut a Vasas. Most engedik vissza csak Iimbor, tehát egy jó másfél percig tartott, amíg ezt sikerült összehozni. Mármint, hogy visszaengedjék a Vasas középhátvédjét, Urblik kap egy labdát, szabadrúgáshoz jut a Vasas, tehát Horváth Rajmunddal szemben követték el a szabálytalanságot az újpestiek, és most már a 82. percben járunk, amikor is Urblik néz föl a 16-os magasságába, de aztán mégis inkább Horváth Rajmundnak passzolja oda, aki ott áll néhány méterrel mellette az oldalvonalnál. Urblik visszakapja és íveli be középre, nem is tűnik rossznak, elfejeli onnan középről Stronati, nosz oldalon pedig az újpestiek gyűjtik be, és Flajternek jön egy előre vágott labda. Flajter megpróbál lefordulni ellenfeléről, ott elesik a Vasas játékos, a Flajter 1-1, sőt 2-1, önzetlenül legurítja, visszakapja Flajter, üres a kapu, 3-1. A 82. percben sakmattig lejátszotta a Flajter és Matkó, azok után, hogy elesett a Vasas védője, és 2-1 vitték Engedire, a Vasas kapusait nem tudott mit tenni. 3-1 vezet tehát az Újpest, és akkor, hogyha mondtam, hogy nagyjából 3-4 perc alatt megfordították, azt is mondtam, hogy 10 perc alatt rúgtak 3 gólt a lila-fehérek. Teljesen váratlan, teljesen... hát meglepetésszerű az első 70 percet tekintve, de csak megcsinálták a lila-fehérek, és 3-1 vezetnek, lehet, hogy ezzel le is zárták a mérkőzést, a 3 pont kérdését. Erről a gólról mit gondol vajon a szakértőnk, Vukovics László?
3: Az előző bejelentkezésnél jeleztem, hogy a Vasas átállt 4-4-2-re, jönnek majd a beívelések jobbról-balról, de a kontra nagyon benne van, mert sokkal gyorsabbak az újpestiek. Hát egy ilyen kontrát láttunk 2-1, mint edzésen tényleg lepasszoltak. Ketten vitték a kapusra labdát, kipasszolta balra, Mátkónak ő visszaadta, és 4 lépés az üres kapuba rúgta be Flajter, tehát tényleg edzés szituáció. Megfordította az Újpest a mérkőzést, innen már szerintem nem tud felállni a Vasas.
4: Egy gyors kérdés, Laci, mi történt ott Flajter párharcánál? Szabálytalanság kérdése fel sem vetődött?
3: Nem volt szabálytalanság, gyorsabb volt Flajter, bekúszta befelé a labdát, és gyorsabb volt ellenfelénél.
4: 3-1 vezet tehát az Újpest, a 83. percben járunk, és az újpesti tábor már azt hiszem a győzelmet ünnepli, vagy legalábbis nagyon szeretné azt gondolni, azt hinni, hogy itt már a 3 pont kérdésének sorsa lezárult. 84. perc, 3-1-es újpesti vezetés, a labda pedig a Vasasnál, Urbliknál egészen pontosan, aki elviszi Krajcsovics mellett, de nagyon messze még az újpesti kapu, mind a 11 újpesti játékos a labda, és az újpesti kapu között van. Most a bal oldalon Doktorics kapja, aki elindul befelé, de ő sem nagyon tudja előrefelé lendíteni, mozdítani a Vasas támadását. Iimbor teszi oda Urbliknak, Urblik belép az újpesti térfél közepére, beíveli a 16-oson belülre, Stronati elfejeli a labdát, egészen visszakerül, megint csak Iimborhoz. Iimbor visszaadja Csókának, aztán megint csak Iimbor kapja, picit most a Vasas játékosait ünnek tanástalannak, hitehagyottnak, de hát őket is hideg zuhanyként érhette az a két gyors újpesti gól. Na meg aztán a harmadik, ami 1-2 perccel ezelőtt született. Érkezik majd Barkóczi Barnabás és Gésik Attila a Vasas csapatába, megpróbálkozik még két cserével, tehát Erős Gábor, kérdés, hogy mire megy vele itt a rendes játékidő utolsó perceiben. A labda Imbornál teljesen beszorul, vagy inkább azt mondom, hogy visszahúzódik az Újpest. Nyilván ők ezt a néhány percet, hátralévő néhány percet már csak szeretnék kihúzni, hogy meglegyen a három pont ismét. Krajcsovicsot felrúgja Urblik, elkésett egy ütemmel a Vasas csapatkapitánya, jogos a sárga lap, amelyet kap Urblik József. Krajcsovicsnak komoly baja nincsen, ő is már talpon, Urblik sem vitatkozik nagyon az ítélettel. És akkor most jöhetnek a cserék a Vasas csapatába. 22-essel lejön Hely, és 77-essel lejön Tóth Milán. Érkezik tehát a szélre Barkóci, illetve Girsik a Vasas csapatába. 5 perc van még a rendes játékidőből, amikor pályára lép a két cserejátékos a Vasasban. És újpesti szabadrúgással indul majd ez a hátralévő 5 perc. Szappanos helyezi le a labdát a saját 16-osának előterében. Az újpesti játékosok pedig mind-mind felhúzódnak a Vasas tér felére. Szappanos íveli előre. Freiter meg is tudja csúsztatni. Krajcsovics veszi át, őt átöleli ott az ellenfele. Éppen a csereként beálló Girsik volt az, akiről végül ki is ment a labda, úgyhogy dobhat az Újpest. Egyelőre nem kap labdát Fiola, csak most. A labdaszedőknek is van rutinja. Fiola bedobja Flyternek, Flyter vissza tudja tenni Szendreihez, aki úgy tűnik, hogy győztes mérkőzésen debütál az Újpestben. Sokat volt egyébként játékban, de itt talán ezen a mérkőzésen még csak az volt a kulcs nála, hogy ismerkedjen a csapattársaival, és megszokja az újpesti környezetet, vagy kezdje megszokni az újpesti környezetet. Ugye a héten írt alá Szendrei Norbert csütörtökön az Újpest csapatába 2 nappal ezelőtt. A labda pedig a hazaiaknál, éppen Szendreinél a kezdőkörben, továbbadja Stronátinak, és most az újpestiek járatják ugyanolyan magabiztosan és higgadtan a labdát, ahogy azt tették még a Vasas játékosai is emberelőnyben. Hát nagyot fordult a kocka az elmúlt 40 percben, mert hogy nagyjából 40 perccel ezelőtt született meg az első gól a mérkőzésen, amelyet még Imbor, a Vasas játékosa szerint.

nem tudja onnan kihozni a szorult helyzetből. Horváth Rajmund felpörgeti magának és előrevágja. Stronati visszafejeli oda a sarokba, ott Flyter veszi már re. Imbor mellett cselezget egy picit Flyter. Imbor azonban harcias és elveszi tőle, és ezzel indulna előre a Vasas a jobb oldalon. Horváth tovább pöcköli, kipattan a labda Szendreiről. Dobhat így a Vasas. Girsik fogja ezt elvégezni. Őt nyilván nem kell sürgetni a játékvezetőnek, már hajítja is be Urbliknak. Urblik egy keresztlabdával játékba hozza Doktoricsot, aki azonban nem tud nagyon sietni, mert hogy elől egyelőre nincs sok szabad csapattárs. A középpályán viszont ott van Hidiem, ott van Urblik, a jobb oldalon pedig Girsik, és ez is a labda útja. Girsik feljátsza a Horvátnak. Horváth az oldalvonalnál, jó a váltás Girsikkel, Girsik középre teszi, a második hullámban azonban nincs érkező Vasas játékos, csak Maier volt az, az újpesti középpályás, aki begyűjtötte a labdát és adja Bodnának. Bodnár indítása pedig megtalálja Amennyidót a jobb szélen, Amennyidót továbbadja Matkónak, Matkó a 16-os oldalvonalánál, középen érkezik Amennyidó, Matkót viszont szereli Imbor. Újpesti szöglet a mérkőzés 89. percében. 3-1-es újpesti vezetés, és minden bizonnyal újpesti győzelem születik majd az OTP Bank Liga 6. fordulójában. A Vasas pedig tovább várhat arra, hogy a Szusza Ferenc stadionban tétmérkőzésen győzzön. 97. október 4-én történt meg ez legutóbb, lassan 29 éve, hogy a Vasas együttese győzni tudott Újpesten. Jobb oldali szöglet következik tehát, Maier fogja ezt beívelni, és megint csak feljebb jönnek az újpestiek, úgyhogy megpróbálnak azért még egy gólt szerezni. Van egy csúsztatás, Matkó rádől, engedi vére a rövid alsóból, aztán még egy betett labda, kipattan Imborról ismét, úgyhogy egy újabb újpesti szöglet következik. Engedinek kellett még védenie itt a végén, Matkó ráfordult nagyjából 10 méterre a kaputól, vagy 12-re. Engedi azonban leért a jobb alsóba, és most már a 90. percben járunk, amikor jöhet az újabb újpesti szöglet ezúttal a bal oldalról. Maier fogja ezt is elvégezni, átkocog a túloldalra, kis szöglet, Krajcsovics kapja a 16-os sarkánál, Krajcsovics íveli át a hosszú oldalra, van egy fejes kapufa, és onnan fölé pattan. Hát volt még itt veszélyes újpesti lehetőség a végén. Kérdés, hogy hol volt ez az első félidőben, de nyilván az újpesti szurkolók ezt nem bánják, ők örülnek a 3 pontnak, amelyet otthon tart a Lilafehér együttes. Az pedig majd Szélesi Zoltán és a szakmai stáb feladata lesz, hogy ezt az első félidős, már kevésbé látványos játékot, ezt maguk mögött hagyják, és inkább ez a második félidőben látott lendületes játék legyen jellemző az Újpestre a következőkben. Peter szólóját követően Imbor rágja ki a labdát, miközben letelik a rendes játékidő. 5 perc lesz a hosszabbítás, ennyi időt kell még pályán töltenie a csapatoknak, de azért ez az 5 perc sem biztos, hogy elég lesz arra, hogy a Vasas itt egyenlítsen, fordítson. 3-1-re vezet tehát az Újpest. Jövő héten egyébként egy újabb, nagyon fontos mérkőzése lesz az Újpestnek, hiszen a Ferencváros otthonában látogatnak a Lilafehérek. Jön az első derbi ebben az évben, mármint hogy ebben az idényben, 2026 őszén, ugye akkor már szeptember lesz még a Vasas, a Nyíregyházát fogadja jövő héten. Tehát nyilván nekik is fontos az a mérkőzés is, ahogy minden egyes mérkőzés, de meg sem közelíti azért a Ferencváros Újpest fontosságát. Tapsol az újpesti közönség, miközben a labda a Vasasnál. Pető az, aki visszalépett a támadósorból, de nem tudja megtartani, amennyi idő veszi el tőle. A labda pedig így megint csak a hazaiakhoz kerül. Egy keresztlabda Krajcsovics felé, át is tudja venni Krajcsovics, de nem siet sehova. Ott van Girsik mellette, így inkább visszaadja Fiolának. Ő Krajcsovics, aztán visszakapja tőle, és keresztbe íveli Helytornak, illetve a Helytor helyére beálló Nunesnek. Nunes feljátsza a középpályára, ahol Maier kapta. A Szendrei és Maier is visszalép a védelembe. Elég hasonló az ő játékstílusuk is egyébként. Szendrei ívelése most Amennyidó fejét megtalálja, de Amennyidó csúsztatása pontatlan volt, nem volt mögötte senki. Labdát szerez így a Vasas csapata, de nem sokáig van a Vasasnál a labda, mert hogy egy pontatlan passz követően azonnal az újpestiek birtokába kerül. Maier az, aki egy lövőcsellel most elküldi az ellenfelét, a csereként beálló Barkócit. Bánóci is Vasas sportoló, Bánóci Árpád, 400 gátas atléta, aki az Európa-bajnokságon is ott volt Birminghamben. Hát az ő gyorsasága az lehet, hogy jól jönne a Vasasnak a szélen. Nyilván az más kérdés, hogy a labdával mit tud. Erről

0: nincsenek információim. A labda az Újpestnél, Fiola kapja a bal oldalon, vele szemben ott van Horváth, Fiola feljátszana Fleiternek, Girsik szerel, de csak átmenetileg, mert visszakerül a labda az Újpesthez. Fiola ő inkább nem indul el előre, inkább Krajcsovicsnak teszi, Krajcsovicsot felvágja Horváth, de lehet, hogy bedobás jön, mert hogy így Horváth lábáról ment ki a labda, nem volt talán szabálytalan. Fiola dobhat, és Fiola bedobja Krajcsovicsnak, az Újpest tábor ünnepel. Krajcsovics nem tud kiharcolni egy szögletet, mert hogy róla ment ki a labda ezek szerint, és nem Imborról. Jöhet egy vasas kirúgás, engedi, gyorsan elvégzi, de az 5 perc hosszabbításból már a fele eltelt. Bő 2 perc van még hátra a mérkőzésből. Az Újpest 3-1-re vezet a Vasas ellen, és nagyon úgy tűnik, hogy visszatér a győztes útra az Újpest csapata, mert hogy Pakson kikapott az Újpest előtte, az MTK ellen hazai pályán döntetlent játszott, így két nyeretlen mérkőzés után, azok után, hogy legutóbb Kisvárdán aratott győzelmet az újpesti csapat, azután szerezhet ismét 3 pontot a bajnokságban, ezzel pedig a tabellán fellépne a második helyre, a Puskás Akadémia mögé. Az a Puskás Akadémia egyel kevesebb mérkőzést játszott, de meg arról ne beszéljünk, hogy a Győr 2-vel kevesebbet, mint az Újpest, és csak 2 ponttal van mögöttük, de hát nyilván előbb-utóbb ki fog egyenlítődni a mérkőzések száma, és ugye már csütörtökön pótolják a Győr-Ferencváros találkozót, de ez is a jövő zenéje. A labda a Vasasnál, Doktorics kapja vissza Petőtől, elég pontatlanul. Doktorics bejátsza aztán megint Petőnek, de hát még csak a felezőnél járnak a játékosok. Imbor kapja, Imbor Girsikhez játsza, Girsik, vele szemben ott van Krajcsovics, Girsik előtt indul Horváth, Horváthoz eljut a labda, de Fiola szorításában most nincs egyszerű dolga a szélsőnek, inkább csak visszafele tudja ő is játszani Imborhoz. Imbor megint Girsiknek, Girsik és Horváth nagyon szűk területen, Horváth nagyon szépen hozza ki, és ez így eljut ő megint Girsikhez, Girsik adná be, de egyelőre nem tudja, mert Szendrei szorongatja őt, most jön Girsik beadás, ez levágódik, Girsik ismételhet vissza a második hullámba, Urblik, ő sem tud kapura fordulni, Amanyidó pedig egy remek csellel szereli Girsiket, tényleg azonnal, amint labdához ért, már elkőte ellenfelét, és ezzel megint indul az Újpest, a jobb oldalon van, és középen érkező, Matko vezetheti rá Csókára, Matko a 16-os sarkánál, majd még beljebb, végül Doktorics érkezik, kisegíti Csókát, és elveszi a labdát Matkótól, jöhet így előre a Vasas csapata, Pető megint visszalép teljesen a saját térfelének közepére, lefordul az ellenfeléről, Stronátiról, és Horváth Rajmundot hozza játékba, Horváth rágyorsít, és már a 16-osnál jár Horváth, még lesz lövés, Fialáról levágódik, tisztáznak aztán az újpestiek, a labda oda kerül a középpályára, ott pedig már Vasas játékos nincs, és idő sincsen már a mérkőzésből. Hiába a vezető gól angyalföldi résztől, az Újpest megfordítja a találkozót. Újpest Vasas 3-1. Eseménytelen volt az első félidő, és mondhatom, hogy unalmas volt az első félidő. Mindössze 2-3 lehetőség volt feljegyezhető. Egy Urblik próbálkozás a 3. percen, amely néhány centivel fölé ment. 18 méterről adta le a lövését a Vasas csapatkapitánya. Majd Horváth Krisztófer lövésénél a Vasas kapusa engedi, ért bele kicsit balszerencsés a labdába, a hón alatt tovább csúszott a labda, de érkezett hely, és tisztázni tudott. Ezt követően pedig hát eltelt az első félidő, és akkor talán ez a legjobb, amit mondhatok róla. A második félidőben azonban rögtön egy Tóth Milán fejessel veszélyeztetett a Vasas, és a figyelmeztetőjel nem volt elég az Újpestnek. 2 perccel később Urlik baloldali szabadrúgását követően Imbor elszakadt Stronátitól, és közvetlen közelről 3-4 méterről befejelte az újpesti kapuba a Vasas vezető gólját. Vezetésének tudatában a Vasas higgadta, magabiztosan járatta a labdát, és úgy tűnt, hogy az a céljuk, hogy ezt az egygólos előnyt megőrizzék. Ez viszont nem sikerült, bár a 61. percben még egy Costa fejessel a Vasas veszélyeztetett, akkor szappanos reflex mozdulattal védeni tudott. 10 perccel később viszont szinte semmiből egyenlített az Újpest. Amennyidő kapott Matkótól egy labdát a 16-oson belül, és jobbról, jobb lábbal a jobb alsóba lőtte 10-12 méterről az újpesti egyenlítő gólt. 2 perccel később pedig egy kezezés miatt 11-est kapott az Újpest, a megítélt büntetőt. Jose Matko a bal alsóba passzolta, ezzel pedig megfordította a mérkőzést az Újpest 2 perc alatt, és hogyha ez nem lett volna elég, a 82. percben egy vasas támadás után előre vágták a labdát az újpestiek, Flajten lerázta magáról az emberét, és 2-1 vezethették Matkóval Engedire a vasas kapusára a labdát. Flajten roppant önzetlenül lepasszolta Matkónak, aki pedig talán még önzetlenebbül visszaadta Flajternek, Flajten pedig közvetlen közelről az üres kapuba passzolt, így Matko egy gólja mellett 2 gólpasszal járult hozzá az Újpest győzelméhez. A lilafehérek 2 nyeretlen mérkőzés után pedig újra 3 pontot szereztek. Újpest Vasas 3-1 a Szusza Ferenc stadionból. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra a Szó a stúdióé.
1: Kedves László Pálnak, köszönjük szépen. Itt van még velünk Fukovics László, akit kérek egy összegzésre. Hát ahogy szokott lenni, én azt mondanám, hogy a Vasas nem tudta rárugni arra az egyre a győztes gólt, aztán jött az Újpest, és minden megfordult.
2: Igen, a 70. percig a Vasas óriási fölényben játszott. Az első fél időt lehet mondani, hogy kiegyenlített, de az is inkább a Vasas felé billent. A gólt megrúgták a 48. percben, ugye Ínyipor fejese, utána Kosztának volt egy óriási helyzete, az Újpest teljesen megzavarodott, és a Vasas élvezte a játékot. Jó volt nézni, hogy mennek a támadások, jönnek a helyzetek, Vasas szemmel mondom ezt, hogy jó volt nézni. Az Újpest egyáltalán nem találta a játék forgatókönyvét. Horváth Krisztofert lecserélte Szélesi Zoltán, aki elég nehezen vette ezt tudomásul, a készfogásnak is rántotta a kezét, azért szerintem ennek lesz folytatása, nem hiszem, hogy kezdő lesz a következő mérkőzésen. És utána, hogy a futball miket tud produkálni, az valami hihetetlen. A 71. percben úgy nézett ki, hogy egy becsúszás szabadrugással végződik az a Vasas 16-os előtt, de kipattant a labda, betette Matko, és amennyi idő a semmiből egyenlített a 71. percben, úgyhogy nem volt benne a mérkőzésbe. Ez pedig a Vasas fogta meg annyira, hogy egy újabb újpesti támadás után egy lövés a csóka kezén csattan, 11-es, Matko gólra váltotta, megint megy tovább a mérkőzés, a Vasas duplán behozza Petőt, 2 csatárral föláll, megpróbál mindent, egy előrevágott labda, a Flajter sokkal gyorsabb, mint a védője, és mint edzésen kijátszák, 2 vitték a kapusra labdát az újpestiek, Flajter kiadta a Matkónak, aki még arra is volt ideje, hogy visszaadja neki, és a teljesen üres kapuban 4 méterről. Egy olyan meccset nyert meg az Újpest, hogy szerintem maguk se hiszik el, hogy megnyerték, de a futball képes erre, hogy a 70. perc után magához tért a csapat, lehet mondani, hogy talált egy gólt, utána viszont nagyon jól játszott, és az utolsó 20 percet nézzük, akkor megérdemelten nyer, de ha a teljes mérkőzést nézzük, akkor a Vasasnak nincs szégyenkezni valója, csak ezért nem adnak pontot.
1: Vukovics Lászlónak köszönjük szépen az egész napi helytállást, 3 mérkőzésünk volt ma, Nyíregyháza Paks 1-1, Honvéd Zalaegerszeg 1-0, és Újpest Vasas 3-1. Mi pedig sportágat váltunk, hiszen remekeltek a magyar versenyzők Poznánban a kajakkenu világbajnokságon, 1 arany és 2 ezüst volt a mai termés. Hallhattuk már Kis Ágnessel készült beszélgetésünket, ami a női kenu 1-es 500 méteren került a tarsolyába az ezüstérem. Most hallgassuk meg a kenu 4-es 500 méteres győztes Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel 4-est. Velük is beszélgetett Tóth Béla, mert hogy címet védtek.
3: Kristóf, címet védtetek, ráadásul ezúttal is fölényes és meggyőző teljesítménnyel, ha érzékelted, mennyire sikerült végrehajtani azt, amit elterveztetek?
4: Azt gondolom, teljes mértékben sikerült. Egy nagyon erős rajtunk volt, igazából ott már a gyorsításnál érzékeltem, hogy megvan a sebességkülönbség, amire utána építkezni tudtunk, és utána egy fokozatos átállás volt az utazóra, tényleg próbáltunk ebbe a HC-be egy jó erős, de mégiscsak a légmunkával könnyed utazót menni. A végén elég lötyögős volt a víz, úgyhogy leginkább azt érzékeltem, hogy arra próbálok figyelni, hogy nem is az, hogy most hatalmas megindulások legyenek, hanem minél jobban tudjak kenúzni a végén, és minél jobban fent tudjuk tartani a sebességet.
3: Pisti, ti holnap még mentek egy kenu 2-est Kristóffal. Arra ez lelkileg milyen töltetet ad nektek ez a világbajnoki cím?
5: Hát eddig ez a VB nekem nagyon hasonló a tavalyihoz. Ott is sikerült szerencsére megnyerni a 4-est, és másnap volt a páros. Akkor is nagyon nagy ölöket adott, és remélem, hogy ez most is ugyanígy lesz, és sikerül egy nagyon jó pályát mennünk holnap délelőtt.
3: Johnny, te erre a 4-esre fókuszáltál ezen a világbajnokságon, és mégiscsak egyedülálló teljesítmény az, hogy címet védtetek. Magyar kenu 4-esnek ez legutóbb 1998-ban sikerült, akkor még Kolonics Györgyéknek. Mi a titka a ti csapatotoknak?
6: Nagyon jól együtt tudunk dolgozni így 4-en.
4: illetve amikor beszállunk a hajóba, akkor tényleg csak arra fókuszálunk, hogy a legjobbat kihozzuk magunkat, és a legjobban tudjunk együtt dolgozni csapatként. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nincsen semmi, nem kell hozzá semmi különleges, csak tényleg négy ember, aki ugyanazért a célért dolgozik.
3: Dani, te dupláztál ma, az 501-es mellett a Canon 4-essel is mentél egy döntőt. Két arannyal távozó Poznányból, azt hiszem, hogy ez emlékezetes világbajnokság lesz a te pályafutásodban.
6: Hát igen, bármennyire nem volt eddig a kedvenc pályám, az biztos, hogy ez az emlék föntebb sorolja ezen a listán, úgyhogy álomszerű volt ez a hétvége. Szurkolok nagyon a srácoknak még holnap, hogy nagyon erős eredményekkel tudjunk hazamenni így a férfi kenu szakággal. Borzasztó jó volt ismét négyest menni, úgyhogy nagyon örülök, és hajrá holnap!
1: A győztes négyest hallottuk tehát, most pedig következzék a kajak egyes 1000 méteren ezüstérmes Kopasz Bálint.
7: Összességében elégedett vagyok azzal a teljesítménnyel, amit le tudtam adni. Nem volt teljesen 100%-os belülről az az érzés, amit szerettem volna, hogy minden stimmeljen. Az, hogy mentálisan, fizikálisan rendben vagyok mondjuk, az úgy okés volt, de például az, hogy nem volt teljesen 100%-os például a bélmikrobiomnak a kapcsolata, amit otthon jól felépítettem étkezésekkel, étkezési protokollokkal, olyan élelmiszerekkel, amik segítették azt, hogy a bérflórám nagyon jó legyen, és ennek teljesítménynövelő hatását is érezzem. Itt meg kint például, amit itt kaptunk délbe, olyan élelmiszerek, robbantott csirke és olyan egyéb más húsok, gabonák, amik mondjuk béláteresztést csinálnak, ez meg mondjuk az immunrendszer gyengeségét is okozhatja, számos problémát, úgyhogy ott például volt egy kis gyengeség, amit most tudtam, és ez a teljesítményben is közreszólt. Nagyon ritka az, amikor azt tudom elmondani, hogy minden stimmelt, és úgy tudtam beérkezni, nagyon elfáradtam, de mégsem volt az, hogy szétrobban a fejem, és minden fáj. Az elmúlt versenyekkor azért ez volt. De nem tudom, hogy jövőben meg tudom-e azt csinálni, mint például egy-két versenyen, a tokiói olimpián, a müncheni Európa játékokon 22-be, és hát nem sok verseny volt, amit tudok mondani, hogy úgy nyerni, vagy úgy végigversenyezni, hogy nem azt mondom, hogy ez egy pokoli fájdalom volt. A mostani az volt sajnos, főleg, hogy a derekamat meg is húztam egy kicsit a rajtgép, ahogy lecsukódott. Köszönhető volt annak, hogy rendkívül hullámos volt az elmúlt napokban a víz, és nagyon beállt mind a farizom, mint a derékizom, és ez meg nem segítette azt, hogy a sérülést elkerüljem. Nem sérülés ez, de minden esetre egy kis húzódás történt.
3: Ugye a tökéletességet hajszolod, és azt, hogy tényleg 100%-on vagy 100%-on sikerüljön minden, de azért nyugtass meg, hogy ennek az ezüstéremnek tudsz örülni.
7: Természetesen tudok, mint minden számban, de főleg itt a legértékesebb szám nekem, a K1000 méter, nem véletlenül indulok az elmúlt 10 évben mindig ezen a távon, amikor csak tehettem. Nagyon nagy dolog fölállni a dobogó valamelyik fokára K1000 méteren, a többi versenyszámban is természetesen. Nagyon örülök az ezüstéremnek, de maximalista vagyok az élsport világába, és az aranyérem tudok igazán örülni. És mi bennünk magyarokban sajnos ez a hosszú évtizedek alatt kialakult, hogy igazából az aranyérem az a király dolog, és annak tudunk a legjobban örülni. Én is ennek tudok. Nem feltétlenül gond ez, mert ez visz előre, hogy még keményebben dolgozzak és motivált legyek, hogy legközelebb én tudjam az aranyérmet szerezni. Jövőre lesz egy szegedi világbajnokság, rengeteg nézővel, fantasztikus hangulattal és óriási formákkal fognak a versenyzők készülni, én is, és remélem, hogy kijutok. Nagyon erős válogató verseny lesz, és ott kell kivívni a indulási lehetőséget, azon fogok lenni, és keményen edzeni, hogy sikerüljön kijutni. Ezt majd meglátom, a jövőt nem tudom, mit fog hozni.
8: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Egy arany, két ezüst Poznányban ma délután. A vártnál gyorsabban haladtak a munkálatok Paksnál. Folytatódik a késő nyári idő. Jó estét kívánok! Mónus Dóra vagyok.
8: Sporthírek.
9: A lengyelországi Poznányban a gyorsasági és parakajakkenu világbajnokságon a Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összeállítású férfi kenu 4-es címét megvédve aranyérmet szerzett 500 méteren. Kis Ágnes ezüstérmes a kenu egyesek 500 méteres versenyében. Magyar versenyző korábban még nem állt dobogón ebben a számban. A címvédőként indult Kopasz Bálint szintén ezüstérmet szerzett a kajak egyes 1000 méteres versenyében. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójában a Kispest Honvéd megszerezte idénybeli első győzelmét. Házigazdaként 1-0-ra nyert a Zalaegerszeg ellen. Korábban a Nyíregyháza a Hajrában egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott a Paks ellen. A nap utolsó találkozóján Újpest-Vasas 3-1. A világbajnoki címvédő Lando Norris 2030-ig meghosszabbította szerződését a Forma 1-es McLarennel. A McLarenhez 17 évesen érkezett Norris jelenleg a VB pont verseny 4. helyén áll, 11 futammal a vége előtt 83 ponttal lemaradva az éllovas Kimi Antonelli mögött. Az összetettben vezető szlovén Tadej Pogacsár bukásba keveredett, súlyosan megsérült a bal válla és a kulcscsontja. A baleset után megpróbált visszaülni a kerékpárjára, de nem volt rá képes. Ezért feladta a 8. szakaszt a Vuelta országúti kerékpáros körversenyen. A valenciai kórházba vitték. A szakaszt a francia Brian Coquard nyerte, összetettben pedig vezet az eddigi második spanyol Enric Mas.
8: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
9: Országszerte megemlékezésekkel tisztelegtek az 1526-os mohácsi csata hősei előtt. Az 500 évvel ezelőtt történt ütközet a középkori magyar állam bukását eredményezte. A becslések szerint az összecsapásnak legalább 14 ezer magyar áldozata volt. A mohácsi nemzeti emlékhelyen újra temették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A szakemberek megfeszített munkájának köszönhetően 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. A folyó meder alján lévő gát megemeli a vízszintet, ezzel biztosíthatja a hűtővíz szivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktoranduszoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt. Ezt terjesztik ki a doktoranduszokra is. Az innovációs képzést a most kezdődő tanévben a középiskolákban is megkezdik, közölte a tudományért és innovációért felelős államtitkár. Horváth Péter elmondta, a következő 3 évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs alapforrásait. Személyautóval ütközött egy busz Budapesten az Asztóriánál. A mentők 9 embert, köztük 2 gyermeket vittek kórházba. 8 könnyebb sérüléseket szenvedtek, egy középkorú nő azonban életveszélyes állapotban van, közölte az országos mentőszolgálat.
8: Közlekedés.
9: Budapesten holnap hajnalban átadják a Flórián téri felüljárót. Ezzel befejeződik a szerkezeti felújítás, és újra mindkét irányban megindulhat a közúti forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
8: Időjárás.
9: Mindenütt derült az ég. Hajnalig a déli és keleti tájakon még elszórtan előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Holnap országszerte napos, fátyolfelhős idő várható. Eső már nem lesz, a szél mérsékelt marad. Hajnalban 14-19, délután 30-34 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
8: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Bádár Ildikót, a Párducot, a Ferencváros korábbi női kézilabdázóját, a sikeres válogatott játékost beválasztották a Hírességek klubjába. Ezt a díjat majd a vasárnapi szuperkupa döntőn nyújtja át a Magyar Kézilabdázók Szövetsége. Én azonban meglátogattam őt, és beszélgettünk arról, hogy hogyan tudta meg, hogy ő lesz a nyertes, illetve fölidéztük a pályafutását. Hallgassák meg Bádár Ildikóval készült beszélgetésünket.
3: Gratulálok, most már nem csak a szurkolók körében lett híresség, hanem hivatalosan is a Hírességek csarnokába kerültél. Hogyan tudtad ezt meg?
4: Köszönöm szépen. Amikor a faházba itt edzést tartottam a gyerekeknek, pont a faház előtt voltam, és a felnőtt csapatunknak a masszőre, Maszarek Dóri jött, és akkor kiabált nekem messziről, hogy rád szavaztam. Mondom, hol? Hát aztán rád szavaztam. Jó, és akkor annyiba maradtunk, majd bementem a terembe, és akkor ott egy U18-as csapatunknak a játékosa szintén kikiabált, hogy Ildinén, én rád szavaztam. Mondom, mi ez a szavazás? Mondom, nem tudok róla. És akkor mondták, hogy a kézilabda szövetség oldalán van szavazás, és akkor megnyitottam, és akkor láttam, hogy van egy ilyen, hogy Hírességek csarnokában a szavazás, és hogy kik azok, akiknek még erre lehetőség, vagy hát kik azok az emberek, játékosok, vagy edzők, akikre lehet szavazni. És amikor végeztem az én csapatom edzésével, akkor már húgom is keresett, hogy nem szóltál, miért nem szóltál? Mondom, most tudtam róla edzés előtt. Na hát így tudtam meg róla, hogy lesz egy ilyen szavazás, vagy már van egy ilyen szavazás.
3: Lehetett követni azt is, hogy ki hol tart?
4: Nem tudtam. Tehát igazából amíg le nem zárták, addig én nem tudtam, hogy ki mennyi szavazatot kapott, vezetek, nem vezetek, ki az első, második, nem tudtam semmit erről. Kiírták a honlapra, hogy mikor zárják le. Volt kedden sajtótájékoztató, akkor hozták nyilvánosságra, és akkor tudtam meg én is, amikor mindenki más.
3: Hát gondolom, hogy azért ez egy jó eső érzés, de hát jár is neked.
4: Köszönöm szépen, nagyon jó érzés volt, hogy egyáltalán gondoltak rám, én is bekerülhettem a népsorba, és az még nagyobb örömmel töltött el, hogy nagyon-nagyon sokan rám szavaztak, és így én kerültem be a Hírességek csarnokába.
3: Van már a Fradiból több társad?
4: Kökény Bea. A Farkas Ági is benn van már.
3: Hát a ti páros kapcsolatotok az mindig is híres volt, most már itt is párban vagytok.
4: Igen, azóta együtt dolgozunk tulajdonképpen. Tehát ő, amikor ide került a Fradiba, akkor tényleg egy olyan zseniális irányítót kaptunk ő általa, aki tényleg mindig meghatározta a játékunkat támadásban, meg védekezésben is. Nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy meddig gyakoroljátok ezeket a mozdulatokat, vagy ezt a kapcsolatot, a kökei és te. Mondom, sem eddig. Mondom, persze edzésen gyakorol az ember, megcsinálgatjuk, de igazából ez annyira ösztönösen jött a kökének is, meg nekem is, meg annyira kialakult tényleg ez a kapcsolat, ő mint irányító, én mint beálló, hogy tényleg ez hosszú éveken működött a Fradiba és a válogatottba is. Utána én, ahogy befejeztem az aktív pályafutásomat, elkezdtem utánpótlás edzőként dolgozni itt, ő meg tulajdonképpen vezetőként, úgyhogy ugyanúgy megmaradt a kapcsolat, munkakapcsolat, mint ahogy játékosként.
3: Ezt úgy képzeljük el, hogy ott állsz a hatos vonalon, látod, hogy Kök elindul balra vagy jobbra, vagy másfele néz, és akkor tudtad, hogy mi fog következni?
4: Abszolút, igen. Tehát ez tényleg így volt. Tehát, hogy valahogy éreztük egymás mozgását. Ő is tudta, hogy én abból a szituációból, ahova ő megy, hova fogok lemozogni, vagy éppen zárni fogok, és akkor be tud jönni a zárásomba, vagy lőni tud. Tehát úgy tényleg ez így ösztönösen bennünk volt ez. Tehát nem kellett úgy külön órákon keresztül gyakorolni, hogy hú, ha én ide megyek, akkor ő hova megy, és fordítva. Tehát ez úgy jött magától. Persze a védőktől is függött, hogy ezt meg tudtuk-e oldani, vagy nem, de hál' Istennek legtöbbször sikerült.
3: Mióta vagy beállós poszton? Mert hát azért kézilabdában nem rögtön oda teszik az embert, hanem végigjár akár több posztot is.
4: Átlövőként kezdtem, és amikor Egerbe játszottam, a felnőtt csapatnak is tagja voltam már, és akkor elmentünk egy tornára, megsérült a beálló, és az edző akkor engem küldött oda be a helyére, És igazából megmondom őszintén, hogy már akkor is úgy éreztem, hogy nem volt rossz az a poszt, és jól éreztem magam ott, talán lőttem egy-két gólt is, és akkor utána valahogy ez úgy megmaradt, hogy felnőtt csapatba beállóként, ifi csapatba átlövőként játszottam, és amikor fölkerültem a Ferencvároshoz, akkor ugyanez volt, hogy itt is a Fradiban még ifistaként lőttem a gólokat, meg pályán voltam átlövőként, de a felnőtt csapatban bizony már a beálló poszton edzettem és játszottam. És ennek örülök is egyébként, mert nem hiszem, hogy egy ilyen karriert elértem volna átlövőként, de így, hogy így a szerencse így hozta beálló poszt, úgyhogy ennek így örültem. Most már főleg utólag az ember, hogy ilyen eredményes voltam ezen a poszton.
3: Ugorjunk egy kicsit vissza az időben, hogy egyáltalán hogy jött a kézilabda?
4: Általános iskolában, ugye hát én vidéken, kisfaluban nőttem föl, ott is voltak ilyen spartakiádok, tehát ilyen kislabdadobás, távolugrás, ilyenekre vitt a testnevelő tanárunk, és Besenyei János, aki 10 éves voltam, talán úgy ötödikes, akkor mondta, hogy menjek le edzésre, de nem tudtam, hogy milyen edzésre, de hát sport, mozgás, elindultam, és kiderült, hogy ez a kézilabdáról szól. És szintén jártunk ilyen tornákra, versenyekre, és látszott, hogy úgy van tehetségem hozzá, tehát nem állt tőlem messze, meg nem törtem ketté a labdát, és ő ajánlotta, hogy menjek Egerbe a Szilágyi Erzsébet gimnáziumnak a sporttagozatára, és akkor ott egyértelműen adódott, hogy akkor az Eger elsőbe folytatom a kézilabdás pályafutásomat. Hát tulajdonképpen én így indultam el, majd utána 17 évesen hozott el a Ferencváros.
3: Tehát a mai gyerekek már 6 évesen, 5 évesen akár szivacs kézilabdáznak, te meg később kezdted egy 5 évvel. Ez nem volt hátrány a mostani világhoz képest?
4: Akkor nem volt hátrány, most már, hogyha valaki 17 évesen kerülne be a Fradiba, akkor már be se tudnak kerülni, megmondom őszintén, vagy be tudna, de olyan extra meg, tehát, de elkezdeni kézilabdázni, az biztos, hogy nem. Tehát itt már tényleg 5-6 évesen muszáj, hogy a gyerekeket összeszedjük, meg próbáljuk őket becsalogatni, kézilabdázni, de mondhatom azt, hogy azért a Ferencvárosnak vannak olyan hagyományai, van olyan neve, hogy még azért vonzza a gyerekeket, csak nekünk azért van szükségünk arra, hogy tényleg ezeket jobban összeszedjük, ezeket a gyerkőcöket, akár lány, akár fiú vonalon, mert annyira sokfajta olyan dolog van már a mai világban, ami elviszi őket, tehát egy nagyon sok sportág elviheti, tehát a művészet, a tánc, a zene, tehát nagyon-nagyon sok minden, nagyon sok olyan terület van, amiben ők kibontakoztathatják magukat, és ezért is fontos az, hogy minél több lányka vagy fiú legyen ott 5-6 évesen, hogy utána tényleg föl tudjuk őket nevelni, vagy tovább tudjuk léptetni a följebb levő korosztályokhoz.
3: Igen, hát gondolom a te idődben többen voltak, akik sportolni akartak, ez volt egy ilyen kitörési lehetőség is. Ti sportcsalád voltatok? Hát a tesód is kézilabdázott.
4: Igen, sportcsalád, de igazából leginkább anyukám révén. Tehát az anyukám nagyon szeretett atletizálni, magasat ugrott, de kézilabdázott is. Például hát a régi fradi focisták a kezdő 11-et, azt folyamatosan fújta kívülről, tehát én ebben nőttem bele. Apukám nem tudom miért vasas drukker volt, de az anyu az ízig-vérig fradista. De annak ellenére én nem azért kezdtem el sportolni, mert a család is azért, hogy sportos beállítottságú volt, meg az anyu is kézilabdázott, csak egyszerűen szerettünk mozogni. Tehát vidéken erről szólt gyerek éveink, hogy kimentünk, futottunk, tollasoztunk, tehát hogy mozogtunk. Ugye ezt én is szerettem, és akkor ez így alakult, hogy ez lett a kézilabda, és akkor ez így már jött minden magától. Meg a másik a Ferencváros, tehát hogy én nekem nagyon sokan, hogy ez az álma, az az álma, nekem nem voltak ilyen álmaim, mert én bele sem mertem gondolni, hogy egyszer majd én a Ferencváros vagy egy válogatottnak a játékosa lehetek. Tehát, hogy én elkezdtem kézilabdázni, és kézilabdáztam. Tehát, hogy úgy tetszett, jól éreztem magam, jól is ment, tehát, hogy megvolt az a sikerélmény is, de én igazából akkor mertem tovább lépni, vagy mertem álmodni, amikor fölkerültem a Fradiba, már a felnőtt csapat stabil tagja lehettem, és 1990-ben Laurence Laci bácsi szövetségi kapitány meghívott a válogatottba. Tehát igazából nekem, vagy bennem akkor tudatosult ez az egész, hogy hoppá, hát egy ilyen lehetőség van előttem, most már igenis álmodhatok nagyobbat, meg egyáltalán álmodhatok arról, hogy ilyen vagy olyan eredmény, vagy magyar bajnok legyek a Fradival, vagy éppen világ eseményekről én éremmel térjek haza a válogatottal.
3: Neked volt időszak, amikor a testvéreddel együtt futott a pályafutásotok párhuzamosan, Margóval?
4: Igen. A Margó, amikor, hát 5 év van közöttünk, és amikor a Margó 8-os volt, befejezte az általános iskolát, 14 évesen került föl a Fradiba.
3: Kitapostad egy picit az ösvényt?
4: Egy kicsit igen, de ő erre azt mondaná, hogy jaj, hát persze, az anyuék is azt mondták, hogy de jó, hát ott lesz úgyis a nővéred, majd vigyázz rád. Soha nem volt velem, mindig máshol volt. Tehát ő ezt mondaná, hogy nem vigyáztam rá, de azért persze figyeltem rá, de neki azért ilyen szempontból könnyebb volt, mert amikor én fölkerültem Pestre, én egy tök idegen környezetbe kerültem, tehát Pesten nem volt olyan rokonság, aki ebbe segített volna, hogy én mikor, hova, merre menjek, hogy közlekedjek. Tehát nekem a Fradit megszokni, az új kollégiumot, az új iskolát, ráadásul az egész Budapestet, tehát tényleg néha se tudtam, hogy az aluljáróból melyik lukon jöjjek ki. Tehát, hogy azért volt egy kemény év az elején, amit nagyon meg kellett szoknom mindent, és beletanulnom mindenbe. De azért természetesen a Margónak ilyen szempontból egy picit könnyebb volt, hogy azért itt voltam neki.
3: Játszottatok is együtt?
4: Játszottunk együtt. Most az időpontot meg nem mondom, mert ő 20 évesen már eligazolt Szekszárdra. De játszottunk is együtt, mert utána az András visszahívta a Fradiba egy 4 évre, és akkor játszottunk együtt is. Azokból jött ki nagyon jó kis sztori, amikor egymás ellen játszottunk, tehát azért az nem volt egyszerű egymás ellen játszani. A Margó akkor Szekszárdon NB1-be játszott, és a család levonult Szekszárdra. Szekszárd-Fradi bajnoki mérkőzés volt, és egy szekszárdi szurkoló bácsi nem bírta kés szünetbe, oda ment az anyukámékhoz, hogy ne haragudjon, de döntsék már el, hogy kinek szurkolnak, mert szurkoltak a Szekszárdnak, szurkoltak a Fradinak, és az anyukám még meg pedig mondták, hogy hát ott az egyik lányom, ott meg a másik, most mit csináljunk? És akkor nevetett a bácsi, és mondta, hogy megérti. Vagy például volt olyan, akkor a Margó Vácon játszott, hát szintén NB1-be, mert hát ő is NB1-be tolta végig a pályafutását, hogy fú, hátulról valaki olyan brutális módon lerántott, és fú, nagyon a földre kerültem, és úgy, jó, oké, és most fú, nem tudom, mit fog, fölnéztem, és mondom, nem tudom, mit fogok mondani ennek a védőnek, aki ezt a csúnyaságot elkövette velem, és még föl se álltam a parkettáról, csak fölnéztem, és így a húgom nézett le rám. És akkor vettem egy nagy levegőt, és akkor mondtam, hogy jó, majd otthon megbeszéljük ezeket, de egymás ellen is, vagy amikor együtt játszottunk, az is nagyon jó érzés volt egyébként. Sokszor azért jobban izgultam, hogy neki jobban menjen a játék, mint nekem.
3: Persze, te azért egy olyan poszton játszottál, amiben most aztán bőven nem bővelkedünk, de annak idején sem volt olyan sok beállós. Ott könnyebb dolgod volt, mint lövőben neki?
4: Régebben azért majdnem minden posztra volt a válogatottnál is egy 3-4 jó játékos. Tehát azért nekem is az volt a jó, hogy olyan beállókkal kezdhettem az elején, akiktől tanulhattam, viszont ők már 1-2 év után abba hagyták, lemondták a válogatottságot, vagy abba hagyták az aktív játékot, és mivel Laci bácsi engem tényleg 20 évesen behívott a válogatottba, úgy benne is maradtam, de hát persze nagyon sokat kellett ezért dolgozni, és tehát, hogy én azt nem tudom elmondani, vagy nem is mondhatom el, hogy én hosszú éveken keresztül ültem volna csak a kispadon, és ugyanez volt a jellemző a Fradiba is, tehát igazából, amikor én ide kerültem, szintén abba hagyták a játékot, az előttem levő beállók, és így mondhatom azt, hogy így simán oda kerülhettem a pályára. Ki kell használni egy ilyen lehetőséget, azt gondolom, hogy nekem így sikerült is, úgyhogy tulajdonképpen én nem volt az, hogy így a kispadon ültem volna éveken keresztül.
3: Persze azért sokat változott a kézilabda, most azért a belső posztokon folyik javarészt a játék, de azért a beállósok jobban játékban vannak még most is, mint mondjuk a szélsők. A te idődben ott meg még nagyobb lehetőség volt beállós poszton?
4: Én azt gondolom, hogy a beálló játéknak a fontossága a mai játékban is nagyon-nagyon fontos. Gyorsabb a támadások, tehát hogy több támadás szám van, gyorsabb lett a kézilabda, atlétikusabbak is lettek szerintem a játékosok, akár a női, akár a férfi vonalat nézzük. És az, hogy most hogy teremti meg a helyet például egy beálló az átlövőknek, a belső poszton játszóknak, vagy mennyire tud üres területekre lemozogni, mennyire tudja átvenni a játék ritmusát, az a mai játékban is nagyon-nagyon fontos. De fontos volt természetesen a mi időnkben is, tehát egy beálló hogy segíti, hogy készíti elő a mozgásokat támadásba, úgyhogy ezek között talán nem tennék annyira nagy különbséget, tehát persze valamennyit változott, de ugyanolyan fontos, mint a mi időnkben volt.
3: Persze ez egy különleges szituáció, hiszen nagyon sokat vagy háttal a kapunak.
4: Igen, ezt néha nehéz is tanítani, akár gyerekeknél is, ugye gyerekekkel dolgozok, nehéz is, tehát hogy ezt érezni kell, tehát hogy háttal állsz a kapunak. Nagyon ritkán van olyan, hogy pont a kezedbe esik a labda, pont a kezedbe adják a labdát, tehát még meg is kell szerezned azt a labdát, amit bejátszanak neked, plusz ott van azért egyik védő az egyik, a másik védő a másik oldaladon, néha a nyakadba húzzák, tépik a mezedet, neked akkor valahogy össze kell kaparni azt a labdát, és még kapura fordulni vele, de ne lépjél vonalra, nézd a kapust, hogy mozog, tehát azért ez egy nagyon összetett, tehát igazából a beállóknak vannak olyan momentumai, olyan technikai dolgok itt a beállójátékban, amit nem is biztos, hogy úgy meg tudsz tanítani, hanem ösztönösen érezni kell. Tehát tényleg én is elmondhatom magamról, hogy talán, hogyha pályafutásom során egyszer-egyszer vonalra léptem, annál többet valószínűleg nem, de valahogy ösztönösen éreztem, hogy kell fordítani a lábfejemet, hogy kell kapu irányába mozdulni, mert azért olyan felkészítést én azért vidéken, se általános iskolában, se Egerben nem kaptam, mint amit már most tudunk a gyerekeknek adni, vagy olyanok a körülmények, hogy ezeket már jobban meg tudjuk tanítani. Tehát én, amikor 17 évesen fölkerültem a Fradiba, én akkor kezdtem el tanulni, meg technikai dolgokat is átvenni, de ez a beálló játék, ez már bennem ösztönösen bennem volt. Tehát nekem nem kellett 17 évesen megmondani, hogy ne lépjél vonalra. Én ezt már tudtam, de ez ösztönös volt.
3: Kétfajta beállóst szoktam én megkülönböztetni, akik termetüknél fogva azon a poszton játszanak, meg azért régen voltak alacsonyabb, de jó mozgók, például Kocsisböbe ugye világszínvonalon játszott ő is. Te a kettőnek voltál az ötvözete a kétfajta játékos típusnak?
4: Talán igen. Igen, a Böbével teljesen más típusú játékot játszottunk, de én azt gondolom, hogy ez egy csapatnál nem rossz, hogy van két ilyen beálló. Nekem az elsődleges volt, mivel az alkatom is másabb, mint a Böbéjé, többet tudtam zárni, tehát le tudtam jobban szorítani a védőket, hogy nagyobb terük legyen, nagyobb lehetőségük legyen az átlövőknek az átlövésekre, a lövésekre, de ha kellett üres területre is lemozogtam. Mondhatom azt, hogy talán mind a kettőnek, de leginkább az előkészítésekbe, a zárásokkal vettem ki a részemet.
3: De te védekeztél is.
4: Igen, igen, hármas védő, kettes védő, úgyhogy az is benne volt, igen.
3: Ugye Kocsisböbével csak a válogatottban tudtál együtt játszani, de egymás ellen meg nagy csatákat vívtatok.
4: Igen, amikor ő a Dunajóvárosba játszott, mi meg ugye a Fradiba, a két csapat azért küzdött a bajnoki címért egy párszor. A Böbe is egyébként, a Böbér is az volt a jellemző, hogy nagyon akart, nagyon küzdött, egy olyan harcias típusú játékos volt ő is, ő benne is benne volt a munka, tehát én is mindig azon voltam, hogy tényleg azt a munkát megcsináljam, tehát munka nélkül nem lehettem én se eredményes, tehát én tudtam azt, hogy főleg amikor ide kerültem, ahhoz, hogy én bebizonyítsam, hogy ide való vagyok, akár a Fradiba, akár a válogatottba, hogy nekem azért nagyon-nagyon sok minden meg kell tenni, és mivel látták, hogy ez így is van, tényleg a csapat is nagyon hamar elfogadott, ráadásul nagyon sokat segítettek, tehát egy olyan jó közegbe kerültem, akik tudták segíteni a fejlődésemet, és nekik is része volt abban, hogy én ilyen eredményeket elérhettem.
3: Ugye hatszoros magyar bajnok vagy. Melyik volt az első, arra mindig emlékszik az ember?
4: 93-as, 94-es évben, mert 92-ben jött hozzánk Németh András, és akkor majdnem kiestünk az NB1-ből. András átvette a csapatot, és egy év alatt másodikok lettünk a bajnokságba, és megnyertük a Magyar Kupát, tehát igazából a következő évben már mi lettünk a bajnokok, de tényleg ott első évben, amikor másodikok lettünk, a Vasassal küzdöttünk nagyot, az ilyen két győzelemre ment az a bajnoki cím, és tényleg az akkori Vasast megszorítani, meg akkor meg is vertük, mert itt a Vasast nyert, mi elmentük a Fáy utcába, akkor ott mi nyertünk, és a harmadik meccs döntött el, hogy ki lesz a bajnok, és azt ráadásul a BS-be rendezték. Föladtuk a pályaválasztást, pontosan azért, hogy így első év után minél több szurkoló lásson bennünket, de mindegy, hát azt elveszítettük, de így is nagyon örültünk annak az évnek.
3: Azért volt még mellette őt, melyik volt az utolsó?
4: Ne kérdezz ilyeneket tőlem. Nem tudom. Nem
3: vagy egy ilyen statisztikus alkat?
4: Az kérdezz meg a Kökét, ő tudja. Nem, csak azt tudom például, hogy a 7 magyar kupa győzelmem is van, és pont azzal fejeztem be a pályafutásomat egy magyar kupa győzelemmel, és ráadásul, ha jól emlékszem, a Pálinger Katinak én lőttem az utolsó gólt, és így zártam le a pályafutásomat, de erre nagyon emlékszem. Úgyhogy a többit azt elő kell venni, a kis okost, és utána nézni, mert így fejből néha már összecsúsznak az évek.
3: Ugye, ami hiányzik talán a te életedből, vagy a pályafutásodból, az egy BL győzelem.
4: Igen, vagy a BL, tehát hogy egy nemzetközi kupa győzelem mindenképpen. Azt sajnálom egyébként leginkább, hogy az első induláskor nem tudtunk győztesek lenni. A Brémával küzdöttünk nagyot, és ott is sajnos csak a másodikok lettünk, pedig ahhoz nagyon-nagyon közel voltunk. De utána még sikerült BL döntőt játszani, de hát Szkopjéval azért nem volt egyszerű, meg hát nem olyan volt az akkori rend, mint most a lelátókon, tehát nagyon sok helyen.
3: Hát ott még dohányoztak, meg úgy viselkedtek.
4: Igen, tehát a viselkedés, a fújolás, a köpködés, mert az is volt, hogy bencigiztek a terembe, tehát nagyon-nagyon sok olyan tényező volt, de ezt mi próbáltuk kizárni, tehát egy ilyen egy sportoló, meg kell is, hogy ezeket kizárjuk, az ilyen körülményeket, de azért nem, hogy egyszerű meg akkor a Szkopjének is nagyon-nagyon jó csapata volt, pedig ahhoz is nagyon közel álltunk, úgyhogy sajnálom, hogy pont a nemzetközi kupa nem lett meg.
3: 202 válogatottság jutott neked, meg hát azért abban igen szép eredmények.
4: Igen. Igen, annak örülök, hogy tényleg így a 200-as határt is sikerült túlépnem, de tényleg ami a legnagyobb dolog, hogy amilyen világversenyeken indultunk, amilyen eredményesek voltunk, az nagyon jó volt. Tehát igazából a Fradinak is, meg a válogatottnak is azt mondhatom, hogy ez egy kicsit ilyen aranykora volt, mert mind a kettő nagyon-nagyon jó ment, eredményes volt, és tényleg a válogatottban is együtt tudtam játszani akár a Kökével, akár a Farkasságival, tehát az a megszokott páros-hármas kapcsolatok ott is működtek, és tényleg ami nagyon jó volt, hogy ezek akár Európa-bajnokság, világbajnokság, olimpia, tehát mind a három ilyen versenyről, világversenyről vannak érmeink, de ami tényleg, nagyon sokszor kérdezik, hogy de hát a legjobb, meg választ ki, meg nem tudok választani, viszont az meghatározó volt az én életemben is, amikor a 1995-ben az osztrák-magyar közös rendezésű világbajnokságon vettünk részt. Egyrészt azért, mert ezüstérmesek lettünk, másrészt azért, mert hazai közönség előtt játszhattunk, és egy olyan mélypontról indult el a válogatott, a C csoportból, került vissza az elitbe, és az a világbajnokság elindított megint itt a kézilabdás társadalomban, meg a szurkolók között is egy olyan folyamatot, ami tényleg úgy meghatározta a következő éveket, mert zseniális volt itthon játszani akkor. Egy ilyen közönség előtt tényleg eredményesek voltunk, és szerintem az is adott egy ilyen nagy lökést a csapatnak.
3: Ugye Európa-bajnoki arany, világbajnoki ezüst, olimpiai ezüst, de hát ez könnyedén lehetett volna arany is, akár a két ezüst.
4: Ez is egy visszatérő történet, vagy kérdés mindenkitől. Tehát nagyon sok emberrel azért találkozok, vagy az utca embere, vagy szurkoló, vagy ismerősök, hogy de hát az a Sydney döntő. És akkor mondom, hogy igen, azért egy olimpiai bronz után ez egy ezüst, tehát már az egy előrelépés, viszont arra nagyon sokan emlékeznek, hogy jutottunk be a négybe egyáltalán. Tehát, hogyha az nincs meg, akkor még ezüstérem sincs. Tehát az osztrákok 3 góllal vezettek, amikor talán másfél perc volt hátra, és nekünk azt meg is fordítottuk azt a mérkőzést, és utána verekedtük be magunkat a legjobb négy közé, és utána tényleg egy olyan felszabadult játékot játszottunk akkor a világ legjobb csapatának kikiáltott norvégok ellen, hogy sima győzelem volt, és így jutottunk be a döntőbe. Tehát én azt mondom, hogy ez a magyar válogatott, lehet, hogy amit kaptunk az osztrákok ellen, azt a dánok ellen elvette a döntőbe, nem tudom, de akkor még ez az ezüstérem se lett volna meg. Úgyhogy akkor abban a pillanatban nagyon rossz volt, tehát persze, hát mindenki a csírt, zokogolt, elveszítettünk egy olimpiai döntőt, egy aranyérmet, hát ez a úristen, hát ez a csúcs lett volna. De aztán eljöttünk, hogy van egy ezüstérmünk, tehát hogy ne sírdogáljunk, mert már az is nagy dolog, hogyha valaki elindul egy olimpián, tehát kvalifikálja magát, ott lehet. Mi meg úristen, hát döntőt játszottunk. És azért már ezt másképp fogja fel az ember, meg amikor hazajöttünk, akkor tényleg a szurkolók olyan cukin fogadtak bennünket, mint hogyha aranyérmet nyertünk volna.
3: Mondtad, hogy a statisztikákat nem figyeled, nem szereted, de azért van valami vitrined, ahol ezeket az érmeket, kupákat tartod?
4: Ó, persze. 96-ban, amikor megszereztük a bronzérmet, akkor rá egy fél évre otthon voltam az anyukámnál Kömlőn, és akkor fölhívott egy bácsi telefonon, és hogy szeretne eljönni, meg hát ő tulajdonképpen egy múzeum igazgatója Egerbe, és hogy találkozzunk. Hát mondtam, hogy jó, persze. Na most ide jött Feri bácsi, annyit mondott, hogy lesz majd egy valami konferencia ott Egerbe, az Egri Sportmúzeumban, és hogy bővítsük egy kicsit a dolgokat, szeretné elkérni határozatlan időre a bronzérmemet. Fú, hát mint a szívemet tépték volna ki, vagy én nem is tudom. Na jó, hát de tényleg Eger onnan indult a mer, jó, Feri bácsival megegyeztünk, és akkor odaadtam neki az érmet, és akkor tényleg eltelt egy fél év, egy év, és akkor az anyukámmal beszélgettük, hogy hát de jó lenne megnézni, hogy hol van az a bronzérem, tehát hogy hova került, meg oké, Eger, meg nem tudom, fölhívtuk Feri bácsit, hogy mondta, hogy persze, menjünk be, meg nem tudom, és bementünk, és hát úristen, tehát az a Feri bácsiról tudni kell, ugye Eger miről híres, úszás, vízilabda, stb., leginkább ez a két sportág nagy hagyományai vannak, és az szépen elkezdte így az erekéket gyűjteni, a kupák, az iratok, az érmek, én nem tudom, minden. Utána már ilyen kibővült ilyen olimpiai dologgá az egész, tehát az olimpiai fáklyáktól a zászlókon át. Tehát, hogy olyan erekéket gyűjtött össze, hogy így álltunk az anyukámmal, hogy úristen. Na most jött a Sydney ezüstérem, és akkor hívtam Feri bácsit, hogy jöhet érte. Tehát, hogy akkor már tudtam, hogy jó helyen van az érmem. Tényleg minden nélkül, minden fájdalom nélkül odaadtam az ezüstérmemet Feri bácsnak, hogy ezt is tegye a bronzérmem mellé az Egri Sportmúzeumban.
3: Ez most is ott van?
4: És ez most is ott van, és utána még a többi érmemet is, az Európa-bajnoki érmem, a VB érmem, akkor egy-két ilyen részvételi érem, akkor olimpiai ruhám, tehát van egy kis külön vitrinem, Egerbe a sportmúzeumban is, meg otthon is. Fú, várjál.
1: Meghalt
4: azóta.
1: Jó,
4: tudom, csak meghalt azóta, és annyira szerettem, tudod.
3: Ugye említetted már a beszélgetés elején, hogy edzés van, éppen most itt súlyzóznak a lányok, készülnek a bajnokságra. Te még aktív vagy?
4: Kézilabdában már nem. Egyébként mozogni kell, mert azért tényleg itt a 10-20 évek alatt az ember ebben nőtt bele, meg a mozgás töltötte ki az életünket, és hogyha nem mozogsz annyit, azért mi is érezzük, hogy a kilók csak jönnek. Kézilabdázni már nem. Persze, hogy a lányoknak megmutatok sok mindent, de azt is már jó, be kellene melegítenem, hogy nehogy véletlenül megsérüljek, vagy meghúzódjak, mert azért már az a mi öreg csontjaink nem úgy működnek, mint 20-30 évvel ezelőtt, és tehát persze azért bemutatok nekik dolgokat, vagy beállok passzolgatni, vagy ilyesmi, de úgy effektíve a kézilabda már nem. Viszont így járok konditerembe, spinning, egy kis futópadon futás, meg most már rendszeresen heti két alkalommal járok konditerembe, van egy személyjegyzőm. Én ehhez szoktam hozzá, tehát hogyha megbeszéljük, hogy hétfő este 7 óra, akkor nekem hétfőn este ott kell lennem. És ugye szintén ebben nőttem bele, hogy nekem megmondják, hogy mit kellett csinálni edzésen, és most is úgy van. Én azt, hogy most lemenjek valahova magamtól, persze lemegyek, de lehet, hogyha úgy megyek haza, hogy fáradtabb vagyok egy kicsit, akkor azt mondom, hogy dehogy is, hát otthon maradok, leülök, otthon maradok a tévé előtt, vagy veszek egy könyvet a kezembe, így meg, hogy megbeszéljük, úgy le kell mennem. És nekem is jól esik tényleg egy kicsit az ember izomzatát egy kicsit felfrissíteni, meg karban tartani, és kondizni mindig is szerettem. A futást azt már el tudom hagyni, mert az nem volt a kedvenc, nem tartozott a kedvenceim közé, de a konditermet azt imádom, egy kicsit erősítő jellegű edzések, és ezt így heti kétszer egy alkalommal ez belefér az életembe, és kell is.
3: Nem tudom, hogy a múzeumban mi van kiírva, vagy most, ha halhatatlanná váltál, az lesz kiírva, hogy Pádár Ildikó, vagy hogy a Párduc?
4: Pádár Ildikó, a Párduc.
3: Hány éve kísér már ez a név?
4: Jó, nagyon régen, még a 90-es évek, Kokainé Molnárbőbe a balkezes jobb szélsőnk ragasztotta rám. Valahogy egyszer csak jött, hogy a Párduc. És akkor hát valószínű, meg ő is mondta, hogy hát mert küzdesz, mint egy Párduc, meg fekete haj, meg Pádár, Párduc, PA, nem tudom, és hogy valahogy így alakult ki az egész, és tényleg nagyon sokan a szurkolók is Párduc, Párduc, Párduc, Párducnak hívnak, és ez már úgy tényleg rajtam maradt. Megszoktam, tehát sokszor az Ildikóra nem hallgatok, de a Párducra igen.
3: Hát gratulálok még egyszer a hatatlanságodhoz.
4: Nagyon szépen köszönöm.
2: Kedves hallgatók! Pádár Ildikóval készült beszélgetésünket hallották. Ezzel a körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Balog Bence és Szabó Bence volt, a hangmérnök Horváth Milán. Köszöni a figyelmüket a műsorvezető Balog Balázs. Adásunkat ismételten meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Jó Andrással.
0: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. It's

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap magyarul.

0: Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden nemzetek ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsoranyállót hallottak. Ez a Sportvilág.
1: Egy arany, két ezüst Poznánban. Hosszabbított a címvédő Lando Norris. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Jó András.
0: Sportvilág.
1: A lengyelországi Poznánban zajló gyorsasági és parakajakkenú világbajnokságon a mai napon három magyar érem született. A továbbiakban a Nemzeti Sportrádió helyszíni kommentátora Tóth Béla számol be a történésekről.
2: Szárnyaló kenu négyes, kis és kopasz ezüstje, három érem az utolsó előtti napon, köszöntöm Önöket Poznányból, Lengyelországból. Ismét világbajnok a magyar férfi kenu négyes, a Kollár Kristóf Juhász István Hajdú Jonatán Fejes Dániel összeállítású csapathajó, akárcsak tavaly ezúttal is tekintélyes felénnyel szerzett aranyérmet 500 méteren. Férfi kenu négyesünk legutóbb 1998-ban védte meg világbajnoki címét. A férfi kajakosok olimpiai versenyszámában 1000 méteren kopasz Bálint a címvédés reményében szállt vízre. A győri versenyző óriásit hajrázott, de végül 2/10 másodperccel kikapott a portugál Pimentától. Kopasz Bálint tehát ezüstéremmel bővítette érem kollekcióját Poznányban. Szintén a második helyen végzett Kis Ágnes. A szegedi kenus 500-on nagyot csatázott Jensennel, de az utolsó métereken a hullámok miatt majdnem kisodródott a sávjából, ezért ütemet tévesztett és lemaradt. Kis a magyar kenusport első VB érmét szerezte 501-esben. Csikós Zsóka a gyenge rajtot követően hiába kapaszkodott, a dobogóról lemaradt a kajak egyesek ötkarikás távján 500 méteren. A szolnoki Csikós ötödikként fejezte be a döntőt. A kenús Fejes Dániel 500 méteren a hetedik helyen végzett, és szintén hetedik lett az Opavszki Réka Horányi Dóra kenukettes a sprintávon 200-on. A zárónap előtt tehát így fest a magyar kajakkenu válogatott poznányi éremgyűjteménye, 3 arany, 2 ezüst. Ami pedig a szombat délelőtti középfutamokat érinti, ott 6 magyar egység hajózott rajthoz, 5-en pedig sikerrel teljesítették ezt az akadályt is. A Kuruc Levente Fodor Bence kajakkettes az olimpiai távon 500 méteren a középdöntőjét elsőként befejezve váltotta meg jegyét a holnapi éremcsatára. Lemaradt azonban az A-döntőről a roppant fiatal VB újonc női páros, Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra. A kajak kettes ötödikként zárta előfutamát és a B-jelű fináléban folytatja. Futamát nyerve jutott döntőbe a Kollár Kristóf Juhász István kenu kettes 500-on. A világbajnoki bronzérmes egység a korábbi megpróbáltatások után ma egy önbizalomnövelő teljesítménnyel lett első az olimpiai távon. Varga Ádám a regnáló Európa-bajnokat megelőzve húzta be a középfutamot a kajak egyesek 500 méteres számában, holnap ő is döntőzhet. Kiváló rajt után futamgyőzelem, a kajakos Lutz Anna a sprintávon lapátolhat éremért vasárnap délelőtt, és lesz magyar döntős a női kenusok 200 méteres távján is, ugyanis a 18 esztendős Paragi Petra a középfutama harmadik helyével biztosította, hogy ott lesz az ötkarikás szám legjobbjai között. Ma megszületett a magyar parakajakkenu válogatott első érme is. Kis Péter sorozatban 6-odjára lett világbajnok a KL1-es kategóriában. A finálé másik magyar indulója, Suba Róbert az ötödikként zárt. És érem került Varga Katalin nyakába is, méghozzá ezüst. A parakajakost a szerdai előfutamból kizárták, mivel vízbe borult, azonban a sikeres óvás után nem csak döntőbe jutott, hanem ott másodikként zárt. A poznányi kajakkenu világbajnokság holnap végződik.
1: Jöjjön először a kenu négyes értékelése, a riporter Tóth Béla.
2: Kristóf, címet védtetek, ráadásul ezúttal is fölényes és meggyőző teljesítménnyel, ha érzékelted, mennyire sikerült végrehajtani azt, amit elterveztetek?
3: Azt gondolom, teljes mértékben sikerült. Nagyon erős rajtunk volt, igazából ott már a gyorsításnál érzékeltem, hogy megvan a sebességkülönbség, amire utána építkezni tudtunk, és utána egy fokozatos átállás volt az utazóra, tényleg próbáltunk ebbe a HC-be egy jó erős, de mégiscsak a légmunkával könnyed utazót menni. A végén elég lötyögős volt a víz, úgyhogy leginkább azt érzékeltem, hogy arra próbálok figyelni, hogy nem is az, hogy most hatalmas megindulások legyenek, hanem minél jobban tudjak kenúzni a végén, és minél jobban fent tudjuk tartani a sebességet.
2: Pisti, ti holnap még mentek egy kenu kettest Kristóffal. Arra ez lelkileg milyen töltetet ad nektek ez a világbajnoki cím?
4: Hát eddig ez a VB nekem nagyon hasonló.

0: a tavalyihoz, ott is sikerült szerencsére megnyerni a négyest, és másnap volt a páros. Akkor is nagyon nagy öröket adott, és remélem, hogy ez most is ugyanígy lesz, és sikerül egy nagyon jó pályát mennünk holnap délőtt.
1: Johnny, te erre a négyesre fókuszáltál ezen a világbajnokságon, és mégiscsak egyedülálló teljesítmény az, hogy címet védtetek. Magyar kenu négyesnek ez legutóbb 1998-ban sikerült, akkor még Kolonics Györgyéknek. Mi a titka a ti csapatotoknak?
2: Nagyon jól együtt tudunk dolgozni így négyen, illetve amikor beszállunk a hajóba, akkor tényleg csak arra fókuszálunk, hogy a legjobbat kihozzuk magunkat, és a legjobban tudjunk együtt dolgozni csapatként. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nincsen semmi, nem kell hozzá semmi különleges, csak tényleg négy ember, aki egy ugyanazért a célért dolgozik.
1: Dani, te dupláztál ma, az 501-es mellett a kenu 4-essel is mentél egy döntőt. Két arannyal távozó Poznányból, azt hiszem, hogy ez emlékezetes világbajnokság lesz a te pályafutásodban.
3: Hát igen, bármennyire nem volt eddig a kedvenc pályám, az biztos, hogy ez az emlék föntebb sorolja ezen a listán, úgyhogy álomszerű volt ez a hétvége. Szurkolok nagyon a srácoknak még holnap, hogy nagyon erős eredményekkel tudjunk hazamenni így a férfi kenu szakággal. Borzasztó jó volt ismét négyest menni, úgyhogy nagyon örülök, és hajrá holnap!
4: A kenu egyesek 500 méteres futamában ezüstérmes Kis Ágnes következik.
5: Szerintem egy nagyon jó 400 métert tudtam jönni. A végén nagyon behullámzott a víz, és sajnos nem tudtam olyan jól lereagálni, mint a kanadai versenyző. Ebben még mindenképpen kell majd fejlődnöm.
1: És hogy érzed, hogy az első 400 méteren, amikor fej-fej mellett haladtatok Jensennel, akkor mi az, ami igazán stimmelt?
5: Igazából szerintem jól be tudtam lőni az iramot, és tényleg egy nagyon jó verseny volt. Jól sikerült a rajtom is, amin aggódtam, úgyhogy a rajt után kicsit meg is nyugodtam, hogy ez egy jó pálya lesz. A végét nagyon sajnálom. Igazából az ezüstéremnek tudnék örülni akár jobban is, de sajnos egy ilyen utolsó százat nem szabad megengedni magamnak.
1: Maximalista vagy, holnap még van egy négyes, és arra mindenképpen önbizalmat adhatott ez a világbajnoki ezüstérem. A tegnapi kenu 2-est követően mennyire volt nagy a csalódottság benned, hogy ott végül is a 7. helyen végeztetek Nagy Biankával?
5: Igen, a párosban ennél szerettünk volna előrébb végezni, mert igazából ez volt a legfőbb számunk, és erre készülünk, ez az olimpiai szám. Nagyon szerettük volna, hogy kijöjjön az, amit tényleg tudunk, de valahogy nem állt össze tegnap ez a pálya. Próbáltam ma tiszta lappal odaállni, és szerintem ez sikerült, mert a pálya első 400 méterében nagyon jól tudtam menni.
1: Még egy gondolat azt illetően, hogy a női kenusportban, a magyar női kenusportban a tiéd az első VB érem ezen a versenytávon. Ezen mennyire voltál tisztában?
5: Egyáltalán nem tudtam, hogy én vagyok az első érmes. Ennek úgy azért egy kicsit most tudok talán jobban is örülni, hogy meglett az érem. Igazából elég sok munka van mögötte, úgyhogy ennek nagyon örülök, és remélem, hogy lesz ez még jobb is.
4: A címvédőként indult Kopasz Bálint szintén ezüstérmet szerzett a kajak 1-es 1000 méteres versenyében, majd Tóth Bélával beszélgetett.
6: Összességében elégedett vagyok azzal a teljesítménnyel, amit le tudtam adni. Nem volt teljesen 100%-os belülről az az érzés, amit szerettem volna, hogy minden stimmeljen. Az, hogy mentálisan, fizikálisan rendben vagyok mondjuk, az úgy okés volt, de például az, hogy nem volt teljesen 100%-os például a bélmikrobiomnak a kapcsolata, amit otthon jól felépítettem étkezésekkel, étkezési protokollokkal, olyan élelmiszerekkel, amik segítették azt, hogy a bélflórám nagyon jó legyen, és ennek a teljesítménynövelő hatását is érezzem. Itt meg kint például, amit itt kaptunk délbe, olyan élelmiszerek, robbantott csirke és olyan egyéb más húsok, gabonák, amik mondjuk béláteresztést csinálnak, ez meg mondjuk az immunrendszer gyengeségét is okozhatja, számos problémát, úgyhogy ott például volt egy kis gyengeség, amit most tudtam, és ez a teljesítményben is közreszólt. Nagyon ritka az, amikor azt tudom elmondani, hogy minden stimmelt, és úgy tudtam beérkezni, nagyon elfáradtam, de mégsem volt az, hogy szétrobban a fejem, és minden fáj. Az elmúlt versenyekkor azért ez volt, Nem tudom, hogy jövőben meg tudom-e azt csinálni, mint például egy-két versenyen, a tokiói olimpián, a müncheni Európa játékokon 22-be, és hát nem sok verseny volt, amit tudok mondani, hogy úgy nyerni, vagy úgy végigversenyezni, hogy nem azt mondom, hogy ez egy pokoli fájdalom volt. A mostani az volt sajnos, főleg, hogy a derekamat meg is húztam egy kicsit a rajtgép, ahogy lecsukódott. Köszönhető volt annak, hogy rendkívül hullámos volt az elmúlt napokban a víz, és nagyon beállt mind a farizom, mind a derékizom, és ez meg nem segítette azt, hogy a sérülést elkerüljem. Nem sérülés ez, de minden esetre egy kis húzódás történt.
1: Ugye tökéletességet hajszolod, és azt, hogy tényleg 100%-on vagy 100%-on sikerüljön minden, de azért nyugtass meg, hogy ennek az ezüstéremnek tudsz örülni.
6: Természetesen tudok, mint minden számban, de főleg itt a legértékesebb szám a nekem, a K1000 méter, nem véletlenül indulok az elmúlt 10 évben mindig azon, ezen a távon, amikor csak tehettem. Nagyon nagy dolog fölállni a dobogó valamelyik fokára K1000 méterre, a többi versenyszámba is természetesen. Nagyon örülök az ezüstéremnek, de maximalista vagyok az élsport világában, és az aranyérem tudok igazán örülni. És ma, mi bennünk magyarokban sajnos ez a hosszú évtizedek alatt kialakult, hogy igazából az aranyérem az a király dolog, és annak tudunk a legjobban örülni. Én is ennek tudok. Nem feltétlenül gond ez, mert ez visz előre, hogy még keményebben dolgozzak és motivált legyek, hogy legközelebb én tudjam az aranyérmet szerezni. Jövőre lesz egy szegedi világbajnokság, rengeteg nézővel, fantasztikus hangulattal és óriási formákkal fognak a versenyzők készülni, én is, és remélem, hogy kijutok. Nagyon erős válogató verseny lesz, és ott kell kivívni a indulási lehetőséget, azon fogok lenni, és keményen edzeni, hogy sikerüljön kijutni. Ezt majd meglátom, a jövőt nem tudom, mit fog hozni. Sportvilág.
4: A folytatásban labdarúgás. Az OTP Bankliga 6. fordulójában a Nyíregyháza a hajrában egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott. A paksiak gólját Haraszti Zsolt szerezte, majd Török Olivérnek értékelt a mérkőzés lefolyás követően.
7: A paksiak egyik legjobbja Kovácsik Ádám volt, akinek akadt néhány bravúrja ezen a találkozón, a másik pedig Haraszti Zsolt, aki gyönyörű gólt szerzett szabadrugásból. Emlékezetes találat, csak paksi szempontból kár, hogy nem sikerült kihúzni a végéig.
8: Így igaz. Nyilván összképet nézzük, azért nekik is rengeteg helyzetük volt. Mondjuk pont ott 1-0, amikor ugye kaptuk a gólt, akkor nem volt benne, sőt azt gondolom, hogy rárukhattuk volna a vége a meccsnek, de összességében reális volt. Egy tipikus nyíregyházi mérkőzés volt, rengeteg párharc, rengeteg fizikai dolog, úgyhogy amit mondtál, sajnálom, jobb lett volna behúzzuk, de ha úgy nézem, hogy az egészet, akkor az gondolom reális.
7: És a meccs addigi összképe alapján megérdemelt volt a paksi vezetés, mert akkor nagyon nyomott a Nyíregyháza.
8: Nyomtak, de igazából első félidőben inkább úgy éreztem. Amikor rúgtuk a gólt, ott azt gondolom, megnyugtatta a csapatot, mondhatni átvettük a kezdeményezést. Sajnálom, hogy nem tudjuk az ilyen meccseket megérni, mert az ilyen meccsekkel tudsz olyan pozícióba kerülni, ami azt gondolom, hogy reális elvárás lehet a csapatunktól, úgyhogy keserű a szánk íze.
7: Ezt megelőzően 2023. szeptemberében szereztél gólt az NBA-ben, azért ez már nagyon kellett a lelkednek.
8: Nagyon. Ugye volt egy fél éves kitérőm előzőleg ugye Fehérváron, az jót tett a lelkemnek, most viszont újult erővel jöttem vissza. Nyilván ilyenkor bennem az ember a motiváció, hogy ennyi évesen is meg tudja mutatni, hogy miről van szó, meg hát ugye otthon van a két kisfiam, állandóan szívták a véremet, hogy mikor rúgsz már gólt, úgyhogy örülök, hogy tudtam gólt rúgni, még egyszer mondom, de azért keserű a számíze, mert jobb lett volna, hogy ez győztes gól lett volna.
4: Kovács Milánt a mérkőzés ráadásában cserélte le Bódog Tamás vezetőedző, most ő értékel.
7: Tőled indult az akció, amiből végül sikerült egyenlíteni. Abban a periódusban mindent feltettetek egy lapra?
9: Úgy gondolom, hogy igen. Ott mondjuk az egész mérkőzésen próbáltunk magasan védekezni is, és folyamatos pressing alá tenni az ellenfelet. Ismét egy középső labdaszerzésből indult az akció, kitettem a szélre, beadás, gól. Hát ebből volt még egy pár helyzetünk, úgyhogy egy több gólt kellett rúgni ezekből.
7: Na ez az, mert ez egy igazságos döntetlen a véleményed szerint, vagy van némi hiányérzetet, mert uraltátok a találkozó nagy részét?
9: Abszolút van hiányérzetem. Úgy gondolom, hogy legalább 20 kapura lövésünk volt. A fele szerintem kaput is talált. Ötösön belül 4-5 olyan helyzetünk volt, amit igazából csak be kellettem a passzolni üres kapura, ezek most kimaradtak, ha ezeket be tudjuk rúgni, akkor utána sokkal felszabadultabb mérkőzést fogunk tudni játszani a jövőben, sokkal könnyebbek lesznek a meccsek.
7: És milyen érdekes az is, hogy az Újpest és a Kisvárda ellen a hajrában szereztétek meg a győztes találatot, most pedig ugyanebben az időszakaszban sikerült egyenlíteni, tehát ott is erős fejben a csapat.
9: Persze, úgy gondolom, hogy van tartása a csapatnak, nagyon jó erőben van a társaság, ez mutatja is, hogy a utolsó 10-15 percben is még megyünk, csináljuk, presszingelünk, és 100%-ot kiad mindenki magából. Hát előbb be kell rúgni ezeket a helyzeteket, és akkor a végén könnyebb lenne a meccs, de hát most így alakulnak, de próbálunk majd jobban összpontosítani a helyzetekre.
4: Bódog Tamás a Nyíregyháza vezetőedzője szerint uralták a mérkőzést, nyerniük kellett volna.
7: Ez egy megérdemelt pontszerzés volt, vagy ezt a meccset is meg lehetett volna nyerni a hajrában? Hogy láttad?
10: Nem az, hogy meg lehetett volna, meg kellett volna nyerni. Az első fél az abszolút milyen volt 6 kimondottan nagy helyzetünk, és úgy gondolom, hogy uraltuk a mérkőzést. A második fél az nem volt jó, voltak lehetőségeink, de volt olyan fázis, persze a Paks jó játékosokban áll, és őnek is meg volt a lehetőségük. A második fél azt mondom, jó indulata, hogy X-es volt. De csak annyit kérek, hogy nézzétek vissza, amiből a gól lett, az a szabadrugás, hogy ki kit rúgott meg, semmit nem. Isten ments. De attól függetlenül nem a bíró múlt meg, nem is izén, ez nem bírózás, csak pont azért, mert így, hogy ráérek, és tudom, hogy a bírónak nincs videója, volt régen, 20 évvel ezelőtt, most már van. Most én ezt pont láttam, mert azt a szituációt én úgy gondolom, hogy érdekes volt, vissza lehet nézni, hogy miből lett a szabadrugás. A mi szögletünket megvarozták. Jön a következő mérkőzés, úgyhogy sok sikert a Paksnak.
7: És jön a következő kérdés, a Marco Brothers hogy működött?
10: Hát nézd, mind a ketten küzdöttek, hajtottak, lehetőségek megvoltak. A Márkónak volt 2 ajtóablak szituációs egyszer, amikor egyedül kilépett játékból, ott gyönyörűen védett a kapus, volt a fejese. Úgy gondolom, hogy jól működtek együtt, a másik Márkónak is, az új gyereknek is megvolt a lehetősége. Természetesen egy edzés után soha nem ideális, hogy kezd, de mivel úgy döntöttünk, hogy így éreztük veszélyesnek a csapatot, elégedett voltam vele, de hál' Istennek, akik beszálltak, azok jól szálltak be.
7: És végül megkérdezhetem, hogy a becserélt Manner Balást miért kellett lecserélni?
10: Hát ahogy néztem, föntről fájt a feje, fájt a lába, és rúgásokat kapott, nem éreztem benne azt, hogy csak a játékra tud fókuszálni. Nem tudtam, hogy sérült vagy nem. Éppen ezért próbáltam oda egy olyan friss játékost hozni, aki teljesen egészséges volt.
4: A Paks vezető edzője Bognár György elmondta, örülhetnek ennek az egy pontnak.
7: Szerintem nem azt kaptad a csapat túl, amit vártál, legalábbis az első fél időben, aztán a második játék részben jött Haraszti szabadrugás gólja.
11: Hát nem erre a meccsre leszünk a legbüszkébbek, azt gondolom, a szezon végén. Közel álltunk a 3 pont megszerzéséhez, de azt gondolom, hogy a játékkép alapján teljesen reális volt ez az 1-1. Nagyon sok pontrugást, oldalszabadrugás szögletet elfejelt az ellenfél. Lefejelték sorba a labdákat, életveszélyes volt. Szerintem örülhetünk ennek az egy pontnak, mondom még akkor is, hogyha pár perc választott el minket attól, hogy 3 legyen.
7: A mai mérkőzés egyik kérdése az volt véleményed szerint, hogy a Nyíregyháza hazai stabilitása vagy a Paks támadó ereje érvényesül?
11: Hát azért a mi támadóerőnk ma nem mutatkozott meg annyira, nem voltunk elég kreatívak, körülményesen lassan játszottunk szerintem, az első félidő különösen ezt mutatta, második félidőben nyilván mi is behoztunk egy belső csatárt, így már jobban föl tudtuk tartani a labdát, ez így jobban nézett ki, de összességében olyan nagy átütőerő nem volt ám a mi játékunkban.
7: Most ebben a fázisban, a bajnokságban, hogy álltok a csapat építéssel?
11: Hát még nem zárul le az átigazolás, addig ugye jönnek-mennek az emberek tegnap, ma, holnap, hétfőn, tehát én azt gondolom, hogy a jövő héten ennek is vége lesz.
4: A Kispest Honvéd megszerezte idénybeli első győzelmét, házigazdaként nyert az Alaegerszeg ellen, a mérkőzés krónikása Szalai Kristóf.
12: Megnyeri a meccset és ezzel a kiesési rangadót is a Kispest Honvéd csapata megmenekül Jakob bácsi legalábbis egy időre. Honvéd Zalaegerszeg 1-0. A mérkőzés 8. percében fel lehetett egyezni a zalaegerszegiek egyik, hanem a legnagyobb helyzetét, de ez is kimaradt. Maxwell robogott el az ellenfél térfelén, és helyzetbe hozta magát a 16-oson, belőre vezette a labdát, és átemelte Hadzsikit Csot a Honvéd kapusát, azonban néhány méterrel célt tévesztett, így nem született meg a Zalaegerszeg első gólja, ami az idegenbeli meccseiket illeti az idei szezonban. Később kiderült, hogy nem született meg a továbbiakban sem. Viszont nem úgy, a 18. percben Csontos Dominik centerezett középre, Szamosi pedig köszönte szépen a lehetőséget, és megszerezte a Honvéd vezető találatát. Még egyszer a 18. minutumban történt ez, és akkor még nem tudtuk, de mostanra kiderült, hogy több gól már nem is született ezen a mérkőzésen. Jöttek a cserék a második félidőre szép számmal, mindkét edző kihasználta a maximális csere lehetőségét. Még egyetlen egyszer tudott az Alaegerszeg veszélyeztetni. A 83. percben felső lécet találta el Amától 16 méterről, ballal telérűzte le előtte, és ezzel el is lőtte az Zalaegerszeg minden egyes lehetőségét, ami a pontszerzés reményét még életben tartotta a következő percekre is, hiszen több helyzet és esemény a mérkőzésen már nem történt. Így a Honvéd elmozdult a kieső zónából, a Zalaegerszeg pedig 6 forduló után a tabella utolsó helyén tanyázik. Még egyszer a végeredmény: Kispest Honvéd, Zalaegerszeg 1-0.
4: Szamosi Ádám, a Kispest Honvéd játékosa szerezte a győztes gólt, majd értékelt Bobák Róbertnek.
13: Gratulálunk a győzelmhez, egy kicsit megszédültél, de vállaltad az interjút, ezt köszönjük szépen. Először is mi történt ott az összefejelésre, mert sokan aggódtak érted?
14: Hát felugrottam fejelni, nem láttam a védőt, aztán nem feszítettem meg annyira magam, és összefejeltünk.
13: Sokkal fontosabb a gólod, ami nagyon kellett, talán mint egy falat kenyér az egész honvéd közösségnek. Milyen volt az a találat, mert technikailag tökéletesen kivitelezted a sarokra, lőtted a labdát?
14: Igen, hát Csonti nagyon, tudjuk, hogy nagyon jól ad be, úgyhogy bíztam benne, hogy oda fog érkezni a labda. Én meg csak mentem előre és próbáltam minden áron elérni.
13: Ma ezt a meccset meg kellett nyerni minden mindegy alapon. Mennyire volt fontos, hogy ezt az első 20 percben megtegyétek ezt az első lépést, jöjjön gyorsan a gól?
14: Nem volt fontos, hogy az első 20 percben szerezzük meg a gólt, akár az első vagy a 90. percben szerezzük a gólt, ugyanannyit ér. Lehoztuk nullára hátul, ugye kaptunk 2-3 gólokat az elmúlt meccseken, sokat figyeltünk a védekezésre, és megvan az eredménye.
13: Eddig sem volt messze az első győzelem. Ma mi az, ami átszakadt, és mit jelenthet ez a folytatásra nézve?
14: Ez majd nagybetűs csapat volt a pályán. Azt hiszem, csak elég körbenézni itt a hangulatra és a csapatra, hogy összeölelkezünk egy védekezésnél, vagy egy jó kapuralövésnél. Ezt kell továbbvinni, ezt a szellemet kell, a szellemiséget kell továbbvinni, és akkor biztos, hogy sikeresek leszünk.
4: Hiába rengeteg védés, Gundel Takács Bence kevésnek bizonyult ma.
13: Bence, mindent megtettél, védtél egy nagyot, előre jöttél itt a szögletnél, hát ha sikerül valami, de hogyha előtted a védelem nem úgy működik most már meccsek óta, elől pedig nem tudják azt a kevés helyzetet gólra váltani, akkor hogy látod a kiutat?
15: Igazából csak dolgoznunk kell, ahogy mondtad, azért a helyzeteink megvannak. Azt gondolom, hogy meccsről meccsre egyre jobban teljesítünk. Igen, most azt mondhatom, hogy meccsek óta magunkat verjük meg gyakorlatilag, mert hibákat dobunk hátul, amit megbüntet az ellenfél. Nagyon fiatal csapatunk van, ezt most már sokadszorra ismétlem önmagamat. Dolgoznunk kell tovább, aztán bízni benne, hogy ez meg fog fordulni.
13: Miért tud ennyire kevés helyzetet kialakítani egy csapat, és amikor pedig ott lenne a lehetőség, akkor Amátó felső léces lövésénél sem befele pattant a labda, ez egy picit a lelki állapototokat jellemzi most?
15: Hát igen, ugye szokták mondani, hogy szegény embert az ág is húzza. Most így azért nehéz, hogyha még szerencsénk sincsen hozzá. Most ez megint egy olyan szituáció, hogyha ez éppen befele pattan, nem kifele, akkor már egy-egy lehet, hogy utána a végén meg tudjuk fordítani, és utána megindulunk egy olyan sorozatba, hogy ebből kilábaljunk ebből a szituációból. Tenni kell érte, hogy szerencsénk legyen, úgyhogy tenni is fogunk.
13: Egy évvel ezelőtt nagyjából hasonlóan alakultak a dolgok, és láttuk, hogy mi lett belőle. Bizakodtok, reménykedtek abban, hogy ha összeáll a csapat, akkor ebből valami tavalyihoz hasonlóan nagy dolog alakulhat ki?
15: Hát nyilván, csak ezért tudunk dolgozni, úgyhogy nem a kiesés ellen szeretnénk küzdeni. Igen, döcögősen indul a szezon, de ugye tavaly is így indult, úgyhogy bízunk benne, hogy ugyanazt a munkát beletesszük, amit tavaly, és ugyanúgy meg fog ez fordulni.
4: Na, mai játéknap utolsó mérkőzésén a Vasas ugyan vezetés szerzett, de a lilafehérek otthon tartották a 3 pontot. Regős László Pál tudósít.
16: Hiába a vezető gól angyalföldi részről, az Újpest megfordítja a találkozót. Újpest-Vasas 3-1. Eseménytelen volt az első félidő, és mondhatom, hogy unalmas volt az első félidő. Mindössze 2-3 lehetőség volt feljegyezhető. Egy Urblik próbálkozás a 3. percben, amely néhány centivel fölé ment, 18 méterről adta le a lövését a Vasas csapatkapitánya, majd Horváth Krisztófer lövésénél a Vasas kapusa engedi, ért bele kicsit balszerencsét, és a labdába, a hón alatt tovább csúszott a labda, de érkezett hely, és tisztázni tudott. Ezt követően pedig hát eltelt az első félidő, és akkor talán ez a legjobb, amit mondhatok róla. A második félidőben azonban rögtön egy Tóth Milán fejessel veszélyeztetett a Vasas, és a figyelmeztetőjel nem volt elég az Újpestnek. 2 perccel később Urlik baloldali szabadrúgását követően Iimbor elszakadt Stronátitól, és közvetlen közelről 3-4 méterről befejelte az újpesti kapuba a Vasas Vasas vezető gólját. Vezetésének tudatában a Vasas higgadta, magabiztosan járatta a labdát, és úgy tűnt, hogy az a céljuk, hogy ezt az egygólos előnyt megőrizzék. Ez viszont nem sikerült, bár a 61. percben még egy Costa fejessel a Vasas veszélyeztetett, akkor szappanos reflex mozdulattal védeni tudott. 10 perccel később viszont szinte a semmiből egyenlített az Újpest. Amennyi idő kapott Matkótól egy labdát a 16-oson belül, és jobbról, jobb lábbal a jobb alsóba lőtte 10-12 méterről az újpesti egyenlítő gólt. 2 perccel később pedig egy kezezés miatt 11-est kapott az Újpest. A megítélt büntetőt Ályosa Matkó a bal alsóba passzolta, ezzel pedig megfordította a mérkőzést az Újpest 2 perc alatt, és hogyha ez nem lett volna elég, a 82. percben egy Vasas támadás után előrevágták a labdát az újpestiek, Flajten lerázta magáról az emberét, és 2-1-ben vezethették Matkóval Engedire a Vasas kapusára a labdát. Flajten roppant önzetlenül lepasszolta Matkónak, aki pedig talán még önzetlenebbül visszaadta Flajternek, Flajten pedig közvetlen közelről az üres kapuba passzolt, így Matkó egy gólja mellett 2 gólpasszal járult hozzá az Újpest győzelméhez. A lila-fehérek 2 nyeretlen mérkőzés után pedig újra 3 pontot szereztek. Újpest Vasas 3-1.
4: A Vasas játékosa Iimbor Patrik szerezte a mérkőzés első és egyetlen angyalföldi találatát. A lefolyás követően csalódottan értékelt.
8: Patrik, hogy az arcod is árulkodik róla, azért itt fizikálisan is kaptál egy pofont, de talán a csapat átvitt értelemben is most kapott egy pofont, pedig sokáig úgy nézett ki ott a második félidő első felében, hogy ti vihetitek földre az Újpestet. Ezt most mennyiben abban kell keresni ennek a vereségnek a hibáját, vagy okát, hogy ott azért jó pár helyzet kimaradt egy 0 után?
15: Hát nyilván a kegyet helyzetek mindig megbosszolják magukat, tehát ezeket minden jobban ki kéne használni. Úgy gondolom az előző meccsekben is, vagy meccsek folyamán is elég sok helyzetünk volt, azokat sem sikerült értékesíteni. Tehát ezen mindenképpen dolgoznunk kell a hetek folyamán. Nyilván most nehéz nyilatkozni egy ilyen megfordított meccs után. De hát igen, a kapott gólunk az eléggé megfogott minket. Ott erre a kéz az nyilván nagyon rosszul esett a meccsnek, én úgy gondolom nekünk is, és ott lelkileg is felénk kerekedtek, abból nehéz volt nekünk felállni.
8: Már először a kapott gólt említetted, azt az elsőt, ugye ott te próbáltál megszerelni, és hát nagyon szerencsétlenül pattant a te szempontodból a labda, mert hogy pont Matkóhoz sikerült.
15: Hát igen, úgy éreztem abban a szituációban, hogy nekem kereszteznem kell. Úgy, nagyjából sikerült is, sajnos pont szerencsétlen alakult a helyzet. Talán kicsit elcsúsztunk, ott talán mögém kellett volna keresztezni, ugye a szituáció mögöttem nincsen meg, de hát valamilyen szinten elkerülhető gól lett volna, de hát így alakult.
8: De hát te is szereztél egy gólt, az első NB1-es gólod. Nyilván vereség mellett nehéz ennek örülni, meg nem is elsősorban ez az első számú feladatod, hogy te gólokat szállítsd, de mégis azért a 49. első osztályú bajnokin megvan az első gólod. Azért ez egy pici pozitívum, pici öröm?
15: Hát igen, keserédes. Örülök, hogy megszereztem az első gólomat, de hát így annyira nem tudok neki örülni. Majd vissza kell videózni a gólokat, aztán tanulni kell a meccsből.
4: Az M4 Sport riportere Farkas Márton a Vasas vezetőedzőjét Erős Gábort is megszólaltatta.
17: Sovány igaz, hogy nagyon régóta nem nyert itt a Vasas. Én azt gondolom, hogy egy Vasas fiesztából csináltunk egy Újpest fiesztát, mert ez az igazság a végére, ugye már azt játszott az Újpest, amihez nagyon-nagyon ért, és amiben nagyon-nagyon jó. Megkapták az a megfelelő területeket hozzá, és szétkontráztak minket, ez az igazság, miután nekünk kellett menni az eredmény után. Tehát ez van, ez az NB1 és az NB2 között talán a legnagyobb különbség, hogy én őszinte leszek, és Isten ments, hogy az ellenfelet kritizáljam, hiszen megnyerték a mérkőzést, úgyhogy gratulálni kell nekik. De én nem emlékszem az első gól előtt kapura lövésén az Újpestnek. Tehát ez a 72. percben történt meg, az első hibánkat könyörtelenül megbüntették, és erre akarom mondani, hogy ez az, ami óriási különbség, hogy itt hibázol egyet, és jó játékosok vannak az ellenfélben, jó csapat, ezt meg fogják büntetni, ahogy ezt meg is tették, és azt hiszem, hogy 3 perc alatt sikerült kivégezni magunkat. Én ezt a 11-es szituációt, azt nem tudom, természetesen kéz volt, hát ezt nem vitatom, csak nem tudom, hova lehet ilyenkor tenni, a között jön egy blokkó játékos, ettől függetlenül kezére pattant, úgyhogy egy 11-es góla ugye megszerezték a végére, meg ahogy már mondtam, ott már Újpest fiesta volt, úgyhogy tényleg nem marad más, ilyenkor gratulálni kell nekik, nekünk pedig tanulnunk ezekből a hibánkból, hogy itt nem fér bele egyetlen egy pillanatnyi kihagyás sem, mert mint mondom, azonnal megbünteti az ellenfél. Mi pedig megtettük nekik azt a szívességet, hogy nem zártuk le, nem rúgtuk le a másikat, harmikat, negyediket, hiszen szerintem voltak óriási helyzetek, hogy a Szapi hatalmas bravúrokat mutatott be, de ezért is áll a kapuban, úgyhogy múlt héten is ez volt, de még egyszer mondom, a kapus meg azért van a kapuban, hogy segítse a csapatát, ahogy ő megtette. Mi pedig 3 lövésből 3 gólt kaptunk, úgyhogy még egyszer gratulálok az Újpestnek, és ez újabb számunkra fájó 3 pont elvesztése.
4: Fiola Attila, az Újpest védője végigjátszotta a mérkőzést, most az ő értékelése következik.
8: Gratulálok a győzelemhez, te megoldottad ott a védelem bal oldalát, a csapat meg ezt a mérkőzést, de hogyan? Mert azért ott a második félidő első felében azért igencsak szorult helyzetben voltatok.
18: Igen, 1-0-ás hátrány után kicsit kapkodóvá vált a játék, bár az első félidőben is sok hibával játszottunk. Aztán próbáltuk nyugtatni a játékot, és a Vasas kontrából 2-3 lehetőség is volt. Ha azt berúgják, akkor 0-2, akkor valószínűleg eldől a meccs. Ott a szerencsén múlt, aztán az egyenlítő gól után vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe, utána átvettük az irányítást. Aztán a 11-es után megfordítottuk a meccset, azt gondolom, hogy utána már megérdemelten nyertük meg a meccset, de sok hibával játszottunk, hogy az ki kell küszöbölni, illetve az első gólt is pontrugásból kaptuk, az már nem az első. Úgyhogy erre oda kell figyelni, mert ez már nem az első, nem is a második volt ebben a szezonban.
8: Mégis ezzel együtt azért stabilabb is volt valahol a csapat, vagy agresszívabb volt, így, amit itt mondjuk az előző mérkőzésen hiányolni lehetett?
18: Hát mondhatni igen, de ennél sokat többet vár mindenki a csapattól. Mi is magunktól csináljuk hétről hétre a dolgunkat. Nyilván nyomás is a csapaton, de szeretnénk folyamatosan jó eredményekkel rukkolni. Hál' Isten, ma sikerült a győzelem, de a játékkal nem lehetünk elégedettek.
8: Hogyha hétről hétről nézzük meg a nyomást, akkor jövő héten derbi, itt ennek a pillanatnak mekkora jelentősége van, hogy ez nem 0-2 lett, ahogy mondjuk te mondtad, hogy benne volt az is, hanem meg tudtátok fordítani pár perc alatt, és egy ilyen sikerélményből tudtok majd nekiugrani a következő hétnek. Szóval ez a fordulat, ez egy csapat jelenlegi helyzetében, ez mennyit jelent?
18: Hát azt gondolom, hogy sokat, remélhetőleg nagyon sokat. Ugye az idei szezonban ez már nem az első volt, hogy hátrányból tudtunk fordítani, illetve felállni. De mondom, ilyen könnyű gólokat nem szabad engedni a csapatnak, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni, illetve a csapatvédekezésre is sokkal jobban. Ugye az egész csapat védekezik, az egész csapat támad, úgyhogy remélhetőleg jövő héten is jó eredményt fogunk tudni elérni.
4: Végül, de nem utolsó sorban következzen a Lilafehérek vezetőedzője, Szélesi Zoltán.
8: Gratulálok a győzelemhez. Itt a második fél időben szerinted mi volt a legfontosabb fordulópont? Mert voltak ilyen kulcspillanatok, Szopponos nagyvédése, vagy amennyi idővel első gólja, hogy utána egybe jött a 11-es. Sok mindent meg lehetne ragadni. Szerinted az Újpest szempontjából mi volt itt a legfontosabb pont?
19: Azt kell, hogy mondjam, hogy tudtuk, hogy a mérkőzésnek a hajrája legyen az utolsó 30 perc, hogy jobban fogjuk bírni erővel. Az, hogy a játékunkban benne van a potenciál, hiszen az elmúlt hetekben folyamatosan gólhelyzeteket alakítottunk, így volt ez Pakson is, így volt ez egyébként Kisvárdalen is, így volt ez a Debrecen ellen is. Felhívtam a figyelmet arra, hogy a játékosok még szenvedélyesebbek legyenek, mert anélkül nem lehet futballozni, arra, hogy az utolsó passzakra odafigyeljenek, arra, hogyha cserélek, az azért van, mert nyerni akarok, és még jobbá akarom tenni a csapatot abban a fázisában a mérkőzésnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindez hozzásegítette ahhoz a csapatunkat, hogy egy buta pontrugás gól után visszajöjjünk, és meg tudjuk nyerni ilyen arányban ezt a találkozót.
8: Ha már ezt a cserét egy picit így megnyomtad, azért a közvetítés miatt a nézők láthatták azt az affért Horváth Krisztoffel. Én a lefújás után azért annak is szemtanúja voltam, hogy boldogan öleltétek meg egymást, és váltottatok pár szót. Mennyivel könnyebb így rendezni ezt a helyzetet, hogy azért a csere is bejött, mert Rojcsovics harcolt, aki tulajdonképpen a 11-es, meg a csapat is nyert.
19: Igen, ez nem lehet szétválasztani. Krisztoffel nagyot futballozott, nagyon jól védekezett. Úgy döntöttem volna a pillanatban, hogy frissítek azon az oldalon. Lecseréltem, mondom még egyszer, kimondottan hangsúlyoztam azt, hogy legyenek szenvedélyesek. A Krisztoffer mindenki ismeri, azt gondolom, aki a futballt szereti, ő egy szenvedélyes játékos, aki imádja a focit, ha lecserélik, az nyilván nem jól viseli meg, ez az ő meg az én dolgom, semmi problém nincs, nem minden játékost kell ugyanúgy kezelni. A végén ölelkeztünk, te is nagyon jól mondod, abszolút, tehát nincsen semmi probléma közöttünk, ez egy ilyen szituáció volt, nem esett jól neki esetlegesen a lecserélés, a Mátia hasonlóképpen gondolkozhatott volna, de felhívtam a figyelmet meccs előtt is már ugye a meccs meetingen, hogy aki szerephez jut, annak a csapat egységet kell tovább támogatnia.
4: Kétszer is egyenlített, de a győzelem már nem jött össze a Liverpoolnak a Nottingham Forest ellen. Az angol labdarúgó bajnokság második fordulójában a Liverpool Nottingham Forest 2-2. Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a mérkőzést. Kerkez Milos 71 percet töltött a pályán. Tóth Alex csapata a Bournemouth házigazdaként 1-1-es döntetlen játszott az Evertonnal. A 13-szoros magyar válogatott középpályást nem nevezték a mérkőzésre. Willy Orbán csapata az RB Leipzig a Borussia Mönchengladbach ellen 3-0-es győzelemmel, a Schäfer András foglalkoztató Union Berlin pedig az Eintracht Frankfurt elleni 1-1-es döntetlennel kezdte a német labdarúgó bajnokságot. az újonc SV Elversberg megnyerte története első Bundesliga mérkőzését, 3-2-re verte a Bayer Leverkusent. A 30-szoros válogatott Gazdag Dániel közös megegyezéssel távozott az Észak-Amerikai Labdarúgó Ligában szereplő Columbus Crew csapatától. Amerikai sajtóhírek szerint Gazdag következő csapata a New England Revolution lesz.
20: Sportvilág.
4: Második mérkőzésén is kikapott a Budaörs női asztalitenisz csapata a Bajnokok Ligája csoportkörében. Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar csapat az Európa Kupában folytathatja a szereplését. Ma az olasz Cagliari 8-5 arányban győzte le a magyar csapatot. Az összecsapás után Somogyi Zsófia készített összeállítást, elsőként a budaörsiek rutinos játékosát, Madarász Dórát hallják.
21: Felemásan sikerülhetett, így kívülről úgy tűnt ez a két mérkőzés, amit lejátszottál, de voltak akár csak az első francia elleni mérkőzésedre gondolunk, ott nagyon sok látványos és tényleg kiélezett párharcot vívtál, te hogyan élted meg és hogyan értékeled most ezt a saját teljesítményedet és a csapat teljesítményét?
22: Szerintem ez egy nagyon jó teljesítmény volt, ez egy nagyon erős olasz csapat. Mind Európa Kupában, mind Bajnokok Ligájában az elmúlt években nagyon jól szerepeltek. Tavaly óta szerintem még erősödtek is, úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve ezzel az eredménnyel, úgyhogy fiatalított a csapat, és ez szerintem egy teljesen jó eredmény volt, főleg úgy, hogy még azért szorosabbnak kellett volna lenni a végének.
21: Ugye elég jó sokkal állt ki most a Cagliari, és azért nyilván voltak nagyon-nagyon komoly ellenfelek is, de te is megmutatod, hogy mire vagy képes, viszont ott a második mérkőzésedben, ott az orosz ellenfél ellen, ott az 5-0-ra is vezettél, ott az utolsó játszmában, ott jött zsinórban 9 pont. Ott mi történt, vagy ott mi fordult el?
22: Kevesen tudják, de az elmúlt 2-3 hétben nem edzettem sérülés miatt, úgyhogy ezt múlt héten még bőségesen leírtam volna ezt az eredményt.
21: És egyébként hogy vagy? Mert kiült ugye a sérülésed, azt lehetett olvasni, szóval mennyire, hogyan tudtad így összeszedni magadat erre a mérkőzésre, és azért tényleg összességében mit tudtál kihozni?
22: Hát szerintem az eredmény magáért beszél. Tehát ha ezt valaki mondja nekem, hogy 2-t nyerettem volna ez az olasz csapat ellen, azt aláírom.
21: Az Európa Kupában fogja folytatni a Budaörs, viszont innen milyen tapasztalatokat lehet eddig elvinni? Ugye holnap már még a Majorkával játszotok, de eddig hogy látod akár a csapattársait, fiatal csapattársai teljesítményét?
22: Meglátjuk, az Európa Kupa az majd még odébb van, meglátjuk szépen, rutinokat gyűjtünk, nagyon jó meccseket játszunk, úgyhogy ezt próbáljuk kiélvezni.
21: Dohocki Nóra a Budaörs játékosa. Végül is egy 8-5-ös győzelmet aratott az olasz Cagliari, de azért itt voltak nagyon-nagyon ígéretes teljesítmények, és azért jóval szorosabban, kiélezettebben alakult, mint mondjuk a tegnapi mérkőzésetek a cseh csapat ellen. De hogyan értékeled a két fellépésedet? Volt egy nagyon magabiztos győzelmed is, ha minden igaz, ugye az orosz játékos ellen. Szóval összességében mennyire tudsz elégedett lenni?
23: Én tulajdonképpen 100%-osan elégedett vagyok magammal. Én úgy álltam oda igazából az összes meccs elején, hogy egy szettet tudják hozni a csapatomnak, és ez sikerült is. A többiben is próbáltam kicsit szorosabbat játszani, de sajnos ez nem sikerült, de sokkal tapasztaltabb volt, idősebb volt nálam az ellenfél, szóval ez így szerintem reális volt ez a meccs, de próbáltam mindent megtenni.
21: Mi az, ami szerinted egyébként döntött, vagy a fordulatokat hozta? Mert ha az első mérkőzésedre gondolunk, és ott egy ilyen nagyon fölényes, magabiztos, határozott győzelmet aratál az egyik játszmába, aztán a kettőt nyert ugyan az ellenfél, az orosz ellenfél, de hogy azért tényleg voltak annyira magabiztos és ígéretes meccsek, meg mozdulatsorok, szóval szerinted mi az, ami most mégis azért összességében az olasz csapatnak döntött? Nyilván azt el kell mondani, hogy jó sokkal állnak fel ellentétben veletek.
23: Igen, hát szerintem taktikát változtatott, mert ugye nekem a fonák az erősebbik oldalam, és ugye rutinos, idősebb, ezt észrevette hamar, és már a tenyeresemre kezdett el játszani, ami kicsit gyengébb. Szervefogadásokon is kicsit javítani kéne, ott is sokat hibáztam, szóval szerintem ez volt.
21: Személyesen neked amúgy miről szólt elsősorban eddig ez a két nap? Ugye már még holnap a Majorca ellen is játszottok. A Bajnokok Ligája továbbjutás az nem lesz meg, de talán előzetesen is az Európa Kupában gondolkodtatok, de neked miről szólt, és hogy érzed, hogy eddig mi az, amit ki tudtál hozni ebből? Azt mondod, hogy elégedett vagy, tehát hogyan állsz bele ezekbe a meccsekbe?
23: Az edzőmmel is beszélgettem pont a meccs után, és nekem ez arra volt jó, hogy fejlődhessek. Egyébként én nagyon jól is éreztem magam a csapattársaimmal is, meg a meccseken is, meg szerintem jó formát is hoztam, szóval tényleg csak annyi, hogy fejlődhessek, és ilyen jobb játékosokkal tudjak játszani.
21: Az egyébként mit jelent neked, hogy itt a, ha jól látom, ugye itt vannak a ismerősök, családok, rokonok, szóval hogy nyilván itt Budaörsön hazai környezetben egy ilyen rangos eseményen szerepelhettek, szóval ilyen szempontból ez mennyi plusz jelent?
23: Persze sok plusz jelent, tökre jó érzés, hogy mindenki a lelátón van az, ami csapatunknak szurkol, és szerintem sokat hozzátesz.
21: Holnap mit vársz majd a Mallorca ellen? Ugye azért még van egy meccsetek holnap is, szóval ott hogy fogtok kiállni?
23: Az egyes játékosuk, az számítunk arra, hogy azért elég erős lesz, és valószínűleg ő vinni fogja a saját csapatát. Majd a másik két játékoson próbáljuk megfogni őket. Én remélem, hogy tudom hozni majd ezt az egy szettemet, amit próbáltam az összesen, és remélem, hogy egy szorosabb meccset tudunk majd játszani.
21: Bachmann Péter, a Budaörs vezetőedzője. 8-5-ös győzelemet a Cagliari oldaláról nézve, ennek a párharcnak a vége viszont sokkal kiélezettebb és szorosabban alakult, mint mondjuk a tegnapi Acse csapat ellen. Összességében hogyan látja a csapat a teljesítményét, mi az, amit ki lehet emelni, és mi az, ami talán egy picit fájóbb?
0: Igen, egy jóval szorosabb meccset játszottunk, egy jóval kiélezettebb meccset a tegnapinál. Én a mai meccsel teljesen meg vagyok elégedve. A két fiatalunk abszolút helytállt, lazán, koncentráltan, végig küzdve játszották végig a meccset. A Dóri extra volt, az elmúlt hetek viszontagságai után ez egy abszolút pozitív és profi teljesítmény volt tőle. Picit látszik még bizonyos mozdulatoknál, hogy mi az, amit nem mer még a lába miatt, ugye sérült volt, nem is nagyon edzett az elmúlt két hétben, de az a mentalitás, amivel végigjátszottuk a meccset, szerintem az nagyon jó volt.
21: Igen, Madarász Dóra ahhoz képest, hogy nem edzett, tényleg kimagaslót nyújtott, és rendkívül látványos és izgalmas játszmákat is játszott. Mennyire volt nehéz falat ez a Cagliari, így a francia, orosz, román versenyzőkkel által kitett, szintén légiósokkal, úgyhogy ilyen szempontból egyébként előzetesen az erőviszonyokat nézve mire lehetett számítani?
0: Igen, hát ismerjük a csapatot, ismerjük a játékosokat, európai topjátékosokról van szó. Egy nagyon jó csapat, játszottunk már mindegyikkel, úgyhogy olyan sok újdonság nem történt se egyik, se másik oldalról. Nagyjából erre számítottunk, hogy ilyen játékerőt képviselnek. Még egyszer arra azzal, hogy fel tudtuk velük venni a versenyt, és egy ilyen majdnem végletekig kiélezett küzdelembe tudtuk őket kényszeríteni, ez nagyon pozitív számunkra.
21: Dorit is megkérdeztem, és nyilván nem a legpozitívabb volt, emelem kicsek. Tényleg nagyon érdekel, hogy amikor Madarász Dóra második mérkőzésén ugye az orosz játékossal szemben ott a harmadik játszmán, azt hiszem 5-0-ra vezetett és kapott zsinórban 9 pontot, és onnantól egy nagy fordulatot vett az a játszma. Ott mit történhetett? Vagy ilyenkor mennyire blokkol le tényleg az ember, és egyszerűen zökken ki, és kap egy ilyen nagyon komoly idézőjeles pofont?
0: Hát az asztali teniszben ez abszolút benne van, hogy egy másfél perces kihagyás, egy koncentrációvesztés okozhat egy 7-8-9 pontos vereséget is abban az adott időszakaszban. Most ez történt. Én azt gondolom, hogy ha Dórival végig tudtuk volna edzeni az utolsó két hetet, utolsó 10 napot, ahol pont a meccsjátékra lett volna kihegyezve a történet, akkor ez nem biztos, hogy így alakul. Persze ez már mindegy, de ettől függetlenül le a kalappa, még egyszer mondom, a Dóri előtt az, amit most ismételt elletett az asztalra, ez nagyon profi volt.
21: És még ugye Szosznyekem és Dohockinóra, aki ma játszott, ugye nagyon fiatalok ők, és tényleg mégis hozzá tudtak tenni a csapatnak az eredményeit tekintve, szóval picit akkor beszéljünk róluk is, hogy alapvetően elégedett, azt mondta a csapat a teljesítményével, de akkor az ő fejlődésükről, az ő mérkőzéseiket hogyan összegezné, tényleg kifejezetten biztató és komolyan előremutató játékot mutattak.
0: Abszolút így van, teljesen előremutató volt mindkét lány. Az Emma ezen a hétvégén most mutatkozott be ugye a csapatban, hármas helyen, és egy hihetetlenül jó meccset játszott hármason. Sok extrát láttam tőle, amit edzésen már tudunk, de meccsen még ritkább, és ráadásul egy ilyen meccsen, ugye egy BL meccsen itthon, ahol sok néző van, tévé van, ezt ugye szokni kell, ez nem úgy van, hogy odaállok, és akkor egyből ugyanazt meg tudom csinálni, mint edzésen. Úgyhogy rá is nagyon büszkék vagyunk. Illetve a Nóri, aki már ugye tegnap játszott, most is ő rajta már látszott azért, hogy tegnap bemutatkozott itt a hazai közönség előtt, egy picit lazábban játszott. Nála ezek a meccsek nagyon fontosak ahhoz, hogy a következő években meghatározó játékosa legyen magyar asztali tenisznek. Ezeket nem tudjuk modellezni, ezeket a meccseket edzésen, tehát ezeket csak itt lehet megtanulni. Ezt a nemzetközi rutin csak így lehet megszerezni.
21: Zárásként ugye a Bajnokok Ligájában nem lesz folytatás, viszont ugye már az Európa Kupában lehet folytatni, de holnap lesz még egy mérkőzés a Mallorca ellen. Mit vár attól az összecsapástól, és említette, hogy tényleg itt hazai közönség előtt szerepelhetnek egy ennyire rangos eseményen a játékosok, szóval ilyen szempontból mi az, ami ennek a jelentősége lesz holnap? Mit lehet kihozni még ebből a mérkőzésből?
0: Hogyha holnap egy hasonló játékot tudunk mutatni, mint a mai napon, akkor úgy gondolom, hogy tökéletesen elégedettek lehetünk ezzel a hétvégével. Az említett előzmények, ugye a Dóri sérülése, a Leilának ez a vírusbetegség, ami már 3 hete tart, hátráltatták ugyan a felkészülést, de hogyha egy ilyen felszabadult jó játékkal tudunk holnap is előrukkolni, akkor szerintem mindenki elégedett lesz. Az Európa Kupában folytatjuk majd 1-2 hónap múlva. Hogyha fel tudunk rá készülni, mert eléggé sűrű a versenynaptár, de remélem, hogy ott is minél tovább tudunk jutni, illetve ott minél tovább tudunk jutni, a sorsolás függő is, illetve mindenki legyen egészséges, és akkor meglátjuk.
21: Mallorca csapattáról kérdezném, hogy szintén légiósokkal áll majd ki, mennyire lesz egy küzdelmes összecsapás?
0: Remélem, hogy az lesz, mert akkor az azt jelenti, hogy beleálltunk a meccsbe, és még egyszer meg tudtuk ismételni a mai teljesítményt. Igen, hát a mai csapat, akivel játszottunk, illetve akivel holnap játszunk, tegnap játszottak egy 8 hetet. Ez azt jelzi, hogy körülbelül ugyanolyan erősségű csapat, persze a stílus az változhat. Még egyszer annyi a célkitűzésünk, hogy ugyanilyen harcosan játszunk, és megpróbáljuk még egyszer minél szorosabbá tenni a mérkőzést.
4: A világbajnoki címvédő Lando Norris 2030-ig meghosszabbította szerződését a Forma 1-es McLarennel. A McLarenhez 17 évesen érkezett Norris jelenleg a VB.verseny 4. helyén áll, 11 futammal a vége előtt 83 ponttal lemaradva az éllovas Kimi Antonelli mögött. Ez volt már a Sportvilág, én köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok, a viszonthallásra!
2: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: A mikrofonnal Elpap István, egy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és legalább ekkora szeretettel Márton Richárdot, friss, úszó EB ezüstérmesünket, már úgy friss, hogy volt átemel EB ezüstérmes, de ez most egy nem tudom neked mennyire meglepő, de egy rendkívül jó érzésekkel tud visszagondolni az ember, mert az elmúlt 1-2 évben azért nem rólad szóltak a hírek, most viszont 200 pillangón Leo Marchand mögött, de mindenki más előtt egy parádés ezüstéremmel zártad ezt a Saint-Denis-ben Párizs melletti Európa-bajnokságot. Hát szervusz, mennyire ünnepedett le benned ez a egészen kiváló, és nem tudom téged mennyire meglepő végkifejlet.
20: Szia, szia, és köszönöm a meghívást, illetve köszöntök mindenkit. Először is ugye úgy mentem már ki ugye az Európa-bajnokságra, hogy mindenképpen szeretnék egy egyéni csúcsot, és bennem volt nyilván egy ilyen kicsikét, hogy lehetne egy éremet is esetleg hazahozni, és igazából az utolsó percekig próbáltuk a felkészítést arra összpontosítani, hogy meglegyenek ezek a célok. Úgyhogy Vér Balázssal, ahogy tudtuk, összeraktuk ezt a szezont, meg ezeket a versenyeket, hogy mikre kell fókuszálni, mi az, ami jelentős vagy kulcsfontosságú abban, hogy ideig eljussunk, meg a felkészítésünket, illetve ez egy ilyen tesztelés volt az elkövetkezendő 2 évre is, hogy miben tudnánk előrelépni. Na most ugye az ellenfelekre is úgy készültünk fel, hogy tudtuk, mennyire erősek lesznek. Én egyébként személy szerint 1.54.9-et satszoltam mondjuk a középdöntőből való a döntőbe jutáshoz. Úgyhogy nem mondom, hogy ez sikerült, az azt hiszem 1.56.0 volt, egy kicsit elsatszoltuk, de amit akartam időeredményt, az tökéletes volt már a középdöntőben.
5: Helyre jó volt.
20: Helyre jó volt, igen, tehát a középdöntőbe való jutásnál én már nem szerettem volna egyébként Leon Marchand mellé jutni, mert tudtam, hogy milyen lesz a közönség, az olimpián ezt megtapasztaltam, úsztam vele egy futamba, és brutális volt a hangulata. Úgyhogy még nem volt...
5: De az demoralizál ilyenkor? Tehát az azért brutális? Azért nem szereted?
20: Inkább azt mondanám, hogy még szerettem volna nyugodt környezetben
5: húzni. Tudtad, hogy majd a döntő az úgyis ilyen lesz.
20: Igen, igen, de hogyha már oda jutottunk, akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor ezt próbáljuk valahogy átformálni, hogy minthogyha egy kicsit inkább így a közönség ellen is úsznék egy picit, hogy jó, akkor megpróbál megverni a versenyzőtöket.
5: Hát ez mondjuk speciál pont őt nem sikerült.
20: Speciál pont őt nem sikerült.
5: De hát... hozzáteszem, ami elsőre én se hittem el, hogy Leon Marchand még nem volt Európa bajnok, mert az EB-ket valahogy valami miatt mindig kihagytam, miközben olimpiákon, VB-ken betegre nyerte magát, és ezen az EB-n is ő nagyon visszafogott programot úszott, ugye, tehát a saját nagy számai közül például 200 pillangot pont úszta. Azt láttuk, de hát nem csak Leon Marchand volt itt. Mindjárt beszélünk erről, de menjünk vissza oda, hogy a válogatás. Ugye ez nem volt mindennapos, Sós Csaba a következőt húzta, viszont exakt módon, még akkor is egy-két engedményt azért a finish betett, de jellemzően az előző világbajnokság 8. legjobb európai ideje, az volt a szint. Az egy nagyon magas szint, az VB középdöntős szint, és ez volt a belépő erre az ennek az Európa bajnokságnak az előfutamaiba. És Márton Rihárdnak nagyon sokáig nem volt meg ez a szintje, annyira nagyon sokáig, hogy egészen a finishben Rómába sikerült aztán megúsznod. Voltak benned kétségek? Egyfelől, hogy meg tudod-e úszni, másfelől, hogy mi van, ha nem úszod meg, hogy esetleg akkor is ott tudsz lenni az EB-n, vagy azt mondtad, hogy megúszom és kész.
20: Igen, szóval előjáróba ugye már megkaptuk szeptemberben ezeket a szinteket, 2025. szeptemberében, nagyjából ugye Szingapúrtól pár hetet követően ugye volt egy...
5: Mit szóltál hozzá, hogy ez lesz a belépő az EB-re?
20: Valahogy sejtettem egyébként, mert bennünk is volt egy elégedetlenség ezzel szemben, hogy milyen eredményeket produkáltunk, de szerintem sok úszóban ott volt, hogy bárcsak lehetett volna jobb, hanem valahogy nem jöttek ki azok az időeredmények, és azon gondolkodtunk, meg szerintem a szövetségnél is, hogy mivel lehetne egyébként ezt így, hogy mondjam, a felkészítést egy kicsit megspékelni. Hogy legyen akkor egy követelménye az Európa-bajnokságnak, hogy már így lássák azt, hogy abban az évben, abban az adott évben az úszó hol tart. Na most ugye volt, aki már országos bajnokságon megúszta, volt, aki már a Mare Nostrum májusi versenysorozat alatt, én voltam szinte az egyetlen, aki Rómában tudott június 28-a valahogy úgy volt.
5: Hát lassan gyűltek a szintes úszók.
20: Lassan gyűltek, igen, de ugye mellé még hozzátettek egy plusz új programot, az országos bajnokságnak egy teljesen más felépítését. És ugye bevezették a középdöntőket. Na most azon az országos bajnokságon, tehát az éven felépítését inkább úgy próbáltuk egyébként megtervezni, hogy az országos bajnokságom az még inkább ilyen erőálló képesség kihívás legyen. Tehát minél több szám, sűrítetve, még a saját számomat is.
5: Ott miket vállaltál, mert ezt nem néztem meg.
20: 100 gyors, 200 gyors, 50 pilde, 100-200 pilde váltok. Nagyon
5: kise jöttél a vízbe.
20: Hát konkrétan volt olyan, hogy végeztem a 100 gyorssal, és rá 8 percen belül már volt a 200 pillangó középdöntőm, ahol már 1.56 felett mentem, és meg is lepődtem, és mondta Balázsnak, hogy figyelj, ez nagyon jó volt. És másnap reggelre még mondta, hogy a váltót húzzuk ki, a 200 gyorsas váltót, mert ugye a honvéd csapatomnak nem volt elég ember ahhoz, hogy reggelre más tegyenek be, de én mondtam ott is neki, hogy azt is csináljuk meg, mert szeretném, meg úgy szükség van rá, hogy kicsit így visszaépítsünk. Mert ugye azért mégis ez egy felkészítő verseny majd az Európa-bajnokságra. Ugye azt is elvállaltam utána még délután a 200 pildét, és mellette még a váltónak a döntőjét is, igaz 200 pillangon kikaptam pár századra, de nem volt bennem csalódottság, mert tudtam, hogy ez kelleni fog a későbbiekben majd a jövőre. És akkor onnantól kezdve egyébként a májustól kezdve folyamatosan építettük a programunkat, hogy hogyan nézzen ki az úszás is, milyen legyen a felépítése, és igazából már az első állomástól kezdve már tudatosan tudtuk, hogy hogyan kell leúszni, és ez egyébként sikerült is, nyilván időeredményben még nem nyilvánul meg egy ilyen, azért nagyon ritka az olyan úszó, aki egy egész éves alatt tudja azt az időeredményt hozni, szerintem nem sokan vannak így.
5: A Katinka egy évig vagy igen. Két évig körülbelül ő csinálta,
20: hát ez brutális volt. Igen, igen, számára ez összejött. Azonban ugye mi próbáltunk reálisnak tűnni az minden ilyen helyzetben, hogy milyen idők jönnek ki, és meg voltunk elégedve, nem döltünk hátra. Nyilván akkor még jobban beleálltunk ezekbe az edzésekbe, versenyekbe. Folytattuk tovább a munkát, és igazából tervezetten tudtam, hogy Rómába meg kell úsznom a szintet, de nem volt bennem kételj ezzel kapcsolatban, hogy nem lesz meg, inkább így nyugtattam magam, sőt, még emlékszem, amikor mentünk oda a kórumba, ugye, ahol összerakják a futamokat, még a döntőre, és sétáltunk oda Balázsra, hogy figyelj, fordulomi rendben vannak, víz alatti delfin megvan, szerintem az sikerülni fog, állóképességem van, hajrázni is már úgymond tudok, így az elmúlt versenyek tapasztalatai alapján baromi edzéseket csináltunk, szerintem ez össze fog jönni.
1: Mi baj lehet?
20: Mi baj lehet, igen. Rajtot, hogyha elrontom, akkor egy óriási béna ember vagyok.
1: De azt még visszahozod.
20: Igen, hát igen, vissza lehet hozni talán. De hát ott is egyébként egy pár tizedre úsztam meg. Tehát, hogy megvolt utána a boldogság, és akkor volt egy két nap pihenő, utána rögtön beleálltunk az edzésekbe, és azt kell mondanom, hogy onnantól az egy újabb lendület volt számomra, tehát hogy nem volt ártalmas. Ott egyébként már, amikor lementem az első edzésre, már éreztem, hogy innentől kezdve az Európa-bajnokságra úgy kell fókuszálnom, hogy pénteki nap 200 pille, csak az. Tehát, hogy volt előtte még egy 100 pillangó számom, ott is szerettem volna egy egyéni csúcsot úszni, az nem sikerült, de tudtam, hogy arra a pénteki napra, augusztus 17-ére nekem föl kell készülnöm. És azt kell mondanom, hogyha nem is sikerült volna érem, és csak az egyéni csúcs, már annak örültem volna. Tehát, hogy ez így abszolút összejött nekünk.
1: Ja, voltam már ebben második 200 pillangón, de az egy merőben más helyzet volt. Tehát egyrészt 2022, igen, ugye, tehát már 4 éve, másrészt Milák mögött. Mert igen, akkor még ő is volt. És tehát az teljesen más nyilván, hogyha, mert most is volt két magyar, csak most és a másik most sem volt kisebb klasszis, mert Kós Hubert volt, de óriási különbség, most Kós mögötted volt, mert ő más távokon ette meg Európát ezen az Európa-bajnokságon, viszont volt egy Leo Marchand, óriási mezőny volt a 200 pillangó döntőjébe, menjünk végig ezen a döntőn, jó? Bent jó. Vagy a döntőbe, jó pályán vagy bent a döntőbe, bárhova nézel, körülötted korszakos klasszisai a jelen világúszó sportjának, de úgy mész oda, hogy én most itt egy dobogót szeretnék. Hogy építetted magad? Mert ez egyfelől a vízben is építeni kellett magad, meg a Marchand néző szurkolói, meg a Kós Hubert, meg a mindenki, aki ott van körülötted, hozzájuk is építened kellett magad.
20: Igen, tehát maga a VB döntőnek a felépítése, a világbajnokságnak a döntőjébe is, ugye tavaly rengetegen szereztek érmet ebből a futamból. Tehát azért úgy voltam vele, hogy hú, ezen a pályán is van egy világbajnoki érmes, ezen egy olimpiai érmes van, aranyérmes is van, tehát eleve egyébként maga nem kis emberek voltak, tehát ezzel valahogy nyugtatnom kellett magamat, és igazából amíg be nem értem ugye a kórumba, a döntőnek a kórumjába, addig nem éreztem azt, hogy valahogy meg tudnék nyugodni. Azonban amikor láttam egy kicsit feszülve őket, akkor megnyugtottam magamat, hogy ők is valamennyire tartanak tőlem, tehát hogy ez amúgy ilyen presztízs probléma, hogyha én...
1: Azt mondtad, hogy már pedig ezek miattam feszültek.
20: Igen, valamilyen szinten
1: ezek
20: igen.
1: Ezek jó, és hogy akkor, pozitív hozzáállna.
20: És akkor ott egy picit így megnyugodtam, ugye odaértem már a rajtkőhöz, meghallottam a közönséget, amikor kihívták Marchandot, hogy újra eljött az a pillanat számomra, hogy jó, akkor megint szintén akkor ellenetek megyek, és szeretnék az úszótok ellen versenyezni. Úgyhogy a vízbe egyébként nyilván csak azt láttam, hogy Hubi hol tart, és illetve a Marchand hol tart. Most ugye az első 50 méteren már szinte látható volt, hogy Marchand teljesen más beosztásra
1: úszik. Itt az ezüstér megyünk.
20: Igen, tehát hogy akkor ott láttam, hogy jó.
1: Hogy mi heten.
20: Igen, mi heten, akkor az ezüstér megy a csata. És nyilván a Hubinál megláttam azt, hogy ugyanaz a taktika, ugyanaz van nála, ami előző nap is, ugye a középdöntőnél. Úgyhogy ez szerint próbáltam már ott abban a helyzetben is felépíteni a technikámat.
1: Tehát ugyanaz, csak a hallgató kedvéért, hát, hogy bekezd. Iszonyatos. De ez neked nem volt rossz szerintem, nem?
20: Nem volt rossz.
1: Miután tudtad, hogy mi fog történni, tehát nem ért meglepetésként.
20: Igen, igen. Tehát van egy ilyen felállás, amit a Balázsról szoktunk megbeszélni, hogy üldöző vagy üldözött taktika. Tehát, hogy mi inkább most ő nagyon arra hajaz mindig, hogy üldöző taktika. Tehát akkor jön egy kis adrenalin az emberre, hogy akkor valamennyire elkapja az előtte lévőt. És nyilván azért a Kós Hubertnél, az első száznál ugye láttam, hogy ez vissza fog esni, már a végénél egyébként, de aztán még tartalékoltam egy nagyon picit. Ugye a felépítés az volt, hogy az utolsó 80 méterem legyen a nagyon erős, vagy amikor elkezdek hajrázni, és odaérkeztünk az utolsó falra, és láttam, hogy egy testhossznyi előnye van, de amikor feljövök a víz alatti delfinezésből, akkor egy ilyen pár csapásnyi, tehát hogy egy, másfél, nagyjából amennyi előnye van. Úgyhogy...
1: Most a Kósról beszélünk,
20: igen,
1: csak.
20: A Kós Hubertről.
1: Azért voltak hát még a ott a vízben.
20: Igen, csak
1: nem, a Marsan, ő elő volt nagyon.
20: Igen, csak az a baj, hogy nem lehet túltekinteni. Ja. Víz alatti delfin az, aminél ugye forduló után látja az ember, hogy jó, akkor

0: Úgyhogy innen már csak igazából konkrétan könyörögtem magam, bírt ki. Aztán sikerült, hogy beértem, kinéztem oldalra, hogy látom a kis lámpákat, amik ott vannak a rajtkövön, hogy jelzik, hanyadik helyen vagyok. Nem láttam semmit se belőle, jó, mondom, gyorsan fejfordítás. Láttam, hogy 1.54.06 volt, vagy 1.54.08, most ez nekem annyira új idő, hogy még nem tudom be. 06. Igen, tehát hogy ez annyira új idő nekem, hogy még nem tudom felfogni, hogy egyébként majdnem 1.53.99. Úgyhogy...
1: 700-addal voltál a görög siszkosz előtt.
0: Igen. Na neki volt egyébként meg nagyon durva hajrája, és láttam, hogy második helyezett. Hú, mondom, ez baromi jó. Hát nyilván amúgy egy kicsi idő kellett, hogy felfogjam, és aztán még a Hubi is ott tordított nekem, hogy mit csináltál te ember, meg azt a mindenit, mekkora király vagy, és akkor igazából még őt kerestem, hogy hanyadik, aztán levették a táblát, de óriási boldogság volt, amikor beértem.
1: Hát kibekkelted, mert nem lehet azt mondani, hogy nem, mert amilyen szépen egyenletesen indult a felnőtt pályafutásod, az elmúlt egy-két évben valóban nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy te eltervezted, ugye ebbe olimpia is beleesett, VB-k is beleestek. Mi volt ott a baj?
0: Szerintem maga a sűrűség, mert nem találkoztunk még ilyen helyzettel, meg szerintem az úszósport se itt Magyarországon nem volt felkészülve arra, hogy az olimpiai évében világbajnokságot, Európa-bajnokságot rendeznek. Tehát 2024 az nekünk egy oltári sűrű év volt, úgyhogy...
1: Mert a Covidot addigra hozták be teljesen, igen. Ugye? Mert ott elcsúszott minden.
0: Igen, de azt egyébként nem is értettük, és volt is egy fejvakarás, hogy akkor ez hogyan legyen összerakva. De úgy, hogy még az előtte levő évben is 23 decemberében még elmentünk egy Európa-bajnokságra, egy rövidpályás Európa-bajnokságra. Tehát onnan 3 hónap múlva egy világbajnokság, rá egy másfél hónap múlva országos bajnokság, rá 2 hónap múlva Európa-bajnokság, és rá másfél hónapra pedig egy világbajnokság. Tehát ez annyira sűrű fél év volt számunkra, vagy inkább egy ilyen 8 hónap, 9 hónap, hogy kicsit nehéz volt ebből úgymond felállni, hogy hogyan is tekintsünk minden egyes versenyben, mert azért a világbajnokság alatt is februárban láttuk azt, hogy nem lesz túl nagy mezőny, tehát valamennyire lehet érmet szerezni. De nehéz volt felállni abból, hogy még egy decemberi rövidpályás Európa-bajnokságon is egy maximális teljesítményt nyújtottunk. Úgyhogy
1: hát meg ilyen közel egymáshoz a 25 meg az 50 méteres medence, nem vagyok úszó, de úgy el tudom képzelni, nyilván máshogy készülsz rövid pályára meg nagy medencére, szóval nagyon közel is volt egymáshoz a kettő, nem? Igen. Tehát az edzéseket is átállítani, meg nyilván pihenés is kell egy világverseny után, meg amúgy is karácsony, meg szilveszter van, szóval ennél bohócabb időpontban nehéz VB-t rendezni, mint
0: az. Igen,
1: a, mint
0: igen, az tehát az számunkra ilyen érthetetlen volt, de próbáltuk a legtöbbet kihozni mindenből, mert én nem szeretek visszalépni úgy versenyekről, hogy nincsen egy olyan komoly oka, ami akár sérülés, vagy mondjuk befolyás egy ilyen következő évre, ráadásul úgy, hogy a magyar csapatot nem úgy képviselni, hogy egy jó helyezést tudnék elérni. Tehát maga ezekről nem tudtam azt mondani, hogy nem indulok el. Úgyhogy azt a fél évet egy kicsit bánom, hogy nem hallgattam egy kicsit az eszemre, és inkább a szívem vitt el. Úgyhogy ez volt a legfőbb oka a 2024-es időszaknak. 25-ös évet pedig annak tudom be, hogy egyszerűen igazából túl későn jött ki az a formám, ami most meg egyébként pont jó időpontban. És egyébként nagyjából az időkön is látható meg maga a felosztásába is az ötveneimnek, hogy mi hogyan sikerült. Azonban 25-ös évre annyit tudnék így még pluszba hozzátenni, hogy nagyon jó volt az, amikor elmentünk esetleg ilyen világkupa versenyekre. Mivel rengeteg tapasztalatot szereztünk ott, ugye a két versenyidő közt volt nagyjából ilyen 5 napunk, amikor ugye edzhettünk úgy egy úszodában mindenkivel. Tehát az, amikor az edzés napokat látjuk, hogy ki hogyan készül föl, akár egy Gretchen Walsh, akár egy Carson Foster, vagy akár a Hubiéknál, mert egyébként volt olyan időszak, amikor a Hubival is edzettem egy kicsit, tehát ezt is köszönöm neki, hogy amúgy edzhettem vele, még abban az időszakban. Ezektől így ellestünk ilyen pár stratégiai elemet, amit az edzésekbe be tudunk majd építeni, és be is építettünk. És innen tudom azt is, hogy a rövidpályás Európa-bajnokság már úgy sikerült jól, hogy tudtam ott is minden számban egyéni csúcsot úszni, illetve azért jó, hogy Európa-bajnokságon 5. hely rövidpályán, nem mondom azt, hogy nem számít sokat, de azért keveset se, és akkor ott voltunk úgy, hogy

0: akkor ezt a következő évre az 50-es medencére valahogy beépíteni. És ez egyébként valamennyire szerintem teljes mértékben sikerült. Annyi, hogy az évelejét ugye nem tudtam teljesen véghez vinni, azonban szerintem ahogy kellett, megcsináltuk.
1: Ugye Balázs, Virt Balázs, már többször előkerült a neve. Ezt hogy kell elképzelni, amikor így a nagymenők is ott edzenek, megmondtad, hogy a Hubinak is köszönött, hogy ott maga mellé, vagy maguk mellé vett, ilyenkor utána a Virt Balázsral összedugjátok a fejeteket, hogy ki mit látott, ki mit tapasztalt, és hogy ebből a saját felkészülési programodban mit tudtok beültetni?
0: Igen, a Balázs ugye, hát, hogy le kell írnom az edzéshez való hozzáállás, hát ő inkább olyan, mint a Rocky filmekben az edző, tehát, hogy
1: na, szereti úgy... Kíváncsi úgy, vagyok, mit értesz ez alatt.
0: Tehát a nagyon nagy nagy szíve van, azt kell tudni. És szereti az emberből kihozni a maximumot, de úgyhogy az a fajta mentalitása, hogy a maximumot úgy hozzad ki magadból, hogy a saját határaidat úgy küzdöd le, hogy még te is büszke legyél magadra, vagy az ember büszke legyen magára, illetve hogyha nem is sikerül úgy az edzés, vagy az időeredményeket tekintve nem sikerül minden rendben, akkor igazából, hogyha látja rajtad, hogy mindent megtettél érte, akkor onnantól te nem léptél hátrébb, vagy nem csalódás az, hogyha mindent megtettél érte. Úgyhogy nagyjából így tudnám leírni a Virt Balázst edzői munkája szempontjából. Az, hogy hogyan beszéljük meg ezeket, hogy ki mit látott, miket tapasztalt, nyilván én vagyok a versenyző, aki átéli ezeket az edzéseket. Nyilván, hogyha minél inkább beledöglök, és minél jobb időeredményeket tudok kihozni már ott edzésen, vagy hogyha van egy ilyen kis pihenős fajta rendszer, ami éppen hiányzik nekünk az edzés módszerből, akkor azt így bele tudja illeszteni. Mert azt látja, hogy az hasznos, és lehet belőle építkezni.
1: Láttad a saját szemeddel is láttad Kapás Boglárka üzenetét, amit a Virt Balázsnak írt, hogy jó taktika, ismerős. Más csak rend, kedvér, Kapás Boglárka, hogy nem 200 pillangón volt világbajnok. Tehát pontosan ugyanezen a távon, egyébként egy fantasztikus finish után, anno Kwangjuba, ha minden igaz.
0: Igen.
1: Ez mit szóltál, amikor...
0: Hát igazából van egy ilyen közös csoportunk, ahol velük is így szoktunk beszélgetni, és láttam már a szám után is, ugye miután megvolt az eredményhirdetés, minden felvettem a telefonomat, és akkor hosszas beszélgetések, ilyen telefonhívások után ugye láttam az üzeneteket, hogy miket beszéltek csoportokba, és láttam a Bogi üzenetet, és mondtam neki, hogy köszönöm, de ugye értettem a célzást, tehát nyilván egyébként ugye Balázs erre hajaz, hogy
1: üldöző volt, hogy ne. Hát aztán valakinél nem feltétlenül üldöző az ember, gondolok itt például a Milák Kristófra, nyilván róla is majd váltunk pár szót, de csak a hírek után, mert mindjárt jönnek a hírek. Na, ezt még megkérdezem, hogy ugye hát fél távnál vagyunk Párizs és Los Angeles között, azért ez az olimpiai ciklus már egy normális olimpiai ciklus, tehát itt már nincsen VB-EB rövidpályás, ez az amaz egy kupacba, de normálisan lehet készülni. Ugye ez csak egy EB, ezt mindig rögzítsük, hogy azért a világbajnokság az több, az olimpia meg nyilván a legtöbb. Ez a lépcsőzetesség, ez most hogy néz ki neked a következő két évre? Ez egy jó ugródeszka minden esetre, ez az EB, szerintem így neki lehet futni azért az olimpiai felkészülésnek.
0: Ami is ilyen plusz öröm volt ebben az egészben, hogy azt látjuk, hogy nem haladunk rossz úton. Tehát, hogy ezt a felkészülést már úgy betudhatjuk, hogy egyéni csúcs, jól telt az időszak, ebből tudunk építkezni a következő két évre, és ez az, ami önbizalmat adott nekem is, meg boldogságot, hogy van miért küzdeni. Tehát újra látom magam előtt, vagy a szemem előtt, hogy Los Angelesbe, ugye nekem az nagy álmom volt a Párizsinál, hogy bejussak egy döntőbe, és ott legyek a legjobbak között. Helyezést nem számítva, mert arról nem szeretek beszélni, de azonban a legjobb nyolcba bekerülni szerintem minden egyes olyan döntőt sokszor visszajátszanak, és hát hogyha ott van a nevem, meg tudom, hogy én ott úszok, az számomra egy nagy élmény lenne.
1: Meg ahhoz már amúgy is egyéni is közeli idő kell.
0: Igen.
1: Egy olimpiai döntőt azt mondjuk azért nem dobják,
0: igen, az
1: nem dobják az
0: van.
1: Ember után. Jó van. Na, hát nincsen kétségeim, Los Angeles-ig sok mindent kell tenned, hogy ott legyél abban a nyolcba, de ott leszel, ha így folytatódik, mert ez most egy edzőnek, versenyzőnek ez egy elég jó visszaigazás szerintem. Egy egyéni csúccsal szerzett Európa-bajnoki ezüstérem. Márton Rihárddal beszélgetek, a Saint-Denis úszó vizes Európa-bajnokság egyik magyar hősével. Menjünk egy picit vissza az időben, nem is a nagyon picit, ugye 27. évedbe vagy, ősszel töltött be 27-et. 9 évvel ezelőtt, hogy ismerte meg a te nevedet mondjuk az ország, azon az ominózus Indianapolis-i junior világbajnokságon, ahol, amire nem feltétlenül figyeltek volna annyian, csak miután a budapesti vizes VB után Milák Kristóf feltűnt, Németh Nándor a váltó bronzérmével berobbant, és ők mind ott voltak, mert nagyjából a te korosztályod, és hát ott szépen oda is csaptatok a világnak többek között mondjuk váltó aranyag formájában. Milyen emlékeid vannak a, hát ugye akkor voltál 18 éves, és mondjuk Milák Németh Nándi is köbben hasonló, milyen volt a 18 éves Milák Kristóf, milyen volt a 18 éves Németh Nándor, és főleg milyen volt a 18 éves Márton Rihárd?
0: Hát először is nagyon fiatalok. Nem mondom azt, hogy túl sok tapasztalatunk volt ugye világversenyekről, ilyen BB-ről, főleg nekem. Azért a srácoknak megvolt már a kezdőlöket egy budapesti világbajnoksággal, ugye a Németh Nándornak és Milák Kristófnak.
1: Ugye Milák ott 100-on lett ezüstérmes, senki nem tudta ki ez az ember, és hirtelen 17 évesen második lett, Németh Nándi pedig a 400-as gyorsváltóval lett bronzérmes, ami szintén egy fantasztikus eredmény volt.
0: Igen, igen, az fantasztikus eredmény volt, és gyönyörű időket is úsztak már akkor. Ugye azért egy ilyen világbajnokságra ugye kiutazik egy ilyen csapat, hogy már van két darab világbajnoki érmes.
1: Felnőtt
0: még hozzá. Szerintem meglepődött egy kicsit ugye ott a mezőny, hogy már egy ilyen ifjúsági csapatunk van, és maga ugye megelőzte már egy netanyai Európa-bajnokság. Igen, igen, ifjúsági Európa-bajnokság, és már ott is egyébként elég jó időket úsztunk. Úgyhogy megvolt a kezdőlöket, és ugye ez a váltó érem, ami nekem sikerült, ugye 400-as gyorsváltóba, 400-200-as gyorsváltóba. Hát először is ugye 400-as az egy óriási meglepetés volt számunkra, hiszen egyes pályára kerültünk be, ha jól emlékszem. Tehát, hogy annyira a szélén voltunk reggelről, hogy az is csoda volt, hogy bejutottunk a döntőbe, és akkor így úgy voltunk vele, hogy jó, hogy ilyen negyedik hely lesz, mert azért eléggé nagy országok vannak, ugye. Oroszország, Egyesült Államok, azért a britek, olaszok, mindegyiknek remek úszójuk volt 100-on, azonban mi nekünk nem volt speciálisan 100 gyorsos úszónk. Ugye akkor derült ki, egy nagyjából a váltó formájába, ugye csak a Németh Nándor volt, akit tudtunk, hogy egyébként egy brutálisan jó úszó. Úgyhogy az országos csúcstartot Németh Nándort beraktuk, az akkori országos csúcstartot Németh Nándort.
1: Igen, azóta változott néhányszor.
0: Néhányszor, igen. Ugye beraktuk utolsó embernek, a Milák Kristóf ugye akkor volt még, nem tudom pontosan milyen idővel, de ott is egy elég combos idővel váltott valakit, szerintem engem igen, én voltam a második ember, és mellette még ugye a Barta Márton volt, aki már sajnos abba hagyta az úszást, és eléggé más tevékenységeket folytat. Úgyhogy az egy óriási meglepetés volt számunkra, hogy aranyérmesek voltunk. Nyilván azért ez nagy lendület volt az első naptól kezdve, hogy már ifjúsági világbajnokként mehetek oda számokra, és az akkori edzőm is mondogatta folyamatosan, hogy innen már nincsen veszíteni valód, mert már nyakadban van egy érem. Tehát innentől lentebb nem mehetsz, csak föntebb. Ugye már nyilván egy ilyen szintről. Úgyhogy így álltam hozzá a számokhoz is, a 200-as... Igen, sima 200 gyorson, az még nem csak a váltó volt. Sima 200 gyorson álltam oda egy döntőre, sikerült eljutnom döntőig, ott hatodik lettem, és a 4x200-as gyors váltó az azt hiszem utolsó nap, utolsó előtti nap volt.
1: Az meg még egy arany volt,
0: és ott pedig a Holló Balázzsal egészült ki a csapat, ugye akkor még a Milák Kristóf, Németh Nándor volt a másik tag.
1: Hát így kell felnőttbe megérkezni. Na de ami miatt aztán végképp megismerte a nevedet az ország, az volt, hogy csatlakoztál Milák stábjához. Nincs rá jobb szó. Edzőpartnere lettél, de hát persze úgy lettél edzőpartner, nem csak azért dolgoztál, hogy Milák jobb legyen, meg komfortosan érezze magát az edzéseken, bár az ő esetében azt hiszem ez is fontos volt, hanem hogy te is profitáljál ebből. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra? Ugye ez Párizs előtti
0: igen,
1: időszak.
0: Igen.
1: Jó, még jóval. Egyel Párizs előtti.
0: Igen, tehát igen, igen.
1: Körülbelül
0: sőt, ez meg a Tokió.
1: Tokió előtti. Igen.
0: Ugye ez 2019-ben történt, ahol egy időre két hónapra, három hónapra abba hagytam az úszást. Ott több magánéleti gond is volt. Úgyhogy én úgy kaptam meg ezt az üzenetet, hogy már hazaértek Selmeci Attila báék nem Szingapúrban, Dél-Koreában volt, Guangzhou-i világbajnokságra érkeztek haza, és akkor...
1: Hát ott döntötte meg Phelps.
0: Igen,
1: ott döntötte meg. Őrvilág csúcsát.
0: Igen, és akkor ott döntötte meg a világcsúcsát, aranyérmes lett, hazaérkeztek, és akkor rá pár napra felhívott engem Selmeci Attilabá, hogy mit szólnék hozzá, hogyha Milák Kristóffal edzenék, így egészen az olimpiáig, ugye, akkor még 2020.
1: Akkor még úgy volt, hogy 20-ban lesz. Ja.
0: Igen, 2020-ban fogunk majd akkor versenyezni. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, persze, mert akkor legalább van egy új célja az úszásomnak, vagy a karrieremnek, hogy valamivel kiegészítsem. Mert ugye abban az időszakban nagyon nehéz volt bekerülnem a felnőtt úszó válogatottba.
1: Ami Kenderesi is volt.
0: Kenderesi is volt, ha csak a 200 pillangot tekintjünk. Ugye Cselaci is még úszott, persze. Akkor még a Bicó Bence is, ő volt a következő ilyen, úgymond szájnsegéd, aki becsatlakozott a csapatunkba később.
1: És ugye, a 200 pillangó utcaszó Magyarország volt. Lenne 4x200 pillangó, ott senki másnak nem osztottak volna lapot.
0: Hát ott aranyérem minden egyes szám volt. Tehát ugye az annyira erős volt Magyarországon, hogy az világszintű volt.
1: Csak nincs ilyen szám.
0: Csak nincs ilyen szám, igen. Ugye a 200-400 gyors is teljesen foglalt volt, a váltók is, tehát sehol nem tudtam bekerülni, csak úgymond töltelék voltam országos bajnokságokon, és én meg tudtam, hogy kicsit többre lennék itt hivatott, de nem jön ki belőlem az az eredmény, és nincsenek olyan körülmények, nem vagyok olyan körülmények között, ami adott lenne ebben a fejlődésben. Úgyhogy emiatt volt az, hogy egy időre abba hagytam az úszást, jött ez a megkeresés, és nyilván az volt a főbb szempontom, ugye, hogy segítsem a Kristófot, ugye az minden egyéb felkészülésébe, a szárazföldi, a vizes edzéseken, és eleve egyébként nagyon jó barátok voltunk abban az időszakban, úgyhogy ezekkel szép emlékekkel gondolok vissza minden egyes alkalommal, de nem volt számomra az így tekintélybe, hogy jó, akkor én most ebből mit tudnék profitálni, hanem inkább csak az ő segítsége.
1: Hát azt tudjuk, hogy végül is olimpiai bajnok lett, és majdnem 100 pillangón is.
0: Igen.
1: És most közelítette meg legközelebb azt az idejét 100 pillangón, amit Tokióba úszott, de hát ott még volt ugye Dresszel. Milyen figura Milák Kristóf? Szerintem a legtöbb, ugye azt mindenki tudja róla, hogy nem szeret a nyilvánosság előtt létezni, és mindenki a csodájára járt, hogy most itt Szent-Denisben biztos nagy megkönnyebbülés volt persze neki, hogy nem csak nyert, hanem jó időkkel nyert, meg a váltóba fantasztikusan úszott, tehát ez nyilván egy oda-vissza folyamat, és most nyilatkozott itt-ott-amott egy-két napig, de hát nyilván te teljesen máshogy ismered, hiszen nem véletlenül mondjuk téged hívtak fel, vagy téged kértek fel, hogy csatlakozza ahhoz a csapathoz, amelyben Kristóf még Tokió előtt edz. Mondtad is, hogy jó nexus tápoltatok egymással, de mitől más ő, mint Kós Hubert?
0: Hú, hát azt tudni kell, hogy egyébként az úszó csapatban nem igazán vannak egyforma emberek.
1: Ja, világos. Csak most direkt a legnagyobb királyokat kérdeztem.
0: Igen,
1: az
0: igen.
1: Is érdekes, hogy Pápai Olivér milyen srác, de azért az, hogy Milák Kristóf milyen, az talán többeket érdekel pillanatnyilag.
0: Igen, hát Milák Kristóf milyen fajta ember? Ennél jobb kérdést egyébként nem kaptam volna. Nehéz megfogalmazni, mert a Kristófnak egy olyan egyénisége van, amit én ismertem, nyilván az, hogy felém egyébként folyamatosan nyitott volt, meg folyamatosan egy hullámon pendültünk. Ezt egyébként sajnálom, hogy már nincsen meg. Nyilván ezt az új formáját tiszteletben tartom, hogy milyen jelenleg. Nem is szoktam egyébként zavarni, akár versenyen, akár edzések alatt is. Hogyha egyébként olyan van, akkor szívesen beszélgetek vele bármiről, amilyen adott téma lenne, vagy amivel megkeresne. De a jelenlegi...
1: De most tőle függ az, hogy... Igen. Hogy milyen a nexus.
0: Persze, az tőle függ, de egyébként úgy vagyok vele, hogy már ami 2023-22-ben, 21-ben volt köztünk kapcsolat, azon úgymond én már túl vagyok, mert nem azt mondom, hogy szükségem van rá, mert egyébként nagyon jó volt az, amikor mi együtt edzettünk, nagyon jó volt versenyeken is, hogy ott volt mellettem, mert az egy kisebb ilyen magabiztosságot adott, hogy ő lesz az, aki aranyérmes lesz, és akkor én vagyok mellette, aki próbálkozik ugye folyamatosan odaérni mellé a dobogóra, illetve azért mégis csodálatos volt akár célbaérkezésnél megcsodálni azt az időt, amit úszott. Úgyhogy igen, ezt így leírni, hogy milyen volt vagy milyen az ő személyisége, milyen maga Milák Kristóf, ezt nem tudnám így leírni pontosan, hogy milyen lenne.
1: Hát öntörvényű, azt tudjuk,
0: öntörvényű,
1: tehát azon különösebben is titok. Ugye Ugye Milák Semeci Attilával készült még hát Kwangju idején, meg utána is, aztán pont Wirth Balázzsal, és aztán utána Párizs előtt akkor már senkivel jobbára, illetve Szabó Álmossal adott esetben, aki most is az edzője. Ezt te hogy élted meg, hogy például Wirth Balázs, aki aztán azért nyilván kötődsz, hiszen most is ő a mestered, és hogy köztük ez a törés így végbe ment a Párizsi olimpia előtt?
0: Hú.
1: Meg Wirth Balázs hogy élte meg? Nyilván ezt tőle kell megkérdezni.
0: Igen. Hát a Balázsnak ugye... hogy is mondjam, én nem tudom, hogy mi volt köztük az a pont, aminél ez így megtört. Tehát, hogy ez ilyen örökrejtély marad, hogy mi az, amit az egyik fél sértésnek élt meg ebből a szempontból. Nyilván egyébként a híreket egyébként félre lehetett néha érteni, hogy mire gondol az ember, csak ugye, ami megjelenik a címlapon, hogy egyébként ki hogy gondolkodik, akkor nyilván a kommentelő nem olvassa át, vagy nem lát a másik fejébe, hogy mi történik. És így eléggé sok negativitás keletkezik ezekből. Tehát az ő körülötte lévő híreknél például olyan is volt, hogy amikor mi lementünk még olimpia előtt edzésre, akkor mi hírekből tudtuk meg azt, hogy hol edz. Mert ugye úgy volt, hogy akkor nem megy edzésre, de egyébként tudtuk, hogy valahol úszik, csak nem tudtuk, hogy hol. Most nyilván a
1: Wirth Balázs...
0: Igen, meg hogy mit. Tehát a Wirth Balázs esetében úgy, hogy 5 sportolója van, abból 4-el kell foglalkozni, akkor most 4-et eldob, vagy 1-el fog foglalkozni. Tehát, hogy azért ezt a dilemmát szerintem mindenki tudja, hogy ilyenkor mi a helyes. Akkor a 4-el foglalkozni azt a másikat, meg hát, hogyha nem akar edzeni vele, hát akkor nem edz vele. Tehát akkor nem áldozz fel mindent egy emberre. Meg nyilván itt az ilyen bizalom kérdése is, hogy kivel milyen a kapcsolata. Most a Balázs sok mindent áldozott föl rá, szerintem, és ránk is. Minden egyes versenyzővel úgy foglalkozik, mint hogyha egy saját gyereke lenne. Ez szerintem nem lehet a versenyző hálátlan ilyen szemben. Tehát, hogy nekünk ugye az a dolgunk, hogy megjelenjünk edzésen, elvégezzük azt a munkát, és... hát igen, ebből a szempontból ő egy olyan személyiség, amit öntörvényűnek nevezünk. Ahogyan mondtad is az előbb. Úgyhogy így tudnám megfogalmazni ezt a helyzetet.
1: Szerinted ez a mostani Európa-bajnokság, mert azért itt egy kicsit ilyen új Milák Kristófot láttunk, vagy ismertünk meg. Szóval szerintem itt nála is átszakadt valami, hogy de jó, most mondta is, hogy most már megint van kedvem úszni, mert azért ez mindig nagyon fontos, ugye nála. Ez mennyire tereli őt vissza, biztos nem lehet már visszaterelődni a Tokió előtti évekre, de mondjuk, hogy Los Angelesnek ne úgy fusson neki, mint Párizsnak, és akkor teszek egy záróját, mert ugye tudjuk, hogy Párizsban persze olimpiai bajnok és olimpiai ezüstérmes volt, de én emlékszem arra, hogy Tokió után nyilatkozta azt Sós Csaba, hogy még ő beszélte le Milákot, hogy te csak úszd a 100 meg a 200 pillangót Tokióba, még nem voltál olimpiai bajnok, majd most leszel, és majd Párizsban ott végúszhatod a teljes étlapot. És akkor mondta a Sós, hogy hát ebbe 4-5 ére benne van. De nem lett 4-5 érem, mert ott más volt már a felkészülés. De most Los Angeles előtt, ha nem is lehet reprodukálni azt, ami Tokió előtt volt, de így ezzel az újra kicsit éhesnek tűnő és lelkesnek tűnő Milák Kristófnak, vagy tőle te személy szerint mire számítasz Los Angelesben, ha ezt így sikerül prolongálni Los Angelesig, ezt, ami most van, és nem lesz benne újabb törés?
0: Hát nézzük ugye számról számra, ugye egy 100 pillangó esetében, hát most a világ egyik legjobb ideje van. Tehát azt tudjuk, hogy ez egy aranyéremre képes, 200 pillangón nem tudom, mert ugye utoljára...
1: Most nem is úszott 200-at egyáltalán.
0: Igen, tehát ugye az most jelenleg nem tudom, hogy milyen fázisban áll neki, hogy most azt szeretné újra, vagy megunta, vagy a felkészülés az nem passzol-e neki. 50 pillangó az erős. Tehát az olyan sprint szám, amihez 2 méter magas, 120 kilónak kell lenni, ezt most mondtam valami, és abból 118 csak izom. Tehát, hogy általában ilyen emberek állnak oda. Na most ő ezt
1: és még Lutri is.
0: Igen.
1: Emellett.
0: Igen, tehát maga úgy ezt a szabályt egy kicsit így körbejárta, így is azt hiszem 5. vagy 4. lett, tehát ez gyönyörű eredmény. 4. is lett 50 gyorson. Ahhoz is egy ugyanilyen alkatnak kell lenni az embernek. Ott van a 100 gyors, amivel most jelenleg 4.-5. idő. Ugye maga úgy a világon. És mellett ott van a 200 gyors, amiből még szintén nem indult, ami lehetne főszáma. úgyhogy csak az is állóképességi munkát követel. Tehát, hogy ebből így összevetítve az egészet, most annyit látok, hogy maga a 100 pillangó az, ami biztos arany. Uh-huh. Illetve, hogyha egy 400-as gyorsváltóba beleáll ugyanúgy, úgyhogy...
1: Mondjuk a 400-as gyorsváltónál a biztos aranyat kijelenteni.
0: Jó, aztán, ne, igen, nem, bocsánat.
1: Az egy kicsit
0: ami komolyan, de, azt mondom,
1: de konkrét éremesély.
0: Konkrét éremesély, igen. Tehát ez nem mondom, azt nem lehet biztos aranyra.
1: Gondoltam, hogy nem arra gondolsz, csak azért gondolom, pontosítsuk.
0: Igen, igen, meg hát ott azért a másik három embertől is függ, illetve akik úsznak majd délelőtt, de igen, tehát így felépítve ezt az egészet, egy úgymond nem mondom biztos aranyra, akkor meg de éremeséhez közel lenne egyébként ott 100 pillangon. Ez a felkészülés pedig ugye mind a Szabó Álmoson múlik, részben nála is, tehát ő az, aki tudja befolyásolni az edzéseket, meg ő hogyan áll hozzá Kristófhoz ebből a szempontból, úgyhogy az ő munkájukon múlik az egész.
1: Váltók. Hát itt már sokszor jöttek elő a váltók itt-ott-amott, mert Indianapolisról is beszéltünk, meg hát felnőttként is váltóban vannak Európa-bajnoki aranyaid, meg ez a mostani 400-as gyorsváltó, ami egy fantasztikus történet volt ezen az Európa-bajnokságon, de azért ennek van egy ilyen múltja is, hogy Németh Nándor is, Kós Hubert is többször itt-ott-amott finoman jelezték, hogy hú, de jó lenne, ha Milákot sikerülne rávenni, hogy váltót ússzon, mert van egy döntőre, esetleg éremre esélyes váltónk, úgy pedig lenne egy aranyéremre esélyes váltónk, mondjuk egy Európa-bajnokságon, és lőn. Mert ez történt úgy, hogy ugye aznap derült ki, hogy Milák Kristóf egyáltalán ott lesz a váltóba, úgy megnéztem volna az emberek arcát, amikor ez kiderült. Te ezt mennyire követted nyomon? Tudom, hogy neked ott volt a 200 pillangó a gondolataidban, de nyilván azért te is láttad ott csapaton belül, hogy mi a helyzet.
0: Igen, azért ez nagy feszültséget okozott. Úgy mondom már megint, hogy egy Milák Kristófról úgy terjednek a hírek, ahogy. Ugye abból volt a probléma eddig, hogy nem indult a világversenyen, most meg ugye az volt, hogy akkor váltóban nem indul, és inkább amúgy azt nem értettem úgy maga az úszócsapatban, nyilván a váltó, hogyha az lenne az én egyik főszámom, akkor csak azzal foglalkoznék, hogy akkor a legerősebb csapatot összeállítani. Mondjuk valamilyen szinten egyébként a Hubinak a nyüstölés az bejött. Remélem, hogy nem kell még egyszer
1: egy ilyen... jobban örült, mint az egyéni aranyainak. A váltó aranynak. Teljesen oda volt. Nagyon jó volt nézni.
0: Igen, igen, annak nagyon örült. Úgyhogy én ezt mondtam a többieknek is, hogy figyeljetek, eddig az volt a probléma, hogy nem úszott, most meg az, hogy váltóban nem úszik, most akkor következőre a budapesti VB-n mi lesz a probléma, hogy nem megy kinyilatkozni? Tehát,
1: de meg ki is ment.
0: De még ki is ment nyilatkozni. Jó, most mondjuk egy ilyen sajtótájékoztatóra, vagy bármi ilyesmi, nem éppen pont egy kamera elé. Úgyhogy én azt így mondtam a többieknek, hogy maradjunk annyiba, hogy örüljünk, hogy vízben van, és akkor majd talán az Európa-bajnokság, hogy sikerül neki, akkor majd látjuk azt, hogy lehetne megközelíteni, vagy próbáljátok meg ezt a tervet egyébként felépíteni. Most nem is tervet, csak majd, ahogy szeretnétek egyébként, közöljétek vele. Nem tudom, hogy milyen formában ment végig ez a beszélgetés, én erről semmi hírt nem tudtam, sőt, én kim voltam a döntőnél, én ott tudtam meg, hogy a Kristóf az úszik ott. Úgyhogy számomra nagy meglepetés volt, és hát igen, tehát van, aki azt mondta, hogy délután 2-kor tudta meg, mielőtt még lefeküdt aludni például Németh Nándor, a Kós Hubert pedig délután 4-kor tudta meg az
1: amikor
0: egyik.
1: Amikor fölébredt.
0: Tehát voltak ilyen vegyes gondolatok, illetve Jászó Ádám is azt pont evéz.
1: Neki meg ezzel múlt, hogy nem úszott döntőt, ugye? Igen. Mert ő lett volna.
0: Igen, mert valójában ő lett volna.
1: Viszont egy Európa bajnok, mert annak minősül a délelőtti úszásával, igen. Akár csak Kósori.
0: Hát én úgy tudtam meg, hogy egyébként ő a lelátón ült előttem, és akkor, hogy ő fog keresztül, nem kéne
1: menni lassan.
0: Igen, és ott tudtam meg, hogy akkor úszni fog. Már egyébként a Facebookon meg mindenhol megjelent ez a hír.
1: Nagyon jó. Na, Los Angelesre már esett szó, de addig meg rendeznek Budapesten, megint rendeznek Budapesten egy vizes világbajnokság, de ez már kvalifikációs világbajnokság, tehát azért ez egy nagyon komoly verseny, ráadásul nem a Duna Arénában, hanem az MVM Domban, ami már...
0: Meg ez tervezett világbajnokság,
1: nem beugrom. Az egy utolsó szempont, így van, és már méreteiben is az MVM Dom azért az egy grandiózus darab, és persze még mindig nem akkora, mint a Los Angeles-i lesz, mert az embertelen, de már egy kicsit modellezi, gondolsz-e már erre a budapesti VB-re?
0: Hát persze, hogy gondolok. Ugye voltam már
1: itt. Van.
0: Igen, mindjárt itt van egyrészt. Ugye hát az lesz a legnagyobb célunk, hogy ott a döntőbe ott legyünk, és akkor ott, ha már a döntőbe is vagyunk, előtte vagy vagy az alatt megúsztam ugye majd az olimpiai kvalifikációs időt, nagyjából erre az időszakra.
1: De azt nem Sós Csaba jelöli ki, hanem azt a World Aquatics.
0: Igen, mármint az olimpiára, olimpiai szintet. Igen,
1: hát úgy értem, de, ja, azt, igen. De azt nem Sós Csaba mondja meg, hogy
0: hát
1: mennyi.
0: Hát az olimpiai, nemzetközi olimpiai bizottság, van, igen. De hát most ugye azok is meg lettek erősítve, úgyhogy szerintem sok embernek lesz itt cél, hogy ezt teljesítse, és ez még erősebb lesz, mint az eddigi világbajnokságok. Ahogyan eddig láttuk, ugye azért most is a Pan American, a Commonwealth Games az most ugye lement.
1: Igen.
0: Ugye ebben az elmúlt egy hónapban az Európa-bajnokság is esett, azért rengeteg úszó úszott olyan időket, amikkel azért fel kell vennünk a kesztyűt. Szerintem itt minden számból.
1: És még esetleg lesz egy 4x200-os gyorsváltónk is, abba pedig egy Márton Rihárdnak is adott esetben lehet helye, mert azért azt se felejtsük el, hogy itt a váltók meg helyezéssel kvalifikálnak ugye az olimpiára, tehát azért, és egy hazai VB-n vélhetően azért minden váltóba is lesz majd magyar csapat, majd meglátjuk. Hát Márton Rihárd, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, utólag még egyszer szívből gratulálok, mert ez az egyik korona ékszere volt ennek az Európa-bajnokságnak, ez a 200 pillangós döntő, és aztán akkor így tovább vitt Balázsa ugyanilyen érzésekkel, remélhetőleg majd Kapás Bogi ugyanilyen jellegű SMS-t fog írni, illetve nem is kell írnia neki, mert biztos ott lesz az MVM Doom, majd elmondja személyesen, de majd Los Angelesben meg írhat. Nagyon szépen köszönöm, Márton Rihárd úszó ezüstérmesünk volt a vendégünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért választottunk. Ettől féltünk, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A most következő egy órában nem titok, hogy egy nehéz témával foglalkozunk majd, amelynek sajnálatosan aktualitása van, éppen ezért döntöttünk úgy, hogy megfelelő szakemberek segítségét kérjük abban, hogy egy olyan üggyel foglalkozunk, ami sajnos jelenség. A közelmúltban látott napvilágot, hogy az ügyesség kiskorú veszélyeztetése miatt vádat emelt egy általuk meg nem nevezett műkorcsolya edző ellen, aki, mint ahogy a közlemény fogalmaz, az eredményességet egyes gyermekek fejlődése és egészsége elé helyezte, őket pszichésen, olykor fizikailag is bántalmazta. Ugyanaz ügyesség nem nevezte meg a műkorcsolya edzőt, de a sajtóban természetesen, mert több fórumon is napvilágot látott, hogy Gólsebestyén Júliáról van szó. Viszont nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy ennek a beszélgetésnek nem az ő személye lesz most itt a központi szereplője, hiszen ez a folyamat jelenleg bírósági szakaszban járó jogi ügy, és természetesen még első fokon sincsen, hogy úgy mondjam, semmiféle fajta sem ítélet, sem pedig határozat, tehát nem tudhatjuk, hogy mi lesz az ügy kimenetele. És hát az is tény, hogy ez nem egy elszigetelt személyre vagy sportágra vonatkozó jelenség. Emlékezzünk csak vissza a közelmúltban, nyilván a Magyar Úszó Szövetségben is, Szilágyi Liliana ügye kapcsán az egész úszó sportban felmerülő nehézségekkel kellett, hogy foglalkozzon a szövetség, erre külön bizottságot hozott létre, és hát az sem titok, hogy jelenleg is zajlik például a ritmikus gimnasztikában egy olyan nemzetközi független etikai bizottság által vizsgált ügy, amelynek a végeredményét még nem ismerjük, és mehetnénk tovább, és azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy még csak nem is sportág, és még csak nem is ország specifikus, hogy ez a jelenség sajnos létezik a versenysportban, különösképpen akkor, hogyha felnőtt edzők, szakemberek, sportszakemberek leginkább kiskorú versenyzőkkel foglalkoznak. Éppen ezért az üggyel, illetve a prevencióval, a lehetőségekkel, a megoldásokkal próbálunk foglalkozni, és ehhez két kitűnő szakembert hívtunk ide a Nemzeti Sportrádióba, egyikük itt van velünk a stúdióban, dr. Gál Andrea, habilitált egyetemi docens, a Testnevelési Egyetem szociológusa. Szervusz Andrea, szeretettel köszöntelek.
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Másik olyuk pedig dr. Lénárt Ágot, a szintén habilitált egyetemi docens, sportpszichológus, és aki rendszeresen hallgat minket, itt a Nemzeti Sportrádióban jól tudja, hogy a Nemzeti Sportrádió Profil fejben dől el alcímet viselő műsor sorozatának állandó szakértője, aki jelen pillanatban a zágrábi Tornász Európa-bajnokságon a szabad, így fogalmazom, teljesít éppen szolgálatot, ezért nincs itt fizikailag, viszont az ügyben feltétlenül fontos, hogy az ő szakmai véleményét is halljuk. Szervusz Ágot, a szeretettel köszöntelek téged is.
4: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
2: És ugye azt sem titok, hogy titeket, kettőtöket kértelek kifejezetten, hogy ebben a beszélgetésben vegyünk részt, hiszen kezdeményezői voltatok egy olyan munkacsoport létrehozásának, amely 2022 óta a Testnevelési Egyetemen is működik, ugye ez a Gyermek Ifjúság és Szakember Védelem Kutató Csoportja, amely a tudományos munkán felül természetesen a tájékoztatást és a sportban dolgozó kollégák kompetenssé válásának támogatását is nagyon fontosnak gondolja, illetve feladatának tekint ezt a bizonyos, nagyon nehéz erre más kifejezést mondani, safeguarding szemléletet beépítse az egyetemen megújuló sportszakember képzésbe, hogy ne kerüljenek ki onnan olyan sportszakemberek, akik ezt a fajta képzést ne kapnák meg, sőt, mi több, a jelenlegi sportban dolgozó kollégák is lehetőség szerint egyfajta állandó monitorozáson essenek át ebben a tekintetben. Na, kezdjük akkor onnan talán most veled, Andrea, hogy összességében nyilván az, hogy egy ilyen ügyben egy vádemelés megtörténik, az ügyek feltárása szempontjából jó, az ügy azon szempontja szerint, hogy egy volt neves sportolóról beszélünk, aki edző, nyilván rossz, ez az emberben mindig okoz egy picike törést, de meglepe ma bárkit is, hogy látunk ilyesmit. Te hogy vagy ezzel, aki ezzel a területtel sokat foglalkozol?
3: Hát több szempontból is tudnék erre a kérdésre válaszolni. Egyrészt, mint volt él sportoló. Ebből a szempontból egyáltalán nem lep meg, mert a múltnak az örökségeit azért erősen hordozza ez a jelenség.
2: Másrészt, mert te sportod?
3: Kézilabdáztam. Nem akarom népszerűsíteni, de hát tudjuk, hogy született olyan kis művészfilm, ha lehet ezt annak nevezni, amely ebben a sportágban jeleníti meg az ilyen jellegű negatív edzőviselkedés formákat.
2: És bocsáss meg, született olyan nagy, ha nem is művészfilm, hanem komoly mozifilm a Fehér tenyér, ami például kifejezetten a tornasport hasonló jelenségre ide.
3: Így van. Hogy itt egy egyén és egy csapatsportágról is beszélünk, tehát azt mondhatjuk, hogy ez a sportnak a teljes körét érintheti. A másik az, hogy az egyetemem egyébként már 2019 óta van olyan kurzus, amely áldozatvédelemmel, áldozatsegítéssel foglalkozik, nem véletlenül, hiszen azért a hallgatóktól hallunk és hallottunk annó is történeteket, és ezzel az ötlettel tulajdonképpen megtalált minket a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal azzal a pályázattal, amely a kultúra és család területet fette le, és mi úgy gondoltuk, mint volt sportolók, és itt ki kell hangsúlyoznom, hogy ebbe a kutatócsoportba végül is 11-en kezdtük el ezt a kutatást, különböző területekről érkeztek a szakemberek, így például Lénárt Ágot a pszichológiáról, de volt szociológus, volt jogász, van, aki közgazdász, és van, aki élsportolóként ma is a sportban tevékenykedik, vagy ma már mondjuk bíróként. És úgy gondoltuk, hogy ha van ez a család és kultúra téma, akkor mi hiszünk abban, hogy a sport az egyrészt ad egy kultúrát, és ebben a kultúrában pozitív értékek vannak, mint ahogy te is mondtad, hogy a gyerekek fejlődését kell, hogy szolgálja. Másrészt, ezt te is tudod, mint volt sportoló, hogy a sportolóként az ember bekerül egy családba. Abba a családba, ahol az értékek a biztonság, a bizalom, egymás segítése, és hogy
2: azt kötődés, a tartozom valahova.
3: Így van, és azt is tudjuk, hogy sokszor a gyerekek, főleg aki versenysportoló, több időt tölt már az edzőjével, mint a szüleivel.
2: Ajaj.
3: Úgyhogy mi így pályáztuk meg ezt a területet, és nagyon örültünk, amikor az egyetem is, a TF is támogatta, hogy első helyen ez a pályázat érvényesüljön és kapjon támogatást, és kaptunk is támogatást a hivataltól egy 4 évre szóló munkára. Ez a munka nagy lelkesedéssel indult, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig tart, hiszen bár decemberben lezárult volna, de minden ezen a területen kutató csoport kapott még halasztási lehetőséget, és mi ezt abszolút kihasználjuk, hiszen azok a kutatási eredmények, amelyek születtek, és itt fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy tehát nem elképzelések, gondolatok, meg feltételezések, hanem exakt kutatási eredmények alapján tudjuk azt mondani, hogy kell erről a jelenségről beszélni, benne van a magyar sportban, különböző formákban van benne, és követnünk kellene a nyugati mintát, főleg az angol szász mintát, amely ugye a safeguardingra, és itt felhívnám a figyelmet, hogy a gyermekvédelemhez képest, tehát a child protectionhoz képest a safeguarding az egy mindig egy ilyen preventív, tehát olyan terep előkészítésre törekszik.
2: Van ennek megfelelő magyar kifejezése?
3: Hát én nem fordítanám, nagyon erőltetett lenne. Azért próbálom hangsúlyozni a különbséget, hogy ebben a preventív, megelőző intézkedések, amelyek több szintű összefogást igényelnek, és egy szemléletmódváltozást, ami különösen szükséges itt ezekben a volt államszocialista országokban.
2: Jó, tehát egy picit érzem azt, amit mondasz, hogy azért az államszocializmusból hozott gyakorlat, és hát meg mindannyian abban a korban kezdtük el az élsportot. Ugye Ágota még mindig sportolt, tehát ilyen szempontból ő ugye egy kicsikét felülló ki ebben a történetben, de azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ugye egy olyan rendszerbe születtünk bele, ahol bizonyos szempontból az eredményesség, a sportolói eredményesség egyfelől egyfajta, szinte az egyetlen kitörési mód volt legalábbis annak, aki a sportra adta a fejét, és éppen ezért az ehhez mellékesen kapcsolódó jelenségeket nemhogy eltűrtük, hanem azt gondoltuk, hogy ez teljesen természetes. Ágota, te magad nyilván, aki régóta is sportolsz, és ugye nyilvánvalóan szakemberként figyeled a változásokat, szerinted mikor kezdett el ez a jelenség, hát hogy úgy mondjam, úgy felszínre kerülni, hogy ez foglalkozni kell, és ez persze ennek számos vetülete van, és voltak nagyon-nagyon durva megnyilatkozásai is, például ugye az Egyesült Államokban zajló történetekről ne is beszéljünk, tehát nem feltétlenül gondolom, hogy csak az államszocialista országok, hanem ez akár, ahogy mondtam, szerintem sokkal inkább jellemző, hogy olyan sportágokban, ahol felnőtt, illetve kiskorú sok időt tölt együtt, abban jobban jelen van. Szóval neked mi a tapasztalatod, hogy mióta kezdi felismerni a világ, hogy ez a jelenséggel foglalkozni kell?
4: egészen friss tapasztalatokkal tudok szolgálni, hiszen júliusban volt Temesváron az Európai Sportpszichológiai Társaságnak a kongresszusa, és hát természetesen, mint érintett ebben a témában, igyekeztem minél több műhelymunkában, workshopon, előadásban részt venni. És sajnos az a tapasztalat, hogy nem csak hogy most reneszánszát éli, hanem szinte erősödik az ezzel kapcsolatos felismerés, és ez most már hangot is kap, hogy ezzel a területtel foglalkozni kell. Nagyon érdekes a jelenség, mert néhány országban azt mondják, hogy nem kell, nem szükséges, a sport az ilyen, ezt így el kell fogadni, de egyre több a szülői megnyilatkozás, egyre több a másik oldalról a szakember megnyilvánulás, hogy ez már pedig nem mehet így. Nagyon érdekes, hogy vannak titkolt rejtett dolgok, amik felszínre kerülnek, ezek általában óriási felháborodásra adnak okot, de másik oldalon elindult a szisztematikus munka, és azt mondhatom, hogy pont Temesváron is azt tapasztaltuk, hogy 3-4 olyan kiemelt területen is megnyilvánultak a szakemberek, amiken mi is dolgoztunk, tehát széles körű képet kaphattunk arról, hogy hol tart ma a dolog. Sajnos egyik oldalról azt kell mondani, hogy mindenhol előfordul ez a téma, és vannak mind a két oldalról túlkapások is. Tehát például vannak olyan tanítványaim, akik Angliából kénytelenek voltak hazajönni, pont tornáról szólt a történet, mert Angliában egyáltalán nem engedték az érintést, és nem tudtak asszisztálni. Ugye az asszisztálás azt jelenti a tornában, hogy a különböző mozdulatoknál az edzőnek oda kell tartani a kezét, hogy megvédje a sportolót, és a két edző kollega sajnos hazajött, mert azt mondta, hogy ha nem tud asszisztálni, akkor nem tud tanítani. Másik oldalról pedig, hát ugye rengeteg példát látunk arra, hogy ez milyen módon nem történhet meg. Sajnos kortól, sportáktól függetlenül vannak ilyen jelenségek. Tehát Magyarországon is volt olyan csapatsportákban, hogy az edző ecetbe mártotta a gyerek kezét, mert majd akkor megtanul dobni. Na most egészen elképesztő fenyítési és büntetési dolgok kerülnek elő, de ez rendszerhiba is. Arról is szól a történet, hogy hogyan várja el a rendszer az eredményt, és az edzők egy része elkeseredetten próbálja ezt ilyen szempontból hozni. És hogyha ez nem megy, akkor az ezzel kapcsolatos frusztráció, akadályoztatottság érzése a gyereken csapódik le, a fiatal sportolón csapódik le, hiszen minden áron eredményt kell elérni. Viszont lehet pozitív példákat is látni, sokat emlegetik mostanában a norvégoknak a tapasztalatát. Igen. És azt kell látnom, most én direkt megfigyeltem, tehát oda mentem a norvégok edzésére, hát ugye a teremben szabadon lehet közlekedni, és tényleg azt láttam, amiről eddig is szóltak, derűsen, vidáman segítik, támogatják a sportolót, és nem csinálnak ügyet abból, ha valami nem sikerül. Igen, gyerünk, javíts ki, megyünk tovább. És ez a szemlélet egészen más derűs munkalégkört biztosít. És ez nem jelenti azt, hogy ne dolgoznának keményen. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy csak sírva, fájdalmasan lehet eredményt elérni, ez egy hamis mítosz, ez nem igaz. Lehet nagyon is keményen dolgozni, pontosan úgy, hogy eredményt lehessen elérni, de másképp építik föl az egésznek.

0: lehető, hogy emögött is van olyan tapasztalat, ami miatt most a vádemelés született, hogy de hát engem is így edzettek. Hát én is kibírtam. És lám-lám, Európa-bajnok lettem, lám-lám, ezt értem el, és a többi, és a többi. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet a szemléleten változtatni, akkor azt, amit hoz valaki magával, és azt gondolja, hogy ez ugyan nehéz volt, ugyan megszenvedtem, de lám megszületett az eredmény. Persze azokra viszonylag ritkán beszélünk, akiknek nehéz volt, megszenvedték, de nem született meg az eredmény, örök általában, ugye nincsenek a frontvonalban. Szóval, hogy ez vajon, ez nyilván bizonyos szempontból azért pszichológiai kérdés, hogyha neked is szól a kérdés, Ágota, természetesen, de most először Andrára nézek, hogy szerinted ehhez hány generáció kell, és hol kell beavatkozni, melyik ponton, akár az oktatás, tehát amikor szakembert képzünk, vagy pedig melyik ponton kell lehet szociológiai értelemben új szemléletet formálni, vagy nyújtani az ebben résztvevőknek?
1: Hát ugye egy szociológiai elmélet mondja, a politikai gazdasági átalakuláshoz hónapok, évek, rövid évek kellenek, de a szemlélet átalakuláshoz évtizedek. Uh-huh. Na most itt is, amit Ágota mondott, ugye az elvárások és az eredmény hajszolás. Ugye a sportnak a szubkultúrájába kialakult az, hogy ahhoz, hogy megkapjuk a támogatást, megkapjuk az elismerést, és azt hiszem, hogy ez a mai napig így van, ahhoz hozni kell az eredményességet. Tehát minthogyha született volna egy olyan belső konszenzus, hogy igen, hát vannak itt problémák, van, amitől szenvednek, sokan szenvednek, és ugye nem csak sportolók, hanem tegyük hozzá edzők is. Azt mégis tartani kell a berkeken belül, mert különben ez az eredményesség rovására mehet. Na most az a kérdés, hogy hogyan lehet váltani, és ugye erre lennének nekünk is majd javaslataink, hogy az eredményesség mellett az is egy eredményesség maradjon, hogy például a gyermekek nem hullanak ki a sportákból, hogy edzőt nem kell elküldeni.
0: Hogy jó a munkalégkör.
1: Hogy jó a munkalégkör, hogy a szervezeteknek erről be kell számolni, milyen volt a lemorzsolódás, milyen volt az edzői lemorzsolódás, volt-e olyan probléma, ami a safeguardinggal kapcsolatos. Tehát ez is, hogy csúnyán fejezem ki, el legyen számoltatva, ugyanúgy, mint az eredmény. És akkor nézzük meg, hogy hogyan állnak ezek a számok egymáshoz képest. Tehát amíg erre nem kérnek semmilyen visszajelzést, és teszem hozzá, nem akarnak hallani visszajelzést erről, addig nem fogunk tudni elmozdulni, hiszen már most látjuk, ugye hát a 2 évvel az olimpia előtt már az eredményességről van csak szó, hány érmünk lesz, hány aranyérmünk lesz, és közben azt kellene még mellette meghallani, hogy az utánpótlásban mi a helyzet, mennyire maradnak a gyerekek, mennyire morzsolódnak le, hiszen egyébként a másik oka, amiért ezzel foglalkoztunk, az, hogy tudjuk, hogy a csökkenő gyermekszám az azt is jelenti, hogy ugye a kiválasztási bázis, sőt már csökken. Nem is kiválasztásinak nevezem, mert annak is örülnek, ha valaki elmegy bármilyen képességgel sportolni, hogy úgy csökken, hogy nem szabad hagyni, hogy a gyerekek etikátlan, meggondolatlan edzői viselkedés miatt, amiből egyetlen momentum elég. Tehát nem kell ezt rendszeresen csinálni. Tudjuk, hogy egyetlen momentum elég, különösen az érzelmi bántalmazást tekintve, hiszen azt mi is megtanultuk gyerekként, már bocsánat, hogy ezt mondom, és ezzel nem fizikai bántalmazásnak az erejét csökkentve, de hogyha az ember kapott egy fenékberugást, akkor az 2 másodpercig sajgott, de a lelkünk mondjuk lehet, hogy hetekig, vagy azt mondtuk, hevertük. Hogy többet nem. Így van, tehát ezek a hatások, ezek olyanok lehetnek gyermekektől függően, tehát ugye van, aki egy ilyen momentumon jót nevet, és ma este nem is emlékszik rá, de van, aki azért este sír, és igen, azt mondja otthon, hogy holnap nem megyek edzésre. Tehát ez is mindenképpen szükségessé teszi, hogy a mentalitáson változtassanak az edzők, és megtaláltuk az empirikus kutatás során, hogy mi az, amin változtatni is kellene.
0: Na majd akkor erre mindjárt ki is térünk. Hát akkor nézzük ennek a pszichológiai oldalát, mert ugye Andrea most ezeket felvetette, hogy azért a fogadó oldalon is nagyon nagy az eltérés. Tehát van, aki átsiklik rajta, és valóban nem rendül bele, átfut rajta, mint egy kisebb ütés egy boxolón, és van, aki valóban belehal ebbe, vagy egyszerűen elsorvad, és lemorzsolódik, vagy az is lehet, hogy egy életen át cipel sérüléseket. Szóval gondolom, hogy itt meg nyilván a te szereped jön be, hogy ezeket fel kell tudni ismerni, vagy adott esetben szülő. Látni kell, hogy baj van a gyerekemmel.
2: Így van, pontosan, és nem csak arról van szó, hogy hogyan éli meg valaki, hanem hogy ennek milyen nyoma marad, és ez milyen hatással lesz az életére. Tehát, hogy akit fenéken billentettek, és utána azt mondja, hogy hát ezt így kell csinálni. Tehát kapott egy mintát arra vonatkozóan, hogy hogyan kell bizonyos helyzeteket lerendezni. Tehát a konfliktuskezelés és az ezzel kapcsolatos dolgok mindegy téves irányba tudnak menni. A másik, ami szintén a mintához kapcsolódik, és a minta ismétlés,

0: kérdéshez, az pedig arról szól, hogy amit végigéltünk, és azt mondjuk, hogy hát én is bajnok lettem, jó ez így, ahogy van. Ezek a minták, ha ismétlődnek, és ilyen edzők kerülnek ki, akik ugyanezzel a mentalitással dolgoznak a gyerekekkel, akkor ez a minta örök életű lesz. Sok mintánál szeretnénk, ha ilyen módon generációról generációra menne tovább, de ezt a mintát így nem szeretjük. Éppen ezért pontosan nagyon nehéz ennek a megtörése is. Mert gondoljunk bele, nem csak a fizikában, hanem a pszichológiában is így van, hogy a nyugvó pontra törekednek az emberek is, és az acélgolyó is a völgynek az alján. Tehát abból kimozdulni, az már mind-mind-mind plusz energiát jelent. És hogyha ez az energia egy olyan befektetést is jelent, hogy tanulni kell hozzá, sőt, megváltozni. Ugye ennek a programnak volt egy olyan része is, hogy a 18 év alattiaknak kötelező tesztet kellett írni, amiben elkötelezik magukat arra, hogy nem viselkednek így, hanem az új irányba fordulnak. És nagyon sokszor volt olyan reakció, hogy miért volt erre szükség, jó ez így, ahogyan van, mi csak fölbolygattuk az állóvizet, és ezt nem kellett volna. Tehát társadalmi szinten mintát váltani nagyon-nagyon nehéz. De érdekes, amikor már a gyerekek, ugye, hát azért ők is olvasnak és hallanak ezzel kapcsolatosan dolgokat, tehát volt olyan jelentség is, amikor a sportoló megállta és azt mondta az edzőnek, hogy maga most abuzál engem. Az edző meg nem kapott levegőt, hogy most honnan tudja a kölök, hogy erről van szó. Pedig erről volt szó. Tehát, hogy minden oldalról kell ezzel kapcsolatosan a nevelés. De mondok olyan példát is, hogy kolléganőm gyereke labdajátékban vett részt, és a kolléganő beszélt a szülőkkel, a szülők meg azt mondták, hogy teljesen rendjén van, hogy bántják a gyerekeket, ha ez kell az eredményhez, ugye, mint a régi iskolában, ugye pont volt egy ilyen úszóiskola, tudjuk, kiről van szó, akkor hadd menjen. És mondta a kolléganő, hogy hát de emberek, álljatok meg, szülőkénti engedélyezitek azt, hogy amit most történik a gyerekekkel? Tehát én sem nagyon gondoltam volna, hogy ez ma még kérdés, és neki támadtak, hogy jó, ez így, ahogy van. Tehát azt gondolom, hogy a nevelést, az oktatást minden területen el kell végezni, és ugyanúgy kell szülők akadémiát csinálni, amiben el tudjuk mondani a szülőknek, hogy ez miért káros, és miért ne engedjék, ha a gyerekek ilyen közegbe kerülnek. De a gyerekeket is fel kell világosítani, már az óvodában van olyan, hogy megtanítják nekik a bugyi határt. Tehát, hogy melyik az a terület, ahová nem szabad nyúlni a felnőttnek, és így tovább. Tehát a nevelést, oktatást minden szinten el kell kezdeni, a sportolóknál, a gyerekeknél, a szülőknél, az edzőknél, és hozzáteszem a sportszakembereknél is, mert hiszen a mi szakmánkban ugye természetesen találkoznak ilyen esetekkel, de egy sportvezető nem biztos, hogy olyan szinten érintett lett egy ilyen esetben, amiben tud segíteni, tehát neki is tudnia kell, hogy hol van ez a bizonyos határ, és milyen lehetőségek vannak a továbblépésre. A másik nagyon fontos dolog pedig, hogy ne legyen tabu, mert akivel történik ez az eset, általában szinte 100%-ban azt tudjuk mondani, hogy azt kiáltják ki bűnbaknak. És ez aztán végképp egy nagyon kóros személyiségre ható nyomást helyez a sportolóra.
1: Abszolút így van, és ez nyilván egy nagyon nehéz folyamat, és ugye is említettem már, hogy az amerikai Larry Nassar esetét, ami megrázta az egész világot, ugye aztán lett bizonyos szempontból a MeToo jelenség, aminek lettek, azt gondolom, hogy átcsapódó, és olyan hatásmechanizmusai is, ami megint egészségtelenné alakított a dolgokat, és amikor azt mondjátok, ugye, hogy gyermek és szakembervédelem, akkor ez egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy az ártatlan szakembereket, a szakmájukat, jól végző szakembereket is meg kell védeni, tehát kell tudni egy olyan közeget csinálni, és erre utatni Melágota is, amiben nincs tabu, mert hogy mindenkinek a biztonsága fontos, és mindenkinek a biztonságos munkavégzése, meg a jó munkakörnyezet, amit az imént ugye említettetek. Illetve hát az is nagyon-nagyon fontos, és ez nyilván majd egy másik kérdés, hogy mindezt hogyan lehet már, ha eljutunk oda, adott esetben jogszabályi környezetbe helyezni, mert amíg ez mondjuk ott nem jelenik meg, addig nagyon sokan nem érezhetik úgy, hogy ezügyben muszáj lépni. Márpedig most azért is beszélünk erről, mert ahogy mondtuk, ez egy jelenség, egy sajnálatos jelenség, ami hol felüti a fejét, hol egyes ugye, jogi vagy büntetőjogi ügyek kapcsán beszélünk róla, miközben jelen van a sportban, sokkal több helyen van jelen, mint amennyi ebből felszínre kerül, és azt szeretnénk, hogyha ezeknek a száma minél kevesebb lenne, illetve ahogy mondtátok, ugye egy sokkal egészségesebb munkakörnyezet lenne. Azt említetted, Andrea, az imént, ugye, hogy empirikus tapasztalatok alapján látjátok a beavatkozási pontokat. Akkor beszéljünk ezekről egy kicsikét, és aztán majd a következő fél órában pedig beszélünk arról, hogy hol tartunk most, illetve hogy mik lehetnének a következő szinten ezek a lépések, amelyek elősegítik ezt a folyamatot.
2: Igen, tehát ami a kutatásunkban előzetesen azt tűztük ki, hogy nem a napvilágra került eseteket elemezzük, amelyek te is emlegettél, hanem inkább megnézzük azt, hogy melyek azok a kulcspontok, és melyek azok a rizikófaktorok, amelyeknek a következményei lehetnek ezek a bántalmazási esetek, és az egyik ilyen maga a tudás. Ugye tudjuk mindig, a tudás az, amelynek a hiánya nem mentesít, viszont ha nincs, akkor az nem jó. És mi is azzal kezdtük a munkát, hogy azokat a fogalmakat, amely ezzel jelenségkörrel kapcsolatos, például a bántalmazás különböző eseteit, formáit, vagy az elhanyagolást, amiről sokan nem szoktak beszélni, pedig az is egy bántalmazási forma. Ugye mi a különbség agresszió, erőszak, bullying, vagy konfliktus között, ezeket tisztáztuk, és utána több mint 860 edzővel vettünk föl adatokat kérdéves formában, illetve a TFS hallgatók, akiknek ugye többsége ma is sportol, vagy élsportoló is akár, a körükben is folytattunk egy ilyen szörvi vizsgálatot. És ami a legérdekesebb eredmény volt, és elgondolkodtatóbb, hogy máshogy érzékelik az edzők, és máshogy érzékelik a fiatalok ezt az egészet. Tehát amikor egymás mellett tettük azt a két grafikont, amikor megnéztük, hogy főleg az érzelmi bántalmazás, mert szerencsére azt tudom mondani, hogy a fizikai bántalmazásnak a gyakorisága az adataink szerint azért csökkenőben van. Tehát azért ott mégiscsak visszafogottabb lett ez az egész jelenség és maga a sportnak a területe. Az érzelmi bántalmazás az gyakori, és a fiatalok lényegesen magasabb arányba számolnak be érzelmi bántalmazásról, mint ahogy ezt az edzők teszik. És a másik, amire felhívnám
1: ez
2: a figyelmet...
1: Ez azt jelenti, hogy a fiatalok ezt megélik,
2: igen.
1: Az edzők meg tulajdonképpen szinte természetesnek veszik, vagy nem gondolják, hogy ez az.
2: Igen, így van. Uh-huh. És ugye itt van a kutya elásva, hogy igen. Így mondjam, kevésbé tudományos formában.
1: Bocsáss meg, ugye amikor egy ilyen vádemelés bekövetkezik, és itt is arról van szó, hogy az eredményességet egyes gyermekek fejlődése vagy egészsége elé helyezte, ebben benne lehet az, ugye, amiről beszélünk, hogy bizonyos lépések nem tűnnek fel az edzőnek. Ugye, hogy ez önmagában bántalmaz.
2: Így van, amire a gyerek esetleg otthon sír.
1: Igen.
2: Tehát ha oda dobunk egy korcsolya élvédőt, az lehet, hogy nekünk egy, tehát észre se vesszük tulajdonképpen, hogy mit csinálunk. A gyermekem, aki meg csattan az élvédő, az meg észreveszi, és ugye ez neki egy olyan élményt jelent, amiért lehet, hogy másnap már nem megy leedzésre.
1: És vagy nagy valószínűséggel nem is biztos, hogy maga az élvédőnek a csattanása fáj, hanem az, hogy egy ilyen megalázó helyzetbe kerültem.
2: Igen, de hogy bonyolítsam a témát, ugye nem... Tehát azt mindig hangsúlyozom, hogy azért foglalkozunk mi ezzel, és mondjuk el mindig, hogy mi mindannyian a sportból jövünk.
1: Igen.
2: Tehát azt tudni kell, hogy a sportban vannak veszélyhelyzetek. Ott néha meg lehet halni, bocsánat, még igen. Edzésen is. Hát a te sportágadban tudod. Tehát, hogy az egyik nagy kérdés ott is, tehát ott kezdtük, hogy hát azzal jönnek, hogy de hát fegyelmezni kell, életet menteni kell, sérülést megelőzni kell, és ez...
1: És ezzel nehéz vitatkozni.
2: Nehéz vitatkozni, és behozok egy harmadik, vagy már nem tudom, negyedik szempontot, hogy nem mindegy, hogy milyen generációkkal dolgozik az edző. Ugye itt pontosítanék Ágon, mert azt mondta, hogy a 18 év alatti, tehát a fiatalkorúakkal foglalkozó edzőknek írja elő most már a jogszabály az, hogy évente kell ilyen safeguarding képzésen részt venni, és ez a jogszabály, ez örülünk, hogy van, de meglehetősen elégtelen, hogy finoman fogalmazok, úgyhogy megpróbálunk olyan irányba is lépéseket tenni, hogy itt a jogszabály kiegészítési vagy változtatási javaslattal éljünk a jövőben.
1: Ott hagytuk az imént abban, Andrea, hogy sok-sok kutató óra, következtetés és megoldási képlet tulajdonképpen empirikus tapasztalatok alapján merült fel a ti kutató munkátokban, és hogy el is indultunk, ugye hál' Istennek akár a jogszabályváltozás irányába. Kérlek, beszélj picikét akkor arról, ahogy mondod, tapasztalatokból, hiszen ti az élsportból jöttök, hogy állunk most, tehát mik lennének valóban azok a beavatkozási pontok, ahol már lehetne eredményt elérni ennek a szemléletváltozásnak az érdekében?
2: Igen, amikor 24. július 1-től kötelezővé vált a fiatalkorúakkal dolgozó edzőknek a képzése, akkor a mi kutatási munkánk is hát kapott egy új aspektust, mert ugye ez minket is váratlanul ért, de annyiban örültünk neki, hogy megkezdhettünk egy gyakorlati munkát, hiszen elkezdték keresni az egyetemet, hogy hát hogy lehet ezt a képzést megoldani.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a sporttörvény alapján, vagy egy kiegészítése alapján ugye az történik, hogy a 18. életévét be nem töltött sportolót felkészítő edzői tevékenységet végzők sportszakember legalább évente egyszer köteles részt venni a gyermekekkel való bánásmóddal, a gyermekekkel és a szülőkkel való kommunikációval kapcsolatos továbbképzésen, és hát ugye nektek ez a szakterületet, tehát ha jól értem, akkor a ti tudásotokra megnőtt az igény.
2: Igen, és hát kicsit félre kellett tennünk azt az elméleti vonalat, amit ugye a pályázat elnyerésénél mi megígértünk, mert úgy gondoltuk, hogy a gyakorlatban is tenni kell ezen a területen. Az nagyon szerencsés volt, hogy az első pillanattól kezdve vannak olyan komoly szakmai partnereink, mint például a Magyar Edzők Társasága, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Sportegyesületek Országos Szövetsége, vagy a Nemzeti Versenysport Szövetség.
1: Ez elég széles az szakmai spektrum.
2: Igen, nagyon örültünk, hogy ennyien mellénk álltak, és hát ugye ők is kérték a segítségünket, hogy most akkor mi a helyzet, mert hát meg kell mondani azt, hogy ez a jogszabály azért meglehetősen, hogy is fogalmazak, laza. Tehát azt kérdezték, hogy akkor most ki képezhet? Milyen anyag alapján képezhet? Mennyi ideig kell, hogy tartson a képzés, és hogy hogy lesz ennek a kontrollja.
1: És kiadja meg rá ugye úgymond a pipát, hogy igen, kérem szépen, maga átment ezen
2: így
1: a képzésen.
2: Van, így van. És volt olyan sportágnak a szövetségi jogász, aki azt mondta, hogy a leírtak alapján, ha most itt elét tolok az edzi elő egy A4-es papíron van 5 mondat, és ezt aláírod, meg volt a képzés. Uh-huh. Úgyhogy mi az első perctől kezdve azt mondtuk, hogy ez így nem jó. Ez nem elég. Tehát sajnos most csúnyán fogalmazza, ki lehet játszani, vagy mondhatom azt, hogy nem, lehet nem komolyan venni ezt az egész rendelkezést.
1: És feltéve, de nem megengedve, mert nyilván nem ez volt a cél, hogy ne vegyék komolyan. Tehát ha belekerült mondjuk a sporttörvénybe egy ilyen jellegű jogszabályi kiegészítés, akkor nyilván ez eleve azt célozta, hogy ebben legyen változás. Az más kérdés, hogy esetleg mondjuk egy picit pongyol a megfogalmazás, és hogy ezen akkor, ha más nem, akkor a jövőben például érdemes lenne akár a sportkormányzatnak is gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt a továbbiakban pontosítani, és olyan keretek közé helyezni, amely mindenki számára érthetőbb.
2: Így van, így van. És hogy lehet kontrollálni? Ugye azt tudja, aki mondjuk Angliában dolgozott, hogy ott például safeguarding igazolványjal kell rendelkezni a kiskorúkkal foglalkozó edzőknek, mint nálunk az erkölcsi igazolvány, az olyan szinten van. Itt ugyanakkor tényleg nem tudták a sportágak is, hogy akkor most mit várnak el, tehát legyen valami papír, legyen egy pecsét, vagy legyen egy aláírás, és akkor megvan ez a képzettsége az edzőknek.
1: Vagy inkább legyen mögötte tudás.
2: Vagy legyen.
1: Mondtál,
2: és hogy szükség van erre a tudásra. Mert a másik érdekes tapasztalatunk, hogy voltak olyan szövetségek, itt hagy emeljem ki, hát az is köztudott, ugye, ami a karate sportágban történt, például a karate szövetség az első között fordult hozzánk, hogy ő egy komolyabb képzést szeretne. Voltak is annyian a karate edzők a képzésen, hogy hát a fogason is lógtak a terembe, és úgy jöttek be sokan, hogy hát eljöttek már, hogy kell, de hát mit lehet nekik erről mondani? És tényleg hihetetlen volt, hogy nem akartak kimenni 6 órát. Végighallgatva a teremből, mert azt mondták, hogy hát annyi minden tudatosult bennük, annyi minden újat hallottak, hogy ez volt a legjobb képzés az utóbbi időben. Nagyon-nagyon büszkék voltunk rá, és vártuk, hogy jönnek a további sportágak, jöttek is egyébként, tehát több ilyen képzést tartottunk, és a Magyar Edzők Társaságával is együttműködve, ugye online továbbképzésekben szerepelnek a kutatócsoport tagjai. Ami viszont úgy gondoljuk, hogy egy nagyon nagy lépés lenne az, hogy ennek a képzésnek, tehát legyen a képzésben olyan szakembergárda, bocsánat, nem akarom magunkat dicsérni, de mint mi vagyunk, akik 4 éve ezzel foglalkoznak. Mi abban tovább is léptünk, hogy ugye tartottunk tavaly decemberben egy nemzetközi konferenciát ebbe a témába.
1: Egy nagyon neves nemzetközi olimpiai bizottság tag volt itt, igen.
2: Így van, nagyon örültünk, hogy eljött ez a spanyol hölgy, aki maga is egyébként áldozat volt a tornasportágban.
1: Ezt akarom mondani, is tornász, igen.
2: Igen, Gloria Viserásról van szó. Igen. illetve megjelent egy olyan kötetünk, amely a kutatási eredményeinket tartalmazza, és amelyet minden sportági szövetségnek, szakszövetségnek igyekeztünk eljuttatni, mert azt is vállaltuk, hogy tájékoztató anyagokat készítünk a jövőben. A másik az, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy mindebből, amit találtunk okulva, úgy gondoltuk, hogy valóban az egyetemnek óriási felelőssége van abban, hogy ne kerüljön ki olyan edző, testnevelő tanár, és itt ugye sok az átfedés.
1: Igen, edző, testnevelő tanár sem. Tulajdonképpen igen. Gyerekekkel foglalkozó, vagy fiatalokkal foglalkozó sportszakember.
2: Aki ne tanult volna a gyermek ifjúságvédelmet és szakembervédelmet, mert a nagy tanulság volt a képzéseken, például a kézlabda szövetség felkérésére én magam is több helyen tartottam az országban a utánpótlás képzésükön, továbbképzésükön előadást, és nagyon sokszor kerültem olyan kérdésekkel szembe, hogy de mit tegyünk, ha? Uh-huh. És ugye itt említettétek a szülőket, na hát a szülőkkel külön kellett foglalkoznunk, nem véletlen a Sportszülők Akadémián is szerepeltünk, mert a szülőknek a szerepe ebbe egészen ambivalens, kezdve attól, hogy van, aki sasszemmel figyeli, hogy az edző hogy bánik a gyerekével, egészen addig, aki nem sasszemmel figyeli, viszont miután az edző nem úgy szerepelteti a gyermekét, hogy szeretné, szó szerint visszaél ezzel a jelenséggel, tehát bead egy olyan panaszt, hogy a gyermekéhez rosszul ért hozzá az edző, vagy bántalmazta, és ott állnak a szövetségek, hogy most mi legyen.
1: Ugye ezzel, amiről beszéltünk, hogy a szakembervédelemnek van nyilvánvalóan egy pandantja, egy másik oldala is, hogy amúgy egyébként a tisztességesen dolgozó szakembert meg kell védeni az ilyen jellegű alantas támadásoktól, mert hogy ezek szerint ez sem egy ritka jelenség, és nézzünk szembe azzal, hogy van. Tehát a gyermekem érdekében akár ilyen módszerekhez is folyamodhatok, ha szülő vagyok, és azon az oldalon állok, ahol nem kéne.
2: Voltam szövetség, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen heti problémával állunk szembe.
1: Azt a mindenit.
2: Hetente foglalkoznak ezzel, és ott állnak az edzők, mert hogy mi a protokoll egy ilyen esetben, és felhívnám, ha már itt ülünk a Sportrádióban, a médiának a szerepét.
1: Hát ezért beszélgetünk most erről. Mert... azért mondtam, hogy én ezt feltételezem, hogy ezt fogjuk folytatni ezt a témát, mert ennek a felelőssége szerintem ilyen szempontból ránk is hárul, ahogy te is mondod. Erről nagyon-nagyon sokat kell beszélni. Nem lehet társadalmi összefogás semmilyen úton módon nem lehet elérni, csak úgy, hogyha azok a akik érintettek, megértik ennek a fontosságát, és sem részt akarnak venni. Ágota, egy picit hadd forduljak most hozzád, ugye szintén itt a gyakorlati oldalról, mert amikor arról beszélünk, hogy mibe kapaszkodjon egy szakember, meg a tudáshiány, és amikor hallják ugye részletesen, hogy miket lehetne, akkor szokott felszaladni a szemöldök, hogy ja, hogy itt ugye nagyon sok esetben az szinte föl sem erül, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a bántalmazott sportoló fordulhat szakemberhez, meg pszichológushoz, hanem amikor elakadása van az edzőnek, hogy nem tud mit kezdeni egy nehezen kezelhető sportolóval, de uram, bocsa, tehetségesel, akit nem akar elengedni, vagy benn kéne tartani, vagy rán egyszerűen azok a bevált módszerek nem alkalmazhatók, mert nem úgy reagál, hogy akkor az edző is kérhet akár sportpszichológust az segítséget, nem? Tehát megoldási képleteket tudnál adni.
0: Természetesen, és az is nagyon fontos, hogy általában pont a tehetséges gyerekek ezzel kapcsolatosan kirívó viselkedési mintákat hoznak, amivel szemben az edző felkészületlen. És ezt úgy éli meg, mintha ő nem lenne elég jó, pedig nem erről van szó, hanem arról, hogy vannak gyerekek, akikkel ténylegesen másképp kell bánni. És ebben természetesen a sportpszichológusok tudnak segítséget nyújtani. A másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy a sportpszichológus képzésben sem volt benne eddig ez a terület, tehát a jövőben mi is nyitni fogunk. És nem mellesleg a kutatás egyik fontos része pontosan az volt, hogy milyen esetekkel találkoztak a sportpszichológusok, hogyan tudták azt megoldani, milyen történetek voltak, milyen kifutásai voltak, milyen lehetőségei, és hát arról számoltak be, hogy nagyon nehéz esetekbe futottak bele, ami pontosan azt jelentette, hogy a sportpszichológusoknak is meg kellett érteni, tovább kellett gondolni a dolgot, és ami nagyon fontos volt, hogy bizony tevőlegesen, akár a kompetencia körüket meghaladva kellett bizonyos esetekben eljárniuk ahhoz, hogy az eset jó irányba menjen, hogy jó megoldást szülessen, hogy el tudjon jutni a sportoló vagy adott pillanatban a szakember a megoldáshoz. És mivel ezek bonyolult dolgok, és mindenféle terület, tehát interdisziplinális, vagyis a különböző területekről kell segítséget kérni, hiszen a az ügyvéd, a jogász, a közgazdász, ez a sportpszichológus, a sportmentáltréner, tehát nagyon sokan érintettek ebbe a dologba, és biztos most kihagytam még jó néhányat, hiszen egy megoldásban például pénzügyi képletek is vannak,
1: hogyne.
0: Tehát a sportegyesületnek a presztízse, az ezzel kapcsolatos társadalom felé való megnyilvánulása, és így tovább, tehát nagyon sok mindent lehetne, hiszen a sportpszichológus is gyakran találkozik azzal, hogy jó, hát nem történt ott semmi komoly, hát szőnyeg alá lehetett söpörni. Nem biztos, hogy így kell, sőt, biztos, hogy nem így kell. Viszont, ha már szélesebb nyilvánosságot kap az eset, akkor ennek megfelelően már sajnos olyan vadhajtások is kijönnek, amikor bántják az ezzel foglalkozó szakembereket, és sokszor azt mondják, hogy jó, akkor ők inkább ebbe már nem akarnak részt venni. De az áldozat meg ott marad. Tehát nagyon sokszor a szakembereknek az a kérdése, hogy megégessem-e magam, mert segíteni akarok. Hál' Istennek vannak olyan lelkesek most már bőven, akik fölvállalják ezt a dolgot, és sikeresen végigvittek eseteket, tehát pontosan ügyvédekről beszélek, akik fölvállaltak esetet, és szinte lehetetlen helyzetből hoztak ki eredményt, mert hogy ennek tükrében lehet megközelíteni a dolgot és dolgozni, de ez sokszor veszélyes. És a társadalom még mindig azt mondja az áldozatnak, hogy miért mentél oda, te voltál a rossz, miért mutogattad a melleidet, és így tovább. Tehát mindenféle meggondolatlan visszajelzésekkel találkozunk. Ez pedig egy idő után elmérgesítheti a helyzetet, hiszen az emberek nagyon szeretnek kommentelni, még akkor is, amikor nem tudják, hogy mi történt. És egy ilyen társadalmi nyomás például rossz irányba is vihet dolgokat. Az említett esetekben is lett majd érdemes megfigyelni a kedves hallgatóknak, lett olyan komment, hogy áldozatként tekintik azt, akit elítéltek. Bármint akit ténylegesen az ilyen tevékenység miatt elítéltek, és akkor utána kialakul egy ilyen házi zsargonba, csak azt szoktuk hívni izaura jelenség, amikor megfordul az egész történet, és
1: Igen. Igen, és hát valóban ugye ez megint része annak a szemléletváltásnak, ami egy hosszú folyamat, és az, hogy úgy tekintsünk az ügyre, ahogy valójában van, ahhoz nagyon-nagyon sok lépést kell még megtenni. És ugye itt számos rétege van ennek, és mert ugye Andra is emlegette, ugye akár a fizikai, akár a lelki bántalmazást, illetve ugye ennek sportág, illetve mondjuk így, igen, leginkább sportág specifikusan azért számos, elsősorban a súlycsoportos, vagy a testtömeg szempontjából nagyon-nagyon érzékeny sportágoknál van még egy ilyen betülete, ugye itt is hallhattuk ennél a vádemelésnél, ugye, hogy adott esetben a testhez kapcsolódó bántalmazás, ugye ez a bizonyos testszégyenítés, vagy a testsúllyal kapcsolatos történet, ami megint csak okozhat olyan traumákat, amelyek akár egy életen át tartanak, vagy adott esetben komoly, valós fizikai betegségekké, tényleg anorexiával.
0: Igen, vagy mentális problémákhoz vezetnek.
1: Igen, na most ugyanakkor pedig az ember azt mondja, hogy na de igen, de hát mindannyian sportolunk, tudjuk, hogy viszont tényleg van olyan, hogy ideális testsúly, ami egy sportágban nem elvárás, hanem a sportoló érdeke. Tehát, hogy oda eljuttatni, megértetni vele, hogy ez nem azért van, meg nem azért kellene most átállnod erre és erre a táplálkozásra, mert nekem ez a mániám, hanem azért, mert hogyha másfél kilóval kevesebb leszel a felemás korláton, sokkal könnyebb lesz a szaltó. Ezt ugye, aki a bőrén tapasztalta, pontosan tudja. Na de meddig tart ez a dolog?
0: És hogyan állapítják meg?
1: Igen.
0: Bocsánat, egy nagyon fontos dolog, mert amíg az edző azt mondja, hogy ő szerinte ennyi kilóra kéne lefogyni, és közben kiderül, hogy ez biológiailag vagy genetikailag lehetetlen, vagy másképp kell elérni. Tehát amíg az edző azt mondja, hogy ő fogja meghatározni az optimális testsúlyt, az már nem, nincs rendben. Tehát gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy igen, a sporttudománynak és a sportszakmának az igazi tudományos alapokon nyugvó diagnózisa kell ilyen szempontból. Mondok egy példát, és akkor rögtön világos lesz. Behoztak egy kislányt, aki küzdősportos volt, és az volt a beceneve, hogy Mangalica. És megnézték, terhelésé lett, antropometria, testösszetétel, stb. 1 gram fölösleges zsír nem volt rajta. Érdekesen nézett ki, de tényleg nem volt rajta. És utána behoztak vasárgyal együtt 40 kilótort, Mászt, akit ugye tudjuk, így szokták hívni, de igen, hogy vékony, igen, ugye érthető a közönség számára, és volt rajta egy kiló zsír. És akkor megkérdeztük, hogy ezt hogy hoztad össze? És mondta, hogy hát ő nagyon szereti a csokoládét, tudta, hogy kalóriát nem szabad bevinni, ő inkább egész nap nem evett, aztán persze, hogy lefordult a gerendáról, felemáskorlátról, mindenhonnan, és este bevágta a tábla csokit.
1: Tehát látta csalt. Szörnyszülött példákat én is tudnék mondani, hogy hogyan készültünk a szőli olimpiára napi 10 gombóc fagyival, és inkább nem ettünk semmi más, csak az meglegyen. Jó, ezt tudjuk, hogy azt kell mondanom, hogy ezek a buta korszakok, ezek vannak, meg léteznek. Ezeknek mind van előzménye, ugye a tiltás, a nem lehet, a ne csináld, a csak azért is, csak megkerülöm. Már abban is van örömérzet, hogy kijátszom az edzőt, és mégiscsak ott teszem, ahol nem látják. Miközben, ha jól értem, az lenne a legfontosabb, és akkor megint visszatérünk, és most picit Andrára nézek, ugye ahhoz, hogyha a kereteket el tudnánk kérni, hogy felállítsuk, hogy akkor például a testösszetétel alapján szakember, tehát antropometriai mérése, állapítsa meg per fő, per egyéniség, hogy neki ez lenne az ideális, ne az edző ránézésre mondja meg, meg érzetre, meg én úgy látom, hogy, hanem hogy legyen ez egy elfogadott dolog, hogy egy része az élsportolóvá válásnak, és nyilván nem a kicsi gyerekekről beszélek, amikor még a test nagyon képlékeny és nagyon sokféle irányban alakul, hanem amikor már egy ilyen fiatal felnőtt testről beszélünk, ami nyilván kezdi a saját végső formáját elérni. Tehát ez is része ennek a munkának, hogy tulajdonképpen eljussunk oda, hogy a kereteket megfelelő szakembereknek higgyük el és állítsuk fel?
2: Igen, érdekes, mert ugye mi a társadalomtudomány területéről jövünk, de a természettudományt ugyanúgy érinti ez a téma, tehát nyilván itt is a képzésnek fontos szerepe lenne abba, hogy ezt tudatosítsuk az edzőkkel. Ugyanilyen jelenség volt az, ugye, amikor egy korcsoportban a januári meg a decemberi gyerek együtt edz, és akkor az edző szidja a konkrétan egy évvel fiatalabb gyereket, hogy miért nem tartott, mint aki 12 hónappal később született. Ugye ezt is tanítani kellett az egyetemen, hogy erre figyeljenek, például ne rostálják ki azokat a gyerekeket, akik lehet, hogy 6 hónap múlva utolérik a társaikat.
1: Világos.
2: Igen, mi arra törekeztünk egyébként, hogy kidolgozzuk azokat a javaslatokat, hogy tehát hogy lehetne komplex módon segíteni ebbe a láthatod nagyon-nagyon összetett kérdésben. És egyértelműen, miután feldolgoztuk a külföldi példákat, ebben nagyon-nagyon sok energiát tett bele, például dr. Farkas Judit kolléganőnk, aki ilyen Európai Uniós szakértő, aki Ausztráliától az Egyesült Királyságon át az amerikai példákat vizsgálta, és ugye olyan példát találunk, hogy az Egyesült Államokban a usafesport.com oldalon meg lehet nézni, több mint 2500 edző neve szerepel, a neve milyen sportágban mit csinált, mi a büntetése, és mennyi időre van eltiltva végleg, vagy teljesen transzparens az egész. Na, és itt jön egy kulcsszó megint, ami a tabusítás mellett, amit Ágot említett, még fontos, ez a transzparencia. Tehát, hogy mennyire tudja a magyar sport azt elvinni a hátán, igen, és elviselni, hogy transzparensé váljanak ezek az esetek. Azt tapasztaltuk a szakirodalmat áttekintve, hogy ha nincs egy központi akarat arra, hogy ezen a területen lépések szülessenek, és most azt gondolom, hogy olyan időszakban vagyunk, akkor láthatjuk, hogy a gyermekjogoknak a kiterjedése, illetve a gyermekvédelem, a szigorítások a gyermekvédelem tekintetében kell, hogy a sportot is érintsék, és ezért számítunk arra, hogy meghallgatnak minket ezen a területen, mert mi úgy gondoljuk, hogy ebben a transzparens, egyértelmű lépések, amit a sport lassan, de azért be tudna fogadni, eredményekhez vezetnének. Mi úgy gondoljuk az külföldi példák alapján, hogy érdemes lenne esetleg egy kétszintű modellt behozni Magyarországra, ami azt jelenti, hogy lenne egy olyan központi szerv, amit egy ilyen országos sportolóvédelmi hatóságnak lehetne nevezni, mi pedig arra törekszünk, hogy akár az egyetem keretein belül létrejöjjön egy olyan nemzeti sport safeguarding központ, amely pedig kifejezetten a képzésekért felelős. És akkor már is lehetne a jogszabályt annyiban pontosítani, hogy van egy képzőhely, van egy tudományos alapokon nyugvó tananyag, hogy nevezzük így, hiszen ezeket a tananyagokat...
1: Amit valószínűleg frissíteni is kell.
2: Tehát hogyne, állandóan frissítjük, és köszönhetően ennek a munkának büszkén mondhatom el, hogy a TFN most szeptembertől hát 7 képzésen már tanulnak gyermek- és ifjúságvédelmet a hallgatók, illetve lehet úgynevezett mikrotanúsítványt, tehát ilyen részképzésen egy olyan papírt szerezni erről a területről, amin keresztül meg abban bízunk, hogy lesznek olyan safeguarding referensek, hogy nevezzem így ezt mondjuk ezt az új munkakört, amely referensek dolgozhatnak szövetségekben, egyesületekben, mert a másik, amit tapasztaltunk, ezt biztos te is tudod, hogy a nemzetközi szövetségek elvárják, bizony, sőt kötelezetten aláírják.
1: A nemzetközi olimpiai mozgalomban ugye önmagában ez a safeguarding, és azt tudom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnál is pont Csinko Andrea viszi ugye azt a területet, igen, amelyben ez szintén egy fontos tényező, tehát azt gondolom, hogy ez emellett nem lehet, ez nem csak, hogy mondjam, egy magyar vágy, hogy ez valósuljon meg, hanem ez valóban megfelel.
2: Elvárás,
1: meg kell felelni, igen, nemzetközi sztenderdeknek, tehát azt gondolom, ez nem nagyon halogatható az a dolog, és amit a szavaidból én kiérzek, hogy ennek egy többszintű rendszernek kell lennie, és én is így érzem, és hát végül is azt gondolom, hogy az új sport irányítás élén ugye Kálnoki Kis Attilával, aki maga is ugye világbajnok, öttusázó volt, és a gyermekének neki sportolnak, remélhetőleg meghallja ennek, ennek az igényét, és adott esetben akár lépni is fognak. Tehát még egyszer mondom, én érzem a média szemszögéből a felelősséget, hogy erről beszélnünk kell, hogy a megfelelő helyeken rezonáljon ez a történet. Ágota, még...
0: Meg is erősíteném, igen, tehát az olimpián már well-being officerként szerepeltem, és nem mint sportpszichológus, és itt az Európa bajnokságon is mental health professionalként, tehát, hogy ebben az irányba tolódik, hogy nem csak a felkészítés és ezzel kapcsolatosan a sportpszichológia, hanem az egészség, a mentális egészség előtérbe kerül, és ezt jó értelemben próbálják becsatornázni a különböző területekbe.
2: És bocsánat, hogy keretbe helyezzem akkor ezt a beszélgetést, amikor azt mondtam az elején, hogy a gyermekvédelem nem egyenlő safeguardinggal. A safeguardingnál a prevenció mellett ez a jólét, ez a well-being, igen, a másik kulcskérdés, amire úgy akarnak fókuszálni, hogy a sportoló valóban akár a magas elvárások keretei között is, de jól érezze magát.
1: Igen, mert itt nem arról van szó, és ugye ez lesz a nagyon nehéz, hogy a jövőben már nem akarunk ilyen sportolót nevelni, mert szeretnénk, sőt, persze, a határok tologatása látjuk, Európa csúcsok csak dőlnek például, ugye a magyarok részéről is, az magyar, a nemzetközi versenyeken, akár az Európa bajnokságon, az úszósportban, tehát nyilván, és mindenki tudja, hogy ezt úgymond a határaink feszegetése nélkül nem lehet elérni. Itt az a kérdés, hogy azok a módszerek, amivel ezeket a határokat akár önmaga valaki, vagy pedig az őt felkészítő szakemberek feszegetik, azok milyen módszerek alapján történnek, és azt hiszem ez egy nagyon nagy kérdés. Még egy nagyon rövid gondolatágot a hozzád, ugye itt azok az esetek, amelyek természetesen ugye akár büntetőjogi, hát úgy mondjam, irányba indulnak el, és aztán majd lesz majd valamilyen ítélet, mert most arra jutott az eszembe, amit ugye Andrea mondott a transzparenciáról, és illetve az elérhető információkról. Szerinted van-e olyan tekintetben visszaút, hogyha valaki mondjuk túl van ezen, vagy letölti a, mondjuk, ha lesz neki büntetése, vagy kivonják a sportágba, vagy ilyesmi. Tehát van-e olyan, hogy újra tanulja ezt a dolgot, és mondjuk a végén a tudása nem vész el, de megtanulja az új módszereket alkalmazni?
0: Én ezt ugyanúgy gondolom, mint a társadalom más területein a visszaillesztési programok kezelését, és ennek megfelelően igen, én hiszek abban, hogy azok, akik tanultak egy rossz mintát, és ezt alkalmazták, és most bebizonyosodott, hogy ezt ők így nem csinálhatják tovább, válaszút elé kerülnek. Én szerintem van visszaút, meg kell próbálni, de az is biztos, hogy ez az edzők, vagy aki ezt elkövette, annak a számára egy nagyon komoly személyiségváltozást fog jelenteni. Pontosan azért, mert az ő hitében, most ezt nem vallási értelemben mondom, hanem hogy szakmai, ő abban a felkészítésben, szakmai hitében ez megremegett, sőt össze is omlott, tehát gyakorlatilag egy teljesen új útra kell térni, és ez valószínűleg nem könnyű. De én azt gondolom, hogy a társadalomnak meg kell adnia ezt az esélyt, és nem csak az esélyt, hanem az odavezető utat, képzést, támogatást, sportszakmai, ennek megfelelő mindenféle segítséget.
2: Hát erre mondja az angol száz szakirodalom, hogy egy ilyen interagency együttműködés kell, tehát nem azt jelenti, hogy kivetődik rögtön a szakember a rendszerből, hanem össze kell fogni a különböző területeknek, tehát itt azért próbáljuk ezt a kétszintű modellt a sportban, mert ez nem jelenti azt, hogy változtatni kell a gyermekvédelmi működésen, hanem mi szeretnénk mellé illeszteni, és vele együttműködni.
1: Egy ilyen komplementer, egy kiegészítő.
2: Így van, a jelzőrendszer, uh-huh, kezdve nagyon sok mindenbe, ebbe szeretnénk mi segíteni.
1: Igen, akár hotline-ok elérhető olyan vonalak, ugye, amin keresztül lehet jelenteni bizonyos problémákat. Igen. No, hát én azt gondolom, hogy elkezdtünk egy fontos utat, ahogy elhangzott a legelején egy sajnálatos eset kapcsán, de a jelenség az messze túlmutat egy eseten, és nagyon örülök, hogy megismerhettük egy picit mélységében azt a tanulmányt és azt a munkát, azt a kutató munkát, amit elkezdtetek. Óriási szükség van ennek a terjesztésére, az ezzel kapcsolatos tudásnak a terjesztésére, illetve arra természetesen, hogy a megfelelő szinteken meghallják ezeket, és adott esetben elinduljon egyfajta gyakorlati munka is. Úgyhogy dr. Lénárt Ágotának Zágrából köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm dr. Gál Andreának is, hogy rendelkezésünkre állt. Természetesen azt gondolom, hogy ebben a témában még nagyon-nagyon sok órát kell beszélgetnünk arról, hogy valami változás legyen, de erre törekszünk. Köszönöm szépen!
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Do you wanna get rocked?

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Tele

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Van már velem a stúdióban Zahoa Jádám, a Magyar Flag Football válogatott szövetségi kapitánya, és Horváth Kristóf, a Flag Football válogatottunk koordinátora. Sziasztok, üdvözöllek titeket!
3: Köszönjük a meghívást!
2: De nagyon érdekes ez a téma számomra, mert a flag footballról azért itthon még szerintem viszonylag keveset tudunk, bár azért, ahogy utána néztem, már elég sok helyen vannak csapatok, vagy elég sok városban vannak csapatok, és azért a 2028-as Los Angeles-i olimpia programjában bekerült. Ugye az amerikaiak nyilván, mint házigazda, azért választhattak egy-egy sportágat, amit szeretnének a programba betenni, és a flag football is így került be. Ti mikor ismerkedtetek meg ezzel a sportággal, és Magyarországra hogy került ez a sport?
4: Alapvetően a flag foci, mint olyan, az amerikai focinak egy testvér sportága, ugye emiatt jön a párhuzam, és Magyarországon egyébként ez az eleinte igazából képzésre használt ez a sport, tehát az volt a cél, hogy a fiatalokat még kontakt nélkül be tudjuk vonzani az amerikai foci világába, és ezzel egyébként egy utat nyissunk a fiatalabb generációnak is az amerikai fociba. Aztán ahogyan egyébként ennek a kompetitív része beindult, konkrétan amiatt, mert Los Angelesen ugye olimpián szerepel, egy kicsit más hozzáállás volt szükséges. Én ekkor csatlakoztam be, én korábban egyébként 15-16 évet a szerelés és amerikai futballban edzősködtem, és aztán utána léptem át a flag foci válogatottnak az élére. Ez tavaly volt egyébként, amikor az első kontinens tornánkra, az első Európa-bajnokságra készültünk. Azért azt fel kellett ismerni viszonylag gyorsan, hogy ez egy nagyon más sport, mint amit egyébként az amerikai fociban megszoktunk. Nem csak a kontakt hiánya miatt, de taktikailag és sémában is egy nagyon más megállapításokra van szükség igazából a sportban. Ráadásul másfajta emberek tudják ezt igazán jól űzni. Úgyhogy egy nagyon izgalmas időszak volt az elmúlt egy év, amíg nagyjából az EB-re kijutottunk és ott szerepeltünk, amiben azért tanuljuk mi is még ezt a sportot, de egy nagyon jó hátszerünk van abban a szempontból, hogy új csapatok folyamatosan jelentkeznek a szövetségbe, és nem mellesleg a nemzetközi hírverés, amit egyébként tesz a Profiliga Amerikából, illetve nyilván a nemzetközi szövetség, az nagyban segíti a sportágat.
2: Kristóf, te hogy ismerkedtél meg a flag footballal?
5: Hogy Zahó említette, én is ezzel a felszereléses, azt szereléses változattal kezdtem el 2013-ba játszani, és mellette, ahogy mondta Zahó, hogy teljesen ilyen kiegészítő sportákként egyébként űztem, kiskoromtól kezdve a flag football, de ilyen rekreációs vonal volt még abban az időben, és ahogy pár éve bele jelentve, hogy 28-ban akkor az LA olimpián sportákként fog debütálni, akkor szó szerint így ezt úgy kell képzelni, hogy nitrót rárakták a sportágra, de így nemzetközi szinten, ahogy mondja Zahó, teljesen megjelenés szempontból, támogatás szempontból, és alapvetően az, hogy a játékosokat is mennyire elkezdte érdekelni, jöjjenek akár a szereléses változatból, vagy éppen más sportágakból is, mert erre is van egyébként precedens, mindenkit elkezdett érdekelni a flag football és a benne rejlő lehetőségek.
2: Igen, egyébként ez érdekes, hogy mondjátok, hogy ez egy rekreációs sport volt, hogy utána néztem, 1940-es években alakult ki az Egyesült Államokban a második világháború környékén, és hát azóta most már itt teret hordít a világban, szóval mik a különbségek mondjuk az amerikai futballhoz képest, ugye már azért picit érintette Ádám is, ez mik a legnagyobb különbségek, hogy néznek ki a szabályok, picit erről meséljetek nekünk.
4: A sportágnak igazából az alapjai azok nagyon hasonlóak. Területszerzésről szól, és igazából kísérletekkel halad egy támadósor abba, hogy bejusson a végzónába, az endzomba, és ott touchdown szerezzen, talán ez a leginkább elterjedt kifejezés a laikusok körül. És igazából ez ugyanaz a flag fociban, és ugyanaz az amerikai fociban is. Ami változik, hogy nincsen semmiféle kontakt, mindenféle ütést, mindenféle kontaktot, azt nagyon erősen büntet a szabálykönyv, és emellett egy szűkebb pályán játszák kevesebben. Tehát mi 5v5 játszunk, a szereléses amerikai foci pedig 11-11-ben játszik. Ez már alapvetően egyébként

0: egy jóval pörgősebb és dinamikusabb sportágat hoz, ami kevesebb egyébként az a kvázi holtidő, vagy az olyan játékok, amik kevésbé érnek valamit, mert hogy egy támadósornak jóval kevesebb lehetősége van, és ezért jóval jobban meg kell ragadnia azokat. De az alapja igazából megegyezik, ha valaki látott már amerikai foci meccset, ugyanúgy a területszerzésről szól, csak itt nem arról fog majd a vége szólni a játéknak, hogy vávédő ütközik sisakkal, vagy bármi ilyesmi, hanem egy zászlót húznak le az oldalára a játékosnak, ezzel szerelik, és innen is jön a neve egyébként a sportnak, tehát a zászló foci, az igazából ebből jön, hogyha a zászlóját kitépik valakinek, akkor ott megáll a haladás, és onnan a következő játék következik.
1: Pályamérete, labdamérete az megegyezik, vagy az ezért eltér?
2: Egyébként ez vicces, hát kisebb a pálya, kisebb, ezáltal sokkal gyorsabb a zászlós foci, ahogy Ádám is említette. A labdaméret az egészen pár héttel ezelőttig megegyezett teljesen a férfiaknál, vagy a fiúknál, a hölgyeknél kisebb a játékszerrel játszottak. Most viszont az utolsó World Games-en ott már egy ilyen flag futballra, zászlós focira kialakított labdával játszottak. Ez méretben kisebb, súlyban egy kicsivel nagyobb, de tényleg csak ilyen pár milligramra kell gondolni, pár gramra, de hatalmas különbséget jelent, sokkal jobban el lehet dobni, könnyebb elkapni a labdát, több látványos játékot fog eredményezni. Az emberek szerintem még olyanok is látták már Odell Beckham junior elkapását jó 12 éve, hogy egy kézzel ugye lehúzta New Yorkban a labdát. Ebből sokkal többet fognak látni az olimpián pont emiatt a labda miatt.
1: Mivel ugye nincs kontakt, ezt ugye mondtátok ti is, azért ha jól látom, a felszerelés is teljesen más. Láttam videókat, fotókat, itt azért nincs ilyen melvédő, nincs sisak. Van valami speciális felszerelés, ami kell a flag futballhoz, vagy csak az a szalag, ami ugye rajta van a játékosokon?
0: Szerintem ez a sportágnak a nagy előnye egyébként. Nyilván ez egy tömegsport szeretne lenni, és Amerikában is ez volt a cél, hogy egy bizonyos szintig a szereléses focit csinálják, vávédőbe, sisakba, komoly ütközésekkel, egyébként sérüléssel is, és hogy szerették volna egy olyan irányba elmozdítani, amit egyébként tudnak koedukáltan űzni, tudnak úgy űzni, hogy az egyébként minimálisabb terhet rójon mondjuk a testre, és kizárólag egyébként a látványos elemeket átemelni, és emiatt nincsen vávédőnk, nincsen sisakunk, nincsen térvédő és egyéb. Ezt konkrétan egy labdával, és toplistipővel, és azzal az ászlóval, ami a dolg az oldalán, le tudja hozni mindenki. És ez is a cél egyébként. Amerikában ennek alapvetően a parkban játszó fiatalokat szerették volna megtalálni vele, és jóval kevésbé azt, ami szervezett, gondolok itt az egyetemi focira, vagy gondolok itt a profi fotballra. Sokkal inkább az volt a cél, hogy legyen valami, amit, hogyha lemegyünk szombaton a családdal dobálózni labdát, akkor tudjunk valamit csinálni együtt.
1: És ahogy mondtátok, szintén amiatt nyilván, hogy ezért nincs erős kontakt, vannak női csapatok is. Mekkora nagy a különbség manapság mondjuk a flag futballban a női és a férfi csapatok közötti, hogy látjátok?
0: Szerintem azért itt azt el kell mondani, hogy a női sport az egy nagyon-nagyon felfelé ívelő pályán van. És hogy nyilván egyébként, amikor megnéz egy ember egy világbajnokságot, akkor ott a női és a férfi csapatok között azért észreveszi a különbséget, de azt, amit egyébként a női csapatok felraknak, az már abszolút megsüvegelendő. Tehát most már tényleg ott tartunk, hogy bármelyik női válogatott az egyébként labdával rúg egyébként mondjuk férfiak ellen, de nyilván egyébként egy alacsonyabb szintet képvisel most még. Ugyanakkor azért azt látjuk nemzetközi szinten és magyar szinten is, hogy egyre több olyan lányt is érdekel ez a sport, és egyre többen jönnek bele abba a sportba, akik egyébként nagyon magas szintet képviselnek mondjuk atletizmusban is, és nagyon magas szintet képviselnek összességében a labdásportokban, hogyha egyébként ők kosaraznának, valószínűleg ott is világszinten tennék, de itt egyébként egy teljesen más sportban nagyon jól teljesítenek. És itt hozzá kell tenni egyébként, hogy ebben nagyon sokat segít az, hogy Amerikában most már sportösztöndíjat adnak egyetemen női flag futballban. Férfiben nincs ilyen, nőiben van. Ezzel is nyilván szeretnék duzzasztani azokat a játékosokat, akik erre reális célként tekintenek, és nem csak az olimpiát tudják kínálni, mint egy karrierutat, hanem egy amerikai diplomát is akár.
1: Mik azok a képességek, amik mondjuk a flat footballhoz kellenek? Gyorsaság, nem tudom, milyen képességek jók szerintetek?
0: Leginkább szerintem a gyorsaság és a robbanékonyság az, amiről elsősorban kell beszélnünk. A labdaérzék az nyilván európai szemmel a kereklabdából átnyargalni a tojáslabdába, az egy furcsa történet, de egyébként nem lehetetlen, és ugyanaz a labda elkapása, csak egy kicsit másfajta labdát kell elkapni. Ez mindenféleképpen kulcs, és tényleg az a robbanékonyság, amit ki kell emelni, hogy nagyon rövid idő alatt kell nagyon nagy sebességre szert tenni a pályán, hogy sikeres játékokat hozzunk össze. Sokkal kevésbé a fizikai erő, mint mondjuk az amerikai fociban, ahol egyébként a súly és az, hogy mondjuk milyen, hogy tudok megmozgatni mást, az egy nagy előny. Itt nálunk ez kevésbé fontos.
1: Mondtátok, hogy ugye 5-5 játékos van a pályán, itt hogy változnak a pozíciók? Itt is ugye beszélhetünk waterbackről, vagy azért itt az picit máshogy helyezkednek el, vagy máshogy helyezkednek el ez a pozíciók?
0: Séma szinten egyébként legtöbbször van irányító, tehát azért arról beszélünk, hogy van valaki, aki jóval többször passzol, mint a többiek. Ugyanakkor azért a sportág sajátja, hogy jellemzően ez egy, kettő vagy három ember is passzol akár egy játékon belül, míg azért az amerikai fociban egy jóval tisztában letisztult pozícióról beszélünk, amikor azt mondjuk az irányító, jellemzően az a srác, aki egyébként inkább csak passzol, a lábaiban nem nagyon hiszünk. A modern flag fociban, és amerre megy a sportág, az abszolút a kettő vagy akár három irányítós játékok felé megy. Ez egyébként európai szemmel, ha valaki nem az amerikai focin szocializálódott, hanem mondjuk más sportágból érkezik, akkor sokkal inkább befogadható, mert nem is érti az ember egyébként, hogy miért csak egy passzal operálnak, hogyha van többre is lehetőség. És itt is ez az irány igazából, azt látjuk a sportág tetején, tehát mondjuk egy világbajnoki döntőben nagyjából nem volt olyan játék, amit a amerikai fociban megszokunk, hogy valaki megkapja a labdát, hátralép, elpasszolja valakinek. Mindig volt benne valamilyen olyan extra, ami már egy flag foci sajátosság, és nem amerikai fotballból érkezik.
1: Igen, mert ugye nemrég volt a világbajnokság ebben a sportágban, és ugye Ádám, te is úgy fogalmaztál, hogy amerre tart ez a sportág, hát nyilván itt is azért nagyon sok változás van az idő folyamán, mint a legtöbb sportágban, azért fejlődnek dolgok, vagy sporttudományos ismereteket bevonnak. Ti magatok hogy képzitek a flag footballban magatokat, vagy mit tudtok figyelni, hogy tényleg merre tart ez a sportág, akár edzettségben, akár más módon?
0: Szerintem itt, ami egyébként nagyon sokat hozzáad, azok a nemzetközi kapcsolatok. Igazából, amit mondjuk egy ilyen edzői körben ki tudtunk alakítani, itt nagyon pozitív az, hogy mennyire nyitott igazából az edzői társadalom. Még úgy is, hogy mondjuk Európán belül azért van rivalizálás csapatok között, de nincs olyan edző, aki ezen tudnánk úgy oda menni, hogy szia, abban segíts, hogy ezt megértsem, hogy miért csináljátok, vagy úgy. És nyilván azért itt nem fog nagy titkokat elárulni, de mégis segít betekintést nyerni. Úgyhogy ez szerintem egy abszolút kulcs. Illetve a másik, ami nagyon-nagyon pozitív, hogy rengeteg sémát, rengeteg irányt az interneten azért meg lehet lenni, csak jól kell keresni hozzá. Rengeteg meccset kell nézni, rengeteg videót kell nézni ahhoz egyébként, hogy onnan elcsípjük azt a 3-4 dolgot, amit át tudunk emelni. És onnantól kezdve pedig egyébként, ami nem a séma része, hanem mondjuk a játékosok képzése, ott pedig azért ez egy robbanékony sport, ahol meg lehet nézni azt, hogy milyen időközönként, milyen outputot kell lerakni a pályára, milyen fontos irányváltások vannak benne, és azért az atlétika része az akkor onnantól már elég rendesen kiszámítható. Tehát a sporttudományi része az nagyon hasonló, mint egy kézilabdának, egy focinak, egy kosárlabdának, azt le lehet képezni, ami pedig a sportági sajátosság, abban tényleg az számít, hogy mennyi időt tud belerakni az ember a videózásba.
1: Kristóf, ugye te is jelen vagy a válogatott mellett, ilyen kapcsolatokra hogy lehet szert tenni, vagy hogy állítjátok össze egyébként akár a válogatott programját is?
2: Ez vicces, mert én annak idején, amikor elkezdtem önkénteskedni, így a flag válogatott, de inkább a flag sportági szakág alatt, akkor én még az elején ezért a nemzetközi kapcsolatokért feleltem. Akkor még nagyon nem volt válogatott, inkább tervbe volt a válogatott, ez ilyen 23 ősze környékét kell elképzelni. És akkor az volt a cél, hogy alapvetően azt a hiányzó tudást Magyarországra, ugye a Magyar-Amerikai Futball Szövetség alatt vagyunk, mint sportági szakág, próbáltuk behozni ezt a hiányzó tudást, és akkor én azt vállaltam magamra, hogy majd ilyen edzői klinikeket, edzői, hogy szokták ezt mondani, ilyen
0: képzés,
2: workshopot fogunk Magyarországon csinálni, és ez volt az, amit szerveztünk, és azóta is próbálunk szervezni, legyen ez élőben, legyen ez online, mindig jöttek már olasz kollégák, de volt már az, hogy izraeli kollégákkal tudtunk együttműködni, és megosztani egymással a tudásunkat. Ádámék nagyon aktívak egyébként az eddig felépített kapcsolatoknak a további kiaknázásában, és úgy ismerkedtem meg, hogy alakult ez az egész, és én meg nagyon szerettem volna visszaadni a sportágnak és ennek a közösségnek, amitől annyit kaptam, viszont nem is azt, hogy éreztem, de én úgy éreztem, hogy inkább ezzel többet tudok segíteni, mint hogy játékosként próbáljam meg ezt az utat, és akkor azóta is így dolgozunk együtt. Van még mellettem egy társam, akivel így a legválogatottat, mind a nőit, mind pedig a férfit próbáljuk egyengetni, és Ádámék munkáját a lehető legkönnyebbé tenni, hogy csak is a taktikára és csak is a teljesítményre kelljen koncentrálni, a Gecser Máté. Vele szoktunk alapvetően rendezvényeket is Magyarországra hozni, hogyha ezek nemzetközi rendezmények, és próbáljuk a versenyeztetését a válogatottnak minél jobban megoldani, és teljesen önkéntes alapon.
1: És mennyire nyitottak erre a magyar kollégák, vagy akár edzői gárdát honnan tudtok toborozni, mert még a hagyományos magyar sportágak, vagy hagyományosan Magyarországon jelenlévő sportágak is sokszor panaszkodnak arra, hogy hát nincs elég edző, vagy nincs megfelelő edző, megfelelő képzésű edző, vagy edzőképzés. Szóval ti honnan tudtok toborozni edzői gárdát?
2: Egyébként ez nálunk is az elején azért nagy hiány volt, és inkább az volt a lényeg, hogy valaki olyat hozzunk, és Ádám személyében ezt megtaláltuk, olyat hozzunk, aki tényleg tanulni akar, és ennek fogja szentelni az idejét, és olyan hozzáállás van, és utána bele lehet tanulni egyébként. Ádám nagyon jó alapokat hozott például ugye a felszereléses változatból, amit át tudott rakni a flag footballra. Utána meg kellett találni Ádám mellé a segítőket, és ez itt is inkább az volt, hogy a karaktert néztük. Most már kijelenthetjük, hogy a szövetség támogatásával olyan edzőképzéseket tudunk biztosítani jövendőbeli edzőknek, amivel egy olyan alapot kapnak, hogy akár válogatott szinten, vagy akár otthon a klubcsapatukban tudnak segíteni, hogyha a flaget ki kell építeni abban a közösségben. Szerintem ez nagyon fontos, hogy az ország egész területén vannak most már csapatok, és tényleg az ország egész területéről kapunk szakembereket, akik bármikor elérjük Ádámot tényleg. Ádám az, aki Ádámnak például a nemzetközi edzők, Ádám pedig a magyar edzőknek olyan, hogy a tudását meg tudja osztani, de ez egyébként oda-vissza megy ez a eszmecsere.
1: A sportág magyarországi jelenlétéről majd még beszélünk a következő fél órában is, de még egyelőre maradjunk picit így nemzetközi vonalon, mert hát nyilván ugye sajtóhír volt pár napja, hogy NFL játékosok is bejelentkeztek, hogy szeretnének az olimpián részt venni, ugye flag futballban, és ugye nagyon sok sztárt láthatunk, hát láthatunk ugye a kosárlabdában és az NBA-ben mekkora sikere volt annak, hogy ott voltak a sztárok, szóval ez elég jó promó lehet ennek a sportágnak, hogy látjátok?
0: Hát ez mindenképp egy nehéz kérdés szerintem, hiszen azért az amerikai válogatott egy meglehetősen magas szintet képvisel, úgyhogy abban nincsenek jelenleg NFL sztárok. Ugyanakkor azért a sportág lefordíthatósága azért az nem az, hogyha berakjuk oda egyébként a nagyjából 0 kilométeres NFL sztárokat, akkor ők mindenképpen majd elit szintet képviselnek. Erre jó példa, hogy márciusban volt egy torna egyébként, ahol jelenlegi és korábbi NFL sztárok kettő csapatot alkottak, és a harmadik csapat pedig az amerikai nemzeti válogatott volt, és az amerikai nemzeti válogatott föltörölte velük a pályát, szó szerint. Volt egyébként olyan próbálkozás már a mostani VB-re is, hogy egy volt NFL irányító, Robert Griffin III, aki egyébként azért meglehetősen nagy szintet képviselt az NFL-ben is, megpróbált egyébként bejutni az amerikai válogatottban, nem sikerült neki, de ott azért próbálta arra kihegyezni, hogy erre ideje nem volt, és szerintem ez a kulcs, hogy egy NFL játékosnak lesz-e arra 3 vagy 4 hónapja, hogy beletanuljon egy ilyenbe, és nem feltétlenül csak az, hogy képzés szinten, hanem a kémiát kiépítse a srácokkal, akik ott vannak. Ez lesz a nagy kérdés, mert amúgy nyilván hiperatlétákról beszélünk, az NFL tényleg a krémek krémje, főleg amerikai futballban is, nyilván emiatt egyébként flag futballban is, de az amerikai sportok között is. Ugyanakkor kémia nélkül ez nem fog működni, úgyhogy én arra számítok, hogy lesz azért 1-2, akár 3 olyan játékos, aki megjelenik majd, és egyébként magas szintet képvisel, és akár egy hónap képzés után is egyébként részt fog tudni venni mondjuk akár a VB-n, akár az olimpián, de ehhez azért az kell, hogy ők azt belepakolják a melót, és őszintén szólva itt a legnagyobb probléma az lehet, hogy a csapatok természetesen nyitott fülekkel hallgatják azt, hogyha a játékos szeretne elmenni, és ott egyébként kipróbálni magát, de akkor nem biztos, hogy annyitottak lesznek, hogyha 3-4 hónapot nélkülözniük kell ezt a játékost.
1: Na igen, ez is érdekes, amit mondasz, hogy mennyire lesz nehéz adaptálódni a két sporták között, vagy a sport között.
0: Vannak, amik könnyen lefordíthatóak, hogyha egy magas labdát földobnak, és azért fel kell menni, akkor vannak olyan játékosok az NFL-ben, akik ezt a világ legjobbjaként csinálják. De ott kell lenni ahhoz annál a pozícióban, ahonnan fel kell ugrania érte, és remélhetőleg nem csak ennyiből áll a feladata. Úgyhogy ez lesz szerintem inkább a nehéz. Az egyébként mindenképpen figyelemre méltó, hogy nem csak az amerikai válogatott van nyitva nekik, tehát minden egyes ország válogatottjába engedélyeznek egyébként egy olyan játékost, aki az NFL-ben játszik, és azért az nagy fegyvertény lehet, hogyha mondjuk megjelenik egy koreai válogatottban olyan, akinek mondjuk van koreai állampolgársága is. És azért Amerika bevándorlók országa is, ott azért vannak, akiknek egyébként így dual passzporttal megoldható ez a dolog. Mindenképpen ad egy értékes fűszert, de én azt érzem azért, hogy a marketing értékének jóval nagyobb lesz, mint a sport értéke.
1: Vagy mondjuk az is érdekes kérdés, hogy ezeknek a nagy sztároknak mennyire hiányzik az, hogy mondjuk még egy olimpián is részt vegyenek, nyilván presztízs, de ahogy te is mondtad, a csapatok sem feltétlenül fognak örülni, hogy a játékosaikat elengedik, vagy mondjuk nyilván sérülést szerezzenek egy olimpián. És ha jól olvasom, hogy Patrick Mahomes is mondta, hogy inkább már a fiatalok menjenek majd az olimpiára, vagy maga elengedi a fiatalokat, szóval van, aki már azért visszakozik. Nem tudom, ezt hogy látjátok.
0: Leginkább szerintem majd ez annak lehet érdekes, aki mondjuk jelenleg egy csere irányító például. Tehát, hogy így őszintén szólva, ő neki valószínűleg egy olimpiai arany, ez nagyon sokat ad. Ugyanakkor például van a Cincinnati Bengals irányítva Joe Burrow, ő kijelentette, hogy neki ez legalább annyit jelentene egyébként, mint egy Super Bowl gyűrű. Na most a Super Bowl gyűrű az egy nagyon-nagyon-nagyon áhított ékszer. Úgyhogy ha egyébként például Burrow azt mondja, hogy igen, ő szeretne ebbe tenni, és most egyébként jelenleg ő flag ambassador, amúgy több helyen is, de hogyha azt mondja, hogy akkor meg szeretné érkezni az amerikai válogatottba, és abban rak energiát és időt, az egy elég nagy fegyvertény lehetne, például marketing és sport szempontból is.
1: Ami másik érdekes kérdés számomra, hogy ez is érdekes, hogy mennyire lenne mondjuk igazságos, hogy bekerülne egy NFL sztár, mert nyilván van, aki már így a flag futballra edzi magát évek óta, és eleve, úgy mondtátok, ugye 10 ember kerülhet be a válogatottba, szóval elég kevés a hely nyilván a válogatottakban, szóval mennyire lenne ez igazságos, hogy mondjuk egy NFL sztár elfoglalja egy olyannak a helyét, aki évek óta flag futballra edzésre ezzel foglalkozik.
0: Hát azért én azt gondolom, hogy a sport annál igazságtalanabb, hogy ilyen kérdéseket felvessen, nem morális aranyérmeket osztogatnak, és hogyha valaki azt mondja egyébként, hogy ő a jobb, akkor azt minden sportolónak egyébként be kell ismernie, hogy ha valóban jobb. És természetesen biztos nagyon fog fájni a szíve annak, aki mondjuk nem tudom, az elmúlt 10 évét beleölte abba, hogy egyébként olimpián szerepeljen, de a nap végén annak a legjobb 10-nek kell ott lennie, akik a legjobban és a legmagasabb szinten tudják képviselni a válogatottat. Biztos vagyok benne, hogy az amerikai kollégáknak is ez van a fejében. Ha valaki ezt meg tudja tenni úgy, hogy 2-3 hónapot készül, és ezzel is egyébként belekerül abba a top 10-be, akkor valószínűleg ott a helye.
1: Hogy látjátok, európai országok közül ki az, aki még mondjuk nagy konkurencia lehet, kikerülhet, szerezhet kótát az olimpiára, vagy akik már mondjuk akár előrébb tartanak nálunk flag futballban?
0: Jelenleg egyébként ugye az olaszoknak már megvan a kvótájuk. 6 csapat lesz kint az olimpián, az első európai csapat, aki kvótát szerzett, az olasz válogatott volt. Azért azt látjuk, hogy Németországban teljesen más erőforrásokból, teljesen más szinten tudják űzni ezt a sportot. Ugyanakkor azért a sportnak megvan az a kis kedvessége, azért, hogy például az előző EB nagyon nem sikerült jól a németeknek, és most egyébként emiatt feküdtek rá, hogy a VB, ahol egyébként hazai pályán szerepeltek, kifejezetten jól sikerült. Vannak olyan válogatottak, mint például Svájc, akik egyébként szerintem több van bennük, mint amit mondjuk most mutattak a VB-n, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan érkeznek majd a következő EB-re. Ugyanakkor például az osztrákok, akik 2024-ben világbajnoki döntőt játszottak, az idei világbajnokság 15. helyét csípték meg 16 indulóból, amiből egy nem jelent meg. Úgyhogy nagyon-nagyon forgandó, azt gondolom, még most egy annyira frissen kialakuló sportágról beszélünk, hogy egy-kettő olyan ember, aki megérkezik egy válogatottba, az nagyon nagyot tud rajta fordítani, vagy hogyha éppen kimarad, akkor nagyon nagyot tud veszíteni vele a válogatott. Úgyhogy nehéz most még ilyen teljesen egyértelmű erősorrendet felállítani, és ez van, hogy évekről is akár akkorát változhat, mint például, amit látunk az osztrák válogatottnál.
1: Igen, ez is érdekes, ugye 6-6 csapat kvalifikálhat női férfi vonalon, és ugye az Egyesült Államok rendező országként ugye már jelen van, a kanadai válogatott megszerezte már a kvótát női férfi oldalon is, ahogy említetted, ugye Olaszország is kint van, a férfi vonalon csak, ha jól tudom, Európából, szóval így borzasztóan nehéz kvótát szerezni. Mi lehet a módja tényleg a kvótaszerzésnek? Vagy a többi kontinens hogy áll ebben a tekintetben, akár Ázsia, akár Afrika, nem tudom, hogy látjátok így nemzetközi mezőnyt.
0: Alapvetően a mostani világbajnokságon például pont az afrikai résztvevő Nigéria nem tudott részt venni, emiatt nem tudjuk az ő erőviszonyukat. Azt gondoljuk, hogy nagyjából a mezőny közepébe tudtuk volna őket beelképzelni. Az ázsiai országok egyébként főleg Japán vezetésével kifejezetten magas szintet képviselnek, de azért ez a sportág még mindig egyébként az amerikai kontinensről szól elsősorban. Mexikó például nagyon nagy meglepetés, hogy még nincsen kvótával, pedig arra számítottunk egyébként, hogy ott lesznek. Amerika nyilván már ott van, Kanada már megszerezte, úgyhogy az a nagy kérdés szerintem, hogy ott mit tudnak még lemeccselni. Európában arra számítunk, hogy a következő Európa-bajnokságban mindenki oda fogja tenni magát azért, hogy esélye legyen a kvalifikációs tornán. Azzal számolunk, hogy a következő EB-n nagyjából a top 7-ben kell ahhoz lenni egyébként, hogy ez megtörténhessen.
1: A mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és továbbra is itt van velem szemben Zahovai Ádám, a Magyar Flag Football válogatott szövetségi kapitánya, és Horváth Kristóf, a Flag Football válogatottunk koordinátora. Hát beszéltünk itt a flag footballnak a nemzetközi térhódításáról, illetve hogy a Los Angeles-i olimpia programja lesz, de szerintetek miért a flag football került be, és miért a hagyományos amerikai futball az olimpia programjába, hogy látjátok ezt?
2: Szerintem ennek eléggé egyszerű a magyarázata. Van egy, az olimpiákon van egy felső határ sportolói számban, és hogyha azt nézzük, hogy egy tackle a felszereléses változatnál a minimum keret 40-45 főnél kezdődik, és ezen föl még 15-20 edző van, akkor már 60-65 főről beszélünk. Ha csak 8-10 csapat kvalifikálná magát, az is 6-700 fős pluszt jelentene. Még azért flag football, mi például 15 fős keretekkel szoktunk általában versenyeztetni, 12 játékos, 3 edző, 1 úró, mondjuk azok már 16 fő, de jóval kisebb terhet is rak a rendezőkre, és emellett szerintem a flag football egy sokkal elérhetőbb sportág mindenki által, mind a gyerekeknek, a szülőknek kevesebb terhet von rájuk, és emellett a sportolóknak is sokkal könnyebb ezt a sportágat elkezdeni.
1: Kristóf, te ezt is mondtad itt a szünetben, hogy szerinted az NFL sztárok majd nem adnak olyan sokat így a csapatokhoz, vagy az olimpiához, miért gondoltad így?
2: Szerintem azért is, mert hiába, ahogy Ádám is említette, ők a emberi teljesítő képességnek a csúcsát jelentik, azért, hogyha valaki 15-20 éven keresztül egy sportot űz, azt űzi, hogy hogyan kapja el a labdát, hogyan fut vele, és utána rögtön az első kontaktot keres, az első védőt, hogyha egy támadóról beszélünk. Ezt nagyon nehéz valakiből kiölni, és nagyon nehéz szerintem azt, hogy igen, itt szó szerint nem érhetsz a másikhoz, különben rögtön büntetéssel jár, és nem is kevés büntetéssel jár. Ezt a részét nagyon nehéz szerintem egy sportolónál megváltoztatni. Ez különböző sportágban is megfigyelhető szerintem.
1: Az olimpiai mozgalom számára egyébként különösen fontos, hogy olyan sportágakat rakjanak a programba, amivel ugye a fiatalokat be tudják vonzani. Ugye láthattunk erre példát a párizsi olimpián is. Mennyire népszerű a fiatalok körében a flag football, hogy látjátok? Akár itthon, akár mondjuk nemzetközi viszonylatban.
0: Szerintem még mindenképpen épül. Tehát azt azért el kell mondani, hogy azra számítunk, hogy ez mondjuk Los Angelesig még felfele fog menni. Jelenleg egy jó helyen van, szerintem most összemosódik igazából egy fiatalnak az, hogy van egyébként flag foci, és mellette van az NFL, amit mondjuk követek, egy profi amerikai football liga, ami nagyon nagy népszerűségnek van most az NFL minden tekintetben, mind a meccsek nézettsége szempontjából, mind a csapatok követői szempontjából, mind az egyáltalán, hogy mondjuk, ha az ember Budapest utcáin végigmegy, akkor hány meszt, hány olyan sapkát, vagy bármit lát, ami egyébként csapathoz köthető. És szerintem most ennek van egy erős felfutása, és azt azért mindenképp hozzá kell tenni, hogy az NFL-nek abszolút érdeke az, hogy a csúcs produktum az biztosan a saját meccsei lesznek, de ahhoz, hogy ez tömegsport legyen, és hogy azt el tudja mondani egyébként, hogy mondjuk vannak csapatok Kínától, Brazílián át, nem tudom, Párizsig, ahhoz az kell egyébként, hogy a tömegsportba investáljon, és ezt meg is teszi egyébként. Tehát, hogyha például most a VB-t nézzük, akkor ott 6 olyan NFL csapatnak az aktivitásai voltak kint, akiknek erre nem volt egyébként szüksége, de mégis láttak abban fantáziát, hogy igenis álljanak mögé. Düsseldorfban konkrétan egy olyan komplexumban rendezték meg az egészet, amit egyébként a New England Patriots finanszírozott, hogy ezt felépítsék. Tehát ezek azok a dolgok, amik csak a legfelszínesebbek az NFL támogatásában a flag foci felé, és ebből jóval több lesz szerintem, ahogyan megyünk 2028 felé. Hogyha esetleg 2032-ben is olimpiai programon marad a flag foci, akkor pedig még inkább egy hosszantartó dologról beszélünk.
1: Pont erre akartam rákérdezni, ha már említetted ugye Brisbane-t is, hogy 28-ig biztosított a flag football szerepe, de mennyire látjátok a létjogosultságát a további olimpiákon ennek a sportágnak?
0: Hát most az iparági küszöb alól kiszűlődő hangok azok eléggé azt mutatják egyébként, hogy Ausztráliában is ott lesz majd ez a sport. Nyilván ezt majd, amikor hivatalosan kikommunikálják, akkor hisszük el, de az biztos, hogy jelenleg van egy olyan irány az olimpiában, hogy próbálnak olyan sportágat, ami nem csak a fiatalok, de egyébként a nézőket is bevonza, és próbálnak az olyan sportágak felé nyitni, akik egyébként bevonzák ezt akkor is, hogyha mondjuk nem olimpián szerepelnek éppen. Úgyhogy ez azért mind arra mutat, hogy egyébként a flag football meg fog tudni maradni, és valószínűleg ehhez kell az, hogy egyébként egy nagyon szép Los Angeles-i eredményt mutassanak fel, ami nem feltétlenül az, hogy most milyen meccseket játszanak, hanem milyen képet látnak majd a nézők. És ezért van az egyébként szerintem többek között, hogy 6 csapat van ott, hogy tényleg a sportág tetejének a tetejét tudják mutatni, akik egyébként néző, támogató és nézőknek látványos focit tudnak játszani.
2: Szerintem még fontos az, hogy az NFL idén már szervez Ausztráliában mérkőzést, tackle mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy az NFL nem szervezne oda mérkőzést, hogyha 32-ben Brisbane-ben nem lenne a flag football. Az olimpiai ötkarikás játékok programja, azért itt megvannak a kapcsolatok egymás között, hogy ezt hatékonyan tudják megoldani. Én is reménykedek abban, hogy ott lesz 32-ben, és csak Ádámra tudok visszacsatolni. Ez 28-ban, ez a 6-6 csapat, ez tényleg a legjobb minőséget fogja hozni ebben a sportágban.
1: És szerintetek ezt a 6 csapatot majd bővíthetik, vagy így kvótaszerzés szempontjából akár Brisbane-re?
0: Szerintem igen. Azért azt látjuk, hogy ahogy Kristóf is mondta, azért itt a logisztikai kereteket is meghatározták azt, hogy hány csapat lehet ott. Szerintem az is meghatározta egyébként, hogy mondjuk hány meccset tudnak játszani flag fociból és amerikai fociból egyébként, hogy összehasonlításképp. Én számítok arra, hogy többen lesznek ott, hogyha egyébként az ausztrál programban is szerepel. Nem gondolom, hogy 12 csapatig felmenne, de mondjuk egy 8-10 fős vagy 10 csapatos torna az egyébként már egészen jól mutatna.
1: Nyilván felmérik tényleg, hogy mennyire lesz sikeres így Los Angelesben. Ugye beszéltünk már így a kvótaszerzési lehetőségekről, egy picit érintettük a magyar válogatottat is. Magyar válogatott mikor érhet oda, hogy akár mondjuk kvótát szerezzen az olimpiára ebben a sportágban?
0: Hát erre a nagyon hivatalos válasz az, hogy természetesen bármikor, mert hogy a következő kontinens viadalon, Európa bajnokságon 2027-ben is lesz arra esélyünk, hogy kivívjuk magunkat a kvalifikációs tornára való bejutást. Én azt gondolom, hogy reális keretek között tényleg abban kell gondolkodnunk, hogy mi a következő, amit egyébként tudunk tenni érte, ez most jelenleg az Európa bajnokság. Ugyanakkor 2032 lehet nekünk az reálisan, amire egyébként lövünk, és nyilván az is egy nagyon-nagyon komoly befektetés mind időben, mind pénze, mind energiában egyébként, amit bele kell tennünk ahhoz, hogy erre esélyünk legyen. De ott egyébként nyilván lássuk meg, hogy következő Európa-bajnokságon hogyan tudunk női és férfi oldalon is szerepelni, de nem egy teljesen elborult gondolat az, hogy egyébként ott legyünk.
1: Ilyen szempontból akkor reméljük, hogy 2032-ben is, bocsánat, a olimpiai programban lesz, hát akkor lesz esélyünk tényleg kvótát szerezni. Ugye már részt vett a válogatott Európa-bajnokságon, ott milyen eredményeket értetek el?
2: Igen, tavaly Párizsban, a gyönyörű francia fővárosban voltunk Európa-bajnokságon. 15-ek lettünk, ez nem feltétlenül tűnik a legjobb eredménynek, viszont az újonc csapatok közül másodikok lettünk, és nagyon sok újonc csapat volt, a torna fele a csapatoknak újonc volt, és előttünk jóval régebb és komolyabb flag programokkal rendelkező válogatottak szerepeltek, és szerintem Ádám is meg tud ebben erősíteni. Voltak szép győzelmek, és voltak nagyon szoros mérkőzések olyan csapatok ellen, ahol már 10-15-20 éve vannak flag programok, mint például Izrael-el vívtunk nagyon jó találkozót, még hogyha ki is kaptunk tőlük. Egy olyan eredmény volt az, hogy ezt a válogatottat tudtuk tartani végig, ami szerintem megsüvegelendő a srácok előtt és az edzői csapat előtt is.
1: Hát újoncok között ez a második hely, ez abszolút szépen mutat, vagy szépen csillog. Hogy kezdtetek neki a munkának? Mennyire volt nehéz összeállítani a válogatottat? Milyen jellegű munkát végeztetek? Hogy ment ez tényleg ilyen nulláról ennek a felépítése?
0: Az első, ami ehhez kellett, az nyilván egy nagy tryout, egy nagy kiválasztó edzés igazából, ahova, amit mikor meghirdettünk, akkor nagyjából 100 fő jelentkezett. Ők azért mondjuk olyan 95%-uk jelenleg amerikai focista volt, akik szerették volna kipróbálni magukat ebben a sportban, úgyhogy egyébként azt rekreációs jelleggel űzték, ahogy Kristóf is említette korábban. Közülük kellett egyébként folyamatos szűkítésre lejutnunk oda, hogy a 12 fős utazókeretet megtaláljuk Párizsban, erre nagyjából 5 edzőtáborunk volt, illetve egy edzőmérkőzésünk az akkor még VB ezüstérmes osztrák csapattal. Szerintem nagyon-nagyon sok tanulópénz volt ebben. Nem csak abban a szempontból egyébként, hogy milyen szűkítésekkel megyünk, de abban a szempontból is, hogy mondjuk mi ez a séma, amire jól lehet építkezni, melyek azok a játékok, játékosok, akikkel egyébként ezt tudjuk űzni. Úgyhogy nagyon-nagyon rohamléptekben mentünk, és ennek egyébként azért azt gondolom, hogy valóban így visszatekintve már nem egy rossz eredmény ez a 15. hely Párizsban, viszont nagyon sokat benne hagytunk, és én tartom egyébként, hogy a következő EB-n ennél jóval jobban fogunk tudni szerepelni. Nyilván ezért dolgozunk mindannyian. Ugyanakkor azért azt is el kell mondani, hogy nyilván most egész Európa lázban ég, és azt is látjuk, hogy nem csak mi vagyunk az egyetlen olyan válogatott, aki nagyon nagy erőforrásokat mozgósít abba, hogy olimpiai kvótát szerezzen, vagy legalábbis szép eredményt hozzon az EB-n. Viszont mi vagyunk a magyarok, akik egyébként ezt meg fogják tudni majd tenni, úgyhogy nagy magabiztossággal megyünk a 2025-es EB elé.
1: Európából kinek lehet még esélye? Említetted a németeket, hogy jó csapatuk van szerinted az olimpiára jutáshoz?
0: Szerintem a német, svájci, izraeli csapat mindenképpen jó eredményeket tud hozni. Aki egyébként minket újonc csapatként előzött, az egyébként Szlovénia volt, ahol kifejezetten jól teljesítettek. Én arra számítok, hogy ők egyébként jövőre is igazán jót fognak tudni képviselni. És könnyen lehet azért, hogy vannak olyan csapatok, akik mondjuk jelenleg nem feltétlen teljesítettek úgy. Mondok egy példát, például a szerbek egyébként nem voltak ott. Úgy, hogy azért egy kifejezetten jó játékerőt képviselnek. Viszont náluk a szereléses bajnokság, tehát az amerikai foci bajnokság az megszűnt most, és minden erőforrásokat a flag foci irányába viszik, és ennek biztos vagyok benne, hogy eredménye is lesz. Úgyhogy szerintem át fog rendeződni majd az erőviszonyok, vagy át fognak rendeződni. De azért vannak azok a csapatok, akik kvázi történelmileg is nagyon-nagyon jó erőt képviselnek, és megvannak azok a rutinos játékosaik, akik egyébként jó teljesítményt tudnak leadni.
1: És milyen helyezést céloztuk meg 2027-re az EB-re? Van már valami a fejben, valami terv?
0: Én nézek a szakmai vezetés felé.
3: Hogy mondták régebben, hogy görbüljön, hogyha a gyereknek a jegyéről volt, szóval inkább legyen szögletes. De az lesz a lényeg, hogy minél jobb fejlődés mutasson a csapat, és előre tudjunk lépni. Ahogy Ádám említette, első alkalom, így visszagondolva romantikusan tényleg nagyon jó volt, de hihetetlenül sok hibát követtünk el, mint szakmai, mint pedig játékos oldalon, ami szerintem ilyen első alkalomkor ez természetes, ezeket a hibákat kéne kijavítani a következő EB-re, és akkor azok, amit benne hagytunk, ahogy Ádám is fogalmazott, az nem lesz benne hagyva.
0: Én abszolút az egy számjegyű helyezést lőttem be magamnak, szerintem...
3: Nem akartam nyomást helyezni.
0: De szerintem az, ami egyébként nagy munkával reális, és onnantól kezdve igazából már bármi lehet.
1: Nyilván az is fél siker, hogy már látjátok, hogy hol voltak a hibák, már hogy tapasztalatszerzés szempontjából már azért voltatok kint egy Európa-bajnokságon. Milyen gyakran tud találkozni a válogatott, milyen gyakran tudnak együtt edzeni a srácok, milyen korosztályból áll, hogy áll össze a válogatottunk? Picit mutasd be nekünk. Aha.
0: Jelenleg egyébként 18 év felett tudnak a felnőtt játékosok a női, illetve férfi válogatottakba jelentkezni. Jellemzően egyébként ilyen évi 8-10 edzőtábor tudunk találkozni. Itt nyilván azért össze kell egyeztetni nem csak a flag football kuponapokkal, ahogyan jelenleg egyébként a sportág a kluboknak biztosít versenyeztetést, de egyébként a szereléses meccsekkel is, és az ottani válogatottal is össze kell egyeztetnünk. Ameddig még ennyire össze van forva a kettő sportág, addig ez valószínűleg így is marad. Én azt gondolom, hogy ilyen 10-11 edzőtábor lesz az, ami reális, mondjuk így hosszabb távon, és nagyjából ez a 4-6 olyan torna, amit egyébként be tudunk vállalni egy évben. Szerintem ez kell ahhoz, hogy mi versenyben tudjunk lenni mondjuk nagy válogatottakkal, akik lehet, hogy jóval nagyobb erőforrásokkal rendelkeznek, és jóval nagyobb merítéssel rendelkeznek, viszont nekünk a kémia az, ami egyébként tudja mi magunkra hajtani a vizet. Ahhoz viszont az kell, hogy minél többet találkozunk, és minél több kilométer legyen a srácokban egyszerre a pályán.
1: Mennyire nagy a harca a válogatottba való bekerülésért? Mert ha jól tudom, azért már van magyar bajnokság, vagy most nyáron azért voltak mérkőzések, és vannak, számos csapatunk is van egyébként itt Magyarországon.
0: Jelenleg 6 kupanapunk van egy évben, és nagyjából 20 olyan egyesület van, aki egyébként versenyez azért, hogy magyar bajnoknak mondhassa magát. Nagy a harc. Én nagyon örülök ennek. Említettük már, ugye, hogy 12 fős egy utazókeretünk. Most ott tartunk, hogy olyan 20-22 fő lesz az, akit egyébként tánkerekként viszünk magunkkal a következő fél évre. Most hétvégén lesz egyébként az első olyan, amikor ezt a vágást megejtjük. És nagyon nehéz dolgunk van edzőként, ami egy nagyon-nagyon jó dilemma, hogy kit tudunk egyébként berakni ebbe a 22 főbe, mert nyilván az, hogy nem csak az jár, hogy egyébként válogatottként egy nagyobb presztízs, hogy ott lehet, de egyébként különféle egyéb támogatásokat is szeretnénk nekik adni a dietetikustól kezdve a regenerációs szakemberen át a mentáltrénerig, és ehhez az kell egyébként, hogy egy bizonyos szintet képviseljen valaki, ami most már szerencsére nem az, hogy automatikusnak vehető játékos szinten.
1: De ezek a válogatottak most már csak flag futballra edzenek, vagy azért van még átfedés az amerikai futball felé?
0: Férfiaknál szerintem nagyjából olyan 30%-os átfedésünk van, akik egyébként a szereléses focit is űzik egyébként válogatott szinten. Ez azért logisztikailag nehezebb. Női szinten egyébként nincsen jelenleg tekkel válogatottunk, innentől kezdve a lányok kizárólag arra fókuszálnak, hogy a flag footballban minél jobban csiszolják önmagukat.
1: Azt mondtad, hogy azért szeretnétek így a sporttudományos ismereteket is bevonni így a válogatott köré. Mi minden kell, hogy azért csúcs teljesítményt érhessen el a csapat? Hogy látod?
0: Szerintem az egyik, ami nagyon fontos, hogy koordináljuk azt, hogy a srácok milyen munkát, srácok, akik egyébként lehetnek lányok is, milyen munkát végeznek egyébként a táborok között. Mondjuk itt elsősorban atletikai oldalról gondolkodom, tehát hogy a sebességépítés hogyan zajlik, hogy egyébként hogyan zajlik a konditermi munkájuk. Ezt koordináljuk jelenleg, tehát erre van egy szakember, aki ebben segít minket. Dietetika és regeneráció, azt gondolom, hogy manapság már a sporttudománynak nem a csúcsa, hanem igazából már az alapelvárás, hogy egy sportoló odafigyeljen az étkezésére, az alvására, arra, hogy hogyan vizualizál, arra, hogy milyen munkát rak bele mondjuk a meccs előtt közvetlenül. Erre van egy szakemberünk, aki támogatja őket, és nagyon szeretnénk a jövőben dolgozni egyébként mentáltrénerrel, aki pedig akár egy-egyes segítséget, akár csapat segítséget tud abban adni, hogy a legmagasabb szintet tudják kihozni magukból a meccsnapokon is. Úgyhogy szerintem a sportszakmai oldal mellett igazából teljesen önkéntes alapon találtunk olyan szakembereket, akik nem csak magas szintet képviselnek, de hajlandóak ráadozni azt az időt és energiát, ami egy magyar válogatott szintjéhez szükséges.
1: Azt mondtad, hogy van már női válogatott is, a nők körében mennyire népszerű ez a sport?
0: Szerintem abszolút, és itt most nézek Kristófra azért, de én azt látom, hogy a lányok, akik ott vannak, akarják, csinálják. Azt is el kell mondani, hogy itt azért nyilván nagyobb részben vannak azok a lányok, akik semmiféle amerikai futball háttérrel nem rendelkeznek, viszont rendelkeznek mondjuk jó sportági alapokkal máshonnan. Kézilabdás lányok, kosárlabdás lányok, akik egyébként érkeztek, és várjuk is egyébként őket szeretettel úgy általában a sportba, mert ezek jó alapok arra, hogy valaki jó teljesítményt adjon le egy olimpiai sportágban, ahol reális esélye van arra, hogy olimpiai kvótáért küzdjön.
1: Kristóf koordinátori oldalról mekkora kihívás felépíteni egy ilyen válogatottat?
2: Alapvetően az a nehézség ennek a programnak, meg ugye a sportágnak idehaza, hogy mindenki önkéntes alapon, teljesen amatőr státuszban végzi, Ádám is a munkám mellett, én is a munkám mellett, a hölgyek, a srácok, akik a válogatott magját képzik, ugyanúgy bemennek hétfőtől péntekig a 8-tól 4-es melójukba, és utána pedig hétvégén jönnek edzőtáborba, lenyomnak kétszer-két edzést, utána pedig mondjuk elmegyünk egy rendezvényre, vagy egy megmérettetésre, és próbálunk a legjobb teljesítményt nyújtani. És ez nagyon, nagyon nehéz. Szerintem ez ami nagyon nehézé teszi ezt a részét a koordinálásnak, és az, hogy a sportág önfenntartó alapokon nyugszik jelenleg, külső segítség nagyon minimális, és így tényleg amit tudunk magunknak teremteni, abból próbáljuk ezt menedzselni. De ezért szép, mert tényleg erről szól az igazi sport szerintem, hogy ha valamit szeret az ember csinálni, azért megtesz mindent még a limitált lehetőségei mellett is.
1: Ilyenkor külön megsüvegelendő, hogy a civil szakma mellett még beleteszitek tényleg az energiát ebbe a sportba. Azt lehet tudni, hogy mivel foglalkoztok civilben?
0: Hát én egy nagy sörgyárnál vagyok, a marketingen egy csapatvezetője.
2: Nekem olyan szempontból jó, mert hogyha rendezvényeket kell szervezni a flag válogatottnak, akkor az nekem kicsit hazai pályán, én rendezvényiparral foglalkozom, abban a rendezvényekkel, mind céges, mind pedig sportrendezvényekkel foglalkoztam régebben.
1: Abszolút testhez álló. Hogy állítjátok össze a válogatottnak a következő hónapokra való programját, ha ezt lehet mondani, mert azért 27 is már hip-hop itt van, most már 26 felénél járunk, tehát hogy itt lesz az Európa-bajnokság ma holnap, szóval hogy állítjátok össze a hátralevő hetek hónapok programját?
2: Alapvetően egy egész éves programmal érkezünk a srácoknak. Már azt tudják előre, hogy be van nekik táblázva november elejéig a hétvégéig, hogy mikor tudjanak ráérni, pont azért, hogy könnyű lehessen tervezni. Most még ez az őszi program lemegy, lesz egy szlovéniai túránk, ahol eléggé komoly ellenfelekkel, európai ellenfelekkel fogunk megközelni, mind fiúknál, mind pedig a hölgyeknél. Utána lesz egy kisebb pihenő, és remélhetőleg azért majd ilyen november-december fele Ádámékkal összeülünk, hogy akkor a 2027-es programot megtervezzük a lehetőségünk szerint. Szerint a legjobb körülmények között.
1: És hogy látjátok, mennyire fontos, hogy mondjuk akár olyan sportolókat is megtaláljátok, akik jelenleg még nem flag futballoznak, és lehet, hogy van bennük olyan tehetség, hogy akár potenciális válogatott legyen, vagy akár szép eredményeket elérjen.
0: Szerintem ez nagyon fontos, azért ez egy kialakulóban lévő sportág még mindig, ahol ráadásul nagyon könnyen lefordítható dolgok vannak, tehát egy kosárlabdásnak a védekezés az egyébként nem lesz teljesen új, megint csak egy kosárlabdásnak mondjuk az, hogy fel kell menni a labdáért és lehúzni a levegőből, ez nem egy teljesen új skill. Nyilván van egy csomó olyan dolog, amit meg kell tanulnia, ez egyébként klubcsapatban sokszor egyszerűbb, nyilván válogatott keretek között mi nem fogunk tudni arra időt szentelni egyébként, hogy őt mondjuk megtanítsuk az alapmozgásokra, de én bátorítanék arra mindenkit, hogy klubcsapatba menjen le, nagyon sok lehetőség van már akár vidéken, akár Budapesten is. És mindig nyitott szemmel járunk igazából, hogyha feltűnik egy olyan játékos, akiben látunk potenciált, akkor a válogatott meghívó sem szokott késni, mert az a filozófiánk egyébként, hogy találjuk meg azokat az embereket, akik a legjobban tudják az adott dolgot csinálni, hogyha ő egyébként megint csak 3 hónapja kezdte ezt a sportot, de jó alapokkal rendelkezik, és egyébként belerakja azt a melót, ami szükséges, akkor lesz lehetősége egyébként bizonyítani ezt a legmagasabb szinten is.
2: Igen, a puding evése a próba, hogyha egy hasonlattal kéne élnem, próbálja ki, és nagy eséllyel meg fog ragadni ennél a sportágnál, mert nagyon jó közösségek vannak országszerte, a Magyar-Amerikai Futballszövetség honlapja meg tudja nézni például a csapatokat, ahol flagedzést tartanak, és emellett pedig van a honlapunk is, a Facebook oldalon, pedig az Instagram oldalon a Flag Football Magyarországot kell bekövetni, ott mindig aktuális hírekkel jövünk, legyen az válogatott, legyen az klubcsapat, a kupanapok, mindennel kapcsolatban ott meg tudjátok találni az információkat, és várunk mindenkit nagy szeretettel, ami jó ebben a sportágban, hogy mindenki számára elérhető.
1: És külföldön mennyire van ez profi szinten ez a sportág jelen? Tehát van arra lehetőség, hogyha valaki itthon tehetségesnek bizonyul, eligazoljon külföldre, és akár mondjuk ne civil szakmája mellett kelljen ugye sportoljon, hanem akár a profi szinten üzze, és mondjuk pénzt kapjon érte.
0: Férfi oldalon ez egyébként kevésbé jellemző most még. Amik vannak lehetőségek, azok egyébként meglepően, de Ázsiában vannak, ahol a flag csapatoknál azért nem csak költségvetés van egyébként, de magas szinten is űzik, és ott egyébként igazolnak is jellemző amerikai srácokat, de előfordult már európai is.